platóni és keleti bölcseleteket, európai és ír históriát, erotikát, szerelmet, színházat, förtelmet, lírájának jelképeit és metaforáit. Mutató ujjának koppanása a verseken. Ezek voltak a fontos dolgok. Ezek a fontos dolgok. Röhögni az egészen.

0: Miért lett öngyilkos Virginia Woolf? Mintha azt ismételtem volna meg azon a fekete nyáron. Úgy érzem, valahogy kapcsolódik hozzá az életem. Szeretem.
1: A fények így mind kialudtak. A hold lement, csöndes eső dobolt a tetőn, s fenekedten sötétség borult a világra. Úgy látszott, semmi sem fogja túlélni azt az árvizet, a sötétség áradását, amely beszivárgott a kulcslyukakon és réseken, belopakodott az ablakredőnyökön, behatolt a hálóba, itt elnyelt egy kancsót, meg egy mosdzsótálat, ott egy vázát vörös és sárga dáliákkal, amott meg egy fiókos szekrény éles peremét, hatalmas tömegét. Nem csak a bútorok tűntek el. Alig maradt test vagy lélek, amelyről meg lehetett volna állapítani, ez férfi, vagy ez nő. Néha felmerült egy kéz, hogy megragadjon, vagy elhárítson valamit, vagy nyöszörgött valaki, vagy hangosan felnevetett, mintha semmivel tréfálkozott volna. De végül is mi egy éjszaka? Rövid időszak, különösen, mikor a sötétségnek oly hamar vége. Egy madár oly korán kezd énekelni, egy kakas kukorékolni, s a halvány zöld, akár egy megforduló levél sötétebbre válik a hullám hajlatában. De éjszakát éjszaka követ. Az éjszakák meghosszabbodnak, sötétebbek lesznek. Az éjszakák most már viharosak és pusztítóak. Mit jelent hát ez? Mit jelenthet mindez?
0: Megnyomod a gombot, és a hang a falban steril, biztonságosan személytelen. Mit tehetünk önért? Mit tegyünk? Nem ügy, mondod a hangnak a falban. Azt hiszem, nem kérek vacsorát. Többet nem kérek enni. A gyomrommal baj van. Távoli kattanás, puha léptek a halban, fehér orvosság van a kezében, mentolos, hűvös, tejszerű éden. Azt mondja, pirítóst kap, teát, aludt tejet, ha kéri. Azt mondod, rendben, elfordítod a fejed, sírni. A nagy ablakon túl ömlik az eső a földre. Amit rosszul tettél és teszel, hang nélküli tömbbe gyűlik, hullik a tegnapi égről, ahol a holnap sok halva született szörnye aludni készül.

hogyan legyél. Ebben a viszonylagosságban és csalódottságban a várakozás közben, hogy mikor jönnek a bombák, a vér mikor ömlik, szivárog majd a saját két szemed előtt, azon tűnődsz illanó hideglelős félelemmel, hogyan is kapaszkodj a földbe, a fű az élet magjaiba. Az éveiden tűnődsz, az ide-oda csapódáson, a makacs eltökéltségen, hogy a képességeidhez és a lehetőségeidhez mérten igenis jól csináltad. Ott van a halott apád valahol benned, belefűzve hosszúkás testet sejtrendszerébe, amely valamikor anyád méhében növekedett. Az ő egyetlen petesejtjének és apád egyetlen spermiumának egyesüléséből. Emlékszel rá, hogy kiskorodban a kedvence voltál. Táncoltál neki, amikor vacsora után a díványra heveredett a nappaliban. Mintha belőled beszélne, mintha te nem is egészen te lennél, de az ő nyomában nőnél és folytatódnál, mintha a kifejezései a te arcodból nőnének ki és áradnának szét. Vajon nem ez történik az öregekkel, amikor megelégedetten halnak meg? Hogy úgy érzik, valahogy túlléptek a húsfalán, amely végzetesen málik körülöttük, hogy a tűz bennük, a protoplazma, a pulzus átugrották a kötelékeket, és új ivadékban élnek majd. Folytatják majd az élet láncolatát.

soha színű, soha szagú, soha többé sötét sarú. Úgy laktam benned, mint a láb, ványadva 30 éven át, légszomjasan, jajtalanul. Meg kellett öljelek, apu. Meghaltál, nem maradt időm. Márvány súly, istennel teli zsák, sírszobor, akkora lábújú, mint egy friszkói fóka. Fejed a kékre zöldet hányó szeszélyes atlanti tenger indián partjain túl. Imádkoztam, hogy visszajöjj. Ach, du! Az a német nyelv, az a lengyel táj, amin végig hengerelt a háború. A háború. De a város neve ismert. Lengyel barátom szerint van ilyen város egy csomó. Ezért soha se tudtam, hol reng a talpad, hol versz gyökeret. Nem tudtam beszélni veled, a nyelvem megszorult. Szöges drót mögé szorult. Is, is, is, is. Szólalni is alig bírtam. Nekem minden szökhajú germán te voltál. És a gép, a gép. Az a trágár beszéd, mint egy zsidót elzsuppolt engem is Dachauig, Auschwitzig, Belzenig. Már úgy beszéltem, mint egy zsidó. És hát, ha az vagyok, zsidó. A tiroli hó meg a bécsi sör nem fajt tiszta, nem is való. Szépanyám cigány, sorsom balog, velem egy pakli tarok. Miért ne lehetnék zsidó? Mindig tőled féltem, apu. Luftwaffe, gombnyomás agyú, csinosra nyílt pajusz, világos árja szem, két kék kapu.

Szermon, páncélos apu. Nem Isten, csak horogkereszt, eget kisiklató. De a nőknek fasiszta kell. A képükbe csizma kell, vad, vadszívű állat kell, apu. Ott állsz a tábla mellett, így őriz a fotó. Hasított áll, és nem köröm, de túltettél az ördögön. Szép szívem ketté harapó, sötét manó. 10 voltam, hogy lezárt a kripta. 20, meg akartam halni, hogy hozzád jussak vissza. Vissza. Azt hittem, a csont is jó. De visszaszerzett a világ a nagy üstfoltozó, s már tudtam, mi a tennivaló. Magamnak megalkottalak, mennykámp szemű sötét alak, tűzszerszám, új szorító. Jó, megteszem, mondtam. Jó. És végül túl lettem, apu. Tövestül kinn a telefonzsinór, nincs hang, lopakodó. Megöltem. És a vérszopót, aki azt mondta, te vagy, 1 évig nőtt a véremen, 7 évig, tudd meg, azt is ugyanúgy. Most már aludj. Sötét szívedben vasszölöp. Sose szeretett a falu. Fölötted táncol, tipródik a nép. Tudják, hogy kit rejt a hamu. Túl vagyok rajtad, szörnyszülött.

0: Állítólag életem legszebb napjait éltem.
1: Mi minden meg nem történhet ebben az országban. Itt egy lány. Él 19 évig valami isten háta mögötti városban. Olyan szegény, hogy még egy folyóiratot se tud megvenni. És akkor egyszerre fölveszik ösztöndíjjal a legjobb iskolába. Rendre sorra nyeri a díjakat, s végül úgy tartja kezében egész New Yorkot, akár autója kormányát.
0: Bizonyára úgy illett volna, hogy én is repüljek a lelkes örömtől, de valahogy nem voltam képes rá. Nagyon-nagyon csendesnek és üresnek éreztem magam. Akár egy tornádó magja, ahogy csak sodródik kábultan a körülötte tomboló pokoli zűrzavar legközepén. Nézd, mondanom kell neked valamit.
1: Tudom. Találkoztál valakivel, aki...
0: Ne, ilyesmiről szó sincs.
1: Hát akkor?
0: Én soha nem megyek férjhez.
1: Megőrültél. Egészen biztosan meggondolod még magad.
0: Nem. Már is meggondoltam mindent. Emlékszel, amikor a műsoros buli után autóstoppal vittél haza a koleszba?
1: Emlékszem.
0: Emlékszel még, hogy megkérdezted akkor, hol élnék a legszívesebben, vidéken vagy városban?
1: És te azt felelted erre?
0: És én azt feleltem erre, hogy legszívesebben mindkét helyen. Vidéken is, városon is. Mire te nevetni kezdtél, és azt mondtad, hogy minden alapom megvan rá, hogy szépen fejlett, neurotikus legyen belőlem. Hát igazad van.

0: Semmi jelét nem adta annak, hogy búcsúzni akar. Föl a lépcsőn a szobába, ahol hűvös volt, megmosakodtunk és leheveredtünk. Egyre szebb lett. Bearanyozta számomra a délutánt. Ezúttal csak sóvár voltam és boldog vele, mert egyre kifinomultabbnak és kivételesebbnek láttam. Így együtt feküdtünk le, és jó volt. Gyöngéden csókolt, és az is jó volt. A bőre sima volt, feszes, teste vékony és arányos. Így aztán ink hullott, és addig öleltük egymást, amíg ott nem maradtunk teljesen csupaszon. És már én is akartam. De amikor néhány percre kimentem a fürdőszobába, talán gondolkodni kezdett. Mire visszajöttem, már fagyos volt. Azt hiszem, többek között azért is, mert túl bonyolultnak tartott. Mert nem akart belekeveredni. A teste olyan szép volt. Kedves és erős. Csupa aranyfény, nemességtől, finomságtól derengő. Én pedig azt kérdeztem magamtól. Miért?
1: A nőknek fasiszta kell. A képükbe csizma kell, vad, vadszívű állat kell.
0: Lawrence mégiscsak kapizsgált valamit.
2: Ha szeretkezni akarsz, teljes, de teljes szívedből bíznod kell a másik teremtményben. A másik teremtmény nem holmi jött-ment személy, hanem pontosan az a lény, kinek veled kellett találkoznia. Bíznod kell hát benne. Másként, amit átélsz, annyi lesz, mint a semmi. Semmi kis kiürítés, gyönyör.
0: Rejtvény vagyok. Egy elefánt, egy masszív épület. Egy dinnye, mely két indáján kacsázik. Ó, vörös gyümölcs, elefántcsont, erős ácsolat. Nagy ez a cipó, de még egyre kell. E dagad bukszában fényesen újabb pénz. Eszköz vagyok és színpad, borját váró tehén. Megettem egy egész zacskó zöld almát. Felszálltam a vonatra, és most már nincs megállás.

0: Csak 5 percet ülök még itt a parki padon a napsütésben. 5 percet a szemközti épület órája szerint. Aztán elmegyek valahova. És megteszem.
1: Mondja magát, nem érdekli a munkája?
2: Tudod-e, hogy minden alapod megvan rá, hogy szépen fejlett neurotikus legyen belőled?
1: Így nem is viszi sokra. Így nem is viszi sokra. Így nem is viszi sokra. A nagy víkend, az elbeszélése. Mahe.
0: Mahe. Mahe. Mit jelent ez a szó? Mahe annyi, mint mesterkélt, külsőleges, hamisítvány. Biztos voltam benne, hogy a világon a legszebb dolog az árnyék. Az árnyék milliónyi elevenen mozgó formája és kacskaringója. A komód fiókokban, meg a szekrényekben, meg a bőröndökben árnyék van. És a házak, fák, meg kövek alatt is árnyék van. És árnyék van az emberek szemében, mosolyában. És sok-sok kilométernyi árnyék a föld éjszakába borult oldalon.

0: Sajnálom, de a vadszigeti börtönhöz nem visz föld alatti.
1: Oda kell jutnom.
0: Ki van ott bent, rokona talán? Na hát a busz egyenesen a börtön kapujáig visz.
2: Hé, maga ott! Arra nem mehet tovább, az ott a börtön területe már.
1: Azt hittem, a part mentén bármeddig el lehet gyalogolni.
2: De nem ezen a parton.
1: Egész jó helye van itt magának. Olyan, mint egy kis ház.
2: Még kávésbögrénk is van.
1: Valamikor itt laktam a közelben.
2: Ne viccelje. Én is itt születtem a városban, itt nőttem fel.
1: Hogyan lehet bejutni a börtönbe?
2: Engedéllyel.
1: Nem úgy értem. Hogyan csukathatja be magát az ember?
2: Vagy úgy? Hát, olyan formán, hogy lop egy autót, vagy kirabol egy üzletet.
1: Őriznek odabent gyilkosokat is?
2: Nem. A gyilkosokat a nagy állami börtönbe viszik.
1: Akkor itt kik vannak?
2: Hát az első hűvösebb napon bevonulnak mind az öreg bosztoni csavargók. Bemázolnak egy követ valamelyik kirakat üvegébe, aztán letartóztatják őket, és egész télen át már is nem kell fázniuk. Nézhetik a tévét, annyit tehetnek, amennyi beléjük fér, és a hétvégeken még kosárlabdázhatnak is.
1: Jaj, de jó lehet.
2: Aki szereti.

0: akarom, hogy legyen valamim. Szeretném megállítani ezt az egész nagyszabású groteszk játékot, mielőtt túl késő lesz. Versírás és levelek. Mit használ ez? A nagy emberek mind süketek. Bakancsos lábukkal átkelnek az úton. Nem akarják meghallani a kicsik cincogását. Azt hiszem, ez az egész kicsit eszelősen hangzik. Lehet, hogy eszelős vagyok.
1: Ez a nő befejezett. Halott arcán a beteljesülés mosolyával, a görög végzett illúziója hullámzik tógája ráncaiban. Mesztelen lába, mintha azt mondaná, eddig tartott. Túl vagyunk rajta. Merevre hűls illatok vérzenek éjjel nyíló virágok édes mély torkából. A holdnak nincs miért szomorkodnia, ahogy csontkámzsájából letekint. Megszokta már az ilyesmit. Ropognak, s rángatnak vakfoltjai.
0: Démonom azt akarja, hogy ha nem leszek tökéletes, csak gyarló, sikoltozva elrohanjak. Azt akarja, hogy elhiggyem, olyan tehetséges vagyok, hogy tökéletesnek kell lennem. Vagy semminek. Így aztán amellett döntöttem, ami a legkönnyebb megoldásnak látszott. Betörtem anyám széfjébe. Kivettem onnan 50 altatót egy kis üvegben, és lementem alaksorunk egy sötét, rejtett sarkába. De csak miután hagytam egy cédulát anyámnak, hogy hosszú sétára indultam, és csak körülbelül egy nap múlva jövök vissza. Rengeteg tablettát nyeltem le, és boldogan átadtam magamat annak a kavargó sötétségnek, amelyről igazán azt hittem, hogy az örök megsemmisülést jelenti. Anyám elhitte üzenetemet, embereket küldött ki, hogy keressenek, és végül már-már föladta a reményt, amikor észrevette, hogy az altatók eltűntek. Ostoba fejjel túl sok tablettát vettem be, így kihánytam őket, és a pokol sötétjében tértem magamhoz, fejemet többször is beverve a pince értes köveibe. Végül is az öcsém meghallotta erőtlen nyöszörgéseimet.
1: Amikor Isten arca eltűnik, és a nap sápadtan hanyatlik a hűsköd halovány fátylai mögé, hánynia kell a pokol tornácának szürke, semmi semlegességétől. Vörös lángok és füstöt eregető kígyók után kutat, melyek az örökké valóságig marják a kárhozottak húsát.
2: Érzed már? Az ész és a párzó hús miatt megirigyelheti az embert az Isten, aki saját énje által teremtett végtelen semmiben maszturbált tehetetlenül. Ne kérj ennyit sem holnap. Féltékeny istenő, holnapra ennyit se hagy neked.

0: nem látok.
1: Nagyon sok vakember él a világon. Egy nap férhez megy, majd egy kedves vakemberhez.
0: Miért töri magát? Semmi értelme.
2: Nem szabad így beszélnie. Lát engem?
0: Igen.
2: Lát még valamit?
0: Semmit se látok. Vak vagyok.
2: Ostoba beszéd. A szemének nem esett baja.

0: Az a szörnyű tragédiám, hogy nőnek születtem. Attól a perctől, hogy megfogantam, arra ítéltettem, hogy melleket és petefészket növesszek, pénisz és herezaskók helyett. Hogy kikerülhetetlen nőiességem szigorúan korlátozza cselekedeteim, érzéseim és gondolkodásom egész körét. Igen, az emésztő vágyat, hogy utcai bandákba, tengerészek és katonák, kocsmatöltelékek közé keveredjek, hogy egy jelenet része legyek névtelenül, csöndben, megfigyelőként, teljesen tönkreteszi a tény, hogy nő vagyok. Nőstény. Mindig kitéve a támadás, a bántalmazás veszélyének.
1: Ha egy férfi a promiszkuitást választja, elméletben még mindig fintorgathatja rá az orrát. Még mindig követelheti, hogy a nő hűséges legyen hozzá, és mentse meg a saját kévágyától. De a nők is késóvárok. Miért kellene őket száműzni az érzelmek gondnokának, a gyermekek őrzőjének, a férfiúi lélektest és büszkeség táplálójának szerepébe?
0: Gonoszság oda benn a konyhában. A krumpli sziszeg. Tiszta Hollywood, még ablak sincs. A fluoreszkáló fény, mint fertelmes migrén, oda-vissza rándul. Elvadult papírcsíkok ajtók helyett, színpadi függöny, özvegy kunkor. És én, szerelmem, én patológikus hazudozó vagyok. És a kölköm, oda néz, ott van, arcával a padlón. Zsinegel az út kisbábú, rugdosódik, már nyoma veszett. Hát persze skizofrén. Arca piros-fehér, csupa vakrémület. Kiraktad a kismacskáit az ablakodon, bele valamit szementkútba. Azt összeszarják, vinnyognak, okádnak. A gyerek nem hallja. Azt mondod, ki nem állhatod, mert ez a korcskölök lány. Épp te, aki átégetted a vezetékeidet, mint a rossz rádió, amelyből hiányzik történet hang, az újdonság szilárd formazajai. Azt mondod, folytsa meg a kismacskákat, az a szag. Azt mondod, folytsa meg a lányomat, aki 2 évesen őrjöng, 10 évesen a torkát fogja elmetszeni. A gyerek mosolyog, kövér csiga, alatta a narancssárga linóleum felsikált rombuszai. Edd meg a tiédet, a tiéd fiú. Azt mondod, a férjed veled semmire sem megy. Zsidó mamája azt a kis bögyörőjét becézgeti. Nekem 2 kölköm van, neked csak 1. Ülhetnék egy kornvalli sziklán, fésülném a hajam. Járhatnék csápnadrágba, mint akinek flörtje van. Találkozhatnánk egy másik létben, odafönn, magasan. Te velem, én veled. És közben zsírbűze és bébiszar. Kába vagyok, bennem ragadt a tegnapi altatóm. A főzés füstjén, a pokol füstjén lebeg a fejünk. 2 kígyó mérges ellenkezés. Csontod, csontom, hajad, hajam. Úgy hívlak, árva, árvám. Betegeskedsz, tudom. Naptól fekélyes vagy, széltől tüdőbajos. Valaha szép is voltál. New Yorkban, Hollywoodban a férfiak azt mondták, kész vagy, kezdhetem, kicsi, jó vagy nagyon. És te nyögtél, nyögtél, nyögtél a mámorért, álságosan. Impotens férjed kávéért slattyog. Megpróbálom bent tartani a vénkarót. Hadd érje meg a villámlást, a savas fürdőt, a rólad lehántott eget. Letottyan vele a műköves domboldalon meghajszolt stráfkocsi. A szikrák kéklenek, A széthulló kék szikrák millióm darabra hasadoznak, mint a kvarc kristály. Te ékszer, te drágaság. Akkor éjjel a hold végigvonszolt a vértömlőjét, beteg állat, a kikötő lámpái felé. És aztán visszanyerte térfogatát, kemény lett, szétvetett és fehér. A pikkelyfény a fövenyen halálra rémített. Marokszámra kapkodtuk, imádtuk, gyúrtuk, mint a tésztát. Mulatt férfi test, homok talizmán. Egy ebb fölkapta ebül járt férjed. Elkóborolt. Most csendben vagyok. A gyűlölet torkomig ér. Ragacs, ragacs az agyam. Nincsen szavam. Csak pakolom a kemény krumplit, mint az új ruhát. Csak pakolom a kölkeimet. Csak pakolom a beteg macskáimat. Te savas váza, csordultik szeretettel. Te tudod, kit ér a gyűlölet. Férjed örül, hogy vasra verve él tenger felett, melyre a kapu nyílik, ahol a víz fehéren feketén betoldul, majd kiöklendve visszalódul. Minden nap megtöltöd ezt a férfit a lélek levével, mint a kancsót. Elcsigázottnak látlak. Hangod a fülbe valóm, verdeső, tapadó, vérszívó denevér, aki vagy. Igen, ez az. Igen, ez az. Ajtóból kibámuló, szomorú banya. Mindennő, lotyó, osztozni nem merek. Látom az ügyes díszletet, a jó szorosan rád nőttet, olyan akár a csecsemőököl vagy a szellőrózsa. Nem menekülsz a tengertől egyetlenem, attól a kleptomániástól. Én még az elején vagyok. Azt mondom, visszajövök máskor. Te jól tudod, a hazugság mire való. Még Zen mennyországodban sem találkozom veled.

0: Megmenthető ez a házasság?
1: Házasságtörés, szerelmi ügyek, kommunikációra képtelen, megnémult házasságok.
0: Megmenthető ez a házasság?

0: Az egyetlen férfi, aki biztosan szeretett volna egész életemen át. Anyám egyik reggel belépett, a szemében könnyek, és azt mondta, hogy az apám örökre elment. Emberevő óriás volt. De nekem hiányzik. Öreg volt, de az anyám választott egy öreg férfit, hogy az apám legyen. Gyűlölöm a férfiakat, mert nem maradtak velem, és nem szerettek úgy, mint az apám. Szurkálhattam őket, és bebizonyíthattam, hogy nem apának valók. Kényszerítettem őket, hogy nyilatkozzanak. Aztán észrevétettem velük, hogy nincs esélyük. Gyűlölöm a férfiakat, mert nem kell úgy szenvedniük, mint a nőknek. Ők meghalhatnak, vagy elutazhatnak Spanyolországba. Ők mulathatnak, miközben a nő a szülés fájdalmában vergődik. Ők szerencsejátékot játszhatnak, miközben a nő fukarkodik a kenyérrekent vajjal. A férfiak, a gonosz, aljas férfiak elvesznek mindent, amit bírnak, aztán dürohamot kapnak, meghalnak, vagy elmennek Spanyolországba, mint Mrs. ez és ez, érzéki szájú férje.
1: Szerez egy kis kedves, kis biztonságos, kis édes bájos férfi utánzatot, aki majd gyereket ad neked, kenyeret és biztos födelet a fejed fölé, zöld pázsitot és pénzt. Pénzt, minden hónapban pénzt. Kös kompromisszumot. Egy okos nő nem kaphat meg mindent, amit akar. Érd be a második legjobbal. Vedd el magadnak, ha kedves. Bizonyosodj meg róla, hogy kedves. Kedves. Kedves.
0: De hát mit tud a szerelemről? Semmit. Meg kell szerezni. Meg kell kapni. Kedves. De mi?
1: Nos, valaki, aki mellett biztonságban érzed magad. Ház, pénz, gyerekek.
0: A jó öreg horgonykész.

0: Istenem, ki vagyok én? Ma este a könyvtárban ülök. Fejem fölött vakítanak a lámpák. Hangosan berreg a ventilátor. Feszült arcok, rózsaszín, fehér, sárga hús. Én meg ülök itt, identitás hiány, arctalanul. Vágyom mind arra, ami elpusztít majd a végén. Azon tűnődöm, vajon a hagyományos, normális élettől elszakított művészet fölére az élettel egyesített művészettel. Egy szóval, kiszívja-e a házasság az alkotó erőmet?
1: Honnan veszi az ötleteit?
0: Csak heverek az ágyamon. Isten szól hozzám. Tudja, az élet. Úgy érzem, üreges vagyok, nem tömör. A szemem mögött béna, néma, pokolbeli katlan. Visszhangzó semmi. Meg akarom ölni magam, hogy meneküljek a felelősségtől, hogy nyomorultul visszamászhassak az anyamépe. Nem tudom, ki vagyok, hová megyek, és közben én vagyok az, akinek válaszolnia kell ezekre az utálatos kérdésekre. Nincs hova menni. Nincs otthon. Nincsenek férfiak, akiktől szülői szigort, végleges útmutatást várnék. Nincs egyház, amely liberális volna, szabad. Föláldozhatom magam. Egy megbélyegzett ember a villamos székben. Leplezetlen megigézettség a nézők arcán, a részletek, a halál megdöbbentő fizikális tényei, a sikoly, a füst, Hiroshima és Dachau, és így tovább.

Bőröm, mint náci lámpa ernyőjég. Jobb lábam levél nehezék, arcom remek, ránctalan zsidóvászon. Háncsd a kendőm, te hóhér alak. Elriasztalak? Az orr, a hibátlan fogsor, a szemüreg. A savanykás lehelet majd eltűnik egy nap alatt. Gyorsan, gyorsan a hús, amelyet befalt a komor gödör, csontomra visszatér, s én mosolygó asszony vagyok, 30 éves ez egyszer, mint a macska, meghalhatok 9-szer.

Ára van, hogy a sebeimet megnézd. Ára van, hogy a szívem hallgatod. Működik maga. És ára van, nagyon nagy ára van, hogy belőlem szó jut, érintés vagy vércsepp, vagy hajcsomó vagy ruha. Tessék, tessék, herr doktor, tessék, herr hóhér, én vagyok a te műved, a te értéktárgyad. Az a színarany baba, akit elolvaszt egy sikoly. Égek és pergek. Ne hidd, hogy nem értékelem a nagy figyelmet. Hamu, hamu. Turkálod, döfködöd. Hús, csont, nincs ott semmi több. Egy darab szappan, karikagyűrű és aranytömés. Herr Úristen, Herr Lucifer, figyelj, figyelj. A hamuból egy vörös hajú nő kikel, és férfit fal, ha férfi kell.

0: Egy napon majd, amikor kibotorkálok a konyhába tojást főzni, tejet melegíteni a gyereknek, és vacsorát készíteni a férjem barátainak, elkapok majd egy-egy szót Bergson, vagy Kafka, vagy Joyce, és óvára gondolok az elmékre, amelyek meghaladják, túlszárnyalják az enyémet.
1: A fekete hangyák gabonaszemeket vagy létszárnyakat vonszolnak egy lyukhoz. Megemeljük a sziklányi kőlapot, megzavarjuk a klánt. Nagy kavarodás a friss terepen. Visszavonulások, tapogatózás.
0: Pangás, sötétben, majd testetlen kék zuhogás, sziklakúp, messzeségek. Isten nőstény oroszlánja, egyé növünk, sarkak térdek forgatója. Hasad zárul a barázda, nővére egy nyakbarna ívének, melyet nem tudok elérni. Mórszemű bogyók vetik fekete horgaik, vér sötét, édes kortyai, árnyak. Valami más hajt engem a levegőn át, comb, haj, sarkamról szilánkok, fehér godéva, lepleim hántom, holtkezek, holtkötelékek, és most búzává habzom, tengerek csillámlása. Gyerekkiáltás olvad a falban, és vagyok a nyíl, öngyilkos harmadszálta, mely maga a vágta, s várja a rőt szem, a reggel üstje.
1: Látjuk, amint két hangyát szorosan egymáshoz présel a görcs. Egy nyers földszínű, szinte áttetsző pókfutkos vadul körülöttük. Láthatatlan hálójával összebogozva őket, a hangyák kapálóznak. Egyre lassabban. A pók egyre gyorsabb.
0: Harang kondulás a templomból, ahonnan minden gyászmenet elindul. Szobák. Minden szoba egy világ. Istennek lenni, minden életnek lenni, mielőtt meghalunk. Álom, amely megőrjíti az embereket. Egy személynek lenni hát, egyetlen nőnek. Élni, szenvedni, gyereket szülni, megismerni más életeket és kis világmetszetekké változtatni őket, hogy az emberek agyában majd bolygók módjára keringjenek.

Sem az Ó, sem az Új Szövetségben nem található tilalom, de még határozott rosszallás sem az öngyilkosság ellen. Olyanokat kell hallanunk, hogy az öngyilkosság a legnagyobb gyávaság, hogy csak őrültségben fordulhat elő, és egyéb ilyen ízetlenségeket. Föl kellene szólítani a papságot, feleljen meg arra, mi jogon bélyegez Gaztetnek oly cselekedetet, melyet sok általunk tisztelt és szeretett ember követett el. Okokat kérünk, és nem érjük be üres szócsavarásokkal. Legdrágább kincsünk a szabad akaratunk, amellyel kiszakíthatjuk magunkat a világból, amikor kedvünk tartja. Csodálatos lehetőség. Ha egész életünk során minden kérdésünkre válaszolnának, a végén mégse jutnánk messzebbre.

A reggeli fényben minden lehetséges. Még az is, hogy istenek legyünk.

neve Kürügyén, Szilvia Plász. Közreműködött Bodnár Erika, Olsavszki Éva és Pap Zoltán. A felvételt Borlai Kinga, Maksai Helga, Táncos Tamás és Vajda László készítette. Munkatárs Szakács Emese. Korányi Tamás műsorát hallották.

A rádiókompozíció 1995-ben készült, és legutóbb 1998. január 2-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Nikolai Alexeyevich.
1: Juro.
0: Kettő. Már virrad.
1: Mennyi jött a vonat?
0: Nem hallja.
1: Legalább két órát késettem. Én is megélem a pénzemet. Ide jövök, hogy majd elébük megyek az állomás és elholni. Elalszom az időt.
0: Mint ha már itt is volnának.
1: Anyan dunyása. Amíg a podgyászt megkapják, meg mindent elintéznek, az idő betelik. Jobo Andrejevna 5 évig volt külföldön. Vajon megváltozott? Milyen nagyszerű asszony volt. Kedves, egyszerű. Soha el nem felejtem kölyök koromban, 15 esztendősre lehettem. Édesapám, Isten nyugasztalja. Egyszer részek fejjel úgy képen talált vágni, hogy az orrom vére is elerett. Jobo Andrejevna meg. Milyen fiatal volt még. Szépen megfogta a kezemet. Behúzott ide a gyerekszobába, neki a mosdónak. Ne sírte, kis parasztfiú, azt mondja, begyógyul, mire megházasodol. Parasztfiú. Az apám paraszt volt, igaz? De hát rajtam már fehér a mellény és sárga a cipő, pénze annyi, mint a pejva, de hát szó, ami szó. Azért mégiscsak paraszt maradtam.
0: A kutyák egész éjjel ugattak. Biztosan érezték, hogy jönnek a gazdáik.
1: Te, Dunyása, mi az ördög lel téged tulajdonképpen?
0: Nem tudom. A kezem úgy reszket, és úgy érzem, mintha mindjárt elájulnék.
1: Egészen elurasodt, Dunyása. Olyan cifra vagy, mint egy kisasszony. Micsoda frizura.
2: A kertész küldi ezt a csokrot, azt mondja, az ebédlőben kell vázába tenni.
0: Adja csak ide, majd megcsinálom.
1: Nekem meg hozz egy pohár kvászt, Dunyása.
0: Rögtön hozom.
2: Kellemetlen ez a hajnali fagy. -3 fok. A cseresznyefák meg javában virágzanak. Nézze csak, Jermolá Alexeyevics, ne haragudjék, hogy háborgatom, de tegnap előtt vettem ezt a pár csizmát, nem, de bár, és olyan iszonyúan csikorog, mivel lehetne megkenni, ha volna szíves tanácsot adni.
1: Hagyj békén, torkig vagyok.
2: Hogy én velem mindig történik valami baj, de oda se neki, megszoktam már.
0: Tessék, Jermolá Alexeyevics, váljék egészségére.
2: Én már megyek is. Jó, tessék. Hát, nem mondtam. Ez egyszerűen szenzációs. Bocsánat a szerénytelen kifejezésért. Igazán hihetetlen.
0: Jermolaj Alexeyevics. Önnek azt hiszem megmondhatom. Ez a Jepihotov megkérte a kezem.
1: Csak nem.
0: És én most nem tudom, hiszen olyan derék csöndes fiú szegény, és hát mégiscsak könyvelő. Meg nem is olyan rossz képű. És bolondulásig belém van kapajodva. Csak olyan szerencsétlen flótás ne volna, mindig van vele valami.
1: De most igazán jönnek.
0: Csak ugyan. Jaj, hogy forog velem a világ?
1: Vajon megismered? 5 éve nem láttuk egymást.
0: Mindjárt elájulok. Jaj, a szédülés környékez.
1: Itt vannak. Gyerünk elébük!

0: Anyuska, tudod még milyen szoba ez?
1: A gyerek szoba. Anyuskám, a maga két szobája, a fehér meg a viola színű, egészen úgy van, ahogy még itt hagyta.
2: A gyerek szoba. Az én édes, drága gyerek szobácskám. Itt aludtam, amikor még egészen kicsi kislány voltam.
1: Istenem, most is olyan vagyok, mint a gyerek.
3: Teljes két órát toporogtunk az állomáson, Hugocskám. Szép, szép kis állapotok, mi?
0: Nézze, Pisti, pompás kiskutya, a diót is megeszi.
3: Hihetetlen.
4: Alig győztük a várást. Ánya, drága ánya.
0: Négy éjszaka nem aludtam az úton. Egészen beleveremettem.
4: Mikor egy hónapja elutazott, nagy hó volt mindenfelé. És micsoda hideg volt. Nagy bőt közepe. És most május van. Virágzanak a cseresznyefák. Jaj, drága kisasszony, úgy vártam már magácskát. Életem, virágom. Mindjárt el is mondom a nagy újságot, egy percig sem bírom tovább.
0: Megint valami.
4: Jeppi Hodova könyvelő húsvétkor megkérte a kezemet.
0: Én meg elvesztettem az összes hajtűmet.
4: Nem is tudom, mit gondoljak. Szeret. Nagyon szerelmes belé.
0: Az én szobácskám. Csak hogy itt vagyok. Itthon. Holnap korán reggel felkelek, és kiszaladok a kertbe.
4: Tegnap előtt megjöttem Piotr Szergeics is.
0: Pétya!
4: A fürdőházban szállásoltuk el. Igazság szerint most föl kellene költenem.
5: Dunyása!
4: De várja, kisasszony megtiltotta.
5: Dunyása, hozz kávét. Anyuska kávézni szeretne. Igyekezz.
4: Már is repülök.
2: Hál' Istennek megjöttetek. Újra itthon vagy. Itthon, lelkecském. Itthon, gyönyörűség.
0: Én is alig vártam. Sok bajom volt, várja.
2: Miért is engedtelek egyedül arra nagy útra?
0: Képzeld, megérkeztem Párizsba. Először is borzasztó hideg volt. Másodszor a francia tudományom teljesen csődöt mondott. Anyuska fellakik a negyedik emeleten. Felmegyek. Mindenféle franciák vannak nála. Valami hölgyek, meg egy öreg páter az imakönyvével. Tele a szoba cigaretta, füstel és minden. Olyan sivár. Hirtelen úgy megsajnáltam szegény anyuskát. Nyakába borultam, karomba szorítottam, és alig akartam elengedni. Ő meg csak simogatott és sírt.
2: Jaj, ne is mondd. Ne is mondd tovább.
0: A Mantoni villáját akkor már rég eladta, és semmije, de semmije sem maradt. Nekem sem maradt egy kopelykám se. Isten csodája, hogy valahogy mégis hazajutottunk. És amellett anyuska képtelen megérteni a helyzetünket. Beülünk a vasúti étterembe, hogy harapunk valamit, ő meg a legdrágább fogást akarja megrendelni. Hát itthon mi újság?

0: gratulálnak. Képzelődés.
1: Te, Párizsban még léghajón is ültem.
2: Én meg itt lótok, futok egész nap a házban. Az eszem meg folyton máson jár. Azon spekulálok egyre, honnan keríthetnék neked valami gazdag férjet. Akkor végre nyugodt lehetnék. Akár apácának is elmehetnék.
1: Anyuskát elő kellene készíteni, hogy Pétya itt van.
0: Kész akarva nem költöttem fel.
2: Pétya Trofimov volt a Grisa házi tanítója. És ha anyuska meglátja, minden az eszébe jut egyszerre.
1: 6 éve, hogy apus meghalt. És alig egy hónapra rá a folyóba fulladt Grisa. Az én drága kis öcsikém. És anyus nem bírta a fájdalmat. Menekült innen. Csak el innen. Ha tudnám, mennyire megértem őt. Már tolulnak a kertben a madarak.
0: Igazán ideje lefeküdne, szívecském. Gyere, gyönyörűsége.
1: Jó, menjünk.
3: Remélem, nem zavarok.
4: Jása, rá se ismerni magára. Milyen előkelő lakály lett magából. Odakint, idegenben.
3: Kihez van szerencsém?
4: Amikor maga elkerült innen, én még ilyen kicsi voltam. Dunyasa vagyok. Fyodor Kozujadov lánya. Csak ugyan nem emlékszik.
3: Dunyasa. Dunyas.
4: Vigyázzon a csészék.
3: Te kis töltött kalap.
4: Tűnjön el gyorsan.
5: Mi az már megint?
4: Eltörtem egy csésze aljat.
5: Friss cserép jót jelent. A madám itt fog kávézni. Készül az a kávé. Te, és hol a tejszín?
4: Jesszuskám, rohanok.
5: Milyen málézájú. Hát megjöttek Párizsból. Adatságos úr is utazgatott Párizsba, de még Delizsolc. Megjött az én úrnőm. Csak hogy ezt is megérhettem. Most már nyugodtan meghallhatok.
4: Csak megiszom a kávémat, aztán mindjárt megyünk aludni.
3: Emlékszel, drága hugocská? Nem is olyan régen, mind a ketten ebben a gyerekszobában aludtunk, és már milyen hihetetlen, azóta 51 éves lettem.
6: Ja, az idő eljár.
3: Mit kotyog?
6: Csak azt mondom, hogy az idő bizony eljár, kérném.
5: Miért a kellemes illa? Parancsoljon a kávé, asszonyom.
4: Köszönöm, Fírsz. Hogy megszoktam a kávét? Éjjel-nappal iszom. Nagyon köszönöm, öreg. Jaj, valóban én ülök itt. Legszívesebben táncolnék és tapsolnék. Olyan, mint egy álom. Isten látja, lelkem, mennyire szeretem a hazámat. Milyen nagyon szeretem. Egész úton ki se tudtam nézni a kupé ablakát. Folyvást csak sírnom kell. Na, csak hamar lezer a kávéba. Nagyon köszönöm, kedves Fírsz. Nagyon. Ha tudnád, öreg, milyen öröm nekem, hogy még élsz.
5: Akkor, tegnap előtt.
4: Mit?
3: Nagyot hall az öreg.
4: Ó, Isten.
6: Nekem meg 5-kor megy a vonatom Harkovba. Ez igazán bosszantó. Úgy szerettem volna jól kibeszélni magam kegyeddel. Elnézegetni.
5: Még a réginél is szebb ebben a szép párizsi ruhában. Ördög a lelki. De szép.
6: A bátyja azt mondja rólam, képzelj, asszonyom, hogy én paraszt vagyok. Faragatlan tuskó. Nekem tökéletesen mindegy, hogy mondja. Csak az a fontos, hogy kegyet bízzék bennem úgy, ahogy régen. És kegyeskedjék kegyesen rám nézni azokkal a csodaszemekkel, mint régen.
4: Nem is tudom, mi van velem, de...

0: Igazán a helyem se találom. Nem bírom ki ezt a boldog jó érzést. Na jó, jó, csak ne vessenek. Ne vessék ki a csacsiságaimat. Drága, drága öreg szekrény. Drága öreg asztalka.
1: Amíg oda voltál, a dada meghalt.
0: Megírták, tudom. Isten nyugosztalja szegényt.
1: Anasztasi is meghalt. A kancsor Petruska meg itt hagyott és elment a városba. Nem kell egy kis cukrot, Püstök úr?
2: A kislányom Dásenka tiszteletét küldi.
3: Volna valami kellemes mondani valom az ön számára, asszonyom, ha meghallgatnám.
0: Persze.
3: Csak hogy már mennem kell, rövidre kell fognom. Tehát arról van szó, hogy amint tudni méltóztatik, az önök cseresznyéskertjét augusztus 22-én elárverezik. No, én ezzel szemben azt mondom, a fejük se fájjon, mert van egy nagyszerű megoldás. Tessék ide ügyelni, mit gondoltam ki. Az önök birtoka mindössze 20 versztányira van a várostól, és közvetlen vasúti összekötetése is van. Na már most. Ha a cseresznyéskertet a folyóparti földdel együtt parcelláznánk, és mint villatelkeket bérbeadnánk, évi 25 000 rubel tiszta jövedelmet is bekaszírozhatnánk.
1: Micsoda badarság, már megbocsátom.
0: Nem értem világosan, Jermolaj Alekszéjics.
3: Nyaralóknak adni ki a telket, és olcsó számítva 25 rubel évi bért kérhetne hektáronként. Ha most mindjárt hozzálátunk, kezeskedem róla, hogy őszik egyetlen bérbeadatlan parcella sem marad, úgy elkapkodják. Szóval gratulálok, meg vannak mentve. A hely gyönyörű, a fekvés kedvező, a folyó mély. Persze előbb rendet kellene csinálni. Az ócska vityillókat le kellene bontani, például ezt a rozzantházat is, és a cseresznyéskertet is ki kellene vágatni.
0: Kivágni a cseresznye fáimat? Jaj, lelkem, bocsásom, de maga igazán nem tudja, mit beszél.
1: Ez a kert még a lexikonban is benne van.
3: Kérem. Ha nem találunk megoldást, augusztus 22-én oda lesz az egész cseresznyéskert minden egyebestül. Azt kapja meg, aki a legtöbbet ígéri érte.
1: Valamikor úgy 40 meg 50 esztendővel ezelőtt a cseresznyét megaszalták, befőzték. Befőttet meg, édes pálinkát csináltak belőle. És...
4: Hallgass már, öreg Firsz.
1: Őt is érte a pénz. Külön receptje volt annak.
0: Na és hova lett a recept?
1: Elfelejtették. Ki tudja már az manapság. Milyen jó az halcseresznye volt az. Puha és zamatos. Na és... Hogy méltóztatott mulatni Párizsba, Jugovádzajerda? Milyen volt az élet? Igaz, hogy ott békát is esznek?
0: Ajjé, még krokodilust is.
1: Jaj, nem méltóztassék mondani. Hihetetlen.
5: Nos, uraim, lassan 4 óra. Ideje, hogy eszükbe jusson az illendőség.
1: Bizony... Ideje lenne elindulni.
3: Nekem meg 5-kor megy a vonatom.
5: Anyuska? 2 sürgőn is jött, míg úton voltál. Tessék.
0: Párizsi sürgőnyek. Párizst végérvényesen befejeztük.
1: Tudod, de jobban hány esztendős ez a könyvszekrény? Vagy egy hete kihúztam véletlenül az alsó fiókját, és akkor vettem észre, hogy bele van égetve az évszám. Kerek 100 esztendős. Mit szólsz hozzá? Akár a jubileumát is megülhetnénk.
6: 100 éves? Hihetetlen!
1: Te derék! Régi tiszteletre méltó szekrény. Örömtől mélyen meghatottan állok előtted, aki már egy évszázad óta szolgálsz a jó... az igaz ragyogó eszményeinek. A te néma kiáltásod, amellyel gyümölcsöző munkára hívsz bennünket, 100 hosszú éven át nem veszített erejéből, és nemzedékeken át tartotta ébren a jobb jövőbe vetett hitünket, és nem esik öntudatunkat.
3: Ja, persze, persze. Nekem már igazán mennem kell, hát akkor 3 hét múlva a viszontlátásra. Nem tudom, sehogy se tudok ma elindulni innen. Tessék jól meggondolni ezt a parcellázási dolgot. És ha elszánta rá magát, esik tudatni velem. Rögtön tudnék elszerezni, vagy 50 000 rubel kölcsönt. Komolyan, tessék megfontolni.
1: Micsoda sületlenség.
5: Ugyan menjen már az Isten szerelméért.
3: Megyek már, kérem. Itt sem vagyok. Viszontlátásra.
1: Micsoda paraszt. Azaz, hogy pardon, várja hozzám egy feleségül, ugye? Ő a kiszemelt vőlegény. Mi?
5: Kérem, bácsika, ne beszéljen ilyen bolondokat.
7: Miért ne várja? Én nagyon örülnék a dolognak. Derék jóra való ember.
6: Az. Jó lélekkel mondhatom, nagyon jóra való ember. Izé, lelkecském, nem adhatta nekem kölcsön 240 rubel, tudnék, holnap ki kéne fizetni a jelzálog kamatokat.
5: Nincs. Nincs.
7: Bizony, lelkem, igazán nincs magunknak se.
6: Hát majd csak találnak valamit. Én sose veszítem el a reményt. Volt már úgy, hogy azt hittem, hogy mindennek vége, és mi történt? Kisült, hogy az én földemen vezették át a vasutat, és jókul a sumácska ütötte a markomat.
7: Na, megittük a kávét, most aztán szépen megyünk aludni.
5: Felkelt a nap. Már nincs is olyan hideg. Nézze, anyuska, hogy virágzanak a cseresznyefák. Istenem, micsoda levegő!
1: Az egész kert csupa fehérség. Juba, emlékszel még erre a fasorra? Nyilegyenesen végigszeli a kertet, és ezüstösen ragyog a holdes éjszakákon. Emlékszel? Nem felejtetted el.
7: Ó, gyerekkorom, tisztaságom. Itt aludtam ebben a szobában. Innen néztem a kertet. A boldogság minden reggel együtt ébredt velem. És a kert most is szakasztott olyan, mint volt. Semmi változás. Olyan felségesen fehér. Drága, drága. Neked nem ártott meg a sivár ősz és a fagyos tél. Fiatal vagy újra, és boldog vagy. Nem hagytak el az égi angyalok. Istenem, ha az én vállamról is levenné valaki ezt a nehéz követ, ha elfelejthetném a múltamat.
1: És ezt a kertet most elárverezik. Micsoda kertet?
7: Milyen csodálatos kert. Fehér virág. Kék.
8: Juba Vandrejevna, csak üdvözölni akarom, és már megyek is. Azt mondták, várjak holnapig, de én már nem bírtam tovább.
7: Jó napot.
5: Anyuska, Pitya Trofimov.
8: Pitya Trofimov, Grisa volt házi tanítója. Hát annyira megváltoztam.
5: Pitya maga. Grisa, szegény édes kicsi fiacskám. Grisa, megkecske.
7: Mi csináljunk, anyuskám? Isten akarta.
5: Vízbe fulladtad én, kisfiam. Miért? Mondd, barátom. Miért?
1: Elég lesz már, Jóba. Elég lesz. Ne?
5: Mondja csak, Pétya. Mitől csúfult így meg? Hogy megöregedett?
8: Bizony. A vonaton is egy asszony azt mondta rám, vedd le, uraság.
5: Pedig milyen helyre fiúcska volt akkor, milyen vidám, eleven diák.
7: És azóta hogy megritkult a haja? Meg szemüveget is. És még mindig diák.
8: Úgy látszik, kérem, hogy én örök diák maradok. De most már nem is zavarok tovább. Jó éjszakát!
7: Jó éjszakát. Na. Menjünk mi is aludni.
6: Hát, aludjunk. Jaj, a közvénye. Jó, Andrejevna, drága barátom. Nagyon kéne nekem az a mennyi is, az a 240 rubel.
1: Ez is mindig csak a maga nótáját fújja.
6: 240 rubel, kamatokat kell fizetni.
7: Ja, magamnak sincs barát.
6: De megadnám, angyalkám, megérni, és olyan semmi sumácska az egész.
7: Hát mit tehetünk egyebet? Add majd oda neki azt a pénzt leunyit, ha egyszer kell neki. Biztosan megadja.
6: Megadom, aranyoskám, megadom.
1: Jó van, mindig csak a régi marad. Kidobálja az ablakon a pénzt.
9: Anyuskán nem lehet segíteni. A párnát is odaadná a feje alul, ha engednénk.
1: Jaj. Amíg valami jóféle örökséghez jutnánk, vagy ilyesmi. Ha például anyát gazdagon férhez adhatnánk. Vagy el kellene utazni a gazdagrófné nagynénihez Jaroszlávba. És ennek olyan töménytelen pénze van, majd felveti.
9: Csak a jó Isten akarna már segíteni rajtuk.
1: Ne bőg, na. Ne bőg. A nagynéni nagyon gazdag, de sajnos tudni se akar rólunk. Nem tudja a húgomnak megbocsátani, hogy egy szimpla ügyvédhez ment feleségül. Aki még csak nemes ember se volt. Nem nemes emberhez ment férjhez. No, meg aztán meg kell hagyni, nem is nagyon erényesen ért. Szép asszony. Jó asszony, ami jubánk, én szívemből szeretem. De hát ez mind csak ennyitő körülmény. Mégiscsak könnyű erkölcsű teremtés, valljuk be.
9: Anya ott áll az ajtóban.
1: Mi? Vagy úgy.
9: Te még most sem alszol, anya?
10: Nem tudok.
1: Drága szívecském, édes kis virágom.
10: De bácsikám, ne haragudj, te annyi mindent összefecsegsz. Most is miket mondtál szegény anyuskáról, a tulajdon édes nővéredről?
1: Persze, persze, ez csak ugyan borzasztó. Az Isten legyen hozzám irgalmas. Az előbb is micsoda buta szónoklatot tartottam a könyvszekrény előtt.
9: Szó, ami szó, okosabb volna, ha kevesebbet beszél.
10: Magadnak is jobb volna, bácsikám, ha hallgatnál. Hidd el.
1: Jó. Jó. Már hallgatok is. Csak még egy utolsó szót a lényegről. Múlt csütörtökön fenn voltam a járásbíróságon, aztán összeverődött egy kis társaság. Mindenféléről beszéltünk, ahogy ilyenkor már szokás. Na és hát, szóval azt mondják, hogy váltóra lehetne kölcsönt felvenni. És így megfizethetünk a kamatokat a banknak.
10: Jaj, csak megsegítene a jó Isten.
1: Kedden megint bemegyek, még egyszer megbeszélem a dolgokat. Jobb megbeszélni a lopahinnal, neki biztosan nem tagadja meg a kérését. Te pedig, anya, miért kipihented az út fáradalmait, elmész Jaroszlávba a grófné nagynénéthez. Ha így három felül is nekilátunk, bizonyos a siker. Minden jóra fordul. Kifizetjük a kamatokat. Egészen biztosan kifizetjük. Becsület szóval ma mondom, nem kerül idegen kézre a birtok. A boldogságomra esküszöm, utolsó rongya nevem, ha árverésre hagyom jutni a dolgot, minden esküszöm.
10: Milyen jó vagy, édes bácsikám, és milyen okos. Úgy megnyugtattál, olyan boldog vagyok.
6: Ne úgy, Andrej, nem fél az Istentől. Mikor megy már aludni?
1: Hát, megyek már, megyek. Eli csak félsz, majd csak levetkezem magam is. Na gyere, kecskeim, holnap mindent apróra megbeszélünk.
6: Leonid Andrejics.
1: Jó, megyek már. Hugocskáim, ti is feküdjetek le szépen.
10: Jaj, várja, olyan boldog vagyok. A bácsika egészen megnyugtatott. Nagyon hálás vagyok neki érte.
7: De most már igazán menjünk aludni.
10: Milyen fáradt vagyok. És a fülemben, mintha csengők csilingelnének. Bácsika. Milyen kedves a bácsika. Anyus. Édes anyuskám. És a bácsika.
7: Gyere. Szívecském, gyere.
9: Majdnem azt, nem látja.
8: Szívem, tavaszi napsugara.

0: Azért szép dolog lehet az. Idegen országban járni, kelni. Ugye, Jás?
1: Na, igen. Csatlakozom a kegyed véleményéhez.
2: Magától értetődik. Külföldön minden olyan perfekt.
1: Na igen, persze.
3: Én kérem, határozottan rendelkezem kellő intelligenciával, mindenféle jelentékenyebb művet elolvasok, mindazonáltal nem vagyok tisztában a szellemi tendenciámmal, mert mit is akarok tulajdonképpen, élni akarok, vagy tulajdonképpen főbelőni magamat? Nem tudom, kérem, a revolver minden esetre nálam van mindig, amint tetszik látni.
1: Nagyon okos és félelmes fiú vagy, Epiodov. Az asszonyok biztosan nagyon szeretnek, mi?
3: Alapjában véve, kérem, leszámítva a leszámítandókat, azt kell mondanom, hogy engem a sors igencsak megtáncoltatott, akár vihar a sajkát, kérem, mert tegyük fel, hogy tévedek, akkor hogyan lehet az, kérem, hogy ma reggel például arra ébredtem fel, hogy a mellemen egy óriási nagy pók mászik. Olvasták, kérem, önök Buckle-t? Szeretnék pár komoly szót váltani kegyeddel, tiszteletre méltó Dunyása, megengedi?
0: Hát csak ki vele.
3: Kívánatosnak találnám, ha négy szem közt lehetne.
0: Jó. Hát szívesen. De előbb hozzá el a kendőmet. A szekrény mellett van felakasztva.
3: Jól van. Kérem. Elhozom, kérem. Legalább most már tudom, mit csináljak a revolveremmel.
1: Ez a Epivadov maga a két lába járó szerencsétlenség.
0: Jaj, csak agyon ne lője magát. Tudja, én olyan nyugtalan természet vagyok. Minden csekéség felizgat. Még egészen kicsi lánykoromban urak közé kerültem. Teljesen elszoktam az egyszerű élettől. Nézze csak. A kezem is olyan fehér, mint valami kisasszonyi. Érzékeny lettem. Olyan delikát és kényes. Mindentől úgy meg tudok ijedni. És ha maga Jása, hűtlen talán lenni hozzám. Igazán nem tudom, hogy mi lenne az idegeimmel.
1: Olyan vagy, mint az élet, galambocska. Nekem is az a véleményem, hogy egy lány adjon magára. Semmit sem utálok jobban, mint amikor egy lány nem tud viselkedni.
0: Én halálosan szerelmes lettem magába. Maga olyan művelt. Mindenről olyan finoman tud beszélni.
1: Na igen. Jól esik a szivarozás, a természet lányölé. Jön valaki. Biztosan az uraság.
0: Jása, én nagyon szeretem.
4: Most rögtön menjen haza. És tegyen úgy, mintha fürödni lett volna. Emelre menjen, kerülővel, nehogy meglássák.
0: Azt hiszem, megfájdult a fejem. A szivarfüsttől. Isten vele.
5: Most aztán igazán határozni kell. Az idő nem vár. Akarják a parcellázást, vagy nem akarják. Választ kérek a legrövidebbet. Igen, vagy nem. Csak egy szó.
6: Kiszíten ilyen szörnyű szivarokat.
5: Te meg mit keresel itt, Jása? Mit lábatlankodol mindig az orrunk előtt?
7: Bocsánat, de mindig nevetnem kell, ha az ön hangját hallom.
5: Jobba kérlek, vagy én, vagy ő.
6: Jása, menjen innen, legyen szíves.
7: Már megyek is.
8: Megyek?
7: Megyek.
5: Csak egy szó.
6: Igen.
5: Csak választ már egyszer.
9: Jaj, milyen kellemes is most így, mi volt ez a vonat, megvan? Jaj! Ha az ember egy jó ebédet akar, egyszerűen beszáll az egyik kupéba is.
6: Mi értelme volt ennek az egésznek? Városban lenni, csak éppen, hogy megebédeljünk. És hozzá egy olyan nyomorúságos helyre. Az enne silány volt, az asztaterítő szappanszagú. Minek annyit összeenni, Leonyid, és minek annyit inni? És minek annyit össze-vissza fecsegni? A vendéglőben megint hetet havat összehordtál. Hát, csupa oda nem való dolgot. Pincéreknek tartottál előadást a dekadens költészetben.
9: Igen, igen. Én már javíthatatlan vagyok, úgy látszik. A gazdag Gyeriganov akarja megvenni a birtokot. Azt beszélik. Személyesen jön el az árverés.
5: A Jaroszlávli néni megígérte, hogy küld pénzt. De hogy mikor is mennyit, azt nem tudni.
9: Mégis
1: Mennyit küldhet?
8: 100 000? 200 000?
6: Ugyan. Ha csak 10 vagy 15 000-et küld, azért is hálásak lehetünk.
1: Bocsánatot kérek, de én ilyen könnyelmű népeket, mint önök, ilyen élhetetlen, különc embereket még sose láttam. Világosan megmagyaráztam, hogy a birtokuk dobra kerül, és önök, mintha föl se fognák.
6: De hát mit csináljunk? Hát adjon tanácsot.
1: Nap-nap után egyebet se csinálok, mint hogy tanácsot adok. Naponta 100-szor elmondom ugyanazt. A cseresznyéskertet a folyóparti földdel együtt parcellázni kell, és bérbe adni a nyaralóknak, mégpedig most, mindjárt, azonnal. Nyakunkon az árverés.
6: Villaházak, nyaraló vendégek. Na, arra bugyog, de olyan közönséges van.
9: Teljesen a te nézetemben vagyok.
1: Sírni tudnék, vagy dühöngeni. Mindjárt gutaütés kapok, nem bírom tovább.
6: No.
1: Leonid Andreics, ön egy közönséges vénasszony.
9: Mit beszél?
1: Vénasszony. Csináljanak, amit akarnak.
6: Jaj, ne menjenek, kedvesem. Nagyon kérem, maradjon. Talán kieszelünk valamit.
1: Olyan, mit lehet itt kieszelni?
6: Jöjjön vissza, nagyon kérem. Ha maga is itt van valahogy, vidámabb a társaság. Én folyton úgy félek valamitől. Valami borzalmas dologtól. Ez a mi nagy bűneink büntetése.
1: Ugyan. Micsoda bűneik lehetnek önöknek?
9: Rólam azt beszélik, hogy egész vagyonomat cukorkákban nyeltem el.
6: Az én bűnös lelkem. Mindig úgy szórtam a pénzt, akár egy őrült. Olyan emberhez mentem feleségül is, aki csak adósságokat csinált. Végül pedig agyonitta magát, úgy öntötte magába a pezsgőt. Aztán egy másikhoz sodródtam, és az se volt különb. A kisfiam halála lett érte az első büntetés. Olyan volt az, mint a fejbe sújtottak volna. Bakon menekültem el, csak el innen, külföldre, hogy soha többé ne lássam ezt a folyót, amely elrabolta a gyermekemet. Menekültem, de az a másik, az kíméletlen volt és erőszakos. Utánam jött. Amikor beteg lett, vettem egy villát Manton mellett. És ápoltam. 3 évig nem volt se éjjelem, se nappalom, úgy agyon kínzott, én egészen belesorvadtam. Na, tavaly aztán, amikor a sok adósság miatt a villát el kellett adni, Párizsba költöztünk, és az az ember kifosztott abból is, ami még maradt. Aztán ott hagyott. Egy másik asszonyért. Akkor öngyilkos akartam lenni. Micsoda ostobaság. Milyen szégyen. És egyszerre felébredt bennem a vágyódás. Haza. Oroszországba. Az én édes kicsi lányomhoz. Ó, Istenem, Istenem, bocsáss meg az én sok vétkemet, ne büntess tovább. Ma kaptam ezt a sürgönyt Párizsból. Az az ember sürgőzött, bocsánatot kér. Könyörök, hogy menjek vissza hozzá.
1: Tegnap este színházban voltam. Érdekes darabot játszottak. Nagyon mulatságos volt.
6: Úgy? Mi lehetett olyan mulatságos? Én azt hiszem, inkább magukon nevethetnének. A nyomorúságos kis életükön. Meg azon, hogy mennyi hiába valóságot összebeszélnek.
1: Teljesen úgy van, elismerem. Ostoba egy élet a mi életünk. Apám paraszt volt. Sült paraszt. Semmire se tanított. Legfeljebb bunkósbottal nevelt, ha részeg volt. Igazság szerint én is csak az vagyok. Ostoba, buta fickó, az írásom olyan, hogy késül a szemem miatt. Ocsmány, macska kaparás.
6: Meg kellene magának házasodni, kedves barátom.
9: igen. Szent igaz.
6: Vegye feleségül a mi bárjánkat. Nagyon derék lány.
9: Tudom.
6: Háziasan van nevelve, ég a keze alatt a munka, és ami a legfontosabb, szereti magát. Magának is régóta tetszik.
9: Én részemről nem vagyok ellened. Elég, kedves lány.
10: Nekem valami állást kínálnak a bankban. 6000 rubel évi fizetéssel. Mondtam már neked.
6: Úgy? Te csak maradj, ahogy vagy.
9: Ennyi, hát hiszen hűvös van már. Vegye fel ezt a kabátot, úrfi. Na, vegye csak fel.
10: Unalmas egy figura vagy, te félsz.
9: Jó.
10: Na, add azért ide.
9: Ma reggel is elutazott, anélkül, hogy egy szót is szólt volna nekem.
6: Hogy megöregedtél, Pierce?
9: Parancsol?
11: Nem hallod? Nagyon megöregedtél.
9: Hiszen elég ideje élek már. A nagyságos asszony papája még a világon se volt, amikor engem már meg akartak házasítani. Amikor pedig az a nagy jobbágy szabadítás volt, én már belső inas voltam. Nekem nem kellett az az izé, az a szabadság. Én szépen megmaradtam a gazdámnál. Pedig, hogy örültek akkor a népek? De hogy minek örültek, maguk se tudták.
10: Nini, itt jön a fiatalság.
12: Itt vannak anyuskáim.
6: Gyertek, gyertek, drága gyerekek.
13: Anyuska, de jó, hogy itt találunk.
6: Na, tudnátok, mennyire szeretlek benneteket. Üljetek le szépen ide mellé.
11: A mi vendégünk is mindig inkább csak kisasszonyokkal sétál.
4: Semmi köze hozzá.
11: Ma holnap 50 éves lesz, és még mindig hiány.
4: Tartsa meg az ostoba tréfáit magának.
11: Mit vérgeskedsz, te, gyulabogár?
4: Hagyjon engem békén!
11: Engedje megkérdeznem. Rólam például hogyan vélekedik?
4: Magáról? Hát, ha éppen tudni akarja, Jermolaj Alekszejics, megmondom. Maga gazdag ember, hova tovább milliómos. És ahogy a természet körforgásával szükség van ragadozó állatokra, amelyek felfalják az útjukba kerülő többi élőlényt, éppen úgy magára is szükség van.
13: Milyen szépen beszél maga, Pétya. De most meséljen inkább valamit a csillagokról.
6: Nem, nem. Inkább a tegnapi témánkat folytassuk.
4: Miről is beszéltünk akkor?
10: Az emberi büszkeségről.
4: Sokat beszéltünk, anélkül, hogy valamire jutottunk volna. Az emberi büszkeségben az önök felfogása szerint van valami misztikus. Talán a maguk módján igazuk is van. De ha a dolgokat józanul és egyszerűen nézzük, miféle büszkeség az? Mi egyáltalán az értelme, ha az emberi test tökéletlen, ha az emberek zöme durva, ostoba és mélységesen boldogtalan? Ne legyünk úgy elragadtatva magunktól. Inkább arra legyen gondunk, hogy dolgozzunk.
6: Milyen okos ember maga, Pétya.
9: Iszonyúan. A végén úgyis mindnyájan meghalunk.
10: Igazad van, félsem.
4: Az emberiség halad, és egyre jobban tökéletesíti a képességeit. Persze dolgozni kell, mert csak így lehet elérni a célt. Nálunk Oroszországban csak nagyon kevesen dolgoznak. Annak az intelligenciának túlnyomó többsége, amelyet én ismerek, nem csinál semmit. Nálunk mindenki fontoskodik, komoly képeket vág, filozofális, magasröptű témákról szavar, de nyugodtan nézi, hogy közben a munkások úgy táplálkoznak, mint az állat. A puszta földön hálnak, 30-40-en egy szobában, szennyben és bűzben, férgek között, erkölcsi nyomorban. Minden szép szónoklatunk és szavunk csak arra jó, hogy magunkat is, a többieket is becsapjuk. Csak piszok van, aljasság, ázsiai viszonyok. Akkor már inkább hallgassunk.
9: Tudja, Pétya, én hajnali 4-kor kelek. Dolgozom kora reggeltől késő estig. Sok pénz forog a kezemen, a magamé is, meg a másé is. Hát én elég jól látom, milyenek az emberek. Valahányszor éjszaka nem tudok elaludni, elgondolom magamban. Én jó Istenem,
8: adtál nekünk óriási erdőségeket, végtelen mezőségeket, határtalanul nagy határföldeket, de minket, embereket, akik mindezeknek a közepében élünk, nem teremtettél hozzájuk illő óriásoknak.
6: Ugyan, hát mit kezdene azokkal az óriásokkal? Azok csak a mesében jók, a valóságban ijesztőek.
9: Hölgyeim és uraim, lement a nap.
8: Lement?
9: Ó, természet, csodálatos természet. Örök ragyogásban tündökölsz, teli vagy szépséggel és néma méltósággal. És mi édesanyánknak hívunk.
6: Bácsika.
13: Jaj, bácsi, már megint.
9: Jól van, na jó. Már hallgatok is.
12: Gombolja be a kabátját, Leonid Andréics. Még megfázik nekem.
9: Már félsz, hát...
6: Mi volt ez?
8: Nem tudom. Talán valamelyik hegyi tárnában elszakadt a drótkötél. De nagyon messzire történhetett.
9: Valami madár lehetett. Valami kócsakféle.
8: Vagy egy pakoly.
6: Nagyon kísérteties volt.
12: A nagy szerencsétlenség előtt is éppen így volt. A bagoly egyre csak huhogott. A szamovár meg zúgott, búgott szüntelenül.
9: Miért a szerencsétlenségről beszélsz?
12: Hát, amikor felszabadítottak bennünket, jobbágyokat.
6: Azt hiszem, kedveseim, mehetünk. Későre jár. Könnyes a szemed, kislánom, mi bajod van?
13: Semmi, anyuskám. Csak úgy sírok.
6: Téged különben várja. Közben főkötő alá is kerítettünk, tudod-e? Gratulálok.
13: Ilyen dolgokból nem szabad tréfát üzni, anyuskám.
6: Na, induljunk. Mindjárt vacsorázni kell.
13: Pétya, ne menj el.
8: Anya, most legalább egyedül lehetünk.
13: Végre.
8: Na, jó, attól fél, hogy egymásba találunk szeretni. Azért van mindig a sarkunkban.
14: Az ő szűk fejecskébe nem fér bele, hogy mi ketten fölött állunk a szerelemnek.
8: Lesöpörni magunkról minden kicsinyes csalóka dolgot, mindent, ami akadályozza az igazi boldogságot. Megyünk a fénylő csillag felé, amely ott ragyog a messzeségbe.
13: Milyen szépen beszél maga, milyen szépen. Ma nagyon pompás itt, nem?
8: Igen, csodaszép időnk van.
13: Pétya, mit csináld maga én velem? Hogy van az, hogy én a cseresznyéskertet már nem szeretem úgy, mint az előtt? Hiszen olyan gyöngéden szerettem. Azt hittem, hogy a földkerekségen nincs is szebb hely, mint a mi kertünk.
14: Egész Oroszország a mi kertünk.
8: Nagy és gyönyörű föld. És nagyon sok csoda szép hely van rajta. De mi csak filozofálunk, panaszkodunk az unalom miatt, és isszuk a vodkát.
14: Pedig a napnál világosabb. Ha csak ugyan a jelen igazi életét akarjuk élni, akkor először le kell zárnunk, jóvá kell tennünk a múltat, és ezt csak fáradhatatlan, megfeszített munkával érhetjük el. Ánya, ezt jól jegyezze meg.
13: Itt hagyom ezt a házat, szavamra.
14: Ha a háztartás kulcsai magánál vannak, dobja őket a kútba, és menjen el innen. Legyen szabad, mint a szél.
13: Milyen szépen mondta.
14: Higgyen nekem, anya. Higgyen nekem. Én még nem vagyok 30 éves sem. Még fiatal vagyok, diák vagyok. De már rettenetesen sok mindenen mentem át. Éhséget és nyomorúságot, betegséget és bolyongást. Mindent végigpróbáltam, mint a koldusok. Ide-oda vetett a sors. De mindig, minden pillanatban, éjjel és nappal tele volt a lelkem valami titkos sejtelemmel. A boldogságot érzem, anya, amely tudom, hogy eljön. Már látom is jönni.
13: Most kél a hold.
14: Igen, most kél a hold. valóság. Egyre közelebb. Már hallom is a lépteit. És ami nem is pillanthatjuk meg, ha nem ismerhetjük meg, mit tesz az, majd mások meglátják.
13: Ányom!
14: Ez várja hangja. Felháborító.
13: Hagyja csak, hadd keressen. Lemegyünk a folyóhoz. Ott most nagyon szép.
14: Menjünk.
13: Ánya! Hol vagy, Ánya? Ánya, hol vagy? Ánya.
0: Nincs itt.

0: Cseresznyés kert. Anton Pavlovics Csehov színművének rádióváltozata. Az első részt hallották.
1: A hangfelvétel 1982-ben készült, és legutóbb 2023. május 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.

0: Cseresznyéskert. Anton Pavlovics Csehov színművének rádióváltozata. Második rész.
1: Promenád, álljunk fel!
2: Madame Lopahin, Lopahinné asszonyság.
3: Nem eljegyzést ünnepelünk. Vedd le, uraság.
2: Igenis az vagyok, és büszke vagyok rá.
3: Ó, itt mindenki mulat, nevet. Még zenészeket is hívtak, csak aztán legyen, aki megfizesse.
4: Milyen sokáig oda marad az a Leonid? Mit tud annyi ideig csinálni a városban?
2: Az árverést talán nem is tartották meg.
4: Na, mi ugyan rosszkor hívattuk el a zenészeket, és rendeztük ezt a mulatságot. De hát, Istenem, most már benne vagyunk.
1: Tudja, Petya?
2: Igen?
1: Engem már kétszer is végig simítottak utána. Nehezen megy a táncolás. De hát, mit csináljuk? Aki farkasokkal tartanak, vonítani kell. Különben is nekem olyan a természetem, mint a lói. Szegény megboldogult édesapám, Isten nyugosztalja, nagy kópé volt szegény, és mindig azt mondogatta, hogy a Simeonok pisik nemzetség egyenesen attól a lótól származik, amelyet Caligula császár szenátorrá neveztetett ki. Nekem csak az a szerencsétlenségem, hogy soha sincs pénze.
2: Hogyha maga azt az energiát, amivel egész életében a pénzt hajszolta, hogy kifizethesse a kamatokat, valami rendesebb dologra fordította volna, talán még a világot is kidönthette volna a sarkából.
1: Az a híres filozófus, az a Nietzsche, nagy tudós, nagy lángész, azt mondja valamelyik művébe, hogy szabad hamis bankot csinálni.
2: Maga olvasta Nietzsét?
1: Én azt már nem, de a leányom, Dasinka. És én most olyan helyzetben vagyok, hogy még hamis bankot is gyártanék.
3: A bácsika vette meg, bizonyosra veszem.
4: De hogy hagyhat ilyen sokáig ebben a bizonytalanságban?
3: A nénike felhatalmazást küldött neki, hogy a birtokot az ő számára vegye meg, és írassa nevére a terhet. Biztosan ányának szánja ajándékul. A jó Isten megsegít bennünket.
4: A néni 15 000 rúbelt küldött. És az a pénz sajnos még a kamatokra is kevés. Ma dől el azért sorsa.

0: Jeppi, ott a biliárdozás közben összetört egy dákót.
1: Jeppi, ott mit keres itt? És ki engedte meg, hogy biliárdozzék? Nem értem ezeket az embereket.

0: Ádám Lopahin, Lopahinné asszonyság.
1: Ő is bölcsész. Már kétszer kidobták az egyetemről.
2: Mi van azon bosszankodni való bárja, hogy Lopahinnénak csúfol? Lopahin nagyon derékeny.
1: Anyuskám, őszintén megvallom, én komolyan gondolok erre a dologra. Lopahin tetszik nekem.
2: Hát menj hozzá. Mit vársz? Nem is értem.
1: De hiszen csak nem kínálhatom fel neki magamat. Jaj, csak volna pénzem, akármilyen kevés, ha csak 100 rubel is. Itt hagynék mindent, és elmennék messzire. Zárdába mennék.
0: Gyönyörű lenne.
1: Egy ilyen ősbölcsész igazán okosabb lehetne. Pétya. Hiszen maga egészen tönkre ment. Hogy megöreged? Nem tudok én dolog nélkül meglenni, anyuskám, nekem mindig csinálnom kell valamit. Most is ez a felfordulás, kitart ennek, ha én nem.
2: Ne csúfolja mindig, Pétya. Látja, anélkül is elég keserűsége van.
3: Az a baja, hogy túl buzgó. Olyasmibe is beleüti az orrát, amihez semmi köze. Egész nyáron a nyakunkon volt, hogy valahogy össze ne szerelmeskedjünk Ányával. Mi köze hozzá? Különben is nekem eszem ágában se volt ilyesféle. Mi fölötte állunk a szerelemnek.
2: Én meg azt hiszem, nagyon is alatta állok. Csak legalább annyit tudnék, eladták-e a birtokot, vagy sem. Jaj, kiáltani szeretnék, valami bolondságot elkövetni. Pétya, mentsen meg, mondjon valamit. De szíjen, kérem, akármit.
3: Nem mindegy, hogy mikor árverezik el a birtokot. Ma vagy holnap. Az önök számára nincs többé visszatérés. Legalább egyszer életében nézzen szemek közé az igazságnak.
2: Miféle igazságnak? Maga talán látja, hogy mi az igazság és mi nem az. De én, mintha elvesztettem volna a szemem világát. Én nem látok semmit. Maga bátran nekivág minden fontos kérdésnek. Egy-kettőre dönteni tud. De mondja csak, lelkem, vajon nem azért, mert még olyan fiatal, hogy egyetlen döntésért sem kellett még megszenvednie? Bátran néz a jövőbe. De talán csak azért, mert az igazi élet rejtve van a maga fiatal szem előtt. Maga bátrabb, tisztább, mélyebb, mint mi. De képzelje csak magát a mi helyzetünkben. Legyen tekintettel mindenre, mielőtt ítél. És legyen elnéző. Lássa, én itt születtem. A szüleim és a nagyszüleim is mind itt éltek. Én szeretem ezt a házat. A cseresznyéskert nélkül nincs számomra értelme az életnek. És ha már eladják, akár engem is eladhatnak vele. A kisfiam is itt fulladt a vízbe. Hát, miért nincs hozzám egy kis részvét, kedves drága barátom?
3: Jól tudja, hogy teljes szívemből együtt érzek önnel.
2: Igen. De ezt másképpen kellene mondani. Egészen másképpen. Jaj, olyan nehéz ma a szívem maga, azt el sem tudja képzelni. Szól ez a muzsika, lármáznak, minden hangtól összerezzenek, minden tagom remeg. Mégsem mehetek a szobámba, mert ott meg az egyedül lét kínoz. Ne ítéljen el, Pétya, én úgy szeretem magát, mintha a fiam volna. Szívesen feleségül adnám magához Ányát, esküszöm, csak folytatná rendesen a tanulmányait, kedvesen. Csak letenné szépen a vizsgáit. De maga semmit se csinál. Pedig ez nincs rendjén, ugye? És a szakállával is kellene már valamit csinálni, hogy nőjön ki már végre. Olyan komikus itt.
3: Az előbb a zsebkendőjével kirántotta ezt a sürgönyt.
2: Ja, a párizsi sürgöny. Minden nap kapok egyet. Tegnap is kaptam, ma is. Az a rossz ember már megint beteg. Már megint bocsánatot kér. Könyörök, hogy térjek vissza hozzá. És tulajdonképpen vissza is kellene utaznom Párizsba. Ott lenne a helyem mellette. Maga most olyan szigorúan néz rám, Pétya. De hát mit csináljak, kedvesem? Mit csináljak? Az az ember ott most beteg. Egyedül van és szerencsétlen. Ki viseli gondját? Ki vigyáz rá, hogy megint bolondságokat ne csináljon? Ki adja be neki rendesen az orvosságokat? És hát... Igen. Minek tagadnám? Szeretem azt az embert. Érzem. Szeretem. Szeretem. Ez a malomkő húzza le az én nyakam az örvénybe, de én szeretem ezt a követ. Én nem tudok élni nélküle. Ne gondoljon rosszat rólam, Pétya. Ne szóljon semmit, most sem.
3: De az Isten szerelmére. Bocsássa meg az őszintességemet, hiszen az az ember mindenéből kifosztotta.
2: Ne beszéljen.
3: Az az ember szélhámos. Ön az egyetlen, aki nem tudja. Egy hitvány senki. Csirkefogó.
2: Nézze, maga 26 vagy 27 éves létére mi mindig úgy beszél, mint egy kisiskolás.
3: Bánom is
2: a maga korában már férfinak kell lenni. Meg kellene érteni az embereket, akik szeretnek. És igen, már magának is szeretnie kellene valaki. Szerelmesnek kell lennie, érti? Igen, igen. De maga egyszerűen egy beszáradt vénkisasszony, egy komikus torz figura.
3: Miket beszél?
2: Én fölötte állok a szerelemnek, de hogy is áll maga fölötte, csak egyszerűen egy múja fráter, egy máhészájú, ilyen nagyra nőtt, és meg szeretője sincs.
3: Borzasztó! Ilyeneket mondani, irtóztató. Ezt nem bírom. Elmegyek innen. Köztünk vége mindennek.
2: Pecsa, hova megy? Mi az, mi történt?
4: Pécsa, legurult a lépcsőn.
2: Micsoda nagy gyerek ez a Pécsa. Na Pécsa, bocsásson meg, kérem. Na jöjjön, táncoljunk. Jöjjön.

0: Na, hogy van öreg apu?
1: Sehogy se érzem jól magam. Azelőtt csupa generális, meg báró, meg admirális táncolt a mi mulatságainkon. Most meg hívjuk a postamestert, meg az állomásfőnököt is. És még csak megsincsenek tisztelve a meghívástól. Aztán meg egyre jobban gyengülök. Megboldogult nagyurunk, a nagypapa pecsétviaszkal kúrált bennünket. És az mindenféle betegségre jó is volt. Én már, idestova, 20 esztendeje beveszek minden nap egy késhegynyi pecsétviaszt. Igen. Talán azt tartja még bennem a lelket.
0: Unalmas pofa vagy már, te öreg. Jobb volna minél előbb meghalnod.
1: Elite. Te málészájú.
2: Merci. Most már hadd ülök le egy kicsit. Elfáradtam.
3: Köszönöm. Asszonyom, a táncot.
4: Éppen most beszélj a konyhában egy ember, hogy a városban az árverésen eladták a cseresznyés kertet.
2: És kivette meg?
4: Azt nem mondta. És már el is ment. Gyere, Pétya, gyere, táncoljunk.
5: Ljubov Andrejevna.
2: Tessék.
5: Méltóztassék megengedni, hogyha újra Párizsba menne. Hogy én ismét önnel mehessek. Tegye meg, kérem. Én semmi esetre sem maradhatok itt. Hiszen ön is bizonyára belátja ez a műveletlen ország, meg ez a szemét népség. Ez nem lehet kibírni. Meg az unalom, meg a rossz koszt. Ugye magával visz, nagyságos asszony?
2: Mi lesz veled? Hová mégy, ha eladták a birtokot?
1: Ahova parancsolja, oda fogok menni.
2: Milyen rossz színben vagy. Beteg vagy. Merj egy feküdj ágyba.
1: Megyek, de ha én ágyba fekszem, ki fog itt rendet tartani, kiszolgálni, meg mi egyéb? Magam vagyok az egész házban.
4: Képzelje, Jása. A kisasszony azt mondta, nekem is táncolni kell, mert sok a táncosunk, a hölgynek kevés. Pedig én szédülök a tánctól, és szívdobogást kapok. Képzelje, a postamester az előbb mit mondott nekem? A lélegzetem is elállt belé.
0: Ugyan, mit mondhatok?
4: Kegyed olyan, mint egy virág.
0: Faragatlan népség.
4: Mint egy virág. Mert én olyan finom teremtés vagyok.
6: Szabad? Szabad kérném, szépséges angyalkám?
2: Menjünk. Táncoljunk. Táncoljunk ki magunkból minden bánatot.
6: Még 180 rubelecske kellene, drága szívecském, csak 180 rubelecske, ha kölcsön adhatnál.

0: engem látni se akar, tiszteletem méltó Dunyása, mintha valami kártékony rovar volnék. Jaj, micsoda élet.
1: Mit akar tőlem?
0: Persze, persze. Talán igaza van. De akárhogyan is, bizonyos szempontból talán kegyed volt az, ne tessék haragudni, aki engem ebbe az állapotba juttatott. Kegyed a szabát adta nekem, és ám bár én...
1: Kérem, kérem, majd később beszélünk. Most azonban hagyjon békén. Én most ábrándozom.
0: Én nem bánom, kérem. Engem minden nap ér valami szerencsétlenség, de én, ha szabad azt mondanom, csak mosolygok rajta. Sőt, kacagok.
2: Megjött Lopahim,
3: Jermolaj, Alexei, visszahozott galambocskám, de kunyak is a pilatot.
1: Miért maradt olyan sokáig, és hol van Leonid?
4: Mindjárt itt lesz.

0: Nagyon kifáradtam, öltöztes át, Fitz!
1: Lerúgyi!
0: Hol vagy?
2: Na most...
0: Gyere már, segíts!
3: Na, hát mi volt az árverésem? Beszélj már, Jermolaj!
1: Eladták a cseresnyés kertet?
0: Eladták.
1: És ki vette meg?
0: Én.
4: Tessék! Itt vannak a ház kulcsai.
0: Én vettem. Igenis. Bocsássanak meg az urak és hölgyek, nehezemre esik a beszéd, zavaros a fejem. 90 000-re rámütötték. 90 az adóságon felül. Enyém lett a cseresznyés kert. Az enyém. Uram teremtő, egyém a cseresznyés kert. Értem, mondják, hogy be vagyok rúgva, hogy bolond vagyok, hogy csak álom ez az egész. Ne nevessenek ki. Ha most az apám meg a nagyapám felkelhetnének a sírjukból, és látnák, mi lett az ő jármolájukból. Megvette a legszebb birtokot, amelyiknél nincs szebb a földkerekségen. Azt a földet vettem meg, amelyiken az apám meg a nagyapám jobbágy volt, rabszolga, akinek még a konyhába se volt szabad belépni. Biztosan alszom. Csak álom ez az egész, csak képzelődés. Várja, eldobta a kulcsokat. Mutatni akarta, hogy nem háziasszonyoskodik itt tovább. Hát, jó. Akkor táncoljunk. Hé, banda, húzd rá. A fülembe húzzátok. Táncoljon mindenki. Majd meg. Jermolaj Lopahin, hogy vág fejszét a cseresznyés kert. Csak úgy dőlnek rakásra a cseresznyefák. Villákat fogunk építeni, nyaralókat. Az unokáink, meg azoknak az unokái új életet látnak itt. Miért is nem hallgatott már? Jubov Andrejev. Szegény, drága. Ezt most már meg nem másíthatjuk. Hú, csak lenne vége ennek az egésznek minél hamarabb. Csak minél hamarabb megváltoznék ez a mi szerencsétlen, boldogtalan életünk valahogy.
5: Szegény Jóbb Andrejev, na hogy sír. Gyere, gyere, gyere lám. Menjünk át az ebédlőbe. Jobb, ha most egyedül marad.
0: Hé! Hé, mi van? Pontosabban szóljon az a zene!
5: Vigyázz!
0: Rámenj, dörgős fénykő! Nem baj! Nem számít! Mindent megfizetek! Táncoljatok, galambocskáim! Táncoljatok!

Анюшко, Анюшко, не шир. Дорогой Анюшка, не шир. Сиве ми идеш, Анюшкаю. Исен ойон нагьон сертлек. Имадлок. А чересниш кертет элотак, игаз. De mégis minek sírni? Megmaradt az életed, a jövőd, és megmaradt a te szép, tiszta, drága lelked. Gyere velem, gyere gyönyörűségem, menjünk el innen. Majd ültetünk mi magunknak új cseresznyés kertet, amelyik szebb lesz, mint ez volt. És meg fogod szeretni, és megérted, hogy így volt a legjobb, ahogy volt. Boldog leszel újra. A csöndes és mélységes boldogság úgy fog rásütni a lelkedre, mint az esti napsugár. És mosolyogni fogsz, drága édesanyuskád.

0: És oda kutya hideg van ide bent.
1: Ma nem fűtöttem be, hiszen mindnyájan elutazunk.
0: Mit nevetsz?
1: Csak úgy, örülök.
0: Már októberben vagyunk, de odakint még enyhén süt a nap, akár nyár. Építkezéshez való idő.
2: Köszönöm, testvéreim, köszönöm szépen.
3: Isten veletek.
1: A parasztok vannak itt búcsúzkodni. Jó emberek, csak a műveltségük hiányos. Nem gondolja, Jermolája Alexeics?
2: Már megint odaadtad nekik az erszényedet, jó. Ezt igazán nem kellett volna.
4: Nem tehetem már.
2: Nem, ezt nem lett volna szabad.
4: Nem bírtam, Leonid, egyszerűen nem bírtam.
0: Kérem, ne felejtsék el, 47 perc múlva indul a vonat.
4: Jasza, kérem, jöjjön segíteni.
1: Parancsáronaságos asszony, parancsáron.
0: 20 percen belül indulni kell az állomásra. Tessék, igyekezni.
5: Azt hiszem ideje, hogy induljunk.
6: Jaj, mi jaj.
5: A kocsik készen vannak. Az érdek tudja nekem meg, hova lett a sárcipőm. Éppen most kellett annak is eltinni.
7: Ágya, sehol se találom a sárcipőmet.
8: Nézd meg a nagy kofferben.
0: A magok vonatján megyek én is. Egész téle Harkovban lesz dolgom. Hét magoknál csak vesztegettem az időt. Elegem van a semmitevésből.
6: Szóval most megint megkezdi hasznos tevékenységét.
0: Igyál egy pohárkát.
5: Köszönöm, nem élek vele.
0: Azt hallom, Moszkvába még.
5: Oda! A többieket elkísérem a városba, és holnap tovább utazom Moszkvába.
0: Úgy. Az egyetemen a tanárok nyilván csak téged várnak. El se kezdik az előadást, amíg oda nem érsz.
5: Találj ki valami újabbat. Ez régi és lapos szellemesség.
6: Nézd, Jermolaj, mi alig, ha találkozunk még egyszer ebben az életben. Hát hadd adjak búcsúzóra egy jó tanácsot. A te híres nyaraló vendégeidből soha se lesznek jó gazdák. Ne is álmodj róla. Legjobb lesz, ha el sem kezded azt az építkezést.
5: Akárhogy is, azért szeretlek.
0: Isten áldjon, kalambocskám. Köszönöm a szép szavakat. Ha kéne egy kis pénzecske, fogadd el tőlem az útra.
6: Minek az nekem? Nem kell.
0: De hiszen semmit sincs.
6: Nehogy nincs. Azért a könyvért, amit fordítottam, kifizették a honoráriumot. Itt van a zsebemben.
5: Csak a sárcipőmet találnám meg.
0: A tavasszal 1000 hektárt bevetettem mákkal. És kerek 40 000 rubelt kerestem rajta. Te... Mikor az a sok mák virágban állt, micsoda gyönyörűség volt, csak nézni is. Szóval 40 000 rubelt kerestem. Adhatod kölcsön?
6: Hagyd csak, hagyd. Ha 200 000-et adnál, az se kellene. Én szabad ember vagyok. És azt, amit ti többiek, szegények meg gazdagok olyan nagyra becsültök, én nem veszem semmibe. Mert én erős vagyok és büszke. Az emberiség a nagy igazságok felé halad. A legnagyobb boldogság felé, ami csak lehetséges ezen a földön. És én a legelső sorokban akarok haladni.
0: Eljutsz odáig?
6: El. El fogok jutni. Vagy legalább megmutatom az utat a többieknek odáig.
0: Azt mondják, Leonid Andreics állást vállalt a bankban, és 6000 rubelt kap évenként, csak aztán győzze kitartással, mert nagyon lusta fajta.
9: Anyuska szépen kéreti, hogy legalább addig ne kezdjék kivágni a fákat, amíg ő el nem ment.
5: Csak ugyan, ennyi tapintat igazán elvárható.
0: Ennyi igazán, mindjárt szólok az embereknek.
5: Csak azt tudnám, hogy hová lett a sárcipőm.
10: Indulhatnánk, alig van már időnk. Ánya, készen vagy?
9: Igen, bácsikám.
4: 10 percben már nem leszünk itt. Isten veletek, kedves otthon. Elmúlik a tél, és mire újra tavasz lesz, te már eltűnsz a föld színéről. Lebontanak. Mennyi mindent láttak ezek a falak?
2: Mindenki elhagy bennünket. Várja is el, megy. Egyszerre feleslegesek lettünk az embereknek.
4: Egyetlen édes kislányom. Te ugye őrülsz?
9: Ó, nagyon, anyuskám, nagyon. Hiszen új élet kezdődik.
4: Nem sokára majd újra látjuk egymást, drága kislányom. Én most elutazom Párizsba. Egyelőre elég lesz az a pénz, amit a néni a birtokvásárlásra küldött. Csak azt hiszem, nem fog túlságosan sokáig tartani.
9: Ó, hát akkor majd visszajössz. Én már előre készülni fogok erre az időre. Szépen levizsgázom a gimnáziumban, és szorgalmasan fogok dolgozni, hogy téged is eltartassalak. És majd együtt olvasgatni fogunk mindenféle könyveket, ugye? Az őszi estéken sok-sok mindent fogunk összeolvasni. És egy új, csodálatos világ tárul ki előttünk. Siess haza, anyuskám!
4: Persze, aranybogaram, hazajövök.
0: Ime a természet csodája.
2: Jaj, hát fújjam ki először magam, egészen kifulladtam. Biztosan megint pénzért, mi? Erre nem vagyok kapható, alászolgálja!
0: Ellenkezőleg, éppen a fordítottjáról van szó. Nos, Jermolágy, te nagyszerű ember, nesze 400 rubel. Tartozom még 840-nel, majd azt is megkapod.
4: Honnan a csodából van ez a pénz?
0: Bolond história. Oda jön a földemre egy pár angol ember, és elkezdenek piszkálgatni. Találnak valami fehér anyagot. Tessék, tessék, Jubob Andrejevna, gyönyörű galambocskám. Magának is megadok 400-ot. A többit majd később.
2: Mi? Miféle angolok voltak azok?
0: 24 évre bérbe vették tőlem az agyagos részt. Mindjárt fizettek is. De most már szaladnom is kell. Csütörtökön megint teszem tiszteletemet.
4: Csak hogy mi nem leszünk itt. Most indulunk a városba. Én pedig holnap tovább utazom külföldre.
0: Micsoda? A városba mennek? Ja, hát persze. Persze, igaz. A butorok eltűntek, a koferek. Hát mit csináljunk, ha egyszer így kell lenni? Mit csináljunk? Ha nem az angolok, micsoda nagyszerű emberek. Hát az Isten segítse magukat. Mit csináljunk ezen a világon? Vége szokott lenni mindennek. Hát csak ilyenek boldogul. Igaz is a lányom, Dasenka. Mindjárt a szívből üdvözli.
4: Most már igazán indulhatnánk. De még két kő nyomja a szívemet. Először a beteg Firsz.
1: Még 5 percünk van.
9: Firsz dolga rendben van, anyuskám. Jása ma reggel elvitette a kórházba.
4: Helyes. Akkor még csak várja volna hátra. Szegény lány folyton sír, egészen lesoványodott és sápat lett. Jermolaj Alekszejics. Én mindig úgy gondoltam, hogy magukból egy pár lesz. És úgy látszott, maga sem lett volna ellene.
2: Hát, kérem.
4: Kislányom, nézz utána odakint, hogy minden rendben van.
9: Igen, anyuskám.
4: Én nem tudom, miért kerülnek úgy ki egymás útjából. Én egyszerűen nem értem.
2: Őszintén szólva, én se értem. Az egész olyan furcsa. Hát, ha még nem volna késő, én akár most mindjárt készen állok. Esünk túl rajta, és kész. Azonnal. Mert ha ön nem segít, érzem, nem jutok el odáig, hogy megkérjem a kezét.
4: Kitűnő. Az egész nem tart tovább egy percnél. Én most szépen kimegyek, és majd beküldöm Várját. Várja! Várja! Hagyj félre mindent, és gyere csak be gyorsan!
2: Igen, igen.
9: Milyen különös. Sehol se találom.
2: Mit keres?
9: Pedig magam raktam el, és most nem tudom, hogy hová.
2: Mihez fog most kezdeni? Várj.
9: Én elszeggődtem Ragulinékhoz, házvezető nőfélének.
2: Azok Jersnyovóban laknak, ugye?
9: Igen.
2: Ide mindössze 70 versztó. Na hát, ebben a házban vége lesz mindennek.
9: Hova is lehetett? Talán betettem a nagy kofferba. Igen, ebben a házban befejeződött az élet.
2: Én meg Harkovba utazom. Most mindjárt ezzel a vonattal üzleti ügyek. Jepi Hodovot hagyom itt. Szerződtettem.
9: Csak ugyan...
2: Tavaly ilyenkor már esett a hó. Emlékszik? Most meg olyan szép napos őszünk van. Csak hűvös egy kicsit. Ma reggel 3 fok hideg volt.
9: Nem néztem. A mi hőmérőnk különben is el van törve.
7: Jermolaj Alekszejics!
0: Sajnos. Megyek már, megyek!
4: Nos, Mária. Mária. Na, hát indulnunk kell.
11: Igenis, anyuskám ideje. Én még ma Ragulinéknál leszek, csak a vonatról lenne késünk.
4: Anya, készül! Most aztán ki a nagyvilágba?
9: Ki a nagyvilágba?
0: Barátaim, kedves, drága barátaim, abban a pillanatban, amikor örökre elhagyjuk ezt a házat, nem tudom magamba folytani azokat az érzéseket, melyek ma egész szívemet eltöltik.
9: Bácsi, kérem.
11: Bácsika, hagyjuk ezt.
0: Hát, jó, hallgatok.
5: Indulás, hölgyeim és uraim!
0: Jepiadov, a kabátomat.
5: Parancsoljon, Jermolaj Alekszeics.
4: Rendesen kocsira raktak minden?
0: Azt hiszem, igen. Aztán vigyázz, Jepiadov, hogy minden rendben legyen.
5: Csak legyen egészen nyugodt, Jermolaj Alekszeics.
4: Elmegyünk, és nem marad itt egy élő lélek sem.
0: Bizony, jövő tavaszig.
5: Uraim, gyorsan fel a kocsira, lekésünk a vonatról.
9: Pétya, nézd csak, itt a sárcipője.
4: Oh.
9: A koffer mellett volt. Micsoda kopott, ócska karocsnyi.
5: Köszönöm, várja. Hölgyeim és uraim, indulás!
0: A vonatra, az állomásra.
4: Menjünk, menjünk.
0: Mindegyütt vagyunk. Nem maradt a házban senki. A bútorok itt vannak, be kell zárni. Mehetünk.
9: Isten veled, drága ház. Isten veled, régi éle.
5: Ilyen az új éle.
0: Szóval a viszontlátásra tavasszal, uraim és hölgyeim.
2: Hugo. Drága jó hugacskán.
4: Na. Te szép, édes, gyönyörűséges kerte. Életem, ifjúságom, Isten veletek. Isten veletek.
9: Mama!
0: Ahó!
4: Még egyszer hadd nézem ezeket a falakat, ezeket az ablakokat. Hogy szerette szegény édesanyám ezt a szobát?
2: Emlékszel? 6 éves lehettem. Pünkösd ünnepe volt. Itt ültem az ablak párkányán, és néztem, hogy megy édesapám a templomba.
9: Anyuska!
0: Ahó!
9: Megyünk már! Megyünk.
2: Megyünk. Megyünk.

bezárták. Elmentek. Engem itt felejtettek. Nem baj. Elődögélek itt. Leonid Andrejics biztosan megint nem vette fel a bundáját. A könnyű felütőben ment. Ezek a könnyelmű fiatalok, ha én nem vigyázok rájuk, az életem úgy elmúlt valahogy, mintha nem is éltem volna. Egy kicsit lefekszem ide. Öregem, nincs már te benned erő. Semmi sincs. Semmi bizony.

0: Cseresznyéskert. Anton Pavlovics Csehov színművének rádióváltozata. A második befejező részt hallották. Fordította Tóth Árpád. Zenéjét szerezte Tamás Izdenko. A szereposztása következő volt. Ljubov Andrejevna, Béres Ilona. Ánya, a leánya, Balog Erika. Várja, fogadott leánya, Zsurs Kati. Gajev, Leonid Andrejics, Szabó Gyula. Lopahin, Jermolaj Andrejics, Koncz Gábor. Trofimov, Piotr Szergejevics, Végvári Tamás. Szimeonov Piscsik, Kozák László. Jepihodov, Balázs Péter. Dunyása, Marton Kati. Firsz, Tomanek Nándor. Jása, Benedek Miklós. Közreműködött a Magyar Rádió szimfonikus zenekarából alakult kamara együttes a zeneszerző vezényletével. Zenei rendező Rónai István. Zenei munkatárs Kelemen László. A felvételt Kosárszky Péter és Kornides Tamás készítette. A rendező munkatársa Ószer Imre és Bódog Pál. Dramaturg Maráz László. Rádióra alkalmazta és rendezte Magos György. A hangfelvétel 1982-ben készült.
1: A Színmű rádió változata legutóbb 2023. május 12-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szilva Giulia Adriánoné vagyok, született Mészáros Katalin. Érdekes nevem van, ennek története van. Kezdjük a gyerekkornál. 1953. február 9-én születtem Budapesten. Édesapám megismerte édesanyámat, akinek volt már egy 6 éves kislánya az első házasságából, és nagyon nagy szerelembe estek. Már édesanyám pocakjába voltam, mikor apai nagyszüleim szóltak neki, hogy nem hozzád való ez a nő, ne vedd feleségül. De édesapám nevet szeretett volna nekem adni, és úgy gondolta, hogy mégis családban élünk és felnevel. Aztán később meggondolta magát. A történet úgy volt, hogy édesanyám ellen alaptalan okok miatt bizonyítókat gyűjtöttek, hogy nevelésemre alkalmatlan. És egy gyerekkori barátjával kitalálták, hogy ki elmennek a babakocsiból, és felszállnak a Budára tartó villamosra, és elrabolnak. Anyukám éppen a féltestvéremet, az öcsémet szülte a kórházban, és nagyon-nagyon tragikusan fogta fel, hogy elvesztett engem, mert tényleg apukám eldugott a tárgyalásig, és nem tudtak rólam semmit. Tehát 7 éves korom még édesapámmal együtt éltem, kettesben, aztán jött egy második mama, aki csak egy hónapig volt a mamám. 7 éves koromra a harmadik anyuka is betoppant az életembe, ez a bizonyos nevelő mamám, akitől van egy másik féltestvérem, aki 12 éve fiatalabb nálam. Beléptem a kamaszkorba, és egyetlen vágyam meg a kedvelésem az olvasás és rajzolás. Annyira szerettem, kiéltem benne magam. Ilyen visszahúzódó gyerek voltam, rengeteget olvastam állatokról, és a felszabadítási harcokról, de természetrajzot, Afrika mindig vonzott. Állatok között szerettem volna, én jártam is ki az állatkertbe, vittem az öcsémet, benyúkáltam a ketrecbe, aztán később, mikor gimnazista lettem és érettségiztem, akkor a doktor Szedegyre Jákos volt a főigazgató, és a Huszár Sándor a főápoló. És behizelegtem magam, tehát láttak, hogy mennyire szeretem az állatokat, a víziró szájába könnyékig benne voltam, csupán nyál volt a karom, de nagyon szerettem őket, és megkértek arra, hogy végezzek etológiai megfigyeléseket. Tehát hallottam Konrád Lorenzről, a nagy osztrák etológusról, és beültem a Dorkász gazellá ketrecébe, és figyeltem az interakcióit, hogy egymással viselkednek, ahogy reagálnak a látogatókra. Tehát intervallumokba beosztottam az egész napomat, ott töltöttem a ketrecbe. És nagyon nagy élménye volt, amikor bementünk a Szimba és a Zambia oroszlán párhoz a barlangba. Hát ez csodálatos élmény volt. Bementünk a Huszár bácsi mögött, és az oroszlán, a Szimba, ő volt a hím oroszlán, kézlábra állt, és a vállamra tett a hatalmas pancsát, de a Huszár bácsi mögött álltam fedezébe. Én nagyon boldog voltam, teljesen el voltam lágyulva. Aztán később emeltem az állatóvodába. Cofos kislány voltam, mert én tini voltam, de két cof lógott mindig a vállamon, és belekapaszkodtak a kölyök oroszlánok. És ami felséges érzés volt, mondtam, hogy ez az én világom, Afrika, és mindenképpen megpróbálok kijutni. És látta a professzor, hogy mennyire agilis vagyok, és hogy mindent megteszek, tényleg behívtak éjszaka az Abeba nevű zsiráf szüléséhez, az eléséhez. Nagy élmény volt ez nekem, és mondta, hogy írjunk együtt egy levelet a doktor Nagy Endrének, aki Arusában a Meruhegy lábánál, a Kilimandzsáró tövében van egy nagy rezervátuma. Ő Afrika vadász és zoológus is, és kellene írni a Corvina könyvkiadó megbízásából egy könyvet, és egy magyar és angolul beszélő titkárnőre lenne szüksége. Boldogan megírtam a levelem, ő írt egy pár ajánló sort hozzá, és alig 6 hét múlva megjött a meghívó levél. Hú, de boldog voltam, madarat lehet otthon fogadni velem. Persze otthon laktam a szüleimnél, és nem mertem megmondani a titkos vágyamat, hogy beadtam az ő tudtuk nélkül az utáni kérőlapomat. És akkor pont amikor ez a bizonyos jó barát, akivel elraboltak a Dunaparton, ezek voltak vendégségben nálunk, kaptam egy cetlit, egy ajánlott cetlit a postálába, és a papám kivette a ládából, és megkérdezte, hogy mi ez. És mondtam, hogy hát az útlevél osztályról jött, és hát hova akarok menni. És akkor bevallottam, hogy hát én Afrikába szeretnék, mert hogy gyerekkori vágyam, és sose kérdezte senki, hogy mit szeretnék. Mindenkinek megpróbáltam teljesíteni a velem szembeni elvárásait, de most szeretném az életemet élni, én oda vágyom, és ha kijutok, akkor talán az öcsém is, aki szereti az állatokat szintén, kijuthat legális úton. Apám az asztalra csapott, hogy már pedig én nem meg sehova, örüljek neki, hogy így sikerült, hogy hiába fellebezzem meg, akkor se kaphatom meg. Megfelebeztem balgán és teljesen optimistán, mert nem tudtam, hogy az unoka nővére vagy valamilyen rokoni szálak fűzték ehhez a útlevélosztály alezredeséhez, tehát a főnökéhez. És akkor bementem személyesen, beadtam a fellebezésemet, akkor mondta a hölgy, hogy hát kicsi gyerekkorodban láttalak utoljára, én vagyok az apád rokona, a neved meg a lakcímed alapján ismerős voltál, és ne haragudj, de meg kell akadályoznom. Amikor eljöttem az útlevélosztályról az elutasító végzéssel, hogy nem mehetek Afrikába, és pont akkor azt mondtam zokogva,
hogy akkor is bármi áron, ha cigánygyerek potyog az éből, akkor is Afrikába megyek, ha kerülő úton, de akkor is kijutok.

szerencsémre olyan helyen dolgoztam, egy pártlapnál, a kommunista pártlapnál, a Népszabadságnál, ott voltam mikrofilmezőként. Miközben dolgoztam, kellemest a hasznossal összekötöttem. Tehát mikrofilmező voltam, azt kellett, hogy újságokat lefényképezni, tehát egy üveglap alá kellett tennem, és közben a térdemen ott volt az újság, és közben olvastam. És éppen beugrott a szemem egy újsághíren, ez 1973-ban volt, hogy a Kádár kormány meghívta a függetlenségi háborúkat vívó országoknak a delegációit, a kabinetjét, a főnökeit, a minisztereit, és a többi. És betelefonáltam a külügyminisztériumba, bemutatkoztam, hogy XY vagyok, Népszabadság munkatársa, és szeretnék velük egy interjút készíteni. Látszólag régebben könnyebben lehetett a közelőbe férkőzni, mert egyből megadták, nem kérdezték, hogy miért akarok, vagy hogy semmiféle hivatalos papír, vagy valami megbízó levél nem volt. Bejelentkeztem, és egy kolléganőmet, aki francia nyelven tolmácsolt, és francia lapokat fordított, Mészáros Júliának hívták, megkértem, hogy jöjjön el velem, a gerécszállóba fogadtak, és akkor beléptünk a hallba, akkor a szállodaportás jött elénk, és már ki akart uszkolni, pedig nem volt a miniszoknyával, tehát nem voltam konzumnő, de olyan félrejtető volt a helyzet, és szerencsében ott volt a nagykövet, a felesége, a személytitkár, meg a testőrök, és látták az incidens, és jöttek elénk, és mondták a portásnak, hogy a hölgyek azok hozzánk tartanak, és akkor leültünk ott egy belső váróba, ilyen kormányváró. A nagykövet úrhoz fordultam, és elnézést kértem, nagykövet úr, ne haragudjon, hogy így próbáltam az ön közelébe férkőzni, ez az interjú, amit most készítek önnel, állinterjú, sehol nem fog megjelenni, de olyan sokat olvastam a függetlenségi harcokról, szeretnék önöknek segíteni. Én tényleg egy naív fiatal lány vagyok, de úgy látom, hogy is annyi gonoszságot olvastam az újságban, hogy mi mindent csináltak és követtek el önök ellen a portugálok, a gyarmatosító katonák, hogy azt mondtam, hogy megpróbálom, bebizonyítom, hogy én fehér létemre és tudok olyan ember lenni, és mindenben segítem önöket. És a nagykövet megmosolygott, nem haragudott, mert a nagykövet ez egy teljesen egyszerű ember volt, diplomata, kis picike, ezüstös hajjal, gyönyörű szép felesége volt, és azt mondta, semmi gond, de megkérdezem, hogy ő már harcolt valahol. És mondtam, hogy nem, és hogy tanár vagy orvos, hogy tud segíteni, mondom, egyik se vagyok, de úgy érzem, hogy van két kezem, és bármit tudok, hát titkárnőként is tudok dolgozni, fényképezek is, de bármit tudok, akár misszionárisként, akár ápolom a betegeket, már a vért nem bírtam, de azt mondtam, hogy ha rávisz a szükség és a kényszer, és látok embereket haldokolni, vagy jajgatni, akkor megpróbálom, hát nem fogok ott elmenni mellettük, hogy ne segítsek. És akkor a nagykövet megmosolgott, és mondta, hogy nincs semmi gond, kisasszony, addig is, amíg itt van, mert háború van még pillanatnyilag. Felveszük a pártba, a Bissau-Guinea és az Zöld-foki-szigetek afrikai függetlenségi pártja, ez a PAIGC, a másik a Frelimo, ez a mozambiki, és az MPLA, az az angolai függetlenségi párt volt. Na most ezek közül Bissau-Guinea szabadult fel 1973-ban legelsőnek. A nagykövet úr másnapra visszarendelt, és mondta, hogy az itt tanuló diákokat próbálja meg segíteni, ügyes bajos dolgaikat, mindent, amire szükségük van. És még utoljára búcsúzóra azt kívánta, hogy nagyon szeretné, hogyha tényleg az álmaimat meg tudnám valósítani. És akkor másnap 10 afrikai diák, különböző méretű, tömzsi, magas, jelent meg a gerécszállóban, már ismertek igen a portások, egyedül voltam, valamennyire beszéltek magyarul, és elmentünk a Tesco kollégiumba, az a Nagy Dajos király, Erzsébet királyné útja sarkánban, most Zugló hotellet, az volt egy diákszálló, nemzetközi diákszálló. Egy kis, pici vezér, úgy hívták, hogy Hilario López de Carvalho. Ez tényleg olyan kis forradalmár, túlbuzgott a tetrekészségtől és a segíteni akarástól, tehát ő is tápolta a diáktársait. És akkor mondta, hogy na Katarín, akkor gyere minden nap korepetálni, elmegyünk intézni az ügyelves dolgokat, és én vállaltam mindent. Természetesen a szüleim háta mögött, az ő tudtuk nélkül. És akkor egyszer eltelik egy hónap, és jönnek újabb diákok. És megjelenik másik 6 vidéki diák. Székesfehérváron seregélyesen tanultak, és leültem velük beszélgetni, és egy nagyon félénk fiú, egy magas, vékony, aki nekem a legjobban tetszett, nagyon szolid, a tanulás végén egy ilyen zsíros francia kockás papíron egy kis levélkét dugott a kezembe, és mondta, hogy csak én olvassam el, ez nem szól senkinek, csak nekem. És akkor tulajdonképpen nagyon megvoltam illetőde, mert levelet írt nekem, ilyen verses levelet, tehát alig tudott magyarul, de rögtön szerelmet vallott. Tehát lehet, hogy az első fehérnő volt, akit így közelről látott, még a kezemet sem merte megfogni. És egyből
megtetszett az, hogy félénk volt, nem volt durva, nem lehet hozzám szólni, hozzám nyúlni, és akkor kezdtünk járni titokban. Őt úgy hívják, hogy Giulio Adriano Bernardo da Silva. Gyönyörű szép neve van. Ez a Da, ez egy nemesi névre utal. Portugál származású neve van, mert valaha gondolom a családjában voltak azért portugálok, de nagyon-nagyon távoli múltban. És nagyon beleszerelmesedtünk egymásba. Minden hónapban csak egyszer találkoztunk, mert szigorúak voltak a vidéki nevelők, tehát ők egy évig jártak itt a nemzetközi előkészítőbe, tanultak magyarul, különbözeti vizsgát tettek, hogy be tudják őket iskolázni, meg is sebesültek a harcokban. Tehát úgy hozta őket ide a Magyar Szolidaritási Bizottság, hogyha meggyógyította őket, akkor be is iskolázza, tehát hasznos tudományokra tanította őket. Giulio, ez egy mezőgazdasági gépész lett, tehát szakmunkás képzőbe járt, aztán főiskolát végzett. Ez így ment hónapokig ez a bujkálás, még egy vasárnap ebéd után apukám felállt az asztalfőn, és asztalra csapott, és megkérdezte, hogy mondd csak, Kati, igaz, amit mondanak, hogy téged egy kérges napon még gyerkiséget, így. Minden szava bántott. Hát tudom, igen, apukám, igaz. Hát mondtam volna, hogy ha már komolyan válik a dolog, és tőlem tudtad volna meg, és akkor apukám szépen csendben elmagyarázta, hogy gondold végig, hogy nem csak, hogy ti is megvetések lesztek kitéve, de a gyerekeitek se ide, se oda nem fognak tartozni. És mondtam, hogy igen, apu, igazad van, de én szeretem ezt a fiút, és vele megyek. Kaptam egy hetet, hogy a bútoraimat és mindent el kellett vinnem. Cipeltem, mint csigabiga a házát, és bizony nem volt könnyű találni a albéletet, és végül a nefelcsúszta 13-ban, egy szerencsétlen szám, egy bőszoknyás parasztnéninél, hát nem tudom másképp mondani, nem tudom, hogy került fel Pestre, Széles Gizellának hívták. És beköltöztem, ágyaláról voltam, nem volt szabad bejelentkeznem, pont a keleti pályaudvar a szemben lévő utca volt, zajos, forgalmas minden. És már két hete ott laktam, és akkor Gizinén egyszer jön haza felháborodva, hogy Júj Katalin, szóval képzelje, hozzáért az aluljáron egy koszos négel a kezembe, gyorsan meg kell mostam a kezem, hogy maga mit szólna hozzá. Mondom, Gizi néni, ő is ember, hát mit szólnék, hát tessék elképzelni nekem egy ilyen fiú udvarol, pont egy ilyen négel fiú, azért lettem kitagadva és kidobva, mert hogy egy ilyen fiút választok életem párjául. Azonnan kellett mennem lakást keresni. És akkor már Carmennel terhes voltam, éreztem, hogy valami zűr van, rosszul voltam, hány ingerem volt. Ez a kezdeti stádiuma volt, még egy-két hónapos lehettem. Próbáltam magamnak lakást találni, hát nem sikerült. És akkor népszabadságos főnököm a 47-es száma építőipari vállalatnak a munkásszállására, ami a Fehérvári út végén van, oda beprotezsált, és akkor felköltöztem terhesen. Kaptam egy vasszekrényt, és megint sokat magammal egy szobában, de boldog voltam. Közelebb kerültem a Giuliohoz, mert akkor már felkerült Pestre, és naponta tudtunk találkozni.

Ilyenkor semmi probléma nem volt a terhességemmel, csak később kezdtem rosszul lenni. 4 hónapos korban bekerültem a kórházba, tehát 5-6 hónapos korban már össze voltam varva, és egy indonéz orvos, a dr. Piári Józdi, azóta is még dolgozik, ő vart össze. 2 hétig lehettem bent, és amikor jöttek a fiúk, a leendő férjem, tehát a Giulio meg a honfitársa meglátogatni, az egész kórház, a kórterem lázba égett, mert láttak egy csapat fekete főzésben, hogy Hatoska, jön a férje, hát nem tudták, hogy nem a férjem, és olyan boldog voltam, hogy én hozzájuk tartozom, és egész elérzékeltem, amikor hoztak hatalmas gírcsikét, mindig nagyon éhes voltam, és hát nem volt senki, aki látogasson, főleg a szüleim nem. De nem voltam, mert cseppet sem elkeseredve, boldog voltam, büszke voltam a leendő családomra. És akkor egy látogatás alkalmával, mikor már úgy volt, hogy hazamehetnék, de nem volt hova, megkérdezte a Piári Józdi doktor Giuliótól, hogy fiatalember van hova vinni a kedvesét? És mondta a Giulio, hogy hát sajnos ilyen helyzetben vagyunk, hogy kitagadták a szülei, nincs hova mennie, de ha lehet, akkor próbálj meg segíteni rajta. És akkor megkérdezte a többi orvostól, és tudtak egy olyan szülőotthonról Budatétényben, anya és lány otthon, oda elvittek engem mentővel. Végül megszületett egy november végi napon, nagy havazás volt kint, és megszületett a kislányom, és én voltam a világ legboldogabb anyukája, 2 kg 10 dekatlon volt a kármem, mert hogy koraszülöttként jött a világra. Maszatos volt, gyönyörű csokoládébarna bőrrel, sárga magzatmáz, meg véres száj, meg lelapult hajacska, de annyira boldog voltam. Szerettem volna, ha most a szüleim is így látnak engem, és így igazán büszkék lennének rám, de hát ez soha nem következett be életem során, hogy az unokáikra büszkék lettek volna. És akkor gyorsan táviratoztam, megkértem egy nővérkét, hogy küldjön egy pásort Giulionak, hogy megszületett a közös gyerekünk, és meglátogattak. Ezt a kislányomat elvitték szirnázó mentővel a János kórházba, oda, ahol én is születtem valamikor. A koraszülött osztályra egészséges volt, nem kellett inkubátorba tartani, kiságyba volt, 2 napon meg is látogathattam, sőt, bejártam próbaszoktatásra, szóval minden úgy elindult az élet. Ott is 1 hónapig lehetett a kisem, amíg úgy összeszedte magát, elérte a 3 kilós súlyt. Megkérdezte a főorvos, hogy anyuka, van hova menniük? Nem tudtam sehova menni. És gondoltam egy nagyot, fölcihelődtem egy vasárnap, éppen szoptatás után voltam, és elmentem a szüleimhez, megkerestem őket. Becsüngettem, és apukám nyitott ajtót, aztán mi az, mit keresel itt? És mondta, hogy megszületett a kislányom. Szeretném, hogyha visszafogadnátok, mert nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyok. Elvinnék intézetbe, hogyha nem tudnék most ide visszaköltözni a szobámba, szóval, hogy szó sem lehet róla. Adjam intézetbe a gyereket, vagy vigye a fiú, ahova akarja, vigye vissza Afrikába, úgyis odavalók, mind a ketten. Szerencsém volt, olyan kolléganőm volt, a Faragó Vera, nekik is tetszettek az afrikai babák, és megengedte, hogy fölköltözünk oda, a Hild téren lakott, édesanyjával meg a testvérével, a férjem megint kollégiumban, meg a Kármenkével, ott a Verával egy szobában. A férjem mindig meglátogatott, babázott, vigyázott a Kármi álmára, jöttek a honfitársai, kedvet kaptak, hogy nekik is magyar lány kell, meg ilyen kis félvébaba. És a Verának is udvarolt a férjemnek egy honfitársa, aki később lett a házassági tanunk, mert hogy még nem voltuk akkor házasok. A Kármenke nagyon síros baba volt, és akkor láttam, hogy ez nem tartható sokáig egy helyzet, és mondtam a Verának, hogy megpróbálok elköltözni. És szerencsémre a Giuliónak olyan barátai voltak, akiknek voltak már idősebb asszony barátnői, és volt egy lehetőségem, hogy beköltözzek Zuglóba, a Csertőparkba, ott egy elvált asszony élt a fiával, az is egy garzolakás volt, de odafértem a kislányommal, egy kis ágy, meg egy gubimatac a földön, ott aludtam. És a házban lakott egy házaspár, akinek felsőgödön volt telkük és hétvégi házuk. És meg költözünk oda le. Leköltöztünk tévíz idején, ez volt a nászotunk, hogy végre első éjszakát ott tölthettük. És mondta a Giulio, hogy na, akkor próbáljunk meg most már először egymáshoz tartozni, úgyhogy a papírokat megszerezzük. Hát nem volt olyan könnyű. Bejelentkeztünk a önkormányzatnál Zuglóban, hogy összeállasodjunk, de mivel nem voltak papírjaink, nem lehetett. És akkor mondták, hogy kell engedélyt kérni az igazságügyi minisztériumtól, hogy a Giuliónak nincsen otthon felesége, tehát mindenféle papírok, dokumentumok kellene. Neki nem voltak ilyenek, csak egy egyszerű, sima útlevele volt, semmi anyaköviki kivonata nem létezett, mert a háború alatt megsemmisült minden adat, minden papír. És azt tanácsolták nekünk, hogy írjunk egy rendkívüli kérvényt. Bementünk személyesen, vittük a kérvényt, a Kármenkém ott csertepetét az előadó között. Nagyon megtetszett a kislány, és bejött az előadó, és mondta, hogy hát látom, hogy maguk tényleg előre mentek a dolgoknak, előre mentek, szeretnének összeházasodni.
és megkaptuk az engedélyt, és összeállásodtunk egy hónap múlva a Péter-Várad utcai önkormányzatnál, tanácsnál akkoriban. Nagyon boldogok voltunk. Egész szeret, kint töltöttük Felsőgödön. Aztán sikerült, mivel elég nehéz volt onnan bejárni Félemonaját iskolába, én bejártam a BM bölcsibe a Népcsődön útra, és jártam dolgozni. Megint ez a főnököm segítségével, aki annak idején a munkásszállásra segített nekem bejutni, beadtunk egy kérvényt, és kaptunk egy tanácsi lakást, egy szobakonyhásat a 8. kerületben, a Diószeg utcában, nagyon csúnya környéken. És éppen csak pár hónapig laktunk együtt, amikor a férjemet beívták a Magyar Szolidaritási Bírósághoz, hogy befejezte a tanulmányait, tehát mezőgazdasági gépészmérnök lett, haza kell mennie. Boldogtalan voltam, megpróbáltunk mindent, hogy ne kell visszamenni a Giulionak. Tehát írtunk kérvényt haza az ő államának, hogy hagyják, mert családja van, gyereke van, hagyják még egy pár szemeszterre, hagy tanuljon tovább, nem lehetett. Jött a kemény válasz, hogy haza kell mennie, vissza Ugíniába. Mert ha nem megy haza, akkor disszidensnek fog számítani, és akkor börtönbe csukják, hogyha megérkezik. Na, felült a repülő, a nagykönnyek közepette. Megfogadta, hogy soha többet nem lesz más családja, csak mi leszünk, és mindig várni fog, és mindent elköveti, utána tudjunk utazni, minél hamarabb. Itt maradtunk a másfél éves kislányommal elég nehéz körülmények között, és epedve vártuk a leveleket. Én mindig ott dolgoztam a Népszabadságnál, és amikor írta már a férjem, hogy Katerinám, el lehet kezdeni az utazáshoz hozzákészülődni, intézd a papírokat, akkor szerencsémre a Dunai Péter, aki Népszabadságos moszkvai tudósító volt, megkértem, hogy intézze el ott a vízumot, mert Moszkvába és Romániába van Biszaugénak nagykövete. Megszerezte a elővízumot, megjött a jegy is. És nagy boldogan készülöttünk az útra. Eladtuk a bútoromat, 2000 forintért kellett az útlevél illetéket befizetni, de boldogan keltünk útra.

Aeroflot járattal mentünk, csodálatos utazásunk volt. Kellene végig aludta az egész utat a repülőgépen, és amikor eszmélt, amikor kinézett az ablakon, akkor látta, hogy a pálmafák szaladnak a repülő alatt, hogy jé, anyukám, megérkeztünk, és ott van az én apukám is. És akkor mellbevágott az a meleg, mint a pálmaházban. Az a csodálatos illat, az a gyönyörű látvány, hogy az emberek várják a hozzátartozóikat, az a színes forgatag, az emberek abban a színes ruhákban. És próbáltam kifürkészni a férjem alakját. Meg is találtam. Hosszú szakállal, soványan, de nagyon boldogan öleltük egymást meg másfél év után. És első útunk egy Land Roveren vezetett végig az ültetvényen, és akkor láttuk, hogy a kócságok repkednek, és kecskék jönnek, mennek egyik kukoricásból a másikba, és autók azok úgy mennek, csalingáznak, hogy kikerüljék őket. Ott a közlekedés az fantasztikus, hogy nincsenek zebrák, nincsenek táblák, ott egy rendőr fütyül. Ha nagy tumultus van, akkor még integet is, és leállítja a forgalmat, de ott nincsenek jelzőlámpák, szóval minden szabad. Nagy szabadság az egész ország, egész kontinens. Kislányom szálltától bámulta, meg én is a mezitlábas asszonyokat, akik mindent a fejükre raktak, a turbán tetejére, a kis pénzszázatok ezzel a hatalmas ágyvetétig, a korsókig, a gyümölcsökig, mindent, amit a fejükön elbírtak, egyenes derékkal, egyenes háttal, gerincsel vittek mindent. És megérkeztünk a leendő otthonunkba, egy muzulmán negyedbe, ahol balanták és fulák laktak, fulatősbeliek, sok feleséggel, egy férjel, rengeteg gyerekkel, és nagyon boldogan éltek. Egyszerűen, szegénységben kezdtünk kipakolni, az én kis piros bőröndömet vitte a férjem, és három afrikai nő segítkezett, hogy segít nekem kipakolni. Bemutatkoztunk kézzelába, magyaráztuk, hát mindenki elmondta a nevét, fulául, én is magyarul mutogattam, tehát egyszerre három nyelvet próbáltam, a kreol nyelvet, ami az ottani közös nyelv, mert hogy portugál a hivatalos nyelv. Közben a férjem elvitte a kislányt megismerni a környéket, elvitte a piacra, cukrot vett neki, mangót vett neki, és nagyon boldog volt a kislányom, mesélte, hogy minden fiú utána rohant, hogy kérdezték a férjemet, hogy ez a te kislányod vagy a asszonyodnak a gyereke? Azt hitték, hogy fehérnőné szolgálsa, fehérnőnek a gyereke a kislányom, és olyan büszke volt, hogy nem, ez az ő gyereke, ilyen világos bőrű az ő gyereke. Büszke volt arra, hogy fehér felesége volt. 77-ben, amikor kim voltam, akkor ez nagyon nagy szó volt. Hiszen a portugálok, amikor megadták 74-ben, megadták Bissau-Guinának a függetlenséget elsőként, akkor lepusztították a gépparkot, elvitték a szakembereiket. Tehát Bissau-Guinát a függetlenségükkel, tudatlanságukkal magukra hagyták. És akkor jöttem én, ugye nem sok magyar volt ott, rajtam kívül csak ez a későbbi barátnőm, akinél laktunk, ez a bizonyos Faragó Vera, akinek szintén volt egy kislánya. Mi ketten voltunk magyarok, és hát az első lakásunk egy öreg afrikai néninél volt, ez a bizonyos muzulmán negyedben. És az első ebéd, amikor elmentünk meglátogatni a férjem húgát, öccsét, és mentünk a Bajrónak hívják, ott ilyen kerület, járásnak nevezik. És hepehupákon, mert hogy vörös agyagból épülnek a házak, tornácosan pár lépcsővel, hogy a lezúduló esővíz, amikor 6 hónapig ömlik a tropus eső, hogy nem mossa alá a házak alapzatát. Megálltunk egy ilyen széles utcának a tetején, hepehupákon, és akkor látom, hogy egy csoport gyerek, úgy össze voltak egymás karját, összefonták, és rohannak felém, hogy Alakatirina, Alakármen, hallották már, hogy megyünk, és persze ajándékot is vittünk természetesen, mert tudtuk, hogy nagyon szegények. Kármennek voltak afrikai babái, meg egy kis afrikai babát az unokatestvéreinek vittünk. Általában marhalábszácsontot csomagoltak be, ilyen színes afrikai ronyba, azóta babájuk, és rákötötték a hátukra, mint az anyukájuk őt magukat. Na, amikor megérkeztünk a férjem húgának a házába, hát egy tornácos ház, vendégszoba, a vendégszobával szemben háttal egy hátsó kijárat, és amikor megvendégeltek, utána kimentünk beszélgetni, bemutatta a hátsó fertát, a hátsó traktust, ahol minden afrikai nő, tehát annak a háznak volt 4 lakás ebben a házban, mindenki ott közösen főzött, tisztálkodott, hajat font, ott élték a hétköznapjaikat, ami nagyon tetszett nekem. Én minden ízemben, zsigereimben, én valaha Afrikában éltem, én úgy éreztem, hogy én rossz bőrbe születtem, nem fehér bőrbe kellett volna, hanem színes bőrbe kellett volna bújnom. És nagyon-nagyon magamra találtam. És akkor visszatértünk este, akkor még nem volt bejárónőm, a húgának a bejárónője, a Tereza, ő mosott ránk, meg ő főzött ránk. Mindig eljött a holminkért, a piszkos holmiért, és akkor, amikor megfőztek, akkor kis batyuba, összekötözött konyharuhába hozta a meleg ételt. Tehát a férjem húgától kaptuk a ételt. Ez így ment pár hónapig,
egyszer csak kezdett fogyni az élelem. Nem tudtam mire vélni, hogy miért nem kapunk időben. Szegények voltunk, tehát én még nem dolgoztam, pedig elvittem mindenféle dokumentumaimat, portugál nyelven lefordítva a fotós bizonyítványomat, az érettségi bizonyítványomat, tehát mit tudnék dolgozni. És a férjem odaadta a főnökének, meg eltette egy asztalfiókba, és elvesztette. És én vártam, sehol semmi. És mondom, hogy észrevettem, hogy pár hónap után egyre későbben az étel, egy ételhordó rizs volt, semmi nem volt rajta, le volt szedve a hal, meg a szaft, minden. És akkor megkérdeztem a vágyodát, a Terezát, hogy ne haragudj, Tereza, direkt nem volt rajta semmi, vagy nem volt pénzetek? Azt mondta, hogy dehogy nem, ő tett rá halat, meg tett rá kecskehús, csak a szaudinja, a férjem hungának a férje, irítségből nem adott nekünk, mert hogy én fehér vagyok. És mondom, hogy hát ez valahogy nem igazságos, hiszen amikor a férjem idejött lakni, az egész fizetését odaadta nektek, és megállapodtatok, hogyha mi megérkezünk, akkor valahogy ezt viszonozzátok, csak addig, amíg nem dolgozhatok én is. Ezt megszegte, ezt a megállapodást a Zsájmi, és akkor, mikor már nagyon-nagyon éheztünk, akkor elmentünk este, és igenis azt szaladtam, és megkérdeztem, hogy Zsámi, légy szíves, mondd el, hogy van ez, hogy azért, mert én fehér vagyok, én nem bántottalak téged, az én szüleim nem voltak gyarmatosítók, az én gyerekem olyan, mint a te gyereked. Összeveszünk nagyon csúnyán, a félem is kiabált a Zsámival, és az utolsó fél zsáklist elfeleztük, és elrohantunk, és hetekig nem beszéltünk, összeveszett a két család. Akkor hetek teltek el, és jött ez a Terez, az a bágyoda, hogy meg vagyunk hívva egy bájróba, egy nagyon messzi kerületbe, mert a család nagyöregje hírét vette, hogy a két család háborúban áll egymással, és mégsem lehet, hogy egy fehér nő ilyen rossz véleménye legyen a családjukról, hogy muszáj minket kibékíteni. És elmentünk abban nagyon messzi kerületbe, és az öreg afrikai törzsfőnök várt, ült egy gyékenyen, hosszú pipát szívott, és a gyékeny mellett ültek a feleségei, és legyezték, mert meleg volt. Mi két széket kaptunk, Zsálmi, tehát a férjem hungának a családja állt, én meg a férjem ülhetett, és annyira megtiszteltek, hogy lehajoltam, kezet fogtam bácsival, a kezet csókolt, nagyon tisztelt az a bácsi engem. És a végén, mikor nem adtak a Zsálminak igazat, akkor ők hamar elszaladtak, és a családtagok, mindenki hozott egy zsák valamit, gyümölcsöt, rizst, mandiókát, szóval mindenféle apró dolgot, és haza is hozták oda a bájróba, ahol laktuk. Nagyon meg voltam hatva tényleg, hogy mennyire összetart a család, és hogy mennyire becsülnek engem. Aztán végre sikerült dolgozni, és sikerült munkát találnom. Az úgy volt, hogy én magam vettem a kezelésbe a sorsomat, mert ugye beadtam a bizonyítványomat a félem főnökéhez, aki el is vesztette, és mondtam magamban, hogy hát ez így nem jó, hogy ő dolgozik, és én nem. A házbér elég nagy, a férjem nem tudta a szakmába elhelyezkedni, mert nem voltak gépek, hanem nagyon sok kubai és holland dohányültető szakember dolgozott vele, és akkor betanították, átképezték őket. Bementem az oktatási minisztériumba, a Lilika Boállal beszéltem, az egy nagyon gyönyörű félvér nő, az oktatási minisztériumnak volt a feje, a vezetője, és elmondtam, hogy mit szeretnénk dolgozni. Hát egész jól beszéltem már a törzsi nyelvet, és megkérdezte, hogy van türelmem és kedvem a gyerekekhez? Mondom, természetesen, megpróbálhatjuk. A tengerparton volt egy nagy óvoda, oda főképp a gazdag fehérek és a gazdag afrikaiak, tehát államfőnöknek a gyerekei jártak. Olivia Barbosa volt a főnököm, egy indiai, arab és afrikai keveréknő. Kicsit olyan haragos volt, valahogy nem voltam szimpatikus neki, nem tudom, mert nagyobb voltam. És az volt még a bökkenő, hogy én ugyanannyi fizetést kaptam, mint az Olivia Barbosa. És a legnagyobb problémám volt, hogy a Kármenkém, a kislányom nem járhatott az én óvodámba. Sok mindent szóvá is tettem, ami nem tetszett neki. És volt egy olyan momentum, hogy ki volt írva a tanári táblára, hogy azon a héten ki az ügyeletes. Tehát reggel 8-tól déli 1 óráig, tehát ott általában 1 órakor bezár minden, tehát a déli országokban így van, hogy még a rendőr is elmegy a dobogó tetejéről, megy pihenni, sziasztázni, mert olyan nagy meleg van. És 8-tól 1-ig bent kellett volna lennie, egy terhes kolléganőmnek, őt Fátumának hívták. És aznap úgy volt, hogy én megyek a Kármenére. És 10 perccel dél előtt szól a Fátuma, ez a teljes kolléganőm, hogy be kéne menni a kórházba, megnézetni a ultrahanggal a babáját, a hasába, hogy jól van-e, maradja bent helyette. És odaálltam az Olivia elé, és mondtam, hogy tudod mit, akkor én most elmegyek, a gyerekem fontosabb. És azt kiabálta, hogy ha most elmegyek, akkor ki vagyok rúgban, soha többet nem mehetek vissza, mondtam, hogy állok elébe. Nagyon-nagyon megviselt a dolog. Bőgtem is, remegtem, és mandukoltam 1 kilométert, és jön egy fehér autó, egy fehér Volvo, mert mögöttem. És hátra néztem, és mindig úgy intettem, hogy félreállok. És intett nekem az a bennülő valaki, ez egy gyönyörű szép afrikai nő volt, hogy
hát miért sírok, üljek be. És elmeséltem, hogy éppen most rúgott ki az Olivia Barbosa, mert nem maradtam bent ügyeletem. És akkor mondta, semmi baj, elviszlek, hova mész? Ez a hölgy volt, mert később bemutatkozott az autóban, Armando Ramosnak, a kultuszminiszternek volt a felesége, aki a szállodákat igazgatta. Egész hazáig vitt minket autóval, és mondta ez a hölgy, hogy délután, mikor vége van a sziesztának, olyan 3 után, félre is otthon van, akkor látogassam meg, és beszéljek vele. Felkerekedtem egyedül, és megálltam egy gyönyörű szép villa előtt. És bemerészkedtem, becsöngettem, és mondom a fiúnak, hogy én Armando Ramos miniszterőhöz jöttem, várnak. Betessékeltek, akkor nyílt egy belső ajtó, és akkor intett egy plokátköntösbe öltözött jóképű afrikai férfi, hogy menjek be. És akkor egy belső kis szepariba mentem, alig mentem leülni a kanapéra, és hát nagyon zavar voltam, nem tudtam, hogy szóljak hozzá, hát kriolul, portugálul, kevertem a két nyelvet, de bátorságot erőltettem magamra, és akkor ő szólított meg, hogy van kedve szállodába dolgozni, jöjjön el velem, és akkor bemutatom az igazgatónak. Elindult az életünk valamennyire, és a hotelbe kaptam egy lehetőséget, hogy elmentek Brazíliába tanulni, hogy szállodavezető lehessek. Kaptam egy fél éves ösztöndíjat, de megkérdeztem a főnöknőmet, hogy jöhetne velem a kislányom és a férjem, mert nem szeretném őket itt hagyni, mert mindig beteg volt a kislányom, és mondta a főnöknőm, hogy csak nekem fizeti az ott tartózkodásomat, a férjem meg a gyerekem nem jöhet. Maláriás volt a kislányom, majdnem meghalt a kezem között. Többször, mindig, rendszeresen, én is. Hát ez ottani népbetegség, nagyon sokan meghalnak. Tehát sajnálattal visszautasítottam. Aztán a férjem visszajöhetett Magyarországra, megint ösztöndíjat kapott, és a mi betegségünk miatt vállalta, hogy akkor visszajövünk, és így jöhetünk együtt.

megérkeztünk Budapesten, a Tesco kollégiumba mentünk, ott aludtunk, és onnan telefonáltam a szüleimnek, hogy megérkeztünk. Hát nem tudtam beszélni, mert bőgtem, és akkor a portás kivette a kezemből a telefont, és mondta a szüleimnek, hogy hát megérkezett a lányuk Afrikából. Na, meghívtak minket a vasnap ebédre, és a látvány az borzasztó volt, ők kövérek, fehérek, mi barnák, soványak, betegek. A vasnap ebéd az kicsit feszengve zajlott, mert amikor elkezdte apukám, megkérdezte, hogy mi a célotok, mi a tervetek, és akkor a férjem megint átszeremült arccal mesélte, hogy csak 5 évre jöttünk, amíg tanulni küldték őt, újabb diploma megszerzésén, de vissza fogunk térni, mert hogy én is az ő hazát választottam, és akkor apukám így magával roskadt, és mondta, hogy akkor nem akar velünk kapcsolatban maradni, hiszen nem akarja megszeretni az unokáját, most, hogy megismerte, már el is veszíti. Ebben maradtunk. Nem jelentkeztünk soha többet. Ők se kerestek, mink se mentünk hozzájuk. Egy hét múlva Kármenként bekerült a László kórházba, mert nagyon súlyos maláriás volt, a férjem meg vérző aranyérrel a Vas utcai kórházba ott operálták. Én még talpon voltam, lábon voltam, rohangáltam hol az egyikhez, hol a másikhoz. Aztán, amikor mind a kettő már otthon volt a kollégiumban, akkor kitessékeltek onnan, és akkor találtam egy ibuszlakást, és ott érdegéltünk egy darabig. Ez 80-ban volt. Akkor már sokkal rugalmasabban, tehát egyre több fehér lány volt, akinek afrikai barátja volt és gyereket. Amikor én kezdtem 74-ben, akkor én nagyon-nagyon egyszemfecske voltam, és nagyon megmutogattak, és megszóltak, és verekedtek a férjemmel, de most már sokkal könnyebb volt. Tehát elfogadtak. A férjem is a műszaki iskolába járt, a számítógépes tanfolyamra járt. A Carmen is még egy évig járt óvodába, tehát hogy megtanulja a magyar nyelvet, mert nagyon, nagyon kiesett belőle, tehát jobban beszélt törzs nyelve, mint magyarul. Én meg visszamentem a Népszabadsághoz dolgozni, visszafogadtak. És egyszer csak észrevettem, hogy megint babát várok. Úgy hordtam végig ezt a babát is, hogy végig össze voltam varva, ugyanúgy veszélyeztetett terhességgel. És akkor nyáron megszületett a fiam, a kis Giulio, és Zuglóba kaptunk egy szobakonyhás fürdőfülkés lakást. És boldogan éltünk, kezdtünk berendezkedni, bútort venni, tehát úgy éltünk, mint egy család. Volt állásunk, a gyerekek iskolába, bölcsödébe jártak, tehát minden, mint egy fiatal házaspárnak újra kezdődött az életem, már ki tudja hanyatszor. És elkövetkezett az a nyár, amikor a férjem magától haza akart menni, már nem küldte senki, csak haza akart menni. 1987-ben elvégezte a műszaki főiskolát, számítógépes szakember lett, és egyre jobban gyötörte a honvágy, hogy vissza akar térni. A kislányom már 12 éves volt, a kisfiam akkor kezdett első osztályba járni. Megbeszéltük, hogy utána utazunk a két gyerekkel, de ez nem sikerült, így ő jött vissza a bátyja kisfiával, aki 2,5 éves volt akkor, és Aston Jones Costales Évának hívták. A Népszabadságtól kaptam fizetés nélküli szabadságot, amíg a gyereket teljesen beszoktatom a bölcsödébe, és egyetlen el tudom helyezni. Akkor nagyon sok betegsége volt szegénykének, mert férges volt, tehát

hogy én vagyok az anyukája, a Giulio az apukája. És amikor iskolába került, akkor a gyerekek, te azt mondta, miért vagy ilyen fekete, hogy ez nem a te anyád, tehát nézd oda, hogy a testvéreid, hogy milyenek. Csak kezdték bántani. De végül szépen alakult az életünk, tehát minden. Mi befogadtunk állatmenhelyről kutyákat, szóval volt akkor három gyerekünk, három kutyánk, és volt egy 12 éves Audink, és mentünk kirándulni, és tényleg minden olyan szépen beindult, hogy boldog voltunk, hogy na, úgy néz ki, hogy egy kicsit most itt hosszabb ideig időzünk, hogy hát a férjem elfelejti ezt a hülyeséget, hogy ő mindig, mint az írti, haza akarok menni. A postánál dolgozott, mert hogy megint a szakmában nem tudott elhelyezkedni, külföldi lévén, hát a magyaroknak sincsen, a diplomásoknak munkalehetőség. Na, a postánál sikerült kapni egy ilyen levélgyűjtői állást. Végig száguldozott Budapesten, nagyon szerették a kollégái, és segítőkész volt, és mindenki tényleg, mindenki elfogadta minket is. Aztán elérkezett 2000, amikor elhatároztuk, hogy Giulio annyira belefáradt abba, hogy mindenkinek próbál a magyarok szájíze szerint a fehéreknek ugrálni, megfelelni, azt mondta, hogy elege volt ebből, hogy van két diplomája, és hogy nem tud ötről hatra jutni, hogy neki ez nem elég, ő vágyik vissza az övéihez, a szeretteihez, a gyökereihez, ahova ő szeretne visszamenni. Persze én is örültem neki, mert én is mindig oda vágytam. Meghirdettük a lakást, akkor már egy nagyobb lakásba laktunk. Egy nap alatt sikerült. Tehát megkaptuk a lakáspénzt, és ebből a pénzből vettünk egy Mazda mikrobuszt, vettünk áramfejlesztőt, tehát mindent, ami az új életkezdéshez kell. A kislányom bemutatta nekünk a jövendőbeliét, azt mondta, hogy ő már nem akar visszajönni, mert szereti ezt a fiút. A félelmek nem tetszett, és megtörtént az esküvő, még az esküvő napján is hívta a kislányom a félelmet, hogy apu, gyere el, hiszen fontos lenne, hogy ott legyél. Az életem nagy eseménye, nagy álma, mondta a félelem, hogy nem megy el, mert nem szereti ezt a fiút, mert hogy fehér volt. Tehát Carmen véhez ment ez a magyar fiúhoz, és itt maradt. Egy borongos éjszakán, szakad esőben indultunk el a házunk elől, férem születésnapjának éjszakáján 0 órakor, ami egy történelmi dátum, mert ő így érezte, hogy végre ő elindul a hazájába, és végleg visszatér oda, ahol született, és ott fog meghalni. Elindultunk a férjemmel, Astonnal, Giulioval, és a három kutyán közül az egy szem német uhász kutyával, aki befért még az autóba, a sok-sok csomag, áramfejlesztő számítógépek, varrógépek is. Vittünk még kerékpárt, meg 10 zsák ruhát, hogy a rokonok gyerekeinek legyen. Szóval tele volt zsúfolva az autó, alig fértünk el ebbe a 9 személyes Mazda mikrobuszba. Végig átmentünk Ausztrián, Olaszországon, Franciaországon, Spanyolországon, és végül Lisszabonba megérkeztünk 3 nap alatt. Amikor végül átmentünk a spanyol határon Portugáliába, megálltunk az első nagy benzinkútnál, és első dolgunk, hogy felhívtuk a férjemnek egy unokatestvérét, aki Magyarországon tanult, és bejelentkeztünk, hogy itt vagyunk. Lisszabonba élt, és azt mondta, hogy szeretettel vár minket, elmagyarázta, hogy kell menni, és már segít, hogy megkérdezze, hogy a légitársaságok, melyik légitársaságoknál a legolcsóbb a jegy, hogy tovább tudjunk menni vissza a Guineába. El is jutottunk, és akkor megkezdtem, hogy szegény kutyusom, mivel nem akarom ott hagyni, mennyibe kerülne az ő egye, hát ő 2-szer annyiba került, mert 47 kilós volt, meg plusz meg kellett venni a kutyaszállító dobozt, hát semmiképpen nem tudtuk együtt menni. Megint búcsúzkodtunk, megint repültek. Férjem és a kis Giulio. És akkor eltelt 2 hét, mire kaptam az első hívást, hogy agyoban a csípe szúnyogokkal, semmit nem tudnak kiváltani a vámtól, az autó még nem érkezett meg. Az autót feltettük hajóra, Lisszabonba, és hajóval küldtük át Bissau-Guineába, és amikor megérkezik a Bissau-Guineai kikötőbe, akkor visszafaxolják Nikkelzorba, Ausztriába, hogy megérkezett, és akkor visszautalják nekem a kauciót Portugáliába, a férjem bankkártyájára. Na most eltelt majdnem 3 hónap, az utolsó pillanatokban utalták a 2500 dollárnyi pénzt, és akkor végre meg tudtuk venni a jegyeket. Elindultunk vissza Guineába.

Megérkeztünk, utaztunk egy 12 órát, megpillantottam a férjemet, meg a fiamat, az asszon apukáját, meg az asszon kis testvérét, és egy lepusztult Mercedes taxi valamit Gambiából hoznak, egy Lukas alja volt, Lukas volt padozata, azzal jöttek értünk, és mondom asszonak, hogy asszonk, hát öleld meg az édesapádat, hát hiszen itt vagy. És akkor mint egy ilyen fadarab, semmi érzés nem volt benne, nem, hát elfelejtettem már, hát pici volt, mikor odaadták nekünk. És bejöttünk a kocsiba, és elmentünk az anyukájához, és ott is ugyanez lezajlott, hogy én bőgtem, elérzékenyültem, azt meg egy farccal, hogy merev testtartás.

borult az anyukára. Anyukás mondta, hogy minek hoztad vissza a fiamat? Mondom, nem hoztam vissza, nem adom neked vissza. Velünk fog élni, ha jó körülmények között leszünk. Sőt, rajtatok is fogunk segíteni, hiszen a varrógéppel varrodát nyitok, tehát lesz munkám. A Zsúlia a kocsival szállítást végez majd hozzá a piacolókat vidékről a városba és vissza. A számítógéppel a fiam fog dolgozni, tehát nem leszünk mi szegények. Na és azt hittük, hogy beválik végül. Mindenünket el kellett adogatni, mert éheztünk, nem tudtuk kifizetni a házbért. Nagyon meleg volt, szúnyoghála alatt aludtunk a földön, ilyen szivacsmatracon, állandóan megizzadt alattunk a föld, oda ragadtunk. Olyan házban laktunk, ahol csupasz gerendák meredeztek a fejünk fölött, hatalmas pokok csúsztak alá, rengeteg svábbogár, meg kürtös darázs, Marci kutyán próbált őket bekapni, csattogott a foga. Patkányok jöttek fel a lukból, mert ilyen puha beton volt, és állandóan mély lukak voltak. Szavannafű volt mellettünk, és bemásztak kígyók, és jöttek megnézni engem. Azt mondta a babona, hogy afrikai nők, hogy Signora Caterina jött megnézni téged a kígyó, egy jó karvasaságú kígyó volt, eljött egész a verandán, még meg volt a nyoma is. És estékét ott ültem mezitláb, vártam a kutyámmal a férjemre, ott ültem a teljes sötétségbe, egyszer gyertya pislákolt mellettem, volt, amikor az sem, mert takarékoskodni kellett, mert hogy eladtuk az áramfelesztőt, és akkor már ugye úgy éltünk teljesen sötétségben, mint az ottani afrikaiak. Teljesen szegényen, de még mindig boldog voltam. A fiaim már akkor, abban a pillanatban, amikor elajándékozta a fiam számítógépét az öccsének, akkor már ránézett, hogy apukám, de miért? Hát meg se kérdezett tőlem, mert az enyém volt, hát miért az emlékeimet, miért adod másnak? Odaadta a kerékpárát, a Montemmel kerékpárát, a Giulio fiam kerékpárát, szintén az öccsének. A színes televíziót is odajándékozta. Szóval így megkérdezés nélkül mindent odaadott a férjem, mondan azt, hogy mi jó módúak leszünk, van minden, amivel tudunk dolgozni, és majd tudunk másikat venni. Neki soha életükben nem volt, nekik ez jár. A fiaimnak se tetszett, akkor már kezdtünk egy kicsit összenézni, hogy hát az apu ez ilyen, hogy mindenünket odaadja, mint egy Isten, mindentől megszabadul, ő itt a megváltó. Amikor megindult a vállalkozás, mert hogy végre ki tudtuk váltani az autót, akkor három autó ment Mánszava felé. Az nagyon jó volt, mert pillanatok alatt megtelt a busz, tehát 9 személyes busz volt, de 12 személyest csináltak belőle, betetettünk pótülést, hogy minél többen tudjanak utazni. És a három autó egyike volt a miénk, és napi 60-70 ezer frankszepát keresett, ezt a guineai frankot. És akkor próbáltuk félretenni az új lakásra pénzt, hát hogy ne kelljen afrikai nő több érelni, ne legyen közös vécénk vele, hanem egy normálisabb, amiben van áram, van fürdőszoba, normálisabb lakást szeretünk volna bérelni. Aztán gyűjtögettük a pénzt, és olyan pekesek voltunk, hogy már kinéztük magunknak benne a városba egy házat, és a férjem akkor indult el, megnézett a bizonyos házat, mikor megvolt már 130 ezer francia frankunk, és a rendőr elkapta, mivel egyedül vezette a 12 személyes kocsit, mikor csak 9 személyre volt jogosítványa. Nem sikerült, és a végén már annyira megbetegedtem, folyton maláriás voltam, és már nem volt gyógyszerünk, tehát a kinint nem bírja a gyomrom. Amit Magyarországról vittünk, az már régen elfogyott, és a karácsony szentestén nagyon beteg voltam, akkor is a férjem elindult fuvarozni, és megígérte nekem, hogy szól a kollégájának, hogy hamar haza fog jönni, bevisz engem a kórházba. És este jött, én haldokoltam. Úgyhogy hasmerésem, hánytam, rázott a hideg, folyt a víz rólam, és akkor bementünk a klinikára, egy magánklinikára, kaptam infúziót, kinimaxinációt, tehát rendbe hoztak, úgyhogy talpra tudtam állni. Hát egyre soványabb voltam, egyre betegebb voltam, és már észrevettem, hogy a férjem egyre később jön haza, és kevesebb pénzt ad. És a asszonynak az anyukája, a sógadom, a Mária meglátogatott egy nap, és mondja, Katerina, te nem tudod, hogy a Giulianak van a szonja. Mondom, nem tudom, csak sejtem, hiszen olyan késő haza, hol van ő? Hát, szóval azért, mert hazaviszi a szonyát, elmennek a piacra, bevásárolnak, a saját felesége viszi a gyerekeit is, engem meg soha nem akart sehova vinni, mert hogy nincsen benzin. Szóval mindig kitalált valamit, csak hogy engem nem, mert a szonya 33 éves volt, én meg 47 voltam akkor. Ez a szonya, ez a férjem bátyáiknak a házába bérelt egy szobát, tehát amikor megérkeztünk, akkor láttam már ott sütött, főzött és kínált minket fánkokkal. Nagyon kedves fiatalasszony volt, és a férjem a legszebb ruhákat, amit a családnak vittünk, a Szonyának válogattak, a gyerekeinek. A lányom körömlakja ott virított a Szonya lábán, a gyönyörű gyöngyházlak, és kedvesen mosogott, és nem tudtam, hogy a vetétársam. És akkor mondta a Mária, hogy a Szonya, hogy elvarázsolta a félemet, és ők nem fogják hagyni, mert tudták, hogy ha én hazajövök, akkor azt mondom, nem hozom magammal, mert nem tudom. Azt mondta, hogy megtesznek mindent, összejövnek egy gyűlést, egy családi gyűlést, és akkor megkérdezték, hogy mit választasz, Giulio, és mondja, hogy ezt a nőt választja. Ha nem tudom megszokni, hogy mellette maradok, hogy én is leszek ő is, inkább ő, mint én,
akkor menjek el nyugodtan. És aztán innentől kezdve már soha rám se nézett, akkor én, mivel nagyon szomorú voltam, ketté vágtam a házaspári matracot egy nagy kunyhakésre, amit itthonról vittem, egy recésérő kenyérvágó késre, fogtam magam és végignyiszáltam, kicipeltem a halba, a legelső szobába, és ott aludtam a kutyámmal, meg a hozzánk tévedt macskával.

0: elhatároztam, hogy mindenképpen hazatérünk Magyarországra Giulio fiammal. Sok-sok viszontagság után végül egy emberjogi szervezet segített hozzá, hogy hazakeveredjek. Nevelt fiamat, a kis Aston Jones-t ott kellett hagynom, mert sem lehetőségem, sem anyagi segítségem nem volt, hogy visszahozzam. Így ő ott maradt a szüleinél, nélkülözések közepette és a nagy reménytelenségben. Mikor már tudtuk az utazás dátumát, felkerekedtünk, én elbúcsúztam mindenkitől, még az anyósomtól is, Virginia mamától is, félemtől is. Az utolsó útunk a taxiba a nemzeti buszpályaudvarra vezetett. Beültünk ott egy bozótaxiba, egy 9 személyes bozótaxiba, és akkor a férjem behajolt az ablakon. Én ott ültem, összetörten, sírással küszködve, nagyon betegen, maláriásan, és a férjem behajolt az ablakon, és megkérdezte, mi az, nem köszönsz? Nem tudtam mit mondani. Úgy éreztem, a szívem szakad, meg nem akartam itt hagyni. Be akartam húzni őt az ablakon, hogy magammal vigyem, ne adjam a másik nőnek, de annyira gyenge voltam, és annyira megvoltam döbbenve, hogy csak így, mintha egy szomszédos országba mentünk volna, csak így, mintha kirándulni mentünk volna, így búcsúztunk el. Végül a férjem visszahúzta a fejét, és a taxis felpörgette a motort, és azt mondta, szinyora, indulunk. Hazaérkeztünk 2001. november 20-án. És mikor megérkeztünk Ferihegy 2-re, egész 2 napig utaztunk, és akkor megláttak a gyerekem, meglátott a Kármen, meg a férje, és először szólítottak magyarul, hogy jó esőt kívánok. Furcsa volt, tényleg zokogtunk, hát alig mertek megölelni, mert csak csont és bőr voltam, már kiállt a lapocka csontom, mindenem. És akkor hazamentünk a lányoméhoz ide a Kisszeli útra, és akkor mindenhez kenyeret kértem, annyira éhes voltam, a húsleveshez, a rántott csíkhez, a sülkrumpihoz. Napokig nem tudtam jól lakni. Sikerült elhelyezkednem a nevelő otthonban, a gyermek otthonban. Itt úgy, ahogy megállom a helyem, nagyon nehéz körülmények között dolgozom, mert minden percben eszembe jut az Aston. Ő sokkal mostohább körülmények között lakik. Nem tud enni, nem tud iskolába járni, mert örökös sztrájkok vannak, a katonák puccsal készülnek. Az állam nem fizeti ki a tanárok fizetését, tehát egyszerűen nem tud iskolába járni. Most még mindig 8-at jár, pedig már 17 éves is elmúlt. Nagyon-nagyon szeretném visszahozni, de nincs lehetőségem. Giulio fiammal nemrégiben költöztünk egy albérletbe, de nem tudok bejelentkezni. Minden lehetőséget, minden törvényes lehetőséget végigpróbáltam, hogy lakáshoz jussak, mert az a feltétele, hogy ezt a szegény kis nevelt fiamat ide tudjam hozni, hogy legyen egy állandó bejelentett lakcímem, és megfelelő fizetésem, tehát körülményeim, hogy el tudom őt tartani. És nekem ez lelkileg annyira fáj, mert én tanítottam ezt a kisfiút beszélni magyarul, én hozzábújt, mikor beteg volt. Nekem nagyon hiányzik. Mindezek ellenére, ami történt velem, én úgy érzem, hogy nem bántam meg, hiszen kaptam 2 csodálatos gyereket, és egy harmadikat, akit felnevelhetem igazi afrikai gyerekként. Ott éltem, ahova vágytam, és úgy érzem, hogy megvalósult az álmom. Az, mert csak hadd lenne a tortán, hogyha minden gyerekem egy országban lenne, és velem, és elérhető közelségben, és arra már csak nem is merek gondolni, hogy a férjem majd valaha öregkorára belátja, hogy mégsem az a másik nő, és az a másik 3 gyerek az ő családja. Talán majd a szüksége lesz rám, talán majd akkor hív engem, hogy elmennék hozzá, talán igen. Akkor lehet, hogy egyszer majd én is útra kelek, és semmit nem bántam meg.
1: Kedves anyu, a levelet, amit írtál december 6-án, megkaptam tegnap február 7-én. Itt is reggelenként nagyon hideg van, persze nem úgy, mint Magyarországon. A képeslap nagyon szép, látom, Magyarországra emlékeztet, meg karácsonyra. Emlékszel még szentestére Zuglóban? Karácsonykor mindig boldog voltam. Úgy gondolom, hogy nekem ott a helyem. Hogy vagytok? Hogy vagy egészségileg? Mi van Magyarországon? El nem tudom mondani, mennyire hiányoztok ti, te, az öcsi Kármen, a barátaim, a Tarkaklub, egész Magyarország, a zenék, minden. Én megértem, hogy nem vagytok most jó helyzetben, de én még annyira sem. Próbáljatok minden erőtökkel kikerülni ebből a helyzetből, mert én tudom, hogy előbb vagy utóbb kikerültök. Én hiszek bennetek. De ne felejtsetek el, mert az embernek néha még az ellenségei is hiányzanak. Én itt vagyok magányosan, de azért gondolatban ott vagyok Magyarországon veletek. Hiányzik a hó, az áram, a hideg, és rossz az, hogy nem tudom, mi történik a világban. Néha azt sem tudom, milyen nap van és hány óra. Például nem fogom látni a foci VB-t, nem látom a diátadásokat, stb. Az aput kérdezte, nem akar-e visszamenni. Ő azt szeretné, ha te jönnél vissza. Én viszont szeretnék Magyarországra menni. Az apunak még mindig nincs munkája. Amióta elmentetek, semmi változás nem történt Bissauban, csak annyi, hogy az utakon felfestették a zebrákat, és talán csak annyi, hogy lassan el fog telni egy év. Ruhám nincs, cipőm sincs, semmi. Egy hosszú nadrág, három rövid nadrág, két póló, három ing. Jó, mi? Tudod, milyen régen néztem tévét, vagy számítógépeztem, vagy ettem fagyit, dinnyét? Remélem, jövő karácsonyra már látjuk egymást. Magányos vagyok, mert most az aput is ritkán látom, teljesen magamra maradtam. De se baj, vagyis baj, de hát mit lehet tenni? Majd csak kikerülök innen, ha Isten is úgy akarja. Mondd meg mindenkinek, hogy írjon. Te, Öcsi, Kármen, mindenki, írjatok. Szervusztok, Aston.

0: Életem Afrika. Csaba Klári dokumentum műsora hangzott el Da Silva Katalinról. Közreműködött Markovics Zoltán. A hangfelvételt Kornides Tamás, Szendi Antal és Váli Marian készítette. Dramaturg Borenics Péter. Rendezte Markovics Ferenc.
1: A dokumentum műsor 2005-ben készült, és legutóbb egy évvel később március 13-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most kelet-afrikai népmeséket hallhatnak Martin Márta és Tolnai Miklós előadásában.
1: A nap. Volt egyszer két férfi, elmentek vadászni. Egy barlanghoz érkeztek, amelyiknek a szájánál egy nagy kő volt. A kő mellől nagy forróság áradt kifelé. Mi lehet ez? Kérdezte az egyik. Nem tudom én, mondta a másik. Gyere, tudjuk meg! Közelebb mentek, megmozdították a követ, bekukantott az egyik, s felkiáltott. Jaj, de fényes! Gyere, fussunk innen! De a másik azt mondta. Én bizony nem futok, meg akarom nézni. A követ elvette, s bement a barlangba. Hát az a nagy fényesség egyben megégette, és meghalt. A társa sok füvet tépett, azt tartotta maga el, és úgy könyörgött. Kérlek, kérlek, engem meg ne éges! Hanem, hogy a követ elmozdították, a nagy fényes a barlangból kiment, s a magasba fölemelkedett. Azóta ott van. Az a nap. A hold. Élt egyszer egy Macselange nevű ember. Hogy jobban lásson éjszaka, egy nagy fénybogarat szeretett volna keríteni lámpásnak. Találkozott egy messziről jött emberrel, s az azt mondta neki. Menjen vele, mert mutat neki egy jobbat, s fényesebbet. Meg is mutatta. Az volt a hold, amit mutatott. Macselange sem volt rest, megfogta a holdat, s betette egy fazékba. Hazavitte, megparancsolta a gyerekeinek, hogy a fedőt lenevegyék arról a fazékról, amiben az ő világosságot adó tüze van. Azzal elment a mezőre dolgozni. Furdalta a gyerekeket a kíváncsiság, hogy mi lehet a fazékba. Az apjuk erősen meghagyta nekik, hogy el ne mozdítsák a fedelét. Egész éjjel oda volt dolgozni a mezőn. A gyerekek nem bírtak magukkal, az egyik levette a fedőt, a másik hozzá is nyúlt a holdhoz. A hold azt a gyereket abban a pillanatban halálra égette, s azzal huss, kireppent a fazékból. Felment, s rátelepedett a hegy tetejére. Az apa odakint aludt a mezőn, felébredt a nagy fényességre, s mondja. Micsoda fényesség van idekint? Azzal rohant is már haza. Hát csak ugyan az ő tüze szökött el a fazékból. Kerítsetek egy létrát, kiáltotta. Vegyük le onnan a magasból. Csináltak egy létrát, neki támasztották a hegynek, felmentek rája, ágaskodtak, hogy a holdat elérjék, de csak nem érték el. Addig-addig ágaskodtak, míg a létráról lezuhantak, bele egyenesen egy szakadékba. No, azután az ember maga indult fel a létrán, hogy megfogja a holdat. De mikor felérkezett a legfelső fokára, a hold felrepült a hegy tetejéről, és elszállt a fellegek közé. Mondta az ember, no, ez elment, s megtelepedett a felhőkben. Most aztán mindenki jól fog látni, még az ellenségeim is. Ti vagytok az okai, mert kiengedtétek a fazékból a tüzemet. Azt mondta a felesége. Az a te holdat pusztította el az én gyerekeimet. Miatta estek bele a szakadékba. Nem akarom látni a holdat. Ott hagyta az embert, és elköltözött egy másik országba. De mikor felnézett a magasba, ott is ott volt a hold. Elkeseredett az asszony, és azt mondta. Ássatok egy gödröt nekem. Ástak. Az asszony belement a gödörbe, az ember elföldelte, ott halt meg a földben. Az a hold, ottni, amit látsz, az volt a Macselange fazekába.
2: Miért aradt a halál? A mi törzsünk régebben örökké vándorolt, és a főnök együtt vándorolt a néppel. De egy napon így szólott. Emberek, menjetek el az Istenhez, s szerezzetek tőle magokat, hogy vessünk. A főnök küldöttei csak ugyan felkerekedtek, s elmentek az Istenhez. Fogadták őket illendőképpen, betessékelték egy házba, ahol meghálhattak. Hajnalban hívatta őket az égi király. álljatok elém. Ezekben a csomagokban vannak, amiket kértetek. De van itt egy közöttük, amiben valami olyasmi van, amit nem szabad kibontanotok. Vigyétek el ezt is, de tartsátok bekötözve, s csak odahaza adjátok át a főnökötöknek. Elindultak hazafelé. Mikor elfáradtak, az útfélen leheveredtek, s elkezdtek beszélgetni maguk között. Pajtások, nézzük meg azt a csomagot, amire azt mondta, hogy nem szabad kibontani. Ez egy kicsin csomag volt. Kioldották. S bizony kijött belőle a halál. Nagy rettegés fogta el az embereket. Az Isten megmondta, hogy ezt a csomagot ne oldozzátok ki. Mi kioldoztuk. Mi lesz most velünk? Hazaérkeztek, s nagy rettegéssel a főnökük elé járultak. Kérdezte azt tőlük. Békességgel jártatok, barátaim? Uram, mi gonoszsággal jártunk, nem békével. Egy társunk kibontotta a tilos csomagot, ami benne volt, az abból kijött. Haragra lobbant a főnök, s mondta. Fogjátok meg azt az embert, s öljétek meg. Megfogták, és agyonverték. Ez volt az első, hogy öltek. Ettől kezdve aradt a halál.
1: Isokó tűzszerszámot ad a hadzapiknak, és megtanítja őket ülni. Élt egyszer egy Kogvána nevű ember. Isokó isten hajnáltal ezt izente neki. Ezután ülj. Abban az időben az emberek nem tudtak ülni. Kogvána szabódott. Nem tudok én ülni. Én éjjel-nappal ide-oda járok. Kogvána munkája abból állott, hogy állatokra vadásszék, jávor antilopra meg zebrára. Mikor az elejtett állatokat feldarabolta, azt is állva végezte. A vadakat várra vette, és elvitte, hogy az asszonyok megsüssék. Az asszonyok a tűzhelynél állva sütötték, s mikor ettek, akkor is csak álltak. Egyszer, mikor az asszonyok a húst sütötték, megnedvesedett a föld, és a tűz kialudt. Ebben az időben még a föld volt odafent, és az ég alant. Kérdezte Isokó hajnétól, hogy történt, hogy a víz kioltotta a tüzet? Hogy élnek ezután az emberek? Most az állatokat is nyersen eszik. Leghelyesebb lesz, ha a felülső világot, a földet alulra helyezzük, és az alulsó eget fölülre. És meg is parancsolta Isokó hajnénak. Göngyöld össze az alul levő eget, mint egy bőrdarabot. Én a felső világot göngyölöm össze. Hajne ilyeténképpen hozta le a felsőt. Mikor ezzel megvoltak, Hajne az embereket még mindig állva találta. Kérdezte tőlük. Nem akartok leülni? Nem tudunk, felelték az emberek. Kérdezte Hajne. Tüzetek sincs? Tüzünk sincs. A hús nyersen kell lennünk. Hajne megpillantott egy szép asszonyt, és mondta neki. Ülj le! De én nem tudok, mondta az asszony. Miért nem tudsz leülni? Kezdetben sem tudtam, most sem tudok. Honnan tudnék? Hajne hozott egy követ, és ráült, mondta az asszonynak. Tégy úgy, mint én. Ülj le úgy, ahogy én. De ha nem tudok, válaszolta az asszony. Anyám, apám, nagybátyáim, nagyapám mind állnak, hogyan ülhetnék én? No, várj itt, reám, mondta neki Hajne. Elment, vett egy kovakövet, száraz füvet, egy vastag fát, meg egy vékony fát. Mikor visszament, azt mondta az asszonynak. Gyere ide, tüzet csiholok, s neked adom a tüzet. Égyni. S most ülj le mellém. Felelte az asszony. Sokszor mondtam neked, hogy én nem tudok leülni. Hajne erre megint elment. Addig járt, míg egy varázsbotot nem talált. Azzal visszament az asszonyhoz, s mondta neki. Gyere csak ide, ülj csak le. Segíts nekem varázsolni. Válaszolta az asszony. Megmondtam már neked, hogy nem tudok ülni. S csak állott mereven Hajne mellett. Hajne akkor fogta a varázsbotját, s az asszony térdére csapott vele. Csak egyszer ütött rá, már is megrogyasztotta. Tudott már az asszony ülni. Ezután a tűzkészítésre is megtanította az asszonyt. Az asszony hálából, hogy már ülni tud, egy szép kövér húsdarabot adott Hajnénak, s bíztatta, hogy egye meg, mondta neki Hajne. De ez a hús nyers, felelte az asszony. Mi pedig azt mindig nyersen esszük. Jól van. Hajne elvette a húst, megette, s ezzel az egyesség is megtörtént. az asszony a felesége lett. Most mutasd meg nekem a nemzetségedet, minden rokonodat, mondta. Az asszony megmutatta a rokonait. Akik jobb felől állanak, azok az én anyáim, nagyanyáim és nővéreim. Akik meg bal felől, azok apáim, nagyapáim és fivéreim. Hajne fogott két pálcát, odaadta a feleségének, és azt mondta neki. Menj arra az oldalra, ahol anyáid, nagyanyáid és nővéreid állanak, s mindenkinek a térdére üss rá a pálcával. Akkor mindenik fog tudni ülni. Az asszony odament, és úgy tett, ahogy mondták neki. A férfiakhoz Hajne maga ment oda, s a varázspálcával mindegyik térdére rávágott. Ezután azok is mind lebírtak ülni. Voltak azonban ott olyanféle népek is, akik ezekkel nem voltak egy nemzetségből valók. Ezeknek azt parancsolta, hogy menjenek el a pori vadonba. Ezek ott a vadonban állatokká változtak, zsiráfok lettek belőlük. Hát így történt, hogy a Hadzapik tűzhöz jutottak, amit elosztottak maguk között, hogy mindenkinek legyen. S kaptak még egy főzőfazekat is.
2: Indaja megtanítja a Hadzapi lányokat agyagbábukat készíteni. Egyszer régen Indaja így szólt a Hadzapi néphez. Meg akarom szabni a kisgyerekek szokásait. Ti felnőttek, ezt tanítsátok kisleányaitoknak. Vegyetek agyagot, elegyítsétek vízzel, gyúrjatok egy közepes nagyságú golyót. Ütögessétek, nyomogassátok, míg hosszúkás alakú lesz. Mint egy bábú. Azt a leánykák kötözzék a hátukra. Az agyagbábuk az ő gyerekeik. Minden áldott nap hordják a leánykák a hátukon a gyerekeiket, amíg férhez nem mennek. Mikor már férhez mentek, akkor is a hátukon kell a gyereküket hordaniuk, míg ők maguk nem szülnek egy másik gyereket. De ha már lett egy gyerekük, akkor sem szabad az agyaggyerekeket elhajítaniuk. Őrizzék meg gondosan. Mégpedig egy olyan kis barlangocskában, amelyikben nem megy be a víz. Ha a fiatalasszony fiút szül, az agyaggyerekét egy barlangba beviszi, ott gondosan őrizgeti, s így beszél hozzá. Te itt lakjál, gyermekem, mivel nekem van egy másik gyermekem. Miután az asszony ezt az agyaggyereket bevitte a barlangba, két hónapnak kell eltelnie, akkor lőjetek jávor antilopot, az asszonyok vigyék az antilopot oda, ahol az agyaggyerek van, és a húst ott szeleteljék fel. Ha van az asszonynak egy kis húga, akkor az agyaggyereket odaadhatja neki, hogy az őrizze. Ilyenkor azt kell mondania. Legjobb lesz, ha a gyerekem elveszed, és a magad házába őt beviszed. Annak a kis leánynak, aki az agyaggyerek lett, keressenek egy vőlegényt. A leányka menjen el vele borzvadászatra. Ha egy jó kövér borzot elejtettek, fejtsék ki a zsírját, olvasszák ki, és az agyaggyereket kenjék meg vele. Akkor aztán az így megápolt agyaggyereket a húgocska kötözze a hátára, és úgy hordozza. Mikor aztán ez a lány is férhez megy, és neki is lesz egy élő gyereke, ha az már akkora, hogy négy kézláb mászkál, az új anya az agyaggyereket fektesse a térdére. Játszadozzék vele egy ideig. Csak azután vigye el egy szép és jó helyre, ahol gondosan megőrzi. Ha egy agyaggyerek a kicsik játszása közben tönkre menne, darabokra törne, akkor jaj, a bábu gazdájának soha életében nem lesz élő gyereke. Mikor Indaja ezeket mind elmondotta, így szóltak a felnőtt férfiak és nők. De hiszen a gyerekeknek nincsen eszük. Azért, mert egy gyerek játszás közben elveszíti az agyaggyerekét, ne legyen majd saját gyereke. Mit tegyünk ez ellen? Mondta nekik Indaja. Helyesen kérdeztetek. Ha egy gyereknek az agyaggyereke tönkre megy, azon nyomban kerítsen újabb agyagot, elegyítse vízzel, és gyúrjon belőle egy újabb gyereket. Ha készen van, tegye ki a napra száradni. Aztán fiúkat kell elküldeni, hogy azok öljenek egy nőstény borzot, meg nőstény páviánt. Olvasszák ki ezeknek a zsírját, és kenjék az új agyaggyerekre, persze, ha az már megszáradt. Hát most végre mindent megértettetek? Mindent megértettünk, felelték az emberek. Végül azt mondta nekik Indaja, ezt a szokást egész életetekben meg kell tartanotok.
1: A gikujuk eredete. Úgy tartotta a törzsi hagyomány, úgy adták szájról szájra eleink, hogy kezdetben, mikor az emberiség a földön elszaporodott, Mogai Isten, a világ felosztója, szólította Gikujut, a törzs alapítóját, és neki adta a földet, a folyókat, a vízválasztó hegyeket, az erdőségeket, a vadállatokat, és mindazokat a javakat, amelyeket a természet ura az emberiségnek szánt. Ugyancsak akkoron alkotott Mogai egy nagy hegyet, és elnevezte azt Kerenyagának, Kenyahegynek. Ez lett a világjáró útján pihenőhelye és csodatételeinek tanúja. Ezek után felvitte Gikujut a Szent Titkok hegyének tetejére, és felnyitotta szemeit a Mogai adta ország szépségének látására. Majd lemutatott az ország kellős közepére egy mikojóval, azaz, hogy fügefával sűrűn benőtt helyre, és megparancsolta, hogy ereszkedjék alá, és alapítsa meg otthonát azon a kijelölt helyen, melyet Mekorve vagy Gatangának nevezzen ezután. Meghagyta Gikujunak, hogyha bármikor szükséget látna, mutasson be áldozatot, kezét emelje fel Kerenyaga felé, és a természet ura segítségére fog sietni. Gikuju megfogadta Mogai parancsát. Mikor a kijelölt helyre érkezett, ott egy szépséges asszonyt talált, akit is Mombinak, formáló edénynek nevezett el. Gikujú és Mombi boldogan éltek. Lett 9 lányuk, de fiú egy sem adatott nekik. Gikujú erősen búsult, amiatt, hogy nincsen férfi örököse. Bánatában Mogaihoz fordult, és kérte segítségét nehéz helyzetében. Mogai azonnal válaszolt, és azt mondta, ne nyugtalankodjék, minden kedve szerint eligazodik. És parancsolta neki mondván, menj és védj nyájadból egy bárányt és egy gödöjét, öld meg őket a hajlékod mellett levő nagy fügefa alatt. A két áldozati állat vérét és zsírját csorgasd a fatövére. Ezután te meg családtagjaid rakjatok tüzet a fa alatt, és égessétek el azon a húst, mint nekem, jótevőtöknek járó áldozatot. Ha ezt végbe vitted, asszonyodat és leányaidat vidd haza, majd egymagadban térj vissza a szent fához. Ekkor ott 9 délceg ifjú embert fogsz találni. Ezek szívesen kötnek házasságot lányaiddal, és bármi nő neked és családodnak tetsző egyességet elfogadnak. Gikujú úgy tett, ahogyan azt Mogai parancsolta neki. Mikor a szent fához visszatért, ott találta a megígért 9 ifjú embert. Azok őt lelkesen köszöntötték. Gikujút úgy elárasztotta az öröm, hogy percekig egy szót sem tudott szólni. Mikor nagy felindulásából magához tért, elvitte a 9 legényt otthonába, és bevezette őket családja körébe. A jövevényeket szeretettel fogadták, és szokás szerint illendőképpen mulattatták őket, és kedveskedtek nekik. Eledelükül kóstoltak, és köleskása levest készítettek. Mi alatt az ebéd készült, Gikujú az ifjakat elvitte egy közeli folyóhoz, hogy megmossák abban fáradt tagjaikat. Ezután elköltötték az ebédet, vidáman beszélgettek a családtagjaival, majd az ifjak és a leányok lefeküdtek, hogy egymást megismerhessék. Másnap kora reggel felébresztette Gikujú az ifjakat, és meghívta őket, hogy együtt reggelizzenek. Miután jól laktak, tüzetesen megbeszélték a házasság dolgát. Gikujú megmondta a fiatal embereknek, hogyha egybe akarnának kelni a leányaival, ebbe csak úgy egyezhetik bele, ha a legények ott maradnak az ő házatáján, és magukat az asszonyuralom szokásainak alávetik. A fiatal emberek ezt a kikötést elfogadták, mivel sem a Gikujú leányok szépségének, sem a család kedvességének ellen nem állhattak. Örvendettek ennek a szülők, mert tudták, hogy saját fiaik helyett most kaptak fiakat, akik a hiányt pótolják. Örültek a lányok is, hogy férfitársra leltek. Egy-kettőre mindnyájan a legények asszonyaivá lettek. Nem sokára maguk külön családi fészkeiket is megrakták. Édesanyjuknak, Mombinak tiszteletére Mbari ya Mombi, vagyis, hogy Mombi nagy családja néven egyesültek. A 9 kis család együtt élt továbbra is szüleivel, ők lettek a Mombi nagy család alapítói. Idővel a kilenc kis család naggyá szaporodott, s Gikujunak és Mombinak sok-sok unokája és dédunokája lett. Mikor Gikuju és Mombi meghalt, minden ingó és ingatlan vagyonukat leányaik örökölték. Azok azt egyenlően osztották meg maguk között.
2: Szelimán szultán okos kakasa. Szelimán bin Daud szultánnak Isten azt a képességet adta, hogy értse a madarak, a szárazföldi, folyami és tengeri állatok beszédét. De még a szelek szavát, fák zúgását, tengerek és tavak sellőinek, halainak szavait és a levegő dzsinnyeinek mondásait is. A szultán rövidesen kipróbálhatta tudományát. Amikor katonái számára egy nagy házat építetett, fogta magát és az ország valamennyi állatának megparancsolta, hogy gyűjjenek össze, dolgozzanak, hordják ők a követ meg az agyagot. Az elefánt így szólt hozzá: én király vagyok, nem dolgozhatom, hanem az alattvalóimat elküldöm, hogy dolgozzanak. Ki is jöttek az elefánt alattvalói, hurcolták a köveket és az agyagot. A dzsinnek elegyengedték a földet, amelyre a katonák házát akarták építeni. A szultán a madarakat is munkára fogta. Azok össze is gyűltek királyuknak, a bubos bankának a vezérlete alatt, és kimondták, hogy ők bizony csak is a saját házukon akarnak dolgozni. És elrendelték, hogy minden állat törvényhozásra gyűjjön össze. Össze is gyűlt a birodalom minden állata, és Szelimán ellen panaszt emeltek annak apjánál, Daud prófétánál. A te fiad minden munkát reánk állatokra hárít. Nem lehet az, hogy minden állatot munkára szorítsanak. Szelimán az állatok panaszkodása után elhívatta a tevét, és azt mondta neki: holnap te veszed át az elefántok munkáját. Válaszolta a teve: az én munkám az, hogy tejet adjak a munkásoknak. Mikor azután erre a tehenet szólították elő, hogy dolgozzék ő az elefánt helyett, az azt mondta: én adom azt a tejet, amit Szelimán iszik meg. Ez az én munkám, semmi más. Ezek után a szamarat hivatták, s ráparancsoltak, hogy minden rokonával együtt hordja ő a követ és az agyagot. A szamarak beleegyeztek. Az elefántokat felmentették a szolgálat alól. A szamarak hosszú ideig robotoltak, de végül is belefáradtak, és mondták a tehénnek: nagyon elfáradtunk, de nem merjük a szultánnak az igazat megmondani. Adj tanácsot, mit tegyünk? Felelte a tehén: én adok tanácsot, de senkinek se szóljatok róla. Nehogy a szultánnak eláruljatok engemet. Mikor holnap reggel megjönnek a hajcsárok, hogy munkára tereljenek benneteket, ti tegyetek úgy, mintha betegek volnátok. Igen ám, de a szultán, aki értette az állatok beszédét, meghallotta, hogy mit beszél a tehén. Mikor másnap reggel a hajcsárok megérkeztek, minden szamár a földön feküdt, mintha beteg lenne. A hajcsárok elmentek a szultánhoz, és jelentették, hogy mi történt. A szultán megparancsolta, hogy minden tehenet, aki eddig nem dolgozott, tereljenek a kő meg agyaghordásra. Zúgolódtak az állatok: miért kell nekünk követ meg agyagot cipelni? Hogy adjunk tejet, ha más munkára szorítanak? A tehén már egy hónapot töltött el nehéz robotban, s nagyon el volt keseredve. Mondta a szamárnak: barátom, te bölcs tanácsot kaptál, s a munkától egy időre megmenekültél. Holnap kelj fel, s folytasd te helyettem ezt a keserves munkát. A szamár nem válaszolt, továbbra is betegnek tettette magát. A tehén újabb két napot dolgozott, aztán gondolt egyet, és azt mondta a szamárnak: de ha nem állsz talpra, téged holnap levágnak. Kihallgattam, hogy mit mondott a szultán. A szultán éppen a közelben enyelgett a feleségével. Meghallotta, hogy mit mond a tehén, és nagyot nevetett. Kérdezte a felesége: mit nevetsz? Semmiség, mondta a szultán. Az asszony továbbra is faggatta: de valami nevettél, min nevettél? Mondta a szultán: csak elgondolkodtam a világ dolgain. Mondd meg nekem, hogy mire gondoltál, makacskodott az asszony. Titokban restelte magát a szultán, hogy hazudik a feleségének, de csak nem mondta meg, hogy min nevet. Az asszony meg így szólt: ha nem mondod meg nekem, hogy miért nevettél, azonnal bocsáss el, nem akarok tovább veled élni. Hanem a szultán nagyon szerette az asszonyát, mondta neki: várj 7 napig, s akkor majd válaszolok. Nem, mondta az asszony, vagy megmondod azonnal, vagy elmegyek. Mondta ekkor Szelimán: vár legalább még két imádságot elmondok, s azután majd megmondom, hogy mind nevettem. Miután az imádságokat elvégezte, összehívta az összes embereket és állatokat, és így szólt hozzájuk: összekülönböztem a feleségemmel, arra kérlek benneteket, szerezzetek békességet közöttünk. Mondták a szultán feleségének: békülj ki a férjeddel. Hanem az asszony hallani sem akar békülésről, azt mondta: csak akkor békülök, ha megmondja, min nevetett. A szultán rettegett Istentől, aki valamikor azt mondta volt neki: ha valaha elárulod az embereknek, hogy milyen képességet adományoztam neked, hogy te érted az állatok beszédét, akkor meghalsz. Az embereknek nem sikerült őket összebékíteni. Nem sikerült az állatoknak sem. A szultán a madarakat is összehívta, a vízi állatokat is, de ezek sem tudtak békét szerezni közöttük. Elszomorodott ekkor a szultán, és ember, állat, a világ minden teremtménye gyászba borult, mert látták, hogy a szultánnak meg kell halnia. Pirkadatkor megszólaltak a kakasok. Látja a szultán, hogy a kutya ugrik egyet, s elkapja a kakast. Rászól a szultán a kutyára: miért bántod azt a kakast? Felelte a kutya: nem szégyeli magát. A világ minden teremtménye azon szomorkodik, hogy meg kell halnod, szultán. De a kakas bezzeg csak kukorékol nagy vigan. Nem szerető téged, szultán. Nem sajnál, azért lármázik. Megszólalt ekkor a kakas: kukurikú, nincs a szultánnak esze. Nekem sok feleségem van. Az egyetlen férjük csak én vagyok. Ha valamelyik elbízza magát, ellenkezik, azt nagyon csapom. De ezen a buta szultánon egyetlen egy asszony uralkodik. Most meg fog halni az egy szál felesége miatt. Ha fogna egy botot, és elpáholna az asszonyságot, majd megkeserülné, és nem kíváncsiskodna többet, hogy miért nevetett. Mikor a szultán ezt meghallotta, fogott egy botot, és alaposan elverte a feleségét. Kiáltott az asszony: megbántam, megbántam, nem akarom tudni, hogy min nevettél. Örvendett a világ apraja nagyja, hogy a kakas okossága megmentette a szultán életét.
0: Kelet-afrikai népmeséket hallhattak Ignác Rózsa fordításában. A meséket Martin Márta és Tolnai Miklós mondta el, szerkesztette Horváth László, rendezte Mencer János. A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, február 23-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Pontosan 6 óra. Jó reggelt kívánok! Hírek következnek a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Besenyei Márk. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Az államigazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés lehetősége, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter a magánszektor munkaadóitól is azt kérte, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. A kormányfő beszámolt, hogy tegnap délután mínusz 135 cm volt a Duna vízszintje Paksnál, és az előrejelzések szerint a napokban a Duna ausztriai vízgyűjtő területein jelentősebb eső hullhat. Úgy fogalmazott, a következő 48 óra lesz a legnehezebb, mert a hőség miatt nő a fogyasztás. Egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű még működő turbinája, közölték a Védelmi Munkacsoport tegnap esti értékelésében. A kormány honlapján közzétett jelentés szerint jelenleg pár centivel magasabb a vízszint attól, amelynél a leállást el kellene rendelni. Számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. Országosan több mint 2000 klimatizált helyiség áll a lakosság rendelkezésére, melyeket hőség idején bárki igénybe vehet. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetetteknek segítséget nyújtsanak. A hőség ellenére továbbra is megfelelően működik a szociális ellátórendszer. Országosan 10 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni, derült ki a kormány hőségriasztásról kiadott esti jelentéséből. A dokumentumban tájékoztatnak, hogy jelenleg 17 vasút, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Tápióztelén termelési probléma miatt csak nem 2300 embernél nincs víz, Gazdagréten viszont már megszűnt a korábbi fennakadás. Óvatosságra int a vízitúra szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy senki ne fürödjön ismeretlen vízben. Felhevült testtel tilos vízbe menni, csónakban, vízibiciklin pedig kötelező a mentő mellény használata. Táncos felvonulással, táncházzal, koncertekkel és népművészeti vásárral várja mától az érdeklődőket a Csángó Fesztivál Jászberényben. Több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi felvidék és magyarországi hagyományőrzők, valamint a hazánkban élő kisebbségi tánccsoportok mutatkoznak be. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 16 és 28 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 23-26 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem valószínű. A Dunántúlon időnként megélénköl a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvassa a szerző. 9. rész.

Bororó bánat. Néhány hónap múlva, amikor Bonikkal visszamentünk Agadezbe, Aminat a házában belecsöppentünk valamibe, amit a Tuareg ellenállás egyik helyi központjának véltünk. Aminat a szép arcú, erős termetű, kicsattanó asszony. Mindig hímzett blúzt és sok ékszert visel, négy gyerekét egyedül neveli, munkája nincs, de van egy nagy háza és sok barátja. Két évvel ezelőtt néhány hónapot vizsgálati fogságban töltött. Az agadezi rendőrfőnök meggyilkolása után őt is letartóztatták, mert állítólag akkor látták utoljára élve a főrendőrt, amikor kilépett Aminat a házából. Hogy mit kereshetett az asszonynál, azt nem sikerült megtudnom, de ebben a városban úgy látszik sok a rejtély. A politikai gyilkossággal a rendőrség a tuaregeket gyanúsította, de soha nem találták meg az elkövetőt. Aminatára sem sikerült semmit rábizonyítani, egy idő múlva szabadon bocsátották. Szép nagy háza a jelek szerint mindig nyitva áll minden hegyekből érkező harcos, vándor vagy látogató előtt. Az ember visz magával teát, cigarettát, rist, legyen mit fogyasztani. Általában nagy a jövésmenés, néha csak hárman-négyen, gyakrabban 8-10 ülünk az udvar közepére állított három hatalmas tuareg ágyon, vagy Aminat a hímzésekkel puhán díszített kicsi szobájában. Esetleg fönn az emeleten, a tető teraszról nyíló, tökéletesen csupasz helyiségben, ahová úgy látszik csak a férfiak járnak föl, súlyos titkokat megbeszélni, vagy jelentősen hallgatni az illatos füstgomolyag mögött, miközben körbe megy a helyi keverékkel megtöltött cigaretta. Mi, fehér nők, fölmehetünk a férfiak társalgójába. Ami nem ránk tartozik, azt úgyis tamasek vagy arab nyelven tárgyalják meg, minnyáján tudnak arabul is. Aki ért egy kicsit franciául, szívesen mellénk telepszik, te ki vagy, mit csinálsz, honnan jössz? Megy az ismerkedés, körbejár a cigaretta. Didi, lángoló szemű, csontos fiatalember, igaz, ezek a tuareg férfiak mind lángoló szeműek és csontosak. Azt meséli, készül a kézirata, de még nem tudja, hol és hogyan lehetne kiadni. Írás reformáló szótárt alkot. Javasolja a magánhangzók bevezetését a tifinag írásba, amely egyébként pún eredetű, és a berber nyelvcsoportból egyedül.

végül is nem érte el, amit akart, föderációról a kormány tárgyalni sem hajlandó, viszont a vidék elveszítette egyetlen valamire való jövedelemforrását, a turizmust. Mohamed feszülten félbeszakít, ő nem a rebellióról kérdezett, arról nem kíván velem beszélgetni. Ezt olyan rendre utasítóan mondja, mintha jelentős tapintatlanságot követtem volna el. Később másoktól megtudom, hogy Mohamed szabadságon van a hegyekből. A harcosok a fegyverszünet idején a hegyekben várakoznak, vagy talán a folytatásra készülnek, de lele jönnek a városba, hogy meglátogassák a családot. Ilyenkor mondják, hogy szabadságon vannak a hegyekből. Aminát a házában mindenki olyan benyomást kelt, mint aki most jött a hegyekből. Lehet, hogy ez így is van? Lehet, hogy nem. Az talán érthető, hogy a legfontosabb kérdésekre senki nem válaszol egyenesen. Végül is mit ért el a lázadás? Akarják-e folytatni a fegyveres ellenállást? Mert egy harcos legyen hallgatag, és idegenek előtt konspiráljon. Többségük, mintha azt akarná éreztetni, nem hisz a békében, és kedve sincs hozzá. Olyanokat hümögetnek, hogy a tuareg rebellis nép mindig is harcos volt, ez a hagyománya, miért változna meg? Néhány találkozás után Didi már nem emlegeti a Tifinag írásreformot, viszont egyre többet célozgat arra, hogy ő is a hegyekből jött, és nem is akárki. Ellenőrzöm. Danzsi boltjában, ahol a fiatal férfiak egy része, azt hiszem, szintén szabadságon lévő harcos, beleszövöm a beszélgetésbe, hogy Didi is azt mondta, ó, szóval ismered Didit? A tejázó férfiak jelentőség teljesen bólogatnak. De nem tudom, bólogatásuk mit jelent. Didi egyre nyíltabban beszél, azt mondja, most békét kell kötni, minél több pozíciót kiharcolni, és majd, ha kellőképpen magas helyeken benne leszünk a hatalomban, 6-7 év múlva módunk lesz olyan változtatásokra, hogy végre az történjék, amit mi akarunk. Ezt gondolom a hausszák nem fogják szeretni. Illelában a Benini kocsmájában hallottam őket morgolódni. Szerintük a fegyverszünet túl sok engedményt tesz a tuaregeknek. Ebben az országban mi vagyunk többségben, mondták, és utánunk a dzsermák jönnek. Nem lesz ez itt jó, ha nagyon kezdenek diktálni a tuaregek. A hausszáknak rossz emlékeik vannak a tuareg uralomról. A sivatagi harcosok, a kék emberek évszázados hódító hadjárataik során mindig leigázták és rabszolgáikká tették a feketéket. A rabszolgák leszármazottait sokan ma is lenézik, bár találkoztam olyan tuareggel is, aki fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy mindenki, még a rabszolga ivadék is, a keverék vér is egyenrangú tagja a tuareg népnek. De utalnak jelek arra, hogy ezt nem mindenki gondolja így. Minden esetre tény, hogy tuareg vezető még sohasem ítélte el a hajdani rabszolgatartást. Állítólag a mai mozgalmak irányítói is mind volt nemes emberek, illetve a leszármazottaik. Mielőtt a tuareg gőgről néhány nap múlva szomorú tapasztalatokat szerzek, még részt vehetek derűs lélekkel egy igazi Isumár koncerten. Az Isumár szó az emigrációban vándorló tuaregeket jelöli, akik gitár kíséretű dalaikban ideológiát adtak a tuareg ellenállásnak. Didi házának tágas udvarában 5-600 ember zsúfolódik össze, középen a tánchoz üresen hagytak egy szőnyegekkel fedett négyszögletes térséget, emögött áll az énekes és két elektromos gitáros, az egyik hímzett hagyományos öltözékben, a másik bőrdzsekiben, amerikai zászlós trikóval. Kemény kötésű, inas, bajszos fiúk. Az ismerős dallamokat halljuk, amelyektől annyira elandalodtam a fokár tejájának parazsa mellett, kis variációkkal ismétlődő, könnyen együtt énekelhető nótákat. Az Isumár zene minden száma kicsit hasonlít egymásra. Egész agad ez ettől visszhangzik. Kapualjakban, boltokban, piacon, Isumár zene szól a recsegő kazettákról.
Középen, a szőnyegen mezitláb táncolnak. Mindig csak ketten, de mindig mások. Lassan kitáncolva a színről, átadják a helyet egymásnak. Amikor a szőnyegre lép egy fiú, az addigi táncos kihátrál, nem sokára a lány helyére is odalibben, vagy toppan egy másik lány, így váltogatják.

0: látják egymást eléggé rövid időközönként, talán, hogy mindenki sorra kerüljön. Van, aki szépen és kedvel táncol, van, aki unottan vagy ügyetlenkén. A lányok engedelmesen mennek, ha egy fiú hívójelt ad nekik. Itt tehát ilyen a tánc. Szép sorban mindenkinek meg kell mutatnia magát a közösség figyelő tekintete előtt. Monika napokon át csak Amináta vagy Didi házában töltöttük az időt, fejünk tele Isumár zenével és a tuaregek szabadságharcával. Ebben az odaadásunkban is lehet valami a fehér ember rossz lelkiismeretből. Elvégre az európaiak húzták meg egy térképen, vonalzóval, saját elképzelésük és érdekeik szerint az afrikai országok határait, mit sem törődve azzal, hogy így számos népcsoport hagyományos területeit vágták ketté. A tuaregekét egyenesen 5 részre szabdalták, az ősi legelőket 5 különféle ország területéhez csatolva. Éppen erről beszélgetünk Monikkal a piac felé menet, amikor az út túloldaláról Dula integet, a Pöl pásztor és vándorárus. Izgatottan átvág az autók, szamarak, tevék és biciklik között, mondja, hogy most érkezett meg a konvojjal Niaméból, és mélyen meg van rendülve. Ugyanis az a hír fogadta, hogy tegnap a tuaregek megölték egy rokonát a bozótban, egy másikat megsebesítettek itt, Agadeztől nem messze. Egyelőre csak annyit tud, hogy őt a Pöl család a szokásos táborozóhelyén, oda ment 2 fegyveres tuareg, a családfő megkérdezte, mit akartok, ők azt mondták, megölni titeket, és lőttek. De miért? Miért? Dula nem tudja. Semmit nem vittek el, nem lopni vagy rabolni akartak, hanem ölni. Ki hozta a hírt? Beszéltél szemtanúval? Valahogy ellenőrizni szeretném a történetet, olyan hihetetlen. De Dulát ilyen részletek nem érdeklik, nem kételkedik a hírhozó szavában. Írtják a népemet, mondja, nem ez az első eset, hogy a tuaregek ölnek minket. Meglátjátok, ebből baj lesz, ha ez így megy tovább, nekünk is föl kell fegyverkeznünk. Monika, próbáljuk nyugtatni Dulát. Abban maradunk, hogy ő most az este folyamán begyűjti a további híreket, holnap elmegyünk hozzá, meglátjuk, mit lehet tenni. Másnap reggel amúgy is a helyi rádióba látogattam, megkérdeztem, hallottak-e erről az ügyről. Az igazgató azt mondta, igen, tudnak róla, a kapitányság és a kórház is megerősítette. De nem igaz, hogy a Pölök ellen irányuló akció lenne, ugyan? Dehogy, hiszen köztudott, hogy a fegyveres banditák mindenkit megtámadnak. Mondom, azt hallottam, nem raboltak el semmit. Mondja, de, ezek banditák voltak. A direktor maga mondta magáról, hogy hausszató a rekeverék, szemmel láthatóan úgy gondolja, hogy a vudabék túloznak. Valójában senki nem akarja őket bántani. Kellő politikai korrektséggel vudabét mond, nem bororót. Dulától tudom, hogy bororó az ő 100-150 ezer főnyi vándor népének, a Pölök egyik csoportjának csak a csúf neve. Ez terjedt el a köztudatban, pedig valójában Vudabé a becsületes nevük. Pöl népük többségével ellentétben ők még mindig legelőről legelőre vándorolnak az ősi rendszerint, kicsi, vörös, lantformájú szarvakat hordozó, szeretett teheneikkel. Ezeknek a minden más tehéntől felismerhetően különböző állatoknak a neve bororó. A teheneink fajtájáról neveztek el minket is, mondja bánatosan Dula, de az is kiderül, hogy mégsem tekintik bántónak a bororó nevet, éppen mert olyan nagy becsben tartják a teheneiket. Az agadezi rádióhoz kíváncsiságból mentem el ismerkedni. Új rádió volt, éppen egy hete nyitották meg, nagy fölhajtással, egész Agadez ünnepelt. Erről már Illalában hallottam. A főnök udvariasan fogadott, csak enyhén volt merev, amennyire a pozíciójához ezt nyilván szükségesnek tartotta. Politikai témáknál rendkívül óvatosan nyilatkozott, inkább kikerülte a választ, de az újságírás erkölcseiről és a tárgyilagosságról sok mondani valója akadt. A nigeri állami rádió német pénzből létrejött új helyi adója naponta 3 órán át sugároz, hausza és tamasek nyelven. És mi lesz a Pölökkel? Az ő nyelvükön nem terveznek műsorokat? Kérdeztem némi aggodalommal Dula népe iránt. Dehogy nem, később majd arra is sor kerül. állította az igazgató, megnyugtatóan mosolygott, és aztán mindjárt másról kezdett beszélni. A stúdióban vadonatúj tip-top felszerelés, a német adakozók igazán kitettek magukért. Meséltem a szemmel láthatóan hibátlanul hozzáértő technikusnak, Kairóban nemzetközi tanfolyamon tanulta a szakmát, hogy modernebbek a gépei, mint a mieink voltak Münchenben, az én azóta már megszűnt Szabad Európa rádiómban. Tényleg? Büszke volt erre, örült neki. 20 perces beszélgetés után már el tudtuk képzelni, hogy jól dolgoznánk együtt. És engem egyszerre csak elöntött a vágy, Istenem, újra rádiózni, pedig azt hittem, ezt már mindörökre lezártam magamban. Milyen jó dolog is egy stúdióban ülni. Igaz, légkondicionált volt, odakint pedig 45 fok. Miért nem maradok itt, javasolta a technikus. Ha szeretem Agadezt is, a rádiózást is, telepedjek le, és járjak be hozzájuk dolgozni. Ha jól beszélném legalább az egyik helyi nyelvet, mondtam, akkor itt is maradnék. És abban a pillanatban teljes őszintességgel el tudtam képzelni, hogy agadezi rádiósként folytassam az életemet. Az elkövetkező napokban, amelyeket főként Dulájékkal töltöttem, már inkább azt csábított, hogy vándortanító legyek a Budabék mellett. Ez a rádió dolog csak röpke nosztalgia hullám volt. Igazán vonzó egy nomádiskola lenne a bororó gyerekeknek. Ha 20 éves lennék, belevetném magam a fulfuldé nyelv rejtelmeibe és Dula népével, akinek mély bánata, hogy mindannyian írástudatlanok, járnám a legelőket, ameddig még lehet, és tanítanám őket írni-olvasni. Ezúttal az iskolázás gondjairól, noha azok is fölmerültek, kevesebb szó esett. 4-5 Budabé összehajolt a gyékényen, fegyvert kell szereznünk, ebben az anarchikus országban mindenkinek van, csak nekünk nincs, meg kell védenünk magunkat és családunkat. A Dulánál összegyűlt férfiak mind 30 év körüliek, állattenyésztők. Előadják a gyilkosság körülményeit, most már vannak szemtanúk is. A jelek szerint csak ugyan az egyik helyi tuareg vezető és indulatos természetéről hírhedett, mindig fegyverrel hadonászó fia akarja a Budabék egy csoportját elüldözni az egyik legelőről és az elfben közös tulajdont képező kút mellől. Az elmúlt években a pölöket rendszeresen hasonló támadások érték. A gyilkosokat a többnyire tuareg vezetésű rendőrség sosem találta meg. A borúrók azt állítják, a lázadás kezdete óta a fölfegyverzett tuaregek és az arabok több száz embert megöltek közülük. A nyájakat is írtják. Nemrégiben az egyik Budabé csoport nagyobb találkozójára, ahol sokan összegyűltek, beállított egy csapat arab egy géppisztollyal. Az arabok a fegyverrel végig pásztázták az állatokat, aztán elrabolták a fiatal nőket, a kollektív megerőszakolás után másnap visszaküldték őket a táborukba. Ilyen történeteket mesélnek Dula és agadezi felesége lumóházának udvarán az egybegyűlt, feldult férfiak. Azt is megtudom, hogy a Budabéknak nincs képviseletük sem pártban, sem államapparátusban, sem érdekvédelmi szervezetben. Hogyan is lenne, ha nem tudnak írni-olvasni? Dula azt mondja, ezúttal vége a híres pöl béketűrésnek. Fegyvert akar, állandóan ezt ismétli. Látszik rajta, hogy most tényleg fegyvert tudna fogni. Ehelyett közösen fogalmazunk egy levelet a miniszterelnöknek. Dula elszalajtja az egyik gyereket egy kis sámliért, az lesz az asztalka, hogy könnyebben tudjak a földön ülve gépelni. Egy nagyobb fiú magasra tartja a petróleumlámpát, hogy lássak, mindenki tisztelettel nézi az öreg írógépet. Milyen jó, hogy sosem válok meg a Hermes bébitől, ez volt az első világháborús hadi tudósítók hordozható írógépe, még Indigo is van nálam, így maradhat Dula dossziéjában másolat a levélről, szüksége lehet rá később. Több nájlonzacskót rakosgat maga előtt, beléjük kukkant, halmazokban a levelek, iratok, újságkivágások, mindegyiket fölismeri a kinézetéről, mindent gyorsan és pontosan megtalál, ez az, olvast föl! Bejegyzek a noteszomba 2 francia, 1 svéd és 1 amerikai címet. Dula barátai, mind jártak is már itt, ismerik a borúrók helyzetét. Megígérem Dulának, hogy értesítem őket az újabb fejleményekről. Remélem, Dula észhez tér. Nagyon fegyelmezett, nyugodtnak is mutatja magát, de szavai és hangja szinte elárulják a robbanáshoz közelítően növekvő dühöt. Javaslom, hogy fegyverkezés helyett inkább az iskolákat szervezzék meg. Dula komoran válaszolja, ezt is, azt is, mind a kettő életbevágó. Próbálom lebeszélni, mondom, fegyverkezni kész őrültség. Érveket sorolok. De miért is akarom én megmagyarázni egy embernek, hogy maradjon védtelen és nézetétlenül, ahogy megölik a családját? Valószínűleg csak nemem örök szerepének engedelmeskedem. De az a kicsike férfi pont, amely bennem is rejtőzik, mint mindannyiunkban, azt súgja, miközben nézem a kétségbeesett Dulát és társait, ha én a népükből való és férfi lennék, most valószínűleg én is fegyvert akarnék. De jó, hogy nem vagyok férfi. A kormányfőnek szóló levél után még egy részletes és a lehetőségek szerint pontos jelentést állítunk össze, ezt majd Illélába visszaérve letisztázom, többször lemásolom, mehetnek a példányok a címzetteknek, Amnesty International, Human Watch, Dula barátai, francia újságírók, Moniknak eszébe jut, hogy tagjai vagyunk a Niamey-i Emberi Jogok Ligájának is. Csak ugyan hónapokkal ezelőtt a tavalyi piacon megszólított minket egy férfi, javasolta, vegyünk tagsági igazolványt. Emberi jogok? Hát persze, mi azt mindig, igen, hogyne. Fizettünk, beléptünk, aztán más nem történt. Most nekik is megy egy példány a jelentésből a nigeri fővárosba. Amikor a fegyverszerzésről beszéltünk, megkérdeztem Dulát, mit szólnak ehhez az asszonyaik. A nők ott ültek tőlünk néhány méterre egy másik gyékényen. Öltögették a tűt örökös hímzéseiken, ránk-ránk néztek, hallgatták a számukra érthetetlen francia szavakat. Dula csodálkozott a kérdésemen, kicsit elgondolkodott. Némi csönd után odafordult a nőkhöz, és elkezdett velük beszélgetni. Eléggé hosszan, mintha most kérdezte volna először a véleményüket. Aztán szép, szelid mosolyával összefoglalta nekem a csöppet sem meglepő eredményt, békét akarnak. Azt akarják, hogy éljen mindenki nyugodtan, és egészségben nőjenek a gyerekek. Akkor egy pillanatra a szokásosnál hosszabban néztünk egymás szemébe Dulával. Az volt az érzésem, hogy ő most ugyanúgy arra az aprócska nőnemű pontra figyel, amely minden férfiban benne van, csak nem mindegyik veszi észre, ahogyan én figyeltem az előbb az én kis férfi hangomra, amikor megértettem, hogy ők fegyvert akarnak. Aztán megkértem Dulát, mondja meg a nőknek, mennyire sajnálom, hogy sem hausza, sem fulfuldé nyelven nem tudok, mert sok mondani valónk lenne egymásnak, és jó lett volna együtt tölteni velük az időt. Finom mosoly világította be Dula arcát, ezt láthatóan nagyon szívesen tolmácsolta. A vudabi nők hasonló szépeket üzentek nekem vissza, mindannyian el voltunk telve, hasznavehetetlen, de jól eső szeretettel. Szerteágazó beszélgetéseink során Dula többször emlegette, hogy azért is nagyon nehéz a pölök sorsa, mert mindenki megveti őket. Szokásaikat, hagyományaikat lenézik, általában civilizálatlan népségnek tekintik őket. Tudod, hogy hívják az asszonyainkat? A bozót szukái. Később tapasztaltam, hogy Dula nem túlzott. Monikkal egy estét újra a tuaregek között töltöttünk, Aminát a házában. A pölök állatok, nyilatkozta szemrebben és nélkül Didi, a Tifinág írásreformot tervező rangos tuareg harcos. Hogy állatok? Mit akarsz azzal mondani, hogy a pölök állatok? Mert úgy élnek, mint az állatok, vágta rá a tuareg. A házasságok náluk nem komolyak, asszonyaik csak úgy szabadon jöhetnek, mehetnek, és különben is rossz muzulmánok, még azt sem tudják, hogy imádkozáskor a tenyerükkel és a homlokukkal kell érinteni a földet, nem, ezek a tenyerüket az arcukhoz tartva hajlonganak a földhöz, micsoda barbárság. Próbálkoztam, de reménytelen volt arról érdeklődni, hogy az imádkozás másféle módja miért lenne a barbárság bizonyítéka. A tuaregek között hiába hoztuk többször is szóba a pölök ügyét. Szabadságharcos barátaink legyintettek, nem érdekelte őket. Elhárították a témát. Egész egyszerűen lehetetlen volt erről bármelyikükkel is beszélni, mintha csak ugyan nem vennék ember számba a pölöket. 6 héttel később, amikor ismét Agadezben vagyok, ez már a májusi búcsú utazásunk Rózával, mindenütt oldottabb a légkör. Új arcokat látok Aminát a házában. A férfiak nem szeretik hallani, hogy a pölök tartanak tőlük. Szó sincs arról, hogy a tuaregek el akarnák üldözni a pölöket a legelőikről, mondják. A múltkori eset csak egy személyes leszámolás volt. Megpróbálok hinni ezeknek a nyugodt férfiaknak, ők legalábbis, akikkel most beszélgetek, valószínűleg csak ugyan nem akarnának pölöket ölni. Egyikük ápoló volt egy rendelőben, aztán belépett a fegyveresek közé, hogy harcoljon a kormány ellen, a tuaregek jogaiért. 3 évet töltött a hegyekben. Ez alatt felesége és kisfia több tucatnyi menekülővel együtt szomjan halt a sivatagban. Egyelőre nem kíván újra házasodni. Ápolói állást keres, akárhol a bozott világban. Kicsit tart a jövőtől. Azt mondja, a harcok után nehéz visszailleszkedni a civil életbe.
1: Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvasta a szerző. A 9. rész hangzott el.
2: A felolvasás 2010-ben készült, és legutóbb 2013. június 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.

közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvassa a szerző. 10. befejező rész.

derűs poligámia. Rózával meg akarjuk látogatni Dulát és családját. Egyik felesége, Lumó, a kisfiával itt lakik Agadezben. A másik asszony két apró gyerekkel, Kidnél a Bozótban, Dula apjánál, anyájjal. Lett volna harmadik feleség is, nagy volt a szerelem, de a lány apja nem engedte a házasságot, mert lányát már születésekor odaígérte egyik sógora fiának. A piaci negyed közelében belépünk egy vályokfal kerítés keskeny rozsdás vasajtaján. Az udvarban körös körül 8-10 apró viskó, vályok, hullámpala és gyékeny falakkal. Az egyikben lakik Lumó a kisfiával, és Dula, ha éppen Agadezben van. Az udvaron tűzhelyek körül sürgölődő asszonyok, rengeteg kisgyerek. Többségük pöl, de hauszákat is látni. Dula nincs otthon, éppen megint vándorol valahol. Elüldögélünk Lumó tenyérnyi lakrészében, körülöttünk a nőknek megállás nélkül jár a tű a kezükben. Lehetséges, hogy az utolsó bororó hímző asszonyok körében vagyok. Híres nagyon a bororó hímzés, de ma már ritkaság. A piacokon sehol nem látható, csak Dula és még néhány vándor kereskedő árulja, amit otthon az asszonyok végtelen türelemmel, milliméteres öltésekkel hímeznek. Nem az a baj, hogy sok vele a munka, hónapokig eltart egyetlen kendőszoknya hímzése, hanem, hogy nincs pénzük új fonalakat venni. Később Niamében az utcán megszólít egy férfi. De szép bororó hímzést viselsz, honnan van? Mondom, Agadezből, és pontosítom is a forrást, Dula felesége hímezte, Lumó. A férfi széttárja a karját, nevet, de hiszen Dula az unokatestvérem. Csodálkozom, azt gondoltam róla tuareg. Nehéz ezekkel a turbános fejű férfiakkal, csak a szemük látszik, bár az mindig sokat mond. A vékony kis fiatalember zokon veszi. Én tuareg, ide néz! És elhúzza a turbányát, hogy mutassa a jellegzetes pört copfokba font fejét. Nevetek, bocsánatot kérek, ő is nevet. Ha látod Dulát, üdvözlöm, és hosszas kézszorítások után elválunk. Utána nézek, valóban figyelmetlen voltam az előbb, ringó léptein, karja könnyű lengésén, látszik, hogy pöl. Ezek a fiúk úgy tudnak járni, mintha láthatatlan légpárnákat helyeznének talpuk alá minden lépésnél az angyalok. Gondolom, az évszázados gyaloglás a homokban, a szélben, a végtelen felé. A tuaregek járásában is érezni lehet a sivatagi múltat, de lépteik a pölökéhez képest súlyosabbak, keményebbek. Mintha a pölöket mindig hátulról fújná a szél, a tuaregek pedig szembefordulva küzdenének vele. Hallottam egy jellemző történetet, az egyik nagy szárazság kezdetén, amikor már sejteni lehetett, hogy baj lesz, a pölök nyájaikkal megindultak délfelé, letértek a hagyományos rendszerint követett legelőikről. A tuaregek viszont makacsul követték a szokásos utat, nem akarták elhagyni a legelőiket. Ez a mi földünk, mondták. Belepusztult az állatállományuk. A pölöké megmaradt. Hatan heten üldögélünk Lumónál egy nagy, rizses lábas körül. Csak nők. Hausza nyelven folyik a diskurzus. Róza nagyszerűen közvetít, hol ő beszélget, és néha kicsit összefoglal nekem, hol pedig tolmácsol, és együtt diskurálunk közös dolgainkról. Házasság a pölöknél? A nők nevetnek. Nem is kell marabuhoz menni, akik szeretik egymást, azok már is házasok. Marabu legfeljebb a csábításhoz kellhet. De ahhoz sincs rá igazán szükség, hiszen mindenki tudja, mi az a szer, amelyet, ha a szemed alá kensz, akkor a kiválasztott személy nem áll neked ellen. Kicsikét provokálok. A férfiaknak lehet több feleségük, de mi van, ha egy asszony több férjet akar? Lumó jó nagyot nevet. Egyszerre több férjet nem tartunk, de váltogatni lehet őket, és újra fölnevet, újjal mutatva rám. Miért? Ti talán nem azt csináljátok, hogyha akad egy másik férfi, aki kedvesebb, és szívesebben vagytok vele, akkor inkább ő hozzámentek? Dehogy nem, Lumó, mi is így csináljuk. Később Róza azt mondja, ezek az asszonyok nagyon kedvesek, de az az igazság, hogy ő eddig csak rosszakat hallott a pölökről. Togóban mindenki fél tőlük. Az esős évszakban, amikor átvonulnak az országon, senki nem mer egyedül maradni a Bozótban. Ha nincs tanú, a pölök megölik.
A hosszú bot, amely mindig ott van a vállukon, nem csak az állatok terelésére szolgál, és arra, hogy ráakasztva vigyék a batyújukat, de ütnek, ölnek is vele, mondja Róza. Nyomorék maradhatsz egyetlen ütésüktől. Az állataikat ráhajtják a vetésre, még a betakarított termésre is. Ha a gazda meglátja és tiltakozik, akár meg is ölik. Hiába minden följelentés, sosem találják meg őket, nagyon tudnak eltűnni. Mondom Rózának, hogy azok ott Togóban nem a mi pöljeink, hiszen Dula népe, a Vudabék csak itt, Niger északi tájain élnek és vándorolnak. Ebben mindketten megnyugszunk, és tovább beszélgetünk. Nem bírjuk abba hagyni. Az nálatok is van-e, kérdezi ő, hogy a lányok mennek a réten, egyikük egyszer csak eltűnik, esetleg néhány év múlva kerül elő, esetleg soha többé. Lehet, hogy a pigmeusok vitték el, de az is lehet, hogy a szirének. Vagy pedig mész egy úton, egyszer csak látsz valamit magad előtt a földön, valamit, ami ellenállhatatlanul vonz, lehajolsz, fölveszed, hazaviszed. De mi az? Ó, lehet akármi, egy fényes kő, egy darab arany, mindegy. Nem tudod miért, de hazaviszed, őrzöd. Egy ideig nem történik semmi, aztán jelentkezik az, aki oda tette, és mindenfélét kér tőled. Legtöbbször áldozatot, egy kakast, ilyesmit. Ha megteszed, jó lesz hozzád, továbbra is mindenben segít. Kiválasztott téged. De ki ez? Gyakran öreg embernek látszik, csak hogy persze, szellem. Nem, Róza, nálunk nincsenek ilyenek, pedig talán jól jönne egy szellem, aki segít. Hogy szirének vannak-e? Igen, azok igen, pontosabban tudunk róluk, ám szerintünk csak a képzeletben léteznek, legendákban, mesékben, és nem a valóságban úgy, ahogy te vagy én. A mi történeteinkben inkább a férfiakat csábítják énekükkel a tenger mélyre. Pedig a lányokat viszik el, állítja Róza. És tévedek, ha azt hiszem, hogy nem léteznek, mert léteznek, sőt, képesek arra, hogy kétlábú nővé változzanak. Ilyenkor főleg a nagyvárosokba mennek, ahol a sok nép között könnyebben elvegyülhetnek. A legtöbb ember nem ismeri föl őket, de van, aki igen, a szépségükről és a ruhájuk színéről, mert mindig fehérben járnak. Azok közül a lányok közül pedig, akiket a szirének elvisznek, néhányan egy idő múlva visszatérnek, és már másként viselkednek, be kell tartaniuk a szirének törvényeit. Ha a lány nem tartja be a törvényeket, elvisz a tudása, amelyet a tengerben a szirénektől kapott. Mit tud? Gyógyítani, és hatalma van mások fölött, és mindig van pénze. Te magad is találkoztál ilyennel? Én nem, mondja Róza, de tudom, hogy vannak. Aztán folytatja a kérdezősködést nagy nevetések közepette, és olyan férfiak léteznek-e nálatok, akik női ruhát öltenek, még melltartót is vesznek és kitömik. Végre valami, ami nálunk is létezik. Már kezdtem úgy érezni, rossz hírét keltem a mi északi világunknak, még egy valamire való élő szirénünk sincs. Most végre mondhatom, hogy igen, ez nálunk is van. Hozzáteszem, hogy a közvélemény egy része elítéli az ilyesmit. Nálunk sajnos nem nagyon türelmesek az emberek. Róza csodálkozik. Ő náluk senkinek nincs rossz véleménye a férfiakat szerető férfiakról. Miért lenne? Ők ilyenek és kész. Nem okoznak semmi bajt ezzel. És a lélekvándorlásról mit gondolnak nálatok Európában? Mert Togóban úgy tudják, háromszor születhetsz újra. A harmadik létedben kő leszel, vagy föld, vagy szikla, és úgy maradsz megnyugodva. Ez mindkettőknek tetszik. De abban maradunk, hogy a végső megnyugvás még várhat, foglalkozzunk most földi hívságokkal. Róza át akarja fonatni a haját. Mumuné javasolja, menjünk el az ő házába, egyik felesége nagyszerűen fodrászkodik. Megyünk. A tóregasszony, Fatima, ő a második feleség, elevenebb, közvetlenebb. Az első, a Hausa, kicsit tartózkodó, méltóságteljes. Hajfonás, kéz és lábfestés hennával, több órás elfoglaltság. Gyerekek és szomszédasszonyok keringenek körülöttünk, közben enni is kell, hozzák a nagy fazék babos rizst, hús is van benne. Fatima tudni akarja, igaz-e, hogy a fehér nőknek saját maguknak kell megvenniük a ruháikat. Na hát, ti szegények, bezzeg minket egész életünkben ellát a férjünk.
tetőtől talpig öltözteti mindegyik feleségét és gyerekét. Gondoskodik arról, hogy jól lakjanak, és ő veszi a mosószert, a konyhaeszközöket, a tüzelőt, mindent. Fatimának csillog a szeme. Büszke rá, hogy így van. Neki a saját pénzéből egy fillért sem kell a háztartásba adnia. Sőt, akár meg sem mondja a férjének, hogy van pénze, mert azt csinál vele, amit akar. Vesz magának valami csecsebecsét, vagy legtöbbször hazaküldi a szüleinek. És hol nem van saját pénze? Keres a hajfonásokkal, és szokott fánkot is sütni, a gyerekei árusítják az utcán. Fatimát is kicsi korában ígérték oda Mumuninak. A férfi az ígérettől kezdve állandóan küldte az ajándékokat a lány családjának, pénzt, kölest, jószágot, ruhaanyagot. Amikor úgy érezte, hogy eljött az ideje, már eleget fizetett, és közben Fatima is nagylány lett, elment érte, idehozta. Szeretném tudni, mit jelentett Fatimának, hogy kiskorától kiszemelték a férjét, és neki nem volt semmi választása. De valahogy nem igazán érti a kérdést, pedig Róza, aki viszont érti pontosan, mire gondolok, jól tolmácsol. De Fatimának ez így természetes, mindenki így csinálja. A szülei gondoskodtak a jövőjéről, rendes, megbízható férjet találtak neki, élete végéig biztonságban lesz. Mumuni csak ugyan jó férnek látszik. A női csevegés intimitásában meg is kérdezem, szépen betartja-e az együttlétek szabályait. Erre még a tartózkodóbb első feleség is jó ízűen fölnevet, mindketten megerősítik. Igen, két napig az egyik asszonnyal alszik, két napig a másikkal, ez a rend, betartja. Az az érzésem érdekében is áll. Ez a derék Mumuni megnézhetné magát, ha nem viselkedne megfelelően, a két nő összefogna ellene, hogy Móresre tanítsa. Michelnél, az Ilellai kocsmárosnál is azt láttam, hogy jól megfértek a feleségek egymással. Michel 21 néhány évvel ezelőtt telepedett le Ilellában. Kalandvágyból indult útnak Benimből. Ha az ember fiatal, világot akar látni, nem igaz? Mondta. A poligámiát választotta, ezt így, ezzel a szóval mondja. Ő ugyan keresztény, de elvett két ilellai hausza moszlim nőt. Látszik, hogy csak múrikálja magát, amikor a feleségtársak féltékenységéről panaszkodik. Te akartad így, mondom neki. Akkor biztosan valami jó is van a dologban. Nagyot nevet. Hát igen, ez igaz, bizony jó dolog a poligámia. És szeme végigfut rajtam, megállva a test stratégiai pontjain. A férfiak gyakran nem veszik észre, hogy milyen pontosan követhető a tekintetük, amiből az is nyilvánvaló, hogy mire gondolnak. Mariama, a második feleség, fiatal, még csak 5 gyereke van. Incselkedve beszél a férjével, mint aki tudja, ő a kedvenc asszony, és mindig eléri, amit akar. Tartja a tenyerét, pénzt kér valamire, meg is kapja. Nevetgél, kacérkodik. Ma ráér, ma az első feleségnek kell főznie. A 20 fős családra az ennivalót a két asszony naponta váltakozva készíti. Eljön a nap, amikor utoljára üldögélünk a kocsma udvarán. Megkezdem búcsúlátogatásaimat. Búcsúzás? Ugyan már, mondja Mariama. Miért mennél te el innen? Maradj csak itt. De Mariama, vége a munkámnak, mostantól hol lakjak, mit tegyek? Hát, férhez kell menni, az az asszonyok dolga. Ő, Mariama, megígéri, hogy talál nekem férjet. Jaj, de én nem tudok köles törni, gyöngytyúkokat nevelni, semmit sem tudok, amire itt szükség van. Nem baj, majd mi elvégezzük helyetted, nevet a fiatalasszony, és elpenderedik mellőlünk, közben kacéran néz Michelre, aki rögtön föl is világosít, hogy ha nem értettem volna meg, Mariama őt javasolta nekem férnek. Ezen mindannyian jót mulatunk. Vajon milyen képet vágnának ezek, ha azt mondanám, hogy jó, veletek maradok. Ég a nap melegtől, most már aztán nagyon. A hosszú meleg évszak kitesz magáért, hozzá még a szél is fúj. A jóisten felénk irányítja mennyei hajszárítóját, és nem spórol az árammal. A hajszárító hasonlatban nincs semmi túlzás. Valóban ezt érzi az ember, ha kimerészkedik a szabadba. De hol is lenne másutt? A házon belül tüzel a vályokfal, túlfűtött kályha, jobb hozzá sem érni. Itt engem már korábban is mindenki ijeszgetett a hosszú meleg évszakkal, majd meglátom, májusban megismerem az afrikaiak istenét. Megismertem.
Nem bánom, hogy nem sokára hazamegyek Európába fázni. Minden érintés fáj. Az ember elnyúlik a matracon, egy idő múlva kicsit arrébb helyezkedik, testformája nedvesen kirajzolódik a lepedőn. Talán még állva maradni a legkönnyebb, akkor csak a talp, az a szegény, repedező, kérgesé vált talp ér a földhöz, a gumipapucs is forró, bár nem annyira, mint az érinthetetlen homok. Monique már visszatért Kilisannal Dél-Franciaországba, vele együtt hagyta el Ilellát Beatrice, a dadus, és kislánya Colette. Hazatértek Togóba, ahol nyomban meg is született Beatrice második gyereke. Kisfiú, hurrá! Marcelnak hívják, és Kednek is. Togóban minden gyerek második névként annak a napnak a nevét kapja, amikor született. Monique távozása óta Afokár minden nap, néha kétszer is, reggel és este benéz hozzám. Szava, szava, elődögél kicsit, hümmögetünk, szomorkásak vagyunk. Afokár nem képes rászánni magát, hogy útnak induljon vissza a sivár éjszakra, a sovány birkanyájból tengődő családhoz. Eddig ő támogatta őket, most pedig megy vissza a nyakukra Szekinával együtt, két éhes szájjal több. Saját sorsa mellett Afokár még Hans bajait is mélyen a szívére veszi. Szegény, most magányos, elment a felesége, gyereke. Afokár sosem volt hajlandó tudomásul venni, hogy elváltak, Szekinál pedig gyakran mondta Moniknak, eredj már, aludj vele megint egy ágyban. Hans, Monique, Kilisán, mondja lassan Afokár, és mélyet sóhajt. Így foglalja össze tömören mindazt, amit erről mondani akar. Értjük egymást. Aztán kiejti élete leghosszabb francia mondatát, amiből azt hámozom ki, hogy Ilella már nem jó, nem olyan, mint volt. Szétszéledünk mindannyian, és a legtöbben a bizonytalanba megyünk tovább. Ilellának vége, ismételgeti Afokár, és hosszú, vékony karjával széles mozdulatot tesz. Ez volt itt egy ideig, a mi közös hazánk. Szerettük, ugye? Igen, Afokár, szerettük. Igazán. És nem fogjuk elfelejteni. A naplemente jelentősen arrébb költözött. Ebben az évszakban már nem a kerítésen fölött pompázik, megvonja magát tőlem, korán, sunyin eltűnik a szomszédház magas fala mögött. Ha így van, akkor most már tényleg haza akarok innen menni. Elromlott a kis magnó, bedöglött az írógép, a fényképezőgépnek egyszer csak film közepén fölpattant az ajtaja, és többi nem hajlandó becsukódni. A golyóstolla kiszáradtak, meghaltak. Minden tárgy elhagy. Mindennek olyan vége hangulata van. Az iskola Colette és Kilisán nélkül már nem ugyanaz. Hiányzik Kilisán igényessége és szellemes szemtelensége, Colette örökös kíváncsisága, sokféle nyelvtudása és pletykálkodási kedve. A togói kislány volt az, a 6 évével, aki nekem egy kicsit legalább el tudta magyarázni, ki kicsoda és mit akar ebben az állandó jövésmenésben, ami az iskolának nevezett zavaros életű udvaromban zajlott. Most már követhetetlenek az események. Minden korábbinál nagyobb tömegben jönnek hozzám új gyerekek, kicsik és nagyok. Mit kezdjek velük, amikor már csak egy hónapon van itt hátra? A 3-4 éves, sovány, törékeny, Afissa vagy Apissa, még a nevét sem sikerül pontosan megértenem, fogalmam sincs ki ez a kislány, egyedül állított be. Úgy beszél, mint egy majdnem süket néma, de nem süket, ez nyilvánvaló. Jóval alaposabban dolgozik, mint sok a házamban kíváncsiságból csellengő nagylány, akik nem képesek semmiféle szellemi feladatra odafigyelni. A kis beszédhibás viszont igen, villámgyorsan megért mindent, eltorzult, de kitalálható beszédével mindent utánam mond. Érti is a szavakat, akar tanulni, rajzol, ír, könyveket lapoz, nézi a szájamat és beszélni próbál. Feltűnően értelmes. Szeretném fölnyalábulni és szakemberekhez vinni. Istenem, el fog itt veszni, mint a többiek.
Mindenki elvész ebben a bozótban, majd megházasítják őket, mint Ekalát, aki csak vigyorog, tán 13 éves lehet, tetszik neki, hogy nem sokára férhez megy. Még nem is ismeri a messzi földről való jövendőbeliét, de ez nem zavarja. Nem méri föl, hogy csak a vízhordó, kölestörő munka erejéért követeli a fér családja, hogy költözzön már hozzájuk, hiszen eleget fizettek érte mostanáig. Ekala, még a melled is alig kezdett nőni, miért akarsz már is férhez menni? De hiszen elkezdett nőni, akkor már mehetek, nem? Ekala azt hiszi, indul bele a nagy kalandba. Nem az én feladatom kiábrándítani. És különben is, talán neki van igaza. Évzárót tartunk. Linda kérte, legyen szabályos évzáró. Beszédet is mondjak. A holland Linda minden hagyományt tiszteletben tart, európait, afrikait, vallásit, világit egyaránt. Ünneplőbe öltözve jönnek a népek, ezúttal főként a nők. Örülök, hogy eljöttek. Megcsodálják a gyerekrajz kiállítást, a bábszínházat, belehallgatnak a rádió Ilella műsorába, szakértően kóstolgatják Szélesztán pizzadarabkáit, Róza kukoricafánkját, Adiza bogyókból készített édes szörpjét. Búcsú beszédem kicsit érzelmesre sikerül. Mindenkinek mindent megköszönök, és valóban őszintén hálás vagyok, hogy itt lehettem. Mindenki boldog. A gyereksereg meglepően illedelmesen viselkedik a szülők jelenlétében. Finom lelkek nem járatnak le. Egy pillanatra beleszédülök, amikor Jamila papája megkérdi, nem akarnék-e a jövő tanévre is itt maradni. Talán el lehetne intézni. Ők, illelai szülők valahogy összeadnák, ami kell. Azt hiszem, nem tudnák összeadni. Nincsen nekik miből. De ez még nem lenne baj, élnék úgy, mint ők, magam törném az ebédre való kölesemet, hordanám a vizet a kútról. Igen, így lenne, ha ezentúl csak nekik akarnám szentelni az életemet. Tetszene nekem, ha ezt tenném, de nem fogom. Fáradtnak és gyöngének érzem magam, a testem is követeli, hogy térjek vissza a mérsékelt égövre. Amióta Szekinával és Afukárral búcsút vettünk egymástól egy tauai útkereszteződésnél, Afukár ránézett a nyakamban lógó Grigrire, arra, amelynek a bőrtokját Szekina segítségével csináltattam a Kovács feleségénél, mondott valamit az ő tamasek nyelvén, ami csak azt jelentette, hogy vigyázzak magamra, és vigyázzon rám a Grigrim. Azóta úgy érzem, Afrika utamra bocsátott. Mehetek haza. Újabb, beláthatatlan kalandok felé, ezúttal ott, ahol történetesen megszülettem. Niamében néhány napot várnom kell a repülőgépre. A város olyan, mint volt, én már más vagyok. Ha az utcán egy árus nagyon szaporázza mellettem a lépteit, és nem akar békén hagyni, elmagyarázom neki, hogy nem vagyok turista. Itt dolgozom Nigerben, és zokon veszem, ha nem járhatok nyugodtan az utcán, csak azért, mert fehér a bőröm. Ezt megérti. Elmegy. Én pedig arra gondolok, hogy európai országainkban időnként megverik, vagy fölgyújtják a színes bőrű idegeneket, de itt engem senki nem akar bántani, csak egy kis pénzt szeretnének tőlem. Ez az árus hónapokon át él népes családjával annyi pénzből, amennyit én egy alkalommal könnyedén otthagyok a niamei fotográfusnál, hogy előhívja nekem a fényképeimet. Sok képet csupán a szemhéjam alatt őrzök. Megtörtént, hogy szerettem volna, de nem mertem előkapni a fényképezőgépet. Vannak helyzetek, amikor nem akarom vállalni a nézelődőt. Egyenesen a végtelenbe vesző út, homok által homályos háttér, az előtérben zöld turbános, fehér tunikás férfi támaszkodik félkézzel egy terepjáró oldalának, másik kezével fekete motor olajat keneget, fölemelt jobb lába, szél futta, homok marta repedezett bőrére. Maga elé mosolyog, talán a fáradt olajnak örül. Bal sarkát is gondosan bekenegeti, aztán köszönetet int a motor fölé hajló, olaját cserélő szőke fiatalembernek, és egyenletes léptekkel elindul a hosszú, üres úton a vöröslő homokdünék felé.

0: Közel Afrikához. Lány Júlia könyve folytatásokban. Felolvasta a szerző. A 10. befejező rész hangzott el. Hangmérnök Kulcsár Péter. Dramaturg Turay Tamás. Készült az Országos Rádió és Televízió Testület támogatásával 2010-ben.
1: A felolvasás 2010-ben készült, és legutóbb 2013. június 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hét óra. Jó reggelt kívánok, hírek következnek a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A Duna vízszintje már néhány centimétert emelkedett Paksnál, az utolsó, még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök kora este. Magyar Péter azt írta, a fogyasztás jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. A kormányfő korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés. Ismét halálos áldozatokat követeltek az ukrán főváros elleni orosz rakéta támadások. Kijevben hajnalban egy ember meghalt és 22-en megsebesültek. A légicsapások a város 7 különböző pontját érték. A belváros közelében romba dőlt egy raktárépület, amely több embert maga alá temetett, keresik a túlélőket. A támadások Kijev környékét is érintették, ahol szintén egy ember életét vesztette és 21-en megsérültek. Orosz felderítő repülőgép miatt riasztották a lengyel légierőt, néhány napon belül már harmadszor. Ismét egy Il-20-ast észleltek a Balti-tenger térségében, de a gép ezúttal sem sértette meg a lengyel légteret. Legutóbb pénteken azonosítottak egy kikapcsolt jeladóval repülő orosz gépet, amelyet a lengyel légierő F-16-os vadászgépei kísértek ki. Akár két napon belül létrejöhet a megállapodás a hormuzi szoros megnyitásáról. Az amerikai pénzügyminiszter azt mondta, folyamatban vannak a tárgyalások Iránnal is, jó esély van arra, hogy a napokban megegyeznek az útvonal teljes átjárhatóságáról. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Belső dokumentumot hozott nyilvánosságra a közmédia ideiglenes vezetése a Magyar Táviratiroda elmúlt több mint 10 évének működéséről. A külpolitikai részlegen dolgozók által gyűjtött adatok között vezetői utasítások, ki nem adott tudósítások és módosított hírek is szerepelnek. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT közölte, a szemelvények a közmédiában működő politikai cenzúrát és hírmanipulációt bizonyítják, azt, hogy a kormányzati szereplők közvetlenül is beleszólhattak az MT híreinek elkészítésébe. Az ügyben belső vizsgálatot rendeltek el. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt ismét a felszínre kerültek az Újvidék közelében lévő 18. századi Sziget-Sánc erőd maradványai. A földsáncokból, négy bástyából, vizesárokból, valamint fedett összekötő utakból álló műemlékben a folyószabályozások és a magas vízállások nagy károkat okoztak az elmúlt évszázadokban. Végül az időjárásról, mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható ma is, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem valószínű, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. Hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Szellemtörténetek. Mérő László matematikussal, kísérleti pszichológussal Rádai Eszter beszélget.
4: Jól tettük, hogy a rádióüszegbe azt írtuk, hogy matematikus, mert hiszen eredeti foglalkozása vagy végzettsége szerint matematikus, de hát az emlék Mérő László.
5: Hát abban az értelemben az vagyok, ahogy az ember megtanult egy szakmát, és hát igazából én a matematikus céghez tartozom, akkor is, hogyha most már régen nem azt csinálom. Nem is érdekel abban az értelemben a matematika, hogy nem érdekelnek azok a problémák, amiket maga a matematika vet fel, és hát ez lenne a matematikának a lényege.
4: Azt sosem érdekelte?
5: De, volt egy időszak, amikor igen. Tehát ilyen értelemben egyáltalán nem vagyok matematikus, és hát egyre inkább úgy érzem, hogy a pszichológus téknek is talán tagja vagyok, mert azt csinálom, azzal foglalkozom, az érdekel, köztük élek.
4: Egyetemi oktató.
5: Igen.
4: Az mit jelent, hogy kísérleti pszichológia, mert ezen a tanszéken lehet magát megtalálni?
5: Igen. Na, a pszichológia az önmagában is egy ilyen furcsa tudomány, mert van egy igen erős és teljesen jogos bölcsészeti gyökere, hogy hát végül is arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az az ember. Aztán van egy ilyen gyakorlatilag gyógyító gyökere, tehát hogy gyógyítsunk meg bizonyos fajta rendellenességeket, vagy olyasmit, ami nem is rendellenesség, ez így rossz, inkább olyat, ami valakinek rossz
4: érzést okoz.
5: Segítsünk
4: a szenvedő emberen?
5: Majdhogy nem, hát... Tulajdonképpen engem igazából az egész pszichológiából egyetlen egy dolog nem érdekel, ami a legtöbb pszichológust ide vonza, ez a beteg ember. Tehát én, ha pszichológus is vagyok, akkor is csak az egészséges ember érdekel. Az is épp elég érdekes, hogy egyáltalán mitől működik. Persze nincs olyan, hogy egészséges ember ilyen értelemben, mint ahogy nincs olyan, hogy tökéletes vers. Olyan van, hogy úgy nem érzi magát különösebben rosszul, néha kifejezetten jól érzi magát a bőrében, és úgy jól el van a világba.
4: Szóval maga a pszichológusnak olyan, mint a gyerek, aki arra kíváncsi, hogy a kis autója mitől és hogyan működik, és akkor szétszedi?
5: Nem szedem én
4: szét. A kísérleti pszichológus, ezt képletesen mondtam persze.
5: Nem, a kísérleti pszichológus az azt csinálja, hogy így a hagyományos természettudomány módján közeledik a tárgyához, bármi is legyen, az történetesen az ember, az emberi jelenség a tárgya. Tehát egy szóval kell összefoglalnunk, azt mondom, hogy kísérletezünk és gondolkozzunk. Tehát tegyünk föl jó kérdéseket, amikre a természet vagy a vizsgált jelenség tud válaszolni így vagy úgy, és utána nézzük meg, hogy hogyan válaszol. Egy analitikus pszichológus számára kvázi, majd, hogy nem azt mondom, egy dogma. Egy további igazolásra nem szoruló kiindulási pont, majd olyan szóló axióma az eredeti szakmámmal, az, hogy mondjuk az emberben vannak olyan dolgok, amelyek tudattalanok, tehát amelyek hatnak, működnek, de nem tud róla, hogy működnek. És a kísérleti pszichológus megpróbál olyan kísérleti helyzeteket találni, amiben tetten érhetők mondjuk ilyen jelenségek.
4: Például
5: mondjuk egy olyan jelenség, ha már erre kanyarodtunk, ahol olyan nagyon szépen tetten érhető, hogy valamit tudunk, de nem tudjuk róla, hogy tudjuk, például. Mondjuk a kísérleti személynek a két fülére ráteszünk egy-egy fülhallgatót, csak hogy mind a két fülébe más és más szöveget mondunk. Tehát mondjuk az egyik fülébe megy egy izgalmas kosárlabda meccs, a másik fülébe mondjuk egy izgalmas előadás a mélytengeri halakról.
4: És mind a kettőt képes felfogni? Vagy ezt
5: nem
4: kell megvizsgálni?
5: Az emberek ilyenkor mindig, hát ha tudományt akar csinálni, van egy elmélete, hogy mi lehet, mi történhet ettől. Az emberek általában csak az egyik fülükbe jött szövegre emlékeznek, a másikra, mintha semmit.
4: Hát muszáj nekik kikapcsolni, hogy az egyikre tudjanak figyelni a másikat.
5: Igen, ez eddig igaz, ez eddig várható. De, jó, majd figyeltem a mértengeri halakra. Ezek után csinálunk egy

0: tudjuk a Beatles történetéről, jött valami, akkor nagy valószínűséggel George Harrisonra fog asszociálni.
1: Már ugye a Ringo Starr volt a doboz.
0: Pardon, akkor Ringo, tényleg ő volt. Tudom, miért jutott eszembe.
1: Miért?
0: Mindegy.
1: Mondja meg.
0: Lányommal vitatkoztunk, és ugyanúgy nem volt igazam. Jó, szóval akkor valószínűleg az ütőhangszer fog eszébe jutni. Most ez azt jelenti tehát, hogy ugyan fogalma nincsen, hogy mit hallott abba a fülébe, amelyre nem figyelt, de ennek ellenére valahogy hat rá.
1: Mire jó ezt tudni? Ezt a kísérletet elvégezni, és utána ezeket a dolgokat megtudni? Én gondolom, hogy ez a reklámpszichológiában például kiválóan használható, meg különböző manipulációs technikáknak ez alapja lehet.
0: Persze, de hát nincs az a tudós ember, aki azért csinálna valamilyen tudományos kizsgálatot, kémikus vagy fizikus se, mert az használ, mert abból mit atombombát lehet majd csinálni, vagy atomreaktort. Ezt azért csináljuk, mert nem tudjuk, hogy működik, és szeretnénk tudni.
1: Hogy lehet az, hogy egyszer életének egy korábbi szakaszában valami olyasmi érdekelte nagyon, ami nincsen kapcsolatban az emberrel, a matematika törvényszerűségei, azok mindenhol érvényesek, ott is, ahol nincs ember, és aztán az életének egy későbbi szakaszában meg azt kezdte érdekelni, hogy az ember hogyan működik.
0: Egyrészt nem vagyok benne biztos, hogy a matematika törvényszerűségei léteznek attól, ahol nincs ember. Lehet, hogy egy másik matek törvényszerűségei érvényesülnek.
1: Tehát,
0: persze, hát arra semmi garancia, hogy a világ olyan, mint amilyennel mi a matematikával leírjuk. Persze, nagy mértékben olyan, tehát mondjuk az euklideszi geometria azért elég jó modellnek bizonyult nagyon sokáig, aztán meg úgy néz ki most, hogy a világ valójában nem olyan.
1: De olyan is, nem?
0: Nem. Egyáltalán nem olyan, csak az...
1: Ez nem úgy van, hogy a világ ilyen is, olyan is, meg amolyan is, hanem a világ egyféle, és mindig egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, amilyen valójában?
0: Én nem tudom, hogy milyen a világ, de azt se tudom, hogy egyféle vagy sem, de nem igazán mondhatunk olyat, hogy a világ ilyen vagy olyan. Legfeljebb olyat mondhatunk, hogy ilyen nem, vagy olyan nem. A természet az ilyen Óska Ringyó módjára viselkedik, hogyha az ember a saját fogalmai szerint kérdezi, tehát mit emlék a fény kettős természete ilyenekről olvasni. Tehát,
1: hogy és az a hullám és részecske
0: a hullám és részecske természetű. Tehát, hogyha én olyan detektorral mérem azt, ami csak hullámot tud mérni, akkor a természet azt válaszolja, már a fény azt válaszolja, hogy igen, én hullám vagyok. Hát látod, itt vannak a remek interferenciáim, színképvonalaim, ami csak kell, ami csak hullám tud produkálni. Ha meg mérem egy olyan detektorral, amit ilyen becsapódásokat tud detektálni, akkor azt mondja, hogy igen, én részecske vagyok, hát itt vannak az ágyugójószerű becsapódásaim. Aztán jött a kvantummechanika század elején, aki egyszerűen el tudta képzelni azt is, tehát tudott olyan modellt csinálni, amiben mind a kettő lehet egyszerre. Most egyelőre nincsen igazi emberi fogalmunk, mert nem tudjuk elképzelni, hogy valaki egyszerre egy hullám egy víz tetején, meg egy kavics is, amit beledobtam. Tehát az, hogy a világ milyen, az ki tudja, szóval az olyan, amilyen.
1: Egy természettudós általában megvan arról győződve, hogy a világ megismerhetetlen, olyan, amilyen? Az minden természettudós így kell, hogy gondolja, ez következik a tudományból?
0: Nem, sőt, határozottan nem így gondolta mondjuk a század első harmadáig. Tehát épp az ellenkezőjébe hitt a tudomány, szóval a tudós ember, hogy a világ megismerhető, csak elég okosnak kell lenni hozzá, meg elég jó rendszert kell építeni. Tehát tulajdonképpen 1931-ban, amikor Gödel tétele megjelent, Gödel egy német matematikus volt, aki ellentétben a minden addigi várakozással bebizonyította azt, hogy egy matematikai rendszer nem lehet teljes abban. Szóval, na, például 14 évvel Gödel előtt Wittgenstein nagy büszkén még olyanokat írt, hogy hát ha valami igaz, akkor azt meg is lehet bizonyítani, és csak meg kell találni a megfelelő kérdést, tehát rossz kérdésre persze nincs válasz, de jó kérdésre kell, hogy legyen válasz. Most Gödel azt bizonyította be, hogy jó kérdésre se biztos, hogy van válasz, azon a rendszeren belül. Tehát most már nem így látjuk. 50 éve vagy 80 éve még így láttuk, most meg már nem így látjuk.
1: Lehet, hogy egyszer jön valami olyan eredmény, amitől majd megint úgy fogjuk látni? Vagy ahogy megyünk előre a megismerésben, egyre inkább így fogjuk látni, mint ahogyan most látjuk?
0: Nem biztos, nem tudom. Most az, hogy a tudomány miért pont ilyen, az abban én látok némi esetlegességet. Azért pont ilyen, mert nagyon okos emberek itt láttak olyan pályát, ahol agyukat járathatják, ahol egymással versenyezhetnek. Ez olyan, mint egy sport. Mi a garancia arra, hogy fognak focizni 100 év múlva is? 200 éve nem nagyon fociztak, akkor nem az a játék volt. Vannak a világnak olyan tájai, ahol nem szeretik a focit, Amerikába, Japánba. Tehát mi a garancia arra, mondjuk, hogy 100 év múlva is lesz foci? Lehet, hogy valami jobb játékot találunk, és a foci el lesz felejtve, mint ahogy most el van, mint elbigézés.

Tehát ugyanígy lehet, hogy 100 év múlva valami jobb tudományt találunk, jobb gondolkodási keretet, amiben a legokosabbak még okosabbak tudnak lenni, a kevésbé okosak még jobban tudnak örülni annak, hogy hú, mit talált ki ez a nagyon okos, és ráadásul esetleg még használhatóbbnak is bizonyul annak, aki azt mondja, hogy na jó, most itt valamit értek, akkor ezt használjuk is valamire. Tehát elképzelhető, hogy egészen másmilyen lesz idővel a tudomány.

0: Visszatérve erre a kísérleti pszichológiára és arra, hogy azt mondta, hogy az érdekli, hogy hogyan működik a gondolkodás. Szóval én ezért egy kicsit elbizonytalanodtam, arra gondolva, hogy akkor maga előbb fogja tudni föltenni az én kérdéseimet, és át fog látni rajtam, és látni fogja az én gondolkodásomnak a hiányosságait. Akit mindenek fölött, vagy legjobban az érdekel, hogy a gondolkodás hogyan működik, az előtt az emberek, hogy is mondjam, csak üvegből vannak, és nyitott könyvnek bizonyulnak?
1: Nem, épp hogy nem, nagyon is nem. Pont azért nem, mert az derül ki, hogy a gondolkodásnak az a lényege, hogy sokféle, ahány ember annyiféle. Jó, egyrészt bizonyos tipikus dolgokat lehet találni. Tehát például majdnem biztos, hogyha én most azt mondom, hogy satszolja meg, hogy mennyi 1x2x3x4x, stb. 8, előre meg tudom mondani, hogy alul fogja becsülni. A matematikusok is alul becsülik, csak ők kevésbé.
0: Matematikusok is.
1: Persze, az az érdekes, hogy abban a pillanatban, hogy egy kicsit is kilépünk a szakmai környezetünkből, akkor az ember ugyanúgy gondolkodik, mint más. Most persze ez nem egészen igaz. Azért nem, mert az embernek van egy anyanyelve, a nyelvi anyanyelvén kívül is, tehát például nekem akkor is a matematika az anyanyelvem, hogyha pszichológiát csinálok, és pszichológia az, amivel foglalkozok, és az, ami érdekel. Most már egy
0: és
1: jó ideje.
0: És akkor is a tanult nyelve ez a második, a pszichológia.
1: Igen, és észre is veszem, hogy mondjuk itt pszichológusok között kicsit úgy beszélek, mint aki egy idegen nyelven beszél.
0: Nem akarom eltéríteni az eredeti kérdésünktől, amit közben elfelejtettem, hogy mi is volt, az magának eszébe jut?
1: Hát, hogy átlátja a gondolkodás pszichológus az emberen.
0: És azt mondta, hogy nagyon sokféle a gondolkodás.
1: Egyrészt nagyon sokféle. Másrészt biztos, hogy most nem tartunk ott, hogy le tudjuk írni, hogy akkor ez egy béta 22 C-gamma típusú ember, és akkor ebből levonjuk egy következtetést, hogy akkor most mi lesz a következő kérdése, vagy hogy szereti a napsütést, vagy sem. De nem is ezen a szinten érdekli az embert. Na, amitől engem ez egy kezdet egyáltalán érdekelne, az az volt, hogy a számítógéppel miért nem tudjuk ezt megcsinálni, amikor elvileg semmi akadálya nem lenne.
0: Az ember gondolkodásának az utánzása?
1: Igen. Szóval például a kérdés az, és ez még egy jó darabig eldöntetlen kérdés maradt, hogy mondjuk jó, most Kasparov megverte a számítógépet, egyel 50 milliárd állást tud 3 percenként megnézni, tehát annyi időnként, amennyi idő alatt lépnie kell. Kasparov jó, ha ezret, inkább csak 500-at ugyanennyi idő alatt.
0: És miért veri meg mégis?
1: Ennyivel többet tud a sakkról, tehát számára a sakk érzelmeket hoz létre, gondolatokat.
0: Hát a képnek nincsenek intuíciói, nem?
1: Hát ha tudnánk, hogy mi az, hogy intuíció, akkor ki lehetne ilyet jelenteni. Na például ez érdekel, tehát hogy egy ilyen kijelentésnek van-e valami értelme azon kívül, hogy szeretnénk, hogy ne legyen, mert hát ha az intuíció olyan nagyon emberi, akkor legalább az ne legyen a gépnek, ha másakban engem például megver. De ez például ide tartozik, hogy mi az, hogy intuíció. Ugyanis a gépnek olyan értelemben vannak intuíciói, hogyha én nézem, ahogy a gép játszik, bele fogok vetíteni mindenféle intuíciókat. Meg fogom állapítani, hogy hű, de zseniális lépés, ez most arra gondol, hogy dehogy gondol arra, hogy most először is lezárja a centrumot azért, hogy aztán jól oda csapjon nekem a vezérszányon, de én ezt azzal fogom kitrükközni, hogy mit tudom én, nem ilyen, nem így gondolkodik, úgy gondoljuk, hogy ide lépek, oda lép, ide lépek, oda lép.
0: Hát mindig végigfut azon a nem tudom én hány millió lehetőségen, ami rendelkezésre áll, nem? Így és van. Azok közül kiválasztja az így optimálisat.
1: Van. Na most az ember ezt úgy látja, hogy intuíciója van, kreatív, ötletei vannak, tehát a mi fogalmainkat ugyanúgy belevetítjük a gépi gondolkodásba, mint ahogy a természetbe is belevetítjük, kreativitást, ötleteket, intuíciót, ez nincs benne. Senki se tette bele legalábbis, sőt, ellentétben mondjuk az emberi gondolkodásait pozitívan tudjuk, hogy senki nem tette bele. Ahogy a Kasparov is most azt nyilatkozta a végén már, hogy ez egy nagyon gyors tökfej.

0: tudom magáról, hogy majdnem ahhoz a nagy matematikus nemzedékhez tartozik, amelyiknek ilyen tagjai vannak, mint Lovász László, meg Pelikán.
1: De egy egészen kiugró évfolyam volt a Pósa Lajossal, még a Lackovics Miklóssal, Berkesen. Szóval ők szinte valamennyien a fazekasba voltak.
0: És maga akkor, is? Oda jött?
1: Nem, én a Berzsenyibe, és 2-3 évvel később. Az, hogy az az évfolyam így összejött, az valószínűleg egy ilyen véletlennek a játéka volt. Meg persze annak is a játéka, hogy a fazekas ezeket az embereket mind oda tudta vonzani, és ráadásul olyan tanárok gyűltek ott össze, akik ezt a tehetségmennyiséget ápolni is tudták meg fejleszteni.
0: Az egyébként tényleg mitől alakulhat úgy, hogy úgy egy időben jelentkeznek nagy matematikusok? Ez szokott így csomósodni, vagy sűrűsödni a matematika történetében, hogy közel egymáshoz jelentkezik egy nagy nemzedék, mondjuk? Vannak olyan korszakok, amikor a matematikusok nagyok?
1: Ez most egy picit más. Inkább arról van szó, hogy amikor éppen úgy nagy mozgásban van, nem csak a matek, bármelyik másik tudomány, századunk elején például a fizika éppen, múlt század közepén a biológia, meg most megint a biológia pár éve. Amikor éppen nagyon mozgásban van egy tudomány, akkor az magához vonza nem csak a specifikus tehetségeket, hanem azokat is, akik egyszerűen csak úgy nagyon okosak és keresnek maguknak pályát. Tehát el tudom képzelni, hogy ezeknek az embereknek egy jelentős része, némelyike talán nem, némelyike igen, hogyha mondjuk éppen nem a matematikába lett volna akkoriban így a pezsgés, hanem mondjuk a fizikába, vagy akár a történettudományba, akkor ott lettek volna. Jó, mit egy Neumann János nagyságrendű zseni, hát az az egész világon születik, mondjuk itt évtizedenként, jó, ha egy, az véletlen, hogy hova születik, és nyilván több születik, csak némelyike nem talál magának pályát, és lesz belőle mondjuk egy egészen zseniális asztalos. Ilyen van egyébként, nekem erről saját kellemes emlékem is
0: asztalos.
1: Van. Nem asztalos, már... Katonaságnál volt az, hogy az utolsó hónapban kivezényeltek minket ilyen mezei munkára. Mezőről kellett ilyen kocka alapú bálákat felrakni a szekérre, és bevinni, úgy alakult, hogy ilyen szekéren voltam. Kicsit rosszul is éreztem magam, hát a többiek így emelték a fejük fölé a bálákat, én meg csak ott ragosgattam a szekéren. De kiderült, hogy érdekes módon ennek a munkának talán még nagyobb becsülete is van úgy a faluban, mert valahogy feltűnt, én nem is tudtam róla, csak nem éreztem, hogy úgy miért néznek rám, úgy feltűnt, hogy átlagosan olyan 15-16 mázsás szoktak fölrakni a szekére, aztán időről időre egy 19-20 mázsás szekér, és az se borul le. Szóval valahogy úgy látszik, hogy te volt olyan érzékem ehhez ennek a geometriájához. És az utolsó nap úgy iszogattunk a kocsmába, és odaszól hozzám egy bácsi, hogy na szóval maguk leszerelnek, és maga tényleg elmegy az egyetemre. Hát milyen kár, milyen jó felrakó lett volna magából.
0: Szóval azt gondolja, hogy valószínűleg ez a tehetség megnyilvánulhat egy faluban, úgyhogy ő a legjobb felrakó.
1: És az az igazság, hogy néha még ilyen válságosabb pillanataimban felismerül benne, hogy nem lenne egyszerű valahol jó felrakónak lenni, és akkor tudnám, hogy mibe vagyok jó, tudnám, hogy mire való az.
0: Egyébként akkor tudtak ott a Berzsenyiben arról, hogy a fazekasban vannak ezek a nagyon tehetséges, úgy szólván zseniális fiatal emberek?
1: Persze, hogy tudtunk, hát sorra nyerték ki, 2 évvel fölöttünk, vagy 3-mal.
0: Maga azt gondolta, hogy esetleg a nyomukba fog érni, vagy olyan lesz, mint ők?
1: Nem tudom, hogy gondoltam. Én tudtam, hogy sokkal kevesebbet foglalkoztam matematikával, mint ők.
0: Attól valaki annyival jobb lehet, hogy többet foglalkozik matematikával, vagy azért foglalkozik annyival többet, mert hogy annyival jobban érdekli őt, annyival inkább él benne.
1: Is. Tehát pusztán azzal, hogy nagyon sokat foglalkozik vele valaki, óriási előnyre tesz szert, olyanokkal szembe is, akik alkalmasint tehetségesebbek. Másrészt viszont ezek a srácok, legalábbis mondjuk ez a 3 egészen biztosan tehetségesebb is volt, mint én.
0: Tudta akkor magáról?
1: Ezt körülbelül tudtam, igen. Hogy átlátnak olyan matekokat, amiket én csak komoly munkával tudok átlátni, és például a Lovászról éreztem, hogy ő bár nagyon sok munkája is van, mert tehát ezt nehéz szétválasztani, hogy most mi az, ami munka, és mi az, ami tehetségnek a hozadéka. De pont például a Lovászról nagyon egyértelműen éreztem, hogy ez a srác egyszerűen úgy lát bizonyos dolgokat egy természetes módon, szóval magától, ahogy én jó esetben hosszabb tanulás vagy hosszabb gyakorlás után se tudom látni. Ha már egy szénafelrakásnál vagyunk, mondjuk egy szekeret megrakni, az olyan sokkal gyorsabban nem lehet. Ugyanakkor viszont egy sokkal jobb szekérre pakoló gépet csinálni, azt lehet. Tehát egyszerűen más a dolga, más problémákkal foglalkozik szinte az, akinek így magától megy, aki úgy lát a pályán, mint az, aki úgy megtanulta a szakmát, valamennyi tehetsége is van hozzá, de nem zseniális benne.
0: Mondja az, hogy valaki matematikai tehetség, az mit jelent? Itt többször mondta azt, hogy úgy lát, hogy lát. Itt a látásról van szó?
1: Mindenfajta tehetségben valamiféle látásról van szó. Most nem feltétlenül vizuális képi látást értsünk ezen, hanem azt, hogy a fogalmak, a dolgok úgy állnak számára össze. Tehát például, ha valaki zseniális, te mondjuk pszichológus, akkor az, annak a számára így ilyen emberi fogalmak, érzelmek, motivációk, mindenféle, az úgy áll össze, hogy abban a szakmában látni kell. Másnak is összeáll, csak meg kell tanulni, a jó sokat meggyakorolni.
0: Az a tehetséges, egyébként ezt a könyvében olvastam, aki többet tud, mint amennyit tanul.
1: Ezt nem én találtam ki, ezt a Somlyó Zoltán definiálta így. Én nagyon szeretem ezt a definíciót azért, mert valami használhatót ad. Tehát egy értelmes ember, aki egyszerűen esetleg szuper értelme, nagyon értelmes, az körülbelül, ha én elmondom neki, hogy mit én hogyan kell ilyen és ilyen, mondjuk differenciál számítani, vagy ilyen és ilyen feladatokat megoldani, akkor azt ő tudja. Hasonló feladatokat is meg tud oldani esetleg, de ettől nem tudja, mi minden van, ami ugyanerre a strófra jár. Annak, aki ehhez tehetséges, ha egyszer látott egy trükköt, akkor az úgy elkezd benne élni, akkor millió más trükköt is tud ettől, amit soha senki nem tanított neki direktbe, és mondjuk egy másnak megtanítani kell egyesével. A lovásznak például nagyon határozottan emlékszem, hogy ilyen fajta meglátásai voltak, hogy valamiről, amit mindnyájan tudtunk, egyszerre csak kiderült, hogy az másra is jó, amit senki egyikünk se tudott megoldani. Oldani, mert hogy a standard módszereknek makacsul ellenállt, valahonnan máshonnan látni kellett azt, hogy az a trükk, az ezt is megmozdítja. Tényleg itt ilyen, nem tudom, kinek milyen képek vannak a fejében, azok már nagyon egyéniek, és semmi közük a matematikához. Talán ezt nevezhetjük intuíciónak, de az mindnyájunkban nagyon másmilyen.
0: Azért is döntött úgy, hogy ott hagyja a matematikát, mert nem tartozott az első, nem tudom én hányba?
1: Nem, ez még nem vagy lett volna. Ez nem lett volna ok rá, mert ha én, hogy te a harmadik legjobb, vagy a 20. legjobb szénafelrakó vagyok az országban, akkor is világos, hogy kell 1000 szénafelrakó, mert mit tenni, 10 000 vagy 100 000 szekeret meg kell rakni.
0: De hát jó sokáig is csinálta ezt a szénafelrakást képletesen szólva, mert hogy a számítástechnikai és automatizálási kutatóintézetben, a STAKI-ban évekig, vagy
1: ott
0: nem is tudom én.
1: 10 évig, de ott már nem matekot csináltam. Ott... Hát bizonyos ilyen számítástudományt vagy mesterséges intelligencia kutatásokkal foglalkoztam, és úgy vettem észre magamon, ahogy egyre inkább kikopik belőlem az, hogy matematikai problémát igyekezzek csinálni valamiből, ami matematikai problémának nem jó. Nem
0: ez jellemzi a matematikust, hogy mindenből matematikai problémát képes csinálni, vagy kedve van hozzá, hogy azt csinálja?
1: Kedve talán van, mert az olyan otthonos neki. Most a zseniális matematikust azt jellemzi, hogy észreveszi, hogy miből lesz jó matek, és miből nem. Tehát Neumann Jánosra pont az volt a pláne, hogy egy csomó olyasmiről vette észre, hogy jé, ez jó matematika, amiről a többiek, matematikusok is azt vették észre, hogy hát ez valószínűleg, ha matematika is, akkor nagyon izzadságszagú, unalmas, érdektelen, akkor már inkább hagyjuk a bölcsészekre vagy a közgazdászokra. Neumann János Vita így vette észre, mondjuk a játékelméletről, hogy ez egy jó matek. Azóta is elegáns, szép, mozduló, mások váratlan összefüggéseket létrehozó, tehát ilyen értelemben jó matek.
0: Az esztétikai élményt okoz?
1: Persze, azt. Egyértelműen azt arra focizunk valamennyien. Matematikus meg is engedheti magának, hogy lényegében csak erre focizzon.
0: Félbeszakítottam.
1: Ja.
0: Mások meg? Azt mondta.
1: Ja, másoknak meg vagy nem lesz belőle igazi matematika, vagy csúnya matematika lesz belőle. Arra esetleg jó, hogy megoldja azt a problémát végül is, amivel foglalkozik, de nem fog tehetséges fiatalokat odavonzani, hogy most akkor itt mozduljunk. Tehát az előző kérdése, hogy miért pont bizonyos évfolyamokba sűrűsödnek a jó matematikusok, vagy inkább a körül is, mert fölötte, alatta is jobbak voltak, mint utána mondjuk a következő években, egy-egy kivételtől eltekintve. Azért, mert ahol pezsgés van, oda megy az ember, főleg az, akinek nem, és az emberek talán többségének nem egy ilyen specifikus tehetsége van, hogy én most kifejezetten csak zenei tehetség vagyok, vagy csak egy gombfocizó tehetség vagyok. Szóval mindenkibe felmerül a kérdés, hogy van-e valami, amiben mondjuk én vagyok a legjobb a világon, és persze, hogy van, mondjuk az aláírásom, azt én csinálom a legjobban. Senki nem tudja igazából úgy hamisítani, hogy én, pedig nem is egyforma kétszer, soha nem egyforma. Tehát mit tenni, mondjuk az ember előbb-utóbb megtalálja, hogy az, hogy jó, a lovász talán jobb matematikus, de én jobban sakkozok. Na, most, ha én nem sakkozok annyival jobban, mint a lovász, akkor még mindig esetleg jobban eltalálom 30 méterről a bal felső sarkot. Ha még ezt se találom el annyival jobban, mint ő, akkor még esetleg, akkor még 4-5-8-10 már csak összeszedem, hogy mégis én vagyok a jobb. A magam részéről még azt is el tudom képzelni, hogy az, hogy én történetesen matematikához viszonylag tehetségesnek bizonyultam, az egy mellékterméke volt annak, hogy én igazából rejtvényfejtő vagyok, és nem matematikus. Szóval sokkal inkább az szerint tudom rendezni a világot, hogy rejtvénynek látom, aminek megfejtése van, mint mondjuk matematikai struktúrákban és matematikai objektumokban.
0: Ez nem jelent egy bizonyos korlátot a matematikával szemben? Hogy ha azt mondja, hogy rejtvény az, aminek megfejtése van, és magát a rejtvény érdekli, hogy csak a siker reményével kecsegtető dolgokhoz fog hozzá, mert hiszen ha rejtvény fejt, és az igazi rejtvény, akkor annak majd lesz megfejtése is.
1: Mindenki így van vele. Tehát például az mindenkinek, aki matematikai kusi pályára adja végül is a fejét, az egy nagyon nagy megdöbbenés, amikor rájön, hogy eddig csupa olyan feladatokba bizonyított, amiről megígérte neki beszóra az, aki feladta, hogy van megoldása. Most meg nincs, aki megígérje, mert ő neki kell kitalálnia, hogy van-e egyáltalán, vagy sem. Ez egy óriási különbség.
0: Ez egy megrázó élmény?
1: Ez egy megrázó élmény. Mindenkinek valószínűleg, ha csak nem valaki a tényleg matekot lát, tehát igazi matek zsené. Tehát tényleg megrázó élmény az, hogy nem biztos, hogy van megoldás. Most, hát minden tudomány persze így működik végül is. A tudomány az egy ilyen nagy szervezet rejtvényfejtés, és pont azt szervezi, hogy valamiért hiszünk benne, tudjuk, hogy kell, hogy legyen megfejtése a problémáknak. Tehát mit találjuk, ami hát a kettő spirál például egy ilyen gyönyörű könyv, amiben a Watson meg a Crick valahol azt ő zsigerileg érezték, hogy ennek van megfejtése. Szóval itt van valami olyan, amire, hogyha leírom, hogy ez a megfejtés, és akkor látom, hogy tényleg az. Crick hónapokon, vagy talán nem tudom mennyi időn keresztül, annyira már nem emlékszem a könyvre, hogy minden reggel, mint egy őrült rohant be a legújabb és újabb őrült ötletével, alig győzték lerázni a labornak a munkatársai, már mindenkinek a háta közepén jött ki. Még nem, aztán egyszer csak egyik reggel a kettő spirál ötletével jött, de azért tudott ennyire megszállottan foglalkozni vele, mert tudta, valahol nem tudta, de valahol érezte zsigerleg, hogy van megfejtés. Most ez az, ami alól a matematika tanítás fölment. Tehát ez az, ami megkülönböztetné a matematikust a rejtvényfejtőtől, tehát attól, hogy valaki egyszerűen csak jó rejtvényfejtő volt-e, vagy jó matematikus is tud-e lenni, tehát megtalálja azokat, szóval megérzi-e maga, és el tudja magával hitetni, megvan ez az intuíciója, hogy lesz megfejtés. Hát például Erdős Pál az, akinek egészen döbbenetes ilyen intuíciója van, tényleg generációk nőttek föl rajta, ez a nagy generáció is, azon, hogy az Erdős valahogy úgy a bőrén érezte, még dollárba is ki tudta fejezni, hogy mennyit ér neki ez a probléma, hogy mennyire lehet nehéz a megfejtés. Az Erdős problémájuk egy jó része, talán túlnyomó többsége meg is oldódott, tehát Erdős intuíciója igazat mondott, ne az az intuíciója, mi a megfejtés, hanem az, hogy van megfejtés. Az az intuíciója már néha tévedett, hogy mi lesz a megfejtés. Majd, hogy nem azt mondom, hogy többször tévedett abba, hogy mi lesz a megfejtés, mint abba, hogy van-e megfejtés. Ő egy ilyen matematikus.
0: Azt mondják egyébként, hogy a matematika az a fiatal embereknek a tudománya, hogy igazán nagy eredményeket csak egészen fiatal matematikusok érnek el. Ez így van?
1: Igen.
0: Ez nem babona?
1: Tapasztalati tény, tehát nem tudjuk, szóval pszichológiailag nem tudjuk, hogy miért kell, hogy így legyen, tehát nem is biztos, hogy így kell, hogy legyen, de többnyire így van.
0: Na most akkor térjünk vissza a rejtvényfejtéshez. Szóval mikor jött rá arra, hogy magát mindenek fölött a rejtvények érdeklik? Valószínűleg ez a kísérleti pszichológia is ebbe a kategóriába tartozhat.
1: Persze, hogy ebbe tartozik. Az igazság, hogy nem tudom. Azért nem tudom, mert valahogy úgy mindig... Ez az a helyzet, hogy én nem vagyok egy nagy rejtvényfejtő, tehát nagyon kevés időt töltök rejtvényfejtéssel.
0: Már nagyon nagy jelentőséget tulajdonít neki itt a könyvében. Van egy olyan fejezet cím, hogy van-e alapvető jelentősége a rejtvényfejtésnek az emberiség fejlődésében, hát, vagy valami hasonló.
1: Az nem azért érdekel engem, mert a rejtvénynek önmagába tulajdonítok jelentőséget, hanem azért, mert a rejtvényfejtés, mint tevékenység úgy néz ki, hogy igenis nagyon sokat vitt az emberisége előre, tehát például maga a tudomány így alakult ki, ettől van. De ettől van nem csak a tudomány, más is. Hát végül is nekem az az érzés, hogy maga a pszichológia is egy ilyen rejtvényfejtészetből alakult ki, alkalmasint abban a pillanatban, amikor Oidipusz megfejtette a Szfinx rejtvényét, ez a reggel négy lábon jár délbe kettőn, este hárman, mi az? Ott mondta ki, hogy az ember. Most hát újfajta rejtvény született, aztán később is születtek újfajta rejtvények, mint most a századfordulón a rejtvény az a kép rejtvény, betű rejtvény, ilyesmik voltak. Ma a rejtvény a kereszt rejtvény, még akkor is, hogyha mondjuk vannak bizonyos emberek számára, még számomra érdekesebb vagy izgalmasabb fajta rejtvények, akkor is az a tipikus rejtvény. Egyszerűen váltottunk rejtvényfejtő keretet.

0: Hogyan lesz valaki, aki matematikus, vagy kísérleti pszichológus, vagy mindkettő, egyszerre csak üzletember, vállalkozó?
1: Érdekes, hogy ez a kérdés mondjuk Amerikában egyszerűen értelmetlen. Azért értelmetlen Amerikában ez a kérdés, mert természetes, hogy az lesz az ember. Hogyha van valami ötlete, amit meg akar valósítani, van valami elképzelése, ami szeretne működni, látni. Igazából azt játszottuk mi még valamikor 87-ben, szóval még bűvös 89-es dátum előtt jóval, hogyha már valamilyen okból itt élünk, magunk se tudtuk pontosan, hogy miért, mert valamennyien, akik ezt kezdtük, lett volna módunk mondjuk Amerikában élni. Valahogy azt játszottuk ilyen kis reneszánsz életörömmel, hogy akkor játsszuk azt, hogy itt van Amerika. Most én nem hiszem, hogy bárkinek is el kell magyarázni a hallgatóink közül, hogy nem itt van Amerika. És az a furcsa, hogy ezzel együtt a cég életbe maradt, tehát valamennyire egy egész pici részbe. Mégiscsak itt van Amerika, nem taszárom, hanem lehet ezt játszani. Tehát életbe tudott maradni a cég, sőt most már három különböző cég, mert mindenkit más aspektusa érdekelt a dolognak, más.
0: Maga ennek az egyik tulajdonosa? Vagy vezetője, vagy micsodája ennek, igen, az Interrobotnak, igen, tulajdonos?
1: És igen. Tehát van két cég, az egyiket így vezetem, de nem vagyok tulajdonosa.
0: A Novotrade-et vezeti.
1: Interaktívot. Több magyarországi Novotrade videójátékgyártó szoftver cég van, ez egyik közül az egyik.
0: És a másiknak tulajdonosa,
1: tulajdonosa vagyunk néhányan. És ott viszont több lábon állunk, és magunk döntjük el, hogy merre tovább.
0: Ez is videójátékokkal foglalkozik?
1: Az mindennel, csak videójátékkal,
0: mivel,
1: nem.
0: Mivel például?
1: Különféle hardware-szoftver fejlesztésekkel, tehát mit tenni, ilyen keverővérmérleget fejlesztettünk.
0: Keverővérmérleget?
1: Németek vetették fel, egy német ismerősünk, partnerünk, most már partnerünk, hogy ki tudnánk-e fejleszteni egy ilyen berendezést, ami egyrészt méri azt, hogy mennyi vért vettek le, adminisztrálja is, tehát ilyen számítógépbe utána át lehet lökni, hogy most mit egy nullás vércsoportú és ilyen RH faktorú emberből, akiből mindenféle adat megvan a véradó igazolványába, vagy egyébként beütve, levettünk 500 milliliter vért, stb. És miközben ezt veszi le, közben keveri is, hogy ne alvadjon meg.
0: Mekkora tőke van ebben egyébként? Talán úgy egyszerűbb kérdeznem, hogy mekkora tulajdona van magának?
1: Nem sok, az egész Interrobotnak a jegyzett tőke az 8 millió forint, annak is csak mit hány százaléka, tehát itt négyen vagyunk. Szóval az egyrészt persze könyvelésben teljesen világos, másrészt, hogy gyakorlatilag mekkora anyagi erőnk van éppen, az nagyon attól függ, hogy most mire szántuk. Tehát belementünk-e valami olyan fejlesztésbe, amiből majd lesz valami, de hát akkor most abba áll. Szóval abból én egy kiflit nem tudok venni, hogy van nekünk egy negyedkész vérmérlegünk.
0: Tehát akkor maga azt mondja, hogy amikor indultak, vagy akár most is, ezt nem azért találták ki, hogy ezt kellene csinálni, és most nem azért csinálják, mert az egyetemeken nagyon alacsonyak a jövedelmek, az egyetemi oktatókat olyan hihetetlenül rosszul fizetik, hanem mert, hogy egész egyszerűen vállalkozni akartak.
1: Illetve ez két különböző dolog. Az egyetemi oktatókat valóban hihetetlenül rosszul fizetik. Az egyetemi oktatók nem engedhetik meg maguknak azt, hogy csak abból éljenek, vagy valami iszonyatosan alacsony színvonalon. Uh-huh. Tehát ez két különböző dolog.
0: De maga nem azért kezdett ebbe bele, mert rá volt szorulva, hanem másokból kezdett.
1: Nem elsősorban azért. Jó, persze felmerül a kérdés, hogy ha már így is úgy is ki kell zsákmányolni magamat, mert mit el kell tölteni éjszakákat azzal, hogy kiegészítsem a jövedelmemet, akkor mi jobb, hogyha mondjuk, na, ha lehetne mondjuk másodállásba is gondolkodást kutatni, akkor persze azt csinálnám. Van, aki ezt csinálja, tehát mit tenni, mondjuk egy amerikai egyetemmel együttműködik, akár olyan formában, hogy mit tenni, minden második évet ott tölt, és akkor, uh-huh, akkor megengedheti magának, hogy minden második évet meg itthon kapja, uh-huh, az egyetemi fizetését. Tehát volt más lehetőség, tehát az, hogy mit tenni, fordítok, vagy lektorálok, vagy férhülye gyerekeket tanítok matekra, akármi. És akkoriban még egyáltalán nem volt világos az, hogy ez anyagilag annyival jobb. Nem volt szemünk hozzá. Tehát nem volt szemünk ahhoz, hogy mekkora erő van egy vállalkozásban, tehát egy vállalatban, ami él, működik, mozog. Abban, hogy ez tényleg erő van. Szóval az élet egy formája. És ez az, amit nem látunk. Egyébként nem csoda, hogy nem látjuk. Hát évekkel után többenten csodálkoztam rá arra, hogy te jóságoség, itt vagyunk 10, és tökéletesen reprodukáltuk a szocialista nagyvállalatot, 10 egy abszolút magáncégbe.
0: Ezt hogy kell érteni?
1: Úgy például, hogy mindenki inkább a más munkáját szereti elvégezni, mint a sajátját, ami logikus, mert az egy hőstett, ha a más munkáját elvégeztem. Ha meg nem sikerült, akkor hát nem vagyok felelős érte. Például, hogy mindenkinek egyéni elképzelése van arról, hogy hol kell spórolni, hol nem szabad spórolni, amit pedig helyesebb, hogyha szabályok rögzítik. De ez alatt értem mondjuk, mit értsek ezzel. Egyik ilyen kedvenc sztori van. Szegánál voltunk kint, az egy nagy videójátékgyártó világcégnek dolgoztunk, és 8-10 úgy belefeledkeztünk tárgyalásba, játék tervezésbe, ilyesmibe, és aztán úgy kimentünk megenni egy pizzát, meg meginni egy sört, aztán szállingoztunk vissza egyesével, kettesével. Töltesen én az egyik amerikai sráccal beszélgettünk, mi mentünk elsőnek, hát jön ki a portás jó 100 méterről, kinyitja az ajtót. Én vagy mondom neki, hogy hát talán érdemes lenne kisztámasztani, mert most itt percenként, két percenként szállingozunk. Nézett rám szinte értetlenül, hogy miért támasztanánk ki? Hát mondom, hogy hát, hogy ne kelljen egy 100 métereket jönnie folyton. Ez a munkám. This is my job. Eszébe se jutott, hogy elbírálja-e azt, hogy rendjén van-e az, hogy mi egyesével szárlingozunk, és egyáltalán, hogy kimegyünk sörözni éjjel kettőkor, mert az nem az ő dolga, és ezzel ő halálosan tisztában van. Az ő dolga viszont az, hogy beengedje minket egyesével, és közben ne is támaszta ki az ajtót. Magyarországon eleve rossz érzésem van, hogyha mi nem egyszerre egy gruppába jövünk be, mert a portás megjegyzést fog tenni ránk, hogy miért nem, hogy miért vagyunk ilyen fegyelmezetlenek. Tehát még én rontom el itt az embereket azzal, hogy ilyeneket javaslok, hogy támasszuk ki az ajtót.
0: Amerikában valamilyen nem sok bűntudata van, nem?
1: De miért van nekünk itt állandóan ilyenfajta bűntudatunk, meg miért érezzük renitensnek, meg egyáltalán miért nem húzzuk ki magunkat? Most kicsit ugrálunk, de mondok én durvábbat is egyébként. Az egyetem reggel 5-kor nyit. 8-ig ott csak a takarítónők vannak. 8 körül elkezdenek szállingozni a hallgatók, de este 8-kor szigorúan bezár. Alig lehet lerúgdosni a hallgatókat a számítógépről meg a laborokból, de tanárok is lennének még benne este 8-kor. Tehát az egyetem a takarítónők és a dékánhivatal adminisztrátoraihoz alkalmazkodik, és nem a hallgatókhoz és a tanárokhoz. De hát azért álljon már meg a hintaló. És ezekkel sokkal nehezebb mit kezdeni. Mondom, hogy azt vettem észre magam sokszor, hogy még egy abszolút magánvállalkozásba is tökéletesen reprodukáltuk a szocialista nagyvállalatot. Abszolút tovább ér a proletár diktatúra.
0: És most akkor ezt tudja, és hát akkor már úrrá is tud lenni ezen?
1: Dehogy tudok, de itt-ott ezt azt talán jobban csináljuk. A másik például, amin én iszonyú sokat gondolkodtam, hogy miért van az, hogy Amerikában nálunk kevésbé jól képzett, butább, kevésbé kreatív emberek gyártanak egyértelműen jobb szoftvereket, holott ahhoz tényleg csak agy kell. Most hát ezzel persze magyaráznunk kell, hogy mondjuk miért butábbak. Azért butábbak, mert ugyanolyan színvonalú emberek, akik itt még mondjuk programot jártanak, azok ott már rég megcsinálták a saját vállalkozásukat, vagy valahol, mint egy projektet vezetnek a NASA-ba. Tehát tágabb a pálya. Körülbelül ugyanolyan ez, mint amikor Kasparovtól a Playboy riportere megkérdezte, hogy miért van ilyen sok jó orosz sakkozó. Kasparov válasza az volt, mit lehet itt kérem csinálni. Na, mondjuk, tehát nem azért butábbak az amerikai kollégáink, mert Amerikában butábbak az emberek, hanem azért, mert egy szinten alacsonyabb szintű emberek csinálják ezt a munkát. Kevésbé képzettek is egyrészt, ugyanezért másrészt a képzési rendszer miatt kevesebbet tudnak konkrétan. Kevésbé kreatívak is azért, mert kevésbé érték számukra, önérték számukra a kreativitás. Ez lehet, hogy fontos. Lehet, hogy direkt ezért jobbak.
0: Mert
1: kevésbé önérték számukra a kreativitás, tehát én már sokszor ott tartok itt Magyarországon, hogy a legtöbb kreativitás ahhoz kell, hogy visszafogjuk a saját természetes kreativitásunkat, ebbe vagyunk mi a legrosszabbak, ebbe ők jobbak. Ha viszont ez tény, hogy kevésbé képzett, kevésbé okos, kevésbé kreatív, magyarán tehát jobban helyettesíthető emberek jobb produktumot tudnak előállítani, akkor ebből nagyon sok minden következik. Tehát, hogy amiket itt így észrevettem, például, hogy mennyire furcsa itt, az tényleg ettől nem működünk. És akár azt is hozzáteszem, hogy ettől ér ugyanaz a munka alkalmasint Magyarországon mondjuk $400, Amerikában meg 4000-et havonta.
0: Magának komolyan nem jutott eszébe soha, hogy elmenjen Magyarországról?
1: Kinek nem jut eszébe, persze, hogy eszembe jutott, de igazából azt nem akartam.
0: Miért?
1: Nem tudom.
0: Félénkségből, vagy nem, ez túl kockázatos lett volna, vagy félt volna új emberek közé menni?
1: Nem tudom, sok minden, szóval...
0: Ragaszkodik a megszokott környezetéhez?
1: Még csak ez se igaz. Nem annyira. Remekül tudok aludni például bármilyen új helyen. Tényleg nem tudom, hogy miért. Szóval ez az igazság, hogy nyilván valami itt tart, vagy valami vonz itt, ha más nem, akkor például az anyanyelvem.
0: Nem tudott eléggé idegen nyelven beszélni,
1: egy-két
0: vagy
1: év után biztos, egy-két év után biztos, hogy elég jól beszéltem volna amerikaiul.
0: Egyébként de... milyen nyelven beszél? Vagy ír, vagy olvas?
1: Angolul viszonylag elfogadhatóan, németül mondjuk beszélni az majdnem tűrhetően, hát oroszul van egy középfokú orosz nyelvvizsgám, a múltkor döbbenten tapasztaltam, hogy már nem ismerem az összes cirill betűt.

0: Gondolta, hogy itt majd meg fog változni a világ?
1: Még 90 elején se gondoltam.
0: Nem igazából. Politizált? Nem érdekelte a politika?
1: De érdekelt annyiból, hogy úgy olvasok újságot meg, hallgatom meg valamennyire. Hát nem. A szenvedélyesen biztosan nem.
0: A Kádár rendszerben, vagy a puha diktatúrában, hogy itt mondjam, csak politikai okokból nem érezte rosszul magát? Inkább csak azért, mert minden olyan vacak volt, ahogyan célzott rá az előbb?
1: Én szerencsére egy olyan szakmában dolgozom, amit békén hagytak. Tehát ahhoz, hogy számítógép programokat írjak, vagy gondolkodás lélektant kutassak, ahhoz senki nem követelte meg komoly formában, hogy belépjek a pártba. Udvariasan elutasította az ember, és semmi baja nem lett belőle. Tehát ilyen értelemben nem éreztem magam rosszul. Más értelemben igen. Szóval érdekes módon egyrészt abban az értelemben éreztem magam rosszul, hogy ugyan most is látom ezt, hogy a fejünkben ott van a szocialista nagyvállalat. Nem tudunk másképp gondolkodni szinte, hogy az egyetem továbbra is az takarítónők, és nem a egyetemi tanárok és hallgatók életrendjéhez igazodik, stb. De valahogy akkor ez volt a dolgok rendje. Most tulajdonképpen nem ez a dolgok rendje, már csak így működik. Ha például mondjuk ezt az észjárások könyvemet 1989-ben, de még 90-ben is odáig láttam el, hogy a főnököm, Vámos Tibor akadémikus, vagy volt főnököm.
0: Szakinál,
1: igen. Ő úgy ajánlott egy szingapúri kiadót, akik hajlandó kiadni angolul, és én erre halálosan boldog voltam, hogy kiadják angolul a könyvemet. Ennyire be vagyunk, és főleg voltunk szűkülve, hogy nem láttam el odáig, hogy ezt a könyvet, amire ilyen reflexiókat kaptam, és ha már úgy is én fektettem bele annyit, hogy lefordítódjon angolra, el kell küldeni akár csupaszegű Mérő Lászlóként, el kell küldeni 25 nagy kiadónak, és rá fog harapni valamelyik. Ehelyett boldog voltam, hogy apuka elsegít ahhoz, hogy angolul is kiadódjék. El is adtak belőle vagy 700 példányt, soha nem került a könyvesboltok polcaira. Szóval ennyire nem láttunk ki a világba, és ez ugyanaz, mint hogy most is a szocialista nagyvállalat van a fejünkbe. Ugyanígy kisebbségi érzéseink vannak, ugyanolyan, vagy még nálunk kevésbé okos, tehetséges, jó üzletember srácokkal szembe. Hopper Pétertől olvastam éppen most valamelyik nap az újságban, hogy Bokros búcsúztatja, és ilyen megjegyzést tesz, hogy olyan törölmetszett kapitalista volt, nem is tudom, hogy teremhetett ilyen a magyar ugaron. Hát kevés termet, ez a bajom. Tehát az a bajom, hogy én most itt 41 néhány éves koromban kezdtem el úgy gondolkodni, hogy látom, hogy most már srácok 20 évesen gondolkodnak. 20 elpazarolt év bizonyos szempontból.
0: Leginkább kapitalista szeretne lenni? Nem, most így visszamenőleg?
1: Nem szeretnék kapitalista lenni. Nem is vagyok az gyakorlatilag, hanem szabadon szeretnék mozogni a világba, úgy, hogy a saját gondolkodási korlátaim ne korlátozzanak. Tehát ne kelljen nekem apuka akkor, hogyha magam is el tudom intézni, és nyugodtan mondjam azt, hogy ezzel meg nem értek egyet.

Elhangzott szellemtörténetek. Mérő László matematikussal, kísérleti pszichológussal, Rádai Eszter beszélgetett. A Portré műsor 1996-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 26-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: Ady Endre novelláját Avar István olvassa fel.
1: Szelezsán Rákhel kísértete. Tegnap vitték el az ablakom előtt, térdig érő sárban, négy legény vitte a Szelezsán Rákhel kék koporsóját. Hétfőn kapott levelet Amerikából a vőlegényétől, nem bírja az éhséget már, segítse őt haza Rákhel. Rákhelnek csak fehér arca, finom teste, szép karcsúsága, s 20 esztendős ifjúsága volt. Elsírta magát, estére fázni kezdett, kedden még felkelt az ágyból, szerdán már nagyon sokat beszélt, de nem értelmesen, csütörtökön piócákat raktak kemény, forró két melle alá, pénteken nagyon foltos lett a teste, s szombaton már, amint illik, kék koporsóba fektették Rákhelt. Ott volt a menetben a fél falu, elől a pópa, mint egy leöntött fekete ördög. Mi majdnem kárörvendve néztük ezt az ablakból, a vén Jepura Tomával. Jepura Toma szemben lakik velünk, s ő is a falu végén lakik. Haszontalan, vén, részeges ember, de bölcsember. Talán ő is azért lakik itt a temető mellett. Sok temetést láttunk már, sok sírt ástunk, a vén Jepura ásóval, én más szerszámmal. Hogy ő rongyosabb, mint én, kevesebbet jár a világban, nem ír és nem olvas, ez csak a gyengék szemében különbség. Azonban úgy tapasztaltam, hogy sem Jepura, sem én nem vagyunk ám olyan tökéletesek, amilyeneknek magunkat hisszük. Csak éppen, hogy kevesebb gyarlóság él bennünk, mint a temetőtől távol ablakokban. De például nem vagyunk mentesítve az egészségi állapot, az ital, az időjárás, a pénz és az asszony ereje alól. Nekem legalább nincs feleségem, de Jepurának, akit a pópa Jepurének hív olául, hites felesége van. Ez az asszony nagyon megöregedett, a bölcs és korhelyember pedig haláláig megőriz valamit a legénységéből. Vasárnap temették el Szelezsán Rákhelt, rettenetes időben, és ez a bolond március hétfőre kicsípte magát. Olyan tavaszra ébredtünk, olyan édes nyugtalansággal, mintha legalábbis június volna. Kinéztem az ablakon. Jepura Toma a tornácon süttette az áldott nappal a hasát. Vén, szakállas, gondozatlan, szennyes arca úgy ragyogott közben Jepura Tomának, hogy rögtön sejtettem, baj lesz. Délután 3 óra után kimászott Jepuráék konyhájából az öreg asszony, ismertem. Jepuráné volt. Ő is süttette magát egy kicsit a nappal, s azután leült a tornácra Jepura mellé. Azt hiszem, 10 esztendő óta nem voltak egymáshoz a verekedésen kívül ilyen közel. De legalábbis tavaly tavasz óta. A vén bölcs Jepura hirtelen úgy kezdett viselkedni, mint egy ifjú jogász a kávéházi trónus előtt. Csak jelekből vettem ki, tréfás disznóságokat mondott, s megfogta felesége kezét. Udvarolta maga módja szerint, éppen úgy, mint 30-35 évvel ezelőtt. Az öreg asszony leányosan kacagott, sikoltozott, s néha-néha ráütött a Jepura kezére. Nem vették észre, hogy délnyugaton az égen furcsa dolgok történnek. Visszajöttek a tegnapi felhők, feketék, csúnyák, sam, elnyelték a napot. Az öreg Jepuránénak most kezdett a kedve megjönni, de hirtelen sötét lett. Megszégyelték nyomban mindketten magukat, különösen Jepura, a bölcs. Erre én már kinyitottam az ablakot, füleltem, hallani is akartam. Hideges hő kezdett esni, és az öreg Jepura káromkodva küldte be az asszonyt. Nem szégyelled magad, ilyen öreg mámi úgy tesz, mintha kis leány volna. A férfinál más, a férfi más, a férfi gondolhat szamárságra, ha vén is. Te akarsz szerelmeskedni, amikor Szelezsán Rákhelnek ott kell feküdnie a sírban? A vén asszony besonfordált, a vén Jepura és én pedig a sűrű esőn keresztül bámultunk a temető felé, ahova tegnap kivitték a szép, 20 esztendős, talán csókot sem ismert, Szelezsár Rákelt.
0: Ady Endre Szelezsár Rákel kísértete című novelláját Avar István olvasta fel. A felvétel 1982-ben készült. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
2: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
3: Önök kérték! Hétköznap 15:30-kor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15:40-kor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
3: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak.
5: Nyolc óra. Jó reggelt kívánok! Hírek következnek a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Bánáti Bence. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Az államigazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés lehetősége, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter a magánszektor munkaadóitól is azt kérte, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. A kormányfő beszámolt, hogy tegnap délután mínusz 135 cm volt a Duna vízszintje Paksnál, és az előrejelzések szerint a napokban a Duna ausztriai vízgyűjtő területein jelentősebb eső hullhat. Úgy fogalmazott, a következő 48 óra lesz a legnehezebb, mert a hőség miatt nő a fogyasztás. Egyelőre továbbra is biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű még működő turbinája, közölték a Védelmi Munkacsoport tegnap esti értékelésében. A kormány honlapján közzétett jelentés szerint jelenleg pár centivel magasabb a vízszint attól, amelynél a leállást el kellene rendelni. Számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tisztifőorvos. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet, valamint figyeljen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, illetve a szabadban dolgozókra. Országosan több mint 2000 klimatizált helyiség áll a lakosság rendelkezésére, melyeket hőség idején bárki igénybe vehet. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. A korábban közölt adatokhoz képest jelentősen nőtt a Kijevet és környékét ért hajnali orosz rakétatámadások halálos áldozatainak száma. 14-en vesztették életüket és 27-en megsebesültek. A korábbi híradások még 2 halottról szóltak. A légicsapások a város hét különböző pontját érték. A belváros közelében romba dőlt egy raktárépület, amely több embert maga alá temetett. Közben ukrán dróntámadás következtében kigyulladt az egyik nagy oroszországi logisztikai vállalat elosztó központja a Tulai régióban. A tűzben egy ember megsebesült. Újabb helyszínen folytatják a kutatást Észak-Koszovóban lehetséges tömegsírok miatt. Eddig 11 ember földi maradványait találták meg két helyszínen, Zubin potok térségében, de a hatóságok egy harmadik feltárást is végeznek, az 1998-99-es szerb-koszovói háborúban eltűntek megtalálására. A koszovói kormány szerint a maradványok feltehetően 23 olyan embertől származnak, akik a háború idején erőszak áldozatai lettek. Befejezték a munkálatokat a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, a múlt héten keletkezett tűz helyszínén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az érintett területen tarló és körbálák égtek, valamint 30 ezer köbméter komposzt gyulladt be. Az elmúlt napokban több mint 10 településről érkeztek tűzoltók, hogy megfékezzék a lángokat. Végül a várható időjárásról. Mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem valószínű. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 25, a Tisza tó 27 fokos. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 8 óra 4 perc.
4: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A mi utcánk alig egy kilométer hosszú földút, a faluba tartó műútból ágazik, valamikor az is földút volt, aztán kikövezték, aszfaltozták, ezt nem. Lehetett volna ez is a falu fő utcája, ha nem szegény emberek lakják, akik az utca melletti, egykor belvizes legelőn vertek vályogot, tapasztóföldet a házukhoz.

Mérő Lajos. Van, aki álmában repül, zuhan, a másikat üldözik, és hiába menekülne, lépni sem tud. Mérő Lajos kiabálást hall álmában, és arra ébred, hogy ő kiabál. Hogy van ez? Ez a mértéktelen nemi élet hiánya, mondta neki azonnal Dorogi a Misi Presszóban, ahol esős időben összegyűl a szokott társaság, valamint akkor, ha nem esik. A kis helyiségben három asztal van, az egyiknél kártyáznak, a másikat Misi a tulaj megrakja sörrel, aztán leül ő is a kártyásokhoz. Dorogi nem ül le soha, Mérő Lajos majd le fog ülni a harmadik asztalhoz, de ahhoz még inni kell, addig csak jön-megy, hallgatja ezt a sok baromságot. Dorogi még kifejti, hogy Lajosnak az a baja, hogy gusztustalan, mondjuk meg úgy, ahogy van, ő például mellé nem feküdne, nincs az a pénz. Lajos erre sem mond semmit, csak mosolyog, régi szöveg kifelé néz a nyitott ajtón, és néha kortyul a söréből. Dorogi csak rövidet iszik, később kér majd egy üveg sört a lovának. Addig még elmondja, hogy Hesz Jancsinak szóljon, ha problémája van, de Hesz Jancsi most kártyázik, nem ér rá. Majd szakítunk rá időt, Lajos. Szólod a mokány, fekete, kopaszodó kis embernek, addig vetközd le derékig. Fentről teszi hozzá. Később papírt kér Esztikétől, és ceruzát, valamint három sört, és kiszámolják, hogy Mérő Lajos 6340 órája nem kufircolt. Dorogi ellenőrzi, annyi. Ebből már lehetne nyitni egy spermabankot, jegyzi meg Misi a tulaj. Lajos még mindig mosolyog, egyáltalán nem zavarja, hogy mindenki vele foglalkozik. Reggel megiszik két nyers tojást, majd a tükör előtt felteszi a fapofát egész napra. Kiveszi a fogát, megfésülködik, majd keresi a fél protézist, úgy 20 percig, visszateszi és fogat mos. Na, azt nem mindig. A feleség ezt is utálta, amíg itt volt. Mindig ő találta meg, és soha nem hagyta ki, hogy megkérdezze. Mi a kurva életnek veszed ki a fésülködéshez? És mi a kurva életnek fésülködöl? Azt a pár szálat. Mérő Lajos akkor is csak mosolygott, aztán berakta a tükör előtt a műfogat, és hozzálátott fogat mosni. A felesége szerint ezzel is csak őt akarta idegileg kicsinálni, hát miért nem előtte mossa a fogát, mikor még kint van? Ezt Lajos se tudta, de egyszer véletlenül így csinálta, mire Ibolya a felesége kiborult, ő meg csak nevette, aztán úgy gondolta, előbb-utóbb Ibolyát is megnevetteti ezzel a dologgal, ezért mindig úgy csinálta, ha látta a felesége, később meg már akkor is, ha nem. Ibolyának sajnos nem volt humorérzéke, pedig ő mindent elkövetett, hogy jó kedve legyen. Persze tudta ő, hogy honnan fúj a szél, Ibolyának már volt valakie. Tudta, mert megszagolta ott, ahol csalják az embert, és megérezte rajta a másik szagát. Lajos

Később más figurákat is készített, nyulakat festett gyerekszobákra, pillangókat. Leninnel is próbálkozott, az nagyon jól kiadta magát, olyan volt, mint a sugárzott volna belőle az arany. De csinált cifrább dolgokat is, ha kérték. Nála nem volt lehetetlen. Az ő ágyuk fölött is egy szeretkező pár alakja sárgállott, ami akkor Ibolyának is tetszett. Aztán már szinte nem csinált semmit a gyárban, csak a formákat tervezte nagy kartonlapokra, volt, amelyiket belülről vágta körbe, másikat kívülről, és persze megnősült. Volt már mire. Annyit keresett, mint bármelyik szakmunkás, és az építkezésbe is belevághatott. Na, itt szúrta el. Mert alig lett kész az alap, meg az első szint a Gleichnig, bemondták neki is a piros terített rebetlit a gyárban, és nem tudta elfogni. A feleségnek legalábbis így adta elő otthon a pincében, és nevetett. Ibolya nem. És akkor most mi lesz? Kérdezte savanyú arccal. Szabadság, mondta Lajos, és jód nevetett ezen is. Az asszony akkor épjesen volt, a gyerek az egyetlen ágyban. Éjszakára áttették valahová, arra a kis időre, aztán az asszony visszavette maga mellé. Volt még két hókedli és egy szekrény, a tévé a földön, rajta a videó. Azt mondták, egyelőre nem kell más, majd a lakásba vesznek bútort. Egy bőrgarnitúrát néztek ki, meg egy olyan kifacsart lábú kolóniát, aztán majd mást is, ha kell. Annyira még futotta, hogy fent egy szobát lakhatóvá tettek az asszonynak és a gyereknek, és ahol Lajosnak hamarosan semmi keresni valója nem volt. Volt ott fürdőszoba is, konyha, WC. A szennyvíz egyelőre az udvarra folyt, onnan le a legelőre, de hát a többiek is úgy csinálták. Mérő Lajos nem esett kétségbe attól, hogy elküldték. Elvállalt mindenféle munkát, festett óriás tartályokat kívül, belül, hidat, távvezetékoszlopot. Néha úgy került haza, mint aki részeg, a festékgőztől keresztbe állt a szeme, és dadogott. Aztán hullani kezdett a foga, haja. Lenin városban leesett egy oszlopról, azóta fáj a gerince, vála. Plafont festeni nem tud. Akkor még megvolt a vén zsiguli, amit megrokott festékkel, fóliával, ezzel-azzal is elindult. Ha nem volt munka, rábeszélte a tulajdonost, hogy itt bizony festeni, javítani kell, és ő a legolcsóbb, számlát se kér. Aztán, ha elkezdte, akkor már ezt is, azt is, ide faburkolat, oda álmennyezett. Ha nem kérték, csinált akkor is. Olyan lett, mint a hideglelés, alig várták, hogy megszabaduljanak tőle. És akkor már a felesége is. Mérő Lajos ugyanis nem tudott annyira elfáradni, hogy ki ne találjon valami humoros dolgot. Mikor észrevette, hogy Ibolya már nem olyan odaadó feleség, mindent elkövetett, hogy az asszonyt magához csalja a pincébe. Télen éjszaka elzárta nála az olajkályhát, nyáron beengedte rá a szúnyogot. Olyat is csinált, hogy egy fóliazsákot félig engedett vízzel, és a felesége ajtajához támasztotta. De az is nagyot szólt, mikor a sütőt teleengedte gázzal. Miért csinálja meg ezt a sok marhaságot? Kérdezte tőle egyszer Sarkadi néni. Hát maga mellett meg lehet zavarodni. Dehogy lehet, állította Mérő Lajos. Én csak tréfálok. Azóta, hogy megcsal. Honnan tudja azt maga? Kérdezte tőle Sarkadi néni. Honnan tudom, motyogta akkor Lajos, és elsírta magát. Piroska néni, mondta később, én csak azt akarom, hogy ne vessen. Most üssem, verjem. Az jobb. Hát tetszik tudni, mennyit dolgoztam én azért a házért? Vagy mit csináljak? Meg tudja valaki mondani? 50-100 ezer forintot is hazavittem, akkor jó voltam? Ott emberengtünk az ágyban a pénz között, pucéron. És még a micsodámat is megcsókolta. Utána meg hiába kentem be Hubertusszal, nem kellett neki. Ha csak egyszer elneveti magát, nem csináltam volna tovább. Dehogy nem, mondta Sarkadi néni. Maga úgy viselkedik, mint egy taknyos kölyök. A bíróságon nehezen ment a dolog. Az asszony ügyvédje lelki kegyetlenség megállapítását szorgalmazta, felsorolva Mérő Lajos idegborzoló csinjeit, közben itt-ott kacarászás, majd nyílt röhögés tört ki a teremben. A válóperekre járó törzsközönség értékelte a mérőféle humort, Lajos boldogan nézett körül, a bírónő azonban csendben.

parancsolt. Mióta nem élnek házas életet, kérdezte a váló felektől. Ibolya azt mondta, 4 hónapja. Eredj már, szólt közbe Lajos. A múlt kedden is megvolt. Micsoda? Kérdezte az asszony. Akkor megerőszakoltál. Ugyan, mondta Lajos büszkén. Aztán elmagyarázta. Tudja, asszonyom, az úgy szokott lenni, kezdte, de a bírónő leintette, és megkérte, hogy szólítsa csak egyszerűen bírónőnek. Jó, mondta Lajos, és attól kezdve nem szólította sehogy. Elmondta viszont, hogy közte és Ibolya közt úgy alakult, hogyha ő, Ibolya, akar valamit, akkor ott van az ágy fölötti polcon 2 deci Hubertus. Akkor azt megisszák, utána menekül. Kicsoda? Kérdezte a bírónő. Hát Ibolya. És hová? Sehová, csak úgy tesz. Én meg utolérem. Ez csak játék, tetszik érteni. És most ott volt a Hubertus? Nem volt ott, csak gondoltam. Mit gondolt? Az asztal alatt ért utolvágott közbe Ibolya. Lefogott. Mit gondolt? Kérdezte ismét Lajostól a bírónő, és már ő is nevetett, de nem kapott választ. Tetszik tudni, szólalt meg később Mérő Lajos. Mi nem járunk ám üdülni, meg kaszinóba. Színházban, moziban, azt se tudom, mikor voltunk, pedig én is szeretnék egyszer elmenni jó messzire. Úgy, mint más. De én még csak Pestig jutottam el, és ez így lesz ezután is. Mi csak dolgozunk, mint a barom. Muszáj. Most már még az se. Tessék elhinni, hogy a szegény embernek annyi a szórakozása, amennyit a másikban megtalál. Ha most maga elválaszt, neki se lesz semmije, nekem se. Fel tudja ezt fogni? Akkor most röhöghet. Lajos 45 éves. Egy födémet rakott izolit paplamból a már lakható rész fölé a gerendákra. Így könnyebb befűteni. Kis ház a nagy házban, mondta Piroska néninek. Ha kilépek az ajtón, olyan, mint az udvaron lennék, pedig az még csak a hal. Az egyik valóság, a másik álom, ahol kiabálok. A nagy tető alatt rengeteg a galamb, azt eszem. Nincs is nekem semmi bajom, csak ez a kis idő múlna már el, ami még hátra van.

0: A mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. A 8. részt hallották. Elmondta Lukács Andor. A felvételt Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Máté Gábor.
1: A regény rádióváltozata 1997-ben készült, és legutóbb 2015. február 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt most hallgathatják meg.

0: A mi utcánk alig egy kilométer hosszú földút. A faluba tartó műútról ágazik. Valamikor az is földút volt, aztán kikövezték. Aszfaltozták. Ezt nem. Lehetett volna ez is a falu főutcája, ha nem szegény emberek lakják, akik az utca melletti egykor belvizes legelőn vertek vályogott, tapasztó földet a házukhoz.
1: A mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. 9. rész.

A nap éjszaka kezdődik. Pintér hajnalban kell. Felgyújtja a villanyt a bejárati ajtó fölött, hogy lássák, már ébren van. Később majd visszafekszik. Előbb azonban pálinkát vesz elő, poharat, egyik sem tiszta. De tudja mindegyikről, hogy ki volt belőle tegnap, legalábbis azt hiszi. Aztán iszik csak úgy az üvegből. Nem sokat, egy kortyot. Úgy megy le a torkán, hogy szinte látja. Perzsel, szúr, le kell ülni egy picit, még elömlik rajta a verejték. Pár perc az egész. Megtörli magát, aztán iszik még egy kicsit. Most már jobb. Nagyokat lélegzik, mikor jön a hányinger. A konyhában alszik. A felesége a belső szobában. Ha nem akarnak, nem is találkoznak napokig. Az előszobából van egy másik kijárat is az udvarra. Még jó, hogy így építették. Az asszony nem szereti a vendégeket. Csak a pénzt. De azt nagyon. És mi végre? Már se élete, se egészsége nincsen. Mégis rakja abba a kis vaskazettába. Nem is tudja már, mennyi van. Kenyeret, tejet, néha valamilyen száraz tésztát vesz. Pintér már azt se tudja, mikor evett egy rendes ebédet. Ilonkám beteg. Magas a vérnyomása. Nem tud és nem is szeret főzni. 60 éves. Pintér már annyiszor mondta neki, te hozassunk mi is ebédet, mint más, ne kínlódj vele. De nem. Az pénzbe kerül. Pintér évekig gyárban dolgozott. Előtte mindig beteges volt a gyomra. Hol diétázni kellett, hol nem. Aztán az üzemi konyhától teljesen rendbe jött. Azóta is mondja mindig az asszonynak, te úgy főzzél, mint azok. Valami kis leves, aztán egy második krumpli vagy rizs, tarhonya, pár szem hús, szaft, kész. Az asszony ilyenkor ölni tudna a szemével. És csak annyit mond, hogy ő emlékszik, nem győzött eleget enni a férje, mikor hazajött. Hát akkor? És főzi tovább a sűrű, rántásos leveseket. 5 literes lábasban, füstölt disznóhússal. Aztán 3 napig bableves, száraz disznóhús, addig se kell főzni. Aztán 5 liter krumpli leves, füstölt hússal, és így tovább. Vasárnap viszont 5 liter húsleves, disznóhússal. A füstölt hús a reggelire is megteszi. Kijön a vacsora is belőle. A kolbász meg megromlik a padláson, de akkor is meg kell enni. Ott a 3 éves zsír is, vagy 50 liter, tavalyi füstölt hús, száraz, fekete, mint a cipőtalp. Az asszony már nem jár a létrán. Neki kell lehozni a főzéshez, de pontosan tudja mégis, mennyi marad. Arról szó sem lehet, hogy kidobja az egészet a kutyának. Pedig milyen szép kislány volt. Pintér újra az üveg után nyúl. Kortyol egyet, és arra gondol, hogy azokra az évekre nem is nagyon emlékszik már. Csak arra a jó érzésre, hogy jó volt minden, akárhogy volt. Fogalma sincs például, hogy akkor tudott-e főzni Ilonkán, vagy nem. Akkor valahogy nem volt érdekes. Lehet, hogy akkor is füstölt disznóhúst tettek mindig, és 5 liter leveseket. Reggelire, ha nincs maradék főtt disznóhús, tojást tesznek. Pintér már a tyúkot is hútálja, nemhogy a tojást. Ilonkán felüt 3-at, pár falat kenyeret rá, hogy több legyen kettőjüknek. Aztán esznek a serpenyőből. Az asszony, mintha nem is lenne étvágya, csak tologatja ő elé. Ő meg vissza, úgy illik. Aztán az asszony leteszi a villát. Kisvártatva ő is. Néhány falat mindig ott marad, mintha nem kellene. Pedig egyedül megette volna az egészet. Nem kell több, kérdezi az asszony. Jól laktál? Persze, mondja ő. Vagy 40 éve. Pedig már nem is emlékszik rá, mikor volt tele igazából a gyomra ennivalóval. Olyan éhes sokszor, hogy a vasat is megrágná. Kivéve a füstölt húst, a bablevest és a krumpli levest, meg a húslevest füstölt hússal. Pintér húz még egyet az üvegből, aztán azon gondolkodik, kinyitotta-e az utcaajtót. Mert ha nem, akkor nem jön be senki, hiába ég kinn a villany. Azt hiszik, az este úgy hagyta. Az udvaron hűvös van, jól esik. A távol van, mintha béres kiabálna a szürkületben.
Valaki áll a kapu előtt, Veres Laci vagy Mérő Lajos, gondolja Pintér. Azok szoktak korán kelni. De a pap áll az ajtóban, és háttal. A buszmegállóban voltam, magyarázza, hogy mikor megy, de valaki letépte a menetrendet. Pintér tudja, hogy azt már másnap letépik. Az pedig régen volt. De nem szól rá semmit. Meg is van lepődve. Aztán eszébe jut. Nem jön be? Minek kérdezni a pap, mikor a keskeny járdán a ház felé mennek? És tényleg mit kereső itt? De már vissza se fordulhat. Pintér tálcát vesz elő, rá poharakat, amiből tegnaptán Dorogi ívott, vagy Hesz Jancsi. A pap meg csak néz. Azt gondolja, kérdezi bátortalanul, de Pintér nem gondol semmit. Oda koccant egy másik poharat, és iszik. A tiszteletes megrázkódik a látványtól, aztán ő is felhagyja. Így van ez, mondja Pintér később, és újra tölti a poharakat. Aztán hallgatnak. Jó idő van, teszi hozzá, mikor a pap éppen azt akarja mondani, hogy hideg van, így aztán nem mond semmit. Valaki beszél, mondja később. Pintér bólint. Bére szokott ilyenkor, mondja. Így hajnaltájban egy kicsit mindenki meghibban. Részegek? Dehogy. Az a baj, hogy nem. Mintha Istennel perlekedne, véli a pap. Errefelé mindnyájunknak Isten a legnagyobb ellensége, mondja csendesen Pintér. Ömlik a panasz mindenkiből, mondja a tiszteletes, és belekóstol a pohárba. Ömlik, árad ki a keserűség, teszi hozzá, és kérdően néz a másikra, érti-e. Értem én, mondja Pintér, én is majdnem telehánytam egy bilit az este. De ez csak vicc. Illetve nem. Illetve ez is az is. Na, hogy ízlik? A tiszteletes urat mindenki ismerte az utcában, pedig nem itt lakik, hanem a templom mellett a lelkészházban. De sokszor megfordult itt annak idején, mikor a vizet vezették. Pintér arra is emlékezett, hogy a kölykök bohócot csináltak itt belőle, a vén bolond megtűrte. Az ilyen embernek aztán nincs sok becsülete. De nem is utálják. Úgy vannak vele, mint a részegséggel, meg a szerelemmel. Pintér meglepődött, mikor meglátta a papot a kapuja előtt. És most már sejtette, hogy ez egy furcsa ember. Vagy valami más baja van. A pap az asztal mellett ült, és még mindig nem fogta fel, hogy mit is kereső itt. Pintér az ágyon, amelybe vissza akart feküdni, az üveg mellette a betonpadlón, odakin már fényesedett. A pap beszélt valamit, de Pintér tudta, hogy mellé. Na majd, gondolta, itt előbb-utóbb mindenki a lényegre szokott térni. A pap éppen a Bibliánál tartott, miközben apró kortyokban itta a pálinkát. Olvassátok, váltott át tegezésre, vagy csak a szószékben érezte magát. Az megnyugvást hoz majd. Pintér azt kérdezte, és magának miért nem hoz megnyugvást? Mert én még papot nem láttam éjszaka az utcán szédelegni, már megbocsásson. A tiszteletes nem válaszolt azonnal. Pintér pedig felállt, hogy töltsön. Valami kis nő lehet a dologban, mondta közben, és nevetve a vállára vert az idős embernek. Az elpirult, valamit mondani akart, de Pintér odakoccantotta a poharát. Egészségére! És ez most tényleg jól esett. Holnap úgyis kiderül minden, mondta Pintér, mikor letette a poharát. Vagyis hát ma, mert már elkezdődött a nap. Maga most tévedett, mondta a pap, pedig nem buta ember. Hány iskolája van? Az nincs sok, felelte Pintér, csak tetszik tudni, sokáig munkásszálláson laktam. Ott pedig még doktor is volt. Egyébként pedig nem buta itt senki. Csak úgy kényelmesebb, ha nem mutatja. Aztán eszébe jutott, hogy megkínálja valami ennivalóval is a tiszteletest,
aki addigra már néha el is nevette magát. Véletlenül volt a hűtőben füstölt disznóhús. Adott hozzá kenyeret, zöld paprikát, kést, kis tányért, és enni kezdett ő is. Később bort kóstoltak hozzá, aztán a tiszteletes azt mondta, neki mostanában nem esett ilyen jól az étel, mint most. Pintér elismerte, hogy neki sem. Aztán a pap elmondta, hogy nincs felesége. A szikkat hűséné most főz rá, de főleg leselkedik utána. És minden reggel megnézi az ágyneműt. Kicsit becsípve emlékezett arra is, hogy itt valamikor a mi atyánkra tanította a gyerekeket. De mi atyánk helyett mindig mi gatyánkat mondtak direkt. Ő csak sokára vette észre, mert állandóan nevettek. Égetni való rossz kölykök ezek, vélte Pintér. Látja, tiszteletes úr, magának a család hiányzik. A pap majdnem rávágta, hogy bizony az úgy van, de meggondolta magát. Ez mégsem egy olyan hely. Kis híján bevallotta azt is, hogy már régóta nem tud aludni. Inkább fel kell, de ha alszik, az se jobb. Álmok gyötrik, reggelre meg elfelejti. Csak a kín fáradtsága marad, és a kedvetlenség. Nem mondott semmit a hajnali céltalan sétákról sem, csak nézte ezt az embert most meghatódva, barátsággal. Aztán halkan megkérdezte, és magának mi hiányzik? Hát ez az, mondta Pintér csendesen. Maga se buta ember, mert nekem van három is, de elment mind. Azt se tudom, ki merre, csak az asszony maradt betegen, de minek? Nekünk azért csak jobb, mondta később, mint akinek levágta a vonat a lábát, nem? Ezen nevetgéltek egy darabig, aztán csak izogattak csendben. Na most már mennem kell, állt fel a pap később. Köszönök mindent, és ha arra jár, tette hozzá, de Pintér közbevágott. Nem igen járok én arra. Inkább maga jöjjön. Jár ide más álmatlan ember is. Barátom, mondta a pap meghatottan, és megtámaszkodott a falban. Maga mindent tud. Emelre tessék, mondta Pintér, és kisegítette a papot a spájzból. Aztán csak a kerítés mellett, az a biztos. Most nem is írom föl, amit fogyasztott. Majd behozza legközelebb, ha erre jár.

0: A mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. A 9. részt hallották. Elmondta Molnár László. A felvételt Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Máté Gábor.
1: A regény rádióváltozatát 1997-ben készítették, és legutóbb 2015. február 12-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt most hallgathatják meg.

0: mi utcánk alig egy kilométer hosszú földút. A faluba tartó műútból ágazik, valamikor az is földút volt. Aztán kikövezték, aszfaltozták. Ezt nem. Lehetett volna ez is a falu fő utcája, ha nem szegény emberek lakják, akik az utca melletti egykor belvizes legelőn vertek vályogot, tapasztóföldet a házukhoz.
1: A mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. 10. befejező rész.

madártávlat. Ha valaki kocsival befordul a műútról az utcánkba, mindjárt egy kocsmával találja magát szembe. Hivatalosan ez az Orgona Presszó. Amúgy csak a Misi. De ki az, aki befordul? A kétszintes masszív épületet vasbeton, terméskő és egy piros zaporozsec tartja az idők végezetéig. Az autó valahogy belekerült. Senki sem tudja biztosan, csak a szája jár egyeseknek. Dorogi csendes éjszakákon motorzajt hall. Folytott haldokló berregést. Panaszos kürt hangja zúg a fülébe. Ha kap egy felest, akkor tompábban. Van még egy vegyesbolt, takarmányüzlet egy pincében, három bögre csárda. Ehhez képest vagy 20-25 üldözött arcú magányos munkanélküli, és két akácfa. Egy sovány rendőr, két pár tűzoltó, valamint egy félénk rabőr is lakik a régi soron, aztán az öregek. A többi az a rosszul öltözött félparaszt félmunkás, akikkel tele van az ország. Van még két csapos kút, amiből soha nem jön a víz, de nem is kell neki, mióta vezetékes víz van az utcában. Akkor le is szerelték, de később visszatették rá a kútfejet, így jobban mutat. A kocsmában hetenként egyszer verekednek, de a harag vagy a gyűlölet nem tart sokáig, ahogyan a szeretet, az öröm és a boldogság sem. Kietlen kopár utca, mint egy cigánysor. Nyáron forró és néptelen, szinte tüzel a por. Télen hideg szél rángatja a kerítéseket, és jéggé fagy a többnapos hó. A férfi ember 14-15 éves korától dohányzik, pár év múlva inni kezd, kijárja valahogy az iskolát, aztán megjár néhány gyárat, üzemet a városban, de kevésnek van ereje végleg elmenni. A város, a nagy, vidám építkezések, üzemek valaha innen is elcsalták az embereket. Letették a kapát, ásót, és elmentek rabszolgának inkább. Ingáztak, munkásszállókon, gurulóbódékban éveket, évtizedeket húztak le. Aztán a legtöbb úgy jött haza, hogy elment, üres kézzel, részegen. Közben megnősülnek, férjhez mennek, szaporodnak, meghalnak. Sokan egész életükben nem tudják kimondani azt a szót, hogy szeretlek, és nekik sem mondja senki. Az udvarlás gyors és lényegre törő, meséli a körzeti orvos. Úgy kezdődik, hogy gyere. A nemi kultúra sekélyes, igénytelen, a gyászbeszéd rövid. A gyermeknevelés szinte semmi, etetik, ruházzák őket, és kész. A legnagyobb kaland életükben a katonai szolgálat. Erre majdnem minden lakásban színezett fényképek emlékeznek, és néhány suta dísztárgy. Gyufából kirakott őrtorony, üres hüvelybe fabrikált öngyújtó, üvegre festett rajzok, dátum, helység, szolgálatom emlékére. Van még néhány színes papírkép is egyik másik lakásban, hegyi tájak, vízesés, két új házban poszter is, pálmafák, tenger. A régi házak az utcára véggel épültek, hosszan nyúlva az udvarra, előttük eperfák, istálók, szín. Középen volt a konyha, a szoba az utca felől, hátul a kamra. Az emberek a konyhában laknak ma is. Nyáron onnan is kimennek az udvarra, vagy a nyári konyhába a legyek miatt. Akkor fehérre meszelték a falakat. Az aljára fekete csíkot húztak, bécsi korommal. Ma már ezeken a házakon is tobzódik a kőpor, veres, sárga, kék. Alul terméskő utánzat, kézzel a habarcsba karmolva, piros fúgával. Van néhány sátortetős ház is a 60-as évekből, aztán a hat legújabb, többszintes, pincés, garázsos, tetőteres, többnyire félbehagyott épületek, ahol senki nem találja a helyét. A típus bútorok ajtaját nem lehet kinyitni a foteltől, a teraszról befelé folyik a víz, és mindenütt lépcsőkbe, csövekbe, téglába botlik a járatlan ember. Szerencsére mindenütt épült valami ideiglenes nyári konyhaféle, ahol lakni is lehet, eredetileg a szülőknek, akik a pénzt adták, de akiket valahogy mégis a régi házukban felejtettek. Újabban évente meghal valaki. Születnek is, de kevés a fiatal. Az emberek kibejárnak egymáshoz, az utca ajtó kulcsát belülre akasztják egy szegre, vagy a nyitott postaládába teszik, az új házaknál a zárban hagyják, hogy a vasrudak lécek között benyúlva el lehessen érni.
5 villanyoszlopra lámpát szereltek, de éjszaka csak egy világít, a többiben évek óta galambok fészkelnek. Az út már régóta aszfaltozott betonútként van feltüntetve a hivatal térképein. Senki sem tudja, hogy közben mi történhetett, mert bizony ez a mai napig földút. A lakók zömének adó hátraléka van, vagy a villanyt nem fizeti, esetleg mással tartozik az államnak. Egy tisztviselő úgy fogalmazna, hogy igen gyenge az állampolgári fegyelem. Néha hangszórós kocsi imbolyog végig az utcán, valamit kiabál, a gyerekek szaladnak utána, hirdetnek cirkuszt, falugyűlést, választást, előnevelt csirkét, bálásruhát, de nem nagyon figyel rá senki. A dinnyés meg a gázos dudál, az sem igen veszik. Amit házhoz visznek, az gyanús, drágább is. A kiragasztott plakátokat, bármi van rajta, a legrövidebb idő alatt leszaggatják. Akinek valami eladó, az egy pálcára tűzve a kerítéshez erősít egy cső kukoricát, kis csomó szénát, almát, krumplit, vagy csak szól néhány embernek, de tudja mindenki amúgy is, hogy például Vida bácsinak mindig van eladó krumplia, tengerie. Sarkadi néninél nem csak bor, hanem alma, tojás is kapható, sürgős esetben pár száz zöldség, kocsiséknál tyúk, csirke. Minden második héten disznót vágnak valamelyik háznál, és elmérik. Olyankor egy-két nappal előtte a gazda, de inkább a felesége végigjárja a házakat, felírja, kinek mi kell, aztán vagy jut, vagy nem. Mindenkinek nyakasorja kellene, oldalas, zsírnak való, ami olcsóbb, combot ritkábban vesznek. A csigefiú néha borjut is vág, birkát, de azért nem tolonganak, gyenge hús. A disznó kiadósabb, húsleves fő belőle több napra, a főt hús zsírba megpirítva, krumplival, rizssel, tarhonyával eszik, amíg tart belőle. Állatokat inkább az öregek tartanak megszokásból. A fiatalok már kiszámolják, hogy nem éri meg. Drága a takarmány, aztán nem lehet eladni már a tejet sem. Valamikor sokan belevágtak az almába, egrest, málnát, medgyet telepítettek, csirkét, tyukot, birkát tartottak, neveltek disznót, tehenet fejtek, nutriával próbálkoztak, a téjesztő kocát, üszőt béreltek tartásra, földet munkáltak, akkoriban épültek a sátortetős házak, nagy udvarral, listálókkal, aztán megbukott minden. Az állam fizetett azért, hogy levágják a tehenet, kiírtsák a tojótyukot, és hogy lehetőleg ne csináljanak semmit. Ezt még ki is lehetne bírni, mondják. De ki fog itt 100 évig belefogni valamibe? A kárpótlás sem hozott izgalomba senkit. Pár idősebb ember visszavette ugyan a földjét, de ők is tudják, hogy jó vége nem lehet. Előbb-utóbb úgy is elveszik megint, vagy olyan adó lesz, amit nem lehet kifizetni. Hesz Jancsi azt mondja, hogy mikor az elbocsájtások szóba kerültek a munkásgyűlésen, mindenki azt kiabálta, hogy a vidékiek menjenek haza. Úgy lett. Akkor én most mit csináljak? Ha munkásnak se kellettem, parasztnak se, miniszternek nem kell annyi, halljak meg. A környékbeli jó földeket vállalkozók vásárolták meg, vették bérbe. Valamikori TS vezetők, képzett, dörzsölt és kíméletlen szakemberek. 50-100 hektárnyi területek állnak egyelőre parlagon. A gépek már megvannak. Lesz itt munka, mondogatja Vida bácsi. Mehetünk béresnek, napszámosnak, mint régen, fillérekért, vagy részesnek. Az utca alatti nagy legelőnek már debreceni gazdája van. Fel fogja tölteni homokkal. Benzinkút lesz, autópiac már van. Aztán oda viszi a villanyt, vizet, és eladja majd építkezőknek. De honnan van ennyi pénz 4 év alatt? A környéket ráadásul román idénymunkások lepték el, olcsók, igénytelenek, és mindent vállalnak. Éjjel elhagyott pajtákban, ólakban húzák meg magukat, nappal pedig dolgoznak reggeltől estig, mint az állat, ki sem mennek az utcára. Mi lesz itt? Mi van itt? Kérdi halkan Sudák valakitől a hajnali félhomályban. Úgy látja, Mérő Lajos ólálkodik Sarkadi néni háza körül, aztán Béres, a veres fiú, de mások is néha. A szabad csapat, mondta rájuk egyszer Dorogi. Ő nem ácsorog sehol ilyen korán. Van saját pálinkája, bora otthon, de abból nem iszik senki. A szabad csapat csupa független, elvált, vagy munkanélküli ember, nyugdíjas. Olyanok, akik már korán ráérnek. De Mérő Lajos a múltkor,
A református tiszteletest is látni vélte homályosan. Pintértől jött, és olyan részeg volt, ahogy az elő van írva. Nem merte mondani senkinek, mert ő maga is azt hitte, rosszul lát, még kinevetnék. Szürke, gyűrött, másnapos arccal ácsorognak, alig szólnak egymáshoz. Csak befelé rimánkodnak, hogy Sarkadiné Piroska néni csak kelne már, nyitná már az ajtót. Sarkadiné házi bort mér, ismerősöknek hitelbe is ad, és itt mindenki ismerős. De mostanában beteges, öreg is. Az nagy kitolás lenne, ha meghalna, mondja béres reket hangon. Nem kellene kifizetni a tartozást, de utána hol innánk? Pintér is korán kell, de nem igen ad hitelbe. Drágában is adja. És tulajdonképpen ezt szokták meg, hogy itt állnak. Aztán majd mennek tovább. Piroska néni ad nekik annyit, amitől fel lehet ébredni. Meg lehet mosakodni, bolotválkozni. Reggelizhet is, akinek az a mániája. Aztán ki lehet menni az utcára, nem messzire. Az embere nem látszik semmi különös. Ennyitől rendbe lehet tenni a jószágot, akinek van, egymásra hányni az ágyneműt, vagy csak visszafeküdni, és aludni végre, ameddig lehet. Aludni. Az lenne jó. Sokáig. Aztán felébredni úgy, mintha csak álom lett volna ez az egész.

0: A mi utcánk. Tar Sándor regényének rádióváltozata. A 10. befejező részt hallották. Elmondta Lázár Gati. A felvételt Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Máté Gábor.
1: A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb 2015. február 13-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Zilahi Lajos mikor halt meg Kovács János című novelláját Sinkovics Imre olvassa fel.
2: Kezét, amely csupa férnájsz volt, meg sem mosta, csak megtörülte abba a ronyba, mely az ajtó mellett lógott egy szegen. Aztán leoldotta derekáról a zöld asztalos kötényt, és leverte nadrágjáról a gyaluforgácsot. Föltette a kalapját, és mielőtt kiment az ajtón, szokatlanul bágyattan köszönt oda az öreg asztalosnak, aki háttal állott, és a tűzhelynél az enyvet kavarta. Jó cakát kívánok! Már reggeltől kezdve valami ismeretlen érzés didergett benne. Rossz volt a szája íze, néha egy pillanatra megállott kezében a gyalu, és fáradtan hunyta le a szemét. Hazament és étvágy nélkül megvacsorázott. Egy vénasszonynál lakott özvegy Borka Ferenc nénél valami nyomorúságos kis szobában, amely valamikor fás kamra volt. Ezen az éjszakán, 1874. október 4-én, éjfél után 1:15 órakor meghalt Kovács János, asztalos segéd. Kicsit keszegvállú, fakóarcú, soványkás, vörös bajuszú, csendes szavú ember volt. 35 esztendős korában halt meg. Két nap múlva eltemették. Nem maradt utána se gyerek, se feleség, csak egy szakácsné, aki Pesten szolgált bizonyos Tordai nevű bankigazgatónál, és aki testvérnénje volt Kovács Jánosnak. 5 esztendő múlva meghalt az öreg asztalos, akinek a műhelyében dolgozott, és 9 év múlva meghalt az a vénasszony, akinél lakott. 14 esztendő múlva meghalt a tordai jégszakácsnéja, aki testvérnénje volt. 21 esztendő múlva, 1895. március 6-án, a Kerepesi út végén egy kis vendéglőben fiákeres kocsisok ültek együtt és boroztak a piros abrosz fölött. Késő éjszaka volt, lehetett 3 óra. Belekönyököltek az asztalba, és nagyokat röhögtek. Iszonyatos komisszivar füst kavargott az asztalok fölött. Katonai szolgálatuk emlékeiről beszélgettek, azt mondja az egyik egy kövér, tokás, piros képű fiakkerös, aki csak Fricinek szólongattak. Egyszer meg paráltam az egyik rekrutának a fejét, a Zugsfirer petugta a kájába, és itt úgy elkapta a rögés, hogy tenyerével rácsapott az asztalra. Az anyja istenit kiáltotta. Nyakán és halántékán kidagadtak az erek, hosszú percekig fullasztotta, krákoktatta, rázta a nevetés, és akkor aztán elcsitult, folytatta, de közben is rájött ez a pukkadozó röhögési roham. Petugta a fejét a kájába, oda kellett egy 100-szor pekkiáltani. Herr Zugsfirer, meldeke Horsamst! Armer Kerl, ott értepelt 4 kézláb a kája előtt, míg meg hátul puff az anyát, akkorák a csóztunkra, hogy majd kiszakadt a tenyerünk. Itt megállt. Megint kiröhögte magát, aztán odaszólt az egyik fiákerősnek. Emlékszel, Franci? Franci bólintott. A tokás fiákeros megsimogatta a homlokát. Anna, hogy is hívták csak eztet a lekényt? Franci belenézett a levegőbe, aztán azt mondta. Észé, Kovács János! Ekkor mondta ki utoljára emberi hang a Kovács János nevét. 1899. november 10-én az óbudai dohánygyárból bevittek egy szívvajos munkásasszonyt, a Szent János kórházba. Olyan 45 esztendős lehetett. Az első emeleten feküdt a hármas számú közös teremben, csendesen és ijetten feküdt az ágyon, érezte, hogy meg fog halni. A kórteremben már aludtak a többi betegek, fél homály volt, csak abban a kis kék pohárban égett a mécs. A munkásasszony tágra nyílt szemmel nézett bele a homályba, és végig gondolt az életén. Eszébe jutott egy falusi nyári éjszaka, és egy szelíd tekintetű legény, akivel kisujjukat egymásba akasztva kint csatangoltak a füllett illatú réten, s aki azon az éjszakán asszonnyá tette. Ez a legény Kovács János volt, és Kovács János arca, hangja és tekintete ekkor tért vissza utoljára. De ekkor már nem mondták ki hangosan a nevét, csak ennek a haldokló asszonynak gondolatában lobbant fel némán egy-két pillanatra. A rákövetkező esztendőben leégett az a református falusi paplak, melynek levéltárában azok a poros matrikulák hevertek, amelyekbe be volt írva a Kovács János születési és halálozási adata. 1901. januárjában kemény tél volt. Este felé, mikor már egészen besötétedett, egy rongyos ruhájú ember kapaszkodva mászott keresztül a falusi temető árkán. Két sírkeresztet lopott, hogy tüzet rakhasson. Az egyik kereszt a Kovács Jánosé volt. Megint elmúlt vagy két évtized. 1920-ban Kecskeméten egy fiatal ügyvéd az íróasztalánál ült, és az apja hagyatékát leltározta. Sorba kinyitotta az asztal fiókjait, és egyenként nézegetett végig minden kis papírost. Az egyik cédulára ez volt írva. Két politúrozott szék ára fejében 4 forint 60 krajcát felvettem, tisztelettel Kovács János. Az ügyvéd átfutotta az írást, már el is tépte és bedobta a papírkosárba. Másnap reggel a cseléd kivitte a papírkosarat, és kiöntötte belőle a szemetet az udvar végébe. 3 nap múlva esett az eső. Az eltépet cédula átázott, és csak ennyi maradt rajta, Ková-jé. A többit elmosta az eső. A jé betűt is alig lehetett már kivenni. Aztán sokáig nem esett az eső. A porba és szemétbe temetve ott lapult, ott hallgatott még ez a párbetű, Ková-jé. Az utolsó betűk, az anyagok, a vonalak utolsó részletei, amelyek Kovács Jánosra emlékeztek. Pár hét múlva fél napig zengett az ég, és ömlött az eső, mint a kannából öntötték volna az égből. Ezen a délután a megmaradt betűk is eláztak. Legtovább a V betű tartotta magát, mert ott, ahol hurkolódik a V betű szára, Kovács János annak idején erősebben megnyomta a pennát. Aztán ez is elázott. És ekkor ebben a pillanatban, halála után 46 esztendővel, mindörökre elmúlt, és mindörökre eltűnt a földről az asztalos legény élete.
1: Zilahi Lajos Mikor halt meg Kovács János című novelláját Sinkovics Imre olvasta fel. Szerkesztő Filippényi Éva. A hangfelvétel 1989-ben készült, és legutóbb 2007. március 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Kilenc órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Ismét az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Pakson nem változott a Duna vízállása, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot. A kormányfő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hőség ma és holnap tetőzik, ezért a kritikus esti időszakban különösen fontos a fogyasztás csökkentés. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy az összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Hozzátette, péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás érvényes, és a legkritikusabb napok most jönnek. 15 ember életét vesztette, és legkevesebb 50-en megsérültek a kievetés környékét ért éjszakai orosz légicsapásokban, számolt be róla az ukrán katasztrófa védelem. A támadások elsősorban raktárakat és logisztikai központokat értek, válaszul az orosz területet ért legutóbbi ukrán dróncsapásokra. A katasztrófa védelmi egységek továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a lángok eloltásán és a mentésén. Orosz felderítő repülőgép miatt riasztották a lengyel légierőt, néhány napon belül már harmadszor. Ismét egy Il-20-ast észleltek a balti tenger térségében, de a gép ezúttal nem sértette meg a lengyel légteret. Legutóbb pénteken azonosítottak egy kikapcsolt jeladóval repülő orosz Il-20-ast, amelyet a lengyel légierő F-16-os vadászgépei kísértek ki. Akár két napon belül létrejöhet a megállapodás a hormuzi szoros megnyitásáról. Az amerikai pénzügyminiszter azt mondta, folyamatban vannak a tárgyalások Iránnal, és jó esély van arra, hogy a napokban megegyeznek az útvonal teljes átjárhatóságáról. Már legkevesebb 1700 embert kellett kitelepíteni Guatemala déli részén a Fuego vulkán fokozódó aktivitása miatt. A hatóságok a legmagasabb szintű riasztást léptették életbe a környező megyékben, a fenyegető sárlavinák, valamint a hamu és gázfelhők miatt. Az utóbbi 24 órában 34 földgozmás észleltek Guatemalában, többségük epicentruma a Csendes-óceánban volt. Befejezték a munkálatokat a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, a múlt héten keletkezett tűz helyszínén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az érintett területen tarló és körbálák égtek, valamint 30 ezer köbméter komposzt gyulladt be. Az elmúlt napokban több mint 10 településről érkeztek tűzoltók, hogy megfékezzék a lángokat. Több mint 6000 doboz csempész cigarettát találtak a pénzügyőrök egy kamionban az M1-es autópályán. A pénzügyőrök a bútorokat szállító Romániából Franciaországba tartó kamiont a Strada Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán állították meg. Az ellenőrzésen több mint 17 millió forint értékű illegális dohányterméket találtak. A sofőr 20 millió forint bírságra számíthat. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. Végül a várható időjárásról. Mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem valószínű. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 25, a Tisza tó 27 fokos. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula. Hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
3: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ronyszőnyeg.
5: Csak játék mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
4: Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései.
6: Száz kilenc.

0: fasties.
1: Kicsilang, kicsilang, kinek világítasz az éjszakában? Először a gyerekeknek, hogy szájukhoz emelhessék a teljes bögrét. Másodszor a lányoknak, hogy ablakukhoz találjanak a legények. Harmadszor a szent sötétségnek, hogy ne unatkozzék egyedül.
0: 111.
2: Kiapadt a sorsom gazdag őrzse. Élek, s már szunnyadok, ó, bár testem nincs még a rögökbe törve, nővérke halott vagyok, ó, nyugtom csupa hírzsongás, csupa fény, a halottak boldogok, ó, kettőzve égők, mint tóperemény nyárestben az ablakok, ó. Kidültem, mint az öreg fa törzse sugaras vetésre. Ó, a te szép neved gazdag őrzse derekamra vésve. Ó, hova el nem hat láz és szerelem, csak a jégszemű csillagok. Ó, őrzse, boldog enyészetemen, a te szíved átsajog. Ó.
0: 112.
3: Nől a dér, álom jár, hókering az ág közt, karácsonynak ünnepe lépeget a fák közt. Én is ládd, hóban lépegetnék, ha a jeges táj fölött karácsony lehetnék. Hó fölött, ég alatt, nagy könyvből dalolnék, fehéringben mezitláb, ha karácsony volnék. Viaszszín, kénsárga mennybolt alatt járnék, körülvenne kékeres, halvány téli árnyék. Kis ágat öntöznék fönn a messze holdban, fagyott cinkék helyébe lefeküdnék holtan. Csak sírnék, csak rínék, ha karácsony volnék, vagy legalább utolsó fia lánya volnék.

0: 113.
1: Föléje nőtt a bodzafa, oly apró volt a ház. Körötte csalán ringatózott, mint mezőn a kalász. Az ablakban egy nyurgalány kosár fölé hajolt. Amint mozdult, láttam. A karja könyöktől csonka volt.
0: 114.
2: Olykort élünk, hogy olcsó a papír. Mindenki verssel, sőt jó verset ír. Illesse tisztelet, a kivételeket, a közéleti hírességeket, mivel ők írnak még rossz verseket.
0: 115.
3: Híres neves pályatársam Vátesfalvi Áron, új művedről cikket kívánsz tőlem minden áron, akarod, hogy legyen benne 77 dicséret, Homérosszal karonfogva jártassalak téged, de én azt szerettem írni, ha földön, ha mennyben, mi önként nem kommandóra lotyog a fejemben. Ha e szokást megbocsátott, srám, szelíden nézel, áldjon meg a 9 múzsa 18 kezével.
0: 116.
4: Csak játék, mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
0: 117.
5: Valaha ültem Verával zöld lugasban, s az évek, mint a hullámok eldörögtek, s a percek, mint szúnyograjok szerte hultak, és mint a madarak világos kéklő magasban, ki tudja, hova lettek. De minden év valahol összefut egyetlen karámba, hol minden rég szerte hult szúnyograj együtt döngicsél. E helyen, e sose változó helyen, az, aki voltam, és aki már nem vagyok, ül Verával zöld lukasban.
0: 118.
6: A valóságon túlinak reménytelen ostroma mindez.
0: 119.

0: 120.
1: A hangod akkor legszebb, ha kerete a csöndnek, a hajad akkor legszebb, ha cseléde a napsugárnak, az arcod akkor legszebb, ha emlékszem rája sírva, a sorsod akkor legszebb, ha elszáll, mint az ének.
0: 121.
2: Munkámhoz két szív kell. A kegyes és a kegyelt.
3: Akadt, aki a művészet nemzeti mi volt a felől érdeklődött nála. Hát most a 20. század végén egyáltalán nem tudom már, hogy mi az a nemzeti, és mi az a nemzetietlen. A nemzet a romantikus kor által felvetett fogalom. Németországból a Junge Deutschland, Novalis és Schelling ezeknek a környezetéből eredt egy tipikusan germán fogalom a nemzet, ami hát a magyar romantikán keresztül is lobogott és piros-fehér-zöldezett, de azt hiszem, most már túltehetjük magunkat ezen a fogalmon. Keletkezett a német romantikával, és talán el is múlt a romantikával. Úgyhogy most már ennek a problémának talán kevés igazi értelme van, mondta neki a mester.
2: Egyszer így beszélt a mester. A költő és a verset értő élő ember nem szereti a verset, hanem belülről éli. Úgy van vele, mint a viharral, vagy az elektromossággal, amely megrázza, átömlik az idegein. Máskülönben az egyszerű vers szeretet olyan, mint a kirándulás a városi ember számára, pótlék. A paraszt vagy a pásztor nem szereti a természetet, hanem éli. Mit ér a szimpátia effektus, ha valakinek nincsenek idegei az átéléshez? Erre pedig nem lehet nevelni. A nevelés görög találmány, és mindinkább csődbe megy, mentől több erőfeszítést igyekszünk tenni érdekében. A kisgyermek élete maga is elementáris. Mindent úgy él át, mint a vihart. Nem különböztet meg verset és életet. Minden nevelésben van irányító szándék, ami az elementumokban nincs. A nevelés évezredes ballasztjaink egyike.
0: A
3: teremtést általhatja a kéj és kín piros szála. Hogy ugyanaz, ki nem tudja. Fátyol színe és visszája.
0: 123.
4: Padlás ablakán, tyúkolajtaján, pajta hézagán kandikál ki három szép leány. Egyik sóska Málkó, hajában pókháló. Másik szőke angyal, tele tyúkgan aljal. Harmadik fűzborcsa, inge csupasz szalma. Hucoljátok meg magatok, aztán ágybalóduljatok.
0: 124.

0: 125.
1: Sok is nekem egyszerre, sok-sok odéje.
0: 126.
2: Miért történt, hogy megszülettem? Égi lakomán elaludtam, szerelemtől mérgezetten. Kicsikoromban szalmaszálat tűztem álmodón a homokba, most minden, mit szívem óhajt, szalmaszál hegyére épül. Öltözik és vetkőzik az ég is, álnokul áltat cifraruhákkal. Rongyait közt szép mosolygó, lehet-e téged nem szeretni? Telt poharamban az alkony, a hajnal kendőcskéje váltva lebben. Ó, e tükörben elolvad arcom, részegen, örök szerelemben.
3: Rongyszőnyeg. Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései. Közreműködött Baka István, Bakró Nagy Eszter, Bodnár Erika, Göttinger Pál, Kaszás Gergő, Parti Nagy Lajos, Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Tandori Dezső, Varga Gábor és a Zsarátnok együttes. Valamint archív felvételről Latinovics Zoltán. Zeneszerző Sebő Ferenc. Munkatárs Salamon István. A hangfelvételt Liszkai Károly, Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.

A rádiókompozíció 1995-ben készült, és legutóbb 2006. május 10-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Fél óra a kehelyben.

0: Na kezdje már el, Novák úr. Most maga van sorom.
1: Biztos, hogy én jövök. Nem Matusek úr következik?
2: Ja, dehogy. Én meséltem Spáláról, a tolvajról, nem?
1: Na nem bánom, de előbb ígyunk még egy korsóval. Pincér, még t-shirt.
3: Jó napot az uraknak. Hogy vagyunk, hogy vagyunk?
0: Élem a Brejha is, hallgasson. Novák úr fog mesélni.
3: Mesélni? Miről?
1: Épp ezen töröm a fejemet.
3: Na jó, amíg maga a fejét töri, én elmondok egy történetet. Fejtörés nélkül. Ötödikes vagy hatodikos gimnazisták voltunk, amikor a matematikát egy Friedler nevű tanár tanította. A pattársam, Kalupecki, már az év elején lemaradt, és később nem is igen igyekezett utolérni az osztályt. Friedler azonban, mint vérbeli tanár, nem adta fel a reményt. Minden órán külön foglalkozott Kalupeckivel. Egyszer Kalupecki egy újságpapírba csomagolt könyvvel jött az iskolába, amit senkinek sem volt hajlandó megmutatni. Pincér, még két korsó sört. Friedler bejött, elkezdte a magyarázatot. Kalupecki abban a pillanatban a padalás ügyet titokzatos könyvét olvasni.
4: Tehát elmondom még egyszer, hogy tiszta és világos legyen. Az egyenes metszheti a görbevonalat, és akkor metsző a neve. Vagy érintheti, amikor is érintőnek hívjuk. Ha az egyenes összekötő a görbevonal két pontját, akkor a neve húr. Amit látják itt a táblán, az A és az A egyenesek metszők, és a T egyenesek érintők, míg az AB és a CD egyenesek húrok. Na, lássuk, megértették-e. Kalupecki, a kör érintője metszheti egyidejűleg ugyanazt a kört.
5: Gyere ki a padalról, te hülye, téged szólítanak.
4: Nem hallja, Kalupecki? Megteheti ezt a csigavonal érintője? Kalupecki, Kalupecki, emeljék fel! Mit művelt maga a pad alatt?
6: Én olvastam.
4: Mit olvasott?
6: A férfi és a nő a házasságban.
4: Na, csend legyen! Éretlen társaság! Aztán miféle könyv ez, Kalupecki? Regény vagy micsoda ez?
6: Ez, tanár úr, kérem, a házasság természetrajza és orvos történeti leírása a legkülönfélébb részletkérdésekben. Új elmélet, tanár úr, kérem, a nem meghatározása nemzéskor. Nősz tehetetlenség.
2: Meddőség.
6: Függelék is van hozzá. A terhes nő az újszülött higiéniája.
4: Igen. Igen. Na jó, adja csak ide azt a könyvet. Hadd látom. Züllött alak maga, Kalupecki. Megmondta már ezt magának a hittantanár úr is, aki magát az emberiség szemetjének nyilvánítja. És ha már ennyire jutott a lejtőn, pont miért tanórán kell magának ezt a fertőt olvasni? Nem ért volna rá tanítás után egy parkban félrevonulva elolvasni?
6: Nem, tanár úr, kérem, mert úgy kaptam kölcsön ezt a könyvet egy másik gimnáziumba járó negyedikes ismerősömtől, hogy délután visszaadom. Tudja, becsület szavamat adtam rá, és a cseh órán, a fizika órán, és most a miért tanórán el is olvastam.
4: Rendkívül vásod diák volt maga mindig, Kalupecki. Dohányzott az illemhelyen, és harmadéve egy lélekvesztővel nekirontott a csónakomnak, csoda, hogy fel nem borított. Még ma is szentül hiszem, hogy vízbe akart ölni.
6: Mint a kutyakölyköt.
4: Csend! Pimasz társaság! Na, nem firtatom, hogy ki kiáltott közben, teljesen mindegy. Az egész osztályt beírom az osztálykönyvbe. Egy mindenkiért, mindenki egyért.
6: Úgy van.
4: Igen rossz útra tévedt maga, Kalupecki. És a mai nap ennek csak folytatása, de egyben fényt is derít elvetemültségére. Maga volt a legrosszabb tanuló az osztályban. Nem tudta, hogy a széttartó egyenesek iránya eltér egymástól, de a legnagyobb mohósággal olvast ebben a könyvben a házasságot taglaló értekezést, és még alá is húzta ezt a mondatot. Az élőlények léte és fennmaradása a szaporodási ösztönön alapszik, mely a nemek egyesülésében jut kifejezésre. A tanári kar majd kiveri a fejéből a szaporodási ösztönt, és a konzílium abeundi kevés lesz. Mielőtt én magyarázom, hogy mi a metsző és érintő, maga a pad alatt azt olvassa, hogy a fiziológiai szempontból a házasság nem egyéb, mint a két nem egyesülése ugyanannak a célnak, vagyis a faj állandó fennmaradásának elérésére.
0: Ugyan! Fogd be a szád, mert kapsz egy tasnyi! Ne zavard a tanárulat!
4: Hey, Kalupecki, Kalupecki! Legutolsó dolgozatában elárulta, hogy csak a derékszöget meg a hegyes szöget ismeri. De a tompa szögről és a domború szögről már fogalma sincs. Magát azonban ez nem ejti kétségbe. Hidegvérrel tanulmányoz olyasmit, hogy a szűzi tisztaság és a teljes önmegtartóztatás lehetetlen, és a kielégülés reménye nélkül az elfojtott viharzó vágyak mind a férfit, mind a nőt hallgatanggá, mélázóvá teszik. Na jöjjön csak ki a táblához!
6: Én tanár.
4: Rajzoljon fel nekem a táblára a szögmérő segítségével egy 75 fokos szöget. Tessék!
6: Most húzok egy egyenest.
4: Aztán?
6: Aztán, azután...
4: Na látja, Kalupecki, ezt se tudja. De hogy miért tanórán Vénusz dombokról olvasson, arra van esze. Az fontosabbnak tartja, mint megtanulni, hogy mi a körsugár és az ellipszis. Mondja meg nekem, mi az ellipszis?
6: Az ellipszis? Az ellipszis... Az egy olyan kör, hogy...
4: Na látja, nem szégyelli magát. Mindenki kineveti.
6: Tudom én, tanár úr, csak nem tudom magam kifejezni.
4: Nem tudja magát kifejezni, de ha netán valaki erről vagy arról az erotikus effekcióról kérdezné, meg vagyok győződve, hogy nagyon is részletes felvilágosítással tud szolgálni. Na, mondja meg nekem például, mondja meg, hogy mi az erotománia.
6: Az erotománia? Az erotománia az az erotikus őrület, amelynek mindkét nem alá van vetve.
4: Nem, Kalupecki. Nincs alá vetve, hanem megtámadja. Megtámadja. Nagy különbség, fiúk. Jól figyeljenek. Az erotománia... Mindkét nemet megtámadja, de az erotomániának nem vethetjük alá magunkat. Na, folytassa, Kalupecki, vagy tovább már nem tudja?
6: Az erotomániákust a szenvedély valóságos vagy eszményi tárgyhoz köti. Csak szerelemről, boldogságról, édes gyönyörökről álmodozik, és mert tele van tűzzel, mely ide-oda dobálja, szüntelenül hódol forró vágyai tárgyának. Na. Szenvedélye ellenére az erotomániákus szemérmes, amit a következő példa is ékesen bizonyít.
4: Na, csak hagyjuk ezt, Kalupecki, hagyjuk. Határozottan érdekes könyv, érdekes, na, mondja meg nekünk, mik azok az afrodiziákumok?
6: Afrodiziákumok néven különféle tápláló és gyógyító anyagokat ismerünk, melyeket azért használunk, hogy serkentsük magunkba a fizikai szerelemnek lohadó tüzét, illetve... hogy újra felszítsük, ha teljesen kihújt.
7: A szóban forgó szerek túlnyomó részt undorító szerekből állnak össze.
6: A mind a régi, mind a modern időbe feljegyzett számos tény nem hagy ez iránt kétség.
4: Ne! Ne ilyen általánosságban, Kalupecki! Mitől őrült meg példának okáért Caligula római császár? Ő milyen anyagokból készült az a szerelmi bájital, amit... Kesszónia itatott vele.
6: Miből készült?
4: Na látja, igaza van a történelem tanárjának, hogy maga egy felületes ember, mivel tanulmányai egész ideje alatt undort érzett a történelmi tényekkel szemben. Egyszerűen átsiklott a történelemből meríthető tanúságos példák fölött. Ide nézzen a szemembe! Persze már a sugást várja, szóval nem tudja... Na, akkor hát én megmondom magának, Kalupecki. Csombor, borsos menta és kerti zsázsa keverékének főzetét itatta meg vele. Jegyezzék ezt meg, fiúk. Ez volt az, amitől Caligula császár megtébolyodott. Látom, Kalupecki, hogy nem készült. De akkor még egy kérdés. Milyen határok között ingadozik az újszülött test hossza? De csend legyen ott! Csend legyen ott! Tehát nem tudja. Akkor nyilván az sem tudja, hogy milyen határok közt ingadozik az újszülöttek testsúlya. Na látja, Kalupecki, így jár az, aki nem készül. Elégtelen, menjen a helyére! A jövő órán dolgozatot írunk.
8: Bravo, bravo,
9: bravo.
8: Na, Novák úr, na. Megvan már a történet?
9: Mondja.
1: Uraim, ha megígérik, hogy nem mondják el senkinek, de senkinek, mesélek olyat, amilyet még nem hallottam.
9: Na, halljuk a mesét, halljuk.
1: De senkinek egy szót sem. Nagyon kényelmetlen.
8: Úgy, mondjam már.
1: A Szatócs, kedves barátom, vele esett meg.
10: Szombatról vasárnapra viadó éjszaka a 129-es számú rendőrőrszem jó fogást csinált Prágában. Látta, hogy egy gyanús alak felmászik egy kialudt gázlámpa oszlopára, és amikor megforgatta a csapot és meggyújtotta a gázégőt, a rendőr többé nem kételkedett benne, hogy a gyanús alak ember. Pár pillanattal később a rendbontó leugrott a lámpa oszlopról, és futva eltűnt a szemközti mellékutcában. A rendőr kis ideig gondolkozott, majd ugyancsak nekivágott a szomszédos mellékutcának, hogy a menekülő elé kerüljön. Az őrszem alig néhány percet várakozott, amikor az utca torkolatában egy férfi jelent meg, aki szokatlanul gyors léptekkel igyekezett hazafelé.
11: A törvény nevében!
12: De bocsánatot kérek, mit követtem el?
11: Ne ellenkezzen, mert hozhatom a toloncskocsit! Velem jön! A kapitányságon majd kiderül, mit követett el.
12: De én semmit sem követtem el.
11: Hova be is, mars!
12: Hogy beszél vele?
11: Ahogy megérdemli.
12: Talán tolvajnak tart?
11: Egyelőre nem tudom.
12: Na, hát legalább ne fogja a gallérom.
11: Sokat akar.
12: Szégyen, gyalázat kérem.
11: Figyelmeztetem, ne sértegesse a hatósági
12: panaszt cipeget. Emelek.
11: Felüllem akár az úristennél.
12: Betörölöm, kérem.
11: Tessék.
12: Tulajdonképpen hova visz,
11: kérem. Aja, maga úgy tesz, mintha még sose járt volna a rendőrkapitányságon.
12: Istenél, hát miért jártam volna?
11: Talán azt képzelni, azért tartóztattam le magát, hogy színházba vigyem.
12: Panaszt emelek, kérem.
11: Én
12: panaszt.
11: Meg azt mondom, pofa be és marsd be a kapitányságra. Halásra jelentem, felügyelő úr, ezt az embert letartóztattam és elővezettem, mert azzal gyanúsítom, hogy meggyújtotta a gázlámpát a Berta utca sarkán.
12: Nem igaz, felügyelő úr.
13: Csend, nem kérdeztem.
12: Nem kérdezett, de...
13: Ne tegyen tiszteletlen megjegyzéseket, mert tüstént lecsukatom. Hogyan történt?
11: Ott álltam a Berta utca sarkán. Hirtelen egy ember felkapaszkodott a gázlámpára, meggyújtotta, leugrott és elfutott. Én ügyesen elébe kerültem és nyakon csíptem. A letartóztatott idejövet dacosan és makacsul viselkedett. Azzal fenyegetett, hogy panaszt tesz ellenem, és gúnyos megjegyzésekkel illetett.
13: Milyen megjegyzésekkel?
11: Azt kérdezte, felügyelő úr, hogy hová viszem. Továbbá azt állította, hogy nem tolvaj, ami különösképpen feltűnt nekem. Minden jel szerint meg akar szökni, mert tiltakozott az ellen, hogy a galériát fogom.
13: Maga felmászott az oszlopra?
12: Nem másztam fel.
13: Akkor miért gyújtotta meg a lámpát?
12: Nem gyújtottam meg, mert ha meg akartam volna gyújtani, előbb fel kellett volna mászni rá.
13: Tehát be is mérő, hogy felmászott.
12: Nem másztam, nem is mászhattam. Okom van rá, hogy ne másszak.
13: Magának még okai is vannak, mondhatom, ez egyre szebb lesz. És micsoda okai vannak, ha szabad kérdeznem?
12: Sérvem van.
13: Tegyük fel, hogy igaz. De akkor miért veszélyezteti az egészséget azzal, hogy lámpaoszlopra mászik? Hát feleljen.
12: Nem veszélyeztetem az egészségemet. Túlságosan is vigyázok rá, hogy véletlenül se ártsak magamnak.
13: Látja, most milyen okosan gondolkozik. Ha így gondolkozott volna, mielőtt meggyújtotta a gázlámpát, nem jutott volna idáig.
12: De bocsánatot kérek.
13: Nem bocsátok meg semmit. Gondosan szemügyre vette a környéket, nincs-e valahol rendőr, mielőtt felmászott volna a lámpaoszlopra.
12: Én hazamentem.
13: Ezt nem kérdeztem. Ne beszélj mellé. Tudta, hogy a rendőr megláthatja magát?
12: Nem tudtam, nem is kerestem. Nyugodtan és békésen mentem hazafelé.
13: Tulajdonképpen mi célja volt azzal, hogy meggyújtotta a gázlámpát? Na, feleljen!
12: De bocsánatot kérek, felügyelő úr. Még egyszer kijelentem, hogy én nem másztam fel semmilyen gázlámpát.
13: Na lássa, most meg ellentmondásba keveredik. Imént úgy mondta, hogy nem tudta. látta, meglátja-e a rendőr.
12: Belebolondulok.
13: Tudod, de hány gázlámpát gyújtott meg, hogy most bele akar bolondulni?
12: Azért bolondulok bele, mert ártatlan vagyok. Ha legalább egy lámpa oszlopra felmásztam volna, most tudnám, miért vagyok itt.
13: Éppen amiatt, az egy gázlámpa miatt.
12: Ez még nem történt meg velem, kérem. Minden áldott nap későn járok haza. Ha tudtam volna,
13: Hogy hívják?
12: Alfonso Adamus.
13: Fura név, miből él?
12: Kereskedésből.
13: Mihire kereskedésből?
12: Szatócsbolton van, 8. kerületben.
13: Jó, messze van innen. Maga tehát azt állítja, hogy ártatlan?
12: Megesküszöm rá.
13: Maga itt nem fog esküdözni.
12: Az Isten szerelmére
13: felé... Mit mondod, hogy hívják?
12: Alfonso Adamus.
13: Jó emlékezete van. Megjegyzi, amit mond. És azt mondja, gépjavító műhelye van?
12: Szatócs vagyok.
13: Vagy úgy, már emlékszem. Tehát a 9. kerületben?
12: A 8. kérem.
14: Nem lehet összezavarni.
13: Ha azt állítja, hogy ártatlan, akkor miért futott az utcán?
12: Így szoktam járni. Különben sem futottam a szó szoros értelmében, csak a szokottnál gyorsabban mentem, és ez ébresztette azt a téves feltevést a biztos...
13: Raffinált ember maga. Tegyen be ismerő vallomást. Így is úgy is hűvösre kerül. Mi a neve?
12: Alfonso Adamus.
13: Nem lehet összezavarni. Nős?
12: Nem.
13: Akkor miért sietett annyira haza, ha nem nős?
12: Le akartam feküdni.
13: Gyerekei vannak?
12: Két fiam.
13: Hogy lehet két fia, ha nem nős? Há, végre megcsíptem.
12: A két fiú a házvezetőnő.
13: Túlságosan átlátszó kifogásokkal él. Hol lakik?
12: A 8. kerületben 2320-as szám alatt... Nem. 2330-as... Nem, az.
13: Miért nem
12: az
13: mond mindjárt egy milliót? De minek is töltem itt magával az időmet. Rendőr, mutazza meg.
14: Igenis. Óra, sepkés, kapukulcs, pénztárca.
13: Mérje le magasságát.
14: Igen. 175 centiméter.
13: Különös ismertetője le van?
14: Nincs.
13: Milyen színű a szeme?
14: Kék.
13: A haja meg barna, fogai épek, orra közepes, szája kicsi, szakálla barna. Így né. És most mondja meg nekem, de őszintén, miért nem ismerte be már előbb?
12: Kérem, én semmit sem ismertem be.
13: Vigyék az egyesbe. Reggel majd kiderül, miért hazott ilyen szemérmetlenül ez az alak.
12: Nem élem túl ezt a szégyent. Mit mondanak a vevőim? Mit mondanak a vevőim? Mit szólnak a vevőim?
14: Felügyelő úr, Jiri Csizek, 129-es járőr, jelentkezem és jelentem, hogy a délelőtti őrjáraton semmi különös esemény nem történt.
13: Jó, hogy jön. Na, ezt adja össze. Milyen rafinált alakkal van dolgunk. Nem csak, hogy a sérve miatt fel sem mászhatott a gázlámpára, hanem még ráadásul úgy is hívják, ahogy nekünk hazudta. Alfonso Adamus. Szatócs a 8. kerületben lakik, a 2330 számú házban. Minden szava igaznak bizonyult. Hát lehet ennél nagyobb rafináltság.
14: Hát ez kitűnő. Kitűnő. És hogyan szabadult ki?
1: Végül másnap elfogták az igazi lámpagyújtogatót. No. Annak meg az volt a foglalkozása.
14: Na, urak, most én mesélek valakiről, akit biztosan nem ismernek. Lakik a szomszédunkban egy csavargó, aki apró kis ballépésekért elég gyakran került a hűvösre. Áltatos ember, bárgyú is, de ha megmakasolja magát, olyan akár egy összvér. Múltkor is néhány hónapot bent ült valami kis lopásért, de még a sitten is galibát okozott. A baj ott kezdődött, hogy nagyon szerette a gombócot.
15: Igazgató úr, hivatni tetszett?
16: Igen. Azért hivattam, mert az igazgatóság úgy döntött, hogy megvonja a Sejba fegyenctől a vasárnapi külön gombócot, amelyet azért kapott, mert minisztrált a misén.
15: Bámulni fog Sejba, ha majd mise után megtudja, hogy ingyen minisztrált az Úristennek.
16: Takarékoskodni kell. Egy gombóc 4 fillérbe kerül. Sejba évenként 100-szor minisztrál, ez 100 gombóc, vagyis 4 korona. Ezentúl a fegyház megtakarítja a 4 koronát, és ez nem csekéség.
15: Ez igaz.
16: Ez a kápláma megint késik. Már elharangoztak, pedig tegnap megmondtam neki kártya közben. Nehogy későn kezdje a prédikációt, mert 10 órára várnak a borozóban. Ha megérkezik, maga is mondja meg neki, hogy ezentúl tartsa be a szavát. A fegyházban mindennek úgy kell mennie, mintha dróton húznák. Az Isten tiszteletnek is. Talán van becsület ebben a papban, csak a mi se menjen gyorsan, hogy eljussak a borozóba, mielőtt üres fazék maradna a tormás fisli helyett. Na, menjen, nézze meg, rend van-e a fegyencek között.
13: Dicsértessék.
6: Csak hogy meggyőtt, káplán úr. Az igazgató úr nagyon mérges, tudja, micsoda pofákat tud vágni. Azt mondja, hogy itt mindennek úgy kell menni, mintha dróton húznák.
13: Miért van úgy oda? Jobb lenne, ha felemelni a fizetésemet. 3 forintot kapok egy miséért. Az intézetben 300 fegyenc van. Ez azt jelenti, hogy egy ember lelki kúrálásáért 1 árva krajcárt kapok.
6: Azt mondja, hogy a prédikációja nemigen mozdítja elő a fegyencek erkölcsének javulását.
13: Mit akar még 3 forintért?
6: Káplán úr, a jó Isten áldja meg, siessen, mert az igazgató úr nagyon türelmetlen, már biztos bennül a kápolnába.
13: Hova siet olyan nagyon fél, hogy mire a borozóba ér, elfogy a tormás virsli? Na, jöjjön, kezdjük.

trebuiești necăznic. Mas moșarnă pocunie în curma iuvăle lubră tortung. Megállj, te bitang sejba! Jövő vasárnap nem mondod ilyen lassan a mondókádat, mihelyt megtudod, hogy nincs második gombóc. Sejba, te Isten kerékkötője, hogy milyen lassan csurgatja a vizet a káplán kezére. Ez legalább 3 perc késés. A fene essen ebbe a sejbába, mit tutajászik annyit? Csak legyen vége, beszélek én ebből a rühes sejbával.

0: Hallja, sejba! A fegyház vezetősége úgy döntött, hogy ezentúl a minisztrálásért nem jár gombóc. Aki Istent szolgálja, szolgáljon ingyen, nem pedig gombócért. Megértette?
1: Igenis.
2: Így történt, hogy sejba sztrájkba lépett.
3: Sejba, gyerünk a kápolnába. Készítsen elő mindent a miséhez.
1: Nem megyek.
3: Hogy nem megy?
1: Úgyhogy nem megyek. A gombócot elvették, most meg azt képzelik, hogy potyán fogok görizni. Szó sincs róla, nem minisztrálok.
3: Sejba, gondolja meg, mit beszél. Ez lázadás.
4: Ugyan már, miféle lázadás? Könnyű azt mondani, szolgáld az Istent. De a szegény embernek zabálni is kell. Hát ezt a bolond is megérti.
3: Eljártassa a száját. Maga meg sejba menjen szépen a kápolnába.
1: Nem megyek.
3: Nem? Akkor raportra megy.
1: Akkor raportra megyek.
0: Tessék!
3: Igazgató úr, alással jelentem, sejba fegyencet előállítottam. Megtagadta az Istent, fellázadt. Azt mondja, hogy ő ingyen nem minisztrál.
0: Te csótány! Te kutya! Hogy mered azt mondani, ingyen nem minisztrálok? Igenis, minisztrálni fogsz, és jutalmul bezáratlak az egyesbe.
1: Akkor sem fogok minisztrálni.
0: Fogsz minisztrálni?
1: Nem fogok.
0: Figyék az egyesbe! Micsoda szégyen. Mindjárt itt a káplán is nincs minisztráns. Pedig ez a szent beszéd áldásos hatással lenne a rabok lelkére, amely arról elmélkedik, hogy a mennybeli jóság gondot visel minden teremtményre, és emiatt a büdös sejba miatt ilyen helyzetbe kerültem. Tessék!
5: Dicsértessék, igazgató úr.
0: Jó reggelt!
5: Valami baj van, hogy ilyen ideges?
0: Ezt adja össze! Az a gana sejba sztrájkba lépett. Nem akar minisztrálni, mert megvontam tőle a pótgombócot. Bezárattam a disznót a sötét egyesbe.
5: Beszéljünk el vele. Megyek én is a sötét zárkába.
0: Azt hiszem, tisztelendő úr, kár a fáradtságért. Ha sejba nem engedelmeskedett az állam képviselőjének, még kevésbé hajt az úr szolgájának a szavára.
5: Majd meglátjuk.
6: Látja, sejba, hol kell magával találkoznom az engedetlensége miatt? Így jár ki Istennek nem tetsző dolgokat, mivel? Gondolja meg, s jöjjön minisztrálni.
1: Szó sem lehet róla, tisztelendő, nem minisztrálok.
6: Uram, ne engedd meg, hogy a férfi az igazságtalanság szavára hajtson, hanem ismertesd meg vére az igaz tennmagadat. Ne önmagában higgyen, hanem csak is egyedül te benned. Vezest kezét, hogy készségesen szolgáljon neked. Na, mi lesz sejba, hajlandó minisztrálni?
1: Nem minisztrálok.
6: A pokol vár magára, ahol a szarvas ördögök tüzes nyelvükkel fogják nyaldosni magát, sejba!
1: Nyalhatnak.
6: Hallja, sejba? Hallja? Jámbor társai mély hangosan vágyakoznak, hogy a kápolnában lelkük megújhodjék, maga pedig Jámbor óhajuk útjában áll. Hát nem látja be, milyen szörnyű vétket követel.
1: Én is szívesen elmennék a kápolnába, tisztelendő úr. Jó katolikus vagyok, hű, maradok a hithez, amelyben édesanyám nevel, de ingyen nem minisztrálok.
6: A mise után bocsánatot kérhet az igazgató úrtól, aki talán visszaállítja a régi rendet, és megint kiszolgálja magának a pótgombócot.
1: A mise után? Szó sincs róla. Olyan buta nem vagyok, hogy ne kapjak semmit, legfeljebb két napi böjtöt és sötét egyest.
6: Sejba! Kérem szépen, jöjjön minisztrálni.
1: Tisztelendő úr, ha most szentül megígéri, hogy megkapom a gombócot, és semmi bajom nem történik, akkor elmegyek a kápolnába. Máskülönben nem megyek, még akkor se, ha itt feketedem meg az egyesben.
6: Megígérem.
1: Tisztelendő úr, kérem, adja a kezit. Így ne. Akkor hát gyílt az alkohol. Mehetünk.
5: Na, siessen a kápolnába, készítsen mindent elő a miséhez. Én meg megyek az igazgatóhoz.
0: Na, mire ment azzal a ganal sejbával?
6: Megkötöttem vele a békeszerződést. Vége a sztrájknak, a lázadásnak. Egy feltétellel.
0: Milyen feltétellel?
6: Meg kell adni neki a gombócot.
0: Mit csinált káplán úr? Istenem! Vége a takarékosságnak. A fene megette az évi 100 gombócot. Ráadásul még ennek a személy csótánynak lett igaza.
6: Lássa be, igazgató úr, ingyen senki sem szeret dolgozni. Én sem. 3 forint egy prédikációért mégiscsak kevés. Csináljon már valamit, hogy 10 koronát kapjak. Mert a jövő vasárnap én sztrájkolok.
3: Kitűnő figura a szomszédja, Csizsik úr. Egészségükre, urak!
7: Pincér, hozzon még 8 korsóval.
1: Na, ha már itt tartunk, elmesélem a feleségem, hogyan járt Pilzenben. Képzeljék, ott lakik az anyósom. Meg van annak egy vénlány húga, még nem volt dolga férfiam. Éppen egyedül van otthon a vénasszony, és lefekvéshez készülődik, amikor zörögnek az ablakon. Megijed, oda seppenkedik, de nem lát

Jaroszláv Hašek novelláinak rádióváltozata hangzott el Hubik István és Tóth Tibor fordításában. Előadta Dégi István, Gellei Kornél, Gera Zoltán, Horváth József, Harsányi Gábor, Harkányi Ödön, Kállai Ferenc, Nagy István, Szó György és Velencei István. A műsort szerkesztette Bába István. Rádióra alkalmazta és rendezte Balázs János. A felvétel 1977-ben készült, és legutóbb 1977. október 26-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Pontosan 10 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál a bemondó Bestin Bettina. Ismét az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Pakson nem változott a Duna vízállása, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot. A kormányfő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hőség ma és holnap tetőzik, ezért a kritikus esti időszakban különösen fontos a fogyasztás csökkentés. Stabil és biztonságos Budapest vízellátása, jelentette be közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a Duna alacsony vízállása ellenére a szolgáltatás jelenleg még biztosítható. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy miközben a szakemberek folyamatosan az ellátás fenntartásán dolgoznak, elengedhetetlen a takarékoskodás. 15 ember életét vesztette, és legkevesebb 50-en megsérültek a Kijevet és környékét ért éjszakai orosz légicsapásokban, számolt be róla az ukrán katasztrófavédelem. A támadások elsősorban raktárakat és logisztikai központokat értek, válaszul az orosz területet ért legutóbbi ukrán dróncsapásokra. A katasztrófavédelmi egységek továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a lángok eloltásán és a mentésen. Megsemmisítette a Hezbollah alagútjait és fegyverraktárát éjszaka az izraeli hadsereg Dél-Libanonban. Az egyik faluban hosszú alagutakat számoltak fel, amelyek a Hezbollah gerilla harcát szolgálták. Az izraeli katonaság szerint a terroristák a föld alatti járatokból indítottak támadásokat, és a fegyveresek a két akció között ezekben az alagutakban rejtőzködtek. A legmagasabb vörös fokozatú hőségriasztást adta ki Horvátországban mára és holnapra. Az ország keleti részén csütörtökön 42 fokos hőségre számítanak. A tartós szárazság miatt több folyó vízállása történelmi mélypontra süllyedt. Az alacsony vízállás miatt Eszék térségében ellehetetlenült a kereskedelmi hajózás, a Dunán pedig csökkent a szállítható árumennyiség. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generáció gazdasági aktivitásában. Baleset miatt nem jár a H8-as és a H9-es hév Cinkota és az Őrs vezértere között, közölte a BKK. A kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint gázolás történt a 16. kerületi Veres Péter úton. A tűzoltók megemelték a szerelvényt, kiszabadították alula a szerencsétlenül járt embert, majd átadták a mentőknek. Elütött egy embert reggel az oroszlányból a déli pályaudvarra tartó személyvonat Budaörs előtt, ezért a Budapest-Győr vasútvonalon késésekre kell számítani. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a járaton tartózkodó több mint 340 utast átszállították. Végül az időjárásról. Mindenütt derült az ég, szinte az egész országban zavartalan a napsütés, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem valószínű. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb délben jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Molnár Ferenc, a pár utcai fiúk. 5. fejezet. Két nappal ezután csütörtökön, mikor a fűvészkertre ráborult az este, a kisi donáló két őr egy sötét alak közelettére fegyverbe lépett. Tisztelek! Kiáltotta az egyik. És erre mind a ketten égnek emelték ezüstös végű lándzsáikat, melyeken megcsillant a halvány holdsugár. A tisztelgés a vörösinkesek vezérének, Ácsferinek szólt, aki sietve haladt keresztül a hídon. Itt vannak mind? Kérdezte az őröktől. Igenis, kapitány úr. Geréb is itt van? Ő volt az első, kapitány úr. A vezér némán szalutált, mire az őrök ismét fejük fölé emelték lándzsáikat. Ez volt a vörösinkesek fegyveres tisztelgése. A sziget kis tisztásán akkorra már összegyűltek volt az összes vörösingesek. Mikor Ács belépett közéjük, az idősebbik pásztor elkiáltotta magát. Tisztelegy! És a sok hosszú, ezüstpapíros végű lándzsa felugrott a fejek fölé. Sietnünk kell, fiúk, mondta Ácsferi, miután viszonozta a köszöntést, mert egy kicsit elkéstem, azonnal lássunk a dologhoz, gyújtsátok meg a lámpát. A lámpát sose volt szabad addig meggyújtani, míg a vezér meg nem érkezett. Ha lámpa égett, az azt jelentette, hogy Ácsferi is a szigeten van. A fiatalabbik pásztor meggyújtotta a lámpát, s a vörösingesek körbe lekuporodtak a kis fény köré. Senki nem szólt, mindenki a vezér szavát várta. Van valami jelenteni való? Kérdezte ez. Szebenics jelentkezett. Nos? Alássan jelentem, hogy a fegyvertárunkból hiányzik az a piros-zöld zászló, amit kapitány úr a pál utcaiaktól zsákmányolt. A vezér összeráncolta a szemöldökét. A fegyverek közül nem hiányzik ez sem? Nem. Mint fegyvertáros, amikor idejöttem, megnéztem a romban a tomahawkokat és a dárdákat. Egytől egyig mind ott volt, csak a kis zászló hiányzott. Azt ellopta valaki. Lábnyomokat láttál? Igen. Mint minden este, a törvény szerint úgy tegnap este is fölintettem finom homokkal a romb belsejét, és mikor már megvizsgáltam, találtam benne egy kis lábnyomot, amely a hasadéktól egyenesen abban a szögletbe vezetett, ahol a zászló volt, és aztán a szögletből kivezetett a hasadékig. Ott eltűnt a szemem elől, mert ott már kemény és gyepes a föld. A lábnyom kicsi volt? Igen, olyan kicsi, sokkal kisebb, mint a Wendaueré, pedig neki van köztünk a legkisebb lába. Nagy csönd lett. Valami idegen járt a fegyvertárban, mondta a vezér. Mégpedig pár utcai fiú volt. Moraj futott végig a vörösinkesek közt. Onnan sejtem, folytatta Ács, mert ha valami más gyerek lett volna, elvitt volna a fegyverek közül is legalább egyet. De ez csak az ászlót vitt el. Valószínűleg megbíztak valakit a pár utcaiak, hogy a zászlójukat lopja vissza. Nem tudsz erről, Geréb? Tehát Geréb már mint állandó kém szerepelt. Felálló. Nem tudok róla. Jól van, leülhetsz. Utána fogunk járni. De most intézzük el a dolgunkat. Tudjátok, milyen szégyen esett meg rajtunk a múltkor. Mielőtt valamennyien itt voltunk a szigeten, az ellenség egy piros cédulát tűzött erre a fára. Nem tudtuk őket megfogni, olyan ügyesek voltak. Két idegen fiú után szaladtunk egészen a tisztviselőtelepig, és csak ott sült ki, hogy ők ok nélkül szaladtak előlünk, mi pedig ok nélkül szaladtunk utánuk. A cédula ide tűzése nagy megszégyenítés volt ránk nézve, és ezért bosszú jár. A grund elfoglalását is elhalasztottuk addig, amíg Geréb megvizsgálta a terepet. Most tehát Geréb jelentést fog tenni, és mi elhatározzuk, hogy mikor indulunk háborúba. Gerébre nézett. Geréb, állj fel! Ismét felállt Geréb. Halljuk a jelentést. Mit végeztél? Én, mondta kis egy zavartalan fiú, azon a véleményen voltam, hogy talán harc nélkül is megszerezhetjük azt a területet. Elgondoltam, hogy hiszen valamikor én is közéjük tartoztam, és miért legyek éppen én azok, hogy szóval én megvesztegettem azt a tótot, aki a telekre felügyel, és aki most majd kifogja őket onnan beléje szorult a szó. Nem tudta folytatni, oly szigorúan nézett a szemébe Ácsferi. és meg is szólalt erős, mély hangján, melytől annyiszor reszkedtek meg a fiúk, amikor az erős legény valamiért megharagudott rájuk. Nem, bömbölte, te úgy látszik, még mindig nem ismered a vörös ingeseket. Nem megyünk mi vesztegetni, meg alkudozni. Ha nem adják szépszerivel, hát elvesszük. Nem kell nekem se tót, se kikergetés, aki mindene van. Micsoda alattomos dolog ez? Mindnyájan hallgattak, és Geréb lesütötte a szemét. Ásferi fölhallott. Ha gyáva vagy, erígy haza. Villogó szemmel

0: pillant a geréb és föllélegzett.
1: Adj hát kezet.
0: Kezet fogtak. Mostantól kedve hadnagyi rangod van nálunk. Szeben is majd neked is ad lándzsát, és Tomahawkocs beírja a nevedet a titkos névsorba. És most hallgass ide. Nem lehet halogatni a dolgot. A támadás napját holnap tűzöm ki. Holnap délután valamennyien így gyülekezünk. A csapat fele a Mária utca felől megy be, és elfoglalja az erődöket. A csapat másik felének te fogod kinyitni a Pál utcai kiskaput. És ez a rész ki fogja kergetni a grundbelieket onnan, vagy ha a farakások közé menekülnek, akkor az erődökből támadják meg őket a többiek. Nekünk labda terület kell, és ezt meg fogjuk szerezni, bármi történjék is. Mindenki felugrott. Éjjen! Kiáltották, mint a vörös ingesek, és lándzsáikat a magasba emelték. A vezér csöndet intett. Még meg kell tőled kérdeznem valamit. Nem gondolod, hogy a Pál utcaiak sejtik, hogy te hozzám tartozol? Nem hinném, felelt az új hadnagy. Még ha itt is volt valaki közülük a múltkor, mikor a piros cédulát a fára tűzték, nem láthatott a sötétben. Tehát nyugodtan mehet be közéjük holnap délután? Nyugodtan. Nem fognak gyanítani semmit? Nem. És ha gyanítanának is valamit, nem menne szólni egyik sem, mert mind fél tőlem. Nincs azok közt egy bátor fiú sem. Egy éres hang vágott egyszerre közbe. Dehogy nincs. Körülnéztek. Ásferi meglepetten kérdezte. Ki szólt? Senki se felelt. És az éres hang újra megszólalt. Dehogy nincs. Most már világosan hallották, hogy a hang a nagy fa tetejéről jött. S rögtön ezután zörögni kezdtek az ágak, recseget ropogott valami a nagy fa lombjai közt, s egy pillanat múlva egy kis szőke fiú mászott le a fáról. Mikor az utolsó ágról a földre ugrott, nyugodtan letisztogatta a ruháját, megállott egyenesen, mint a csövek, és farkas szemet nézett a vörös ingesek ámuló csapatjával. Senki se szólt egy szót sem, úgy meglepett mindenkit ez a váratlanul ide toppant kis vendég. Kerével sápott. Nem ecsek, mondta ijedten. És a kis szőke felelt is. Igen, nem ecsek, én vagyok. És ne kutassák, hogy ki lopta el a Pál utcai zászlót a fegyvertárból, mert azt én loptam el. Itt van né? Nekem van az a kis lábam, ami még a Wendauer lábánál is kisebb. Én nem szóltam volna, fennmaradhattam volna a fa tetején, amíg maguk mind el nem mentek volna, hiszen ott gubbaszkodtam már fél négy óta. De mikor Geréb azt mondta, hogy köztünk nincs egy se, aki bátor volna, akkor gondoltam, megállj, majd én megmutatom neked, hogy akad még a Pál utcaiak közt is bátor fiú. Ha nem más, hát a nemecsek, a közlegény. Itt vagyok, kérem. Kihallgattam az egész tanácskodást. Visszaloptam az ászlónkat. Most tessék, csináljanak velem, amit akarnak. Verjenek meg, csavarják ki a kezemből az ászlót, mert magamtól ugyan oda nem adom. Tessék, tessék, csak rajta, hiszen én egyedül vagyok maguk, meg tizen vannak. Kipirult, hogy így beszélt, és kitárta a két karját. Az egyik kezében a kis zászlót szorongatta. A vörös ingeset nem tudtak magukhoz térni ámulatukból. És csak nézték ezt a csöpp kis szőke legényt, aki az égből pottyant közibük, s aki itt bátran, hangos szóval kiabált az arcukba, fölemelt fővel, mint olyan erős volna, hogy el tudná páholni ezt az egész társaságot a két pásztorral és Ácsverivel együtt. Lekamarább a pásztoroknak jött meg a hideg vérük. Oda mentek a kis nemecsekhez, és jobbról-balról megfogták a két karját. A fiatalabbik pásztor állt a jobb oldalán, és ez már a kezéhez is nyúlt, hogy kicsavarja belőle a zászlót, mikor megszólalt a nagy csöndben Ácsferi hangja. Megállj, ne bántsátok! A pásztorok csodálkozva néztek a vezérre. Ne bántsátok, mondta ez. Ez a fiú tetszik nekem. Bátor fiú vagy nemecsek, vagy ahogy hívnak. Itt a kezem, csap fel közénk vörös ingesnek. Nemecsek tagadólag rázta a fejét. Nem én, mondta dacosan. Reszketett a hangja, de nem a félelemtől, hanem az izgatottságtól. Sápadtan komoly tekintettel állott ott, és megismételte. Nem én,

0: Ács Feri elmosolyodott, azt mondta. Hát, ha nem csapsz fel, azt se bánom. Én ugyan még nem hívtam senkit közénk, aki itt van, mind úgy kérezkedett ide. Te voltál az első, akit hívtam. De hát, ha nem akarsz, nem jössz. És hátat fordított neki. Mi legyen vele? Kérdezték a pásztorok. A vezér csak úgy félvárról felelt. Vegyétek el tőle a zászlót. Az idősebb pásztor egy csavarintással kivette a nemecsek gyönke kis kezéből a piros-zöld zászlót. Fájt a csavarás, a pásztoroknak átkozottul kemény markuk volt, de a kis szőke összeszorította a fogát, és egy hang se röppett el az ajakáról. Megvan, jelentette pásztor. Mindenki arra figyelt, hogy most mi lesz. Micsoda rettenetes büntetést fog kitalálni a hatalmas Ács Feri. Nemecsek dacosan állt a helyén, és összeszorította az ajakát. Ács Feri feléje fordult, és indett a pásztoroknak. Ez nagyon gyönge, ezt nem illik elverni, hanem fürösszétek meg egy kicsit. Nagy nevetést támadt a vörös ingesek közt. Ács Feri is nevetett, a pásztorok is nevettek. Szeberics feldobta a sipkáját a levegőbe, és Wendauer ugrált, mint valami bolond. Még Geréb is nevetett a fa alatt, és ebben az egész vidám társaságban csak egy arc maradt komoly. A nemecsek kis arca. Meg volt hűlve, s már napok óta köhögött. Az édesanyja már a mai napra is megtiltotta neki, hogy elmenjen hazulról, de a kis szőke nem bírta a szobában. 3 órakor megszökött hazulról, és 3:30-tól estig a fa tetején ült a szigeten, de a világért se szólt volna. Talán mondja azt, hogy meg van hűlve, még nagyobbat nevettek volna rajta, és Geréb is nevetett volna, mint ahogy most nevetett. Mind a foga kilátott, olyan szélesre húzta a száját. Hát nem szólt. Tűrte, hogy az általános hahót a közepette a sziget partjára vezessék, és ott a két pásztor belenyomja a sekély vízű tóba. Félelmetes két fiú volt a két pásztor. Az egyik a két kezét fogta össze, a másik a tarkóját tartotta. Nyakig belenyomták a vízbe, s e pillanatban mindenki ujjongott a szigeten. A vörösingesek vidám táncot jártak a parton, a sapkáikat dobálták, és nagyokat kurjantottak. Hulyahopp, hulyahopp! Ez volt az ő kiáltásuk. És a sok hulyahopp összeolvadt a nagy kacagással. Vidám lárma verte fel a kis sziget esti csöndjét. És a parton, ahol nemecsek oly szomorú szemmel nézegedett ki a vízből, mint valami bánatos kis béka, ott állott szétterpesztett lábbal Geréb, nagyokat nevetve, s a fejével integetve a kis szőke felé. Aztán eleresztették a pásztorok, és nemecsek kimászott a tóból. Most tört ki amúgy Isten igazában a mulatság, amint csepegő, csurgó, sáros ruháját meglátták. Kis kabátjáról csurgott a víz, s ahogy a karját megrázta, úgy folyt ki a kabát ujjából, mint a kannából öntötték volna. Mindenki elugrott előre, mikor megrázta magát, mint a vízzel leöntött pincsi kutya, és gúnyos szavak röpködtek feléje. Béka, itt áll! Miért nem úrtál egy kicsit? Egyikre sem felelt, keserűen mosolygott és simogatta a vizes kabátját. De akkor elébe állt Geréb. Széthúzta vigyorogva a száját, és kevélyes fejbólintással ezt kérdezte tőle. Jó volt? Nemecsek ráemelte nagy kék szemét, és felelt. Jó volt, mondta csöndesen, és hozzátette. Jó volt. Sokkal jobb volt, mint a parton állni és kinevetni engem. Inkább új esztendeig a vízben ülök nyakig, mint hogy összeszűrjem a levet a barátaim ellenségeivel. Én nem bánom, hogy a vízben nyomtatok. A múltkor magamtól pottyantam a vízbe, akkor is itt láttalak a szigeten az idegenek közt. De engem meghívhattok magatok közé, hízeleghettek nekem, adhattok ajándékot, amennyit csak akartok, semmi közöm hozzátok. És ha még egyszer a vízbe nyomtak, és ha még 100-szor és 1000-szer a vízbe nyomtok, akkor is eljövök ide, holnap is, meg holnap után is. Majd csak megbújok valahol, ahol nem vesztek észre. Nem félek én egyik őtöktől sem. És ha eljöttek hozzánk a Pál utcába elvenni a földünket, hát majd mi is ott leszünk, és meg fogom nektek mutatni, hogy ahol mi is tizen vagyunk, ott másképp fognak veletek beszélni, mint ahogy én most itt beszélek. Könnyű volt velem elbánni. Aki erősebb, az győz. A pásztorok ellopták a golyóimat a múzeum kertben, mert ők voltak az erősebbek. Most meg beledobtatok a vízbe, mert ti vagytok az erősebbek. Könnyű tíznek egy ellen, de én nem bánom. Engem meg is verhettek, ha úgy tetszik, hiszen ha akartam volna, nem kellett volna vízbe mennem. De én nem csaptam fel közétek. Inkább folytsatok vízbe, és verjetek agyon. De én ugyan nem leszek áruló, mint valaki, aki ott áll. Mi? Ott! Kinyújtotta a karját, és Gerébre mutatott, akinek most a torkának ott a nevetés. A lámpafénye ráesett a nemecsek szép kis szőke fejére, víztől fényes ruhájára. Bátran, büszkén, tiszta szívvel nézett a Geréb szemébe. S Geréb ezt a nézést úgy érezte, mintha valami súly szállott volna a lelkére. Elkomolyodott és lehorgasztotta a fejét. És ebben a pillanatban úgy hallgatott mindenki. Olyan nagy volt a csönd, mint a templomban lettek volna a fiúk. S tisztán lehetett hallani, mint a nemecsek ruhájáról a kemény földre csöpögött a víz. A nagy csöndbe belekiáltott nemecsek. Elmehetek? Senki se felelt. Még egyszer kérdezte. Hát nem vettek agyon? Elmehetek? És miután most se felelt senki, nyugodtan, szépen, lassan elindult a híd felé. Egy kér sem mozdult. Egyetlen fiú sem moccant meg a helyéről. Most mindenki érezte, hogy ez a csöpszőke gyerek valóságos kis hős. Igazi férfi, aki megérdemelné, hogy felnőtt ember legyen. A hídnál álló két őr, aki az egész esetet végignézte, csak bámult rá, de hozzányúlni egyik sem mert. Mikor Nemecsek a hídra lépett, fölharsant Ács Feri mély dörgő hangja. Tiszteleg! És a két őr haptákba vágta magát, és a magasba emelte ezüstös végű lándzsáját. És mind a fiúk összecsapták a bokájukat, és valamennyien a magasba emelték lándzsáikat. Senki se szólt, mikor az ezüsthegyű lándzsák megvillantak a holdfényen. Csak a Nemecsek léptei dobogtak a hídon, amint távolodott. Aztán ez se hallatszott, csak valami cuppogás, mint mikor valaki vízzel teli cipőben jár. Nemecsek elment. A szigeten zavartan néztek egymásra a vörösingesek. Ács Feri a tisztás közepén állott és lehajtotta a fejét. Ekkor odalépett elébe Geréb fehéren, mint a fal. Motyogott valamit. Tudod, kérlek, kezdte, de Ács Feri hátat fordított neki. Ekkor Geréb visszament a mereven álló fiúkhoz, és odaállt az idősebb pásztor elé. Tudod, kérlek, motyogta neki is, de pásztor követte a vezér példáját, ő is hátat fordított Gerébnek, aki most tanástalanul állott. Nem tudta, mit csináljon. Aztán megszólalt folytott hangon. Úgy látszik, elmehetek. Erre se felelt senki. És most ő indult el ugyanazon az úton, amelyen az imént a kis Nemecsek. De neki nem tisztelgett senki. Az őrök a híd karfájára támaszkodtak és belenéztek a vízbe. És Geréb léptei is elhangzottak a fűvészkert csöndjében. Mikor a vörösingesek így magukra maradtak, Ács Feri megindult és odament az idősebbik pásztor elé. Egészen közel állott elébe úgy, hogy az arca majdnem érte pásztor arcát. Csöndesen kérdezte tőle. Te vetted el ettől a fiútól a golyóját a múzeum kertben? Pásztor csöndesen felelt. Én. Az öcséd is ott volt? Igen. Einstein volt. Az. Hát nem megtiltottam, hogy a vörösinkesek kis gyönge gyerekektől golyót raboljanak? A pásztorok hallgattak. Ácsferivel szemben nem volt ellenkezés. A vezér szigorúan végignézett rajtuk, és ellentmondást nem tűrő hangon, de nyugodtan szólt. Fürödjetek meg! A pásztorok értelmetlenül néztek rá. Nem értitek? Úgy, ahogy vagytok, ruhástól. Most ti fürödjetek meg. És amikor egyik-másik arcon mosolyt látott, ezt mondta. Aki pedig nevetni fog rajtuk, az szintén megfürdik. Erre aztán mindenkinek elment a kedve a nevetéstől. Ács ránézett a pásztorokra, és most már sürgető hangon mondta. Na, fürödjetek meg nyakig, egy-kettő. A csapathoz fordult. Hát, Rarcs, ne bámuljátok őket. A vörösinkesek sarkon fordultak, és hátat fordítottak a tónak. Sőt, Ács Feri sem nézte, hogy hogyan hajtják vére magukon a pásztorok a büntetést. A pásztorok pedig búsan, lassan mentek be a tóba, és engedelmesen belegültek a vízbe nyakig. A fiúk nem látták őket, csak a lubickolásukat hallották. Ács Feri a tóra nézett, s meggyőződött arról, hogy a két fiú valóban nyakig merült a vízbe. Ekkor kiadta a parancsot. Letenni a fegyvert, indulj! És elvezette a csapatot a szigetről. Az őrök elfújták a lámpát, és csatlakoztak a csapathoz, mely katonás léptekkel dobogott végig a hídon, és eltűnt a fűvészkert sűrűjében. A két pásztor kimászott a vízből, egymásra néztek, aztán beledugták kezüket a zsebükbe, ahogy szokták, s ők is elindultak. Egy szót se beszéltek egymással, és nagyon szégyelték magukat. A sziget pedig magára maradt a holdvilágos tavaszi este csöndjében.
1: Molnár Ferenc regényét Gábor Miklós olvasta fel, szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 2022. április 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk, 6. fejezet. Mikor másnap délután a fiúk úgy 2:30 körül sorra beszállingoztak a Grund kis ajtaján, a palánk belső részén nagy papírlapot láttak, mely 4 sarkán 4 óriási szöggel volt a deszkához szögezve. A nagy papírlap kiáltvány volt, melyet éjszakája feláldozásával Boka írt. Nagy nyomtatott betűkkel volt pingálva, fekete tussal, csak éppen a mondatok kezdőbetűi voltak vérpirosak. A kiáltvány teljes szövege így hangzott. Kiáltvány. Most mindenkinek talpon kell lenni. Birodalmunkat nagy veszedelem fenyegeti, és ha nem leszünk bátrak, az egész területet elveszik tőlünk. Veszélyben a Grund. A vörös ingesek meg akarnak bennünket támadni. De mi ott leszünk, és ha kell, életünkkel is megvédelmezzük birodalmunkat. Mindenki teljesítse kötelességét. Az elnök. Ma nem volt kedve senkinek sem a métázáshoz. A labda csöndesen pihent Richter zsebében, mert ő volt a labdatáros. A fiúk föl alá jártak, beszélgettek a nem sokára elkövetkezendő háborúról. Majd újra meg újra visszatértek a palánkra ragasztott kiáltványhoz. 10-szer, 20-szor is elolvasták a lelkesítő szavakat. Többen már könyv nélkül is megtanulták, és egy-egy farakás tetejéről harcias hangon szavalták le az alantállóknak, akik viszont szintén könyv nélkül tudták, de azért tátott szájjal hallgatták, s miután végighallgatták, visszasiettek a palánkhoz, újra elolvasták, és aztán maguk is egy farakás tetejére másztak, és ők is elszavalták. Az egész csapat tele volt ezzel a kiáltvánnyal, mely első volt a maga nemében. Igazán nagyon nagy lehetett a baj, és igen komoly a veszedelem, ha Boka arra határozta el magát, hogy kiáltvány bocsát ki a saját legmagasabb aláírásával. Egyes részleteket már hallottak a fiúk. Itt-ott hallatott Gerém neve, de biztosat nem tudott róla senki. Az elnök különböző okokból jónak látta titokban tartani a Geréb ügyét. Többek közt azért is, mert úgy számított, hogy itt a Grundon fogja rajta kapni, és itt fogja azonnal törvényszékre állítani. Arra persze még maga Boka se gondolt, hogy a kis nemecsek a maga szakállára kiszökik a füvészkertbe, s ott az ellenséges hadak táborának kellő közepén világra szóló botrányt csinál. Ez csak ma délelőtt tudta meg az elnök az iskolában a latin óra után, mikor a pincében, ahol a pedalus a vajas kenyereket árulta, nemecsek félrehívta és mindent elmondott neki. A Grundon azonban még 2:30-kor is teljes bizonytalanság uralkodott, s mindenki az elnököt várta. Az általános izgatottsághoz járult még egy külön izgatottság is. A Gitt egylet kebelében botrány tört ki. Az egyleti Gitt kiszáradt. Megrepedezett és használhatatlanná vált, amit úgy kell érteni, hogy nem lehetett többé nyomkodni. Ez kétségkívül az elnök hibája volt, hiszen azt talán a történtek után magyarázni se kell, hogy az egyleti elnök kötelessége volt a Gittet megrágni. Kolnai, az új elnök ezt a kötelességét a legrútabbul elmulasztotta. Könnyű kitalálni, hogy kinek volt ez ellen leghamarabb kifogása. Barabás volt az, aki szóvá tette. Egyiktől a másikhoz ment, és éres szavakban kelti az új elnök hanyagság ellen. Szaladgálásának sikere is volt, mert 5 perc alatt sikerült a tagok egy részét rábírnia arra, hogy rendkívüli gyűlés összehívását követelje. Kolnai sejtette, hogy miről van szó. Jól van, mondta. De a Grund ügye most előbbre való, a rendkívüli gyűlést csak holnapra fogom összehívni. De Barabás lármázott. Ezt nem tűrjük. Úgy látszik, hogy az elnök úr megijedt. Tőled? Nem tőlem, hanem a közgyűléstől. Követeljük, hogy még mára hívja össze a gyűlést. Kolna éppen felelni akart erre, mikor a kapu felől felhangzott a Pál utcaiak jelszava. Ha-ho-ho, ha-ho-ho! Mind oda néztek, Boka lépett be a kiskapun. Mellette nemecsek jött, nagy piros horgolt kendő van a nyaka körül. Az elnök megérkezése megakasztotta a vitát. Kolna hirtelen engedett. Hát jó, még ma megtartjuk a közgyűlést, de most előbb meghallgatjuk Bokát. Ebbe belenyugszom, felett Barabás. De már akkor a Gitt egylet tagjai a többiekkel együtt mind Boka köré sereglettek, és 1000 kérdéssel ostromolták. Ők is oda siettek a csoporthoz. Boka intett, hogy csönd legyen, aztán Nagy figyelem közepette ezt mondotta. Fiúk, már olvashattátok a kiáltványban is, hogy milyen veszedelem fenyeget bennünket. Kémeink az ellentáborban jártak, és megtudták, hogy a vörös ingesek holnapra tervezik a támadást. Nagy moraj lett erre. Azt senki se várta, hogy már holnap kitör a háború. Igen, holnap, folytatta Boka. És így mától kezdve kihirdetem az ostrom állapotot. Följebb valójának mindenki föltétlen engedelmességgel tartozik, s a tisztek valamennyien nekem tartoznak engedelmeskedni. Ne higgyétek azonban, hogy ez valami gyerekjáték lesz. A vörös ingesek erős fiúk, és sokan vannak. A küzdelem nagyon heves lesz. Senkit se akarunk azonban kényszeríteni. És ezért még most kijelentem, hogy aki nem akar a harcban részt venni, az jelentkezzék. Nagy csönd lett erre. Senki sem jelentkezett. Boka megismételte a felszólítást. Aki nem akar részt venni a háborúban, az álljon elő. Nem áll elő senki? Egyszerre kiáltottak mind. Senki! Akkor valamennyien adjátok szavatokat, hogy holnap 2 órakor itt lesztek. Sorra mindenki Boka elé járult, és Boka mindeniktől a szavát vette, hogy holnap eljön. Mikor rendre mindenkivel kezet fogott, emelt hangon így szólt. Aki pedig holnap nem lesz itt, az becstelen szószegő, és az beretegye ide többi a lábát, mert bottal verjük ki. Leszik kilépett a sorból. Elnök úr, mondta, mind itt vagyunk, csak Geréb nincs itt. Erre halálos csönd lett. Mindenki kíváncsian figyelt, hogy ugyan mi is van Gerébbel. De Boka nem volt az a fiú, aki eltér az eredeti tervétől. Ő nem akarta kiszolgáltatni Gerébet, csak úgy, hogy itt a többiek előtt kapja rajta. Többen kérdezték. Mi van Gerébbel? Semmi. Felelt nyugodtan Boka. Arról majd máskor beszélünk. Most egyelőre azon legyünk, hogy a csatát megnyerjük. Mielőtt azonban a parancsokat kiosztanám, valamit ki kell jelentenem. Ha van köztetek valami harag, hát annak most legyen vége. Akik haragban vannak egymással, béküljenek ki. Csönd lett. Nos, kérdezte az elnök, nincs köztetek haragos? Weiss szerényen szólt. Én úgy tudom, na, ki vele, hogy Kolnai meg Barabás. Boka ránézett Barabásra. Igaz ez? Barabás elpirult. Igen, mondta. A Kolnai meg azt mondta. Igen, a Barabás. Hát béküljetek ki azonnal, rivalt rájuk Boka. Mert különben mind a kettőtöket kidoblak innen. Harcolni csak úgy lehet, ha mindnyájan jó barátai vagyunk egymásnak. A két haragos odasonfordált Boka elé, és kénytelen kelletlen nyújtottak egymásnak kezet. Még el sem eresztették egymás kezét, amikor Barabás megszólalt. Elnök úr, mi kell? Egy kikötésem volna. Nos, az, hogyha a vörösinkesek véletlenül nem támadnának meg bennünket, akkor én megint haragban leesek a Kolnaival, mert Boka úgy nézett rám, mint a keresztül akarta volna szúrni ezzel a szempillantással. Hallgass! Erre elhallgatott Barabás. De dúlt volt egy kicsit, és sokért nem adta volna, ha e pillanatban jól oldalba üthette volna Kolnait, aki vidáman mosolygott. Most pedig, szólt Boka, közlegény, adja ide a haditervet. Nemecsek szolgálatkészen kapott a zsebéhez, és egy papírlapot vett onnan elő. Ez volt a haditerv, amit Boka ma ebéd után eszelt ki. Letette egy kőre, s a fiúk mind köréje kuporodtak. Mindenki kíváncsian várta, hogy őt hova rendelik, hogy milyen szerep jut neki. Boka pedig elkezdte magyarázni a haditervet. Figyeljetek jól ide! Nézzétek mindig a rajzot! Ez itten a mi birodalmunknak a térképe. Az ellenség a kémek jelentése szerint egyszerre 2 oldalról fog támadni. A Pál utca felől és a Mária utca felől. Na, menjünk sorra. Ez a két négyszög, amelybe A és B van írva, jelenti a kapu védelmére rendelt két zászlóaljat. Az A zászlóalj áll három emberből, Weiss vezérlete alatt. A B zászlóalj szintén három emberből áll, Leszik vezérlete alatt. A Mária utcai kaput szintén két zászlóalj védi. Itt a C csapat vezére Richter, a D csapat vezére Kolnai. Egy hang szólt körbe. Miért nem én? Ki volt az? Szólt szigorúan Boka. Barabás jelentkezett. Megint te? Ha még egy szót szólsz, hadi törvényszék elé állítalak. Ülj le! Barabás motyogott valamit, és leült. Boka pedig folytatta a magyarázatot. A fekete pontok, melyek E betűkkel és számokkal vannak jelölve, az erődöket jelentik. Ezeket homokkal látjuk el, úgy, hogy két-két ember elég minden erődre. Homokkal harcolni könnyű. Az erődök különben oly közel vannak egymáshoz, hogyha az egyiket megtámadják, a másik erőd is bombázhatja a támadókat. Az egyes, kettes és hármas számú erődök a Mária utcai rész felől védik a grundot. A négyes, ötös és hatos számú erődök pedig az A és B csapatokat támogatják homokbombákkal. Hogy melyik erődbe kimegy, azt később fogom csak megmondani. A zászlóalj parancsnokok pedig maguk választanak maguk mellé két-két embert. Értitek? Igen, volt az egyhangú válasz. A fiúk most már mind tátott szájjal, kerekre nyílt szemmel ülték körül a nagyszerű haditérképet, sőt, némelyek notesz könyvüket vették el, és buzgón jegyezték azokat, amiket az elnök hadvezér mondott. Na már most, mondta Boka, ez volt az elhelyezés. Most jön a tulajdonképpeni hadiparancs. Figyeljen mindenki jól. Az A és B csapatok, mikor a palánk tetejére küldött őrszem jelentést tesz arról, hogy a vörösinkesek közelednek, kinyitják a kaput. Kinyitjuk? Igenis, kinyitjátok. Mi nem zárkózunk be, mert mi fölvesszük a harcot. Jöjjenek előbb be, és aztán mi majd kiverjük őket. Tehát kinyitják a kaput, és beeresztik a csapatot. Amint az utolsó emberük is bejött, megtámadják őket. Ugyanakkor a négyes, ötös és hatos számú erődök megkezdik a bombázást. Ez az egyik csapat kötelessége. Ez a Pál utcai hadsereg. Ha lehet, kiveritek őket. Ha nem lehet, legalább azt akadályozzátok meg, hogy a hármas, négyes, ötös és hatos számú erődök által alkotott vonalon keresztül hatoljanak, és a grundon maradjanak. A másik hadsereg, a Mária utcai hadsereg már nehezebb feladatot kap. Figyeljetek jól, Richter és Kolnai. A C és D zászlóai a Mária utcába küld őrszemet. Mikor a vörösingesek másik csapatja a Mária utca felől feltűnik, a zászlóaljak csatarendben állnak. Mikor a nagykapun bejönnek a vörösingesek, akkor mind a két zászlóalj futásszillel. Ide nézzetek a térképre, látjátok? A C zászlóalj, ez a tied, Richter, beszalad a kocsi színbe. Az ujjával mutatta. Ideni, érted? Értem. A D zászlóalj pedig a Kolnaié, beszalad a Janó kunyójába. Most vigyázzatok, mert most következik a legfontosabb. És nézzétek jól a térképet. A vörös ingesek erre megkerülik jobbról balról a gőzfűrészt, és a gőzfűrész mögött szembe találják magukat az egyes, kettes és hármas számú erőddel. Ezek rögtön bombázni kezdenek. Ugyane pillanatban a két zászlóalj előrohan, az egyik a kocsi színből, a másik a tót kunyhójából, és hátba támadja az ellenséget. Az ellenség a bátran harcoltok, itt kutyaszorítóba kerül, és kénytelen megadni magát. Ha pedig nem adja meg magát, beszorítjátok őket a kunyhóba, és rájuk zárjátok az ajtót. Mikor ez megtörtént, A C zászlóalj a kunyhó mellett, a D zászlóalj pedig a farakásokat megkerülve a hatos számú erőd mellett bukkan ki, és az A és B segítségére siet. Az egyes és kettes számú erődök legénysége pedig a négyes és ötös számú erődbe megy és hevesebbé teszi a bombázást. Ekkor aztán az A, B, C és D zászlóhaj egy vonalba sorakozva támad és hajtja a Pál utcai kapu felé az ellenséget. És ez alatt az összes erődök a fejünk fölött bombázzák az ellenséget, mely az egyesült erőre képtelen lesz ellenállni. Akkor pedig kiverjük őket a Pál utcai kapun. Megértettétek? Óriási lelkesedés tölt ki erre a kérdésre. Kendőket lobogtattak és kalapokat dobáltak a magasba. Nemecsek lecsavarta nyakáról a nagy piros horgolt kendőt, és nátás hangon kiáltotta bele az általános éjjendésbe.
1: Éljen az elnök!
0: Éjjen, volt rá a felelet, de Boka újraintett. Csönd, még egyet. Én a C és D zászlóhaj közelében fogok tartózkodni a hadsegédemmel. Amit ő általa üzenek, azt úgy kell vennetek, mint a én parancsoltam volna. Egy hang megkérdezte. Ki a hadsegéd? Nemecsek. Egypáran összenéztek. A gittegylet tagjai egy kicsit lögdösték is egymást, hogy ezellen tiltakozni kellene. Ilyen hangok hallottottak. Romano, te szólj! Miért én? Szólj te! Boka csodálkozva nézett rájuk. Talán valami kifogástok van ellene? Leszik volt az egyetlen, aki szólni mert. Igen. Ugyan, micsoda? A gittegyelt közgyűlésen a múltkor, mikor Boka elvesztette a türelmét, rákiáltott Leszikre. Elég hallgas, nem vagyok kíváncsi az ostobaságaitokra. Nemecsek lesz a hadsegédem és punktum. Aki egy szót szól ellene, az haditörvényszék elé áll. Kissé szigorú volt az a kijelentés, de mindenki belátta, hogy háborús időben csak így lehet boldogulni, tehát belenyugodtak abba, hogy Nemecsek legyen a hadsegéd. Egy kis csöndes sugdolózás támadt a gittegylet vezéremberei között. Azt mondták, hogy ez sértés a gittegyletre nézve, és szégyelték, hogy a háborúban ilyen fontos terep jut annak, akiről az ő közgyűlésük kimondta, hogy árulós, akinek a nevét ők kisbetűvel írták be az egylet fekete könyvébe. Pedig, ha tudták volna. Most névsort húzott elő a zsebéből Boka. Felolvasta róla, hogy kicsoda melyik erődbe van rendelve. A zászlói parancsnokok kiválogatták a maguk két-két emberét. Mindez roppant komolyan ment, s a fiúk oly izgatottak voltak, hogy egyik se szólt egy szót se. Mikor mindez megtörtént, Boka kiadta a parancsot. Mindenki helyezkedjék el, hadgyakorlatot fogunk tartani. Hirtelen szétszaladtak mindenki a helyére. Mindenki várjon, amíg újabb parancsot nem kap, kiáltott utánuk Boka. Most magára maradt a gruntkellős közepén Nemecsekkel, a hadsegéddel. A hadsegéd szegény nagyokat köhögött. Ernő, mondta neki szeriden Boka, csavard vissza a kendőt a nyakadra. Nagyon meghűtötted magad. Nemecsek hálásan nézett a barátjára, és úgy engedelmeskedett neki, mintha a bátyja lett volna. Visszacsavart a nagy piros horgolkendőt a nyakára, úgyhogy csak a füle látszott ki belőle. Mikor ez megtörtént, Boka így szólt. Most majd egy parancsot fogok veled küldeni a kettes számú erődbe. Figyelj jól! De Nemecsek ebben a pillanatban valami olyat csinált, amilyet eddig még soha. Belevágott a följebb valója szavába. Bocsáss meg, mondta, de előbb szeretnék neked valamit mondani. Boka összerántotta a szemöldökét. Mi az? Itt az előbb a gittegylet tagjai, ugyan kérlek, kiáltott türelmetlenül az elnök, te is komolyan veszed ezeket az ostobaságokat? Igen, felelt Nemecsek, mert ők is komolyan veszik. És én érzem, hogy ők buták, és én nem bánom ők, akármit is gondolnak felőlem, de azt nem szeretném, ha te is megvetnél. Ugyan miért vetnélek meg? A nagy vöröskendő rojtjai közül pityergőre álló hang felelt. Mert ők kimondták rólam, hogy áruló vagyok. Áruló, te? Igen, én. Na, erre igazán kíváncsi vagyok. és Nemecsek akadozva folytott hangon adta elő a minap történteket, hogy épp akkor kellett sietnie, mikor a Gittegylet tagjai titkos fogadalmat tettek, úgy ezért rögtön kaptak ezen a véletlenségen, és kijelentették, hogy azért szalad, mert nem mer a titkos egyletbe belépni, hogy áruló és bestelen. És hogy mindez alapjában véve azért történt, mert a hadnagyok, főhadnagyok és kapitányok kezdik rossz néven venni, hogy az elnök nem velük pajtáskodik, hanem minden államtitokba az egyszerű közlegényt avatja be. És végül, hogy beírták a nevét a fekete könyvbe, csupa kisbetűvel. Mindez türelemmel hallgatta végig Boka. Aztán hallgatott megint. Fájt neki, hogy a fiúk közt ilyenek is vannak. Boka okos fiú volt, de azért azt meg nem tudta, hogy más emberek egészen mások, mint mi. És hogy nekünk ezt mindig egy-egy fájdalmas érzés árán kell megtanulnunk. Aztán szeretettel nézett a kis szőkére. Jól van, Ernő, mondta. Csak te menj a dolgod után, és ne törődj velük. Most nem akarok semmit se szólni háború előtt. De ha egyszer túl leszünk a háborún, majd szétütök én közöttük. Hát most lovagolj hamar az egyes és kettes számú erőtöz, és vidd a parancsot, hogy azonnal másszanak át a négyes és ötös számú erődbe a fiúk. Látni akarom, hogy mennyi időre van szükségük ehhez az átmászáshoz. A közlegény haptákba vágta magát, mereven szalutált, és Ámbátor epezben arra gondolt, hogy milyen szomorú az, mikor a háború miatt az ő becsületének a kérdése halasztást szenved, minden keserűségét elfojtotta, és katonásan így szólt: igen is, elnök úr. Azzal galoppozni kezdett. Felporzott utána a föld, és a hadsegéd nem sokára eltűnt a farakások közt, melyeknek tetején az erődökből buksi gyerekfejek kandikáltak ki tágra nyitott szemmel. Az arcukon látható volt az izgatottság, amely a katonákat is előveszi ütközet előtt, mint ezt a bátor és emberismerő haditudósítók leírásaiból tudjuk. Boka pedig egyes-egyedül maradt a grunt kellő közepén. A nagy darab bekerített síkföldre elhatott a robogó kocsik lármája, de azért Boka mégis úgy érezte, mintha nem volna egy nagyváros közepén, hanem valahol messze idegen földön, valami nagy mezőségen, ahol holnap egy csata fogja eldönteni nemzetek sorsát. A fiúk egy kiáltást sem hallottak. Mindenki nyugodtan állott a helyén és várta a parancsot. Boka érezte, hogy most minden tőle függ. Tőle függ ennek a kis társaságnak a jóléte, a jövője. Tőle függenek a vidám délutánok, a labdázások, a különféle játékok és mulatságok, melyeket itt űzni szoktak a pajtásai. És Boka most büszke volt, hogy ilyen szép feladatra vállalkozott. Igenis, mondta magában, meg foglak védeni benneteket. Körülnézett a kedves grundon. Aztán elnézett a farakások felé, melyek mögül kíváncsian emelkedett ki a gőzfűrész karcsú vaskéménye, s vígan köpködte a hófehér gőzfelhőcskéket, épp oly vígan, és épp oly gondtalanul, mintha a mai nap is csak olyan volna, mint a többi, mintha nem is volna most kockán minden, de minden. Igen, Boka úgy érezte most magát, mint egy nagy hadvezér a döntőcsata előtt. A nagy Napóleonra gondolt. És elkalandodott a jövőbe. Hogy lesz? Mint lesz? Mi lesz belőle? Vajon katona lesz-e igazi és egyenruhás hadsereget fog-e vezényelni valamikor, valahol messze, igazi csatatéren? Nem egy kis darab földért, mint amilyen kis darab föld ez a grund, hanem azért a nagy darab édes földért, amit hazának neveznek. Vagy orvos lesz, aki a betegségekkel vív minden nap nagy, komoly és bátor csatát? Csöndesen szállt le a koratabaszi alkon, ahogy Boka így tűnődött. Nagyot sóhajtott, és elindult a farakások felé, hogy szemlét tartson az erődök legénységén. A fiúk meglátták a farakások tetejéről, hogy a hadvezér közeledik feléjük. Az erődökben mozgolódást támadt. A homokbombákat sorba rakták, s mindenki haptákba állt. De a vezér egyszerre csak megállott a fele úton, és hátra nézett. mint ha hallgatóznék. Aztán megfordult, és gyors léptekkel sietett vissza a palánkis ajtajához. Az ajtón kopogtattak. Boka félrehúzta a reteszt, és kinyitotta a kiskaput. Meglepetésében hátra tántorodott. Gerébe állott előtte. Te vagy az, mondta zavartan. Boka nem tudott hamarjában felelni. Geréb lassan bejött, és becsukta maga mögött az ajtót. Boka még mindig nem tudta, mit akar. De Geréb most nem volt olyan vidám és nyugodt, mint máskor. Sápat volt és szomorú. Kezével idegesen igazgatta a galériát, és látszott rá, hogy mondani akar valamit, de nem tudja, hogyan kezdje. Boka se szólt, ő se szólt, így hát néhány pillanatig némán állottak egymásra szemben, és egyik se tudta, mit csináljon. Végre is Geréb szólalt meg. Azért jöttem, hogy beszéljek veled. Erre aztán Bokának is megjött a hangja. Egyszerű, komoly hangon felelt. Nekem veled semmi beszédem nincs. A legokosabb, ha most kimégy ezen a kapun úgy, ahogy bejöttél. A fiú azonban nem fogadta meg ezt a tanácsot. Nézd, Boka, mondta, én már tudom, hogy te mindenre rájöttél. Tudom, hogy ti itt valamennyien tudjátok, hogy én a vörösingesekhez pártoltam. Én most nem mint kém jöttem ide, hanem mint jó barát. Csöndesen szólt Boka. Te ide, mint jó barát nem jöhettél. Geréb lehorgasztotta a fejét. Arra el volt készülve, hogy gorombáskodni fognak vele, hogy ki fogják kergetni. De azt nem várta, hogy ilyen csöndes szomorúsággal fognak vele beszélni. Ez nagyon bántotta, jobban, mint ha megütötték volna. Most már ő is halkan és szomorúan beszélt. Én azért jöttem, hogy jóvá tegyem a hibámat. Azt nem lehet, mondta Boka. De én megbántam, nagyon megbántam, és visszahoztam tőlük az átlótokat, amit Ácsferi vitt el innen, és amit a kisnemecsek visszalopott, és amit aztán a pásztorok kicsavartak a kisnemecsek kezéből. Ezt mondván a kabátja alól előhúzta a kis piros-zöld zászlót. Bokának felragyogott a szeme. A kis zászló meg volt gyűrve, meg volt tépdesve, látszott rajta, hogy már harcok folytak érette, de éppen ez volt a szép a kis zászlóban. Rongyos volt, mint egy igazi zászló, amely csaták hevében rongyolódott el. A zászlót, mondta Boka, majd visszavesszük a vörös ingesektől mi magunk. És ha nem tudjuk visszavenni, akkor már úgy is jár minden. Akkor már úgy is elmegyünk innen, szétszórodunk. Nem leszünk többé együtt. De így nem kell a zászló. És te sem kell lesz. Azzal úgy tett, mintha indulni akarna, mintha faképnél akarna hagyni Gerébet, de az megfogta a kabátja szélét. János, mondta elfulladó hangon, én belátom, hogy nagyot vétettem ellenetek, én jóvá akarom tenni a hibámat, bocsássatok meg nekem. Ó, felelte Boka, én már megbocsátottam neked. És visszavesztek? Azt már nem. Semmi módon. Semmi módon. Geréb elővette a zsebkendőjét, és a személyhez emelte. Boka szomorúan mondta neki, ne sírj, Geréb, nem akarom, hogy itt előttem sírj. Menj szépen haza, és hagyd minket békében. Most persze idejöttél, mert a vörös ingeseknél is elfogyott a becsületed. Geréb zsebre tette a zsebkendőjét, és férfiasnak akart látszani. Hát jó, szólt, elmegyek. Ti engem már nem láttok többet, de szavamat adom neked, hogy nem azért jöttem vissza ide, mert a vörös ingesek meggyűlöltek. Más oka volt ennek. Ugyan micsoda? Azt nem mondom meg, talán még megtudod, de jaj nekem, ha ezt te megtudod. Nagyot nézett erre az elnök. Ezt nem értem. Most nem magyarázom meg, dadogta Geréb, és a kiskapu felé indult. Ott megállott, és visszafordult még egyszer. Ezt mondta. Hiába kérnélek még egyszer, hogy vegyetek vissza? Hiába. Akkor hát nem is kérlek. Kirohant és becsapta a kis ajtót. Boka egy pillanatig habozott. Életében először volt kegyetlen valakivel szemben, és már meg is mozdult, hogy utána menjen, hogy utána kiáltson. Gyere vissza, de aztán jól viseld magad, mikor hirtelen eszébe jutott egy jelenet. Az a nevetés, amelyel Geréb a minap elszaladt előle a Pál utcában, amikor kinevette őket. Mikor ott állottak nemecsekkel a gyalogjáró szélén, szomorúan lehorgattott fővel, a fülükben azzal a gúnyos kaján nevetéssel, amelyel Geréb elugrott előlük. Nem, szólt önmagának, nem hívom vissza. Ez rossz fiú. Azzal megfordult, hogy a farakások felé menjen, de meglepetésében meg kellett állnia. Ott álltak a farakások tetején az összes fiúk, mind valamennyien, és nézték ezt a jelenetet. Még azok is ott álltak, akik nem voltak az erődökbe rendelve. Az egész kis hadsereg némán sorakozott fenn a szabályos fakockákon, egyik se szólt egy szót sem, mindenik visszafolytott lélegzettel várta, hogy mi fog történni Boka és Geréb között. És amikor Geréb kiment, s Boka a farakások felé indult, az elfojtott izgatottság kitört, és az egész hadsereg hirtelen egyszerre, mint egy ember kezdett el éjjelezni. Éjjel hangzott a sok friss gyerekhang a farakások felől, és csapkák repültek a levegőbe. Éjjel az elnök, s egy rettenetes fütty hasította végig a levegőt. Akkora fütty, amekkorát talán még a gőzmozdony se tud produkálni, ha még úgy összeszedi is magát. Harsány, diadalmas fütty volt. Persze, hogy csónakos füttyentett, és boldogan nézett szét, és vigyorogva mondta: na, soha életemben még nem fütyültem ilyen jó ízűet. Boka pedig megállott a grunt közepén, és meghatva boldogan szalutált a hadserege felé. Most megint a nagy Napóleonra gondolt. Azt szerette ilyen nagyon az ő öreg gárdája. Mindenki látta a jelenetet, és most már mindenki tisztában volt Geribben. Nem hallatszott odáig, hogy a két fiú mit beszélt a kapuban, de látták a mozdulatokat, és ezekből megértettek mindent. Látták Boka elutasító mozdulatát. Látták, hogy nem adott neki kezet. Látták, amikor Geréb sírva fakadt, s azt is, ahogy elment. Akkor, mikor a kapuban visszafordult, s visszaszólt Bokának, mindnyájan megszeppentek egy kissé, ezt suttogta leszik. Jaj, hát, ha most megbocsát neki. De amikor Geréb mégis elment, s látták, hogy Boka tagadólag rázza a fejét, egyszeribe kitört belőlük a lelkesedés, és felharsant az éjjel, mikor az elnök feléjük fordult. Tetszett nekik, hogy az elnökük nem gyerek, hanem komoly férfi. Szerették volna megölelni és megcsókolni. De háborús volt az idő, nem lehetett egyebet tenni, mint kiabálni. Azt aztán meg is tették, teli tüdőből, ahogy csak bírta a torkuk. Kemény legény vagy, papuskám, mondta csónakos büszkén, de meg is éhett, és kiavította hirtelen. Nem, papuskám, bocsánat, elnök úr. És ezzel megkezdődött a gyakorlat. Harsány vezényszavak hangzottak, csapatok száguldoztak a farakások közt, erődöket rohantak meg, és repültek a homokbombák jobbra-balra. Minden pompásan ment. A kiosztott szerepet mindenki jól tudta, és ez nagyra növelte a lelkesedést. Győzni fogunk, hallatszott mindenünnen. Ki fogjuk őket verni? Össze fogjuk kötödni a foglyokat? Magát Ács Ferit fogjuk elfogni? Csak Boka maradt komoly. Ne szálljon a fejetekbe a dicsőség, mondta nekik. Majd háború után legyetek jókedvűek. Most pedig, aki akar, hazamehet. Még egyszer mondom, aki holnap idején nem lesz itt, az szószegő. Ezzel vége volt a gyakorlatnak. De nem volt kedve senkinek sem hazamenni. Csoportokra oszlottak, és a Geréb ügyet beszélték meg. Barabás rikácsoló hangon kiabált. Kit egy lehet? Mit akarsz? Kérdezték a fiúk. Közgyűlés! Kolnainak eszébe jutott a közgyűlés, melyet az imént megígért, s melynek színe előtt neki tisztálni kell magát amavád alól, hogy az egyletig ittet kihagyta száradni. Szomorúan nyugodott bele. Hát jó, mondta, közgyűlés. Kérem, a tisztelt tagokat vonuljunk félre. És a tisztelt tagok élükön a kárörvendő Barabással kivonultak a farakások közül előre a palánk mellé, hogy ott tartsák meg a közgyűlést. Hajók, kiabált Barabás, Kolnai pedig hivatalos hangon szólt. Megnyitom az ülést, Barabás úr jelentkezett szólásra. Köszörülte a torkát vészuslóan Barabás. Tisztelt közgyűlés! Az elnök úrnak szerencséje volt, mert a hadgyakorlat miatt már majdnem elmaradt az a gyűlés, mely az elnököt le fogja csapni. Ohó, ohó, kiáltott az ellenpárt. Nekem hiába óhóznak, ordított a szónok, mert én tudom, hogy mit beszélek. Az elnök úr a gyakorlattal elhalasztotta a dolgot egy kicsit, de most már nem halaszthatja tovább, mert most hirtelen abba hagyta. A palánk kiskapuján erős zörgetés hallatszott, s mostanában nagyon ijedeztük a fiúk minden zörgésre. Nem lehetett tudni, nem az ellenség jön-e. Ki volt az? Kérdezte a szónok, és mindjárt figyeltek. Most újra hallatszott az erős, türelmetlen zörgetés. Az ajtón zörögnek, mondta leszkető hangon Kolnai, s azzal kinézett a palánk deszkái között lévő hasadékon. Aztán csodálkozó arcra fordult a fiúk felé. Egy úr van itt.
2: Egy úr?
0: Igen, egy szakállas úr.
2: Hát és ki neki?
0: Kinyitotta a kaput. Valóban egy jól öltözött úr lépett be nagy fekete galléros felöltőben. Fekete körszakálla volt és szemüveget viselt. Megállott a küszöbön és bekiáltott. Ti vagytok a Pál utcai fiúk? Igen, felelt az egész gittegylet egyszerre. Erre bejött a köpönyeges ember, és egyszerre szelidebben nézett rájuk. Én a gerébnek az apja vagyok, mondta, miközben becsukta maga mögött a kiskaput. Erre csönd lett. Ez már komoly dolog volt, ha gerébnek az apja jött ide. Leszik oldalba bökte Richtert. Szaladj, hívd ide Bokát! Richter elront a gőzfűrész felé, ahol Boka éppen a geréb visel dolgait beszélt el a fiúknak. A körszakállas úr pedig a gittegylethez fordult. Hát, miért dobtátok ki innen a fiamat? Kolnai állott elő. Mert elárult minket a vörösingeseknek. Kik azok a vörösingesek? Az egy másik csapat fiú, akik a füvészkertbe járnak, de most el akarják tőlünk venni ezt a helyet, mert nekik nincs labda területük. Ezek a mi ellenségeink. A szakállas ember összeráncolt a homlokát. A fiam most az imént sírva jött haza. Sokáig faggattam, hogy mi baja, de nem akarta kivallani. Végre aztán, amikor ráparancsoltam, annyit bevallott, hogy árulással gyanúsítják. Hát erre azt mondtam neki. Én most veszem a kalapomat, és elmegyek azokhoz a fiúkhoz. Beszélni fogok velük, és meg fogom tőlük kérdezni, hogy mi igaz ebből. Ha nem igaz, akkor én követelni fogom tőlük, hogy bocsánatot kérjenek tőled. Ha azonban igaz, akkor nagy baj lesz belőle, mert a te apád világéletében becsületes ember volt, és nem fogja tűrni, hogy az ő fia a pajtásainak az árulója legyen. Ezt mondtam neki. Hát most itt vagyok, és felszólítalak benneteket, mondjátok meg becsülettel igaz lelketekre, áruló volt-e köztetek az én fiam, vagy nem. Nos? Néma csönd lett erre. Nos, ismételte geréb apja, ne féljetek tőlem, mondjátok meg az igazat. Nekem tudnom kell, hogy igaztalanul bántottátok-e a fiamat, vagy hogy büntetést érdemele. Nem felelt senki. Nem akarta senki sem elkeseríteni ezt a jónak látszó köpönyeges embert, aki ilyen nagyon féltékeny a kis gimnazista fia jellemére. Ez pedig Kolnaihoz fordult. Te mondtad, hogy elárult benneteket. Most neked kell bizonyítanod. Mikor árult el? Hogy árult el?

0: Boka, gyertek csak ide! Most nem lehet, felelt a Boka, tessék csak egy kicsit várni. A nemecsek nagyon rosszul van, köhögési rohamot kapott. Most haza kell kísérnem. A köpenyeges ember, mikor meghallotta a nemecsek nevét, rákiáltott. Te vagy az a nemecsek? Igen, mondta halkan a kis szőke, és odament a fekete emberhez. Ez szigorúan mondta neki. Én a geréb apja vagyok, és azért jöttem ide, hogy megtudjam, áruló-e a fiam, vagy nem. A pajtásaid azt mondják, hogy te láttad, te tudod. Hát felej igaz lelkedre. Igaz ez, vagy nem? Nemecseknek égett a láztól az arca. Most már komolyan beteg volt. Lüktetett a halánték, a forró volt a keze. És olyan különös volt körülött az egész világ. Ez a szakállal, a szemüveges bácsi, aki olyan szigorúan szólt rá, mint ahogy ráztanáról szokott beszélni a rossz tanulókkal. Ez a sok bámuló fiú, a háború, ez a sok izgalom, minden. És ez a szigorú kérdés, amely mögött ott volt az is, hogyha valóban áruló a geréb fiú, akkor nagy baja lesz. Felej, sürgette a fekete ember. Most beszéljetek. Felej, áruló volt? És a kis szőke bátran felelt, a láztól piros arccal, a láztól ragyogó szemmel, csöndesen, mintha ő lett volna a bűnös, aki most bevall valamit. Nem, kérem, nem áruló. Az apa büszkén fordult a többiek felé. Hát akkor hazudtatok? A gittegylet elképedve állott ott. Egy pisztenése hallatszott. Ha-ha-ha-ha, mondta gúnyosan a fekete szakállú ember. Hát hazudtatok. Mindjárt tudtam én, hogy az én fiam becsületes gyerek. Nemecsek alig állott a lábán, szerényen kérdezte. Elmehetek? A szakállos ránevetett. Elmehetsz, te kis mindentudó! És Nemecsek kitámolygott az utcára Bokával. Most már összefolyt a szem előtt minden, most már nem látott semmit. Zűrzavarban táncolt előtte a fekete ember, az utca, a sok farakás, furcsa szavak zúgtak a fülében. Fiúk, az erődökre, süvítette egy hang, majd egy másik hang ezt mondta. Áruló a fiam! És a fekete ember gúnyosan nevetett, és nevetés közben akkorára nőtt a szája, mint az iskola kapuja, és ezen a kapun Rácz tanár úr jött ki, Nemecsek levette a kalapját. Kinek köszönsz? Kérdezte tőle Boka, hiszen egy lélek se jár az egész utcában. Rácz tanár úrnak köszönök, mondta halkan a kis szőke. És Boka sírni kezdett. Sietve vitte, húzta a sötétedő utcán haza a kis barátját. Ben a Grundon előállt Kolna, és ezt mondta a fekete embernek. Kérem, ez a nemecsek egy hazug fráter, mi árulónak mondtuk ki, és kitagadtuk az egyletből. Az apa boldog volt, és ráhagyta. Meg is látszik rajta, sunyi pofa, rossz a lelki ismerete. És boldogan ment haza megbocsátani a fiának. Az Üllői út sarkán még látta, mint Boka nemecsekkel átbotorkált a klinika előtt a kocsi úton a túlsó oldalra. De akkor már Nemecsek is sírt, nagyon szomorúan, nagyon keservesen, az ő közlegény szívének minden mélységes fájdalmával, és ebben a lázos sírásban egyre csak ezt motyogta. Kisbetűvel írták a nevemet. Kisbetűvel írták az ilyen szegény, tisztességes kis nevemet.
1: Molnár Ferenc regényét Gábor Miklós olvasta fel, szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 2022. április 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

Buda. Regénylakás. Györe Balázs sétái Ottlik Géza könyvében. Harmadik rész.

0: Egyszer álmomban létezett egy átjárható város. Megvolt. Utcák, terek, parkok, kavicsos út, sétány, ösvények, padok. Álmomban megtaláltam Otlik városát. Jöttem-mentem szabadon. Járható, áttekinthető, nem lehet eltévedni benne. Kimentem a körútra, teraszok, nyár volt, napernyős asztaloknál regénylakók ültek. Bauer Pali, Bozóki Géza, Mistét Bandi, és Örlei István, vagyis Soma, Somzesz, Somzicsek, azaz Medve Gábor. Szállogált az erkölcs és barátság menta illata. Kávéjukat kavargatták, nyugodtak voltak, kis mosoly a szájszögletben, tudták, hogy az élet tengelye egy pár érzés. A többi dolgok csak groteszk apróságok. Velük együtt sétáltam tovább szomszéd történetekbe, Budára, a Fehérvárjú 15/B-be, majd vissza Pestre, az Egyetem tér 5-be.
1: Vasárnap csak a kesztyűt fehérségét kellett megoldanod. Kimosni szombaton, felhúzni nedvesen, ha kell, az eligazításhoz, s elengedtek. A 38-asról átszálltam az Új Szent János kóráznál a 14-esre, bevitt egyenesen az Egyetem térre. Szenzációs utazás. Az ember ezt nem mutatta. Úgy tett plépofával a civil utasok közt, mintha ebben a világon semmi sem lenne. No hát, ülök egy villamoson, mint akárki. Végig a Retek utcán, Krisztina körúton, át az Erzsébet hídon és az Apponyi Kígyó téren, a belvárosi kávéház sarkán derékszögben jobbra, be a Verespálni utcába, onnét a Papnövelde utcába. A páros számokat viselő sárga villamosok, a BVVV, már rég egyesült a páratlan számjelzésű barna BKVT-vel, de a 14-esen kívül még több sárga villamos, a 8-as, 16-os, 24-es, 26-os járt keresztül az Egyetem téren, Kecskeméti utcán, át a Kálvin téren. Fel anyámhoz liften a panzióba. Ő jobban elhitte, mint én, hogy kapunk majd kimenőt a városba. De az első ilyen vasárnapokon ő is elbámult, hogy csak ugyan. Bébé, hát itt vagy, kisfiam. Itt vagyok, megjöttem Hongkongba. Nevetett. Vagyis a komoly arcából a világ legédesebb arca lett. Tény, hogy neki is más lett egy kicsit az élete. Igen, hajmeresztő utazás volt ez. Átszálló jeggyel egyik világból a másikba. 40 000 mérföld vitorlával és gőzzel. Schulze és az altisztek terror uralmát itt a tiszteknek kellett volna átvenniük. Igyekezett is némelyikük, a századparancsnokunk, Ernst főhadnagy, Bekény őrnagy úr, azonban miként mi sem voltunk itt teljességgel elfalazva a civil világtól, őket is némi civilizáltság korlátozta, szemben a tanulatlan altisztek gátlástalanságával. Talán dupla ugrással, egy felvilágosult abszolutizmusba kerültünk a rabszolgatársadalomból. Minden esetre egy militarista önkényrendszerbe, a legalsó néprétek parancsuralmából kiszabadulva. Különös, de tény. A tiszteknek egyszerűen nem volt akkora hatalmuk, mint az altiszteknek. Ha Schulzénak kedve támad orvul rajta kapni a továbbalvókat, az alattomos Ernst főhadnagy módjára, őt nem lehetett volna azzal leégetni, hogy mi is orvul felkészülünk rá, és 3 perccel az ébresztő után talpig felöltözve találja az egész állótermet. Schulze ötünket, tizünket vagy mindnyájunkat levetkőztetett volna, és kirúg a gyakorlótérre sárba, hóba, fogdába, indoklás nélkül. Lehet, hogy egy káplárnak is nagyobb a hatalma, mint egy őrmesternek. Nem tudom. Biztos, hogy egy vezérezredesé a legkisebb. A katonai berendezkedés másik sajátossága, hogy az alárendeltekből idővel feljebb valók lesznek. Első éves bundásból 3 év múlva automatikusan negyedévesek leszünk, akár lelkesen együttműködünk a rendszerrel, akár undorral ellenállunk neki, ahol csak tudunk. Már most elég egy vagy két olyan negyedévest kapni parancsnokunknak, aki nem rohadt kincstári alak, hogy aztán közülük már 3 vagy 4-en, 3 év múlva pedig közülünk újabb 3-an, 4-en az ő példáját kövessék. A militarista társadalom ilyen módon nem reménytelen. Pár száz év alatt civilizálódhat. A söpredék uralom nem. Gondoltam a 14-es villamoson. Medve más gondolt, hogy be kell dobni közénk kurva dögök közé valami jót, nem az adott emberanyagot permutálgatni ide-oda. Szeredi a fogaskerekűig ment, s azzal fel a Schwab-hegyre. Én is csak a szénatérig gondoltam ezt a sok világbölcsességet. Az őszi városmajor bejött jobb felől a képbe, mármint a magas deszkapalánkja fölött a fákkal. A húrok előtt a szénatére meg kellett állnunk, meg kellett várnunk, ahogy a 44-esnek is, amíg a gyerek egyenesre állítja a váltót. Aztán csingling tovább, 80 nap alatt a föld körül, vitorlával is gőzzel. Még 30 000 mérföld.
2: Örlei István, Farsang, részlet. Igen, vasárnap kimenő van. Gábor mostanában már megszokta. A kimenőre készülődve már nem vélné illőnek egykori tüzes lelkesültségét. Öreg, vérrók a kimenős ő már. Nyugalmasan készülődik. Gondosan, kényelmesen. Huzamosabb időt tölt a tükör előtt, kiérő idejében amúgy is. Ahogy a kapu felé halad, az arca csak nem közömbös. Nem siet, csak éppen úgy kisétál. Látszatra szinte unja a kimenőt. Látszatra. Mert azért belül most is majdnem ugyanúgy érez, mint legelőször, mint amikor első alkalommal ment haza. A kimenő eleje magasztos állapot. Olyan, mint egy nagyszerű nyitány. Vérpesdítő, mámorba ringató. És mindig új. Századszor is új. Felemelő pillanatok. Gábor már kilépett a kapun. Már a vasrácsos kapun túl, kívülről pillant vissza az intézetre, már érkezik is a villamos, és szinte száguldva indul a szélesen, szabadon, sima folyótükörként táruló szép hidegkúti úton, nyílegyenest a város felé. Frissen szalad a kocsi, messze marad az intézet, szaporodnak az utasok, nő a mozgalmasság, elfogynak a kertes villák, és kifutnak a járdaszélre a már városias házak. Többnyire újfajták, téglaszín meg sárgák, üdén villogósok ablakosak. Alul csinos, porcelánosan fénylő boltokkal, tarkán csillogó kirakatokkal. A város. Az egy hete nem látott város, akár egy vadonatúj plakát, oly vidámító, élénkítő, friss ropogós látvány most. Az intézet kint van a hűvös völgyben, már jócskán a városon kívül, a szép Ilona környékén. Gábornak csak nem egy teljes óra, amíg onnan hazaér, mégis a legkevésbé sem unja ezt a hosszú utat. Szép napsütéses február délelőtt, a jégnyálas utcák vakítóan fénylenek, a zajos és pezsgő szénatér után az Erzsébet hídig a vasárnapi Buda ünnepélyesen néma házai közt fut a kocsi, ami olyan, mint valami jó meleg félálom, egy elkövetkezendő pompás ébredés ígéretével. És már itt is van ez az ébredés, a Duna. A híd. Egyszerre megzendül most a levegő. Gábornak az Aponyi téren kell leszállnia, onnan aztán már csak néhány lépés az Egyetem utca 5. Leugrik a kocsiról. A napsütés most a legfényesebb. Harsányan zsong, zajong, lármázik a tér. Lomhár ring, a szegélyein imbolygó bundák, ünnepien sötét kabátok torlódnak. A Ferenciek temploma előtt a hollófekete kalapok szokásos csoportja ácsorog, a magasban eszeveszetten csivitelnek a verebek. Gábor ezt most már szinte látja, átvág a téren, vágtat az utcán, rohan a kapuhoz. Liheg, csak úgy fújtat a melle, még a liftet sem volt türelme megvárni, gyalog loholt fel a 3. emeletre. Már célnál van.

0: hazulról jöttél, Gellért szobra és a szobor kis vízesése bal kézre esett tőled. Ezzel megvolt, belerajzolva az örök térképedbe, a régi Fehérvári út is a 15B. Ha most úgy kelsz át a folyón, hogy jobb kéz felől hagyod el Szent Gellértéket, mi lesz amazokkal? Utca, lakás, hegyoldal már is megsemmisültek. Nem lehet elköltözni Budáról és vinni magaddal egész eddigi életedet. Se falura, se panziószobába. Se egyáltalán Pestre. Még Budán jártál a 14-essel, s már is kihagytad a 40 000 mérföld felét az utazás viszontagságaiból. Krisztina körút, Kismozi, Ravasz cukrászda, Pozsony kávéház. A vérmező északi csücskéből indult mindig a kegyeleti staféta. 28-ban az Augustnál vetted át a botot Mogától, a legjobb 800-asotoktól, és vitted az Attila körútig. Ha a vérmező közepetáján nem fejeztek le. Életed folyamán négyszer is számításba kellett venned, hogy így végzed. Szeredinek egyszer, Medvének háromszor. Templom, az 59-es szimpla kocsia, koszorúkkal mindig úgy megrakva, mint egy ravatal egy szénás szekéren. Fernengel és Cickeli, színkör, abrakoló omnibuszlovak, Horváth kert, másik mozi, és Halva Sándor puskaműves a Szent János téren. Tabán jobbra, Szarvastér, Rácfürdő. A Tabánban és a Krisztina városban nem fordultál meg gyakran, de az ember nem idióta, ismeri a szülővárosát. Rácfürdő bejjebb. Erzsébet híd, kávéház a sarkon. Aztán eljött a döntő pillanatod a vízesésnél, bébé. Az igazság ideje. Szemedbe nézett a sok lehetetlennel, amit kiszámítottál. Szemedbe mondta, hogy nagyon is kíváncsi vagy az egyetem térötre, anyád szobájára, akinek néha voltak teljesen kiszámíthatatlan húzásai.
1: Örlei István, Eszter. Részlet. A nyár, melyet sohasem szerettem ebben a városban, egyszerre elpusztult rossz emlékké vált bennem. Mézes, mázos, mocskos, verejtékes, cifra forró hulladékaiból kibújt egy másik, egy új város, karcsú, könnyű, fényes, finom, szinte az ég melegkék hullámaiban frissen fürdetett. Aranyló fájtlak lebegtek az utcaközökben, mélyen csak nem az aszfaltot legyintve, sejmes uszájt villantottak maguk mögött az elsikló gépkocsik, hát még a villamosok. Oly ünnepélyes ércsisakkal vonultak fel, akár egy díszszemlére induló dragonyos csapat. Alacsonyan járt kélt a nap, nyájas vörös arccal a nyurgább tetők közt sétált, elbújt, majd váratlan szívig érő fényeset intett, valamely házfödél peremén előbukkamba. És az a furcsán édes bús molyette, bársonyzöld sugárzás a szűk, meredek belvárosi sikátorokban. És a csodálatos kiszínesült fasorok, melyek az utcavég ragyogó kék függönyébe rajzolták be sárga-piros hajzatuk. Alattuk a tarka városi mozgalmasság, nyüzsgés, zsongás, széljött, lombkergető, zajkevergető, mindez együtt, ez a csupa fény, csupa szín, lenge, szellős, lüktetően játékos látvány. Igen. Talán sohasem éreztem magam ebben a városban oly megbékélten otthon, mint ebben a kivételes őszben, melyet akarva nem akarva észre kellett vennem. Először talán csak fél szemmel láttam, aztán egyszerre egészen. Egy szelíd hang szólt hozzám. Honnan? Tán a fényből. Az ég templomi kékségéből, vagy a vakító toronycsúcsok egyikéről. Csak hamar megtudtam, hazudott. De akkor még hittem neki. Szabad vagy, ezt mondta. Lásd, elszállt feletted a vész, élhetsz már úgy, mint bárki, mindenki. Nem hajszol többé a korbács, megoldódott benned a görcs. Örülj csak annak, hogy élsz, és az arcodra melegít a nap.

Októberre elintézett mindent. Egy kicsit kimerült. Nem látszott rajta, mert az egyetem térődben mindig vidám volt. Hát persze, ez az ő nagy húzása volt. Egy szoba az emeleten, az ötödiken. Egyszerre csak fellázadt, gondolom, a háztartása, a házanépe mindig ráháruló gondjainak, ügyeinek unalmas intézése ellen, és szabadságot vett ki. Egy jó téli nagy vakációt. Hotelszobában két utitáskával, külföldi turista, érdekes látogatásra jött megnézni magának Pest híres városát. Ezt jól kitalálta még a nyáron, s persze, hogy kedve volt hozzá. Minél fogva persze nekem is kedvem volt bejárni a belvárost. Elvitt a Sziget klubba, itt volt nekem a Tiszti kaszinó mozi a lányokkal, a Magyar utca este kurvákkal, az Apostolok, a Kispiszkos, a Mátyás pince, Petőfi Sándor és a Dunakorzó, Arany János és a Nagy múzeum. A Kaplony utca sarkán mindjárt egy madár és állatkereskedés, mindenütt nagyvárosi, nem budai fényes kirakatok. Szóval egy másik világ. Ide átköltözni az én egész fehérvári úti világommal. Ehhez szinte kozmikus, forradalmi fordulatot kell megtenni az embernek. A nagy kopernikuszi, newtoni, einsteini fordulatnál nem kisebb, nem jelképes, konkrét fordulatot tett meg az ember világával anyám vakmerősége, amivel a lakást Monostorra helyezte át néhány évre, és télire beköltözött Ella barátnője panziójába Pestre. Ki hitte volna, hogy lehet életet folytathatóvá, elfogadhatóvá, egyáltalán lehetővé tenni másképpen, más lakásban, másik partján a Dunának? Lehetett. Az Egyetem utca fogta magát, és kezdett hozzátartozni az életemhez. A Károlyi palota, a Franklin társulat kirakatai, a Pól és Máli, Erzsébet szálló Centrál kávéház. Helyesebben nem is ezek a közismert jeles helyek, hanem épp úgy, ahogy a fehérvári út semmit mondó szögletei, beszögelései, egyforma pincegádorai, ugyanolyan liftaknái, mind ősi megkülönböztethető jó ismerőseim voltak, az Egyetem utca semmit mondó épületei, a 4-5 emeletes egykutya bérházai, kapui, kapuajjai, puszta kövei lettek ismerőseim, lettek itt is igazán enyémek. Egyetem tér 5. Te nem jössz, bébé? Hova mész? Megyek haza. Éva jó kedveit végig kitartott. Jó karácsonyok. A nyakára nőtt fiacskája elfért vele, s a panzió ebédlőjében bridge uzsonna vacsorákat is tudott rendezni több asztallal. 30-ban aztán szerzett egy prima lakást a Kígyó Apponyi téren, belvárosiak lettünk végképp. Az Egyetem tér 5-be én 4 évig hazajártam. Monostorra is mentem haza, nyáron, húsvétkor, de hát ott voltak a bútorok, a 15B szobája mind, meg Júlia, Terka néni. Kitűnt, hogy 2 utitáska is az 5-szögletű szobában, plusz egy anya jó kedve, elég hazának, bőven számítva. Majd megfigyeled, hogy bőrönd és utitáska nélkül, még jó kedv nélkül is, egy anya untig elég. Kevesebb már nem.

0: Buda, regénylakás. Györe Balázs sétái Ottlie Géza könyvében. A harmadik részt hallották. Közreműködött Kulka János és Rátóti Zoltán. A hangfelvételt Kornédesz Tamás és Váli Marian készítette. Zenéjét Rubin Márta állította össze. Szerkesztette Salamon István. Rendezte Varsány Anikó.
1: A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2012. május 2-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Lilliputi Gavallér. Az irodalmi szerkesztőség műsora. Összeállította és a bevezetőt írta Solymosi Bálint.
1: Elemi szenvedély. 12 évesek voltunk, meghívott engemet a lány cseresznyét szedni a kertjükbe. Plusz májusi virágzás, hibbant elme. Az egész valami rémségesen unalmas és trapás. Valami soha nem tapasztalt dögunalommal nyújtózkodni, szedni a cseresznyét és látni. Szinte mindent látni, és eszelős brutalitásként élni meg mindazt, mit a fiatal kedves látványa nyújt. A szerelem, mint brutalitás és unalom? Vagy az unalom brutalitásáról és a brutalitás unalmáról egyszerre volna szó? Az apa brutalitása és a gyermek játszi unalma, ahogy ezt például Turgenev is érzékelteti az Első szerelem című elbeszélésében? Most is olyan jó brutális és olyan jó unalmas minden. Akkor most mi van? Most megint május van. De nekem a májusról nem jut eszembe a virágzás. A május eléggé népszerű. Én viszont nem kedvelem. Elemi szenvedély.

0: Turgenyev első szerelem. Részletek. Nagy zavarba estem volna, ha valaki arra bíztat, hogy mondjam el részletesen, mi történt velem egy hét alatt, szerencsétlen éjjeli kirándulásom után. Különös lázas időszak volt, káoszszerű, melyben a legellentétesebb érzések, gondolatok, gyanakvások, remények és szenvedélyek kavarogtak förgetegesen. Féltem magamba nézni, ha ugyan tud egy 16 éves fiú magába nézni. Féltem magamnak bármiről is számot adni. Siettem élni a napot, hogy jöjjön az este. De éjjel aludtam. Gyermeki könnyelműség segített ebben. Nem akartam tudni, szeretnek-e, és nem akartam bevallani magamnak, hogy nem szeretnek. Apámat kerültem, de Zinaidát nem tudtam kerülni. Ha társaságában voltam, tűz égetett. De minek tudja, miféle tűz volt az, amelyben égtem és olvadoztam, mikor olyan boldog olvadozás és égés volt ez. Átengedtem magam minden benyomásomnak, s ravasz játékot űztem önmagammal, elfordultam emlékeimtől, s behunytam a szemem azelőtt, amit előre éreztem. Ez a gyötrelem úgysem tarthatott volna sokáig. Egy mennykőcsapás egyszerre mindennek véget vetett, s engem új kerékvágásba zökkentett. Mikor egyszer hosszabb sétából jöttem meg ebédre, csodálkozással értesültem róla, hogy egyedül ebédelek. Apám elutazott. Anyám gyengélkedik, nem kívánja az ételt, s bezárkózott a hálószobájába. Az inasok arckifejezéséből kitalálhattam, hogy valami egészen rendkívüli történt. Kérdezgetni nem mertem őket, de volt egy barátom, Filipp. A fiatal tálaló inas, szenvedélyes verskedvelő és gitárjátékos, hozzáfordultam. Megtudtam tőle, hogy apám és anyám között borzasztó jelenet játszódott le. A cselédszobában is mindent lehetett hallani az utolsó szóig. Sok volt, amit franciául mondtak, de mása a szobalány 5 évig egy Párizsból jött varrónőnél szolgált, és mindent megértett. Anyám apámnak szemére lobbantotta a hűtlenségét. Ismeretségét a szomszéd herceg kisasszonnyal. Apám eleinte mentegetőzött, aztán fellobbant, s ő is valami kemény szót mondott anyámnak, talán az évei számáról, mire anyám sírva fakadt. Anyám meg egy váltóról tett említést, melyet állítólag apám az öreg hercegnének adott, s nagyon rossz véleményt mondott róla, de a kisasszony lányáról is, s akkor apám megfenyegette. És az egész baj, folytatta Filipp, egy névtelen levéltől eredt, de hogy azt kiírta, nem lehet tudni. Mert különben nem lett volna ok arra, hogy ezek a dolgok kipattanjanak. Hát volt valami? Kérdeztem szorongva, s a kezem és lábam közben kihűlt, s legbensőmben valami remegést éreztem. Filipp sokat mondóan hunyorított. Volt. Az ilyesmit nem lehet eltitkolni. Lehetett az édesapja ebben a dologban bármilyen óvatos, tehát kocsit például csak kell bérelni, vagy ez, vagy az, emberek nélkül nem megy az efféle. Elküldtem Filippet, s levetettem magam az ágyra. Nem zokogtam, nem engedtem át magam a kétségbeesésnek. Nem kérdeztem magamtól, mikor és hogyan történhetett ez. Nem csodálkoztam, hogy miért nem találtam ki eddig, miért nem régen, még csak nem is nehezteltem apámra. Az, amit megtudtam, meghaladta az erőmet. A váratlan felfedezés szétzúzott egészen. Mindennek vége lett. Minden virágomat egyszerre tépték ki. Ott feküdtek körülöttem szétszórva és eltaposva. Apám minden nap kilovagolt, volt egy remek, vörössel pettyezett almás szürke, hosszú, vékonnyakú, hosszú lábú angol paripája, fáradhatatlan, gonosz indulatú állat. Elektrik volt a neve. Apámon kívül senkit sem tűrt a hátán. Egyszer apám jó hangulatban lépett be hozzám, rég nem láttam ilyen kedvében, készült kilovagolni, s már a sarkantyút is felkötötte. Kérlelni kezdtem, hogy vigyen magával. Inkább játszunk bakugrást, felelte apám. A te hátas lovadon úgysem tudsz lépést tartani velem. Tudok, én is sarkantyút kötök. Jól van, nem bánom. Elindultunk. Fekete, borzas szőrű, erős lábús, elég fürge lovam volt, igaz, hogy inaszakadtából vágtatni kellett, amíg Elektrik teljes ügetéssel haladt, de mégsem maradtam le apámtól. Lovasban nem láttam párját apámnak. Olyan szépen, hanyag fölénnyel ült a nyerekben, hogy úgy tetszett, a ló maga is megérezte ezt, és büszkélkedett lovasával. Végig lovagoltunk a körutakon, elérkeztünk a Gyevicsje mezőre, átugrattuk néhány kerítésen, eleinte féltem az ugrástól, de apám megvetett a gyávákat, s legyőztem a félelmet. Átmentünk kétszer a Moszkva folyón, és már azt hittem, hogy visszafordulunk, annál is inkább, mert apám maga jegyezte meg, hogy kimerült a lovam, amikor hirtelen a krími gázló felé kanyarodott, s vágtatni kezdett a folyó mentén. Én utána eredtem. Mikor valami régi gerendák magas rakásához érkeztünk, gyorsan leugrott Elektrikről, engem is leszállított. Kezembe adta lovakantárát, s azt mondta, hogy várjam meg ott a gerendáknál, maga pedig befordult egy kis sikátorba, és eltűnt szemem elől. Elkezdtem fel és alá járni a part mentén, magam után vezetve a lovakat, s szittam Elektriket, mert a fejét járás közben állandóan rángatta, rászkódott, fut, nyerített. Amikor pedig megálltam, felváltva kapált a patájával a földet. Nyihogva beleharapott hátas lovam nyakába, szóval úgy viselkedett, mint egy elkényeztetett pürszon. Apám nem jött vissza. A folyó felől kellemetlen nyirkosság áramlott. Finomszemű csendes eső indult, s apró, sötét foltokkal szórta tele a nagyon unalmassá vált, buta, szürke gerendákat, amelyek körül kószáltam. Elfogott az unalom, s apám még mindig nem jött. Egy finn származású rendőrőrszem, aki szintén egészen szürke volt, fazékszerű, hatalmas, régi csákóval a fején, alabárdal, vajon miért tartózkodik egy rendőrőrszem a Moszkva folyó partján, oda jött hozzám, s vénasszonyos, ráncos képét felén fordítva megszólalt. Mit csinál itt ezekkel a lovakkal, úrfi? Adja ide a kantárt, tartom egy darabig. Nem feleltem neki. Dohányt kért. Hogy megszabaduljak tőle, aztán meg a türelmetlenség is gyötört, pár lépést tettem abba az irányba, amerre apám ment. Aztán végigmentem a sikátoron, befordultam a sarkon, s megálltam. Az utcán tőlem 40 lépésnyire egy kis faház nyitott ablaka előtt, háttal felém, ott állt apám. Mellével az ablakpárkánynak dőlt, a házban pedig félig függönnyel eltakarva, sötét ruhába öltözött nő ült, s apámmal beszélgetett. Ez a nő Zinaida volt. Megdermedtem. Erre bevallom, semmiképpen sem számítottam. Először el akartam futni onnan. Apám hátra néz, gondoltam magamban, s én elvesztem. De egy különös érzés, mely erősebb volt a kíváncsiságnál, sőt a féltékenységnél is, erősebb a félelemnél, visszatartott. Nézni kezdtem, s feszülten figyelve hallgatóztam, mintha apám valamit nagyon erősen hajtogatott volna. Zinaida hangjában vonakodás volt. Még most is látom az arcát. Bánatos, komoly, szép arc volt. Odaadás, bú, szerelem és kétségbeesés tükröződött rajta. Más szót nem találok a kifejezésére. Egy-egy kurta szóval felelgetett, nem emelte fel a szemét, csak elmosolyodott, alázatosan, de makacsul. Egyik ilyen mosolyáról megismertem az én régi Zinaidámat. Apám vállat vont, s megigazított a fején a kalapot, ami mindig türelmetlenség jele volt nála. Aztán ilyen szavakat hallottam. Vous devez vous séparer de cette. Zinaida kiegyenesedett, és kinyújtotta a karját. Egyszerre számomra hihetetlen dolog történt a szemem láttára. Apám hirtelen felemelte a korbácsot, melyel kabátja szárnyáról a port veregette le, s éles csapást hallottam, mely a könyökig mezítelen kart érte. Alig álltam meg, hogy fel ne kiáltsak. Zinaida megremegett, szótlanul ránézett apámra, lassan ajkához emelte karját, s megcsókolta a rajta pirosodni kezdő sepcsíkot. Apám eldobta a korbácsot, gyorsan felszaladt a kis lépcsőfokon, s berohant a házba. Zinaida hátrafordult, s kezét kinyújtva és fejét meghajtva, ő is elment az ablaktól. A rémülettől aléltan, riadt tanácstalansággal lelkemben visszarohantam. Végigfutottam a sikátoron, s elektriket majdnem elfelejtve visszatértem a folyópartra. Az egészből semmit sem tudtam megérteni. Tudtam, hogy hideg és fegyelmezett apámnak voltak néha dürohamai, mégsem tudtam megérteni azt, amit láttam. De azt is éreztem, hogy azt a mozdulatot, Zinaida tekintetét és mosolyát soha életemben el nem feledhetem, s hogy az arca, ez a váratlanul elém került új arc örökre bevésődött az emlékezetembe. Értelmetlenül néztem a folyót, s nem is vettem észre, hogy csorog a könnyem. Verik, gondoltam. Verik! Verik!
1: No, mit csinálsz? Add ide a lovam!
0: Csendült meg egyszerre apám hangja. Gépiesen kezébe adtam a kantárt. Felugrott elektrikre, az átfázott ló felágaskodott, s jó másfél ölet ugrott előre. De apám hamar megfékezte, belevágta a sarkantyút az oldalába, s öklével megütötte a nyakát. Ennyi, nincs korbácsom, mormogta. Eszembe jutott a korbácsnak előbbi suhogása és csapása, és megborzongtam. Hova tetted? Kérdeztem tőle rövid hallgatás után. Apám nem felelt, s előre vágtatott, utolértem. Feltétlenül látni akartam az arcát. Unatkoztál-e nélkülem? Szűrte a szót fogain keresztül.
1: Egy kicsit.
0: Hol vesztetted el a korbácsot? Kérdeztem újra. Apám gyors pillantást vetett rám. Nem vesztettem el, felelte. Eldobtam. Elgondolkozott, és lehajtotta a fejét. És akkor először, s alig, ha nem utoljára láttam, mennyi gyengétséget és sajnálkozást tudta kifejezni szigorú vonásai. Megint vágtába kezdett, s már nem tudtam utolérni. Negyed órával később érkeztem haza. Lám, ez a szerelem, tűnődtem újra magamban, mikor éjjel ott ültem az íróasztalomnál, melyen már kezdtek gyülekezni a füzetek és könyvek, ez a szenvedély. Hogy lehet fel nem háborodni, ha bárkitől ered is az ütés, még ha kedves kéztől is. Úgy látszik, ez is lehetséges, ha valaki szeret. Én pedig azt képzeltem. Az utóbbi hónapban sokat öregettem, és szerelmem minden izgalmával és szenvedésével kicsinyesnek, gyerekesnek és szánalmasnak tűnt fel nekem magamnak is ahhoz a más, nem ismert valamihez mérten, melyről sejtelem is alig élt bennem, és mégis ijesztett, mint egy ismeretlen, szép és fenyegető arc, melyet hiába törekszünk felismerni. Különös és borzalmas álmot láttam ezen az éjjelen. Ezt álmodtam. Belépek egy sötét, alacsony szobába. Apám ott áll, korbács a kezében, dobbant. Zinaida a sarokba húzódott, és nem a karján, hanem a homlokán van a piros csík. Mögöttük vérbe borulva felemelkedik Belovzorov, szétnyitja sápadt ajkát, s haragosan megfenyegeti apámat. Két hónappal később beiratkoztam az egyetemre. Fél év múlva meghalt apám, szélütésben Pétervárott, ahova rövid idővel azelőtt költözött át anyámmal és velem. Néhány nappal halála előtt levelet kapott Moszkvából, amely rendkívül felizgatta. Oda ment anyámhoz, és kérte valamire, s azt mondják, sírt is, az én apám. Annak a napnak a reggelén, amelyen a szélütés érte, levelet kezdett írni nekem franciául. Fiam, írta, félj a női szerelemtől, félj ettől a boldogságtól, ettől a méregtől. Ha
1: halála után anyám meglehetősen nagy összeg pénzt küldött Moszkvába.

0: Solymosi Bálint válogatásában Turgenyev első szerelem című novellájának részlete hangzott el. Fordította Áprili Lajos. Közreműködött Máté Gábor. A műsort Bognár Monika, Borlai Kinga, Kornides Tamás, Molnár András, Vajda László, Németh Gábor és Vári Marian készítette.
1: A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb, egy évvel később, február 28-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap sugározzuk. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
3: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Kedves hallgatóink, ma délben a tekenyei római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Tekenye a Zalai dombság északkeleti részén fekszik, Zalaszentgróttól 4 kilométerre. Az 1333-as pápai tizedjegyzék szerint már templomos hely volt, papját Miklósnak hívták. Ez a középkori kis templom a mai helyén állt, a falu központjában egy dombon. Körülötte volt a temető, amelyből mindmáig kerülnek felszínre régebbi korok lakóinak csontjai. A mai barokk templomot 1747-ben kezdték építeni, és egy év múlva szentelték fel Havas boldogasszony tiszteletére. 10 év elteltével 1757-ben toronnyal bővítették és harangot öntettek. Újabb 10 év múlva, szintén közadakozásból, a tekenyeiek egy második harangot is elhelyeztek a toronyban, amelyet azonban a II. Világháborúban rekviráltak. 1913-ban épült a szentély és a sekrestye. A templom ekkor nyerte el mai formáját. 1838-ban emelkedett önálló plébánia rangjára. A tekenyei Havas Boldogasszony templom 17 méter magas tornyában ma ismét két harang szolgál. A Szűz Mária tiszteletére szentelt nagy harangot 1920-ban öntötték Zeltenhofer Frigyes fiai soproni gyárában. A háború alatt elvitt kis harang helyett Gombos Miklós harangöntőmester készített egy újat 2009-ben Bános Ilona hagyatékából Jézus szíve tiszteletére.

0: Kedves hallgatóink, jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina, híreink következnek. Nem változott a Duna vízállás a Pakson, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hőség ma és holnap tetőzik, ezért most különösen fontos a fogyasztás csökkentés a kritikus esti időszakban. Összesen 629 településen van vízkorlátozás az országban, olvasható a kormány.hu oldalon. A legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a vártnál alacsonyabban alakult a tegnapi csúcsidei áramfogyasztás a rendkívüli kánikula ellenére. A rendszerterhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawattot ért el. A lakossági takarékoskodásnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak köszönhetően. Stabil és biztonságos Budapest vízellátása, jelentette be közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a Duna alacsony vízellása ellenére a szolgáltatás jelenleg még biztosítható. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy miközben a szakemberek folyamatosan az ellátás fenntartásán dolgoznak, elengedhetetlen a takarékoskodás. Tovább emelkedett az ukrán fővárost ért hajnali légitámadás halálos áldozatainak száma. 17-en vesztették életüket, és legkevesebb 44-en megsérültek a Kijevet és környékét ért orosz légicsapásokban. A támadások elsősorban raktárakat és logisztikai központokat értek, válaszul az orosz területet ért legutóbbi ukrán dróncsapásokra. A katasztrófavédelmi egységek továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a lángok eloltásán és a mentésen. Az Európai Unió 1,4 milliárd eurót folyósít a lefoglalt orosz banki vagyon kamataiból Ukrajna támogatására. A szankciók kezdete óta ez már az ötödik átutalás Kijevnek. Zárulások óta az orosz pénzeszközök 8 milliárd eurónyi nyereséget termeltek, de az Európai Bizottság közölte, hogy az orosz központi bank tagállamokban tárolt pénzeszközei továbbra is lefoglalva maradnak. Megújul a teljes hévjármű flotta a Szentendrei, a Rászkevei és a Csepeli vonalon. Az ehhez szükséges közbeszerzéseket még az idén kérják, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a hazahozott uniós forrásokból 42 új korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. Az első akadálymentes klimatizált szerelvények 2030-tól állhatnak forgalomba. Meghalt egy siklóernyős Szársomjón. A helyi önkéntes erdőtűzoltó egyesület közölte, a helyszíre mentő helikopter is érkezett, de a szerencsétlenül járt férfi életét már nem tudták megmenteni. Fertőzés miatt bezárták az Arlói tónál lévő strandot. A Borsodi tó vizében elszaporodtak a kék moszatok, és túl magas az algák által termelt klorofil szintje, ezért az idei fürdési szezonban már nem fogadhatnak vendégeket. Borsodabolcs-Zemplén vármegyében, a Vadnán, a Muhi és a Máji tónál, valamint Nyíklátházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos természetes fürdőhely. Az időjárásról. Mindenütt derült az ég, szinte az egész országban zavartalan a napsütés, csak helyenként lehetnek gomoly felhők az égen. Eső nem lesz, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, és este 25-32 fok várható.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rászedett kísértet. A nanyangi Zongtingpo még ifjú korában éjszaka egyszer egy kísértettel találkozott. Kérdezte, ki az? Kísértet, mondta az. Majd visszakérdezett. És te, barátom, kiféle vagy? Én is kísértet volnék, füllentette Tingpo. Hová tartasz? Faggatta tovább a szellem. Yuan városába, hangzott a felelet. Én is épp oda igyekszem, mondta a kísértet, és együtt mentek tovább. Néhány mérföld után megszólalt a szellem. Szer fölött kimerít a gyaloglás. Nem volna jó, ha fölváltva vinnénk egymást a hátunkon? Bizony nem volna rossz, válaszolta Tingpo. Előbb a kísértet vitte őt a vállán, de néhány mérföld után megszólalt. Barátom, te túlságosan nehéz vagy. Tán nem is volnál kísértet? Friss halott vagyok, magyarázkodott az ember, ezért nagyobb a súlyom. Ezután Tingpo vette vállára a kísértetet, ki csöppet sem volt nehéz. Háromszor is váltották egymást. Friss halott vagyok még, kezdte újra a szót Tingpo. Nem tudom, hogy a kísérteteknek mitől kell óvakodniuk. Csak az emberi nyálat nem állhatjuk, oktatta a szellem. Közös útjuk ekkor egy folyóhoz ért, és Tingpo hagyta, hogy előbb a társa keljen át. Hallgatózott, de a víz meg se csobbant. Bezzeg, amikor rákerült a sor, csobogott, locsogott a lába alatt. Hát te, miféle zajt csinálsz? Kérdezte a szellem. Ne furcsáljad, hiszen még friss halott vagyok. Nem gyakorolhattam a vizen járást, nyugtatta útitársát az álkísértet. Yuan városánál jártak, és éppen Tingpo volt a soros. Vállára kapta a kísértetet, és mikor már a nyakában tudta, megmarkolta hirtelen. A kísértet nagyot sikított, kiabálni kezdett. Kérte, hogy eressze le. Tingpo azonban rá sem hederített, még be nem ért vele a vásárba, ott aztán letette a földre. Akkor a kísértet kecskévé változott át, és Zongtingpo egyszerűen eladta. Nehogy mégis visszaváltozzék, előbb jól megköpködte. Miután másfél ezer pénzt kapott érte, hazament. Ezért mondták róla annak idején. Tingpo szellemet adott el, és megérte. Másfél ezer tallért kapott érte.

zöld ruhás leány. Egy Jitúba való ifjú, Yuching, akit a barátai Kis Sungnak neveztek, hogy könyveit nyugodtan olvashassa, a Lichuan templomba vonult vissza. Egy éjszaka éppen elmerült az olvasásban, amikor fiatal lány hangját hallotta az ablak felől, mely őt dicsérte. Jé, uram, te aztán szorgalmasan olvasol. Jé, meglepetve ugrott föl a helyéről, és meglátott egy hosszú zöld ruhába öltözött leányt, akinek kedvessége és szépsége párját ritkította. Jé gondolta, hogy nem emberi lény. Mégis megkérdezte, hogy hová való. Jól láthatod, uram, hogy nem vagyok én emberevő. Miért fárasztod magad a kérdezősködéssel? Jé egyszeribe úgy belé szeretett, hogy együtt töltötték az éjszakát. Megoldotta a leány finom fátyolruháját, oly karcsú,

lélek is elszállna belőlem. Akkor nem merek énekelni, nevetett a leány, nehogy elhagyjon a lélek. Jé azonban álhatatosan kérlelte, hogy énekeljen, mire a leány azt mondta. Nem vagyok rátarti, hanem attól félek, mások meghalhatják. De ha igazán ennyire akarod, felajánlom neked szerény művészetemet, ám egészen halkan. Épp csak, hogy megértesd. Azzal az ágyra támaszkodva énekelni kezdett, miközben lótusz lábacskájával toppantgatta ki az ütemet. Magas fán ül egy fekete madár, könyjárkálok én, már éjfélre jár. Sáros cipellőm, de mit bánom én? Téged szánlak csak, te árva legény. A hangja oly finom volt, mint a selyem szála. Alig lehetett megérteni, mit mond. Jő lélegzett visszafolytva hallgatta, hogyan sikamlik vagy izzik a dallam, és ha a füle elbódult tőle. Amikor a dalnak vége volt, a leány kinyitotta az ajtót, kikémlelt, és azt mondta. Attól félek, az ablaknál van valaki. Azzal vizsgálódva körüljárta a házat, de csak hamar visszatért. De hát miért aggódsz? Mitől félsz ennyire? Kérdezte az ifjú. A leány nevetett. A közmondás is azt mondja, a szellemek csak lopkodják az életet, félnek is mindig az emberektől. Rólam is szól ez a mondás. Aztán mindketten ágyba feküdtek, de a lány továbbra is aggodalmas és boldogtalan maradt. Számomra az élet öröme, mondta, talán most ér véget. Jő ilyetten kérdezte, miből gondolja ezt. Dobog a szívem, felelte a leány, és ha így dobog, akkor az én boldogságomnak vége van. Jő meg akarta nyugtatni, és azt mondta, a szívdobogás természetes dolog, akár a pislogás. Ugyan mit jelentene ez? A leány lassan-lassan földerült, és gyengéd szerelemben töltötték az éjszakát. Amikor aztán lejárt a vízi óra, a leány fogta a ruháját, leszállt az ágyról, s már nyitotta volna ki az ajtót, de egyszerre tétovázni kezdett, és visszatért az ágyhoz. Nem tudom mi okból, mondta, de nagyon szorong a szívem. Szépen kérlek, kísérj ki engem az ajtón. Jő azonnal fölkelt, és kivezette az ajtó elé. Ott a leány így szólt. Állj meg itt, uram, és nézz utánam. A házba csak akkor menj vissza, ha én már túljutottam a falon. Jő megígérte, aztán nézte, hogyan fordul be a leány a ház mögé. Amikor nem látta többé, vissza akart lépni a házba, de egyszerre csak hallotta, hogy a leány kétségbe esetten segítségért kiállt. Utána rohant, s nézelődött mindenfelé, de nyomát se találta. A hang az eresz felől jött. Jő fölemelte a fejét, s megpillantott egy hatalmas pókot, akkorát, mint egy golyóbis, amely valami kis élő lényt fogott, s az panaszosan kiáltozott a hálójában. Jő szétszaggatta, és leverte a hálót, megszabadítván a foglyot kötelékeitől. Egy zöld méhecske volt, akit megszabadított. Halálra váltan. Jő bevitte a szobájába,

s az asztalra tette. Az nem sokára kipihente magát, és megpróbálta lábára állni. Fölkapaszkodott a tustartóra, testét megmártotta a tusban, aztán úgy nedvesen előmászott belőle, s az asztalon vonszolva magát, testével a köszönöm írásjegyet írta az asztallapjára. Azzal kiterjesztette a szárnyát, kiröppent az ablakon, és tovaszállt. Nem tért vissza soha többé.

csúnyaróka tündér. Egy Mó nevű, Csangsából való írástudó ember nagyon szegényen élt. Még vattázott ruhát sem tudott szerezni magának télire. Egy este nagy nyomorúságában üldögélt a szobájában, amikor egy leány lépett be hozzá. A lány ruhája ragyogó szép volt, de a bőre fekete, s az arca csúnya. Nem fagysz így meg? Szólt a lány nevetve. Az ifjú ilyetten kérdezte, hogy ki légyen. Róka tündér vagyok, felelte a lány. Meghatott nyomorúságod és elhagyatottságod, s veled együtt akarom fölmelegíteni a hideg ágyadat. Az ifjú félt tőle, mert hiszen a róka, s hozzá még a rúdsága is taszította. Ezért segítségért kiáltott. A leány most nagy ezüst pénzeket tett az asztalra, és így szólt. Ha elviseled a látogatásaimat, minden alkalommal megajándékozlak. Mú örvendett a pénznek, és belement a dologba. Csak hogy az ágyon még egy szalmazsák sem volt, s így a leány kölcsönözte oda a köpenyét. Amikor megvirratt, a csúnya lány fölkelt, és megparancsolta. Azzal a pénzzel, amit adtam, most siess a piacra, és vásárolj puha selymeket, csináltas ágyneműt, vattázott ruhát, s gondoskodj elegendő ennivalóról. Ha mindig elfogadsz, jól fog menni a sorod, nem lesz több bánatod, nyomorúságod. Azzal elment. Mú elmondott mindent a feleségének. Az asszony maga is nagyon örült a dolognak, nyomban selymeket vásárolt és megvarta az ágyneműt. Este a róka megjelent és örömmel látta, hogy az ágyon már minden készen van. A feleséged ugyancsak szorgalmas, mondta. Arannyal illik őt megjutalmaznom. Ettől kezdve nem volt olyan estéjük, amikor szükséget láttak volna. A csúnya róka lány mindig hagyott hátra pénzt, amikor elment. Egy év alatt a ház és a szoba valósággal megújult, megcsinosodott. Ruháikat kívülbelül hímzés ékesítette, gazdag emberek módjára éltek. A róka adományai azonban idővel csökkenni kezdtek. Ezt Mó egyszer megelégelte, s fölkeresett egy varázslómestert, akivel átokformát mázoltattak az ajtóra. Amikor a leány megérkezett, lerágta az írást, és szétszórta a földön, majd belépett, és így szólt. Méltatlanul és hálátlanul cselekedtél. Rögtön a végső eszközhöz folyamodtál. Hát én most mivel válaszoljak? Mint hogy kölcsönösen meguntuk egymást, magamtól is elmentem volna. S most, hogy a szerelemnek vége, vissza fogsz szolgáltatni mindent, amit tőlem kaptál. Azzal elment nagy mérgesen. Mú félelmében újra a varázsló tanácsát kérte. A mester egy kis emelvényt kezdett összetákolni, de még be sem fejezte, amikor egyszerre csak földre bukott, és arcát teljesen elöntötte a vér. Megvizsgálta magát. Hát az egyik füle le volt vágva. Az emberek iszonyodva futottak széllyel. A varázsló mester eltakarta a fülehelyét, és menekült, mint a patkány. Mú szobájában mosdótál nagyságú kövek röpködtek a levegőben. Az ajtók, ablakok, fazekak és üstök közül egy sem maradt éppen. Mú az ágy alá bújt, és a falhoz préselte magát szörnyű félelmében. Aztán látta, hogy belép a rókalány. A karjában egy macskafejű, ölepfarkú állattal. A róka az ágy alá tette a szörnyeteget, és Múra uszította, mondván, hogy most emberlábat lakmározhat. Az állat fogai élesek voltak, akár a kés. Velük nyomban szétmarcangolta Mú cipőjét. Emberünk összegömbölyödött az ágy alatt, hogy minél jobban elrejtse magát, s egyetlen tagját sem merte megmozdítani. A szörnyeteg most leharapta egy ujját, és hallani lehetett, ahogy a foga közt ropogtatta. Mú rettentő fájdalmában jajgatni és könyörögni kezdett. Minden aranyat és gyöngyöt adj elő, mondta a róka lány. Semmit el ne rejts. Mú megígérte, és akkor a leány megállította a szörnyeteget. Emberünk nem tudott a lábára állni, megmondta hát, hol találni az értékeit, és a leány maga szedte össze őket. Ám a gyöngyökön, hajdíszeken és ruhákon kívül mindössze valami 200 aranyat talált, s az neki kevés volt. Ismét Múra uszította az állatot, s az újra marcangolni kezdte. Mú jajgatott, kiabált, könyörgött és dühöngött. A leány végül is kikötötte, hogy 10 napon belül 600 aranyat kell kapnia, s amikor Mú ezt megígérte, karjába kapta az állatot és eltűnt. Sokáig eltartott,
míg a házbeliek összegyülekeztek. Amikor Moot kihúzták az ágy alól, egyik lábából ömlött a vér, s két ujja hiányzott. A szoba üres volt, minden értékes darab eltűnt belőle. Csak az a régi rongyos takaró volt meg, s mikor Moot ágyba fektették, azzal takarták be. Továbbra is rettegett. Mi lesz, ha 10 nap múlva visszajön a rókalány? Eladta hát a rabszolganőket, pénzét tette mindenét, s végül is együtt volt az összeg. A mondott időben megjelent a rókalány, átvette a pénzt, és szó nélkül távozott. Múlábát mindenféle orvossággal kezelték, de csak 1/2 év múlva kezdett gyógyulni. A család pedig élt ugyanolyan szegényen, mint annak előtte. A róka tündér egy közeli faluba, bizonyos Jühöz költözött. Jű paraszt volt, és családja nagyon szegény. Alig telt el 3 év, és már rendben be tudták adni a gabona adójukat. Új házat építettek maguknak minden hozzávalóval, pompás ruhákat viseltek, és egész életükre el voltak látva. Mú mindezt látta, de nem mert kérdezősködni. Egy ízben a falun kívül jártában találkozott a róka lánnyal az úton. Azonnal letérdelt az út bal oldalára. A leány szóra sem méltatta, csak összetekert 5-6 aranyat egy fehérkendőbe, és odavetette neki, majd sarkon fordult, és otthagyta. Később Jő meghalt korai halállal. A róka lány nyomban megjelent, hogy a ház minden aranyát és sejmét összeszedje, s magával vigye. Ezt látva azonban Jő fia odaborult eléje, és esdekelve kérte. Most, hogy apánk eltávozott, a fiait nem fogadod el gyermekeidnek? Hát olyan könyörtelen volnál, hogy szegénységben hagyj hátra minket. Erre a csúnya leány eltűnt, s nem jött vissza soha többé.

kis vadászkutya. Sanyumban Wei Chung Tang a más emberek társaságát túlságosan terhesnek találta, ezért könyvtár szobáját egy buddhista kolostorban rendezte be. De itt is szenvedett attól, hogy szobájában igen sok volt a poloska, a szúnyog és a bolha. Éjszakákon át nem tudott aludni tőlük. Egy ízben étkezés után kicsit pihenni az ágyára heveredett, és ekkor egy parányi lovas katona lovagolt be a szobájába. A sisakján fácán toll volt, a teste talán 2 hüvelyknyi magas, a lova pedig akkora lehetett, mint egy gyertya. A kezén védőkesztyű volt, és vadász sólyom, akkora, mint egy légy. Gyors vágtában körbe lovagolt a szobában. Az írástudó alig szögezte rá a tekintetét, amikor hirtelen még egy lovas hatolt be a szobába. Öltözéke olyan volt, mint az előzőjé. Derekán azonban íjat és nyilat viselt, és egy vadász kutyát hozott magával, akkorát, mint egy nagyobb fajta hangya. Egy újabb szempillantás múlva sűrű tömegben követte őket, sok száz gyalogos és lovas, sok száz vadász sólyommal és sok száz vadász kutyával. A szúnyogok és legyek felröppenve menekültek, de a kis vadász sólymok rájuk csaptak, és megölték valamennyit. A kis vadászkutyák fölmásztak az ágyra, végig szaglázták a falat, és fölfaltak minden tetvet, és minden bolhát. Valahány féreg a hasadékokban rejtőzködött, azt mind kiszimatolták, és előhajtották, úgyhogy pillanatok alatt teljesen kiirtották őket. Az írástudó úgy tett, mintha aludna, de nézte őket. A sólymok a testére telepedtek, a kutyák rajta mászkáltak. Csak hamar egy sárga ruhába öltözött ember érkezett. Fejedelmi süveget viselt, amilyet királyok szoktak. Fölkapaszkodott a szoba másik ágyára, 4 fogatát a gyékény derék aljához kötötték, a lovasok pedig egy szempillantás alatt leszálltak a nyerekből, s fölajánlották neki az elejtett szárnyasokat és vadakat. Csapatba gyűltek az oldalán, és valami ismeretlen nyelven beszéltek hozzá. Nem sokkal utóbb a király kicsiny kocsijára szállt, és testőrei fölnyergelték a lovaikat. Nagy lódobogással vágtattak kifelé, sűrűn, mint amikor babot szórnak szerteszét. Mögöttük porfelhő szállt a magasba. Mind elmentek már. Az írástudó még mindig utánuk meregette a szemét, csodálkozva, s nem is sejtvén honnan jöttek. Aztán a cipőjébe lépett, és kiment, hogy utánuk nézzen, de azok nyomtalanul eltűntek. Visszatért a szobába, és benézett minden sarokba, de semmit sem talált, csak a fal egy tégláján feküdt, hátra hagyva egy kicsiny kutya. Az írástudó gyorsan megfogta, egészen szelid volt, és a tustartójába tette, majd minden oldalról alaposan szemügyre vette. Egészen sima, finom szőre volt, a nyakán pedig kicsiny nyakörv. Az írástudó megpróbálta etetni, de a kutya csak megszagolta és otthagyta a morzsákat, aztán felugrott az ágyra, és a ruhák varrásaiban tetveket keresett, amiket szétropogtatott. Utána visszajött, és szépen lefeküdt. Eltelt az éjszaka, és az írástudó attól tartott, hogy megszökött. De ugyanúgy találta összegombolyodva, ahogy lefeküdt. És ettől fogva, valahányszor az írástudó aludni tért, a kutya fölugrott az ágyra, s fölfalt minden férget, amit csak talált. Egyetlen egy szúnyog vagy légy sem mert többé a szobába maradni, és az írástudó úgy megszerette a kutyát, mint valami csodás drága követ. Egy nap azonban az történt, hogy világos nappal aludt el, és a kutya melléje bújt az ágyba. Amikor fölébredt, az oldalára fordult, és a derekára nehezedett. Valamit érzett a dereka alatt, és megijedt, hogy a kutya az.
Nagy sietve fölugrott és megnézte. De a kiskutya már halott volt, és laposra nyomódott, mintha papírból lenne kivágva. Ám a férgek közül egy sem maradt életben.

az öreg róka. A Csin dinasztia idején egy oszingi embernek két fia volt, akik, amikor a földeken dolgoztak, gyakran megérték, hogy jön az apjuk és átkozza, hajszolja, és megismeri őket. A fiúk végül is elmondták ezt anyjuknak, aki meg is kérdezte urát a dologról. Az apa nagyon megijedt, mert megértette, hogy valami kísértet lehet az. Meghagyta hát a fiainak, vágják le a kardjukkal. Attól fogva a kísértet nem jelent meg a földeken. Az apa azonban aggódott, félt, hogy fiait még valami baj éri, így hát maga ment oda. A fiúk azt hitték, hogy itt a kísértet. Megölték tehát, és el is temették. Akkor a kísértet az apa alakjában odament annak otthonába, és azt mesélte a családnak, hogy a két fiú megölte a szörnyeteget. A fiúk este hazajöttek, és az egész család boldogságban élt. Múltak az évek, és nem döbbentek rá az igazságra. Később azonban egy buddhista pap járt a házuknál, aki így szólt a két fiúhoz. A ti atyátoknak nagyon rossz lehellete van. A fiúk elmondták ezt apjuknak, aki szörnyen megharagudott. Akkor a fiúk kimentek, hogy elmondják apjuk viselkedését a papnak, aki most felszólította őt, hogy azonnal hagyja el a házat. Az apa ekkor nyomban egy vén rókává változott, és bebújt az ágy alá. Akkor megfogták, és elpusztították, s megértették, hogy akit korábban megöltek, az volt az igazi apjuk. Újra temetést rendeztek tehát, és újra gyászba öltöztek. Az egyik fiú emiatt megölte magát, a másik meg bánatába és lelki furdalásába halt bele.

a régi kínai kísértett históriákat Kara György és Tőkei Ferenc fordításában Széjes Imre, Fenyő Ervin, Tóth Ildikó és Fodor Tamás olvasta fel. Zene Darvas Ferenc. A műsort Kakó Gyula, Táncos Tamás, Vágó Péter és Zoltán Gábor készítette.

hangfelvétel 2010-ben készült, és legutóbb 2017. július 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap sugározzuk.

0: amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. A Cornwalli népmesét Andai Kati mondja el.
1: A répa. Valamikor réges-régen élt két fitestvér. Vagyis, hogy igazat mondjunk, csak mostoha testvérek voltak, mert apjuknak két házasságából születtek. Bár egy apától származtak, nem volt még két ember, aki annyira különbözött volna egymástól, mint ők. Az idősebb ravasz volt, mint a róka, és kegyetlen akár a menyét. Még alig különböztette meg a lucernát a répától, már is úgy gyűjtötte a pénzt, mint hörcsög a gabonát. Később is mindig olcsón vásárolt és drágán adott el. Pénzt kölcsönzött a szomszéd szegény embereknek, aztán tízszeresen követelte vissza. És ha sikerült ekkora kamatot venni a szomszédon, örömében vörösre dörzsölte a kezét. Szép nagy házban lakott, drága bútorok között, kertjét magas kőfal vette körül. Ebédhez selyemruhába öltözött, s két térnadrágos szolga állt a széke mögött, hogy a tányérját váltsa. Legalább hétféle étel gőzölgött mindig az asztalán, hát még a sok csemege, gyümölcs, sütemény. Fenn, az ebédlőterem erkélyén, gyertyáktól körülvéve hegedűsök hegedültek, majd letört a kezük, míg uruk le nem rágta az utolsó csontot, le nem törölte álláról a zsírt. Ám bár az idősebb fivér ilyen gazdag volt, mégsem mondhatott senkit barátjának, sőt, a legtöbb ember gyűlölte aljas és kegyetlen kapzsiságáért. De ő nem is barátokat akart. Egyetlen vágya az volt, hogy minél magasabbra jusson, és mindenki hajlongjon, csúszson, másszon előtte. És szíve mélyén azt remélte, hogy egyszer a király is hall róla és gazdagságáról, és meghívja őt ebédre a palotájába. Akkor aztán nem lesz nála boldogabb ember a földön, gondolta. A másik fivér úgy különbözött tőle, mint a tűz a víztől. Semmi másra nem volt az égvilágon, csak egy soványka kis gazdasága, egy pár keskeny szántója, rétje, három tehene, egy kocája, egy öreg lova az istállóban, de olyan öreg, hogy már dolgozni sem tudott, egy még öregebb szamara, meg néhány csibéje, kacsája. Kora reggeltől késő estig dolgozott, hogy ezt is meg tudja tartani. Mégis mindig vidám volt, betegség, bosszúság nem bántotta. Egyetlen egyszer kért valamit a bátyjától, de akkor se kapott más, csak csúfolódást és sértegetést, végül még a szolgák is ráeresztették a kutyákat. Pedig ő soha még egy kóbor kutyát se kergetett volna el az ajtajától, ha csak egy csontja volt is a háznál. Ha egy egér csapdába esett, nem ölte meg, inkább elvitte egy fél mérföldre a háztól, s ott szabadon engedte. Öreg macskájának pedig külön adag tejet adott kárpótlásul. Egy áprilisi este, amikor baromfiait etette az udvaron, s éppen kivitte szakajtóját, hirtelen, mintha semmiből termett volna ott, egy kancsal öregember dugta át fejét a rozzant kerítésén, és egy ital vizet kért. Vizet, mondta a gazda, amennyit akarsz, ihatsz, mosthatsz, akár úszhatsz is benne, de ha bejössz, tudok adni valami ízesebbet, illatosabbat is. Nyájasan bevezette az öregembert a konyhába, vágott neki egy jó darab szalonnát, szelt egy karaj kenyeret, hozott egy kancsó almaborcs, az asztalra tette. Ez volt ételének és italának legjava. Az öregember nem sokat evett-ivott, mintha nem szokta volna meg a szalonna és az almabor ízét, de azért hálásan mondott köszönetet a vendéglátásért. Indulás előtt egy pillantást vetett a napra, amely már lenyugvóban volt, aztán egy másik gyors és éles pillantást a gazdára, s megkérdezte tőle, hogy vetette répát. A gazda nevetett, és azt mondta, persze, hogy vetettem répát. Olyanok is ültetnek répát, motyogta az öregember, akik még a koldusnak se adnának egy lerágott szalonna bőrt sem. Bizony. Még motyogott valamit, de a gazda nem értette. Az öregember azután elment, s a gazda nem is gondolt vele többé. Néhány hónappal később a szegény ember kiment, hogy hazahozzon egy kis répát, és a földet túlsó végében valami furcsát látott, mintha egy hatalmas bokor állt volna ott, pedig hát mióta az eszét tudta, azon a részen sose volt bokor, se közel, se távol. Még egyszer megnézte, hát ha káprázott a szeme, de a bokor csak nem tűnt el. Hát amint közelebb ment, láttam, hogy tévedett, mert mi más lett volna az a furcsa valami ott a répaföld végében, mint egy répa. De akkora répa, hogy akkora nem volt még, amióta világ a világ, talán még az óriások szigetén sem. A gazda csak állt és bámult. Nem tudta levenni tekintetét a répáról, nem akart hinni a szemének. Hanem aztán, mikor magához tért, lóhalálában elszaladt a szomszédaiért. Késő estig ástak, mire a répát ki tudták szedni a földből. Másnap kora reggel társzekeret hoztak, lekaparták a földet a répáról, jó sok vödör vízzel lemosták, aztán nagy nehezen felrakták a szekérre. Utána megpihentek egy kicsit, mert nagyon kifulladtak. A répa úgy illett a szekérre, mintha neki készítették volna. Színe halvány zöldes sárga volt a tetején, és bíbor színűvé sötétedett a töve felé. Hatalmas levélernyője úgy libegett a reggeli szélben, mint egy szerecsen főnök toldísze. Pihenés közben azon tanakodtak, mit is csináljanak a répával. Ennyi répából egy egész ármádiának lehetett volna főzni, a zöldjén pedig, ahogy a gazda egyik öreg barátja mondta, 100 évig elélt volna egy özvegy 9 gyerekével. Úgy ám, mondta a másik, ha nem rohadna meg annyi idő alatt. Akkor biza elélne, mondta a harmadik. A gazda nem szólt bele a beszélgetésbe, csak nézte a répát, és gondolkodott. Végre aztán levette a kalapját, megvakarta a fejét, és így szólt. Hát, emberek, én azt gondolom, hogy a répa az répa, és az olyan közönséges répából van elég itt a földben, láthatjátok ti is. De ez a répa, ez nem közönséges répa. Ez nem arra való, hogy magunkfajta szegény ember fölszeletelje, megfőzze és megegye. Én azt gondolom, emberek, hogy talán a király őfelsége is szívesen vetne rá egy pillantást. Jól gondolom-e? Az emberek meglepődtek. Néztek a gazdára, néztek egymásra, végül megint a répára néztek. Aztán egyszerre azt mondták. Jól. A répát azonban el is kellett vinni a palotába. 6 ökröt fogtak a társzekér elé, meg még a gazda szamarát is. De így is csálé hajszba került, meg a szomszédság is neki feküdt a kerék küllőinek, míg a szekér kijutott a földről. Az országúton azonban már úgy ment, mint a parancsolat. Amint a városba értek, az emberek kitódultak az utcára, mintha cirkuszosok jöttek volna elefántokkal. Mindenki csodálkozott. A répát azok látták legjobban, akik az emeleti ablakokból, meg a háztetőkről nézték, mert a szekér oldala, meg a répára terített zsákok sokat eltakartak belőle. Mire a palotához értek, akkora tömeg vette körül a szekeret, hogy egy tűt se lehetett volna lejteni, de az őrök mindenkit megállítottak, s a gazda bevezette a 6 ökrét, meg a szamarát a palota udvarába. A király tüstént kijött. De nem csak kijött, hanem széket is hozatott, és felállt rá, hogy jobban lásson. Nagyon megcsodálta a répát. Csodálhatta is, mert ilyet ember még nem látott. Üzent a királynénak is, s az is kijött a palotából udvarhölgyeivel és az egész királyi családdal, hogy megnézze és megcsodálja a répát. S a kicsi királyfit a gazda feltette a szekérre a répa mellé. A királyfi nagy nehezen felkapaszkodott rá, és leült a tetejére. A király rettentően örült a répának is, meg annak is, hogy az ő fia milyen bátor. Szívből köszönetet mondott a gazdának az ajándékért, és így szólt szolgáihoz. Vegyétek le a répát a szekérről, de úgy, hogy baja ne essék, mert meglakoltok érte. Aztán tegyetek a szekérre sört, bort és más jó falatokat, amennyi csak ráfér. A szolgák meg is rakták a szekeret, még a gazda megreggelizett a hosszú út után a királyi konyhán. A gazda már réges-régen hazament, de a király még mindig felfelnevetett, ha eszébe jutott a répa, meg a fia, hogy ott ült a répa tetején. Nem is feledkezett meg a gazdáról, hanem elküldötte egy bizalmasát, hogy tudakozódjon utána, milyen ember is valójában. A király emberének mindenki csak jót mondott. Így hát a király különös keggyel gondolt rá, és kinevezte a királyi udvar fő répa szállítójának. Mostantól fogva jól ment a szegény ember sora. A módosok és gazdagok több napi járóföldről jöttek a tormájáért, meg a sárga répájáért, ha már a répáiból nem kaphattak. Hamarosan övé lett a legszebb hatökrös fogat az országban, csordában járt a marhája és nyájban a birkája. Öreg lova és szamara pedig különlegelőn legelt, ahol árnyékot és jó vízű patakot is talált. A gazda legfőbb kedvtelése az volt, ha nagy lakomát csaphatott konyhájában, és mindenki eljött, aki el akart jönni. De akár ítélet napig is kereshette, a kancsal öreg emberrel soha többé nem találkozott. Amikor a gazdag kabzsi fivér először hallotta répáról, és arról, hogy a király milyen kegyben részesíti azt az embert, akit ő mindig gyűlölt és megvetett, fekete lett a dütől, sárga az irigységtől, és senni se aludni nem tudott. 3 napba tellett, míg észhez tért. Egy répa, morogta magában. Még hogy egy répa. Ha őszi parack, vagy szőlő, vagy alma lett volna, de egy répa. Akkor hirtelen eszébe jutott valami. Olyan hirtelen, hogy majd beleszédült. Aztán kisietett, kocsijára ült, és elment a városba. Eladta mindenét, földjét, aranyát, de még a bútorait is. Zsákba rakta a pénzt, amit kapott, s elment a város másik utcájába, ahol az ország leghíresebb ékszerésze lakott. Ott aztán megvette az ékszerész legnagyobb rubinját. Szép rubin volt, tiszta és átlátszó, mint a király, piros, mint a legpirosabb rózsa, és akkora, mint egy tyúk tojás. Amikor az ékszerész a kezében tartotta, szikrázott a napfényben. Ez a rubin, mondta az ékszerész, csak király kezébe való. Közönséges ember nem méltó rá. A fokarfivér nagyon megörült ennek, de amikor fizetnie kellett, bizony még ki is fordította a pénzes zsákot. Hanem azért köszönetet mondott az ékszerésznek, gondosan begombolta a kis égköves dobozt a belső zsebébe, fürgén felugrott kocsijára és hazament. Másnap legjobb ruhájába öltözve elment a palotába, és megkérdezte az ajtónálót, hogy hajlandó volna-e a király drága idejéből 1 vagy 2 percet rápazarolni. Az ajtónálló visszajött, és udvariasan azt mondta, hogy király ura szeretné tudni, ki a látogató. A gazdag ember erre a kérdésre olyan kényelmetlenül érezte magát, hogy majd elszaladt zavarában. Életében először rájött, hogy nem tudja, ki ő. Azt tudta, milyen van, azt is mit hisz maga magáról. De azt, hogy ki ő, nem tudta. A nevét hiába mondta volna az ajtónállónak, azt a király alig ha hallotta. Így hát nem tudott mást mondani, mint azt, hogy gyerekkorában játszótársa volt annak, aki a répát hozta. De nehezére esett kimondani. Mikor a király ezt meghallotta a tróntermében, olyan jókedvre derült, csak nem hahotázni kezdett. Sejtette tüstént ki a látogatója, hallott róla eleget, mikor udvari répaszállítója után tudakozódott. Tudta, milyen kabzsi aljas ember, tudta, hogy kirabolja a szegényeket, becsapja a gazdagokat, és hallott arról is, hogyan kergette el féltestvérét, amikor a segítséget kért tőle. Kitalálta a király azt is, miért jön most hozzá. kitüntetésért, meg jutalomért. Elhatározta, hogy Móresre tanítja a gonoszt. Mikor a gazdag ember bejött remegve, hajlongva, csúszva-mászva a rubinjával, a király rámosolygott, és azt mondta, ha tudták volna, hogy látogatója az udvari répaszállító barátja, tüstént beengedik. A gazdag ember lenyelte ezt a keserű orvosságot is, megint meghajolt mélyen, de az arca vörös volt, mint a főtrák. A király azután megkérdezte tőle, mi áradban van. Erre a gazdag ember előkaparta ruhája titkos zsebéből a rubinos dobozt, földig hajolt és átnyújtotta. Felséges uram, ezt a csekélységet hoztam neked. A gazda répája olyan répa volt, amilyet soha király még nem látott. Rubint azonban látott a király már különbet is, elvégre király volt. De nem is az ajándék számított a királynak igazán, hanem az ajándékozó. Tudta, miért hozta a gazdag ember a drága követ, és mit szeretne kapni érte. Mosolygott, kegyes pillantást vetett a rubinra, és így szólt. Hát, ami szép, az szép. Igazán örülök neki. Már csak azért is, mert a fiam nem csak a világ legnagyobb réppáján üldögél szívesen, hanem szeret mindenféle színes gyöngyel, kavicssal, üveggel, kristállyal játszani, s bizonyára nagy öröme telik majd ebben az új kőben. Hirtelen ránézett látogatójára, és azt kérdezte. Aztán mit adjak neked királyi jó indulatum jeléül? A gazdag ember egész testébe reszketett az örömtől, azt se tudta, hova nézzen, tátogott, mint a hal, de egy árva szó nem jött ki a száján. Felséges uram, jóságod legcsekélyebb jele is végtelen boldogsággal töltene elnyögte ki végül. Azért szerénykedett, mert azt hitte, így tízszer annyit kap, mint amennyit kérni merne. A király megint csak mosolygott. Hát, ha nem tudsz választani, mondta, nem tehetek mást. Olyasmit küldök neked, amit én magam nagy becsben tartok. A gazdag ember újongva tért vissza falujába. Olyan büszkén és gőgösen ment végig az utcán, merev léptekkel, mint aki kardot nyelt. Két napig alig tudott enni és aludni. Más se járt az eszében csak az, mit is küld majd néki a király. Egész nap ott ült az ablakban, s ha éjszaka elaludt a székében, már is följött, mert azt hitte szekérzőrgést hall. Harmadnap reggel, ahogy ott ült a széken, egyszerre majd elállt a szívverése. Hófehér paripán bíborba öltözött futár vágtatott végig az utcán. A gazdag ember kiszaladt elébe, s a futár jelentette neki, hogy mindjárt itt a király adománya. Néhány perc múlva csak ugyan befordult az utcasarkon egy hatalmas szekér, amelyet a király istálló hat almás derese húzott. A szekér mellett két oldalt két lovas királyi egyenruhában, a szekér mögött pedig egy csomó falubéli. Hanem az a szekér olyan lassan közeledett, hogy a gazdag ember majd kibújt bőréből a türelmetlenségtől. Végül mégis beért az udvarába. Leemelték, amit ő maga is oly nagy becsben tartott. Egy szép nagy szelet a gazda répájából. Amint a gazdag ember meglátta, egy pillanatra meghőkölt, aztán futóra fogta. Futott, futott, futott, s ha nem lett volna olyan kövér és lomha, talán még ma is futna.
0: A Konvolli népmesét Szász Imre fordításában Andai Kati mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Éles Béla. A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb, egy évvel később, július 4-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Tizenhárom órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Összesen 629 településen van vízkorlátozás az országban, olvasható a kormány.hu oldalon. A legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a vártnál alacsonyabban alakult a tegnapi csúcsidei áramfogyasztás a rendkívüli kánikula ellenére. A rendszer terhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawattot ért el. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy az összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Hozzátette, péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás érvényes, és a legkritikusabb napok most jönnek. A magyar lakosság túlnyomó többsége már csökkentette a víz és áramfogyasztását a hőség és az energiaválság hatására, derült ki a European legfrissebb felméréséből. A lakosság 84%-a vett vissza az áramhasználatból, leginkább a háztartási gépek és a klíma ritkább működtetésével. A kormány válságkezelését a megkérdezettek fele értékelte pozitívan, ám az intézkedések megítélésében mély politikai törésvonalak mutatkoznak. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 kiemelt előterjesztést nyújtott be a képviselőknek, amelyek egyebek között a köznevelési intézmények szakmai autonómiájának visszaállítására, a rendészeti feladatok racionalizálására és az asztálysújtotta agrárágazat támogatására vonatkoznak. A gazdaság és költségvetési intézkedések mellett a javaslat csomag része az is, hogy szeptembertől a vényköteles gyógyszer általános forgalmi adója nullára csökkenjen. Megújul a teljes hévjárműflotta a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon. Az ehhez szükséges közbeszerzéseket még az idén kiírják, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. Az első akadálymentes klimatizált szerelvények 2030-tól állhatnak forgalomba. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, hogy emellett új rakodóhelyeket és parkolókat is kijelölnek, hogy megakadályozzák a konfliktusokat, amelyek korábban nehezítették a gyalogosok, biciklisek közlekedését, valamint a helyi üzletek működését. Online átverés veszélyre figyelmeztet a rendőrség Győr-Moson-Sopron vármegyében. A csalók változatos módszerekkel próbálják megszerezni az áldozatok pénzét és személyes adatait, gyakran ismert cégek, bankok, webáruházak vagy szolgáltatók nevében. Hangsúlyozták, soha nem szabad megadni banki vagy bankkártya adatokat, illetve netbanki belépési információinkat telefonon és ismeretlen weboldalakon. Végül nézzük, milyen időre számíthatunk. Mindenütt derült az ég, szinte az egész országban zavartalan a napsütés, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 13:04.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Március 25-én rendkívül furcsa eset játszódott le Pétervárott. Ivan Jakovlevics Borbély, aki a Voznyeszenszki prospekten lakik, a családneve elkallódott, s még a cégéren sem szerepel, amelyen egy beszappanozott arcú úr ábrázata, meg ez a felírás áll, eret is vágnak. Szóval Ivan Jakovlevics Borbély elég korán ébredt, és friss kenyérillata csapta meg az orrát. Kissé felemelkedett ágyában, és látta, hogy neje egy eléggé tisztes hölgy, aki nagyon szeretett kávét inni, éppen akkor szedi ki a kemencéből a forró kenyereket.
1: Praskovja Osipovna! Ma nem iszom kávét. Helyette inkább friss kenyeret ennék hagymával.
2: Hadd egyék kenyeret a tök Filkó. Nekem annál jobb, marad még egy porció kávé. Na tessék, itt a cipó.
1: Cipónak cipó? De mi az a kemény benne? Vajon mi lehet?
3: Nézd csak, Osipovna. Hát ez egy orr. Orr! Valóban orr. Ráadásul valamelyik ismerőség.
2: Hol vágtad le ezt az orrot, te vadállat? Te alávaló részeg disznó. Én magam jelentenek fel a rendőrségen, te zsivány. Már három embertől is hallottam, hogy borotválás közben úgy motoszkálsz az orruk körül, hogy alig bírják tűrtőztetni magukat. Ez az orr senki másé, mint Kováljov kollégiumi ülnöké, aki szerdánként és vasárnaponként szoktál borotválni.
1: Várj! Praskovja Osipovna. Rongyba göngyölöm, és leteszem a sarokba. Hadd feküdjék ott egy kicsi nyég, azután majd kivészem.
2: Hallani se akarok róla. Hogy engedném én meg egy levágott orrnak, hogy itt feküdjék a szobámban? Te összetöpörödött, kétszer sült. Csak vacakolni tud azzal a borotvával a szíjon. De a munkáját nem sokára egyáltalán nem tudja majd elvégezni. Ez a semmire kelő, tedd oda, fráter. Hogy még én tartsam a hátamat miattad a rendőrségen. Te kontár, te fajankó, takarodj kifelé, marsz ki! Vidd, ahol akarod, a szagát se érezzem.
3: Ördög tudja, hogy mi történt. Részegen jöttem én tegnap haza, vagy józanon. Viszont már nem tudom pontosan megmondani. Minden jel arra való, hogy hihetetlen eset történt, mert a kenyér az valami sűr dolog. De az orr egyáltalán nem az. Sehogyan se fér a fejembe. De majd elviszem és lejtem valahol.
4: Gyere csak ide, kedves barátom! Vedd fel! Elejtettél valamit!
3: Jó egészséget, méltóságos rendőr uram!
4: Nem, barátocskám, nem vagyok méltóságos úr. Mondd csak, mit ejtettél el? És hová még ilyen korán?
3: Borotválni megyek, uram, bizisten! És csak a szappan csúszott ki a kezemből.
4: Hazudsz! Ezzel ugye nem úszod meg. Légy szíves megmondani az igazat.
3: Én hajlandó vagyok kegyelmedet hetenként kétszer, sőt háromszor is megborotválni, minden ellenszolgáltatás nélkül.
4: Ugyan, barátocskám, szamárság. Engem három borbé is borotvál, és még nagy megtiszteltetésnek is tartja mindegyik. De mondj csak el, mit ejtettél el?
0: Kováljov kollégiumi ülnök eléggé korán serkent fel, és így csinált a szájával. Mindig így csinált, amikor felébredt, bár maga se tudta, hogy mi okból. Nyújtózott egyet, és odavitte magához az asztalon álló tükröt. Meg akarta nézni azt a pattanást, amely tegnap este pörsent az orrán. De legnagyobb ámulatára azt kellett látnia, hogy az orra helyén lapos folt égtelenkedik. Szörnyen megijedt, vizet kért, és megdörzsölte a szemét a törülközővel. Úgy van. Nincs orra. Csípkedni kezdte magát, hogy megtudja, nem álmodik-e. De úgy látszott, nem álmodik. Kováljov kollégiumi ülnök kiugrott az ágyából, megborzongott. Nincs orra. Azonnal odahozatta a ruháját, felöltözött, és repült egyenest a rendőrfőnökhöz. Szerencsétlenségére egyetlen kocsi sem mutatkozott az utcán, kénytelen volt gyalogszerrel nekivágni, miután jól beburkolózott köpenyébe, és zsebkendővel eltakarta az orrát, azt a látszatot keltve, mintha megerett volna az orravére.
5: De talán mégiscsak képzelődöm, hiszen az nem lehet, hogy elveszten az orrom csak úgy.
0: Elhatározta, hogy szokásától eltérően senkire se tekint, és senkire se mosolyog rá. Egyszer csak megáll egy ház ajtaja előtt, mintha gyökeret vert volna a lába. Megmagyarázhatatlan jelenet játszódott le a szem előtt. A kapu előtt egy kocsi állt meg, kinyílt az ajtaja, kissé meghajolva egy egyenruhás úr ugrott ki belőle, és felszaladt a lépcsőn. Mennyire megrőkönyödött és elámult Kovárjov, amikor észrevette, hogy ez a tulajdon orra volt. E szokatlan tünemény láttán úgy rémlett, forogni kezd vele a világ, érezte, alig bír megállni a lábán, eltökélte magát, hogy bármi történjék is, megvárja, amíg az orr visszatér a kocsihoz. Egész teste remegett, mintha lázrázta volna. 2 perc múlva valóban kijött az orr. Arannyal kivart nagy álló galléros egyenruhát viselt, szarvasbőr nadrág volt rajta, oldalán kart fityegett. Tolforgós sapkájáról arra lehetett következtetni, hogy államtanácsosi rangban éri világát. Mindenén látszott, hogy látogatóba készül valahová.
5: Hogy menjek oda hozzá? Egyenruháján, sapkáján mindenén látszik, hogy államtanácsos. Ördög tudja, hogyan kéne ezt csinálni? Nagyságos uram,

0: nélkül járkálnak a világban. Holmi Kofa, aki háborodott narancsot árul a Voskreszki hídon, talán megteheti, hogy ortalanul üljön ott. De olyan személy, aki kormányzói állás várományosa, azon kívül sok úri hölgy házába bejártos, például Csetarjova államtanásos néhol és másokhoz, maga is belátja. Én nem tudom, tisztelt uram, bocsásson meg, de ha az ügyet a kötelesség és a becsület szabályának szempontjából szemléljük, maga is megérti.
1: Hát egy mukkot sem értek. Magyarázza meg kimerítőbben.
0: Nagyságos uram, nem tudom, hogyan értsem az ön szavait, hiszen itt az egész dolog olyan világos, mint a nap. Vagy önnek az a szándéka, hisz maga az én tulajdon orrom.
1: Ön téved, tisztelt uram, én vagyok. Közöttünk nem lett semmilyen szorosabb kapcsolat. Egyenruhájának gombjai után ítélve minden bizonnyal más hivatalnál teljesít szolgálatot.
2: Mintha csak maga az ég világosította volna meg az elméjét, úgy határozott, hogy egyenest egy lapkiadó hivatalába robog, és még idejében közzétesz egy hirdetést az orr valamennyi ismertető jelének tüzetes leírásával, hogy bárki, aki találkozik vele, tüstént hazaszármaztassa, vagy legalábbis értesítést küldjön, hol tartózkodik az a fickó.
0: Ki vesz fel itt hirdetéseket? Jó napot!
3: Vesz magája?
0: Szeretnék közzétenni...
3: Bocsásson meg, kérem, tessék egy kis sétürelemmel lenni.
0: Kedves uram, szabad kérem, nagyon sürgős.
3: Rögtön. 2 rubel 43 kopejka. Ebben a pillanatban 1 rubel 64 kopejka. Igen. Ön mit uhajt?
0: Kérem, nagygazság és disznóság történt. Még most sem tudom, hányadán áll a dolog. Csak annyit szíveskedjék közzétenni, hogy az, aki előkeríti nekem ezt a gazfickót, illő jutalomban fog részesülni.
3: Szabad kérdeznem, mi a családneve?
0: Nem, minek ide családnév? Nem mondhatom meg. Nekem igen sok ismerősöm van. Csetarjova államtanácsosné, Alexandra Grigorievna Potocsina törstiszné, meg Isten ments, hogy megtudják, csak írja egyszerűen kollégiumi ülnök, vagy még jobb lesz így őrnagyi rangot viselő személy.
3: És ha megszökött egyén cselédje önnek?
0: Mi? Hogy a cselédebe? Akkor még nem lenne ilyen nagy gazsága részéről. Én tőlem az orr szökött meg.
3: Furcsa vezetéknév. És tetemes összeget lopott öntől az az orr úr.
0: Hogy orr úr? De hiszen ön félreérti a dolgot, az orrom, a tulajdon orrom tűnt el nyomtalanul. Maga Belzebub akar csúfot tűzni belőlem.
3: Tehát hogyan tűnt el? Sehogy sem értem.
0: Hát nem tudom önnek megmondani, hogyan, de a lényeg az, hogy most a városban kocsikázik össze-vissza, és az államtanácsosnak mondja magát. Éppen ezért kértem önt, közöljön egy hirdetést az újságban, hogy aki elcsípi, haladéktalanul hozza hozzám.
3: Nem tehetek ilyen hirdetést az újságba.
0: Hogy? Miért nem?
3: Hát, csak. Esetleg csorbát ütne a lap tekintélyén. Ha mindenki arról kezd firkálni, hogy megszökött az orra, akkor... Már úgyis azt beszélik, hogy sok képtelenség és hazug mendemonda jelenik meg az újságokban.
0: De miért volna ez képtelenség? Ebben az esetben szó sincs ilyesmiről.
3: Hát csak maga gondolja, hogy nincs. De múlt héten is fordult elő hasonló eset. Beállított egy hivatalnok, ugyanúgy, mint ahogy most ön idejött, hozott egy cédulát, 2 rubel 73 kopejkát kellett fizetnie érte, és az egész hirdetés abból állt, hogy elbitangolt egy fekete szőrű uszkár. Azt hinni az ember, hogy ebben semmi különös nincs. És mégis kiderült, hogy gúnyirat. Az az uszkár, már nem emlékszem, melyik intézmény pénztárosa volt.
0: Te hiszed, én több holmi uszkárról, hanem a tulajdon orromról akarok hirdetést adni, vagyis hát az majdnem annyi, mint a saját magamról volna.
3: Nem, ilyen hirdetést semmiképpen sem tudok felvenni.
0: De mikor nekem elveszett az orrom?
3: Ha elveszett, akkor az az orvosra tartozik. Azt beszélik, hogy vannak emberek, akik olyan orrot tudnak ragasztani, amilyet csak akarnak. Egyébként most veszem észre, hogy ön minden bizonnyal igen vidám kedélyű ember, és szeret társaságban tréfálkozni.
0: Hát esküszöm az élő Istenre. Külön

0: Mert tessék, ha már idáig fajult a dolog, hát megmutatom magának.
1: Minek így idegeskedni? Egyébként, ha nem kellemetlen önnek, igen kívánatos volna megtekinteni.
2: Csak hogyan rendkívül furcsa, egészen lapos a helye, akár a frissen sült palacsinta. Igen, szinte hihetetlenül lapos.
0: De még most is fog vitatkozni? Magának is be kell látni, hogy lehetetlen fellevenni ezt a hirdetést. Én különösen hálás leszek, és nagyon örülök, hogy a história révén szerencsém volt megismerkedni önnel.
3: Hát igazán mondom, engem is bánt, hogy ilyen furcsa eset történt önnel. Nem parancsol egy kis burnotot cipantani? Ez megszünteti a fejfájást, elűzi a búbánatot, sőt, még aranyér ellen is használ.
0: De értem, hogy van kedve ilyenkor viccelődni? Nem látja, hogy nekem éppen az nincs, amivel szippanthatnék? Vigye el az ördög a maga dohányát. Én most rá se tudok nézni, nem csak az olyan vacak bereziniaira, mint a magáé, hanem még ha rapét kínálna, arra sem.
4: Alaposan felpaprikázva távozott a lapkiadóból, és elindult haza. Mire hazaért, nem is érezte a lábát. Már alkonyodott. A hiába való lótásfutás után komornak és rendkívül undorítónak rémlett a lakása. Amikor belépett az előszobába, a piszkos bőrdíványon Ivánt, az inasát pillantotta meg, aki hanyat fekve köpködött a mennyezetre, és eléggé ügyesen találta el mindig ugyanazt a pontot. Ez a példátlan közömbösség feldűítette Kovályovot. Kalapjával kupán vágta az inast, és ráripakodott.
0: Kadifno! Te mindig hülyeségekkel lopod a lapot? Istenem, Istenem, miért szakadt rám ez a bal szerencse? Ha a kezem vagy lábam hiányoznék, még mindig jobb lenne. Ha fülem nem volna, az rossz lenne, de mégis elviselhetőbb. Az ortalad ember azonban, tudja az ördög micsoda? Madár is, meg nem is, polgár is, meg nem is. Jobb, ha fogja az ember és kidobja az ablakon. Még ha háborúban vagy párbajban vágták volna, de vagy én magam lettem volna az oka, de csak úgy potyára ingyen haszontalanul veszett el. De nem, ez nem lehet. Nem valószínű, hogy az ember orra elveszett, semmiképpen sem valószínű. Ez minden bizonnyal csak rossz álom, vagy egyszerűen káprázat. Lehet, hogy valahogy a tévedésből víz helyett a szeszt ittam meg, amivel borotválkozás után szoktam bedörzsölni az államat. Az a hülye Iván nem vette észre, és én derekasan megyagadtam belőle. Tiszta karikatúra. Még ha egy gomb, vagy egy ezüstkanál, óra, vagy valami hasonló veszett volna el, te, hogy az orra vesszen el valakinek, ráadásul a saját lakását. Úgy látszik, a törstiszné nyilván bosszúból elhatározta, hogy csúfát esz. Végett, felbérelt valami javasasszony, mert semmiképpen sem lehetett feltételezni, hogy az orromat levágták volna. Senki sem jött be hozzám a szobámba. Iván Jakovlevics, a Borbé pedig még szerdám borot vált, és az egész szerdai nap folyamán, sőt, csütörtökön is megvolt az orrom. Épségben, azon kívül fájdalmat is éreztem volna, és a sebb kétségtelenül nem tudott volna olyan hamar beengedni, és olyan lapost lenni, mint a palacsinta.
5: Itt lakik Kovályov kollégiumi ülnök?
0: Kerüljön beljebb, biztos úr. Kovályov őrnagy itt van.
5: El tetszett veszíteni az orrát?
0: Igen.
5: Megvan. Megtaláltuk. Azaz mi? A rendőrség.
0: Mit mond? Hogyan?
5: Furcsa véletlen folytán útközben csípték el. Már postakocsiban ült, és Rigába akart utazni. Útlevele is volt, amelyet jó régen állítottak ki egy hivatalnok nevére. Érdekes, eleinte magam is úriembernek néztem, de szerencsére Nálam volt a pápa szemem, és így tüstént észrevettem, hogy egy orr. Én ugyanis rövidlátó vagyok, és ha ön elém áll, én csak annyit látok, hogy önnek van arca, de se orrot, se szakált, se semmit nem tudok megkülönböztetni rajta. Anyósom szintén egészen vaksi.
6: Hol van? Hol? Mindjárt szaladok
5: a... De törje magát! Ha? Tudtam, hogy szüksége van rá, és magammal hoztam. Az a különös, hogy ebben a dologban a Voznyeszenszki utcai Galát Borbé a főbűnös, aki most az őrszobán csücsül. Már régóta iszákossággal és tolvajlással gyanúsítottam, és még tegnap előtt is elcsent egy boltból egy tucat pitykét. Az ön orra tökéletesen olyan, mint volt.
6: Úgy van. Ez az. Pontosan. Ez az. Fogyasszon el ma velem egy csészettél.
5: Nagy élvezetnek tartanám, de sajnos semmiképpen sem tehetem meg. Innen egy ideggyógyintézetbe kell hajtatnom. Nagyon felment az ára mindenféle élelmiszernek. Nálam lakik a napám, vagyis a feleségem anyja is. No meg ott vannak a gyerekek. Az idősebbik különösen nagy reményekre jogosít, roppant okos fiúcska, de egy fittingem sincs, hogy tanítassa.
6: De itt van, biztos úr, ez a vörös hasú bankó a magáé.
5: Alázatosan köszönöm, ön nagy úr! Sok szerencsét a ragasztáson!
6: Ugyan pontosan ez az, még a patalás is itt van, amelyik tegnap pörsent a bal oldalán. De vajon visszaragad-e? Da, bász vissza, te hülye! Te, csak ugyan nem lehet vissza illeszteni? Hogy legyek meg onnékül? Rosszabb már nem lehet, mint most. Az ördög tudja, mi ez tulajdonképpen. Hogy merjek én ilyen fertelmes ábrázattal emberek közé menni? Ismerőseim köre nagy. Ma is két családhoz kellett volna Beddebestére, Csetarjova államtanácsos néhoz, Voltocsina törzstisztnéhez. Ha már azok után, amiket most elkövetett ellenem, nem állok többé szóba vele. Legfeljebb a rendőrségen keresztül írok is neki egy levelet. Biztosan ő a bűnös. Nagyságos Alekszandra Grigorjevna úrhölgy. Nem tudom megérteni különös eljárását. Legyen nyugodt, hogy viselkedésével semmit se nyer, és semmiképpen sem fog rákényszeríteni arra, hogy feleségünk vegye a lágyát. Higgy el, hogy az orrobbal kapcsolatos esetet Töviről hegyire ismerem, úgy szintén azt is tudom, hogy ebben önt a főbűnös és senki más. A magam részéről kötelességemnek tartom önt előre értesíteni, hogyha az általam létett orr nem kerül vissza a helyre, még a bajnap folyamán, akkor kénytelen leszek a törvény védelméhez és pártfogásához folyamodni. Egyébként teljes tisztelte vagyok, de alázatos szolgája Platon Kováriov.
7: Igen, tisztelt uram, Platon Kuzmics. Levele rendkívül meglepett. Őszintén bevallom, sohasem vártam volna ezt, főként, ami az ön részéről hangoztatott igazságtalan szemrehányásokat illeti. Ön említést tesz még az orráról is. Ha ezen azt érti, hogy én fricskát akartam adni az ön orrára, vagyis szabályszerűen ki akartam önt kosarazni, akkor meglepő, hogy éppen ön beszél ilyesmit, holott én, nagyon jól tudhatja maga is, éppen ellenkező véleményen voltam, és ha ön akár tüstént megkéri a lányom kezét, úgy, ahogyan illik, én kész vagyok azonnal eleget tenni e kérésének, mert ez mindig hővágyam volt, aminek reményében maradok szolgálatára, Alekszandra Potocsina.
8: Micsoda képtelenségek történnek ezen a világon. Néha egyáltalán nem lehet felfedezni a valószínűségnek még az árnyékát sem. Lám csak ugyanaz az orr, amely államtanácsosi rangban kocsikázott össze-vissza és olyan felfordulást okozott a városban, egyszer csak, mintha mi se történt volna, megint a helyén találta magát. Vagyis Kováljov őrnagy két orcája között. Mikor a borotválkozással elkészült, Kovaljov azonnal felöltözött, bérkocsit fogadott, és egyenesen annak az ügyosztálynak az irodájába hajtatott, ahol alkormányzói vagy kudarc esetén exekútori állásért könyökölt. Amint keresztül ment az előszobán, a tükörbe pillantott. Megvan az orra. Útközben találkozott Pottocsina törzstisznével meg a lányával, üdvözölte őket, azok pedig kitörő örömmel fogadták. Így hát nincs semmi baj, nem csorba az arca. Nagyon sokáig elbeszélgetett velük, és szándékosan elővette a burnócelencét, ott a hölgyek előtt nagyon hosszasan tömkötte a burnótot mind a két orjukába, és közben ez dünnyögte magában.
6: Ej, ezek a vászoncselédek, hogy milyen ostoba libák ezek. Hát ezt a kislány csak azért sem veszem el.
8: És ezután Kovaljov őrnagyot örökké jó hangulatban látták. Mosolygott, határozottan a sarkában volt minden csinos hölgynek, és egyszer megállt az üzlet soron egy kis bolt előtt, és valami érdemrend szallagot vett, nem tudni mi okból, mert őkelme nem volt lovagja semmiféle rendnek. Lám, milyen furcsa eset történt végtelen birodalmunk északi fővárosában. Mindazonáltal persze feltételezhetjük ezt is, azt is, amaszt is, sőt, lehet, hogy no, de nem történnek olykor-olykor képtelenségek. De ha belegondol az ember, igazán mondom, mégis van benne valami. Akárki, akármit mondjon, ilyen dolgok igenis megesnek néha a világon. Ritkán, de megesnek.

0: Elhangzott az orr. Gogol elbeszélésének rádióváltozata. Fordította Makai Imre. A szereposztás. Beszélő Velencei István. Kovályov őrnagy Kállai Ferenc. Az orr Harkányi Ödön. Iván Borbély Suka Sándor. Proszkovia a felesége Máté Erzsi. Hivatalnok Gera Zoltán. Rendőr Horváth Gyula. Pottocsina úrnő Schubert Éva. A felvételt készítette Olá Gyöngyi és Németh Zoltán. A rendező munkatársa Brayer Otto. Szerkesztette Furkó Zoltán. Rendezte Balázs János.
1: A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2003. november 14-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
3: Mi nyújtott reményt a múltban? Miből építkezhetünk ma? És hogyan tekinthetünk a jelen nehézségeiből reményteljesen a jövő felé? A válaszokért a Magyar Reformátusság dráva szögi bölcsőjébe kalauzoljuk el Önöket, ahol a remény zsinata, pontosabban a török hódoltság korában tartott hercegszőlősi zsinat 450. évfordulójának emlékére szervezett konferencián jártunk. Majd pedig egy olyan kiállításra is betekintünk, amely a hódoltság korától a polgárosodásig mutatja meg a hit megtartó erejét, a legnehezebb történelmi időkben is. Köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Dóka Viktória. Áldás békesség! A Mohácsi vész után 1576-ban a herceg szőlősi zsinat alapozta meg az egyházi rendet, és ezzel a Duna melléki református egyházkerület születését. Az erre emlékező júliusi konferencián a török hódoltság megpróbáltatásain túl a délszláv háború emlékeiről és a helyiek jövőképéről is beszélgetett kolléganőm, a ma Horvátországhoz tartozó Laskón. Emes Lilla elsőként Szentpétert, a horvátországi református keresztény kálvini egyház püspökét, a konferencia szervezőjét kérdezte.
4: Hosszú előkészület, nagyon egyszerű emberi hívószó, és a Jóisten áldása. Így alakult ki ez a konferencia, és ami nagyon fontos, hogy azok az Isten adta értékek, amelyekkel bennünket a Jóisten naponta megáld, ami valójában a mi megmaradásunknak a záloga, a Krisztusba vetett hit által oda vezet, hogy tudunk örülni az egymással való találkozásnak, és meg tudjuk fogalmazni azt az igényt, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy Isten igéje által épüljünk és erősödjünk. Szükségünk van arra, hogy ne azt mondjuk, hogy ugyan már herceg szőrsi kánonok 450 évvel ezelőtt, nem megemlékezés. Ez az élő hit éhségére való válasz, hogy mi érteni akarjuk azt, hogy mi történt az eleinkkel, azért, hogy ezt a napot, ezt a jelent úgy tudjuk értelmezni, ahogy a Jóisten az ő bölcsessége szerint ezt elénk adta, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a kihívásokra nem a mi emberi igyekezetünk, vagy fondorlatosságunk, vagy okoskodásunk, vagy sunyiságunk, vagy másik testvérünk hátba szúrása vagy hátba támadása a módja annak, hogy mi megéljünk, hanem az a krisztusi szeretet azzal a magabiztossággal, a rendbe, ami valójában jó az embernek. A református egyháznak ez a fontos kálvini gondolata, hogy az igéből megfogalmazódó rend az a boldogság és az a jó. Nem a törvény kegyetlenségéről beszélünk, hanem a törvénynek a boldog biztonságáról.
5: Hogy látja ennek a délbaranyai reformátusságnak a jövőjét, a jelenét, az építkezés mennyire része a mindennapjaiknak?
4: A gyülekezeteink a kis létszámúságban, az egyszerűségben, a szorgalmasságukban és az odaadásukban, ahogy az emberek szeretik az Úr Jézust, úgy szeretik az egyházközséget, az egyházat, a közösséget, amelynek nem csak ez a pillanat most a mutatója, hogy itt ez a laskói gyülekezet fölé lett és szorgoskodik, hanem hogy ebből így a jövőbe tekintünk most. Látjuk azt, hogy van jövő, látjuk azt, hogy van boldogság, és nem kell kételkednünk a megpróbáltatások miatt, ahogy ijeszgetnek bennünket, hogy fogyunk, meg nem vagyunk, meg gyengék vagyunk, vagy amikor elmondják kívülről, hogy mi nem is vagyunk igazi reformátusok, vagy hogy nem vagyunk jó magyarok, vagy igaz magyarok. És akkor ilyenkor szoktuk mondani mind a népeinknek, mind az egyháztagoknak, de magunknak is, hogy nézzünk csak körbe a családba. a mi asztalunknál evés előtt és evés után. Imádkozás van. A napot imádsággal zárjuk, imádsággal kezdjük. A gyermekeink azok olyanok, mint a nyilvesszők, ami tegezünkbe, olyanok, amire büszkék lehetünk, amelyek ott vannak mellettünk, amelyekre látjuk azt, hogy jövőképünk van. Iskolákba tanítunk hitoktatást, középiskolába, ugyan nincs saját egyházi iskolánk, de olyan ifjaink vannak, akik a kis létszám ellenére csúcs teljesítményeket valósítanak meg. És a legfontosabb, hogy nagyon szépen viselkednek, mint magyarként, magyarok irányába, a reformátusság, a református értékrenden belül, de ugyanúgy a más nemzetiségű és más vallásúak irányába is tudják bizonyságtételként megmutatni azt, hogy így viselkedik a református magyar ember. Úgyhogy nekünk a jelenünkön túl igenis van jövőképünk is, és ezt nem azért csináljuk, mert van választási lehetőségünk, hanem éppen azért csináljuk úgy, mert nincs választási lehetőségünk. Szerintem ez a predestináció lényege, a Jóisten így kipottyant bennünket erre a helyre, és csak itt van értelme a mi létezésünknek.
5: Sok mindenért érdemes ide látogatni, hiszen ahogy ön is említette, rengeteg értékük van, nem csak a paprika, amitől olyan finom a halászlé és a pörkölt itt, és olyan más, halpaprikás, bocsánat, így van, hanem a műemléki értékek, a gasztronómiai értékek, és a természeti értékek.
4: Európa leggazdagabb ornitológiai központja van itt, több mint 300 madarat regisztráltak itt a Kopácsi réten. Ezek a látnivalók, ezek igen érdekesek azoknak, akik kívülről jönnek, meg van is itt turizmus, meg jönnek, mennek az emberek, szeretettel várunk mi mindenkit, tehát be lehet jelentkezni, és akkor elmondjuk a templom történetet. De valójában akkor ez a gazdagság, hogy ezt nekünk saját magunknak, a saját magunk gyermekeinknek kell mind jobban beléjük tuszkolni, hogy itt nem tudsz lépni egyet, hogy ne botoljál bele valami olyanba, ami az ősök jussa. Horvátországi magyarokból jelenleg 10 000 van papíron, abból 8 000-nek anyanyelve a magyar. És úgy gondolom, hogy, és ezt súlykolom a saját gyermekeimbe is, meg a hittanúsaimba is, nagyon becsüljék meg magukat, mert nincs helyettük más. Így rendelte a Jóisten.
5: Kanalas Erzsébet a kórógyi gyülekezet presbitere. Milyen itt az élet Dél-Baranyában, Baranya horvátországi részén?
6: Jó, itt én elsősorban egyházi környezetben élek. A férjem volt a kórógyi lelkipásztor, ő most már nem tud szolgálni, de azért szeretek a gyülekezetben tevékenykedni.
5: Ezen az ünnepi konferencián sokat hallunk arról, hogy annak idején a kora újkorban a török hódoltság alatt milyen nehéz volt itt élni reformátusként. De a délszláv háború is egy óriási traumát okozott nem csak az itt élőknek, hanem minden térségben élőnek. Önök hogyan emlékeznek vissza erre a tragikus korszakra?
6: Nagy nehézséget okozott a családoknak, hiszen nagyon sok fiatal házaspár, akiknek kisgyermekeik voltak, elmenekültek Magyarországra, vagy ki ahova tudott, ahol voltak ismerőseik, mert nem tudták, hogy mi lesz. Az idősek meg általában otthon maradtak őrizni a házat. A férjem, bár ő magyar állampolgár volt, ő is ott maradt egy darabig, Csúzán, ez a Dél-Baranya, ugye Baranyai háromszögben van. Akkor már voltak gyermekeink, lebetegedett a legnagyobb gyermekünk, és kórházba akarták utalni, Eszékre, de már akkor olyan helyzet volt, hogy bombázták a kórházat is, és a férjem azt mondta, hogy nem visszük oda a gyereket, éjjel kijárási tilalom volt. Ő akkor 2 éves volt a kisfiunk, hanem hogy átvisszük Magyarországra. És akkor így Pécsen került a gyermekklinikára, és én ott maradtam vele, a férjem viszont visszament. És akkor volt egy olyan pár hónapos időszak, hogy ő utazgatott Csúza és Pécs között, jött hozzánk, de közben végezte otthon a szolgálatokat, és a sok utazás miatt is, mivel magyar állampolgár volt, magyar útlevéllel járt, meggyanúsították, hogy kémkedik, és akkor a hívei szóltak neki, hogy ne jöjjön többet, mert keresik. És akkor 92. januárjától nem ment vissza a gyülekezetekbe. És akkor így maradtunk Magyarországon, születtek még gyerekeink, aztán amikor béke lett, akkor a férjem mondta a püspöknek, ugye aki akkor itt a horvátországi résznek lett a püspöke, hogy ő szeretne visszajönni Horvátország területére, és akkor kerültünk Kórógyra.
5: Mit láttak visszatérve maguk körül a gyülekezetből, mi maradt a háború után?
6: Eszéktől délre, a Drávától délre, az a szlavóniai rész, Itt más volt a helyzet, például pont Kórógyon, ott az egész falu kimenekült, mert megtámadták a falut, a templomot találat érte, az egész falu körbe volt zárva, ott nem maradt senki, hanem mindenki elmenekült, elvitték őket testületileg. Akiknek nem volt rokonuk, ismerősük másutt, azok táborba kerültek. És éveken keresztül így éltek a kórógyiak Magyarországon, és amikor a férjem oda kinevezést kapott, akkor kezdődött a visszatelepülés. 97 végén, 98 tavaszán, és akkor a kórógyiak nagy része vissza is jött. Jöttek vissza az emberek, rendezték a házaikat, már betették a földeket, kisöpörték a romos templomot. A templomban nem lehetett istentisztelet, ugye, mert be volt szakadva a tető, a torony le volt rombolva, de próbálták újra indítani azt a régi életet, ami a háború előtt volt.
5: Ennyi évtizeddel a háború után éreznie bármit még ennek a nyomaiból?
6: A beszédben előkerül mindig, és amikor mi azt mondjuk, hogy háború, ugye mi mindig erre a 91-es háborúra gondolunk, nem a második világháborúra. Ez egy ilyen határvonal, hogy a háború előtt és a háború után. Nyilván mi a hívő emberek egyértelműen tudják, hogy Istennek köszönhetik, hogy hazatérhettek újra az otthonaikba, mert ez volt a vágyuk.
5: Lábadi Károly néprajzkutató professzor bemutatta a Remény zsinata című könyvét, ami erről a vidékről szól, ahonnan ön is származik.
7: Alsóbaranya második szülőföldem, mert az eredeti az bácskaság, feleségem, ő származik Alsóbaranyából, és a házasságunk révén kerültem ide. Megragadott a vidéknek a szellemi értéke, amely részben feltáratlan volt, és hosszú évtizedek óta arra vállalkoztam, hogy megmentsem a feledéstől, és ebbe illeszkedik ez a most megjelent könyv is. A 450. évfordulóra jelent meg, amikor a herszegszőlősi zsinatra emlékezünk.
5: Miért a Remény zsinata volt ez az esemény?
7: Igazából azért volt a Remény zsinata, mert az ország három részre szakadt. A lakosság azt lehet mondani, hogy állandóan határszélen élt, és tudjuk, hogy ez a határszélen élés micsoda megpróbáltatásokkal jár, és az itt elfogadott törvénycikkek megpróbálták a reménytelenség közepette reményt kelteni az emberekben, hogyha ezeket a törvényeket, amelyek mind az egyház, az eklézsiák vezetőire, mind a hívekre, mind a családokra vonatkoznak, akkor remény mutatkozhat arra, hogy az egyház is túléli ezt a nehéz időszakot, de ugyanakkor a magyarság is, amely nagy mértékben az eklézsiákat alkotta, hát túlélheti ezt a nyomorúságos időszakot.
5: Megfoghatatlan, leírhatatlan az az érzés, amit ez a középkori, korai keresztény alapokon álló templom nyújt. Tényleg a legkorábbi évszázadoktól kezdve Isten igéjeit megszólalt, és akkor a 16. századtól pedig a reformáció kezdeti időszakában olyan prédikátorok jártak itt, mint Sztárai Mihály, vagy Szegedi Kis István. Ön, ha belép egy ilyen templomba, vagy ebbe a templomba, hogyan gondol erre az örökségre?
7: Mindenképpen a helynek van szelleme, és ez a szellemiség túlmutat a múlton, hanem a jövő felé mutatja az utat. És amikor először megérkeztem ide a Drávaszegbe, egy zárt világot vettem észre magam körül, amely tele van szellemi értékekkel. Az itt élők nem is sejtették, hogy micsoda kincsek birtokában vannak, és ez ösztökélt arra, hogy foglalkozzam a vidékkel, és rádöbbentem, hogy nem elég csak néprajzi szempontból kísérni az évszázadokat, hanem az itt élők pontosan a zárság következtében az egyházzal szimbiózisban éltek, és emiatt elkezdtem egyháztörténettel is foglalkozni. Az egyháznak mindig a zászlajára volt írva, hogy a hitélet mellett a magyarság megőrzésére is mindenkor az évszázadok során nagy hangsúlyt helyeztek.

0: Budapestet szúszik korona, évszázados egyházládák és török motívumok mesélnek a Duna melléki reformátusság legkorábbi időszakáról. A Biblia Múzeumban a Hercegszőlősi zsinat emlékévében rendezett tárlat az egyházkerület történetének legfontosabb állomásait is bemutatja. Tímár Gabriella Ulla lelkipásztorral, a Biblia Múzeum vezetőjével Emesz Lila beszélgetett. Többek között arról a kiállításhoz kapcsolódó fát ábrázoló szoborról is, amely a Rádai ház kertjében az egyházkerület 450 éves fennállására emlékeztet.
1: Nem véletlenül a címe a kiállításnak, mint gyökér a szikasz földből, hogy abból támadt valami, és tulajdonképpen itt a Duna mentén a magyarságunk akkor találkozott az evangéliummal, egy lelki kiéhezett helyzetben volt. Ez kicsit most nekem úgy eszembe juttatja a II. Világháború utáni ébredési időszakot, a lelkileg kiéhezett és mélységben levő ember, amit a zsoltárok nagyon is megfogalmaztak, mikor ebben az állapotban találja meg őket az evangélium, és a prédikátorok jöttek, és hozták az evangéliumot. Na most, hogy milyen volt itt az állapot. Azt mondhatjuk, hogy kettős részben vannak olyan dokumentumok, amelyek arról Melantonnak is arról számolnak be, hogy nem bántja a protestáns népet a török. De hát ugyanakkor tudjuk, hogy például Szegedi Istvánnak is elég viszontagságos volt az élete pont a törökökkel kapcsolatosan. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden olyan gördülékenyen ment, de mégis a török alatt, ezt sokan mondják kutatók, hogy a protestánsoknak nem volt annyira nehéz a sorsa, mint amilyen lehetett volna, ha azt nézzük, hogy egy ellenséges vallás. Talán jobban megtűrték a fehérre meszelt falu épületeket, nem volt emberábrázolás, közelebb állt az ő mohamedán hitükhöz. Meg azt is tudjuk, hogy beültek a templomokba, amikor prédikátorok prédikáltak.
2: Milyen néprajzilag is érdekes tárgyakat találtak a kiállítás apropóján ebben a kutató munkában?
1: Hála Istennek, hogy a Néprajzi Múzeum, illetve annak idején már a 20. század elején felfedezték ezeknek az értékét, és például be is gyűjtötték, ami a kiállításon is megjelenik, a Kemsei templom szószék koronája, ez fogadja a látogatót, ez gyönyörű szimbolikus, mert alatta van a Biblia Múzeumnak az állandó kiállítása, mellette az egyház történeti, és lent azok a kiállított tárgyak, amelyek a gyülekezetekből kerültek be. A 20. század elején 1913-ban bontották el ezt az utolsó talpas templomot. Ez egy vályog vakolt falu templom volt, amelyet szükség esetén el tudtak bontatni, ha esetleg pont árvíz veszélyeztett ott a Dráva környékén a területet. De ilyen például, amit elhoztunk a pápai Pannonia Reformata Múzeumból, Dunántúli Múzeumunk az egyháznak, a nemeskei karzatmelvédeket gyönyörűek, meg ott van kiállítva a nemeskei szószék korona is. Tehát vannak olyan tárgyak, amelyek múzeumokba kerültek, és természetesen Rádai Múzeum is őrzi a Duna melléknek az igazán múzeális tárgyait. Részben múzeumokban vannak, részben pedig a gyülekezetek őrzi. Találkoztam különben olyan gyülekezetekkel, akik egyszerűen meghallották, hogy kiállítás, a kiállítás szót, és hallani is akartak róla, mert hogy elkerültek tőlük tárgyak, és szeretnének mindent maguk között tudni, látni, ugyanakkor nem alkalmas mindig egy-egy gyülekezeti épület arra, hogy ezeket megfelelő módon őrizzék. A páratartalomra gondolok, hőmérsékletre, a védettségre. Amikor mi gyülekezetektől kértünk felhívást, tettünk közzé, akkor kicsit az volt nekem az álmom, hogy együtt rendezzük meg ezt a kiállítást, együtt mutassuk meg magunkat, hogy kik vagyunk mi, és nem is csak a múzeális tárgyakra gondoltam, amikor kértem, hogy mondják azt, hogy ők mit adnának ide, hanem amit megőrzésre méltónak találtak. Valamiért őrzik. Nem dobják ki. Hát ilyen nagyon kedves tárgy, amit ki van állítva, egy pici faragott kakas, ami a Csobánka imaház tetején volt, aminek a fele már elkorhat. De lebontották, leszették, és nem dobták ki. Esperes úr ide adta. Ott van középpontban, amikor az ember érzelmileg kötődik hozzá, vagy padvégek. Már kicseréljük a padokat, már sok új templomban nincsenek azok a klasszikus templompadok, pedig ha belegondolok, hogy hány ezer kéz, hány ezerszer volt egy-egy padvég megsimogatva, megfogva, amikor az ember beült a helyére a padba. Ez érzelmileg egy nagyon erős felütés padvégeket bemutatni. Tegnap itt volt egy nagyon nagyos néném, aki azt mondta, hogy az az én padom volt. Aztán vannak nagyon szép urasztali terítők, úrvacsorai terítők, gyönyörű hímzettek, 1700-as évekből is kincsek ezek. Vagy persejek, különleges egyházládák. Minden gyülekezetnek volt egyházládája. Több száz éves egyházládák vannak. Az egyik legizgalmasabb, ugye a Dabi láda, aminek olyan fantasztikus szerkezete van. Mikor mentem érte, akkor mondta a tiszteletes úr, hogy a gondnok úrnak van egy kulcsa, akkor tudok menni, ha a gondnok úr ráér, és csak ő tudja kinyitni.
2: A Duna melléknek akár művészet történetileg, néprajzilag, építészetileg pont az a része a legjelentősebb, vagy legősibb, ami talán a leginkább elhanyagolt állapotban van. Ezért is fontos, hogy ezen a kiállításon erről a vidékről tárgyak megjelennek.
1: Ahonnan indult a mi történetünk, az Alsó-Baranya, ami határon túl van már, és Baranya. És aztán persze jöhetünk feljebb, ugye a nagyvárosai, Nagykőrös, Kunszent Miklós, mindegy komoly története van, visszafelé tekintve, meg aztán Ráckeve, Szegedi Kis István, Skalica Máté, stb. Sorolhatjuk ezeket a reformátorokat, vagy akik jelen voltak itt az egyházkelet életében. Ott nem is tudom mennyi, hány hímes templom volt. Ez egy nagyon érdekes folyamat, hogy az ember, amikor régiségeket elrak, és nem megsemmisíti, pedig valahol a lelkemén tudja, hogy nem lesz már helye. Mégis, hogy őrizzük, így vagyunk a saját tárgyainkkal is, és védjük, és féltjük, és közben azt látjuk, hogy már nem fog helyreállni. Ezt láttam a Mónosokori kis templomban is. Egy ember ott mellett, egy történelem, talán történész, aztán ketten laknak még a faluban, és valahogy mindig egy kicsit rendezgető, hogy rendben legyen az a maradék, ami még ott van, az a pár padvég, padocska, de már semmi más, minden az enyészeté, de van valami szakrális üzenete még így is ezeknek a templomoknak, és valószínűleg azt őrizzük, mert különben mit őrzünk, hát már omlik a fal, fél tetőben van szakadva. De például nagy öröm, hogy Kákisot rendbe hozta az egyházkerület. És nagyon érdekes, hogy nézem a klenódiumokat, ezek nagyon egyszerű anyagból készültek, szinte a szegénység klenódiumai, amiket használtak az úrvacsoránál. Közben voltak olyan időszakok, amikor megengedhették volna sokkal drágább anyagot is, csak hogy, mert ugye erről szólt az egykézés, hogy a földre egyben maradjon.
2: Ez a következmény, amit most látunk, tehát, hogy akkor még ezt nem látták valószínűleg, hogy az egykézésnek az lesz a következménye, hogy ezek a faluk 2026-ban elnéptelenednek, vagy már jóval előbb.
1: Igen, szóval biztos a szociológusok jobban meg tudják ezt magyarázni, hogy ez minek pontosan a következménye, a baranyai állapot. De döbbenetes volt azért végig autózni ezen a tavaszon, ezeken a falvakon is látni ezt az állapotot, hogy vannak próbálkozások, vannak erősebb települések, de a gyülekezetjeinknek az elnéptelenedése az máshol is van, de sehol nem annyira erős, mint itt.
2: Milyen örökséget őriz ez a bizonyos fa itt a Rádai ház udvarában?
1: Mindenki ajtásnak meg kell érkezni mába. És fel kell tenni azt a kérdést, hogy mi közön van hozzá. Hogyan múltam nekem ez? Ebben kifejezem azt, hogy úgy vállalom én ezt a múltat, hogy mégis ki tudom mondani, hogy én ennek 54. Heidelbergi Kárté kérdésére válsz, hogy hiszem, hogy ennek én is élő tagja vagyok, és az is maradok. Itt hiszel az egyházról. És hogy kifejezni ezekkel az áldás gyöngyökkel, kerámia gyöngyökkel, hogy ide tartozom. Ez az enyém, a múltam. És nagyon érdekes ez a fa, nagyon szép fémből készült. Csík Tamás Csabrendeki Kovács mester készítette, a Rendeki Horváth Gyula tervezte. A koncepciót meg én adtam hozzá, az egésznek az üzenetét, és az egész fa a burkolatában látszólag egy keresztre épül. Mert minden erre a keresztre és a kegyelemre épül. Ha megnézzük az egyház történetünk állomásait, különböző korszakok voltak, de az Isten hűsége az, ami végigvitte az egészet. Az Isten hűsége tartott meg minket a kommunista időkben, a török időkben, a hódoltsági korokban, meg utána, amikor eszméltünk újra. Szóval voltak nagyon gazdag és nagyon szegény időszakok, mármint lelkileg. A fa azt jelképezi, hogy sziklára, kövekre kapaszkodott gyökér, nagyon erős a gyökere, hogy az életben nincs olyan szárassága és kipusztult és kopár állapot az életnek, ami ha keresztre épülő élet, akkor ott ne fakaszhatna az Isten életed belőle. És ezt jelképezi ez a fa. Mert rárakom a saját áldás gyöngyömet, azzal jelképezem azt, hogy az én életemben is itt van a hitnek az áldása, hogy Isten megszólított, és hogy az Isteni az életem, és meg a közösséghez tartozom, és azt ráhelyezem erre a fára.
0: Amint gyökér a szikkadt földből, 450 éves a Hercegszőlősi Kánonok című időszaki kiállítás január végéig látogatható a Budapesti Biblia Múzeumban.

0: Műsorunk a Dikádi László Károly, a Hajmás kér Sólyi Református Társegyházközség lelkipásztorának igei gondolataival folytatjuk.
1: Hallgassuk meg Istenünk igéjét, ugye, mint írva található a zsidókhoz írt levél első részének első két versében, a következőképpen. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Kedves testvéreim, elgondolkozom azon, hogy vajon a 21. század embere érti-e, hogy mit jelent elsőszülött fiúnak lenni, mit jelent örökösnek lenni? Annyira megfeledkezik a mai társadalom arról, a mai világ arról, hogy apáink idejében igenis az elsőszülött fiú az örökölte a vagyont, az elsőszülött fiúnak kiemelt helyzete volt a társadalomban, és nagyon gyakran őneki kötelessége volt beteljesíteni az apának az akaratát. És ha valaki ismeri Fekete Istvánnak azt a gyönyörű novelláját, amelyben egy apa és a fia kindolgozik a mezőn, aztán az apa vélhetően infarktust kap, de a fiának még végrendelkezik, és azt is megmondja, hogy nem azt a lányt veszi el, a Zsuzsit, akit szeret, hanem a másikat, akit ők választottak neki, és a fiú végighallgatja, és a novella befejezése az, hogy esküvő van, és az apa által kiválasztott lányt veszi feleségül, és azt mondja, hogy így akarom én, mert így akarta ezt az én atyám. És két idős asszony megmondja, és úgy ült az asztal fönn, mint egy király. Hatalommal, erővel, maga mögött tudva mindazt, amit képviseltek az ősei, az ő apja és az azt megelőző generációk. Amikor arról beszélünk, hogy a generációk egymásra épülnek, hogy az emberi tudás is generációról generációra halmozódik fel, akkor igenis látni kell, hogy micsoda dolog az, hogy jöttek a proféták, a szolgák, Isten választottai, akik valamit meghallottak, valamit megértettek az Isten akaratából, akik valamilyen módon szóltak az Isten szájával, de mégis tükör által homályosan láttak, vagy még csak annyit se, vagy egy-egy üzenetet kaptak csak éppen meg, hogy ezt adjátok át, és micsoda előrelépés ehhez képest, hogy jön a fiú, aki mindent tud, aki az atya akaratát képviseli, akiről a magyar szólásmondás így fogalmazott valamikor, hogy az ő szájával én beszélek. Mert az első szülött, ha valahova elment, akkor igenis az apán számon kérték az ő szavait, mert őt készítették fel arra, hogy egyszer örökösként mindent tovább vigye. Amikor Jézus megjelent ebben a világban, akkor az ő szavai ezért minőségileg mások. Nem egyszerűen proféciák, nem egyszerűen ígéretek, nem egyszerűen valamiféle homályos elképzelés arról, hogy mit akarhat az Úristen, hanem egyértelműen tudása annak, hogy miért teremtetett a világ, hogy mi a célja a jelenben az Úristennek, és hogy az üdvösség előre el van készítve azoknak, akik hisznek. Kedves testvéreim, vajon belegondolunk-e, milyen borzongató dolog az, hogy a fiú, amikor megszületik a világba karácsonykor, akkor lemond szinte az isteni hatalomról, hiszen az ember gyermek a leggyámoltalanabb lény a világon. És mielőtt kiteljesedne újra teljesen az isteni hatalom, elhangzik egy szó, elvégeztetett, vagyis meghal értünk. A fiú betölti az atya akaratát. Nem beszél róla, cselekszi. És Istennek 21. századi gyermekeiként nekünk is ez, vagy legalábbis ez lenne a kötelességünk. Ne beszéljünk hitről, ne beszéljünk szeretetről, hanem cselekedjünk, és ilyen módon legyünk áldássá a világ számára, melyben élünk.

reggeli áhítatokért kövessék a Magyarországi Református Egyház Facebook oldalát, YouTube csatornáját és podcast felületeit. Most elhangzó adásunk újra meghallgatható a www.mediaclick.hu oldalon. E-mail címünk radio@református.hu. MS Lilla és szerkesztőtársam Kojsza Péter nevében is búcsúzom. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Dóka Viktóriát hallották. Áldás békesség! Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: 14 óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Összesen 629 településen van vízkorlátozás az országban, olvasható a kormány.hu oldalon. A legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a vártnál alacsonyabban alakult a tegnapi csúcs idei áramfogyasztása rendkívüli kánikula ellenére. A rendszerterhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawattot ért el. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy az összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 kiemelt előterjesztést nyújtott be a képviselőknek, amelyek egyebek között a köznevelési intézmények szakmai autonómiájának visszaállítására, a rendészeti feladatok racionalizálására és az asszály sújtotta agrárágazat támogatására vonatkoznak. A gazdasági és költségvetési intézkedések mellett a javaslatcsomag része az is, hogy szeptembertől a vényköteles gyógyszerek általános forgalmi adója nullára csökkenjen. A MÁV zöld felületkezelési gyakorlatának felülvizsgálatát kezdeményezte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid bejelentette, hogy a fenntarthatóság érdekében mostantól főtájépítést alkalmaznak a vasúti állomások és pályák kialakításánál. Hozzátette, a vasút a legfenntarthatóbb közlekedési mód, de minden esetben figyelembe kell venni a természetvédelmét is. A miniszter azt követően döntött így, hogy a helyiek jelzésére leállította a zuglói sínek mentén zajló fakivágásokat. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, hogy emellett új rakodóhelyeket és parkolókat is kijelölnek, hogy megakadályozzák a konfliktusokat, amelyek korábban megnehezítették a gyalogosok, biciklisek közlekedését, valamint a helyi üzletek működését. Hozzátette, dolgoznak a nagy körút átfogó 2029-ig elkészülő megújításán, azonban egyes beavatkozások nem várhatnak addig. Olcsóbb lesz az üzemanyag, holnaptól a 95-ös benzinára 7, a gázolai pedig 3 forinttal csökken literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolai 661 forintra mérséklődik. A legmagasabb fokozatú hőségriasztást adták ki Lengyelországban és Horvátországban is az elhúzódó hőhullám miatt. A következő napokban mindkét országban 40 fok körüli hőmérséklet várható. Horvátországban helyenként fennakadások vannak a lakossági vízellátásban. Zadarban és az Isztrián korábban már bevezettek víztakarékossági intézkedéseket. A legnagyobb problémáktól Dalmáciában tartanak, ahol a turista szezonban jelentősen megugrik a fogyasztás. Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél holnap megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Pénteken délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül a kánikula. A Balaton 27, a Velencei-tó és a Tiszató 28 fokos. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. Tizedik rész. Egy betört ablak.
1: Nehéz napok kezdődtek, mert Schulze félelmetes ostromállapot hangulatban volt megint. Hogy megszilárdítsa a meglazult fegyelmet. Nem lazult ugyan meg semmi, de általában, ha bármi történt, jó, rossz vagy semleges dolog, azt mindig megtorlás követte. A szokásos szemléken, fegyelmező gyakorlatokon kívül Schulze szekrényvizsgát, ruhaporolást, tantermi ellenőrzést rendezett. A szüneteinkből egy másodpercet sem hagyott meg, és szigorúbb volt az esti tanulási idő alatt is. Egyetlen mukkanást, moccanást, rezdülést sem tűrt. Este Schulze megcsuklóztatta Borsát, szétdobatta az ágyát, fél óráig guggoltatta őt. Elég messze volt az ágya tőlünk, és csukott szájjal suttogni kezdtem Szeredinek. Szeredi üresen. Érthetetlen csökönyösséggel suttogtam tovább. Parom! Morogta Szeredi félpofával. Schulze minket figyel! Teljesen csukott szájjal tudtunk beszélni, s két lépésnyiről már nem lehetett meghallani. Nem bírtam elviselni a félelem béna feszültségét, ezt a halálos csöndet, a visszafojtott lélegzetet, a sivárságot bennem, mégis alig, hogy újra kezdtem, hirtelen elakadtam. Az ember először nem akart hinni a fülének. Schulze hangja süvített valahonnét, de az értelmem vonakodott felfogni.
2: Növendék!
1: Növendék!
3: Parancs!
1: Szeredi! Bot!
2: Ébresztőre!
3: Igenis!
1: Felpattantunk, elsápadtam.
2: Parancs! Parancs!
1: Schulze elégedetten biccentett egyet. Mind a ketten, ébresztőre! Negyed órával később, amikor a tiszthelyettes kiment az árnyékszéket ellenőrizni, Szeredi felém fordult. Felültem az ágyban. Még soha nem ütött meg. Bivaly erős gyerek. Gyalázatosan rossz kedvű akárcsak én. Tudtam, hogy ezúttal teljesen neki van igaza. De nem mentem semmire ezzel a tudományommal, mert csak még dacosabb elkeseredés fogott el. Legalábbis pofonvág, gondoltam. És ráadásul egy szót sem szólhatok.
3: Hogy az a...
1: Hogy a...
3: Te...
1: Szeredi rám nézett a kék szemével. Te... Láttam, hogy égtelenül dühös. Lassú fiú volt tulajdonképpen. Most is elhallgatott, és csak nézett rám merően. Aztán a tömpe orra körül egyszerre csak megenyhültek a vonásai.
3: Ide figyelj! Járt velem az elemibe egy ilyen balfék,
1: mint te. Mesélni kezdett egy történetkét. Egykori balfék osztálytársa, mikor a tanítójuk egyszer felelősségre vonta, hogy erekje helyett, miért írta azt, a várban láthatok Erzsébet királyné erkélyei, méltatlankodva és öntudatosan így válaszolt.
3: Mert annak nincs
1: semmi értelme, hogy erekje. Az osztály nevetni kezdett, a tanító dübegurult.
3: Erekje?
1: Kérdezte fenyegetően.
3: Az a pif! Adott neki nyaklevest!
1: Adott egy nyaklevest a gyereknek, így zárta le után. Szeredi miközben mesélt, akaratlanul utánozta a gyerek, majd a tanító arckifejezését, mozdulatát, hangját. Szándék nélkül színészkedett vázlatosan, de olyan mulatságosan, hogy hangosan felnevettem. 3:45-kor, levonulás előtt a sorakozónál, a kápolnából visszatérő medve nem lépett be a helyére, hanem jelentett valamit a tiszthelyettesnek.
2: Micsoda?
4: Tanner tiszthelyettes úr parancsára kihallgatásra kell mennie.
1: Medve megismételte, hogy Tanner tiszthelyettes úr parancsára kihallgatásra kell mennie, mert betört egy ablaktáblát a folyosón. És miért törte be?
4: Nem én.
1: Medve halkan, majdnem idegesség nélkül azt felelte, hogy nem ő törte be. Hát kicsoda? Schulze hangja szokatlanul csengett. Medve most nem felelt. Schulze még furcsább higgadsággal szólt rá csöndesen.
2: Mondja meg.
4: Az egyik negyedéves növendék úr.
1: Mondta medve szintén.
2: Lépjen be a helyére.
1: Ez megint Schulze igazi hangja volt. Nem kérdezgette tovább medvét, hanem szó nélkül kiment a hálóteremből. Amikor Schulze kiment, bal szomszédja a könyökével oldalba lökte medvét kérdő mozdulattal. Medve kurtán vállat vont.
5: Nem érdekel, nem én törtem be, jelezte a mozdulatával.
1: Pongrác a homlokát ráncolgatta rá.
5: Na, te hülye, majd, hő.
1: Ilyesmit között medvével némán. Nem kellett volna megmondania, hogy egy negyedéves törte be az ablakot. Beugrott Schulzénak, a komoly, csöndes, meggyőző hangjának. Pedig milyen jól ismerte már ezt is, mint ahogy ismerte mindenki. Egyszer a gyakorlótéren, még a korai szerény kis sarak idején, ahogy Schulze egy helyben állva vezényelgette a századnak a feküdjöket, és egyre távolabb kerültek tőle, medve ki akart kerülni egy tócsát, s kissé oldalvást dőlve ferdeszögben vágódott le a földre, így várta a következő fölvezényszót. Az ütemesség azonban váratlanul megszakadt. Schulze nem vezényelt fölt, hanem odasétált a földön hasaló századhoz. Csak medvét állította fel, és nyugodt, majdnem természetes, érdeklődő hangon megkérdezte tőle, hogy vajon miért nem maradt az arcvonalban.
6: Nem figyelt az igazodásra.
1: Talán nem figyelt az igazodásra? Kérdezte csendesen.
6: Vagy valami különös oka volt rá.
1: Vagy valami különös oka volt rá?
6: Mondja meg nyugodtan.
1: Mondja meg nyugodtan.
6: Én megértő ember
1: biztatta az újoncot. Én megértő
6: talán
1: ember vagyok.
6: Talán ez a kis tócsa itt.
1: Talán
6: mondja meg.
1: Ez a kis tócsa.
7: Igenis. Nem mondja akartam meg. Belefeküdni a tócsába.
1: Igenis. Mondta medve, nem akartam belefeküdni a tócsába. Schulze borzalmas átváltozással dobta el az állarcot.
8: Nem akart.
1: Ó, nagyon meg tudom érteni. Kimélni akarta a kacsóit, ugye? Beugrott a medvét, aztán üvölteni és tombolni kezdett. 25-ször kellett belevágnia magát a pocsétába, hogy csattanjon. A tiszteletes jóformán felmártogatta vele, mint egy felmosó rongyal. Ezt a komoly, meggyőző hangját mindenki jól ismerte. Veszedelmes volt. Rá kellett volna hagynia, hogy ő törte be az ablakot. Ha most szembesítik az öreg deresbajszú Tannerrel, a negyedévesek tiszthelyettesével, hát sokkal nagyobb baja lesz belőle. Hamis vádaskodás, meg mit tudja ő, függelemsértés. Medve mégis bizonyos közönyt érzett. Amióta fogdát kapott, majdnem megnyugodott. Nem szándékosan csinálta, miért becsukták, de nem is bánta meg. Földhöz vágta a zsíros kenyerét. Megint kizökkent közönyéből és önuralmából egyszer. Még október második hetében történt egy délelőtt. Schulze szeme láttára. A tiszthelyettes bánatos nyugalommal, majdnem sajnálkozva nézte medvét. Kihallgatásra rendelte. 100 évben egyszer történt meg, hogy Schulze kihallgatásra rendeljen valakit.
9: Lekenik.
1: Lekenik?
9: A zsírt.
1: A zsírt? Kérdezte a kopasz alezredes értetlenül.
9: Talán nincs megelégedve az ellátással? Rostélyos szeretne 10 óraira?
1: A rostélyost medve

0: csak meg egyszer-egyszer, hogy ott kezdték a kiosztást. Mindig a legkisebb, legvékonyabb, levakart szeletek jutottak nekik. De még ezek közül is elkapdosták előle a tűrhetőbbeket. Aznap délelőtt különösen rossz kedvében volt Medve, s amúgy is régen unta és utálta már ezt az egész erőszakosságot és igazságtalanságot. Kivette az utolsó előtti maradék vékony kis szeletet. Schulze első sor hátraarcot és oszolyt vezényelt. Medve mohón éhesen emelte szájához a zsírtalan zsíros kenyerét, aztán érthetetlen indulat fogta el, és ahelyett, hogy beleharapott volna, suta vad mozdulattal földhöz vágta.
1: Lekenik. Szóval ez...
0: Lekenik.
1: Nem tetszésének akart kifejezést adni.
0: Szóval ezért?
1: 12 óra.
0: Nem tetszésének akart kifejezést adni. 12 óra. Félig már az írnokhoz beszélt, és a délutáni parancsban így jelent meg a fenyítés.
1: Medve Gábor második évfolyambeli növendéket, mert nem tetszésének azáltal igyekezett kifejezést adni, hogy uzsonna kenyerét szánt szándékkal a földre dobta, 12 órai egyszeri...
0: A fenyítem meg a végére maradt, két másik büntetés után következett, csak takarékosan. Másnap délután feljött Medvért a foglár, Telmán tiszthelyettes, akit csak látásból és hallomásból ismertünk. A fogda a földszinti folyosóról nyílt a lépcső tövében, lakat, dupla zár, rács és sodrony volt az ablakon, benn pedig négy ketrecszerű kis cella külön rácsos lelakatolt ajtókkal. A szemközti zeneszobából zongora szó szűrődött ki, valamelyik harmadéves skálázott rendületlenül. A foglár kifűzette Medve cipőjét, és elvette tőle nem csak a cipőfűzőit, hanem az alsó nadrágja vászonmadzagját is. Ez volt a legrosszabb. Folyton a gatyáját kellett húzogatnia, igazgatnia. A prics keménysége szintén rossz volt, de több rossz aztán nem volt a fogdában. A lelke mélyén voltaképpen jól esett neki a kopasz alezredes szabatos katonai fogalmazása. Nem tetszésének adott kifejezést. Már érezte, hogy kissé hízelgő. Érdemén felül becsülték meg vele. Ő csupán mérgében vágta földhöz a kenyerét. Gyalázatos érzés fogta el. Más is ült már fogdában, de javarészük nevetett rajta fölényesen, még 72-ek is vele amúgy vagányosan. Ő pedig titokban mély szégyent érzett, züllöttséget, felbomlást, mert nyomorult, langyos, középszerű. Se nem bátor vagány, se nem jó maga viseletű jeles tanuló. Se nem tudja megvédeni a zsíros kenyerét, vagy elszedni a másét, se nem tud fölébe emelkedni a falánk éhes mi voltának. Se nem hívő, vallásos lélek, mint Tóth Tibor, se nem életre való istentelen. Tétova bizonytalan, gerinctelen ember. Ahelyett, hogy tárt mellel szembefordulna velük, még bűntudatot is érez a másfélessége miatt, és olyan akar lenni, mint a többiek. De ez sem képes határozottan és teljes odaadással csinálni, hanem csak botladozik a félúton. Amellett mindenkinél különbnek tartja magát. S ha egy kicsit körülnéz, hát jóformán mindenki különb nála. Ezt aztán mégse akart elhinni. Csak hadd csukják megint fogdába, gondolta döjfösen, amikor Schulze kiment a hálóteremből, a betört ablak miatt. A sorakozva álló század vigyázba merevedett az ajtó nyílására. Az öreg Tanner tiszthelyettes maga előtt engedve Schulze belépett és végignézett az arcvonalon. Növendék Medve! Szólalt meg a szokásos kis hatásos szünet hozzám. Után. Parancs, hozzám! Az elsősorban előtte álló két növendék most félreugrott és helyet adott Medvének. Az újonc megállt három lépéssel Schulze előtt és tisztelgett.
2: Növendék Medve.
0: Növendék Medve.
2: Feleljen a kérdésemre.
0: Mondta a tiszthelyettes.
2: Maga törte be az
0: ablakot. Feleljen a kérdésemre.
2: Vagy nem?
0: Maga törte be az ablakot a folyosón, vagy nem? Schulze lassan pattogtatta a szavakat. A jelenet félelmetes drámaiságát még Medve bátortalan hangja sem tudta csökkenteni.
3: Nem én törtem be, tiszthelyettes
0: úr. Nem én törtem be, tiszthelyettes úr.
2: Lelépni.
0: Köszönöm. Mordult rá Schulze. Lelépni. Medve tisztelget, hátraarcot csinált és visszalépett a beosztásába. Schulze az idegen tiszthelyetteshez fordult.
2: Nem ő törte be,
0: mondta. Aztán, ahogy a deresbajszú Tanner egy kényszeredett vállamozdulatot tett, és meg akart szólalni, Schulze közbevágott, nem hagyta
2: a
0: beszélni.
2: Nem hazudik. Keressétek meg a tettest. Ha nem kerül elő, hát megtérítem a kárt. A saját zsebemből.
0: Az idegen idősebb tiszthelyettes kelletlenül félrehúzta a száját.

0: Anya, legyintett, és végeredményében nem tudott mit felelni erre. Később, már a lépcsőn lefelé, medve kezdett a szeme körül elvörösödni. Csak lassan értette meg az ember, hogy mi történt. Szabadkézi rajz is volt aznap, de már az első óra után Zsoldos odafordult medvéhez.
1: Ezt jól megúsztad,
0: pupák. Aztán délután megfoghatatlan vidámság támadt a tanteremben. A fényképkiosztás talán a szabadságos vonat hangulatát idézte fel, de különben is minél nehezebb volt egy Schulze napunk, annál nagyobb megkönnyebbülés volt utána Bognár szolgálata. Cserélgettük a fényképeinket. A sűrű szemöldökű formes nyerítve felnevetett, pedig régen hallottam már nevetni. Zsoldos egy ismert táncdalt fújt a fésűjén. Everybody's doing it, doing it, doing it. És addig-addig, hogy a nagy zajban néhányan járni kezdték a dobogó előtt ezt a medvetáncot. Már mindenki így csinál, úgy csinál, így csinál. Medve a tanszerládája zöld felületét nézte. Minden hiába. Jellemtelen, hazug ember lett, hogy ő nem hazudik. A gyomrából indult meg fölfelé lassan valami émelygő félelem. Egész idő alatt, egész nap készülődött benne ez az érzés. Ott volt eddig is a gondolatai alján. Schulze bajuszos, kemény, egészséges arcát látta. Undorodás és félelem fogta el. Ez a világ itt el akarja őt nyelni, és mint egy förtelmes hüllő, előbb kezdi benyálazni. Schulze megvédte őt, gondolta gyűlölettel. Szél jött, esőt hozott. A gyakorlótér már délelőtt sártengerré változott. Ez is buzdítólag hatott Schulzéra. Takaródókor olyan fáradtan dűltem ágyba, hogy nem volt erőm begyűrni a pokrócomat a lábammal, ahogy megszoktam. Elaludtam, és szinte abban a pillanatban már rázott is felszeredi, ébresztő. Schulze felöltözve állt a mosdóajtó előtt, és ordított. Minden villany égett a hálóteremben. Fél perc alatt felöltözni, ágyat szétdobni. Nagyon lassan mégis kezdtem felfigyelni, hogy Schulze nem a szokásos parancsokat harsogja. Kimenő ruhában, köpenyben, futó lépésben le az épület elé, lentfonalban sorakozó. Mi a csuda ez? A továbbra hirtelen kapkodni kezdett az egész hálóterem. Repültek szét az ágyak, ki a szekrényből a ruhák. Szeredi rettenetesen álmos volt, mégis szédületes gyorsasággal dolgozott. Ahogy remegő ügyetlen ujjakkal a cipőfűzőmet próbáltam befűzni, észrevett és rám mordult, csukott szája. Siess! A homlokzati óra ütött egyet, aztán még egyet, aztán abba hagyta. Nem értettem, hogy miről van szó. Ne fűzd be! Súgta Szeredi. Olyan határozottsággal mondta, és olyan nyilvánvaló erőfeszítésébe került, támolygó álmosságában ennyi figyelmet is szentelni rám, hogy szót fogadtam. Nem értettem semmit, de magamra kapkodtam én is a kimenő ruhámat, köpenyemet. Lerohantunk a lépcsőn, Szeredi majdnem vonszolt magával. Alig, hogy kiértünk Szeredivel, Schulze odaállt a főkapu elé. 3-4 embert, aki utánunk érkezett, még átengedett a szökőkút túlsó oldalán gyülekező századhoz, de attól fogva csak intette a kapun kilépő elkésetteknek, oda. Külön osztagban sorakoztak, vagy 20-an. Mi ez alatt oszolyban ácsorogtunk, s lehajoltam befűzni a bakancsomat, mert láttam, hogy Szeredi is ezt csinálja. Most volt rá időnk. Te, súgtam Szeredinek. Még csak 2 óra. Felnézett rám, ahogy mellettem guvolt a sötétben.
2: Te, még csak 2 óra.
0: Próbariadó.
3: Próbariadó.
0: De minek? De csodálkoztam. Minek? Csak.
3: Csak.
0: Hirtelen odasúgtam Szeredinek elég hangosan.
3: Kif.
0: Erekje. Szeredi bólintott, és halkan, ugyanolyan nyugalommal és rejtett elégedettséggel ráfelelte. Pif. Ez csak mi ketten értettük. Kedden reggel, ahogy levonulás előtt végig sétált a hálótermen, a már bevetett ágyak közt Schulze egy vetetlent talált.
4: Ki hiányzik innen?
0: Mi ez? Ki hiányzik innen?
4: Hol van?
0: Kérdezte.
5: Ápoldában.
0: A Medve Gábor, felelte a megszólított növendék. Hol van? Kápolnában.
5: Úgy sem volt ma a kápolnában.
0: Úgy sem volt ma a kápolnában, mondta Tóth. Amikor rájöttek, hogy medve eltűnt, már befejeztük a csukló gyakorlatot. Sötét volt még odakint. Schulze maga mellé vette a 2 napost és a hálóterem ügyeletest, s felrohantak a 2. emeletre. De sehol nem találtak semmit. Medve szekrény részében sem jelezte semmi nyom, hogy mi történt vele. A magyar óra Lukas volt, s akkor kezdett derengeni a hajnal. Köd volt. Medve ebben az órában egy kis völgy oldalában kapaszkodott fölfelé. Idegen országban, s egy horpadt bádogdobozt rugdosott maga előtt, amely minduntalan visszagurult.
1: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A tizedik rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás. Közreműködött Juhász Jácint, Velencei István, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
2: A regény rádió változata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 18-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. 11. rész. Medve nem megy haza.
1: A völgy magasan feküdt a tenger színe fölött. A lombos erdőket tűlevelük kezdték felváltani. Medve, anélkül, hogy tudta volna, már jó ideje idegen országban járt. Az északi gyakorlótér felső részénél, közel az intézeti kis kórház épület kerítéséhez, a külső fasoron túl, volt egy jó hely a bokrok fák mögött. A magas kerítés bizonyos pontján itt át lehetett mászni. 3-4 tégla ki volt esve, vagy ki volt verve a falból, szinte hágcsószerűen, olyasféleképpen, mint a régi tornatér akadályfalán. Medve megjegyezte magának ezt a helyet, és azt is megfigyelte, hogy éjjel milyen kihalt a lépcsőház is az alsó két emelet. A kápolnában gondolta ki a tervét. Október vége felé tehetetlen nyomorúságában és magára hagyatottságában, s ha már úgy is ott ült másodnaponként a hajnali misén, megpróbált imádkozni. El tudta képzelni magának a názáreti Jézust, aki magyarázkodás nélkül is érti őt. Hozzábeszélgetett ilyenkor. Mindazonáltal a lelke mélyén nem várta, hogy segítsen rajta az a kétségbe esett imádkozásféle, és nem is volt meglepve, ahogy teltek a napok, és nem történt semmi. Nem haragudott Istenre. Valószínű volt, hogy másképp lesz ez, nem az ő feje szerint. De hogy valami lesz, afelől sohasem volt kétsége. Aztán egyszer eldöntötte magában, hogy megszökik. Ettől fogva átmeneti jellegűvé vált minden. A rosszul világított kis kápolnában úgy ült reggelenként, fázósan és idegenül, mintha egy vidéki állomás harmadosztályú várótermében várná éjfél óta a csatlakozást. Mindent kitervezett. Hétfőn, takarodó után, ébren feküdt az ágyában hanyatt, teljesen mozdulatlanul, mint egy elevenen eltemetett fakír. Éjféltájban akart indulni, számolgatta az óraütéseket, de mérhetetlen lassan telt az idő. Végül mégis elaludt, bármilyen izgatott volt is, nem sokkal azután, hogy a homlokzati toronyóra elkongatta a 10:30-et. Amikor felriadt, egyszerre kiment az álom a szeméből. Odakint sötét éjszaka volt. A hálóterem aludt, Schulze aludt a fülkéjében, az épület hallgatott, az éjjeli lámpák sápadtan, sárgásan hunyorogtak a mennyezeten. Nem tudta, hány óra lehet. Végtelen óvatossággal öltözködni kezdett. Amikor később megtalálta a téglahíjas falrészletet, s átdobta a köpenyét és utána mászott, a gallyak összekarmolták az arcát, a kezefejét, a tenyerét pedig felhorzsolta, de észre sem vette. A fal tetején, amikor ráhasalt és átfordult, piszkos lett a zubbonya. Ezt érezte és idegesen törülgette. Belebújt a köpenyébe, begombolta. Csönd volt, feketeség, sehol egy lélek. Olyan akadálytalanul ment eddig minden, hogy félni kezdett. Remegett a térde. Hallgatta a szívdobogását egy-két percig, de vizelnie kellett, s itt nem mert közvetlenül a téglafalnál. Valahol átment egy fahídon, és amikor megállt vizelni, már megszokta a félelmét. Aztán nem állt meg többet. Fogalma sem volt róla, hogy merre jár, és hogy mennyi ideje gyalogol. Sokára, rettenetesen sok idő múlva, egyszerre csak észrevette, hogy virrad, és hogy megszűnt a félelme. Olyan lopakodva érte jut utól a hajnal, hogy alig volt valami jele. Továbbra is sötét maradt, csak éppen kezdett láthatóvá válni a táj, a fák dereka, a köves ösvény. Mire a völgykatlanba ért, már kezdett fényesedni a köd is. Itt került a lába elé az ócska konzervdoboz. Ahogy rúgdosta maga előtt, félre-félre gurult. Nagyot rúgott bele. A bádog megcsörrent egy fatörzsön, hegyes szögben visszaperdült, és gurulni kezdett lefelé a lejtőn. Bosszúsan visszafordult utána. Csökönyösen ragaszkodott a horpad dobozához, de a léptei ütemében nem tudta jól irányítani maga előtt. Hirtelen egy fa mögé húzódott, mintha kocsi zörgést hallott volna a völgy felől, vagy inkább lódobogást. Még amikor világosodni kezdett, hirtelen eszébe jutott egy pillanatra a hálóterem. Heves gyűlölet fogta el. Hogy mertünk az eszébe jutni? Belerugott a konzervdobozba, s elindult visszafelé. De most megijedt a lódobogástól. Lent kanyarodott egyet az országút, és látszott egy darabja. Két vagy három éve, vagy még régebben megszökött egy harmadéves, és paraszt szekéren hozták vissza a csendőrök a hatodik faluból. És hogy a csendőrök megbilincselték az elfogott növendéket, így mesélték. Medve nem találkozott sem csendőrrel, sem civillel. Két ország közt a senki földjén járt, de vámőröket sem látott, mert a mesterséges, láthatatlan határ öblöt vetett itt, nagyot kanyarodott, és a sorompók messze voltak, az országút lankás szakaszán jó fél óra járásnyira. A doboz, mintha csak tréfát akarna űzni vele, görögni kezdett lefelé a kis ösvényen. Babonásan indult utána vissza az úton, ahol fölkapaszkodott egyszer. Aztán nem állt meg, csak neki támaszkodott a tenyerével egy pillanatra egy odvasfának, és görcsös sírás tört ki belőle. Megrúgta a fatövében elakadt konzervdobozt, és ment utána lefelé. Hátrahajlította a nyakát, hogy könnyeit egy kicsit visszatartsa. Így baktatott tovább, nem látva egyebet, mint a könnyeinek és a felszakadozó ködöknek kettős fátyolánát, az ólomszürke eget. A lassan-lassan betörő reggeli világosságban némán füstölgett a kis völgy. Délfelé az intézetbe igyekvő Menotti százados észrevette, hogy a külső vashíd közelében egy növendék ólálkodik. Rákiáltott. Medve tüstént megállt. Negyed óra múlva már a fogdában ült. Összekuporodott a pritsen és elaludt. Befűtöttek. Medve arra ébredt, hogy verejtékezik, szörnyű melege van. Levetette a sáros köpenyét, kigombolta a zubbonyát, és már is aludt tovább. A foglár felrázta az ebéddel, aztán felrázta a vacsorával. Másnap reggel kiengedték. Bognár volt szolgálatban, jelentkezett nála, beléptették a helyére, és folytatta a csukló gyakorlatot a többiekkel együtt. Délután megérkezett az anyja.
2: Hazaviszlek, kisfiam.
1: Hazaviszlek, kisfiam, mondta azonnal, amint kettesben maradtak. Medve azonban ideges volt, nem figyelt az asszonyra. Egy darabig kutatta a tekintetét, hogy haragszik-e, de aztán, amikor látta, hogy nem haragszik rá, megkönnyebbült, és megint elfordult.
2: Hát
1: csak immelámmal felelgetett neki. Hát nem is örülsz, Gábor? Medve igyekezett gyengéden kiszabadulni anyja öleléséből.
3: Nem akarok hazamenni.
1: Felej hát!
4: Micsoda?
1: Nem akarok hazamenni.
3: Itt maradok,
1: micsoda?
3: Ha lehet.
1: Mit beszélsz?
4: Az ezredes megmondta, hogy maradok,
1: maradok
4: hazzá, akkor megbüntetnek a szökését.
1: Az asszony nyugtalan lett, megriadt.
3: Nem
1: értette, hogy miért nem akar hazamenni vele a fia. Az ezredes megmondta neki, hogy maradhat a fiú, de akkor megbüntetik a szökéséért. Áristen bacsukják. Medve egy pillanatra elmosolyodott, amikor az anyja tanácstalanul megfogta a kezét. Ne búsulj, drágám, mondta, és odaszorította az arcát az övéhez. De aztán valahogyan mellékvágányra siklott a beszélgetésük. Szerette volna szelíden és kedvesen megnyugtatni az anyját, mégis egyre türelmetlenebbül válaszolgatott neki. Most nem erről van szó, mami.
4: Miért vágtad földhöz a zsíros
1: kenyerét? A fogdáért korholta őt az asszony, és hogy miért vágta földhöz a zsíros kenyerét.
4: Egyáltalán nem értem.
1: Lassacskán megbántódott. Medve ettől még ingerültebb lett. A szeretetét akarta kifejezni, mert fájt neki anyja szomorú és nyugtalan pillantása, és most az lett a vége a nagy igyekezetének, hogy gorombáskodik. Elhallgatott hát inkább megint. Szerda volt. Nézte a kotta tartó cirádáit. Sértődötten ültek magukban a zeneszoba plüss diványán, de egyikük sem mozdult. Medve arcán egy karcolás futott végig, behegett vonalka. Körmével a vart kezdte feszegetni rajta, mert viszketett.
4: Ne bánsd a
1: az anyja végre körmeddel. Megszólalt.
3: Nem
1: piszkos. Ne bánsd a piszkos körmeddel. Nem piszkos, mondta Medve. Az asszony közben megfogta a kezét, és most Medve is megnézte. Mégis piszkos volt. Az asszony magához ölelte a fiát, és megenyhült egy kicsit az arca. Kibékültek. De másnap, a sokkal rövidebb látogatási idő alatt, Medvének sikerült a türelmetlenségével, ingerült hangsúlyaival úgy megbántania az anyját, hogy aznap este elutazott, pedig vasárnapig akart maradni. Medve nem is marasztalta. Csütörtök délután volt. Matej a szomszédja már reggel faggatni kezdte az első 10 perces szünetben.
3: Miért akartál megszökni,
1: te állat? Medve nem felelt, meg sem hallotta a kérdést. Teljes nyugalommal keresgélt tovább a fiókjában. Matej a könyökével oldalba lökte, s megismételte.
3: Csak.
1: Medve szórakozottan ránézett, és határozott hangon azt felelte. Csak.
3: Mi az? Berezeltél?
1: Berezeltél? mondta Matej még jobban felemelve a hangját. Tudta jól, hogy mit csinál. A varjú felemelkedett a helyéről, de egyelőre állva maradt. Csönd támadt.
3: És miért jöttél
1: Figyeltük
3: vissza?
1: Őket, vagyis inkább
3: Ki hívott,
1: Merényit.
3: Te Gané?
1: És miért jöttél vissza? Folytatta Matej. Ki hívott, te Gané? Medve végre ránézett. Miért? Mi célból, mi?
3: Miért? Mi célból, mi?
1: Otromba csökönyösséggel. Medve hallgatott. Helyette váratlanul Szabó Gerzson fordult Matej felé.
5: Hogy kinyalhass neki? Tán azért.
1: Merényi nevette el magát elsőnek. Röhögtünk Matejen. Unalmassá vált a sok miértjével. Mindez nem jelentette azt, hogy bárki is medve pártján lenne, s főképp nem Merényi. A délutáni parancsban már felolvasták medve fenyítését. A magaviseleti megrováson kívül 48 órai szigorított elzárást kapott. A karácsonyi szabadság előtt, kivételesen negyed évkor, mi újoncok is kaptunk a gallérunkra egy-egy stráfot, gomb nélkül Tóth Tibor pedig kettőt. Medve azonban nem kapott. A magaviseleti megrovása miatt. A szökése és visszatérése után fontos változáson ment át. Hogy ez miből állt, azt nehéz megmondani, mert a magatartása, vagy a mozgása, a hangja, a hangulata, vagy az arc kifejezése nem változott. Nem ilyesmiből állt ez a változás. Voltaképpen csak abból állt, hogy ezentúl másként tette fel a sapkáját. A fejébe nyomta, egyet húzott rajta hátul, vagyis a markával erélyesen hátrafelé fésülte a nyúlt agya táján, s azzal elengedte, nem szánt rá többet ennél az egy mozdulatnál. Ennek a leegyszerűsödött, nem törődő módszernek az lett az eredménye, hogy ettől fogva mindig egyformán és eltéveszthetetlenül egyéni módon viselte a sapkáját. Hosszú volt az ősz, és nem történt semmi. Kedden délután gyakorlat volt, szerdán ebéd előtt szabad kézirajz, csütörtökön vívás, pénteken fürdő, Schulze Bognár, Bognár Schulze, Merényék. Eltelt egy hét, nőttünk egy millimétert. Medve másképp hordta a sapkáját. A csukló gyakorlatot néha a földszinti és emeleti folyosókon tartották villanyfénynél, de legtöbbször, ha nem esett, a főépület előtt, ahol a kapu két lámpája és a sétányok vasoszlopos lámpái világítottak elég gyengén. Ha köd volt, alig lehetett látni, és az ember lazsált, kihagyta a vezényel gyakorlatokat. Medve nem hagyta ki. Örült, hogy nem látják, és a ködben nem tudják róla, hogy végrehajtja a vezényszót. Ez sokkal könnyebb volt. Engedelmeskedni sokkal könnyebb. Már rég nem a szégyenkezés tartotta őt vissza a buzgó engedelmesség látszatától, hanem csak az öntudatlan irtózása a hazug magatartástól, a hamisságoktól, amikbe amúgy is fájdalmasan belekeveredett. Fekete éjszaka volt a csukló gyakorlatokon, s egyre hidegebb. Esett. Csupa sár volt minden. Bele kellett térdelnünk, bele kellett hasalnunk a sárba. A kitisztíthatatlan bakancsokhoz csatlakoztak esténként a kikefélhetetlen köpenyek, nadrágszárak. Merényék Schulze mintájára fiók ellenőrzést, éjjeli szekrény razziát tartottak a Bognár napokon, és hol az egyikünktől, hol a másikunktól raboltak el valamit, főként az ennivalókat. Vártunk valamit, s nem történt semmi. Lebbencs leves volt ebédre, Stefánia sült tarhonyával, és császár morzsa. Németből dolgozatot írtunk. 39, mondta Kolaltó egy reggel. Ismerősek voltak már a falak is, a lépcsőfokok is. Ismerős volt a földszinti folyosó leves szaga, az emeleti illemhely olajos bűze. Ismerős volt a visszhangos, hatalmas étterem villacsörömpölésével, tengermorajlásával, zenekari esztrádjával, a császár életnagyságú olajfestményével. Ismerőssé vált ez az egész idegen világ. De azért majdnem ugyanolyan átmenetinek éreztem, mint az első napon. És semmilyennek. Csinálta az ember, amit kellett, egyelőre. Egyelőre? Meddig? Örökké. Vártunk valamit. Tudtuk, hogy hiába várjuk. Bokáig sároztuk a cipőnket a csúszós, vagy tapadós, vagy híglatyakban. Még egy szép napon, december első hetében le nem esett a hó. Délelőtt indult meg a havazás egészen váratlanul szélcsendben. Sűrű nagy pelyhek kezdtek száldosni az ablak előtt, kerengtek, imbolyogtak, ráérősen himbálóztak lefelé, néha még fölfelé is. A tanterem ablakait szinte elvarázsolta ez a kavargó, fehér színjáték, mintha egy óceán járón utaznánk valahová, Nem tudtam levenni a szemem az egyhangú és csodálatos látványról. Részeg lett az ember, olyan hirtelenül érkezett a hóesés. Erre a lehetőségre nem is gondoltam. A 10 órás nagyszünetben szétfutott a hír, hogy elmarad a délutáni gyakorlat. Az orvosi vizit és a 10 órai kiosztás után gombozni kezdtünk Kollaltóval a tanszerládája viszintesre támasztott fedelén. Szabó Gerzsonék a kályha előtt gugolva krumplit sütöttek és kenyeret pirítottak. Mufival és Halász Péterrel együtt reggel a csuklónál szedték össze az egyik pinceablak körül szétgurult krumplikat. Csak most értettem meg, hogy céljuk is volt vele. Cakó Pali Szeredi mellé könyökölve mutogatott neki egy színházi képes újságot.
6: Mi? Megy el Schulze!
1: Kiáltott fel valaki az ablakban. Megy el Schulze! Oda tódultunk az ablakokhoz. Bognár következett szolgálatra, nem volt semmi különös abban, hogy Schulze megy haza. Mégis én is megnéztem magamnak. Jó volt ezt látni. Lépegetett a hóban, már elhagyta a szökőkutat, most beért a főalléba, és egyre távolodott. Hult, hult a hó. Véget ért a sárkorszaka. Szabó Gerzsonék megégették egy kicsit a krumplit, mert parázson kellett volna sütni, de a szén még lánggal égett a kályhán. Áttértek hát a szokásos kenyérpirításra, és az izzó vasajtóhoz szorított kenyerek szagába belevegyült az égett krumplié. Halász Petár a szemöldökével integetett nekem titokzatosan, hogy menjek oda. Oda mentem. No? Kérdeztem. De Halász ötölt-hatolt a szemecsücskéből sandítgatott jobbra-balra.
5: Hócsata lesz.
1: Hócsata lesz, mondta. Gyakorlat helye.
5: Schulze tiszt helyettes.
1: Ezt már tudtuk.
5: Tanfolyamra megy.
1: Nem azért hívott oda, vártam.
5: Vidd a fenébe.
1: Schulze tiszt helyettes úr, tanfolyamra megy. Tette hozzá. Halász Petár vigyorgott. Nem Schulze tanfolyamát akarta közölni velem, csak fecsegő. Nem ezért hívott oda. Felemelte 3 ujnyira a tanszerládája fedelét, benyúlt hirtelen, és a markomba nyomott egy sült krumplit. Vidd a fenébe, súgta, gyorsan. A krumpli héja vastagon elszenesedett, alaposan megégették, ezért adta nekem, de nem csak ezért. A belseje, miután a kormot lerágtam róla, és részben kiköbdöstem, nagyon ízlett. Még meleg volt. Egyszerre eszembe jutott, bár nem tudom miért, hogy kölcsönadom Medvének könyvemet, a Lázadás a Bounty fedélzetén. Cakónál volt utoljára, aki elkérte, s Kollaltó és Szeredi már előbb kiolvasták. Hová mész? Nézett fel Kollaltó. Várj! Oda szaladt a Medvéhez a könyvvel. Az első pillanatban nem értette, aztán nagyon megörült neki, láttam. Csillogott a szeme. Igyekezett minél hűvösebb hangon megköszönni. Méltóságos viselkedését nagyban csökkentette azonban, hogy közben megnyálaszta az öklét, és törülgette vele az orratövét.
3: Hová mész?
1: Mi az?
4: Várj.
1: Kérdezte Kollaltó, hogy visszamentem.
3: Mi az?
1: Semmi.
5: Telősz.
3: Telősz.
1: Kollaltó tanszerládáján játszottunk. A fedőlapja alá volt támasztva 2-2 könyvvel, hogy viszintes legyen. Tulajdonképpen az égvilágon semmi értelme nem volt, hogy kölcsön adtam Medvének a Bounty fedélzetént. Tudtam. Csak úgy kedvem jött hozzá hirtelen. Mégis jó ötlet volt, nem bántam meg. Nekem megérte, mert olyan jól esett, mint egy ráadás fél zsíros kenyér, vagy mondjuk egy negyed. Vagy legalábbis egy jó harapásnyi. Kollaltó egy kurta kérdő pillantást vetett rám, de azután ő sem firtatta. Látta, hogy a magánügyem. Játszottunk tovább.
0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A 11. rész hangzott el, felolvasta Végvári Tamás, közreműködött Molnár Zsuzsa, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta, munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin, rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
7: A regény rádió változata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Pályer Imre verseit Ternyák Zoltán olvassa fel.
8: Nincsen megoldás, nincs magyarázat. Miért van az, hogy otthonos én nekem metrón utazni, mélyen a föld alatt, főként az esti járatokkal, zúgva a szűk alagútnyi létben? Nincsen szilárd pont lakni a lakhatót. Egy esti arcvonás. Megereszkedett. Zúgások és kattogások. Nézed a vak rohanó sötétet. Ez óda. Érzed? Még ha fonákul is. Nincsen megoldás. Nincs magyarázat. A metró. A zúgás. A régi metrum. Törnek előre a járatokban. Metróhúzat. És így léptetődsz, tatódsz és tetődsz alászállás metróhúzatban, maszkulin szenvedő szerkezetben, ezredvégi adásszünetben, valamely bugyor ez a mindenféle ságok, ségek kavarognak az idők szelében, metróhúzat, mozgó lépcsőn, gondolat, jelek, zenit, nadír között, hűséges társaid, vetéiben ők is léptetődnek, akár mint magad. Lesz érkezés, mélypont, csúcspont, lesz csőd, diadal, határ, csönd, sötétség és fény, áldomás, állomásnyi extázis, sorvégi exitus. Befut a szerelvény. Futok a szerelvény után. 38 éves múltam. Futok a szerelvény után. Helyzetfüggő vagyok. Vakfolton kattog az igazi életem. Zöld halak. Feldobódtok zöld halak, mint időkből halk szavak. Már is tűntök, búborék. A víztükör újra kék.
7: Pályer Imre verseit Ternyák Zoltán olvasta fel, szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Pályer Imre verseit Fenyő Ervin olvassa fel.
9: Ballada a sosem hult hóról. Vannak az ideges váltások. Szerte csúszik az eredet. Lecsúszik a váltáska. Mozgatna pedig hegyeket, formák helyett kísértetek. Ide-oda rámol, hol a túróban van a velem is veled. De hova tűnt a sosem hult hó? Se polgárok, se deviánsok, tartalom helyett művelet. Sok kevés, aztán kevés, sok a lehetne, de nem lehet. Változó állapot, esetleges halmaz. Túl rossz, túl jó. Már itt a túl, mi innen, keret. De hova tűnt a sosem hult hó? Diadal perspektíva, árok. Külső nézőpont. Hova lett? Azért még figyelek, várok. Mi szól? Önhangzó szerkezet. Hiába az igyekezett. Dúlhat ördög, lebeghet puttó. Úgy megy, hogy meg sem érkezett. De hova tűnt a sosem hult hó? Ajánlás. Herceg, mondd csak, minden mehet. Nyom az idő, mint a sirokkó, hallgató szavak, üregek. De hova tűnt a sosem hult hó? Loyola szomorú feltámadása. Rájöttem, ezeknek dolgozott az idő. Meggyónom, akkor is felrém lett. Az univerzális hit, nyers erő, az én erőm. Hinni vágytam öröknek, nem ideiglenesen sajátnak. De elnyomtam a kéteit. Jellé lőn a nyom, tobzódnak az ide-oda hajlongók. Én, Ignác, kineveztettem egykor a hit lovagjának, most vagyok a kitaszított, a különc, a zsoldos. Sorsom, ha beteljesül, nem teljesedés. Nem lesz okozat, hiszen nincsen ok. Véletlen vírus lesz, vagy kúsza orgyilok. Az igazi fiesta. Mogorva ökrök lődörögnek. A torrádor nincs jelen, de az olajos piszkos rudat már végighúzták a vasrácson. Még egyszer, megint. A bika kirobban, a teste remeg. Felpillant a vérére szomjas tömegre. Nyakán megfeszülnek az erek. Megrázza a fejét. Ó, nem barátom, ez nem a békéltetés ideje. A felszabadító, a zsarnok igazságosztó kalapjában csak ezután jöhet. Csak ez után.
7: Pályer Imre verseit Fenyő Ervin olvasta fel, szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2001. május 9-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Pályer Imre verseit Tóth József olvassa fel.
10: Köztes epilógus. Már majdnem otthon, ott a ház előtt, éjfélkor a felüljáró alatt, a beton és az ég részek alatt. Ha úgy elfárad, szeme lecsukódik, holott az otthon nincs elérve még. Ő megtartotta az egész napot. Egy pillanatra most elengedi. Nem vízió, nem álom. Átfordul valami. Négyzetből hullám, beton felüljáró, bérháztömb vízszintes szakadékából hömpölyök bérház és beton. Sodorja egy halasztott óceán valami mögött és helyett, az előtte utána semmibe. Ami már nem ő. Elborítja. A lehúgyozott lépcsőn már így lépegett. Látás peremén, áramszünetes metaforák között, a csorba levélszekrény mellett, a lét s a lift kattog a dohban, tá-ti-ti-tá-ti, kilép. Előveszi a kulcsot, beilleszti a zárba, elfordítja. Nem érkezik haza. Felperzselt bolhapiac valahol. Felperzselt bolhapiac valahol az odabenti külvárosban. Idves guberálók sem osonnak itt. Kopott torszholmit gyűjteni, a por kergetőzik csak. Pernyét hajt a szél. Árnyéka nincsen semminek. A nap szétdújja azt is. Hamarabb, mielőtt a hűs ide ér. Rongyolt matracok, évek, odvasak. Egy könyvhever az éget kiszáradt földön. Lapjai peregnek, kiszállnak. Repülnek össze-vissza a szavak. A betűk, az üszkösek. Matt ékezet. Itt nincsen árnyék. Csak emlékezet. 17 év múlva. Így is meglehetőst király kisasszony volt még tornacipős alakja ott a metrón. Pulzusomat nem gyorsította mégsem, lázba vigyen vagy megfagyasszon. Egykor mekkora az ittszer ez a hét megálló Népstadiontól Moszkva térig. Rubint, hattyúj, száj, nyakív, elég. Itt nincs elégi a hőszerelmiének. Kudarc kínja se már. Méltatlan a priori. Tócsa aluljáróban. Folyni akart még valamerre, mintha... És ne, nem kell a szerelem, csupán a talmi. Kávé, adrenalin szint emeléshez. Zúgások, húzatos zörömbölések.
7: Pályer Imre verseit Tóth József olvasta fel. Szerkesztette Lator László. Rendezte Varsányi Anikó. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 25-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló.
1: Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. Összesen 629 településen van vízkorlátozás az országban, olvasható a kormány.hu oldalon. A legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a vártnál alacsonyabban alakult a tegnapi csúcsidei áramfogyasztás a rendkívüli kánikula ellenére. A rendszerterhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawattot ért el. Már folyamatos a vízszolgáltatás a Pest megyei Tápolyó Szelén, ahol kedden 2300 embert érintő vízhiány volt, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében. A Fejér megyei Csabdi Vaszté pusztára a megnövekedett fogyasztás miatt a Magyar Honvédség visz vizet. A Tolna megyei Döbrökközön a helyi szolgáltató tartálykocsiból pótolja a szintet a település víztárolójában. A vonatok lassításával és a sínek fehérre festésével védekezik a máva hőség ellen. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a pécsi vonalon kísérleti jelleggel alkalmazott hővédő bevonat 3-7 fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Szombattól a vasúttársaság 282 vágány kilométeren vezetett be sebességkorlátozást. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. A benyújtott javaslatok között szerepel az is, hogy szeptembertől 0%-ra csökkenjen a vényköteles gyógyszerek áfája. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel készül a Veszprém Balaton film Piknik, amely augusztus 27-e és 29-e között várja a nézőket Veszprémben és Balatonfüreden. A programban mintegy 70 játék és dokumentumfilm mellett kisjáték és animációs filmes válogatás szerepel, de lesznek közönségtalálkozók, koncertek és gyermekprogramok. Premier előtt vetítik Dobó Kata és Szilágyi Fanni Még egy kívánság című filmjét. A film Piknik Kniken debütál Kolman András Időre hangolva című dokumentumfilmje, valamint a Buvári Tamás Föld és Vas című alkotása is. Az Újpesten zajló útfelújítások miatt hétfőtől augusztus 19-éig nem járnak a 12-es és a 14-es villamosok. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a teljes vonalon pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. Az autósok a megszokottnál lényegesen nagyobb forgalomra számíthatnak, különösen a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban. A legmagasabb fokozatú hőségriasztást adták ki Lengyelországban és Horvátországban is az elhúzódó hőhullám miatt. A következő napokban mindkét országban 40 fok körüli hőmérséklet várható. Horvátországban helyenként fennakadások vannak a lakossági vízellátásban. Zadarban és Isztrián korábban már bevezettek víztakarékossági intézkedéseket. A legnagyobb problémáktól Dalmáciában tartanak, ahol a turista szezonban jelentősen megugrik a fogyasztás. Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél holnap délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Péntek délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül a kánikula. A Balaton 27, a Velencei tó és a Tisza tó 28 fokos. Hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
0: Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jadviga párnája. Závad a pár regényének rádió változata. 14. rész.
1: Tudtam én, hogy boldogságom Jadvigával most sem tarthat soká. Hát nem is lepett meg, mikor egyik ebédnél azt mondta, hogy most magára szeretne maradni, pár nap múlva pedig fogta is a két fiúcskát, Kusnyariknéval együtt, s hivatkozva arra, hogy Irmus lakása üres, mert nyaral, ő neki pedig fürdőkúrára van szüksége, ismét itt hagyott.
2: Én persze csak nagyobb koromból emlékszem fürdői utazásokra, de nem fürdőre volt olyan koranyusnak szüksége, mert főleg csak mi jártunk a strandra Kusnyarik nénivel.
1: 1922. december 28-a. Nőm utoljára, vagyis örökre hagyott el most engem. Előtte még egyszer mindent elhitetett velem, még egyszer hagyta, sőt akarta, vagy csak én hittem, hogy ő is akarja, hogy elhiggyek mindent. És hogy elfelejtsek mindent, de ezt már nem írom le.

Azt írja, drágám, naplója vége felé, hogy nőm örökre hagyott el most engem. De hát én nem hagytam el magát. Nem tudtam volna örökre elszakadni magától. Hányszor mondtam? Nem emlékszik, hogy ettől félnie nem kell. És tréfásan így is. Ne örüljön. Hiába könnyebbülne meg, egy könnyen meg nem szabadul tőlem.

megszentelt helyszínen, templompadban körmölök. Apokrif, sőt, szentségtörő cselekmény, kivált, hogy némiképp ittasson. Elkértem a harangozótól a kulcsot. Kilépek mindjárt a padból. Becsuklak lila vonalkás könyvem, és előre megyek a mozaik rózsa közepébe. A csillár alá. Erősen nézek előre. A rózsából teli van a látószögem oltárral. Le is írom, hogy tágas, takaros, isteni vitrin. Helyi viszonylatban csinos kirakat. Sugallania kéne tán maga mögött a mennyei boltot. Valami vénséges grüzgott bácsi valamélyén, aki azt kérdi, mi tetszik? Mi tetszik? Mondjam, hogy mi tetszik? Mi nem? Egy korty kéne még elébb. Jól van, a lapos üveg nem szivárog a belső zsebben. Kopott bársonyú sámlira térdepelek. Mellemhez támasztva írlak. Emlékszel rá magadból, hogy szerelmi ima zsámolj a nő. Ráereszkedem hát, már-már hason fekszem. Te gyerek le, ő neki beszéljek inkább, hogy ne te rajtad keresztül folyamodjak. Várok. De hiába. Nem áll velem szóba. Hát akkor szólítom. Kiabálok, hogy zeng a kérdezett háza. Nem ismersz meg? Pedig belettem mutatva épp ezen a szent helyen. És egy régi húsvétkor beszéltünk is. Hallottad most a néma fohászomat? A kérdést pedig az egészre értem, hogy mire föl? Van valami értelme? Mondd meg! Nem csak az enyémek, hanem... És az ki mondja meg, hogy én ki vagyok? Leborulok most már eléd, uram. Rögtön elteszem a tollat, a könyvet. Nincs más választásom. Csak egyetlen egyszer még beszélgessél velem. Akár a pincéből jövet hajtottam föl a csapóajtót, és kimásztam a torony erkélyre. Ha majd elteszlek mindjárt, nem tudom, mit fogok választani. Hogy belekapaszkodok a rácsba, és ama háztető felé fogok kiáltozni. Vagy fölnézek a fodros toronypalást mentén oda, ahol őt sejtem. Neki ordítok majd, ahogy a torkomon kifér. Vagy nem fogódzok meg mégse? Mert magával húz az innen lezuhant Hlavicska János bádogos legény röpte útja, melyet már hetek óta nem tudok kiverni a fejemből. Vagy három korty lehet még lapos üvegemben. Ezt minden esetre lenyelem. Attól még föl fogok bírni állni. Habár a tollat se bírom tartani, nem érdemes. Kidől már az is.

Gyakran fölriadok éjszakánként, és rettegve gondolok arra, hogy hova vadul el odakint a tanyán. Beoson ide hajnalban, és álomból riasztva kést emel rá. S mennyit könyörögtem, Ondriskám, amikor már kiköltözött, hogy ne csak vendégségbe járjon haza a tanyáról, legalább a gyerekek kedvéért. Hát itt van a háza, családja, szobája, ellátása. Ígértem, hogy nem fogom sokat zavarni magát. Csak is segíteni akarom, amiben tudom, de

tapus, hogy legalább a Winkler Béni bácsi élne. De nem sokkal előtte halt meg. Na, mindjárt a kocsmába két pohárral megivott. Aztán átmentünk a Nemzetibe. Bizony, alig akarták beengedni, ha nem mondták, hogy a kirojtosodott, és nem valami tiszta parasztos ruhája, meg az egyhetes szakála miatt, de én éreztem, hogy a főpincér ezért fintorog. De apus nem érdekelt, és leültünk. Rendelt ebédeket is, bort is. Nézd, mondom egyszer csak, ott a Franci bácsi. Megbüktem apust. Kicsoda? Lepődik meg. Hát ő az, mondom. Itt társasággal ült. Apus nézi, nézi, megmordul, és fölhajtja a bort. Kér másikat. Ebédből alig eszik, csak fortyog. Éreztem, hogy valami baj lesz. Egyszer csak Franci bácsiék asztalától nevet is hallatszott, meg éjjelzés, és pincér ment oda tálcával. Pezsgő! Nézett oda apus. Pezsgőt isznak, mondta fölemelve a hangját, és akkor föltápászkodott. Pezsgő! Ordibálta, és már oda is ment. Pezsgő ária, kiabálta Franci bácsinak. Neked való, énekeld! Franci bácsi fölállt, és próbálta elhúzni onnan, de apus nem hagyta magát. Na mi az? Nem énekelsz? Tudod te, ki az a Mozart? És azt tudod, hogy ki az ott, az a gyerek? Harsogta és mutogatott én rám. Franci bácsi lefogta apus hadonászó kezét, erre az bedühödött, és úgy megtaszította Franci bácsit, hogy pont neki egy levest hozott pincérnek, és ráborulva a leves is, Franci bácsi leesett a földre. De akkor meg apus is kapott valakitől hátulról egy ütést, és ő is eldőlt. Nagy kavarodás lett, de Franci bácsi fölugrott, hogy nyugalom, semmi probléma, majd rendezzük. Lehajolt apushoz, és hóna alatt kezdte fölhúzni. De apus tovább hadonászott, meg handabandázott. Végre föl sikerült neki állni, de megint neki tántorodott Franci bácsinak. Aki átölelte, fogta neki a fejét, és elkezdett valamit nyugtatgatva magyarázni a fülébe. Végül eltolva a markával megrázogatta szegény apus nyakát. Leültette egy székre, és ott hagyta. Én pedig megdermedve álltam csak ott, de akkor még nem tudtam, hogy melyik az apám.

0: Doma som. No csak som doma u teba.
1: Ezt kérdezte, drágám, mikor a hintóról az ágyba vittük, s maga egy percre még magához tért.
2: Doma, Mili. Lézsaj pokojnye. Na mojom van kúse.
0: Dvošov som domov. Bože môj, nakoniec som doma z tebov. Jadviga, moja milá.
3: Magyarul így van, apus kérdezte. Itthon vagyok. Ugye otthon vagyok te nálad, te veled. Anyu is válaszolt. Itthon, kedvesem, feküdjél nyugodtan az én párnámon. Apus megint. Hazaértem. Istenem, végre itthon vagyok veled, Jadviga kedvesem.
0: Mamicska.
1: Nyújtotta felém a kezét, de már félre beszélt.

0: beszélt, hisz nem szokott így szólítani.
1: Rucskú.
0: Kérte a kezem, és csak értelmetlenül motyogott.
1: Ne higgyé. Papáj. Mojsz. Mojsz pik. Spik. Spik.
0: Így mozgatta az ajkát utoljára, mielőtt megint elveszítette az eszméletét.
1: Nem beszélt ő félre. Anyukáját hívta, hogy mamicska. Mielőtt az még mamovka lett volna. Úgyhogy rucska, csak gyerekkezecskére mondják. És bocsánatot kért. Nyesnyi vajsza. Azt is, hogy papáj, peknye. Kicsi gyereknek szokták, hogy egyen szépen. Majszinka, az kisfia. Spik. Ez pedig más nem lehet, csak spikáj. Spikáj, peknye. Gyereknek becézve, hogy aluszikáj szépen. Aluszik.
0: Ezek voltak a maga utolsó szavai 1937. április 9-én. Ma elhatároztam, hogy leírom őket. Hiába, hogy soha nem felejtem el, de legyenek meg ebben a könyvben is. Gregorról jutott ez most eszembe. Aznap szinte leugrott a bakról, és ahogy bezörgetett a konyhaablakon és intett, hogy jöjjek, alig tudtam a nyomába érni. Pedig futottam, hogy mondja már, mi történt. Hogy ő már elszalajtott útközben egy legényt az Engel doktorért, majd az megmondja. Micsoda? És akkor kis híján összecsuklottam rémületemben, mert megláttam magát, ahogy ott feküdt a kiemelt hátsó ülés helyére szórt szalmán, lópokrócon. Lihegett, és ahogy kétségbeesve fogtam két kézre az arcát, felnyitott a szemét, de nem szólt. Csak mikor az ágyon feküdt, és én odaültem, maga akkor szólalt meg, Ondriskám. Gregor mozdulatlanul, de már kalap nélkül őrködött a gangon másfél óra múlva is, mikor Engelt kikísérte. Ha a klinikai asztalon fekszik, mondta halkan a doktor, akkor is csak az Úristen segíthetett volna, de hát az Isten csak legyintett és kisietett. Ránéztem Gregorra. Lehajtotta a fejét. Hogy menjen ki Marciékhoz. Szóljon a fiamnak, ezt kértem tőle, mert mi sose volt ide haza. De Gregor meg sem moccant. Váratlanul indult el befelé, még félre is kellett állnom. Mentem utána. Megállt a maga ágya előtt, s rögtön nekifogott, hogy kiemelje a lába alól a párnákat, amiket Engel még egy órával azelőtt a trombózis diagnosztizálásakor fölpolcolásul rendelt. Nem engedte, hogy segítsek. Slingelt vánkosomat a székre lökte, majd odaállt, egészen közel az ágyhoz. Mintha valami imára mozgott volna a szája. Zsetek ochromnyevel jeszi trpev, szűrtem ki mormogásából.
1: Hogy ilyen rengeteg sokat szenvedtél, vagy tűrtél.
0: De hát, kérdeztem, nem azt mondta, hogy egyik percről a másikra? És akkor hátrafordult, rám nézett. Várt. Nem értettem. Csak nézett a válla felett. Összeszorította a száját. Végül e szobában nekem ijesztő erősnek ható hangon rám kiáltott szinte. Számktem osztágy s ním.
1: Egyedül akarok maradni ő vele.
0: Hogy ő egyedül? Sarkon fordultam. Becsukta utánam az ajtót. A hátsó szobában kezdtem újra sírni, hogy most már örökké egyedül, magától távol zokogjak ezentúl, drágám.

0: Jadviga párnája. Závada pár regényének rádióváltozata. A 14. részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Holl István.
1: A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Jadvika párnája. Závad a pár regényének rádióváltozata. 15. befejező rész.
1: október 24. Elővettem ma ismét ezt a naplót, mely évek óta már a kezembe se került. Megírom magának, drága Ondris. Élünk, megvagyunk, és átvészeltük ezt a háborút. Már csak Márton fiunkat várom, de éppen tegnap kaptam lapot tőle, hogy megvan épségben, egészségben, méghozzá itt, pár órányi vonatútra, Szolnokon. Tudtam, hogy nagyon erősen kell őt hazavárnom, mert Marka menyünk bizony elfordult Marcinktól, akinek aztán úgy kellett a harcba menni, hogy már tudta, felesége nem várja haza. Mihály fiunk jól van. Velem volt szerencsére mindvégig, mert őt a termete, s továbbra is vékony testalkata miatt nem sorozták be. Különben még ő is egymagában él. Hiába unszoltam, nősüléshez nem volt szerencséje, s kiszemeltje se nagyon. De bármi fájdalmas, talán nem is jön haza minden legény és vőlegény, ezért Miskónak is jut egy mindeddig halogató, latolgató leány. Hadd írjak pár sort még Franciról. Az elmúlt hónapokban életveszély fenyegette őt is a származása miatt, s már jó előre el tudta képzelni még a legrosszabbat is. Százszor is búcsút vett tőlem. Azt mondta, legyek rá fölkészülve, hogy bármikor elhurcolhatják. Elég az, hogy valaki följelentse. Ugyanis hamis papírokkal bujkált, szögdösött a munkaszolgálatos behívói elől, de hála Istennek, megmenekült.
2: Most pedig a legnehezebbet kell ideírni. Arról, hogy anyus várta betoppanni Marcit. Szegényként még 9 hónapig csak várt és várt. Míg aztán bátyám, Osztatni Márton alhadnagy, 1945. augusztus 10-én hazaérkezett. De csak a holteste. Hadifogoly vonati tífusz betegségben halt meg. Az oroszok Brunóból román lágerek irányába vagy Konstancába vitték volna, és áthaladva csodával határosan éppen itt, az újvárosi állomáson rakták ki a testét, ahol irataiból is volt, aki fölismerte. Üzentek anyusnak. Rögtön autóbusszal együtt mentünk érte. Vezetnem, fognom kellett anyusomat, és megnémult. Ha szólni is akart, nem bírt. Hát szörnyű volt. Marcika kopaszra nyírva, egy szál ürülék mocskos gatyában, csontra soványon, motyói nyakában, zsákban. Hazahozattuk, el lett temetve itthon apus mellé. Még az az egy szerencse, hogy nem Doni hómezőkön porladnak szétszórva csontjai. Ruháit el kellett égetni, de mi anyusommal meghagytuk megmaradt néhány noteszlapját. Kevés volt, és bolha betűvel, mert nem volt papírja.
1: Tegnap kaptam a hírt, aminél rettenetesebbet anya nem kaphat. Szerelmes fiam, Marcikám meghalt. És úgy, hogy vonatúton. Amikor már a legközelebb volt hozzám. Istenem, hogyan engedhetted? És én miért engedtem háborúba? Meg kellett volna tiltanom. El kellett volna rejtenem. Vagy 2 karomban hoznom ki a pokolból. Nem voltam ott, ahol lennem kellett volna. Nem azt tettem, amit tennem kellett volna. Hm. Misuval szaladtunk rögtön megnézni őt. És láttam, de azt nem írhatom le. Bár pusztultam volna el helyette én. Jaj, Ondris! Moj, Millie! Látja, nem vigyáztam egyetlen fiára. Soha nem bocsátom meg magamnak. Most ver meg az Isten összes bűneimért.

Kezembe vehetek már tollat. Ide kezdek írni rögtön anyus alá. Apró betűvel muszáj. Nem úgy kötelező muszáj, csak a megszokás. Most hát már én lehetek-e följegyzési könyvecske méltán folytató örököse. Most már csak engem választott a sors keze íráshoz. Múlt hét péntekén eltemettem hétfőn csendesen elhunyt anyusomat, drága anyámat, özvegy Osztatni Andrásné, Palkovics Mária Jadviga. Született 1887, meghalt 1954. Béke poraidra. Mindenem te voltál, és már én is csak neked, kisebbik még meglevő fiad, akivel kettesben maradtunk végül. Te veled én szeretetben, anyusom, drága Jadviga. A halottas ágyon, mint párnáján feküdt anyus ezen a naplón, kivettem a feje alól. Én is követem, mint anyusom annó. Hogy akinek kidőlt a toll a kezéből, attól az én feladatom tovább vinni a lantot. ...1962. május 7. Kaptam fülest a traktorosoktól, hogy menjek, ha még a Gregor tanyánkat látni akarom, mert holnap dózerolják lefelé. Már több mint 10 éve a TSZ azt csinálnak, amit akarnak. Hát kimentem nézni, ahogy összedűjtötték. Gregorra és főleg apusra gondoltam, aki itteni kis kamrácskában töltötte kb. 23-tól halála 1937 percéig a legtöbb időt. Főleg csak olvasott. Sokat jön elő nekem a Kurilla. Egyedül léti magányomban főleg, mert kimondottan úgy, hogy kapcsolatom csak a Kurilla volt nekem. Felső kapcsolatni partnerem. Már 6 éve, hogy 57 óta nem láttam. Pedig ez a Kurilla elég egy arrogáns személy volt különben. De ő volt, aki kíváncsian fordult én felém egyedül. Ezért nem csoda, hogy egy bizonyos jólesés is környékezett meglátva őt. És később mindig volt ebben jó kis megszokás is. Össze voltunk már csiszolódva. Úgyhogy már a játékos kedvis módjával meg volt engedve. Mert ha úgy vicces kedvében volt, elbújt például fatörzs mögé. Vagy ha rejtőzni, csatorna boltív alá bújt guggolva, és akkor szólongatni kellett. Persze tudtam, de ez volt a szabály. Vagy mikor ködben is. Néha én is próbáltam a jó indulatát megelőlegezni magamnak. Ha mondjuk anyum sütött, vittem neki makovnyikát, vagy ilyesmivel. Na, elkezdtük enni. De előbb tegyen jelentést. Jelentem, hogy ne teli szája a lónak a faszára. Lenyelte. Jelentem, lenyeltem. Na hát akkor, referáljon. És eszegette ott a jó kis tvaros nyíkát, az átnyújtott följegyzési céduláimat nézegetve. Én nekem megmondani kellett. És ha eltérést talált, rám támadt, hogy na most melyik a kamu? Vigyázza magára! Osztatni, nehogy átpróbáljon bosni a kamukájával. Mert ne felejtse, hogy nyakának kötél, piszkos szabotáló.
Mindig adatot kellett produkálni neki. Az Isten ragyassza. De hát honnan? Hát mert szóba se állt a nép. Minden nap, hogy na most milyen agyafúrt ízével menjek a delikvenshez férkőzni. Vagy hát lesni a piacon, kenyérboltnál, hogy na, jön-e pont az, aki nekem kell a heti 3 kötelezőbe. De a szabadon választottat is váltogatni kellett ám. Nem, hogy mindig ugyanazok, mert akkor a Kurilla lekáromolt a 10 körmemről, hogy esmonca, nekem ne smoncát hozzon ide, megértette? A kutya izéjét tegye már ide vagy oda magát. Állandóan híranyagészségbe voltam. Mondom egyszer elszontyolodva Kurillának. Nincsenek már hírek, mondom. Na ne mondja. De nincsenek. Kutyafasza nincsenek. Hírek mindig vannak. Jó, hát mondom, vannak, vannak. De most már nem érdekesek. No. Mondja erre csóválva az ujját. Sok rövid hullámnak kell még ahhoz lefolyni a szabad Európán, hogy majd csak unalmas hírek legyenek. Ezt jól jegyezze meg. Na de mondom, nem akarnak már az emberek beszélgetést kezdeményezni. Hát honnan vegyem én, mondom, a híreket? Honnan a picsából? El voltam ugye keseredve. Hát úr, egy akkora farbarugás, hogy majd hasra buktam. Azt iszi, olyan jó mindig csak kérdezni, mi? Folyton kíváncsi lenne a maguk szarakodásaira. És én rám ki kíváncsi, ordította. Kotrodjon! Hát ilyen volt. Egyszer bizalmaskodott, máskor meg a lábamra taposott. Hát sose tudtam vele hányadán állni. Azóta se tudok hányadán állni.

1987. szeptember 3. Tegnap kimentem a műtrágya szórókhoz. A kis kusnyalik hasogatta zsákokat bicskával. Mondom, várjál, kisfiam, majd én. Hogy mit akar velük Misó bácsi? Bízzad az csak ide. Na szépen, fölvágva, lett abból nekem a locsolókanna zuhanyzómhoz, a kamrába fáink kis függe. Jó nagyon ez a nejlon, hogy föltalálták. Lepedő alá is teszek, meg paplanhúzatba, mert szigetel, hoppá! Az emberiség nem tudja ezt, pazarol energiával, pedig ilyen gázár mellett, meg az se, hogy üvegházhatás. Bánom is éjjel kinevetnek, mert gonosz a népám. Bejön és röhög. Hogy mi ez a tyúkol a szobába, Miskó bácsi? Oszofkokot. Apád fasz a tyúkol. Te is mondom, jobban tennéd, ha eszedet használnád, mondom. Szépen lécekből össze van szegezve sátorkeret. 1.65 nekem, mondom, elég. Mert üvegházhatásnál, mondom, minden centi számít, és rá a fólia. Így az ablak alatt ott van a sátorban a konvektor, az asztal meg a szék. Az ember, mondom, életének nagyobb részét úgy is itt tölti, főleg télen. És mennyi spórolás az? Mert én spórolok. Elemmel is. Mert nem azt tudom, hogy az emberiség nem szokik ilyesmit, nem figyel oda a dolgokra. Tehát én tudom, hogy szokatlan vagyok, de azért kiröhögéssel viszonozni. Jó, nem sértődök, nem érdekelnek. Csak hát mondjuk, miért kell a senki házi burka fiúnak is tenyerét tenni fülére, ha meglát? Hogy utánozni engem? Mert én vállalom, igenis. Én úgy szoktam az utcán, még ha biciklire is ülök, hogy hallgatom közben a rádiót. Engem érdekel az a hírműsor. Zsebrádióra rá van téve Stropándlival az elem. Mindenki így szokta. Csak én még fejemre is gumizom, hogy biciklin lehessen hallgatni. Meg akkor kicsire lehet állítani is, és nem fogy az elem. Ha nem tudom, ez miért nem logikus. Gyomorral is takarékosan bánok, kezdve, hogy csak fele van meg. Mondjuk, ez nem elhatározás, mert rekeny professzor nem sokat totojázott a fekélyemmel. Nyész! Kidobta a lyukas macót. Pedig anyum egy borjú áráért adott neki. Megélt szegény, és nem volt kötve Otti. Szóval étkezésem szerény. Kicsit tej, kenyér, sajt, rántottát sütök, tea, rámás kenyér, lekvár, bundás kenyér. Spórolok, nyújtva az időt is, kitolva étkezést, lefekvést. Néha reggel vacsorázok, és délben megyek aludni. Anyusván kosára. Különben az ember legtöbbet a világon a párnáját öleli. És nem csak az ilyen akszűz bácsika félék, mint én. Disznóságot nem bírom már. Esetleg csirkepaprikás. Ha Hlavácsné megfőzi, viszek át egy pár csirkét, és esznek belőle ők is. Mert én nevelek azért, meg tojnak is. Ilyen gond nincs. És ha megkérem, megfőzi ezt a húslevest, mondjuk, vagy pörköltöt. Csak egy az, hogy hűtő is vacak. Meg a vége ki lesz dobva, és sajnálom. Úgyhogy inkább a sajt. Az nem romlik. A maci sajt.

0: Jadviga párnája. Závad a pár regényének rádióváltozata. A 15. befejező részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Holl István. Zenéjét szerezte Darvas Ferenc. Zenei közreműködők Bohus Gábor, Ernyei László, Szabó László. A felvételt Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Dramaturg Vágó Péter. Rendezte Zoltán Gábor.
1: A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 27-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Varró Dániel, eszedbe jut, hogy eszedbe ne jusson. Eszedbe jut, hogy eszedbe ne jusson valahogy mégis elfelejteni. Leírod, aláhúzod, kiragasztod, szamárfülecskét hajtogatsz neki, kisimítod, oda teszed a székre, az ágy mellé, hogy szem előtt legyen. Leülsz, kötsz egy csomót a lepedőre, elalszol, elfelejted. Hirtelen eszedbe jut, felugrasz, zsebrevágod, a szíved közben össze-vissza ver, sehogy sem hiszed el, hogy ott van nálad, kihúzod, megtapogatod, de mindjárt el is teszed, és ráhúzod a cipzárt. Mikor megnyugszol, akkor veszted el.
1: Kemény István, a bujócska. Lerohanok a bujócskáig. A bujócska fokán bújok el. Na, ez jó lesz. Legalább gyerek leszek újra. Idáig nem ér le a fény, ha a pince ajtón belesnek. Vadul dobog a szívem, mert nem csak gyerekek hunynak, felnőtt is van a bújócskában. Felelősséggel mondja ki, 30, aki bújt, aki nem, és jön már. És ha jön, akkor le is jön. Ő lejön, mert a felnőtt az mindenütt keres. Benéz, a gyerek nem járt a helyre. Beles, a gyerek nem gondolt a helyre. Bevigyorog a ne a gyerek előtt helyre. Nem ismer sem Istent, sem embert, se rémet. Lejön a bújócska fokáig, és lejjebb, ha kell a szülésig, ha kell lejjebb. Én is lejönnék, ő is lejön. De a kert nagy, a gyerek sok, egyelőre ő is inkább a napsütésben fönt keres, bokrokat nyit, apróságokat szed össze, eszébe sem jutok még itt a földben, a bújócska nyirkos lépcsőfokán, rettegve, mint az állat, amíg az összes kicsi meg nincs, és kórusban nem követeli, hogy legyek meg én is, legyek meg én is.

0: Vörös István, Disznóviadal. A világ csupa az és egy. Csupa konkrétum és határozatlanság, ahogy a számítógép magában beszél. A nem és az igen egész más. Megszúrt disznó, aki kiugrik a kés alól, vérezve rohan a zárt udvaron körbe-körbe. A szeme elszántságtól izzik, ölni fog. A böllér kezét a kötényébe törli, vár, nézik egymást, enyhén havazik. A többiek bemenekülnek a konyhába, ahol te a fő, ahol biztonságban vannak, a határozott és határozatlan biztonságában. A világ csupa létezés, nincs halál, de van haláltudat, nincs túlvilág, de van Isten. A disznó meglátja, neki lódul a legyőzhetetlen távnak, nyakán a megsebzett ér végleg felszakad. Ott egy ember, gondolja, elveszti látását, de saját vérének szaga viszi. Ott az ember, gondolja, és belerohan a késbe. Nem érez fájdalmat. Egy életre el akarja rendezni ezt az egyenlőtlen viszonyt. A kéz után kap, de az elszökik előle. Mintha már a belsőségeit emelnék ki, tarka látványok tolulnak elé, egy angyal, félig emberfélig állat, aki egy fényes kapura mutat. Közben megérzi az oldalán két láb szorítását. Ugrik, valami tehetetlenül mellé zuhan, átgázol rajta. A böllér fölkapaszkodik a hasára. Mindörökre megölöm a szernyet, gondolja, de már sejtelme sincs, hol van a kés. Lerúgja a gumicsizmáját, kapcája leesik. A sűrű szőrzetbe belekapaszkodik csupasz talpal. Megdöbbenve érzékeli a fogai közt elszakadó zsíros bőrt. Akkor hideg vizet zúdítanak rá. Valaki a hajánál fogva fölemeli. Egy nő jön ki a konyhából, pokrócot dob a vállára. A böllér talpával beletúr a sáros hóba. Én is láttam, amit ő mondja és ráül a még megmegrángó tetemre.
1: Karafiát orsolja. Kiadja a másikat. Tehát ez kell a női léleknek. Tudjam, hol a helyem, ki az úr a házban. Szerelmem erődemonstrációt tart. Isten óvja a porcelán étkészletet. Ne tedd! Súgnám neki szelíden, de érzem, most jobb, ha hallgatok. Legfőbb erényem a gyors alkalmazkodás. Könnyen leszek ideális szenvedő alany. Itt állok íme. Se dráma, se poézis. Szerelmem, Frigid picsának nevez. Szilárd értékrendem megdőlni látszik. Édes kis sóbálvány, gondolom magamról, miközben a becsapott ajtót bámulom. Itt állok íme. A falhoz döntöm fejem.
2: Lackfi János, kesztyű. Pompás, öt ujjú kesztyű az élet. Elveszejtő. Csontom meg-meg ropog. Nincs más vágyam, csupán csak lenni épp akkorának, amekkora vagyok. Fülem az enyhe mostra figyel, vérlomha mustja alig-alig bezseg. Nem félek. A halálon lecsúszott klotgatyámon, csendben átlépkedek.

0: Bába György, az opsitos. Ha buzog nyerni valamit, egy opsitos már csak veszít. Ha regét gerjeszt régi rangja, s telefonon hívják kalandra, rajongójával ülve szemben, ajka ruvátkáira döbben, dérvert gyümölcs fanyar íze nem édesít egy rostja se. S ha megpendülne kedve újra, s kerekednék mégis útra, tájak igézete hiába, vágyait a vonat kirázza, nem vonzzák műemlék csodák, szúrás kergeti görcs tovább, lest vett neki a nyári hőség, természetnek nem játsza hősét, és bohóckodni, havas út sem csalogatja, csak a sutt, ha mindebben nem nagyra nőtt bajt lát, s fölül emelkedve főt hajt, bölcs, mert ez is tapasztalása, nem ismerhette ifjú mása.
1: Utasi József, baktas csak. Mit motyogsz, öreg, magadban? Zöld ág döfi át az eget, nyit rajta nagy rózsasebet. Tavasz van, öreg, tavasz van. Gyere, fényesítsd a szelet, nézd a fák, hogy bolondoznak. A földről, mit vakond mozgat, emeld föl a tekinteted. Felejts el mindent, ami bánt. Tán az utolsó kikelet doppingolja már szívedet. Baktass csak, öreg, baktass! Napiránt.

Orbán Ottó fölhagy alapszerkesztéssel. Magamra húzom a betonlapot. Hideg van, fúj a föld alatti szél. Körös körül a kőpriccseken barátaim és kortársaim, Montagúk és Capulettek, címeres trikójukon fölirat, szemet szemért, fogad fogért. Összeaszott koponyájuk vigyorog. Na, ugye, megmondtuk előre, a nagy számok törvénye beválik, csilloghat a vízcsöpp külön véleménye. A tenger az tenger, és az is marad. A háztetőn járkálsz föl alá teli holdkor. Ez a te híres békeműved. Papír, papír meggyullad, elrepül. Röbdös a világ gyászfájtla, a pernye. Orbán Ottó magára igazítja Arany János négy sorát. Életem 62. évébe folyt engem a jó sorsom tévébe. Nem takarít be régi rakott csűrébe, vedd helyette dökkesejük csőrébe.

0: és versek címmel Kántor Péter összeállítását hallották. Közreműködött Igó Éva, Sinkó László, Vallai Péter. Zenéjét összeállította Gebauer Mária. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
1: A hangfelvétel 1998-ban készült, és legutóbb 2017. augusztus 13-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: A Kossuth Rádió híreit hallják. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani, a poszton nincs üresedés. A bejelentésre reagálva az ellenzéki párt közleményében azt írta, az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Jelenleg több mint 600 településen van vízkorlátozás, a legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú. Az elmúlt napokban országosan 9%-kal csökkent a vízfogyasztás. A vártnál alacsonyabban alakult a keddi csúcsidei áramfogyasztás is. A tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawatt volt. A vonatok lassításával és a sínek fehérre festésével védekezik a máva hőség ellen. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a pécsi vonalon kísérleti jelleggel alkalmazott hővédő bevonat 3-7 fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Szombattól a vasúttársaság 282 vágány kilométeren vezetett be sebességkorlátozást. Kiváló a vízminősége, így ismét megnyitották a keszthelyi Helikon strandot, közölte a város polgármestere. Tóth Gergely hozzátette, a mosdó használatot is ingyenessé tették. Az önkormányzat előzőleg feljelentést tett, mert a tó szennyezésében szándékosságot gyanítottak. Az ingyenesen látogatható balatoni fürdőhelynél korábban több baktérium is a határértéket meghaladó koncentrációban volt jelen a vízben. Keszthelyen 3 balatoni strand van, mindháromnál kiváló a vízminőség. Ég a tarló Székesfehérvár határában a 8-as főút közelében. A nagy szél miatt gyorsan terjednek a lángok, és elérték egy hétvégi házas övezetet, ahol több melléképület kigyulladt. A MOL üzemanyag telepe jelenleg nincs veszélyben, közölte a katasztrófavédelem. A rendőrség elővigyázatosságból megkérte a legnagyobb kockázatnak kitett helyen lakókat, hogy hagyják el házukat. Tűz keletkezett Szegeden az ikonikus gőzhajó, a Szőke-Tisza roncsainál. A növényzet és a hajó is lángra kapott. Az oltást már megkezdték. A Szőke-Tiszát 1976-ban vonták ki a forgalomból, ezután álló hajóként üzemelt a fővárosban. 2 évvel később került Szegedre, ahol étteremként majd diszkóhajóként működött. 2012-ben elsüllyedt, maradványait 2020-ban emelték ki a Tiszából. Az Újpesten zajló útfelújítások miatt hétfőtől augusztus 19-éig nem járnak a 12-es és 14-es villamosok. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a teljes vonalon pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. Az autósok a megszokottnál lényegesen nagyobb forgalomra számíthatnak, különösen a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban. Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél holnap délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Péntek délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül a kánikula. A Balaton 27, a Velencei tó és a Tisza tó 28 fokos. Hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. 9. rész.
1: Felfelmászott a Paneon tetejére Uri ezen a gyászos nyáron, ahol annyira szeretett olvasgatni. Most nem volt nála sem tekert, sem könyv, csak bámult, és a rossz szemével nem igen látott semmit. Módszeresen végigjárta a városnak azokat a részeit, amelyekben még nem járt, az épületek falát tapogatta, szagolgatta, ki tudja, mikor kell elmennie, s visszatére valaha. Eszébe jutott, hogy mennyire szabad. Mindenki valami céllal tart valahonnét valahová. Minden ismerőse, az összes görög diák és a zsidók is, Apollosz és Tia. Apollosz alexandriai görög polgárjogot akar, Tia katapult üzemet akar létesíteni, hogy még gazdagabb legyen, mint Markus, aki az apjuk vagyonának kétharmadát örökli. Mindenkinek van valami célja, űzi, hajtja valami. Mi az ördög hajt engem? Mi ez az istentelen szabadság? Akár még helytartó is lehetnék, valahol jutott az eszébe. A római prefektus Tia vezérkari főnöke felnevetett. A Paneion tetején ült, görögök csevegtek körülötte gondtalanul, köztük messzi földről érkezett utazók, akik örültek, hogy itt lehetnek a világ közepén, és nagy boldogságukban visszanevettek rá. Mire vesztegette el az idejét? Tekercseket olvasott tömegével, történeti műveket, irodalmat, Homérosz kommentárokat, kontárok verselményeit, halott tudományt. Nincs nálam nagyobb kókler az élők között. Agrippa kémeként itt ajnároznak és hízlalnak, amíg az a megvetett kreatúra, a nagy zsidó királyság várományosa, az a negyed zsidó politikai nyüsgönc, akit sose láttam, eleven. A császár felépült, hála az örökkévalónak, Jupiternek, Zeusnak vagy akárkinek. A fürdők kinyitottak, a kocsmák szélesre tárták a bejáratukat, akár csak a kurvák a combjukat. Az élet robbanásszerűen tért vissza, mint túl hosszú tél után, és a randalírozó gyülevész hadak, köztük a két egyiptomi légió katonái rettegésbe döntötték a várost. Flaccus kívánszorgott a palotából, látták duhajkodni itt, látták részegen ott, és senki sem volt biztonságban többé, aki az utcákra kimerészkedett. Hálaadó imát rebegett a görög népség a maga szentélyeiben, és a zsidó népség a maga imaházaiban, és semmi sem volt már meg Alexandriából. Nem egy korszak ért véget Antónia halálával, hanem a legcsodásabb város, amit valaha emeltek. Visszatért a városba Filó és Tia, visszatértek a görög diákok nyár végén, és duhajkodtak, mint korábban. Uri velük tartott, ideje volt bőven, nem olvasott semmit, unalmában elment volna bárhová, de a csoda véget ért. Mosolyogva, bólogatva hallgatta Szótadész, Hedulosz meg a többiek nyári kalandjait, és nem sértődött meg, amiért az ő nyári kalandjairól elfelejtettek érdeklődni. Filó úgy tett, mintha mi sem történt volna. Beszámolt Urinak, kedvenc hallgatak társalkodójának, legújabb művének állásáról, egész nyáron azt írta. Uri bólogatott, néha okosan közbeszólt, olykor módosítást javasolt, amit Filó hol dühösen, hol hálásan vett tudomásul, mint korábban is, de a dolog már nem volt valódi. Uri részéről nem volt benne ragaszkodó szeretet, és érezte, már Filó részéről sem. Iszidórosz helyett új igazgató várta őket tanévnyitáskor, nem Lampó, az örökkévalónak hála, hanem egy dühötten csillogó szemű akarnok, bizonyos Abderaxosz. Ez az Abderaxosz Homérosz kutatással foglalkozott, amit mindenki unt. Kuri nem érdeklődött, hová lett Iszidórosz. Úgy érezte, bárhová került is, több köze van hozzá, mint azokhoz, akiket maga körül lát. Elmenni innét. Hová? Rómába, haza? Miféle otthon az? De mégis, nem csak azért, mert a kocsmákban nagyhangú részegek azt kiabálták, hogy zsidó főzetekkel akarták Caligula császárt elrekkenteni, de nem sikerült nekik. Nem csak azért, mert ez ilyen eszelős kornyekálást a görög társak szó nélkül hagyták. Valami csúszós, nyirkos, förtelmes fuvallatot érzett lengedezni maga körül a nyárvégi verőfényben. Ez azonban belőle támadhat, csak nyugtatta magát, ha minden üvé elkíséri. Ősszel új izgalmak jöttek, Agrippáról nem sokat lehetett hallani, de azt igen, hogy a császár testőrparancsnokát, Makrót kinevezte Alexandria és Egyiptom helytartójává. Idegesen tárgyalta a hírt az Alabarkosz a családja tagjaival és a tanácsnokaival. Megszaporodtak a zsidó tanácsnokok Alexander Alabarkosz körül. Egy éve inkább görög előkelők csődültek a fogadásaira a helytartóval az élükön. Fakusz, mondták, megint a palotájába húzódott, bukott ember. Jobban tenné, ha öngyilkosságba menekülne. Jó-e Makró kinevezése Alexandriának, vagy nem jó? Azért döntötte így a császár, mert legbizalmasabb emberét akarja fontos helyen tudni, vagy azért, mert így akar megszabadulni tőle? Ha Makró félreállítása a cél, akkor nem sokáig hagyják helytartóskodni, utána jön csak a véglegesen, és az interregnum, így vélte Filó, veszélyes. Alexander Alabarkosz ezúttal is az optimista változatot tartotta valószínűnek. Makró nekünk remek lesz, mondta, mert nagy tudású, tapasztalt államférfi, és a gyönge lelkűvé vált Flaccus helyébe erőskezű prefektus lép. Tia ezt nem tartotta valószínűnek. Makró helyzete nem lehet szilárd. Helytartói kinevezése bukás, ezt be kell látnunk, mondta gúnyosan, és hozzáfűzte, vele együtt mi is megbuktunk egy kicsikét. Markus, látván, hogy ez az érvelés apjuknak rosszul esik, Alexander pártját fogta. Caligula biztosítani akarja a hátországát, s Egyiptomba leghívebb emberét küldi. Bizonyára északi hadjáratra készül, hogy dicsőséges apja nyomdokaiba lépjen, és nem akar közben zavargást másutt. Caligula eddig is azt tette, amit Makró akart, feltehetőleg most is azt teszi. Aztán a kahál főnökök elmentek, az Alabarkosz és Filó nyugovóra tért, és Markus elárulta Urinak a titkot. Caligulát a farkánál fogták meg, Makró a feleségét Enniát tukmálta rá vagy két éve, és Makró felesége ma is Caligula szeretője, a jugsó gorrán cigálja Caligulát és irányítja ekként a birodalmat. Flaccus, mondták, iszik a katonáival, görög gazdagok házából szállítják haza reggelente eszméletlenül, de

Az új igazgatóval nem találkozott, csak messziről látta. Egyszer egy megtermett magas férfival sétált Abdaraxos, Apollosszal ballagott épp futás után Uria a dormitórium felé, meglátták a két férfit, és Apollosz megállt. Ez a pasas, Dionysios, mondta Apollosz, elvetemült hordószónok, ellenünk hergeli a tömeget a kikötőben. Miért, mit mond? Hogy pestissel fertőzzük meg a csatornákat, mondta Apollosz, attól olyan büdös a víz, és aki zsidót érint, azon két héten belül kitör a trahoma. Ki hiszi el? Jó kérdés, ismerte el Apollosz. Most még röhögnek. De valakik jónak látják, hogy egy bérszónokkal ilyeneket mondassanak. Uria fejét rázta, minek költenének pénzt ezekre, kérdezte, kinek származik ebből haszna, a tömegnek alig, ha nem fognak többet keresni a trógerolással, bármennyire tapsolnak is. Apollosz sóhajtott. Ha Iszidórosz is melléjük állt, akkor erősen akarnak valamit. Iszidórosz. Uri el nem tudta képzelni, hogy a művelt Iszidórosz ilyenekkel álljon össze, bármennyire utálja is a zsidókat. Apollosz lehalkította a hangját. Iszidórosz és Lampó állítólag találkozott Flaccusszal a Szerapeljonban, és titokban 5 talentum aranyat adtak át neki. 5 talentum arany, a 120 000 drachma, a helytartó 2 évi fizetése. Uri a fejét rázta, ki látta, kérdezte, ki mérte meg, ha titokban adták át. Apollosz bólintott, pletyka, persze, mondta, lehet, hogy egy szó sem igaz belőle, de mégis ezt pletykálják. Ugyan, mondta Uri, Iszidórosz nem áll össze Lampóval, kivéve, ha Lampó Flaccusz ivócimborája. De az, és ez nem pletyka, többen is látták őket az Elefántban. Hedulosz 2-szer is jelen volt, amikor Flaccusz Lampóval ivott. Urinak a nyelvén volt, hogy majd kifaggatja Hedulost, aztán rájött, hogy nem fogja kifaggatni. 1/2 éve még bármit megkérdezett volna tőle, és Hedulosz válaszolt is volna. Megborzongott. Mi történik Alexandriában? Apollosz egyik nap azt mondta Urinak, gyere. Futás volt aznap, amit mindenki unt, és csak este felé retorika. Apollosz a színházba vitte Urit. Én már láttam, mondta, de szeretném, ha te is látnád, és megerősítenéd, hogy azt látom, amit látok. A 3 dráma közül a középsőről volt szó. Dionysosz történetét pergette le a szerző, és amikor odáig jutottak, hogy Dionysosz testét feldarabolják, amihez minden változatban rengeteg művért használtak, és borzalmasan erősen ütötték a dobot a zenészek, Uri előrehajolt, és az ökléből rést képezett a szeme előtt, hogy jobban lásson. A Dionysosz gyilkoló színészek zsidó maszkot viseltek. Pont olyat, amilyet a házfalakra szoktak rajzolni. Zsidók gyilkolták Dionysoszt, az alexandriaiak kedvenc istenét. A közönség úgy fújolt, ahogy a cirkuszban szokta, amikor nem a kedvenc, a zöld kocsi hajtó győz. Uri Apollosra nézett, Apollosnak jó volt a szeme, a rémülettől kikerekedett. Jól láttad, nyugtatta meg Uri. A 3. darabot nem nézték meg, a kikötőben sétáltak. Apollosz izgatottan, csak nem dadogva mondta, hogy ez tűrhetetlen, ezt nem lehet hagyni. A zsidók ellen aljas propaganda folyik, és valahol valakinek nagy beszédet kellene tartania, amelyben a tekintélyes illető, lehetőleg nem zsidó, hanem görög, felvilágosítja a csőcseléket, hogy amikor valaha az őskorban Dionysosz netalán élt, a zsidók még nem is voltak a világon. Nem találsz ilyet, vélte Uri, aki nem volt annyira kétségbe esve. Kifejezetten mulattatta, hogy ennyi művért használtak, és hogy milyen ügyetlenül szedegette össze a Dionysoszt játszó színész a levágott lábait és karjait. Úgy érezte, önmaga paródiája ez a pocsék.

dráma, noha észlelnie kellett, hogy a közönség nem annak fogja fel. Ősz közepén Abderaxos összehívta a diákokat, és hosszú beszédben óvta őket, hogy bármibe is belekeveredjenek. A dormitóriumot a könyvtárral összekötő széles fedett oszlopcsarnokban álltak, távol a parkban lézengő tömegtől. Ne üljenek fel a diákok az ellenség provokációinak. Ne hagyják magukat csetepatékba bevonni, mert akit tetlegességen ér, azt kirúgja. Akit falfirkáláson érnek, kirúgja. Mindenki csak is a tanulással és a testedzéssel foglalkozik, semmi mással. A kocsmákba diák nem mehet be, a fürdőkbe diák nem mehet be. Itt van a gimnázium fürdője, tessék azt használni. A politizáló tömeget messziről kerüljék el. Akárki kérdi a véleményüket, hárítsák el. Akinél bármilyen tartalmú röpiratot találnak, megbüntetik. Mindenkit, mindenütt ellenőrizni fognak. Semmi fenyegetőt nem mondott Abderaxos. Azt tette, amit tennie kellett, hogy az intézmény függetlenségét és pártatlanságát megóvja. Uri mégis kínosan érezte magát. Azt vette észre, hogy senki sem akar vele birkózni többé. A dialogizált perbeszédekben senki sem akart vele párban lenni. Nem volt ellene senkinek semmi kifogása, csak nem jelentkeztek. A jobb érzésű tanárok váltottak. Nem nevezték meg azon túl Urit, Tiát és Apolloszt elsőként, hanem nekik kellett volna a megnevezett görög diákhoz társul jelentkezniük. De ők sem tették. Egyetlen tanár sem szólította fel őket, hogy igyekezzenek. Nem szeretnek minket a görögjeid, jegyezte meg szombat este otthon a palotában Tia. Uri felfortyant, te vagy görög polgár, nem én, vágott vissza, a te görögjeid, te római polgár, sziszegte Tia, a te császárod, Caligula, ezek pedig az ő görögjei. Uri elcsodálkozott, hogy az én császárom, még a nevetek is azonos, Gaius. Marcus, aki iratokat tanulmányozott, felnevetett és felnézett. Ne csináljátok, mondta. Caligula az alexandriai zsidók császára, és nem a görögöké. Uri még jobban meglepődött. Marcus bólogatott, hogy de bizony, mindig az itteni zsidóké a római császár, jelentette ki, ebben bízhatunk. Ezért acsarkodnak most a görögök, attól félnek alapos okkal, hogy a zsidók további kedvezményeket kapnak. A helyi kisebbség mindig a központi hatalomhoz húz. Uri lassan bólintott. Mégis lehet politikusi tehetsége Marcusnak. Tia még jobban feldühödött. Gyűlölöm őket, üvöltötte, mindet. Alamuszi sunyi aljas állatok. Ezekbe tömjük mi a pénzt? Az ő gimnáziumokba? Dögöljenek rakásra, vigyel mindet a pest is. Uri még nem látta Tiát dühöngeni. Volt az üvöltésében valami igazán emberi. Nem a görögök miatt örjöng, jött rá Uri, a bátyját gyűlöli, hiszen másodszülött. Éjjel a bevilágító telihold fényében arra gondolt, csak nem abban bízik Flaccus, a leváltott helytartó, hogy a görögöket Róma elleni háborúra hergelheti. A javallott öngyilkosságnál ez határozottan több esélyt nyújt az életben maradásra. Háború. Rég nem éltek meg háborút az alexandriaiak. Uri pedig soha. Már az apja, sőt a nagyapja is békében élt háború. Különös lenne, ha Róma elleni háborúban venne részt ő, a római polgár. Elhatározta, hogy másnap a deltában zsidó vendéglőbe megy kipuhatolni, hogyan vélekedik a zsidó köznép. Másnap nem mehetett, mert filológiai társalgásba vonta, csak egy hét múlva. Eszébe jutott az első vendéglő, amelyben az olcsó márnát ette, azóta sem járt arra. Kereste, de nem találta. Többször elballagott két sarokkal odébb, visszatért, toporgott, de semmi kétség, a vendéglő helyén zsidó bőrdíszműves működött.
elköltöztek a görögök a zsidó negyedből. Talán véletlen, de mégis elköltöztek. Megborzongott. Háború lesz. A bazilika környékén sok kis vendéglő tartott nyitva. A zsidók a kerthelyiségben ücsörögtek népes családjukkal, gyerekeikkel együtt. Langyos őszi szellő folydogált a tenger felől, amelynek az erejét a hegyvonulat elvette, nyugalom és béke mindenütt. Uri leült egy hosszú padra, amely előtt ugyanolyan hosszú asztal állt, körülötte sokan csiviteltek, kenyeret és sót tettek eléje. Mártogatta a sóba a kenyeret, majszolgatta, bámészkodott. Üzleti és családi ügyekről beszélgettek mellette, két vagy három családhoz tartozhattak, rá ügyet sem vetettek. A választék nem volt nagy, Uri a lepényhal mellett döntött. Kicsit furcsálta, hogy szálka nélküli, csak porcogóval rendelkező halat sütnek egy zsidó vendéglőben, de nyilván tisztának tartják. Bort is hoztak neki, meg vizet, keverőtál nem volt, leívott a vízből és rátöltött a borból. Jó volt a lepényhal, de mézezték. Uri sót szórt rá, úgy eszegett. Majd ránk hozzák az elefántokat, ütötte meg a fülét. Két férfi ült az asztal végén, tőlük jött a hang a zsivajon át. Drágák, mondta a másik férfi. Már elmentek értük Etiópiába, erősködött az alacsonyabb. Ugyan. Emberszagra, embervérre vannak idomítva, állította az alacsony. Ezek aztán letaposnak mindenkit, majd átszoktatják őket zsidó vérre. Gyereksírás nyomt el a hangjukat, úgy bömbölt a gyerek, mintha nyúznák. Az anyja próbálta csitítgatni, a gyerek hisztizett. Az apja dühösen szólt rá, mit szól ez a görög bácsi, ha így üvöltesz? A gyerek elhallgatott, és Urira bámult. Uri a gyerekre mosolygott, az megint bömbölni kezdett rémülten, és az anyja ölébe furta a fejét. Az apja szabadkozva nézett Urira. Kicsike még, mondta, nem szokott gyakran. Uri mosolygott. Engem néztek görögnek. Rájött, hogy a vendéglős is görögnek nézte, zsidó elé nem tett volna porcogós halat. Ott hagyta a hal felét, és majdnem az egész korsó bort fizetett és elsietett. Figyelte magát, felfordul-e a gyomra, kiveti-e magából a tisztátalan ételt, de nem. Lehet, hogy mégsem annyira tisztátalan a lepényhal, az itteni fogalmak szerint, mint Rómában. Zsidó konyhában még a görögöknek sem főznek tisztátalanul.

0: Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. A 9. részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
1: A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2009. június 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangját.

Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. Tizedik rész.

Apollosztól kedden tudta megkérdezni, félnek-e a zsidók az elefántoktól. Félnek, mondta Apollosz, és megvan rá az okuk. Kleopátra a zsidókra bízta az ország védelmét. Ptolemaiosz Füszkon Kleopátra ellen indult, diadalmaskodott is, a zsidókat Alexandriában lemeztelenítette, megkötöztette az asszonyokat és a gyerekeket is, és a leitatott elefántok elé vettette. De az elefántok nem a zsidókat gázolták le, hanem a király emberei ellen fordultak. Ptolemaiosz Füszkón ezt égijelnek vélte. A zsidóknak megkegyelmezett, sőt a tanácsadóivá emelte őket. Ez a nap sokáig ünnep volt a zsidó Alexandriában. Pünkösd után tartották valamikor, de már apám fiatal korában sem ünnepelték. Szerintem egyetlen szó sem igaz belőle. Uri elmesélte, mit hallott a deltában vasárnap. Apollosz a fejét ingatta, hülyeséget beszéltek. Nem Etiópiából szoktak elefántokat szerezni, hanem Núbiából és Szudánból, mondta. De már rég nem került rá sor. Mégis erről képzelegnek. Hát igen, mondta Apollosz. Hallgattak. Vasárnap Apollosszal elment a színházba. Több színház is volt Alexandriában, de az igazi a keleti kikötőben épült. Ez volt az, amelyet a hajóról is látott a gyémánton keresztül. A jeleneteket kevés jelmezzel és jelzésszerű arcfestéssel adták elő. A város híres görögjeinek szavajárását és hangsúlyait parodizálták egy-egy hevenyészet balga történetben. A történetek laposak voltak, a viccek alpáriak, a közönség remekül szórakozott. A kecske baszó Aulliosról szóló történetet Uri is megértette. A Villus volt Aulus Flaccus másik neve. Némán csodálkozva hallgatták az ízléstelen viccelődést, és a valódi kecske rémült mekegését nem tetszett neki, hogy ember akarja meghágni. Ez Pharoseidon, nagyon népszerű, súgta Apollosz, aki szeretett színházba járni. Egy délután 2-3 színházban is fellép. A kecskét is viszi magával. A mímus abbahagyta a kecske döfködését, előre jött a színpadon, alacsony kopasz emberke volt, kissé beszédhibás, gusztustalanul izzadt, és mindenféle aktuális témát vetett föl, sőt, a közönség talán nem egészen spontánul bekiabált kérdéseire is válaszoltam a bizonyos Aulliosz szerepéből. Hogyan is képzeli ő Aulliosz Alexandria jövőjét? Hát úgy képzeli, hogy 500 000 zsidót hozott be Judeából, mert azok kevesebbet esznek, mint 100 000 görög, és nem kell nekik hajlékot biztosítani. Nevetés. Úgy képzeli, hogy a görög kurvákat lecseréli zsidókra, mert azoknak síkosabb a hüvelyük, és mindig ki van tárva. Röhögés. Úgy képzeli, hogy Júdeából rengeteg disznót importál, mert a zsidók azt szeretik a legjobban. Nyerítés. Annyira szeretik, hogy nem eszik meg, rokon lelket sejdítve bennük, üvöltő siker, tapsvihar. Uri émeiget. Apollosz sápadtan imbolygott mellette, ahogy a kikötőben haladtak a nevetgélő görögök között. Akár zsidó vér is folyhat abban az ocsmány alakban, a leggyávább zsidók vére, akik valaha éltek.

Gemellust megölték. Tiberius vérszerinti unokáját, akit Caligula a fiává fogadott. Makrót öngyilkosságba kergették a feleségével együtt, ezért nem érkezett meg állomás helyére, Alexandriába. Tél volt, ami Alexandriában enyhe időt jelent. Tunikában mászkáltak az emberek, a szerencsétlen Karabasz kivételével, aki ott bolyongott a gimnázium kertjében pucéron. Esténként pedig a kikötőben itatták. Mindenütt mindenki politizált, a görögök maguk közt és a zsidók is maguk közt. Uri úgy döntött, hogy elmegy. Még ezt az évet végig tanulja, és elmegy. Nem volt kedve görögnek lenni a zsidók között, és zsidónak lenni a görögök között. Szép város Alexandria, de ő római, és úgyis hazatérne egyszer. Agrippa befolyásában erősen bízott az Alabarkosz. Agrippa ott van a császár mellett, a tanácsadója, szereti a császár, mondogatta az Alabarkosz, és intézte az ügyeit serényen. Uri várt, hogy alkalmas pillanatban köszönje meg a vendéglátást, de nem adódott ilyen alkalom. Néha arra gondolt, még az is jobb lenne, ha Agrippa elfoglalja a királyságát, és őt oda küldik valami üzenettel. Kicsi királyság az, pár város mindössze, de az is megtenné. Ő Agrippa lábaihoz vetné magát, királyom, mondaná, tévedésből a delegátusodnak véltek, hát most itt vagyok és rendelkez velem. Szép drámai jelenetet képzelt el, amelynek a vége az, hogy Agrippa kinevezi a megalapítandó könyvtára vezetőjének, ő pedig sokat utazgat a törzsanyag beszerzése céljából. De Agrippa nem indult el a királyságába még, Rómában ette a fene. A leváltott helytartó továbbra is ott lakott a palotában, csak, mint mondták, az erődbe tette át a székhelyét. Nem volt világos, vajon visszavonta-e leváltását Caligula, vagy megerősítette a tisztségében. Flaccus helyett nem küldött senkit, de nem is igen küldhetett volna. Flaccus, mesélték, a lován részegen imbolyogva Nikopolisban seregszemlét tartott, és a katonái hosszan lelkesen éltették. A két légió ő mellette áll. Két légió sok. Honnét érkezne ezekkel szemben az a 3-4 légió, amelyre szükség lenne, és ki vezetné? A kikötőben a zsidóhajókat tovább várakoztatták, mint korábban. A görögöket viszont soron kívül beengedték. Gazdag zsidók keresték fel az Alabarkoszt a városból és Egyiptomból, hogy a segítségét kérjék. Az Alabarkosz óvatosan válaszolgatott, lehet, hogy a bukott Flaccus zsidó lázongást akar provokálni, hogy derekosan leverhesse és a helyén maradhasson. Legyenek a zsidók türelemmel, bízzanak az örökké valóban és a császárban, semmiképpen ne lázongjanak, tartsák be a törvényeket akkor is, ha velük szemben nem tartják be. A zsidó kereskedők keseregbe távoztak. Az Alabarkosz palotájának őrségét megkettőzték. Urit a régiek beengedték, az újak akadékoskodtak. Urinak ezébe jutott, hogy a tartózkodási engedélye vagy egy éve lejárt. Szólt Filónak, aki legyintett, nem fontos, bárki igazolni fogja, hogy Uri a gimnázium diákja, és a zsidóknál úgy is be van jegyezve. Uri nem lett nyugodtabb. Jó, mondta Filó türelmetlenül, majd szólok a szolgáknak. Szólt is. Valamelyik szolga jelentette, hogy elintézte a dolgot. Na látod, mondta Filó. Urinak kétségei támadtak, de nem ment ki a kikötőbe, hogy ellenőrizze. Még a végén egy elvakult görög elé kerül, aki kiviteti egy teherhajóra, és pár hét múlva Britanniában vagy Hispániában ébred rabszolgaként, ha ugyan éhen nem haladdig. Nyomott hangulatban ünnepelték a Pészahot. Flaccus, aki egy józan pillanatában fogadta végre az Alabarkoszt, ismét megtagadta a kérést, hogy a zsidók sérelmeik előadása véget, delegációt küldhessenek Rómába. Ekkor ébredtek rá a zsidók, hogy már egy éve is megtagadta tőlük a delegáció küldésének a jogát, és kétség ébredt bennük,
Vajon a császár az ő jó kívánságaikat megkapta-e? Az Alabarkosz dühösen mondta, bezzeg görög delegációk naponta utaznak a császárhoz ajándékokat cipelve. Flaccus gúnyosan mosolygott. Azok magánemberek, és ő magánemberek utazását nem tilthatja meg. Akkor mi is magánembereket küldünk, kiáltotta az Alabarkosz, amivel csak azt érte el, hogy azontúl minden Itáliába induló zsidót aprólékosan átvizsgáltak. Ha levél volt náluk, elvették, ha ajándéknak minősíthető tárgy volt náluk, lefoglalták. Az Alabarkosz Agrippához utazó futárainak azontúl gázai vagy türoszi hajókra kellett szállniuk, ami több hetes kerülőt jelentett. Júniusban újabb gyász ütött be. 18-án Rómában 21 évesen meghalt Drusilla, a császár nővére. Minden fürdőt és kocsmát bezártak, a könyvtárat bezárták, a gimnáziumban ismét évzáró nélkül fejeződött be a tanítás. Uri már másodszor nem kapott bizonyítványt. A boltokat is bezárták, a műhelyekben leállt a munka, a piacokon csak alapvető élelmiszereket lehetett kapni, a komor katonák józanul járőröztek, a részegeket begyűjtötték. A szentélyekben is imaházakban Drusilla siratásával voltak elfoglalva. Kedvenc nővére volt Drusilla Caligulának, versengve siratták a görögök és a zsidók ügyelve, nehogy hanyag gyászvágyával följelenthessék őket. Így is följelentgették. Aki csak tehette, elutazott Alexandriából, elvégre a színházakat is bezárták. A gimnázium parkját nem zárták be, az nem volt körülkerítve, és a mímusok rájöttek, hogy ott is játszhatnak. Óvatosan, rövid jelenetekkel kezdték, s még csak pénzt sem kértek, attól félvén, hogy jön az őrség és előzi őket, de nem jöttek a katonák, illetve jöttek, de nézőként és nevettek. A mímusok felbátorodtak és a zsidókat parodizálták, amitől a katonák még jobb kedvre derültek és fizettek. Miért nem űzi el a mímusokat, Flaccus? Gyász van! Megtilthatná a gyülekezést a gimnázium parkjában. Aztán Uri arra gondolt, így kényelmesebb. Úgy tesz, mintha nem történne semmi, és akkor nem is kell tennie semmit. Az Alabarkosz aránytalanul le volt sújtva. Tia árult el dühöngve, hogy miért. Az elmúlt hónapokban a futárok és Agrippa révén az apja jó viszonyt épített ki Lepidusszal, Drusilla második férjével, aki Caligulát a betegsége idején a birodalom élén helyettesítette, s aki most özvegyen maradt. Uri némi gúnnyal arra gondolt, oda vész hát a sok-sok pénzküldemény, ha Lepiduszt hátrébb sorolják a ranglistán, és hátrébb fogják sorolni. Tartott a gyász, a falakat renyhébben firkálták tele nagy orrú hajlott hátú alakokkal. A nyár füllett volt, Uri elveszetten üldögélt a szobájában. Filó nem vonult el a nyári lakba, a palotában maradt, és az Alabarkosz terheinek egy részét magára vállalva fogadta a panaszkodó zsidókat, és nyugtatgatta őket. Tia sem ment sehová, a palota őrség vezetésével bízta meg az Alabarkosz. Markus az apjával járta a Nílus partot erős kísérettel. Valami készül. Iszidóroszról sokáig nem lehetett hallani, most azonban ezt a kocsmákban tárgyalták. Megjelent a gimnázium parkjában, és szónoklatot tartott Flaccus ellen. Nem volt világos, mivel vádolja a helytartót, de súlyos lopásokról és sikkasztásokról regéltek, meg a zsidókról. Uri másnap délelőtt a gimnázium kertjébe ment. Jelentős sokaság várakozott, és katonák. Szerette volna látni és hallani Iszidóroszt. Nem fog eljönni, Flaccus elleni vádokat nem tűrhetnek a katonák. Délben mégis megjelent Iszidórosz. Sokan követték, testőrként vették körül. Fából ácsolt emelvényt tettek alája. Iszidórosz fellépett.
Éles hangon azzal vádolta meg Flaccust, hogy a zsidók kezére játszotta az alexandriai kereskedelem jelentős részét. Ellopta az egyiptomi öntözéshez Rómából érkezett császári adományt. Flaccus az oka, kiáltotta Isidorosz, hogy noha a birodalomban, Tiberius bankreformja óta mindenütt zuhant a hitelkamat, Alexandriában nem esett, hanem még nőtt is. A helytartó személyesen van érdekelve az összes zsidó bankban. A segítségével a zsidók felvásárolták a görög bankokat, és ők diktálják a feltételeket. A tömeg hullyogott. A ti pénzeteken híznak a zsidók. Fúj! Ti szegényedtek, ők gazdagodnak, pusztuljanak! Az egyik osztag parancsnoka intett, katonái megpróbáltak közelebb nyomulni a szószékhez, de a görögök husángokat kaptak elő. Nagyon sokan voltak a görögök, a katonák megálltak. Isidorosz lelépett az emelvényről, nem mintha a biztonságát fenyegették volna, de úgy látszott, nem akar összetűzést provokálni. Eltűnt a testőrei között. A görögök élénken tárgyalták a mondottakat. Uri jobbnak látta, ha hazamegy. Igaz, amit Isidorosz állít, kérdezte Tiától este. Tia hümmögött. Szóval igaz, állapította meg Uri. Miért nem avatkozik be a helytartó? Mert le van fizetve. Hogy? Lefizették a görögök. Ez az az 5 talentum? Tia csodálkozva nézett Urira. Honnan tudod? Mondták. Hát igen. De állítólag maga Isidorosz adta hát neki, aki most mégis vicsorog a helytartó ellen. Igen, mert kért is érte valamit, és Flaccus nem teljesítette a kérését. Mit kért? Amit kérhetett, hogy a zsidó bankok vagyonát olvassa be a görög bankokéba. De hát ezt hogy lehetne? Rendelettel. Uri eltűnődött. És miért nem tette meg, ha a pénzüket elfogadta? Mert mi még többet adtunk. Jajdult fel Téa. Még többet. Ha ez így megy tovább, teljesen le fogunk gatyásodni. Nem buta ember ez a Flaccus, gondolta Uri. Leváltotta a császár, mégis a helyén maradt. Szorult helyzetében pár hónap alatt legalább 5 évi helytartói fizetést harácsolt össze magának. És még mindig mindenki az ő pártján van, görögök, zsidók, légiók. Hogy oldja meg ezt a császár? Amikor harmadnap nagy tömeg gyűlt össze a gimnázium parkjában, Isidorosz nem jelent meg. A katonaság igen. Több szószéket is hoztak, ismeretlen görög szónokok kiabáltak rajtuk, Isidorosz téziseit ismételgették, egyre több katona érkezett, s végül Uri elképedésére díszes kocsin maga Flaccus. A katonák utat vágtak a tömegben, a népet bekerítették, legalább 4 kohorz gyűlt össze, és vagy 20 000 ember. Flaccus fellépett az emelvényre, 4 pajzsos katona mászott fel mellé, meg egy centúrió. Flaccus üvöltve kérdezte, mi a bajuk vele. Nem volt részeg. A tömeg hallgatott. Az emelvény elé cibáltak egy görög szónokot, és felráncigálták az emelvényre. Ki tanított be, hogy rágalmazz engem, üvöltött rá Flaccus. Isidorosz. Hangosabban. Isidorosz. Vigyétek. Felrángatták a következő szónokot. Ki tanított be, hogy hazugságokat terjesz rólam. Isidorosz. Az 5. szónoknál abba hagyták. Flaccus kijelentette, hogy a rágalmakból egyetlen szó sem igaz, és ennyi elég legyen. Isidoroszt száműzi, soha nem léphet többé Alexandriába. A gyülekezést a gimnázium kertjében is megtiltja. A nép legyen boldog, hogy ennyivel megúszta. A centúrió intett, a katonák utat vágtak a tömegben, és Flaccus kocsiját elhajtották. 6 ló húzta előtte, mellette és mögötte, egy teljes ála lovagolt. Sokba kerülhetett ez az Alabarkosznak, gondolta Uri. Nem biztos, hogy Isidorosz elszökött, vérte este Marcus gondterhelten, elrejtőzhet akárhol. Nem hiszem, hogy Flaccus Isidorosz elfogására törekedne, vélte Marcus. Ha perbe fogja,
Isidórosz kitálol. Jobb neki, ha nem tudja elfogni. Aztán hírekelt, hogy jelentős fegyverszállítmány érkezett. Bassus a centurió neve, aki a kirakodást vezényli. Ő szedte össze a fegyvereket Flaccus parancsára egész Egyiptomból, és most a kikötőből két oldalt felpakolt szamarak és tevék hordják a palota fegyverraktárába a dárdákat, tőröket, parittyákat, pajzsokat, rengeteg szamár és rengeteg teve. A kikötőtől a palotáig 10-12 stadion a táv, egymást érik a teherhordó állatok. Elefánt nincs közöttük. Filó megkérte Urit, ugyan nézze már meg, igaz-e a hír. Őket felismerték volna, Urit csak a gimnazisták ismerték, a nép nem, Uri szabadon mászkált. Az Alabarkosz hivatalos alexandriai kéme lettem, gondolta Uri, és nevetette képtelenségen. Este jelentette, valóban rengeteg fegyvert szállítanak az arzenálba, a görögök az út szélén bámészkodnak, és azon vitatkoznak, vajon ellenük fogják-e a fegyvereket bevetni, vagy Róma ellen. Úgy hallottam, mondta az egyik este Tia belépve Uri szobájába, hogy Agrippának szüksége lesz rád a királyságában. Uri elképett. Agrippa Rómában van, jegyezte meg. Előbb-utóbb el kell foglalni a trónját, mondta Tia. Reméljük, a nálunk töltött alexandriai két évedet nem fogod elfelejteni. Uri bólintott. Határoztak felőle. Ő lesz az Alabarkosz családjának kéme Agrippa mellett. Mikor indulok? Kérdezte Uri. Reméljük, nem sokára, felelte Tia. Urin átfutott, nem kellene-e megsértődnie. De Tia hangja ezúttal nem volt gúnyoros. Tia kifelé indult, majd visszafordult. Sokáig arra gondoltam, mondta, hogy tényleg te leszel a stratégoszom, ha helytartó leszek, de aztán rájöttem, hogy nem vagy rá alkalmas. Bármely más poszton azonban igényt tartok rád. Lehetsz főbegyűjtő, főirattáros, akármi. Uriban felélett az ördög. Marcus is helytartó lesz, érdeklődött ártatlanul. Tia szeme csak kicsit szűkült el a gyűlölettől. Marcus király lesz, jelentette ki fegyelmezetten, és kiment.

0: Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. A tizedik részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
1: A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2009. június 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnökválasztást tartani, a poszton nincs üresedés. A bejelentésre reagálva az ellenzéki párt közleményében azt írta, az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Jelenleg több mint 600 településen van vízkorlátozás, a legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú. Az elmúlt napokban országosan 9%-kal csökkent a vízfogyasztás. A vártnál alacsonyabban alakult a keddi csúcsidei áramfogyasztás is, a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawatt volt. A vonatok lassításával és a sínek fehérre festésével védekezik a MÁV a hőség ellen. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a pécsi vonalon kísérleti jelleggel alkalmazott hővédő bevonat 3-7 fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Szombattól a vasútársaság 282 vágánykilométeren vezetett be sebességkorlátozást. Megfékezték a tüzet az ikonikus Szőke-Tisza roncsainál Szegeden. Az aljnövényzet kapott lángra a roncs közelében, majd átterjedt a gőzhajó maradványaira. A tűzoltók tovább hűtik a hajótestet, illetve megfigyelik a roncsot, közölte a katasztrófa védelem. A gőzhajót 1976-ban vonták ki a forgalomból, ezután állóhajóként üzemelt a fővárosban. Két évvel később került Szegedre, ahol az 1980-as években étteremként, majd diszkóhajóként működött. 2012-ben elsüllyedt, maradványait 2020-ban emelték ki. Robbanó szerkezettel volt felszerelve az a drón, amelyet tegnap este találtak a lipcsei repülőtéren, közölték a német hatóságok. A drónt a repülőtér egyik alkalmazottja fedezte fel, majd a rendőrség aknamentesítő robottal távolította el belőle a gyújtó szerkezetet. A Lipcse-Hallei repülőtér a NATO egyik fontos logisztikai központja, ahonnan rendszeresen szállítanak árut Ukrajnába. Ollóval sebesített meg 4 férfit egy támadó London Covent Garden nevű városrészében. A rendőrség egy 40-es éveiben járó nőt testi sértés gyanúja miatt őrizetbe vett. Egy ollót a helyszínen lefoglaltak. A hatóságok szerint a nő valószínűleg mentálisan zavart volt. Egy sporthír. Mihályvári Farkas Viktória a tegnapi 10 kilométer után a mai 5 kilométeres távon is ezüstérmet szerzett nyílt vízi úszásban a párizsi úszó Európa bajnokságon. Az aranyérmet az olaszok klasszisa Ginevra Tadeucci szerezte meg. A férfiaknál szintén második ezüstérmét szerezte Betlehem Dávid, akit a mai 5 kilométeres versenyben is csupán a német Florian Welbrock tudott megelőzni. Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, a szél holnap délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Pénteken délután nyugat felől hidegfront érkezik, néhány fokkal enyhül a kánikula. Hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk.
0: Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy Eszterházi család vallomásai.
4: Harmónia Celestis. Részletek Eszterházi Péter regényéből. Felolvassa a szerző.
3: E regényes életrajz szereplői költött alakok. Csak e könyv oldalain van illetőségük és személyiségük. A valóságban nem élnek és nem is éltek soha.
5: Kegyelmes asszony, úgy mondanám, kérem tisztelettel, itt lennének a kommunisták.
3: Nem is mondta ezt az öreg tótmenyhért, Menyus, inkább csak lehelte vagy bólintotta, mintha azt remélte volna, ha nem mondja ki, talán nem is igaz. Amit látott, attól még jobban megfélemlett, mert olyat látott, mit még sose. Riadalmat úrnője kemény arcán. Ijegységgel és kommunistákkal kezdődik itt minden, és mintha ebben is fogna végződni. A nagymamám ekkor 23 esztendős volt, friss házas, fiatalasszony, nehéz elképzelnem. Noha a barnuló fotókon könnyen ráismerek, mert csupán édesapám arcát kell meglátnom az övében, s ők ketten, sőt hárman, a nagynéném is, apanéném, mintha egymás karikatúrái volnának. Ugyanaz az elképesztő homlok, ez a tágas, nyílt tér, tájleírásra méltó terep, az árokszerű ráncok, ugyanaz a hajlott, leginkább kampósnak nevezhető orr, ízlés, műveltség és politikai hangulat kérdése, hogy ez római arcélnek vagy zsidósnak mondjuk, és ugyanaz a folytonos hunyorgása, szemek állandó és többértelmű nevetése. Ám hiába azonosítom ezt a többnyire rosszul öltözött fiatal nőt, nagyanyád rendíthetetlen ízlésű ízléstelenséggel öltözött, az egymástól rettegő, ordítón drága ruhadarabok rajta találtak különös enyhet, kit ezeken a merev, hagyományos beállítású családi fotókon, vagy olykor ellenkezőleg idétlen, véletlen snapszusszokon látok, hol hugai társaságában, egyik a másik után művész ilyen egy ablakkeretben, mezei virágcsokorral, viruló, szép fiatal nők, hol gyermekei és férje társaságában a kastély följáró lépcsőjén, mint a család titkos és valódi irányítója, hol szép nagyapám mellett, hangsúlyosan mellékszereplőként, hol az anyósa a rettenthetetlen Schwarzenberg hercegnő szó szerint árnyékában, bravúros fölvétel, hol gerebjével a kezében, földgyűrt ingújban erősen akár egy férfi, körötte zavart, rémült arcú parasztok. Ezeken a képeken inkább valamilyen ismeretlen rokont látok, egy idegent, aki ismerős, egy furcsa unokahúgot, aki a díszletek szerint 60 évvel korábban él, mint kellene. A nagymamám csak is öregnek, az öregebbnél is öregebbnek képzelhető el. Nem minden nagymama ilyen, de ő ilyen volt. Ilyennek látom. Örök öregnek, és noha a fotókon soha sincsen egyedül, soha egyedülállónak. Társtalannak, de nem magányosnak. Nem illik hozzá senki, se gyerek, se felnőtt, se férfi, se nő. Nem kellett, hogy legyen mellette valaki, és ha volt mellette valaki, az véletlennek tetszett. Mintha esne az eső, de hát süthetne a nap is. Később ugyanezt gondoltam édesapámról is, hogy van olyan ember, akinek nincsen szüksége senki másra. Én mondjuk nem ilyen vagyok, de ő mondjuk ilyen. Tévedtem. Pedig szinte minden fotón ott ez a könnyű idegenség. Krausz és fiai Tata, Bilstelle Wachtel, Wien, Lerner fotóriportiroda, Ofotért, Bricsesz Bricsesz hátán, Prince de Galminta, orgonasíp áll a testvérei mellett a Simon Waldsteintől hozatott szemüvegben, mintha nem volna semmihez se köze, se a gyerekkorához, se a háborúhoz, utána meg igazán semmihez, új idegen ország. Nincsen semmije, csupán mi. Tényleg semmi. A semmi grófja. A képen hegyként cigarettázik, a spangli lazán oldalt billeg, mint a francia fekete-fehér filmeken, az örök munkás. Nevet az egész arca, a szeme kicsit gyanús, maszatos, mintha be lenne csípve. Meg lehet csak fiatal, ismeretlenül fiatal, viseltes munkaruhában, elnyűjt, foltos pulóverben, a környezet nem kivehető, mintha egy vályogfalnak dőlne, hegyként mutatja a kamerának a Churchill-féle Viktóriát. Akkor tehát történjék bármi, ami azután meg is történt, legyőzhetetlenek vagyunk? Fején féloldalra csapva hegykén, akár egy katonai rohamsisak, fehér zománcú, éjjeli edény. Egy Billy. Egy Billy. Ha a nagymama tényleg olyan ember volt, akinek nincsen szüksége senki másra, akkor értelemszerűen apámra se volt szüksége. Illetve, mint elsőszülöttre nagyon is szüksége volt, egy olyan család, mint a miénk, nincsen meg elsőszülött nélkül fiú, értelemszerűen. Persze, tudom én, hogy minden családban születik valaki elsőül, csak nincsen mindenütt számozás. Elsőszülött és fiú. Ez volt apám, de ő rá magára konkrétan nem mutatkozott feltűnő kereslet, mintha. Ám ebben akkor, midőn Tóth Menyus, a belső kastélyszolgák doájenje belépett a fehér szalomba, vélhetően nem volt tisztában senki, se a nagymamám, se a papám, hát és én se. Tóth Menyhért pedig nincs kérdezve. A fehér szalon a fehér Roazen bútorokról kapta a nevét, melyeket a Roazen nagymama, nekem szépanyám, a nagyapám nagyanyja, nem, egyel arrébb, a nagyapám nagyapjának a mamája, a legendásan szép ősanyám, Marie-Françoise Isabelle de Baudry Marquise de Roazen. Csak a mihez tartás véget, a részletek nélkül minden banális, ő hozott volt magával Párizsból. A francia királylánynak, 16. Lajos lányának, Marie-Thérèse de France-nak, Mária Terézia unokájának, a templom árvájának volt bizalmas barátnője. A királylány 17 éves korában, 1796-ban kiengedték fogságából, és férjhez meneteléig Bécsben a Roazen nagymama nagynénje, a főudvarmesternő, Sankló grófnő felügyelete alatt élt. Itt barátkoztak össze. Volt otthon egy kínai mintás, hát meg nem mondanám micsoda, szekreterszerűség, kisebb fiókos szekrény. Egyszer a spanyol királyi udvarban láttam hasonlót, föl is kiáltottam, hogy én ezt ismerem. Nem nagyon értették. Azt nevezték szüleink Sanklónak. Ezen sokat röhincséltünk, hogy milyen hülye név, Sankló. De mi is így neveztük. Nem volt szabad hozzáérni. Titokban persze fogtostuk. Vakost játszottunk. Csukott szemmel simogattuk, követtük a domborodó ábrákat, kínai életkép, pagodafák, madarak, meg oldalt a széles sárga pántokat. Vagy részből voltak, vagy aranyból. Szerintünk aranyból. A Roazen nagymama atyát, azt most már nem száloznám, hogy ő kicsodám nekem, valakim, együtt végezték ki a királyi családdal. Maradt tőle egy sejem nyaksál, melyet lánya elhozott egy távoli, sötét, barbarus országba. A sálon barnás elszíneződés, melyet azután az utódok vérnek mondtak. Nyaksál a vérpadról. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Bár talán mi éppen a másik oldalon álltunk. Nagy fejetlenségben. A sálat erekjeként tartották generációk a házi kápolna falán, amit aztán épp a nagymamám kifogásolt szigorú katolikus elvi alapon. De érdekes módon apósa, ki nem kevésbé volt egyházias, mintha ő alapította volna a keresztény néppártot, ebben nem engedett. Fontosabbnak tetszett a hagyomány változtathatatlansága. Franciás racionalitás és nem törődömség. Titkosan ez is belejátszotta a dédapám makacságába. Nálam is maradt egy fehér rokokó komód. Szép. És a szépen

nem segített. Ezzel szemben az édesapám lakásában, amely tereit tekintve nem különbözik az enyémtől, alapvetően más a helyzet. Ott is van ebből a szériából egy sarokkomód, nem kevésbé látványos darab, de kussol. Nem lázadozik, mint nálam. Az okát is tudni vélem. Apám nézése, pillantása elhelyezi a fehér szörnyeteget, elhelyezi a múltban és a személyesben. Nekem nincs ilyen pillantásom. Én csak akkor tudok így nézni, ha becsukom a szemem. Abban a pillanatban, midőn Tóth Menyus belépett a Roazen szalomba, és jelentette a kommunisták érkeztét, rugott édesapám egy hatalmasat a nagymama hasába. Semmi pánik, belülről. Anya hasának ded általi rugdosása belülről legitim kics. Hason, sőt, pocakon elmozdulnak a kártyák, kifinomultabb változatban leesik a győztes lap, az apa kéz meghatottan együtt dobban, nincs az az olcsó anekdota, amely ne lenne használható. Kívülről a negyedik parancsolat, a tízből a negyedik értelmében helytelenítendő. Én személy szerint is ellene vagyok. Igaz, életemben alig ütöttem meg embert. Egy kezemen meg tudnám számolni. Alig kéne hozzá több újja megszokottnak mondható ötnél. S ha még azokat is hozzáveszem, akiket csak megütni szerettem volna, de nem csupán úgy álmodozva, hogy lekeverek egy csárdást a nagyhuszárnak, vagy bepancsolok egyet a Brezsnyevnek, hanem mikor már benne a tehetetlen megalázottságban, ahonnél csupán együtt látszik kitörni, mikor már az izmok görcsösen feszülnek, akkor sem jön ki sokkal nagyobb szám. És persze soha még csak közelében sem voltam, hogy anyámat vagy apámat megüssem. Illetve édesapámat egyszer. De az már régen volt. És egyébként is nagyon be volt állítva, úgyhogy úgy vehető, mintha nem is ő lett volna. Nem vehető úgy. Amikor elcsattant a pofon, de nem is pofon volt, rosszabb, rugdosódás, külvárosi lefejelés, stb. Tisztán, kimerevítve, akár egy filmben egymásra néztünk, nincs mese, az ő volt, és az én voltam. Megtévesztett, hogy igazam van. Volt. Igen különbözőek a különböző korok verekedési szokásai és lehetőségei. Nagypapa mesélte, hogy amikor Oxfordban tanult, ott folytatta a tanulmányait, meghitte a kenti herceg vacsorálni, és mivel érkeztekor éppen senki nem tartózkodott a kastélyban, senki, vagyis a személyzet, kért egy lovat, s kilovagolt, hogy addig is teljék az idő. Egy sövényhez együtt érkezett valami idegen lovassal, olyannyira együtt, hogy összeütköztek. Az idegen, egy nagyapám korú ifjú, dühösen lehordta őt, majd felszólította, hogy szálljon le a lóról. Kérem, uram, mit óhajt? Verekedni, uram, azt óhajtom. Aval neki esett nagypapának a lovagló ostorral. Ő kisé meghökkente szokatlan szigetországi fegyvernemen, de tőle telhetően alkalmazkodott a körülményekhez, az idegen pálya sajátosságaihoz, és csépelte szorgalmasan az ismeretlent vissza. Este a vacsorán azután újra találkoztak, a kenti herceg szívélyesen biccentett. Kedves barátom, mintha már találkoztunk volna. Mintha, erősítette meg nagyapám a szívélyes házigazda föltételezését. A történet nem tehető át a kontinensre. Én is úgy járok, mint mindenki, aki családfát nézeget, rájövök, hogy milyen keveset tudok a felmenőkről. De hát mindig keveset tudunk róluk, csak is ennyit, keveset lehet tudni róluk. Ez családtól, dokumentációtól független. Mindig mindenkinek csak annyit sikerül kiderítenie, hogy nagyapánk szigorú és komoly, kecskeszakállas öregúr volt, erkölcsös, amit 7 gyermeke bizonyít. És még valamit figyelembe kell venni. Hisz az nem úgy megy, hogy nyugodtan felidézzük a múltat, sétálgatunk benne, tárgyilagosan mérlegeljük. Nem.
A jelen mindig agresszív.

0: objektív, és csak azért merül alá az ősidők zavarosába, hogy csak azt halássza elő, amire szüksége van ahhoz, hogy még jobbá egészítse ki mostani formáját. Lehet, nem is annyira emlékezetembe idézem, mint inkább felfalom a múltamat. Én, aki olyan vagyok, amilyen most vagyok, kisajátítom önmagam. Létezni annyi, mint múltat fabrikálni magunknak. Nagypapa mondása. Menyus, mondott a nagymama, maga most befogad, hogy én még időben elérjem a tatai gyorsat. Maga fiam meg várjon, vetette oda szigorúan kisded apámnak, illetve azt mondotta, amit Faust a boldogság pillanatának, hogy kisfiam, maradj még, jobb neked ott belül. És domborodó hasával kitolatott a Roazen szalomból. Édesapám szót fogadott, még maradt egy bő hete ott bent a jó sötéten. Az utolsó nyugodalmas hete az életében. Az utolsó szabad hete. Megvárta, míg kikiáltják a dicsőséges tanácsköztársaságot. Bonyolultabban kezdődött az élete, mint az családunkban szokás. Egy új Eszterházi élet olyan lágy mozdulattal huppant a világba, mintha minden és mindenki mindig erre várt volna. Mintha lett volna egy üresség a teremtésben, egy lyuk, egy hiány, egy nem, amely igenre vár, egy seb, könnyű horzsolás, amely midőn az új sarj, mint egy az égből puhán, fájdalom nélkül megérkezik, beheged. Helyreáll a rend. A jobbágyok fényes tüzek mellett táncolnak, a kastélyban, sőt, kastélyokban metszett kristálypoharak csöndülnek. Papkezek, káplánoké és püspököké hálaadó imára kulcsolódnak. Ahogy régebben a mozik hirdették az új filmet, jön, jön, jön. Mennyi figyelem, figyelmesség, munkai szervezés előzte meg ezen új érkeztét. Féltették a jövevényt, és féltették magukat, ezért bábák, felcserek, dadák, papok és nem utolsó sorban ügyvédek sereglettek az esemény körül. Most nem volt sereglés. Többször hallottam, és családi följegyzésekben több helyt olvastam eposzi állandó fordulatként, hogy évszázadok óta édesapám volt az első Eszterházi, ki rang és mód nélkül született. Rang és mód nélkül, ezt láthatóan nagy kedvel ismételgette a család. Kevélyen, de mindenképpen büszkén, lám, nekünk még ez is sikerült. Nem elég, hogy teli vagyunk ranggal és móddal, egy közülünk még az ellenkezőjét is tudja. Persze ezt később mondták, úgy néztek erre a néhány hivatalos napra vissza, mint tűnt tréfára, a történelem sercére. Azt akkor elképzelni sem bírták, mennyire bele lehet szokni ebbe a tréfába, milyen jól elleszünk mi rang és mód nélkül, hogy édesapám csupán első egy hosszúnak ígérkező sorban. Az ő megzilált pólyája a vég, az említett évszázadok vége, csak ezt nem tudta akkor még senki. Az utolsó pillanat utolsósága az utolsó utániból látszik, szükségszerűen későn.
1: Harmónia Celestis. Eszterházi Péter olvasott fel részleteket regényéből. Hangszeren közreműködött Malina János és Szabó István. A felvételt Borlai Kinga, Kis László és Maksai Helga készítette. A műsort Bán Magda szerkesztette és Zoltán Gábor rendezte.
2: A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb 2021. július 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk.

Mi, ha a sportról lesz szó, mindig csak azt fogjuk mondani, hogy nekünk a tanítás céljaira az ifjúság minden percére szükségünk van. És ha majd megnyújtjuk a tanidőt a mainak duplájára, vagy tízszeresére, mi akkor is azt fogjuk mondani, hogy felfedeztünk még egy tárgyat, amelyből az ifjúság még mindig kevesebbet tud, mint a szaktanár. Pedig a sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelőeszköze. Egy sportcsapat a társadalom kicsinyített képe. A mérkőzés az életét vívott nemes küzdelem szimbóluma. Itt játék alatt tanítja meg a sport az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre, az összetartásra, a tetrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre.

Szent György Albertől származik az imént idézet, még a II. Világháborút megelőző időből. Jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Elég hosszú idő telt el az ókori olimpiák óta, elég sok időbe telt, még a sport elnyerte méltó helyét a mai modern társadalmakban, ha egyáltalán igaz ez a megállapítás. Dobozi Lászlónak, a Testnevelési Egyetem nyugalmazott tanárának a segítségével tartsanak velem egy kis kalandozásra. Na nem az ókorba, csak egy-két évszázaddal vissza az időbe. Témánk pedig a sport.

0: A sportolás, mint olyan, az úri passzió volt mondjuk a 19. századig? Csak a nemesek voltak azok, akik sportoltak? Az egyszerű falusi nép vagy a polgárok, ők nem?
1: Ez így nem igaz. Mindegyik réteg sportolt más-más módon. A nemesség jó példák után illőnek találta azt, hogy megmutassa magát, hogy fejlessze a képességeit, ha másként nem, akkor divatból részt vegyen bizonyos sportokban.
0: Lovaglás, vadászat, céllövés, íjászat.
1: A nagyobb tömegek számára nehezen vagy hozzá sem férhető sportokban.
0: Magyarországon például a nemesség vagy főnemesség kedvenc sportjai mik voltak?
1: Azok lettek a kedvenc sportok, amelyeket azok a nagy személyiségek, akik mondjuk modellként mutatkoztak, amelyeket behoztak, amelyeket terjesztettek, amelyeket népszerűsítettek. Itt két embert kellene első helyen említenem, Széchenyi István, aki behozta az evezősportot. Az első magyar evezős klubot hozta létre 1844-ben már. Méghozzá olyan jelentős személyes példával, hogy akkor ő már Isten tudja hány helyen evezett látványosan, külföldiekkel, hazaiakat próbált beoltani. 11 sporthajója volt már 1844-re. Ezek nagy részét Angliából hozatta be, de a ugyancsak maga által kezdeményezett óbudai hajógyárban is építettek már a számára sporthajókat, evezős hajókat. A Lánchíd építése idején, és itt most mutatkozik, hogy nem csak a mágnások közt akarta terjeszteni a sportot, ott kezdeményezett egy olyan evezős versenyt, amelyben három hajóban három különböző legénység evezett. Az egyikben magának Clark Ádámnak a kormányzásával a hídépítésben résztvevő magyar munkások. A másikban az angol munkások, és a harmadikban olasz deregi és katonák, akiket kivezényeltek ilyen biztonsági szolgálatokra a hídépítés idejére.
0: Hogy kerültek ide olaszok?
1: A monarchiának előszeretettel alkalmazott eljárása volt, hogy a magyarokat Milánóba, meg Galíciába vitték katonának, az olaszokat idehozták, és így tovább. Szóval így voltak deregyések Budán. Ő az emberi kiteljesedést szolgálatába állította a sportot. Megvallotta a naplójában, hogy igazi álma az lenne, hogy egészséges ember, egészséges család, egészséges társadalom.
0: Na de amíg mondjuk Széchenyi István nem jelentkezett az elképzeléseivel, addig a főúri kastélyokban mit csináltak?
1: Addig legfeljebb kilovagoltak, nem sportcéllal. Vagy nem elsősorban azzal, vagy talán az első volt, ami sportnak volt minősíthető, a falkavadászat.
0: Angol kastélyokban látni egyébként olyan, hát ma fallabdának mondanánk, olyan termeket, ahol ütővel labdáztak. Nem tenisz volt ez, de valami hasonló. Na ez Magyarországon nem ilyen nem volt?
1: De volt. Annyira volt, hogy Pozsonyban is volt labdaház, már Zsigmond király idejében alapítottak, ez elég régen volt, ugyebár.
0: Így nevezték, hogy labdaház, mint a francia forradalom híres labdaházát, az is az?
1: A Zsombolyai János örökítette meg, hogy Zsigmond király idejében Pozsonyban már építettek labdaházat, és itt-ott voltak labdaházak. Széchenyi, megint őre hivatkozom, Széchenyi rakettje megvolt a Tudományos Akadémia könyvtárában, még a két háború közötti időben. A háborúval annyi minden tűnt el onnan, hogy közöttük ez az erekje is eltűnt. De ez a rakett nem teniszrakett volt, mert akkor még a tenisz nem létezett, hanem ez az a fajta labdázás volt, ami elsősorban Franciaországban alakult ki, lett hallatlanul népszerű.
0: Ez egy ütő?
1: A teniszütőhöz hasonló rakett volt, a courtpom lett a rövid labda, magyarra fordítva a francia labdajáték.
0: És miből volt a labda?
1: Ilyen gyapjúból összegyúrt, áztatott és össze, mint a filc.
0: Tehát
1: ilyen...
0: És ez pattogott?
1: Hát nem nagyon pattogott, de elég kemény volt ahhoz, hogy lehessen ütni és irányítani.
0: Szóval a pozsonyi diéta idején a felsőház tagjai, azok eljártak a labdaházba, és egy-egy játékot játszottak.
1: Nem nagyon. Előfordult, de nem lett olyan divat, mint például Franciaországban.
0: És miért nem? Volt már szintere a dolognak.
1: Ezt mai napig nem tudnám megmagyarázni, és a sporttörténészek sem magyarázzák, nem is nagyon foglalkoznak vele. Föltételezem, hogy azért, mert azokban az évtizedekben, évszázadban a magyar főúri közönség nem is Magyarországon élt szinte, hanem Bécsben, vagy még azon túl.

0: És Bécsben nem volt olyan, hogy elmentek, hát nem tudom, golyót gurítani, vagy Isten tudja, milyen sportot űzni?
1: Nem nagyon. Ha sportnak lehetne minősíteni, akkor a lovaglás, a vívás, ami dominált.
0: A vívás komolyan?
1: Hogyne. Ez megint inkább arra vezethető vissza, hogy a mágnások fiataljainek jelentős része katonai pályára ő készült, vagy ott is kötött ki. Vagy illet bizonyos éveket leszolgálni katonai pályán. Gondoljunk csak a magyar felvilágosodásnak a bajnokaira, ugye a nemesi testőrség legjobbjai voltak. Na, ők sportoltak. Sportoltak azért, mert ez szükségszerű volt a katonai teljesítményeiknek a magas szintű végezvitelére. De náluk már volt találkozás már olyan nyugati eszmékkel, amelyeknek inkább pedagógiai eredői vannak.
0: És ha sportoltak, akkor mit sportoltak? Futottak, úsztak, célba lőttek?
1: Bizonyos gimnasztika már létezett, de ez a gimnasztika nem a mai értelemben vett torna volt, hanem a lovas művészetnek egyfajta előkészítése. Tehát az a tornaló, ami ma tornalóként szerepel, az tulajdonképpen a lovaglásnak, a voltizsálásnak egy előkészítő eszköze volt. Tehát nem a lovon tanultak meg bizonyos produkciókat, hanem, bár az nehezebb lett volna,
0: a ló mozgott.
1: Egy ilyen műlovon, aminek kápája volt, mint a nyeregnek is, ugye?
0: És akkor ez jött át a tornába.
1: Csak nem mocorgott alatta, és nyugodtan folytathatta a gyakorlatot. Igen, innen ered.
0: Hogyha ezek a testőrök, főurak, lovagoltak, vívtak, mikor jöttek át ezek a sportok? Vagy ezek jöttek át egyáltalán a szélesebb néptömegek körébe?
1: Mai értelemben vett sportok, azok meglehetősen későn kerültek, így mondjam, felújításra. Egy ilyen második reneszánsznak kellene mondanom azt, amikor a felvilágosodást követően újra előveszik a hellén műveltséget, annak az értékeit, és azon belül a testgyakorlatoknak, ha úgy tetszik, a sportnak, az ember nevelő, ember formáló értékeit. Tehát itt már nem a mágnások sugallják ennek a létrejöttét, ők is részt vesznek benne néhányan, hanem nagy polgári gondolkodók, és ezek az áramlatok jutottak be Magyarországra is. Az olimpiák fölelevenítésének a gondolata az a 18. században már előfordul, annak ellenére, hogy a 19. század legvégén, ugye 1896-ban érvényesítették. De ennek volt egy 100 éves előzménye. Nagyon érdekes, hogy egy délerdélyi nemes úr egy hosszadalmas levelet írt Széchenyinek. 1825-ös reform országgyűlés követő években, de még valahol 30 előtt, ahol kéri a nagyméltóságú gróf urat, mint a nagy eszméknek a hazai hordozóját, hogy vegye figyelembe az ő ajánlatát az olimpiai játékoknak az újra fölelevenítését is Magyarországon. Hát szinte előbb, sőt, jóval előbb, mint ahogy aztán ez komolyan szóba jött, most nem is Kubertent említem, aki a tulajdonképpeni elindítója volt, hanem még a követő évtizedekben, Angliában, ahol tulajdonképpen megszülettek a modern sportok.
0: És milyen sportokra gondolt volna ez az úr?
1: Ők tudták, mert hiszen a latin műveltséggel vele járt, már pedig dominált a latinos műveltség a magyar iskolarendszerben, hogy a hellén kultúrának a ritkaságait, érdekességeit, értékeit is tanították, és így tanították az olimpiát is.
0: És akkor a számok is olyanok lettek volna, hogy birkózás, diszkoszvetés, futás?
1: Nagyjából azokat szerették volna feleleveníteni, mint ahogy aztán az is lett. Már az újkori olimpiának a műsora lényegében a régi számok. Hát némi alakítással. Az atlétika nagy mértékben, az úszás, jó, hogy az nem volt olimpiai szám annak idején, de bizonyos görög játékokban, hiszen nem csak olimpiában voltak ilyen játékok, Daphnéban is még sok helyül, ott azért szerepelt az úszás is. A lovaglás az ugyan nem szerepelt, de a fogathajtás az egyik legelső olimpiai szám volt.

0: Mikor jött el az idő, amikor a városi polgárok mondjuk, mert gondolom ők voltak azok, akik ebben élen jártak, megalakították az első tornaklubokat és sportegyleteket és egyebeket, TC-k és klubok és egyebek.
1: Polgárok nem sportegyesületeket alapítottak először, hanem annak idején, amikor joguk és kötelességük volt már a város védelmében részt venni, bizonyos város falakat a megadott céhek vétek, és itt kaptak a polgárok tűzszerszámokat is a kezükbe, puskákat, lőfegyvereket, és hogy bánni is tudjanak vele, megalakíthatták a maguk lövészegyleteit. Igen, van a lövészegylet, bizonyos céhek maguk is rendeztek versenyeket is, aztán a városok, még városok közöttiek is előfordultak, és ez a 17. században már előfordult. Nagyon érdekes múzeumi gyűjtemény van korabeli festett céltáblákból, például a Bajai Múzeumnak, Sopronnak, gyönyörűek, ahol jó piktorok festettek meg olyan alakokat, amelyek céltáblának minősültek, aztán ezek olyan szépek lettek, hogy nagy részükre nem is lőttek, hanem eltették a cél értékei közé.
0: Na igen, de a 19. századra az a feladat, hogy megvédjék a várost, a várfal egy részét, az eltűnt.
1: Az megszűnt, de megmaradt a lövészegyesület. És itt most már tényleg sportként művelték a lövészetet.
0: Na igen, de a lövészet nem olyan értelemben vett sport, mint sok minden más.
1: De létrejött az egyesület, és itt ez a lényeg. Legálisan létrejöhetett olyan polgári egyesülés, ahol ők, hát persze, hogy lövészkedtek elsősorban, de művelődtek, eszméket cseréltek, és az eszmék között benne volt az is, hogy bizonyos testmozgásokat érdemes meg szükséges az embernek végezni, mert az iparosodás akkor már eljutott olyan szintre, hogy már nem volt annyi fizikai erőkifejtés a termelésben, mint korábban.

0: 1849 után, tehát a szabadságharc bukása után, akkor mindenfajta egyesülés betiltottak, betiltották a Széchenyi alapította Nemzeti Hajósegyletet, az volt a legelső ilyen egyesület, betiltották azokat a vívóegyleteket, amelyeket például Veselényi alapított, és még sokan mások, mindenfajta egyesülést betiltottak, mert az meleg ágya lehetett valamiféle forradalmi továbbügyködésnek, ugyebár. És ez egészen a kiegyezésig meglehetősen szigorú tiltás volt. Pár évvel a kiegyezés előtt volt már valamiféle lazulás, és például a legelső magyar sportegyesület, már tornaegyesület, a Nemzeti Tornaegylet, az igaz, hogy hamis papírokkal, de 1864-ben megalakult.
1: És ott mit csináltak? Tornaegylet?
0: Ott már tornáztak, ott már atlétizáltak, ott már sokféle sportot csináltak, mert a torna az egy gyűjtő név lett, mindenfajta sportot a torna egyesületbe csináltak. Ez a német minta miatt volt. Ugye a torna kifejezést is a turnán a német közvetítéssel került ide. A torna szerek való gyakorlások mellett atlétizáltak, tehát futottak, dobtak, ugrottak.
1: Dobás, súlylökés, diszkoszvetés?
0: Vegyesen. Hol ez, hol az. Például tömött labdákat is dobtak. A lényeg az, hogy nem a mai versenyszámokban gondolkodunk, hanem az, hogy a mozgásfajták között az ugrások, a dobások, a futások szerepeltek. Az evezés is belopakodott újra, mert a Nemzeti Hajósegyletet aztán a kiegyezés után újra alapították, és a torna egyleteknél is megjelentek az evezősök, amellett, hogy önálló evezős klubokat hoztak létre. Na, a kiegyezést követő évtizedekben elképesztő burjánzásba indult a sport alakulás, sportágakat megelevenítő egyesületek jöttek létre, tehát atléta egyesületek, evezés egyesületek, kerékpáros egyesületek, és így tovább.
1: Bejött a bicikli?
0: Bebizony. Ami akkor még nagyon furcsán nézett ki, mert nem a mai hagyományos, hanem az óriás kerekes bicikli. Mert egészen a 19. század végéig óriás kerekes bicikli volt a divat, annak ellenére, hogy közben már föltalálták a két normál kerekest, de ez valahogy egy darabig népszerűbb volt, talán azért, mert bravúrosabb volt.
1: Versenyeket rendeztek?
0: Hogyne, rendeztek. A 1880-as években csináltak már Budapest-Gödöllő-Budapest versenyt.
1: Hát 50 kilométer.
0: Ne hivatalos versenyben gondolkozunk, hanem egy társaság összeállt, és kipróbálták magukat, és megcsinálták ezt a számot.
1: Vitték az uzsonnás kosarat, ott a gödöllői dombok között piknik volt, gondolom, nem?
0: Nem, keményen végig taposták.
1: Nem volt ilyen, hogy megálltak, és akkor...
0: Ez nem kirándulás volt, ez verseny volt. Ez verseny volt, igen.
1: Mérték az időt?
0: Időt mértek. Ezt is Széchenyi kezdte, ugye. Naplójában pontosan följegyzi a teljesítményeket távra, időre. Egy angol úrral eveztek le Bécsből Pozsonyig, éppen a diéta színhelyére 1827-ben. És a naplójában nagyon tömören benne van, hogy kivel, mikor indultak Bécsből, és honnan, mikor érkeztek Pozsonyba, hol kötöttek ki, mennyi időt eveztek le. A Dunai úszásait jegyzi. Hány kilométert, mikor, honnan, hova, és így tovább.
1: Szóval akkor a bicikli versenyzők idejét is följegyezték, meg az atlétizálóknál is a futást, meg a dobóknál, hogy hány métert dobtak, ezeket is följegyezték.
0: Mutatok valamit. Kérem szépen, a Kolozsvári Atlétikai Klub összevont évkönyve 1888 és 90-es évekről. Benne van Borbé György középiskolai tanár úti beszámolója. Kerékpáron Párizsig és vissza. Úti emlékek.
2: Június 23. Igyekszem hőkrónikás lenni, mert sejtem, hogy ezután mind többet és többet fognak foglalkozni a sporttal. Meg azért is igyekszem hőkrónikás lenni, mert a testedző sport egyúttal a lélek sportja is. Linz után Dobbelfalu kocsmájába karikáztunk, 55 km sáros köves úton, mennydörgős szélben és viharban. A Peti ördögmasinája keresztül fekszi az utat. A berlini német, aki nemrég csatlakozott hozzánk, ráborul, és én a tetejébe kutyakalandjába. Csak a villámlásnál látjuk az utat. Június 25-e. Eső szüntével este felé sárban és természetesen szélben, Brunaton át Mommerheimbe hajtunk. Együtt az út e nap 103 kilométer. Az elzásziaknak hosszú kék strimfliéről és hosszú ingéről lehet látni, hogy a francia határon vagyunk. Hátul szivárványból nagy diadalívek fogják be az eget, elől a franciák földjére fényes pompával hull a nap.

0: Elvitt a diákjait?
1: Nem. Nem voltak még akkor kerekező diákok. Hárman indultak el, de elfogytak a társak, részben szolgálati kötelesség, részben elfáradás miatt, és ő egyedül taposta végig 4700 kilométert körülbelül.
0: Vajon följegyezte, hogy hány defektet kapott az út során?
1: Mindent leír.

Július 23-a. Lüneville-től Aben faluig 102 kilométert haladunk, még gyengébb úton, mint Németországban. Sok emelkedésen is kivált, este felé viharban, porfellegben. Nagy bajjal tudunk szállást kérni egy rozoga kocsmában. A faluból mindennemű húsfélét kiettünk, s elnyomtattunk két tál francia csemege büdös sajttal, melynek illására a kutya volítva ugrott ki az asztal alól. Augusztus 12-e. Délelőtt 10 órakor elérem az enapi 50. kilométert a jelentéktelen faluban. Most a kis Szent Bernátra kell felmászni. Balra maradt északra Chamonix és a Mont Blanc. Nem sokára gyalog kellett folytatni, az út is rosszul, köves, sáros. Néha-néha felváltva megint fel lehet ülni, de nem tanácsolom mindenkinek. A gyenge fejűek gyalog is elszédülhetnek a borzalmas mélybe tekintve, hol országút és patak fut végig. Az út 2 méter széles, egy darabig elég sima, azért jó a sziklatöve felé tartani, mert ehhez még odavágódhatunk, de túl, Isten tudja, mi lenne velünk. Augusztus 15-e. Kossuth Engadinban nyaralt. Azt hittem feltalálom, és megindultam Engadin felé. Egész délután csak 50 kilométert haladhattam, kerekem gumia tágulni kezdett, mellyel hazáig fogok vesződni. Így talán a Tikino hídja alá bújtam be, stépegettem a szurkot, sragacsoltam.

0: Ezek az egyéni teljesítmények, ezek nyilván nagyon lelkesítőleg hatottak. Felteszem, hogyha megjelent egy ilyen beszámoló, akkor sokan jelentkeztek a kerékpárklubba.
1: Így van. Ugye már a sajtó létezett. Ez a tuti beszámoló is úgy született, hogy ő küldte haza a leveleit Kolozsvárra.
0: És akkor a kolozsvári újság közölte?
1: Úgy, ahogy ma is történik, bizonyos újságok, lapok előre lekötötték, hogy közlik az úti beszámolók részleteit. Ez azt jelenti, hogy már volt egy közönség érdeklődés.
0: Szurkolók.
1: Szurkolók, kíváncsiak, akik maguk is már kerekeztek esetleg, de a nagyobb szám az, amelyik egyszerűen csak érdeklődött. Tudni kell, hogy ez a Borbély György, ez egy áron sportember volt, ő inkább atléta volt elsősorban, méghozzá magyar bajnokságokat is nyert, és előszeretettel művelte ezeket a hosszú távú versengéseket, hatalmas távgyaloglásokat, távfutásokat. Nem ma találták fel a maraton, meg a maratonnál nagyobb, a szupermaraton távokat. Ezt 100-120 évvel ezelőtt már csinálták.
0: Na de azt mondja, hogy magyar bajnok volt. Hát akkor már voltak bajnokságok?
1: Voltak. Nem könnyű ezt eldönteni, hogy mennyire lehet minősíteni hivatalos bajnokságnak. Előbb jött be az atlétika például Magyarországra, mint ahogy aztán lett atlétikai szövetség. A Magyar Atlétikai Klub alakult meg előbb, azt is egy mágnás alapította, de Sztelházi Miksa, és ő is angol mintára, mert ő Angliában volt diplomata. Egy ideig, aztán utána kiugrott a diplomáciai szolgálatból, és elment farmerkedni, magyarországi tusgazdag földbirtokos volt. Elment egy amerikai utazásra, érdekelte őt Amerika, ott beleszeretett egy szenátor lányába, és feleségül vette, és farmerkedett egy darabig, aztán rájött, hogy ez nem az ő kenyere, és akkor hazajött már feleségestől, és az 1860-as évek vége fele Tatán alapított egy iparos sportklubot. Bizony, ahol iparos regényeket ő tanított az atlétikára és a boxolásra. És jóval később Pesten megalapította a Magyar Atlétikai Klubot.
0: Mindezek a sportok, amiről idáig szó esett, azok egyéni sportok. Még az evezés is akkor is, hogyha esetleg négyen ülnek egy hajóban. Mikor jöttek a csapatsportok? A labdasportok?
1: Hát a labdasportok akkor már léteztek, főleg Angliában. A labdarúgás az meglehetősen későn keveredett be, az a 1800-as évek legvégén került be Magyarországra, de ahogy behozták, szinte néhány éven belül már létrehoztak egyesületeket. Rohamosan terjedt a csapatsport. Megint egy érdekes dolog. Az első labdarúgók között már olimpiai bajnokok vannak. Például a Hajós Alfréd, aki ugye az első olimpiai bajnokunk is, mindjárt kétszeres úszásban, ő válogatott labdarúgó is lett.
0: Ez azt is jelenti, hogy a sport, az élsport azért nem olyan volt, mint ma.
1: Egyáltalán nem. Akkor a sport elsősorban testedzés, majdnem ugyanolyan arányban szórakozásnak, és elsősorban a csapatsportok révén társaságnak számított. Tehát társaságot jelentett, összejöveteleket, baráti kapcsolatokat. Jó volna, ha ezek most is dominálnának, ezek a vonások.
0: Szóval a győzelem az nem volt olyan fontos, vagy nem ment a sport annyira vérre, mint manapság.
1: De fontos volt. Az, hogy nem volt anyagi érdek mögött, az nem jelentette azt, hogy nem ment foggal, körömmel a küzdelem. Egyáltalán nem jelentette.
0: Szóval a győzelem azért fontos
1: volt. A győzelem fontos volt a klub színei miatt, a társaságnak az eredményei miatt, az egyén talán nem is dominált annyira, mint a klub.

Elhangzott kultúrhistóriák. A sport kezdetei Magyarországon. Dobozi Lászlóval Sályi András beszélgetett. Borbé György Kerékpáron Párizsig és vissza című útirajzának részleteit Szalóci Pál olvasta fel. Az ismeretterjesztő műsor 2000-ben készült, és legutóbb 2003. augusztus 28-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak.
3: A Kossuth Rádió híreit hallják. Országosan elérte, Budapesten meg is haladta ma a 40 fokot a hőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint egy beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben továbbra sem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 20 vasútvonalon, valamint 5 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentése szerint 17 erdő és vegetáció tűzről érkezett bejelentés. Székesfehérvár külterületén 150 hektáron száraz avar ég, a tűz a közelben lévő hétvégi házas övezetet is érinti. 40 ingatlanból összesen 61 embert telepítettek ki, de a MOL üzemanyag telepe nincs veszélyben. Mintegy 100 hektáron ég az aljnövényzet a borsodi Dédestapolcsány külterületén. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. A helyszínt tűzoltó autókkal nem lehet megközelíteni, ezért a honvédség helikopterei is részt vesznek az oltásban. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani, a poszton nincs üresedés. A bejelentésre reagálva az ellenzéki párt közleményében azt írta, az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói út menti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid a Facebook oldalán közölte, utasította a vasúttársaságot, hogy a klímaváltozás és a fák ökológiai értékének figyelembevételével vizsgálja felül teljes zöld felületkezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd az állomásokat, valamint a vasúti pályákat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán, és új rakodóhelyeket, parkolókat is kijelölnek, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, hogy a főváros az üzletek, kerékpárosok és gyalogosok konfliktusát szeretné feloldani a döntéssel. Olcsóbb lesz az üzemanyag, holnaptól a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődik. Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, a szél néhol megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36 és 40 fok között alakul. Pénteken délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül a kánikula. Hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A számomra ebben az egészben, amit te csinálsz, az a fantasztikus, majdnem, hogy azt mondom, hogy a sokkoló és a esetről eseten elbevágó és gyönyörűséggel eltöltő, hogy mindennek, mindennel egy olyan szerves, olyan transzparens, és mégis annyira opálosan finom összefüggése van, egy olyan, hogy így fogalmazok, tenyeres, talpas, pókháló ez az egész, amit az ember nem győz eleget és elégszer csodálni. Úgyhogy én nem nagyon akarnék itt ez alatt a 10 ülés alatt más, mint hogy mesélj és mesélj.

0: Az Úr Express. Életútjáról mesél Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos. Első rész.
1: Itt is nagyanyám, még családja, ilyen magas, kétméteres, sudártermetű emberek voltak. Tulajdonképpen az anyai nagyapám kovács volt, de elcsavargott a háztól egyszer, és akkor elváltak és kitagadták, de aztán visszafogadták, de már a nevét nem vették vissza, és félre volt helyezve az alsó konyhába, élt kiskorúsított állapotba tartották, és így a Vitéz név került inkább elő. Aminek én örültem, mert nagyon szerettem a nagyanyámat, és a Vitéz név is valahogy már korán a Csokonai Vitéz Mihályhoz kötődött számomra, mintha rokonok lennénk. A Vitézek egy nagy házba laktak a Petőfi utcában, egy ilyen széles utca volt Kanizsán. Egy nagy gazdaház volt, és nagy üres szobák voltak, ahol a búzát vagy a kukoricát, a tengerit tartották, és olyan különös illata volt a szobáknak. És ebben egy ilyen nagy hatalmas szobában feküdt az egyik beteg vitézlány, két méteres, nagyon sovány volt, és teljesen a betegség átjárta. Nem is volt más egyénisége, a betegség volt rá jellemző, a szenvedés. De ezt valahogy, mint egy életformát viselte, és néha bemerészkedtem hozzá, és Magdalénának hívták. Az ágya körül tele volt üres, kombinált por papírokkal. Kihörpintette a port, és eldobta. És hogy eldobtaja ezeket a gyönyörűen hajtogatott fehér papírosokat, azok mind a papírrepülők kicsit lebegtek az ágy körül. Az ágy az egy ilyen tornyos nagy ágy volt, dunyhával és nagy párnákkal, lilacsíkos nagy párnákkal. Ott feküdt ez a csontbőr nő, és körülöttel röpködtek ezek a különös kis papírrepülők. Ez a cupor gyerekkorom legcsodálatosabb anyagai közé tartozik. Papírjának a hajtogatása számomra egyfajta művészetet jelentett. Kötöttem a papírhajók és a papírrepülők készítéséhez. Kiskoromban nem nagyon tudtam papírhajót csinálni, és nagyon izgatott ez a műfaj, ma is. Látod, üvegbe épített hajókat is gyűjtök, és a papírhajó a mai napig foglalkoztat. Mint az egyik utolsó versembe írtam, azért, mert a papírhajók eláznak. De ez kapcsolatban van egyáltalán az eltávozása a kalanddal. Édesapám eredeti neve Karacsony volt, később magyarosított a nevét, és az ő édesapja a járás szélen élt. A járás széli tanyáknak volt a hentese, egy ilyen tanyasi hentese. Különös foglalkozás volt. Elment a háborúba, nagyon sokáig oda volt az első világháborúba, és az apai nagyanyám foglalkozott az állatokkal, a földekkel. Nagyon értett a lovakhoz. Orrom hátról hajtva egyszer le a tökökkel, teli kocsit, dinka tökökkel. Megcsúszott, leesett, és agyon taposták a lovak, agyon bombázták a tökök. Attól kezdve aztán oromhegyesi rokonoknál élt az édesapám. Érdekes ez az orom hát, orom és oromhegyes, mert a második világháború előtt alatt egy rövid ideig Orman is volt boltja édesapámnak. Tulajdonképpen ott is fogantam, erről írtam egy novellát. 1940-ben még Orman éltek, de szülni már bejött édesanyám, és aztán bemaradtak Kanizsán. Tehát orom hát telecskai dombok végnyúlványa, és az a telecskai dombok és Kanizsa között van a járás. Ez egy szikes pusztaság. Ez egyik nagyon fontos hely az életemnek. Ez az egyik pontom, alappontom, a másik pedig a Tisza. Tulajdonképpen, ha egészen visszamennék a kezdetekig, akkor a Tiszát említeném, meg mint az első bölcsöt. Már 2-3 éves koromban belemásztam a Tiszába, és aztán nem jöttem ki egész középiskolás koromig. annyira Tiszához kötődnek ezek a tiszamenti kisvárosok gyerekei, hogy kétértűeknek is nevezhetők. Tényleg egyfajta ebbi hal voltam kisgyerekkorom, úgyhogy minden a Tiszához kötődik. És én a Tiszával magyarázom a költészetet, mondta, újabban szerettek egy másik kifejezést használni. Danilo Kistől kölcsönöztem, aki egyik legszebb kötetének, a Korai bánatnak, Ráni Jádi, azt az alcímet adta, hogy gyerekeknek és érzékenyeknek, és én ebből az érzékenyekből egy külön kategóriát csináltam. Tehát ha arról beszélek, hogy hogyan lettem érzékenyé, akkor a Tiszát jelölném meg először, mint főbűnöst, hogy érzékenyé, irodalmára költővé lettem.
2: Éreztél te valami olyasmi gyerekkorodban, ami elkülönböztet a többi gyerektől, legalábbis a lelked mélyén valamiféle másságot? Tapasztaltad azt, hogy bizonyos fokig más vagy, mint a többi?
1: Nem annyira. Tulajdonképpen volt egy különös helyzet, ugyanis 3 évvel idősebb bátyámmal éltem, mozogtam mindig, és ő mellette volt nekem egy ilyen biztosított helyem. Ő nagyon erős és nagyon kemény gyerek volt, Tarzánnak hívták. Minden kalandba, mindenbe benne volt, és én is vele, de védve is voltam. Így kicsit lehettem más is. Ő mindent előbb kezdett, mint én, mindenbe bele pillanthattam. A veszekedések, háborúsdik, kalandok, kirándulások, úszások, a Tiszát úszása, stb. Minden előbb kezdődött, próbáltam kecmeregni utána, de ugyanúgy félre is húzódhattam. És én szerettem a Tisza, akkor mindig nagyon leapadt, kis öblök szigetek keletkeztek, mi porondoknak hívtuk, és a porondok közt lévő langyos vízbe szerettem leledzeni és homokvárakat építeni. Megszállottan építettem a homokvárakat, csöpögtettük, a tenyerünkbe vettük egy marék homokot, vízbe mártottuk, és a hüvelykújunkon vezettük le a folyékony, nedves, csöpögő homokot, és aki legjobban tudta rezegtetni az ujját, és legkisebb csöpeket tudott szórni, annak lett a legszebb vára. Én nagyon szerettem azt a homokot, ugyanis tele volt gyöngyház, kagyló törmelékkel. Tisza tele volt kagylóval, és annak az örleménye csillogott a homokba, és én imádtam ezt. Mivel gyöngébb gyerek voltam, nem voltam az a típus, mint a bátyám, soványka, rezgékenyebb figura voltam, és nagyon fáztam is sokszor ebbe a vízbe. Noha nagy afrikai nyarak voltak, és állandóan ez a vacogás virtuózzá tett a csöpögtetésbe. Különös, hogy fél évszázad után egy olyan házba kerültem, ahol most vagyunk, amit homokvárnak hívnak. Az a különös dolog történt velem, lévén abszolút médium, hogy végül beköltöztem abba a homokvárba, amit gyerekkoromban annyira fel akartam építeni. Nem a legfontosabb dolog volt a homokvár építés, és a persze az úszás nagyon fontos dolog. Egyáltalán úszni a vízbe, az mai napig is számomra egyik legfontosabb dolog. Vannak emberek, akik milyen megszállottjai a repülésnek, stb. Én nálam az úszás a létezésnek az egyik formája. Sajnos ez egy abszurdum a helyzetemnek, hogy mire ide jutottam, szinte azonos lett Palicsa Szárasztóval, ahogy a versike mondja, hogy Szárasztónak nedves partján döglött béka kurutya. Na már most visszatérve a Tiszához, tehát az, és az érzékenységhez, ami a Tiszával való találkozásból eredeztetek, az tulajdonképpen

0: A Tisza virágzása a számomra mai napig is a leggyönyörűbb valami, amit életemben láttam, vagy ami életemben megtörtént velem, ugyanis én egészen gimnazista koromig, vagy még tovább is nem kívül voltam ezen a virágzáson, nem néztem, hanem része voltam. Mindig fölmentünk a Dorjánig, majdnem a határig, a Tiszánál lévő jugoszláv-magyar határig, és onnan ereszkedtünk le a virágzásban. A virágzást én mindig a cseresznye virágzáshoz, a japánokhoz kötöttem, valami olyan látvány, de benne lenni ez egy különös dolog, egy különben is gyönge fájú, sovány gyerek, aki a Tisza közepén ereszkedik, és egyszer csak egy robbanásként bekerül ebbe a fehér szirom viharba, vagy gyönyörű tüneménybe, és ezek a sárból kikecmergő állatkák, hogy följönnek, virágállatkák följönnek, és gyönyörűen repülnek, és megtermékenyülnek, kibújnak a bőrükből, és lepetéznek, rád szállnak, tehát a fejünkre, arcunkra, vállunkra telepettek, és az ő különös vacogásuk, didergésük, vagy rezgésük az az alap valami ritmus, ami engem meghatározott, amivel azonosultam. De ebbe benne van a kis halálnak is nevezem, tehát ez a születés és a halál egybe történik, és ez az egyetlen pont, ahol a születés és a halál egy pontba érintkezik, és ez rajta történik a válladon, vagy az arcodon, és szinte egy ilyen viráglénynek tudom valahol magam, vagy tudnám magam, hogyha ez nem hangzana túl szépen. Ezért mondom azt, hogy valahogy az egyik határvonal ez a Tisza volt. Noha Tiszán volt az országhatár is, de a Tisza is határ volt. Tisza is határ volt a Bánát és Bácska között. Ha átúszta, akkor már egy másik világba kerültél. Én kanizsai vagyok, amit magyar kanizsának hívnak, ókanizsának, kiskanizsának, minden bizonnyal nagy kanizsával szembe, de a túloldalon török kanizsa volt, tehát ott volt valamikor a valós határ is. A Tisza jelentette a határ, tehát már itt megtanultad azt, hogy van magyar és török. Egy különös határ. Annyira kis folyó lényegében a Tisza, és annyira, mint hogyha egy más kontinensre menne az ember, még ez mindig úgy van velem ma is, mikor átmegyek teljesen más világba. Érzem magam. Úgyhogy itt megtanultam azt, hogyha átúszol, vagy átúszhatsz, átkerülhetsz egy másik világba. Tehát van egy másik világ, a túlsó part, a határ. Ha fölmásztunk az eperfákra Tisza mellett, akkor még voltak eperfák, és mindjárt tartottunk selyemhernyókat. A selyemhernyók is rokonai a tiszavirágnak. Ugyanannyira megigéztek a selyemgubók. Selyemgubóknak az a gyönyörű rózsaszín anyaga. Szembe török kanizsán volt egy gubógyár, selyemgyár. Kanizsai nők jártak oda dolgozni, és ez is egyik alap anyagom.
1: Mennyire voltatok ti nevelve? Hárman voltatok testvérek, ugye, és mit jelentett ez a nevelés, neveltetés, a szónak ebbe a mostani értelmében mennyire foglalkoztak veletek, vagy ki, hogy éltetek?
0: Volt egy nagyon rövid időszak, ami tulajdonképpen a háború évei voltak már, az a különös. Tehát a 40-es évek eleje, édesapámnak boltjai voltak, ez elég nehéz korszaka volt a szüleimnek, de a gyerekek valahogy szabadon éltek. Egyrészt ott volt a boltnak, az üzletnek a különös világa, a vegyes kereskedés, a kisiparosokkal való kapcsolat, tehát a cipészek, az asztalosok, a szabók, a cukrászok, a kovácsokkal való kapcsolat csodálatos volt, ugyanis állandóan jöttek vásárolni, vagy kellett vinni valamit nekik, és plusz barátjai voltak édesapámnak, és akkor az idő nagy részét, ha nem az üzletbe, a mi üzletünkbe, akkor a kisiparosok műhelyébe töltöttük. Persze a kisiparosok fiaival barátkoztunk, tehát otthon voltunk a nagy asztalos műhelyekben. Nagyon fontos volt számomra egy ilyen nagy asztalos műhely. Tulajdonképpen műasztalos volt, művészkedő, faragó ember, és kitűnő mesterek dolgoztak.

0: voltak náluk, akik később is magas színvonalon végezték a mesterségüket, és ezek a hatalmas műhelyek így szabadabbak voltak. Különösen délután beszabadultunk ezekbe a műhelyekbe. Nemrég olvastam egyik korai versemet, ahol felsejlett ez az udvar. Volt egy idős nagyanya ott is, vékony görbebottal hadonászott a küszöbön, akkor volt az anya, aki minden terhet hozott, és ott volt a nagy ház, az apának a kis műterme, padlásszoba, ahol különös tárgyak voltak, maradtak, szabad birodalom volt, és ott volt az udvar, ahol elszaporodtak a nyulak, mindenhova befúrtak, kijöttek már a ketecekből, és földbe is kölkeztek, és tele volt a ház nyullal, rengeteg angóra szállt az angóra. Az udvarban volt egy hatalmas nagy eperfa, fekete volt a termése, és ez a fehér angóra mindenütt, és a fekete eper, ahogy ráesik az angórára, ez a nagy sötét, fekete, vörös pecsétek. Olyanok, mint valami költői metaforák, de egy konkrét helyhez kötődnek, és minden műhely, minden kisiparosi műhely így él bennem. Ami a neveltetést illeti, az tulajdonképpen egy hihetetlen szabadság volt, mivel édesapám amellett, hogy kereskedő volt, egyfajta beszerzője, utazója is volt a kanizsai kereskedőknek, és sokat utazott. De erről az útjairól mi semmit nem tudtunk. Csak arra emlékszik, hogy mindig elutazott, és akkor én úgy éreztem, hogy elutazott a világba. Ez a világ engem nagyon foglalkoztatott. Ez is egyik meghatározója a világomnak, illetve a munkásságomnak, magamnak. Az, hogy van egy nagyon létező kisalföldi város, és a többi minden más, a Tiszán túl, a határon túl, az már a világ. Egyszer kaptunk édesapámtól egy dubrovniki levelező lapot, vagy abáziai, nem emlékszem, és megdöbbenve tanulmányoztuk, hogy mi az a különös kékség, ahol édesapám mozog, ahova ő jár beszerezni a kereskedőknek a spongyát, a tengeri sót, a fügét, a fügék fűzéreit. Meg persze nyaralni járt, hogy az Isten tudja, hogy ő is hol és miért, hova járt. Nagyon korán, rögtön a felszabadulás után lezárták, és akkor a vitéz nagyanyám vette át az irányítást a családba, egy ilyen nagy család maradvány volt az, ami működött. Nagyanyámnak egy kilépett apáca nővére is hozzánk költözött, akkor volt egy cselédlány járásról, akit imádtunk, és ő is szinte családtag volt, és ő is ugyanúgy kötődött hozzánk, mint hogyha családtag lenne. Tulajdonképpen ő nevelt bennünket. Mivel édesanyám el volt foglalva, járt édesapám után a különböző börtönökbe, követte, vitte a csomagokat, húzta, próbált az ügyvédeken keresztül valamit elérni. Tulajdonképpen ez a hihetetlen szabadság, ami a gyerekeknek adatott a Tisza mellett, a természet sátra alatt, ez volt az igazi nevelés. És ott a gyerekek különös közösségei magukra voltak utalva, de egy nagyon zárt világot alkottak, hol két-három része szakadtak és háborúztak egymás ellen, vagy pedig sűrűbben fogóckodtak, összetartottak. Úgyhogy a nevelés ez volt. A nevelés maga az üzlethelyiség volt. Olyan volt, mint egy templom. Az a sok különös ember, aki oda járt, sokan csak bejártak beszélgetni. És hát a bátyámnak a könyvei, mivel ő mindig előbb járt. Érdekes, hogy az első könyvek ponyvák voltak. Egy cigány fiú, nagyon szegény cigány fiú azzal foglalkozott, hogy ponyvákat szerzett, és azokat adta olvasásra minimális pénzért. Jóskának hívták, és nagyon jó barátom volt. Az első kis ponyvákat, idegen légiós első kis ponyvákat tőle kaptam. Tulajdonképpen ő fertőzött meg, mert ez a ponyvákban Afrika is, a távolsággal először ott találkoztam, ugyanúgy, ahogy az édesapám első dubrovniki levelező lapján.
1: Te az egész eddigi életedet egy elég könnyen megrajzolható körön belül töltötted. amelynek a legtávolabbi pontja szinte úgy vélik, hogy ha Zágrábba eltöltött időt nem számítom. Tehát egy kis, nagyon behatárolt a helyen, de az egész művészetedben, minden szövegedben egyfolytában mozog és működik az elvágyódás, az elvágyódhatás és egyáltalán az utazás. Te magad azt hiszem, hogy egyszer ilyen utazási irodalomnak is nevezted az egész művészetedet, hogy ez a kicsi térben létezni valójában, de az egész világra megpróbálni rálátni. Ez miért ilyen erős a vajdaságban és a vajdaságból?
0: Én is keresem ennek a titkát, de biztos a határzónal, bezártsággal is kapcsolatban van. Tulajdonképpen mi gyerekek nem voltunk tudatában, hogy milyen nehéz idők is, mennyire bezárt világban élünk ott Északbácskának ebben a csücskében, és Vasfüggöny, Tisza, minden oldalról lehatárolva, mert ezek homogén kis magyar városkák Északbácskában. A Szömkanizsán él legtöbb magyar, és ez egy ilyen zárt közösség volt, többszörösen ez a búra, ez a bezártságból való. De nem úgy, hogy menekülni, hanem a kíváncsiság, a kalandnak a megtétel, a kalandvágy pozitív értelemben. Nagyon sok barátom ment el az idegen légióba ugyanezek a ponyvák hatására. Általában Kanizsáról és Északbácskából mindig sokkal mennek az idegen légióba.
1: Te most hogy gondolod, hogy bennetek sokakban, akik Kanizsáról származtak, vagy Kanizsa fontos a számukra, hogy bennetek van egy különös affinitás, hogy a világban mindenhol megtaláljátok a létező kanizsai vonatkozásokat New Yorktól Ausztráliáig, vagy pedig maga ez az Északbácska és ez a Kanizsa tényleg egy ilyen különleges közeg és környezet. Én ezt már nem tudom eldönteni, mert én ezt rajtatok keresztül ismerem, és számomra így ez egy ugyanolyan mítikus világnak tűnik, mint a Márqueznek a világa, és nem véletlen mondom a hasonlóságot. Te most hogy gondolod, hogy tulajdonképpen ti emeltétek ezt a világot egy ilyen különös dimenzióba, vagy pedig magának ennek a világnak van egy ilyen egészen különös aurája?
0: Azt nehéz eldönteni, hogy változott ez a világ, hogy emelkedett, hogy mozdult egy ilyen furcsa fantasztikum felé. Biztos, hogy a városban is kell, hogy legyen valami magában, mert régen már a nevezetes önkéntes tűzoltó egyesületnek, amelyik világbajnokságot nyert Torinóban, volt színi egyesülete is, tehát színháza is volt. Volt egy társaság, úgy nevezték, hogy haj és szakáll növesztő társága, amely külön lapot is adott ki. Lenn a népkertben üléseztek, növesztették a szakákat és hajukat, és kézzel írt lapot jelentettek meg. Az alföldi városokban, ahol mindenki sokat dolgozik, földdel foglalkozik, nagy téglagyár, volt ott azok a lumpenek, akik kiestek a sorból, azok nagyon különöseknek tűntek. Tehát mindenki kapál, akkor van, aki nem kapál, hanem csak sétál, megnöveszti a haját, és elkezd lebegni, akkor azok a figurák nagyon kitűnnek. És minket gyerekeket nagyon izgattak ezek a figurák, akik leestek, vagy beestek a sín közé. Másrészt volt egy kis réteg, egy polgári réteg, ott volt a Kosztolányi család, az orvos, Kosztolányi öccse, és Csát egyik novellája, Bácska, az Kanizsán játszódik. Ott volt a Tisza, mondtam, a járás, ez a járás, ez egy szikes terület, amelyik olykor teljesen fehér a Sziksótól, és én jártam ki a Vitéz nagyanyámmal söpörni a sót a szappanfőzéshez. Ez különös volt, csak a kamilla, a sóvirág terem meg, még pár apró növény, mint a tundrában, és a kamillának ez az intenzív illata, és a só, a sziksó, a széksó, szintén alkimikusi anyagom már lett. Aztán itt kint a járáson találtak egy forrást, egy gyógyforrást, amit bevezettek már nagyon korán a városba, a népparkba, népkertbe, és ott csináltak egy csodafürdőt. Nagyon intenzív, kénes, sárga víz, és mi gyerekkorunkban mivel a házakban nem volt fürdőszoba, minden héten egyszer elvonult a család fürdőbe, csodafürdőbe. Kis medencék voltak, nem kádak. Fehér kerámiai lapokkal kirakott kis medencék voltak, lépcsővel kellett bemenni, réz korlát volt, és egy ágy volt, és szinte ebbe a sárga aranyszínű vízbe, forró vízbe lebegtünk. Régi rész előtt állt egy különös szobor, egy cigánylány virággrup közepén, ami szintén nagy hatása volt rá, ugyanis hasba lőtték az oroszok.
1: A háború jelentett valamiféle cezurát, vagy emlékszel tematikusan a háborúra?
0: Igen, emlékszem, hogy ahol laktunk, a Pálinkás házban, a Benyíló kis utcában, a Pálinkás ház mellett volt egy mézes kalácsos, egy idős zsidó házas pár. Herman bácsinak hívták a mézes kalácsost, és ez egy csodálatos kis üzlethelyiség volt, üres volt teljesen, súrolt padló és egy pult volt. Pulton volt egy-két üvegharang, az egyik alatt krumplicukor, másik alatt mézes kalács, szinte nem is volt más. Mi nagyon szerettük gyerekek, én imádtam őket, kedvesek voltak. Hordtunk nekik vizet, és akkor kaptunk egy-egy örök krumplicukrot, vagy egy mézes kalácsot. Úgyhogy emlékszem, hogy cipeltem a kannát, vagy a vödröt, mind összevettem a bokámat, de nem volt messze. Az utca füves volt, porc fűvel volt benőve, és ott tanyáztunk, ettük a papsajtot. Egy nap azt emlékszem, hogy megállt egy kamion, és fölpakolták az idős házaspárt, valami katonafélék, és ott maradt a fogason egy sárga kulikabátszerű ruha, a Herman néninek a kabátja, amiből ki volt vágva egy sárga csillag. Tehát tulajdonképpen egy űr egy fekete luktátongott a csillag helyén, mert a csillag fő volt varva a ruhájára. Mert hogy elvitték, így bemerészkedtem az üzletbe, és az a különös üresség, de egy meleg otthonosság, és a méznek a illata, és az egyik üvegharang alatt egy légy volt, beszorult egy légy. És az zúgott, és odaütődött a feje az üvegfalhoz, és olyan intenzív hangot adott. Ez megállt az időben nekem, ez, hogy harangozik a légy az üvegharangon, és a szegény két öreget durván fölráncigálják a kamionra. Fogalmam se volt, hogy az micsoda. Aztán, hát mit mondjak, egy 30 évig nem hallottam róla. És egyszer a tanyán voltam egyik szomszédom, paraszt szomszédom műhelyébe, aki nagyon ügyesen dolgozott a vassal. Mindig hozzám megyek, hogyha kell egy kallantyú vagy egy pánt. És így átmentem hozzá egyszer, és vágott nekem valami vasat, és azt mondja, vágja, mint Herman bácsi a krumplicukrot, mondja a szomszédom a tanyán a járáson, ami jó messze van a Herman bácsi küzetés. Ez engem annyira megdöbbentett, hogy így egy közmondásba valahogy tovább él a Herman bácsi, noha valamelyik koncentrációs táborba elégett. Ez volt az egyik egészen korai élmény. A másik az, hogy az oroszok, amikor bejöttek, a fő utca folytatódik egy nagy gesztenye sorral vasútállomásig, arra laktunk, ott táboroztak, ilyen laci konyhákat állítottak fel az oroszok. Ott az egyik házban a parancsnokuk ott lakott, és kisüt, hogy mint később, nem is olyan régen megtudtam, Tolbuhin volt, de én emlékszem rá, ahogy még focit bele is ugott a labdánkba, csizmájára emlékszem, és ült a gesztenyefa alatt, kihoztak egy nagy vörös fotelt neki, és az álmás felől érkezett a cigányvajda horgos melletti cigánytelepről. Mezítláb, csizma nadrágba, de az oldalán egy hosszú karddal, szép lajbi volt rajta, és nagy kalap, nagy pörge bajusz. És ahogy vonult be, két-három ilyen erős fizikumú fiatal cigánygyerek kísérte. Mi a fűből, ahogy ezt láttuk, ezt a jelenetet mai napig tisztán él bennem, hogy milyen hihetetlen tartása volt a cigányvajdának. Jött hogy az új hatalommal tárgyaljon, vagy megegyezzen, vagy meghajtsa magát, de hihetetlen tartása volt, és az orosz katonák főfigyeltek rá, hogy ez karda, ki ez a csodabogár, és piszkálni akarták, de amikor Tóbuhin észrevette, akkor jelezte, hogy vezessék odahozzá, és hihetetlen volt, hogy a Tóbuhin is megérezte, és becsülte ezt a tartást, ahogy ez bevonult. Úgyhogy lekezeltek végül, hogy megittak valamit. Ilyen kép elég sok él bennem, ami ott volt valahol a háborúhoz közel. Aztán, hogy végett a háborúnak, voltak olyan barátom, akiknek tudtuk, hogy kivégezték az apjukat. Volt olyan, akinek nem jött haza, nekem is volt. Édesapám egyik testvére a Donnál maradt, több testvére hazagyalogult a Dontól, akkor a pálinkás fiú az egyik pilóta volt, az elveszett. Szóval így valami beszűröm lett a háborúból. Emlékszem, hogy a legjobb barátaim között egyszer csak kitudódott, hogy vannak olyanok, akiknek közben kivégezték az édesapját.
1: Édesapádat nem hívták be?
0: Elvitték a Petőfi brigádba, de Topolyáról hazaszökött. Így megúszta. De nagyon különös volt, hogy ezek a barátaim, akiknek kivégezték a szüleit, azok azt is megmutatták, hogy ki. Játszottunk a zárokba, és ott ment el valaki, és akkor mondta, hogy ez. Aztán az is megtörtént, hogy a Tisza mellett egy részen játszottunk, és akkor mondták, hogy itt vannak, itt végezték ki az embereket, úgyhogy valahogy tudtuk ezt.
1: Van egy nagyon szép passzus, talán a Palis című novellában emlékszem, hogy a Szikso egyszer csak a te és a bátyád képzeletébe elkezd szalicillá változni, és hogy a hó a felhőhatár fölött az albán határnál, vagy az édesapád erdőt írt, az is szalicillá változik. Egyszerűen amiatt, hogy az édesapádat szalicill kereskedés vágyával tartóztatják le.
0: Szegény most is sokat mesél erről, mert épp most szeretne visszakapni valamit, és gyűjtögeti a papírokat, hogy az államosított és elvett boltokból valamit visszakapjon. Alig van papír, és különös látni ezeket a papírokat, hogy kik írták alá későbbi ismert politikusok, és hogy kik jöttek el átvenni a kulcsot. Egyszerűen államosították a boltokat, őt behívták a bíróságra, Szabadkára, mint tanút. Tárgyalás közben átminősítették vádlottá, és 8 évet rásoztak, tiltott kereskedelem miatt. Privát kereskedőknél akármit találtak, akár mindenre mondhatták, hogy ez nem szabad. Ha cipőtalp volt, vagy valami értékesebb festék, vagy akármi. Épp a szalicél, biztos volt egy nagyobb mennyiségű szalicél, és azt nevezték meg, hogy tiltott szalicil kereskedés miatt. Úgy látszik, akkor a szalicil egy fontos anyagot, később betiltották használatát is. Utána rögtön abból a tárgyalásból Roll levitték a pincébe, mondja, és hirtelen ott találta magát 8 évre elítélve. Én is hasonló helyzetbe kerültem később a szimpóziumnál, amikor először elítéltek, akkor 2 cikk kért ítéltek el, 2 folyóiratszámért, és külön-külön, és külön, mint privát embert, és külön, mint főszerkesztőt, és így azt hiszem éppen 8 év jött össze. Én, ahogy a bíróság előtt álltam, és próbáltam összeadni az éveket, rengetegre jött ki. Aztán ezt összevonták, akkor feltételse váltották, ilyen automatikusan változott a száma, de én ezt nem értettem ott kint, mert annyira össze voltam roppanva, meg annyira meg voltam ijedve, meg annyira átgázolt rajtam ez az előző mechanizmus, a kihallgatások, a rengeteg előtt tárgyalás, hogy rezgőkocsonya voltam. Ugyanezt történt meg édesapámmal, és aztán Szabadkáról elvitték Pozsarevácra, Pozsarevácról levitték az albán határa, a Prokletie nevű hegyre, magyarul az átkozottak hegyének fordíthatnánk, nagyon magas hegy, ott írtották az erdőt, és engem ez az ő útja, ez nagyon foglalkoztatott. Hajszám múlott, hogy nem jártam meg ugyanezt az utat, de mint egy fantom fájdalom azóta is intenzíven él bennem az ő keresztútja. egyszer később Koszovón voltam, irodalmi rendezvénysorozat volt, valami ünnepség, Gyakovicán, Pristinában, több városban, és akkor az ott kapott honoráriumon elmentem a Prokletia, az átkozottak hegye alá, ott van az egyik legszebb szerb kolostor, a Decsani. Mellette van egy kis szálloda, és ott kivettem egy szobát. Onnan néztem azt a havas csúcsot. Már akkor érdekelt a képzőművészet, az ikonok, a freskók, és egyáltalán a szerzetesi élet. Egész napot üldögéltem a szerzetesekkel, jó vörösboruk volt, és túróljuk, beszélgetünk, és néztük a csúcsot, vagy a templomba nézegettük, magyarázták a freskókat, de nem tudták, hogy én tulajdonképpen más nézek fönt. Arról nem beszéltem nekik, hogy édesapám ott raboskodott fönt a felhők fölött szinte. Úgyhogy ez az ő útja, mintha én jártam volna, meg ma is mindig a szabadkai börtönnel szembe várom az autóbuszt, és 1001. alkalommal is mindig valami különös érzést érzek. Előbb-utóbb meg kell kerülnöm, meg kell keresnem a cellát, ami hihetetlen vonzást érzek. Néha meg is ijedek, hogy végül ott fogok kikötni. Tehát mikor elvették a édesapám üzleteit, akkor, mint mesítem, ott maradt a család. Mindent elraboltak, széthúztak a hirtelen pártaggá lett kisiparosok. Ezek tudták, hogy mi hol van, milyen anyag van még, és széthúztak mindent. Éjszaka sokszor, épp az ágyam fölött is egyszer betörték az ablakot, és beléptek, és ott vitték ki a cipőtalp bőröket.
1: Furcsa módon a New Yorki beszéd, ez a bizonyos önéletrajzi esszé, a New Yorki beszéd kapcsán kötnék, kapcsolnék vissza az őseidhez, a nevedhez, és az édesapádhoz való viszonyhoz, hiszen ez nagyon furcsán és nagyon különösen kapcsol benneteket egybe valami, a nevetek túl azon, hogy a fia, vagyis ő az apád. Vagyis, hogy a Tolnai névhez akarnék kiukadni ilyen bonyolultan.
0: Érdekes, hogy épp most a beszélgetés közben vettem észre, hogy nem csak az egyik név, a másik név is furcsa változáson ment keresztül. A édesanyám neve Kovács, de mint említettem, a Kovács nagyapám elment a háztól, ami gyanús nőügy vagy valami miatt. Az én képzeletemben, mintha Afrikába ment volna, és egy parafasisabban jött vissza, de akkor már lefokozta a család, és inkább a vitéz nevet használták. Tehát nem ő a parafasisakos lett a vitéz, hanem a női szán győzött. Noha ő megjárta a kalandját. De utána kint ült állandóan egy kis parkban, a postakertben, nem messze a házunktól, és nem beszélt, úgyhogy senki sem tudta meg a titkát. Bent egy askonyhába élt, ahol egy gipszfeszület volt. Aztán gyerekkoromban leütötték, és eltört, aztán én meg elkezdtem írni vele a palatáblámra, és elírtam a gipszfeszületet, a szűz gipszfeszületet. És mint az egész ópuszomat azzal írtam volna, és ez egy bűnbeesés is. Tehát így került előtérbe a vitéz név a női oldalon. Viszont édesapám családi neve a Kracson. Úgy tudta a családi hagyomány, hogy Romániából származt. Két ága van a családnak. Az egyik, akik sócsempészéssel foglalkoztak. Ismét a fehér anyag, a só is egyik alapanyag nálam. Inkább a tengeri só, de ők erdélyi sót csempésztek. A másikák pedig a rönköket úsztattak a Tiszán. Kanizsán van egy göngyöleg és ládagyár a Tiszaparton, és állandóan úsztatták a rönköket Kanizsára, és ez izgalmas részhez tartozott ugyanúgy, mint a virágzása, a folyónak a rönkök úsztatása. Hogy ne szorulj közzé, mert aki közé szorult, beesett közzék, az nem bírt följönni, az megfulladt. Ezek a rönköknek az illata, a vízzel átitatott illata, maga az uszadékfa, az uszadékfa színe és illat az egyik alap metaforám az újabb dolgaimba. Tehát ezek a kracsunok később magyarosították a nevüket. Az egyik szárny karácsonyra, kracsun az románul karácsont jelent, jelent reteszt is, másik rész pedig tolnaira. Tolnai Klára színésznő hatására minden bizonnyal az ő filmjei, az ő népszerűsége és közre játszott, és én később elkezdtem foglalkozni, újra néztem a filmjeit, és kiválasztottam kettőt, amit beemeltem az írásaim világába, az Azur Express-t és a Tisza virágot. Azért, mert könyvben is korrespondált a világommal a címük.
1: Írod egy helyütt, hogy nagyon meglepődtek ezen a névválasztáson és a névváltoztatáson is, a család többi része legalábbis.
0: Mi úgy kiváltunk. Édesapám nagyon sok testvére volt, és mind földműves maradt. Furcsa érzés volt találkozni a kracsonokkal, mert valahogy rossz volt, hogy nem ugyanaz a nevünk. Volt egy idő, amikor újra kellett, háború után újra kellett kérni, hogy elismerjék ezt a névváltoztatást, és egy rövid ideig, egy fél évig, azt hiszem, a gimnáziumban ismét kracson voltam, és föltételes reflexeim abszolút nem mozdultak be, úgyhogy a legizgalmasabb felelésekkor nem mozdultam, mikor felszólítottak, mint kracson. Aztán ismét visszakaptuk a tolnai nevet, és azzal nőttünk fel, de ma is el kell menni temetésre, meghal valaki a családba, a kracson. Olyan úgy szeretném valahogy magamhoz ölelni őket, valahogy ez a név szétválasztott bennünket fura módon. Ebben a New York-i beszédben egy-két fontos momentum van, az egyik ez a név, a másik pedig a tengerhez való viszonyról. Ott beszéltem először, és érdekesen reagáltak rá New York-ba. Ami a nevet illeti, az a különös, hogy a nagyapámat, akiről már tettem említést, Tódornak hívták. És az egyik legnagyobb barokk szerb festőt Teodor Krácsonnak hívják, ugyanúgy hívják, mint a nagyapám. Nagyapám még görög-keleti vallásúak voltak, és szerb temetőben van eltemetve Kanizsán a Krácson familiának a nagy része. De nem beszéltek szerbül, se románul. És akkor megjelent ez az írásom, a New York-i beszéd a hídban, akkor kaptam kedves barátomtól, Ilija Mihálytól Szegedről egy levelet. Nagyon megzavart, azóta is nyitott kérdését teszi a dolgot, ugyanis ő mindent, ahogy kísér, és mindenbe, ahogy segít, úgy ezt a dolgot is komolyan vette, és a következő levelet írta nekem. Azt írja fönn, Tolnai Ottónak Jugoszláviába. Kedves Otto barátom, a híd februári számában olvastam New York-i beszédedet. Már régebben is szóltál a Krácson névről. Akkor is mondani akartam, de a beszédhelyzet nem úgy hozta, hogy ne bizakodj, nem román név. Fehértői Katalin Árpádkori kis személynévtár című közel 400 oldalas könyvében, megjelent 1983-ban Budapesten, szerepel ez a név különböző változatokban. Krácin, Vrácin, Krácin, Karacinus, Karacun változatokban, első adat 1138. Ekkor pedig szó sem lehet arról, hogy román név legyen, ugyanis a románok sok helyen lehettek akkor, de itt nem. Továbbá a név szerepel a Tápi falujában is ekkor, tehát az én szülőfalomban, amely Árpádkori falu, inkább avar, mint magyar település, régészeti adatai is ezt bizonyítják. Az nem jelent semmit, hogy a románok is használják ezt a nevet, illetve a karácsony ilyen megnevezését, hiszen a keresztény népeknél körülbelül azonos formában terjedt el a név. Satöbbi. Ölel és üdvözöl Ilija Mihály. Engem ez különösen ért, ugyanis tényleg ez a mondat, hogy ne bizakodj, nem román név. Ezt én észrevettem például a Jancsó Miklósnál, amikor ő beszél a román eredetéről, hogy olyan boldogan beszél. Noha ő nála ez tisztább ügy, mint nálam. Lehet, hogy ez a másságnak a fontossága nálunk, hogy boldog vagy, hogy más is vagy, nem csak az, ami. De ennek rengeteg negatív interpretációja is lehet a magyarságod elárulása, nem fölvállalása, nemzeti kérdéseknek a negligálása, gyávassága. Szóval minden vád is érheti az embert, mikor azt mondja, hogy román is. De nálam nem erő volt szó, mert én tényleg ezt egy naív ilyen szóhagyományból vettem, és tényleg igazolva az Ilyának, mert Makóról jöttek, tehát hogyha Tápit emlegeti, akkor biztos így van, hogy ő mondja. Ez a levele a része az én munkásságomnak. Ha New York-i beszédet közöm, akkor a lábjegyzetbe, illetve a függelékbe ott lesz ez a levél is. Érdekes, hogy megrágták az egerek. Egy fiókba tartotta, véletlen egy utazásom alkalmával lányom a táskámba betett egy zacskó szotyolát. Hazajöttem, és mikor pakoltam ki a táskám, bedobtam egy fiókba, épp abba, ahol a levelek vannak, és az egerek megérezték az egész házba, hol van a szotyola mag, és átfúrtak a falon, és főfúrtak a fiókba, és épp az Ilia Mihály leveleit kezdték megrágni, és épp ezt a levelet megrágták egy kicsit. Nem messze aludtam ettől a fióktól, és hallottam, hogy állandóan dolgoz ez a Zilia levél. Állandó lelkiismereti problémám is volt ez a levél, hogy én büszke vagyok arra, hogy román. És az zavart úgy, hogy szinte leleplezett a Mihály. Állandó lelkifurdalásom volt, és hallottam is ezt a mocorgást a fiókba. Mint hogyha a levél lett volna valami probléma.
1: Nem csak az én érzésem, te indukálod ezt az érzést, hogy minthogyha neked választották volna ezt a Tolnai nevet, és itt most nem annyira a színésznőre gondolok, hanem a Tolnai világlexikonra, amely lexikonban, vagy a lexikon metaforájában tulajdonképpen te megtaláltad azt a teret és kiterjedést, amiben elhelyezheted, vagy elhelyezhetnéd ezt az egyre, hála Isten, egyre nagyobb övrt.
0: Igen, akkor vált pozitívvá a név, amikor először a Kanizsai könyvtárban először megpillantottam a Tolnai lexikon sorozatot. Akkor még nem tudtam igazán, hogy mi az irodalom. Nem volt semmilyen kapcsolatom, csak a ponyvákkal, meg egy-két ilyen aranyos kötésű történelemkönyv volt a könyvtárban, és ilyen lexikonok, amik úgy magukra vonták figyelmemet, ugyanis a könyvtár takarítónő a barátunk ott, és ellopta a kulcsot, és éjszaka behatoltunk a könyvtárba, el is loptunk egy-két könyvet, aztán megjöttünk és visszavittünk ilyen bőrkötésű régi lexikont, nem Tolnait. De akkor pillantottam meg először a Tolnai lexikont. És akkor valahogy hirtelen megálltam egy pillanatra, noha féltem, mert de facto loptunk, tolvajuk voltunk, és behatoltunk egy idegen területre ellopott kulcsokkal, és megálltam egy pillanatra, és olyan egy büszkeség felnéztem, és azt mondtam, hogy lám. Szinte azonosultam vele abba a pillanatban. Azóta is azt az érzést próbálom valahogy fölidézni, illetve kiérdemel,

0: Az Úr Express. Életútjáról mesélt Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos volt. A műsort készítette Borlai Kinga, Molnár András és Jósvai Lídia.
1: A Portré műsor 1999-ben készült, és legutóbb 2011. április 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a többi között a mostani energiaválságra is reflektálva energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból, továbbá magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen, az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sólyog Tamásnak hívják. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter ma telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. Magyarország ivóvízkészlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, mondta a Köböl Anita kormányszóvívő a kormány Facebook oldalára feltöltött videóban. Közölte, az elmúlt napokban számos félreértés látott napvilágot az ivóvízellátással kapcsolatban. Kijelentette, hogy megfelelő a készlet, a víz nem fogyott el, az átmeneti akadozás oka, hogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvívő az ivóvíz védelme érdekében azt tanácsolta, hogy senki ne locsoljon ivóvízzel a kertben, ne azzal mossa az autóját, ne most töltse fel a medencét. Országosan elérte, Budapesten meg is haladta ma a 40 fokot a hőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint egy beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben továbbra sem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 20 vasútvonalon, valamint 5 hév vonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság jelentése szerint 17 erdő és vegetáció tűzről érkezett bejelentés. Székesfehérvár külterületén 150 hektáron száraz avar égett, a tűz a közelben lévő hétvégi házas övezetet is érintette. 40 ingatlanból összesen 61 embert telepítettek ki. Mintegy 100 hektáron ég az aljnövényzet a borsodi Dédestapolcsány külterületén. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. A helyszínt tűzoltóautókkal nem lehet megközelíteni, ezért a honvédség helikopterei is részt vesznek az oltásban. Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Péntek délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül a kánikula. A Balaton 27, a Velencei tó 31, a Tisza tó 28 fokos. Hírekkel 20 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Összeállította Tolnai Ottó. Lev Tolsztoj, Háború és béke. Boris Pasternak, Dr. Zsivágó.
1: Már hónapok óta egy magános tanyán értünk szülővárosom határában, közel az országhatárhoz. Az emberek kerékpáron jártak át Szegedre, de láttam egy idős nénit, aki gyalog indult Magyarországra eladni egy üveg alkoholt, hogy aztán a kereseten kenyeret vegyen magának. És ott künn kezdtem el azon tűnődni, milyen szemelvényeket is kellene még a gyerekkor könyvei, a Pál utcai fiúk és a Légió mindhalálig mellett kijelölnöm a rádió számára. Olykor hallottam is kis készülékemen azt a műsort, amelyben az én válogatásom is elhangzik majd. Első napokban, immár 20 éve mindig sok retesszel zárjuk magunkra az ajtókat, akkor érezzük, hogy már kezdünk otthon lenni, amikor első alkalommal felejtjük el bezárni az ajtókat, amikor először veszük észre reggel, hogy tágra nyitva hagytunk mindent. Az első napokban nem merek olvasni, alig várom, hogy eloldhassam a villanyt. Írásra meg még gondolni sem tudok. Minden energiámra szükségem van, hogy megtartsam a csillaggal túlpakolt égboltot, hogy ellensúlyozni tudjam a végtelen csönd űrjét. 10 éve arról írtam Újvidéken, hogy borzalmas az éj kirakatában ülni és írni, meg arról, hogy nagyobb kutyára lenne szükségem, és hogy el kellene kérnem apám vadászfegyverét. Most újra közölték írásom fordítását, és hogyan sem akarták aláírni a dátumot, meg voltak győződve, most írtam azt a jegyzetet, pedig most abszolút védetlen vagyok. Ott a tanyán is csak egy söprű volt velem. Szinte feltételes reflexemmé vált, hogy ott kiünn a Pasternák Zsivagó doktorát olvasgassam. Az a könyv segít nekem az adaptálódásban, különösen amióta háború van. Ifjúkoromban legkedvesem könyveim közé tartozott a Menlevél, később meg Cvetajeva, Pasternák és Rilke levelezésének kötetét forgattam évekig. Mondanom sem kell, talán a legtöbbet olvasott fejezet az, ahol Zsivágó verset ír a magános házban, a vonyító farkasok gyűrűjében. De sorrendben ez a második szemelvény lenne, az elsőt a Háború és békéből szeretném választani. Ám ezt is Pasternákkal lenne jó bevezetni. Több helyen beszél olvasmányaikról, akár mi is tarthattuk volna magunkat az ő ajánlatához. Újra és újra felolvassuk, írja, a Háború és békét, az Anyegint, az elbeszélő költeményeket orosz fordításban, Stendhal Vörös és feketéjét, Dickens Két város történetét és Kleist rövid elbeszéléseit. Egy a Bűn és bűnhődés című bécsi értekezletre hívtak meg nemrég, és én zavartan válaszoltam. De hiszen mostanában a Háború és békét olvasom. Ezt most teszem hozzá, Sestov a Jó Tolsztoj és Nietzsche művében című kis könyvével párhuzamosan. Néhány év, amikor utoljára olvastam a regényt, ismertem egy embert, aki egész életében csak a Háború és békét olvasgatta, bátyám meg a Svejket olvassa mindig újra, Tolsztoj természetképe foglalkoztatott. Igen, akkor a szószoros értelmében a fűszál, amit halálakor pillant meg Bolkonszki herceg, szempontjából olvastam újra a regényt. Most különös mód a Napóleon által elfoglalt, a kiürített, felgyújtott Moszkva ragadta meg legjobban a figyelmemet. Az, hogyan viselkedik ez a nagy élőlény, ez az üres kas. Mondanom sem kell, közben Dubrovnikra, Vukovárra, Szarajevóra gondolva. Ki hitte volna, hogy egyszer majd a megszállott városok elmegyógyintézeteinek a sorsa foglalkoztat? Láttam a bombázott Beirutban, ahogyan ostáblát játszottak, akár Herakletosz gyermeke, a magukra agyott együgyűek. Verset írtam egyik Pécsre menekített bosnyák elmegyógyintézet betegeiről. És ki hitte volna, hogy éppen a Háború és békéből tudom meg, hogyan születik meg az a harmadik emberféleség, a martalóc.
2: Pedig Moszkva üres volt. Voltak még benne emberek. Összes lakosságának vagy az 50 része még ott maradt, de a város üres volt. Üres volt, mint ahogy üres a királynője vesztett haldokló méh család köpüje is. Az anyjuk vesztett méhek köpüjében már nincsen élet, de a felszínes tekintetű szem még ugyanolyan élőnek látja, mint a többit. A déli nap tűző sugaraiban ugyanolyan vígan csaponganak a méhek, a királynő nélkül maradt kas körül, mint a többi eleven kas körül. Ugyanúgy már messziről érzik a méz illata, ugyanúgy száldosnak ki és be a méhek. De csak jobban szemügyre kell vennünk, mindjárt látjuk, hogy ebben a kasban nincsen élet. Nem úgy röpködnek a méhek, mint az eleven köpükben, annyira más az illat, más a döngés hangja, hogy megdöbben a méhész. Ha a méhész a pusztuló kas falára koppant, csak elvétve felel rá egy-egy döngés, amely kongva hangzik fel az üres köpű különböző helyein, pedig azelőtt egy pillanat alatt egyszerre zúgott fel a válasz, 10 meg 10 000 mézüm mögött, fenyegetően emelgette potrohát, és sebesen csapkodott szárnyával, azzal idézte elő az eleven életnek ezt a légies muzsikáját. A köpű nyílásán nem a méz és a méreg, fűszeres, szeszes illata száll kifelé, nem a teltség melege árad belőle, a méz illatába az üresség és a poshadás bűze vegyül. A nyílásnál nincsenek már potrohukat felfelé emelgető, riadót trombitáló, védelemre készülő, halálra szánt őrök. Nem hallik többé az az egyenletes halkhang, a munkának, a víz zubogásához hasonló pezsgése, hanem csupán az űrzavar darabos, szaggatott moraja. A kasból és a kasba mézzel maszatos, hosszúkás, fekete rabló dongók repülnek ki vagy be. Ezek nem szúrnak, hanem elillannak a veszély elől. Azelőtt csak teherrel megrakott méhek repültek be, kifelé csak üresen jöttek, most pedig csak kifelé szállnak teherrel. A méhész kinyitja az alsó rekeszt, és benéz a köpű alsó terébe. Azelőtt a munkára, kordába fogott, viaszt izzadó fekete méhek egymás lábába fogózva fürtökben csüngtek lefelé egészen a kasfenekéig, és szakadatlan, szorgos zümmögéssel vontak lépet. Most álmos, aszott méhek témferegnek szórakozottan, ide-oda a kasfenekén és falain. Azelőtt a szárnyak lejezőjével mindig tisztára seperték az enyvel betapasztott padlót. Most pedig mély ürülék, elmorzsálódott lép fekszik a kasfenekén, meg egy csomó félholt méh, alig mozgatva lábait, sőt némelyik egészen halott, de nem takarítják el. Ilyen üres volt Moszkva is, mikor Napóleon fáradtan, nyugtalanul és komoran fel alá járkált a Kamerkolejszki sáncnál, és várta az illendőségnek, bár külsőséges, de az ő felfogása szerint elmaradhatatlan jelét, a deputációt. Moszkva különböző zugaiban már csak minden értelem nélkül pusztán megszokásból mozogtak az emberek, és nem tudták, mit csinálnak. Amikor Napóleonnak a kellő óvatossággal azt jelentették, hogy Moszkva üres, haragosan tekintett arra, aki ezt jelentette, majd elfordult, és szótlanul tovább járkált. A kocsimat, mondta. Felült kocsijába, az ügyeletes segédtiszt mellé, és a külvárosba hajtatott. Moszkva üres. Milyen valószínűtlen esemény, mondta magában. Nem hajtatott be a városba, hanem megállt Dorogomilovszkoje külvárosban, a vendégfogadóban. A színpadi fogás csütörtököt mondott. A francia csapatok, jól lehet, toprongyosak voltak, éheztek, teljesen elcsigázódtak. Jól lehet, eredeti létszámuk már harmadára apadt, mégis zárt rendben vonultak be Moszkvába. Elgyötört, kimerült, de azért még mindig harcra képes és fenyegető hadsereg volt ez. Ám csak addig a perci volt hadsereg, amíg a katonák szét nem szélettek szállásukra. Mihelyt szétszélettek az üres gazdagházakba, örökre megsemmisült a hadsereg, és se nem lakosok, se nem katonák maradtak a helyén, hanem valami harmadik emberféleség, akiket martalócoknak szoktunk nevezni. Amikor ugyanezek az emberek 5 hét múlva kivonultak Moszkvából, már nem alkottak többé hadsereget. Ez már csak martalócok hordája volt. Mindegyik egy halom olyan holmit szállított vagy vitt magával, amelyet értékesnek és szükségesnek tartott. A Moszkvából való kivonuláskor egyiknek sem az volt a célja, mint azelőtt, hogy elfoglaljon valamit, hanem csak az, hogy megtartsa, amit összezsákmányolt. Nyilvánvaló volt, hogy Moszkvából való kivonulásuk után

szemöldökös embereket lehetett látni, akik nevetve jártak szobából szobába. A pincékben, vermekben ugyanilyen emberek az élelmiszerek között garázdálkodtak. Az udvarokon ugyanilyen emberek felnyitották vagy feltörték a csűrök és istállók ajtaját. A konyhában tüzet raktak, felgyűrközve dagasztottak, sütöttek, főztek, ijeszgették, meg-megnevettették és dédelgették az asszonyokat, gyermekeket. Ilyen emberek tömegével voltak mindenütt, a boltokban és a házakban is, de hadsereg már nem volt.

Boris Pasternak, Doktor Zsivágó, részlet. Juri Andrejevicset áldott, betelt boldogság fogta körül, csend, amelyben az élet lélegzett jóízűen. Nyugalmas, sárga lámpafény hult a fehér papírlapokra. Aranyos csillámokat úsztatott a tintatartóban a tinta felszínén. Odakin fagyos téli éjszaka kék lett. Juri Andrejevics bement a szomszédos hideg és sötét szobába, onnan jobban ki lehetett látni, és kinézett az ablakon. A telehold olyan tapinthatóan a ragacsos fénnyel vonta be a havas rétet, amilyen a tojásfehérje, vagy az enyves fehér festék. Elmondhatatlan volt a fagyos éjszaka pompája. Békesség lakott az orvos lelkében. Visszament a világos, fűtött, jó meleg szobába, és íráshoz látott. Lendületes, széthúzott betűkkel, ügyelve, hogy amit leír, azon látszódjék a kéz eleve mozgása, ne váljon személytelenné, ne sekélyesedjen el, és ne némuljon el. Felidézte, és leírta. Eredeti megfogalmazásukhoz képest egyre javuló változatokban, a leginkább kialakult és emlékezetes verseit, a karácsonyi csillagot, a téli éjszakát, és még elég sok hasonlót, amelyek aztán feledésbe merültek, elkallódtak, és később se találta meg őket senki. A letisztult és befejezett darabokról azután áttért a valaha elkezdettekhez és abba hagyottakhoz. Rátalált a hangjukra, és neki látott, hogy felvázolja a folytatásukat, nem remélve, hogy együltő helyében befejezheti őket. Ezekben a percekben Juri Andrejevics úgy érezte, hogy a munkajavát nem ő végzi, hanem az, ami több nála. Felette áll és irányítja. A gondolat és költészet világ állapota az, ami a jövőre nézve rendeltetett neki történelmi fejlődése következő lépéseként. S magát csak alkalomnak, fix pontnak érezte, hogy amaz mozgásba lendülhessen. Lehullott róla az önvád, elhagyta egy időre az az érzés, hogy ő senki és semmi, hogy elégedetlen magával. Feltekintett, körülnézett. Hófehér párnákat látott, rajtuk az alvó Lára és Kátyenyka fejét. A fehér nemű, a szobák, az ők körvonalaik tisztasága, meg az éjszaka, a hó, a csillagok és a hold tisztasága sok értelmű hullámban ömlött össze és áradt át az orvos szívén, és a lét diadalmoskodó tisztasága ujjongással és sírással töltötte el. Istenem, Istenem, mondta ki majdnem, és ezt mind nekem adod. Mivel érdemeltem ilyen sokat? Hogy lehet az, hogy magadhoz engedtél, ide engedtél erre a te felbecsülhetetlen értékű földedre, csillagaid alá, ennek a meggondolatlan, nem zúgolódó, nem szerencsés drága nőnek a lába elé? Éjfél után 3 óra volt, mikor Juri Andrejevics felemelte tekintetét az asztalról, a papírról. Boldogan, megerősödve, megnyugodva tért magához. Tért vissza a valóságba, világtól elszigetelő elmélyültségéből, amelyben egész valójával elmerült. Hirtelen az ablak alatt elnyúló, távolba vesző terek némaságából fájdalmas, szomorú hangot hallott. Átment a másik a sötét szobába, hogy kinézzen az ablakon. Az alatt a néhány óra alatt, míg írt, csupa jégvirág lett az üveg. Nem lehetett kilátni.

0: Jurij Andrejevics odébb vonszolta az összecsavart szőnyeget, amely a bejárati ajtó aljánál volt, hogy ne fújjon be a hideg, és panyókára vetve a bundáját, kilépett a tornácra. Elvakította a holdfényes, árnyéktalan hó villogó fehér tüze. Először semmit se látott. De egy perc múlva meghallotta azt a távolság halkította, elnyújtott, mélyről jövő, szűkölő vonítást, s akkor meglátott a rét szélén, a vízmosáson túl négy kifeszülő árnyékot, nem nagyobbat, mint a kötőjel. Egymás mellett álltak a farkasok, szemben a házzal, és felszegett pofával vonítottak a holdra, vagy a Mikuli színház ablakaiban tükröződő ezüst vízfényére. Pár pillanatig mozdulatlanul álltak, de alig, hogy Jurij Andrejevics rájött, hogy farkasok, kutyamód behúzott farokkal eltakarodtak a rétről, mintha elérte volna őket az orvos gondolata. Még azt se sikerült megállapítania az orvosnak, hogy milyen irányban tűntek el. Kellemetlen újság, gondolta, már csak ezek hiányoztak. Netán itt a vackuk a közelünkben, esetleg mindjárt a vízmosásban. De rémes. Ráadásul még ott a szám Gyevjatov pejkúja az istállóban. Biztosan a lovat orrantották meg. Elhatározta, hogy egyelőre nem szól semmit Lárának, nehogy megijessze. Bement, bezárta a külső ajtót, becsukta a közbensőket is, amelyek a ház fűtetlen részéből a melegbe vezettek, eltömte a réseket és nyílásokat, és visszament az asztalhoz. Fényesen és barátságosan világított a lámpa most is. De ő már nem tudott írni, nem bírt megnyugodni. Csak a farkasok meg az egyéb fenyegető bonyodalmak jártak a fejében, semmi egyéb. Meg el is fáradt. Ekkor ébredt fel Lára. Hát te csak égsz és világolsz, fényes mécsesem, suttogta mély, akadozó, álomittas hangon. Ülj ide mellém egy percre, elmondom, mit álmodtam. És az orvos eloltotta a lámpát.
1: Tolnai Ottó összeállítása hangzott el. Közreműködött Máté Gábor és Sinkó László. Szerkesztő Bán Magda. Rendezte Simonyi János.
2: A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2015. június 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap után hallgathatják meg. Ma este 8 órakor pedig Tolnai Ottó Wilhelm dalainak rádióváltozatát is meghallgathatják.

0: Népek meséi. Mari népmesék. Fordította Árvai János.
1: Hogyan gazdagodott meg a paraszt?

A paraszt vásárba indult. Amint ment, mendegélt, egy öreg embert pillantott meg, aki az út szélén ült. Miért üldögélsz itt, öregapám? Vásárba indultam, de nem visz a lábam. Ülj fel mellém, elviszlek én. Felült az öreg ember a szekéres, elindultak. Jó lovad van, szólalt meg az öreg ember. Nem rossz, felelte a paraszt, de még jobb lovam is van most, hogy meggazdagodtam. Azelőtt persze én is csak úgy jártam, mint te, gyalogszerrel. Ne mondd, álmélkodott az öreg ember, és hogyan gazdagodtál meg? Elmondom. Hárman voltunk testvérek a faluban. Testvéreim gazdagok voltak, én meg szegény. A testvéreim a maguk vagyonából csak egy rozzant gebét adtak nekem, amely már semmilyen munkára sem volt jó. Kivezettem ezt az öreg kancát a rétre, és ott hagytam. Este azt mondja a feleségem. Elegy, hozd haza a kancát, mert még a mocsárba téved, vagy széttépik a farkasok. Vettem a kötőféket, és mentem. Már egészen besötétedett. Ahogy megyek át a réten, látom, két testvérem, bár már sötét volt, zabot vet a maga tábláján. Oda mentem hozzájuk, és azt mondtam. Testvéreim, sötét van már ahhoz, hogy zabot vessetek. Erre így válaszoltak. Mi nem a testvéreid vagyunk, hanem a testvéreid szerencséje. Az én táblámra pillantottam, bezzeg ott senkit sem láttam. Lám csak gondoltam, honnan van a bátyáim gazdagsága. Mindkettőjük helyett a szerencséjük munkálkodik. De hát hol van az én szerencsém? Kérdeztem tőlük. A te szerencséd az út mellett álló terebélyes fenyő alatt heverész és harmonikázik, felelték. Elindultam, hogy megkeressem a szerencsémet. Odaértem a terebélyes fenyőhöz, és valóban valaki ült a fatövében, piros ingben, és víg talpalávalót játszott a harmonikán. Te ki vagy? Kérdeztem tőle. Én vagyok a te szerencséd. Ha te vagy az én szerencsém, akkor miért nem segítesz a munkámban? Nézd csak a testvéreimet, hogy segíti a szerencséjük. Te meg csak harmonikázol. Oda juttattál, hogy a falunkban nincs már szegényebb ember nálam. Magam is szegény vagyok, felelte a szerencsém. Nem szóltam hozzá többet, hanem fogtam egy vesszőt, neki estem, és jól elcsépeltem vele. Állj meg, ne verj tovább, könyörögte a szerencsém. Kisegítelek a szegénységből. Abba hagytam hát a szerencsém tángálását, mire így szólt hozzám. Itt van ez a részpénz, menj el a városba, ott a Görbe utcában van egy emeletes ház. Menj be abba a házba, és vegyél ott egy macskát. Fogtam a részpénzt, és hazafutottam. Otthon nem volt egy morzsányi kenyér sem. Elmentem hát a testvéreimhez, hogy kérjek tőlük egy kicsit. Téged senki se győzne étellel, mondták a testvéreim, és nem adtak kenyeret. Éhesen indultam hát a városba. Amikor odaértem, megtaláltam az emeletes házat. Bementem, mintha éjjeli szállást keresnék. A házban egy nagy fekete macska sétálgatott. Adjátok el nekem a macskátokat, mondtam a háziaknak. Vigyed, mondták a háziak, mennyit adsz érte? Egy részpénzt, adj kettőt. Egy is elég lesz. Megvettem hát a fekete macskát a részpénzért, beleraktam a tarisznyába, a tarisznyát a vállamra vettem, és elindultam az utcán. Bementem az egyik szatócsüzletbe. A macska mocorgott a tarisznyában, mire a segéd megkérdezte. Mi van a tarisznyádban? Ez valami olyan, mondtam, ami az elevent megöli, a halottat meg kidobálja. Elámult a segéd. Itt nálunk a pincében, mondta. Nagyon elszaporodtak a patkányok. Az egész árut tönkretették. Talán ezeket is ki tudja írtani? Hát persze, hogy ki, feleltem. Ha mindegy szálig nem írtja ki a patkányokat, 100 aranyat fizetek neked. De ha kiírtja, te fizesz nekem 200-at. Rendben van, egyezett bele a segéd. Lengettem a macskát a pincébe, magam meg elmentem a segéd otthonába. Egész éjszaka le nem hunytam a szemem, csak járkáltam a házban fels alá, s magamban arra gondoltam, mi lesz, ha a macska nem fogdossa össze a patkányokat, honnan veszek akkor 100 aranyat? Megígérni megígértem, de mikor nincs egy árva pénzem se. Miért nem alszol? Kérdezte a segéd. Nem akaródzik aludni, feleltem, mindig csak énekelni van kedvem. Reggel elküldtem a segédet a gazdáért. Amikor megérkezett, mindhárman lementünk a pincébe. Kinyitottuk a pinceajtót, és láttuk, hogy a macska valamennyi patkányt megfojtotta. A segéd kifizette a 200 aranyat, a pénzt zsebre vágtam, megfogtam a macskát, és elhagytam a házat.
Másnap éjjel aztán egy másik gazdánál írtottam ki a patkányokat, aztán az üzletben mindenfélét összevásároltam, és elindultam hazafelé. Mire hazaértem, a feleségem már csak feküdni bírt az éhségtől. Mi az, kérdeztem tőle, nincs itthon semmi ennivaló? Nincs semmi, felelte. Akkor láss hozzá szaporán abból, amit hoztam. A feleségem jól lakott, majd felkelt, ekkor a fiamat átküldtem a testvéreimhez. Kérd el a két nagybátyától a pudos famelencét, pénzt mérünk, mondtam. A fiam elszaladt. Édesapám átküldött a famelencéért. Mit akar velem érni? Pénzt, felelte a gyerek. Dehogy mértem én pénzt avval a melencével, csak ott állt nálam egy darabig, de a dolognak hamar híre futott. Lassan mindenki gazdag embernek tartott, házat építettem, állatokat vettem. A testvéreim meg lassacskán elszegényedtek. Egyszer éjjel felébredtem, és látom, a testvérem bemászik a csűrömbe, és csóvát vet a szalmára. A szalma lángra lobbant, honnan-honnan nem hirtelen szél kerekedett, felkapta az égő szalmát, és a két bátyám udvarára vitte. Én meg csak feküdtem, és azt gondoltam. Bizonyára a szerencsém segített rajtam. Az, aki a terebélyes fenyőfe alatt harmonikázik. A testvéreim háza porig égett, ők meg a szomszéd csürjében húzottak meg. De ezután később megsajnáltam őket. Akárhogy is van, mégiscsak a testvéreim. És magamhoz vettem mindkettőjüket.

A zsugori pópa. Élt a falunkban egy zsugori pópa, meg egy szegény szántóvető. Egyszer a szántóvető piros szárnyú pontyokat fogott a folyóban. Még hajnalhasadás előtt bemászott a pópa kertjébe, és horgászbottyával a pópa kutya mellé telepedett. Mikor a pópa kiment a kertbe, meglátta a szántóvetőt, elfutotta a méreg, és rákiáltott. Mit művelsz te itt? Talán nem látod? Felelte a szántóvető. Horgászom. Ki engedte meg neked, hogy idegen kútban horgász? Kiabálta. Ezért a törvény kezére adlak. A szántóvető mit sem válaszolt. A pópa odament hozzá, belenézett a vödrébe, hát a vödörben 19 piros szárnyú ponty fickándozott. A 20-at meg éppen akkor húzta kifelé a kútból a szántóvető. Tüstént ad ide a halakat. A kút az enyém, tehát a hal is az enyém, mondta a pópa. A szántóvető meg úgy tett, mintha nem is hallaná, csak a horgára ügyelt, és közben csak úgy futólag megjegyezte. Sok hal van ebben a kútban, lesz még vagy 20 pudra való. Ha az emberek megtudják, mindenki ide jár majd horgászni. Észbe kapott a pópa, hogy az bezzeg nem lesz jó, ha a nép megtudja. Na jól van, eredj, mondta a szántóvetőnek. Csak aztán máskor ne menj a más kutyához, és az embereknek se fecsegd ki, hogy hal van a kutamban. Összeszedte a szántóvető a horgait, vette a vödröt a hallal, és elment. A pap meg az örömtől remegve rohant a feleségéhez, és elújságolta neki. Anyuska, szaladj a boltba itókáért, holnap ünnepet ülünk, a falatozáshoz való halat reggel magam fogom ki a kútból. Vette az asszony arakát, aztán az üvegbe szárított fekete rübészkét tett. Majd a gyümölcsöt kihalázta az arakából, és a baromfi udvarra dobta. A tyúkok felkapkodták az arakás ribiszke szemeket, megrészegültek tőle, s eldőltek, mintha agyon csapták volna őket, és álomba merültek. Amikor az asszony meglátta az udvaron szanaszét heverő tyúkokat, óbégatásban tört ki. Ja, Istenem, micsoda szerencsétlenség! Minden tyúkom oda lett, az utolsó szálig, csak azt tudnám, mitől. A pópa ez alatt a csűrben egymás után tépegette ki kancája farkából a szőrszálakat, horogzsinort font, horgászbotot készített. Lassacskán, szálanként teljesen megkopasztott a szegény kancája farkát. Amint a pópa a kiáltozást meghallotta, megkérdezte. Mi történt? Minden tyúkunk megdöglött, felelte a felesége. Kiugrott a pópa a csűrből, és a fejéhez kapott. Mit csináljunk? Gyerünk, kopasszuk meg őket, mondta a feleségének, legalább tollunk legyen. Leültek mind a ketten, a pópa is, meg a felesége is, és megkopasztották a kábult tyúkokat. Estére lettek készen a munkával, és az állatokat kocsira rakták, hogy majd reggel kiviszik a szemétdombra. A pópa egész éjjel le nem hunyta a szemét. Ott járkált a kútja körül, nehogy valaki kifogja belőle a piros szárnyú pontyokat. Alig pitymallott, már is vette a horgot, és a kút mellé telepedett. A szegény szántóvető meg összehívta a falu minden lakóját, és így szólt hozzájuk. A pópánknak elment az esze. Ha nem hiszitek, nézzétek meg magatok. A kútjában halászik. Összesereglettek az emberek a pópa kutya körül, nevetgéltek, a pópa meg mérgelődött. Mit akartok a más kutyánál? Enyém a kút, és enyém a hal is. Hordjátok el magatokat. Igen, mondták a falusiak. A pópánk valóban meghibbant. Közben a csupasz tyúkok is felébredtek, kiózanodtak, kiugrottak a kocsiból, és szerte futottak az udvarban. Nézzétek, nézzétek, kiabáltak a parasztok. A pópa felesége minden tyúkját elevenen megkopasztotta. Úgy látszik, ő is meggárgyult. Az emberek betódultak az udvarba, és megtorpantak. A sok pucértyúk ott futkosott össze-vissza az udvaron, és e pillanatban előjött a csűrből a csupasz farkú kanca is. Az emberek még jobban csodálkoztak. Tisztára bolond a pópánk, szent igaz. Ettől kezdve nem hittek a szavának, és nem jártak el a templomba se. Később aztán végleg elzavarták a faluból.

A nagyúri medve. Élt az egyik faluban egy kabzsi és lusta paraszt. Az emberek dolgoztak, ő meg leginkább csak a kemencén heverészett, és irigykedett a mások jólétére. Egyszer is, amikor a felesége jókor pitymalatkor felkelt, kovásztett, hogy buktát süssön, és be akar gyújtani a kemencébe, hát látja, még egy darab forgács sincs kéznél. Hallod-e, ember? Ébrezgette a férjét. Megkelt a buktához a kovász, de te még gyújtósfát se készítettél. Kelj fel szaporán, és menj ki az erdőbe. Szedd szét az istállót, úgy sincs tehenünk, mondta a paraszt a feleségének. Sehogy sem akarózott a lustájának leszállni a meleg kemencéről. Észnél légy, az istállót már a múlt héten feltüzeltük. Mit volt mit tenni? Az ember lekászálódott a kemencéről, övébe dugta a fejszéjét, és elindult az erdőbe. Az erdőben száraz odvashársra bukkant, neki a fejszével, és vágni kezdte. Kop, kop, kop. A faodvából hirtelen hang hallatszott. Jaj, te paraszt, ne vágd ki a hársfám! Nem érek én rá veled társalogni, felelte a paraszt. Otthon kiszárad a kovász, nincs idő más fát keresni. Ne vágj ki, mondta a hang. Eredj haza, az udvarodon már ott lesz a fa készen. No hát, ha ott lesz, akkor hazamegyek. Nem olyan nagy öröm az erdőn fejszével csápolni. Fogta a paraszt a fejszét, és elindult hazafelé. Amint a házához ért, látja, annyi fa hever a ház mellett, hogy kétszer, háromszor is elég lesz befűteni a kemencébe. Néhány nap elteltével megint kifogyott a fa a parasztnál. Akkor fogott egy vastag husángot, és elindult az erdőbe. Oda ment a hárshoz, és kop-kop megkopogtatta. Mit kívánsz, jó ember? Kérdezte a hang az odúból. Fa kellene, de nem két nyaláb, hanem néhány rakásnyi, felelt a paraszt. Eredj haza, ott lesz néhány rakás fa az udvarodon. Hazament a paraszt. Csak ugyan a házam mellett már ott álltak a szép, tiszta, száraz farakások. Nyugodtan aludt a paraszt most már egy napot, kettőt, de a harmadik napon sehogy sem jött álom a szemére. Feküdt csak, és gondolkozott. Ugyan mire jó az ilyen élet? Fa az már annyi van, hogy három esztendei se tüzeljük fel. De kenyérbezzek falatnyi sincs a házban. Tehenünk sincsen, istálló sincs. Elmegyek én a hárshoz, és azzal útnak indult. Mi kell, jó ember? Kérdezte a hang. Nincs kenyerem, mondta a paraszt. Nincs tehenem, nincs gazdaságom. Azt akarom, hogy istállóim legyenek, tele állatokkal, és gabonacsürjeim a szédős kert körül. Eredj haza, és aludj nyugodtan. Holnapra mindened meg lesz, amit csak kértél. Másnap reggel, amikor a paraszt felébredt, és kiment az udvarra, elámult a csodálkozástól. Az udvarán hatalmas csűrök, istállók álltak, az istállókban állatok bőgtek, a szérűs kert körül meg gabonahombárok, a házban pedig odabent ládaszámra a pénz és az egyéb drágaság. A paraszt gazdagabb lett a gazdagoknál. Élt, éldegélt a nagy jólétben, és bizony még jobban ellustult. Csak a sört vedelte és a túrós buktát ette. De most már vezető ember szeretett volna lenni. Elment hát újra a hársfához, és megkopogtatta a törzsét a botjával. Vezető ember akarok lenni. Tegyél meg engem vezetővé. De hát miféle vezető ember akarsz lenni? Kérdezte a hang az odóból. Hát mondjuk falu bírója. Eredj haza, bíró lesz belőled. A paraszt épp, hogy hazaért, hallja, kopognak az ablakon. Gyere a gyűlésbe, bátyó, falubírót választunk. A gyűlésen aztán a parasztot választották meg bírónak. Most aztán mindenki megsüvegelte, akivel csak találkozott a faluban. Telt múlt az idő, és a paraszt ráunt a gyalogjárásra. Elment hát ismét a hárshoz, és kop-kop megkopogtatta a botjával. Mit akarsz? Kérdezte a hang a hársból. Megelégeltem a gyalogjárást, felelt a paraszt. Lovon akarok járni. Tegyél meg engem járási előjáróvá. Járási előjáró lett hát a parasztból. Nem járt eztán gyalog a járásban, csak két lovas csengő szánon.
De akkor meg már előkelő uraság akart lenni. Lovasszányán odahajtott át egyik alkalommal a hárshoz, és ráhúzott a botjával. Trakk, trakk! Hallod-e, hársfa? Előkelő uraság akarok lenni. Trojkán akarok járni. Eredj haza és feküdj le aludni, felelte hang a hársfából. Holnap teljesül a kívánságod. A paraszt hazament, lefeküdt, és hamarosan már hangosan horkolt. Reggel aztán, amikor felébredt, úgy érezte, mint a pehelypárnán feküdne, és sejmes, puha takaró borítaná. Nagyon megörült. No végre előkelő uraság lett belőlem, gondolta. Körülnézett, hát uramféja sűrű erdő vette körül. Ekkor a paraszt önmagára nézett, s mit látott? Hosszú, szürke bunda nőtt rajta, mert hogy medvévé változott. Felüvöltött erre medve módjára, üvöltött eszeveszetten. És talán még ma is ott üvölt, s bolyong az erdőben. Azóta járja ez a mondás a Mariknál. A medve nagyúri, előkelő uraság volt valaha.

Az Oktondi kérő. Élt egyszer két szegény ember, az apa meg a fia. Eredj el, fiam, a vásárba, add el a kost. A pénzért, amit kapsz, vedd meg magadnak, amire szükséged van, hozz egy főzett levesre való húst, és hozd vissza a kost is, mondta az apa. A fiú elindult a kossal a vásárba, és egész úton azon töprengett, hogyan parancsolhatott ilyet az apja. Megérkezett a vásárba, kínálgatta a kost. Oda ment hozzá egy vevő, azzal alkudozott. Apám azt parancsolta, hogy adjam el a kost, a kapott pénzen vegyem meg, amire szükségem van, és vigyem vissza a kost, mondta neki. Persze erre a vásárló otthagyta a fiút. Ezután egy lány ment oda hozzá. Vele is alkudozott, mire a fiú elmondta neki is az eladás feltételeit. A lány beszaladt a bódéba, és kihozott egy zsebkést meg egy ollót. A kost kocsira fektette, és megnyírta. Amikor a nyírással készen lett, így szólt a fiúhoz. Itt a gyapjú, add el! Ezt kérte tőled az apád is. De az apám azt mondta, hogy egy levesre való húst is vigyek. A lány vette a zsebkést, kiherélte a kost, aztán a bódéból sót hozott, besózta és odaadta a fiúnak. Apád is ezt kérte, hogy ezt tedd, vidd hát haza a húst. A fiú eladta a gyapjút, a kapott pénzért cukrot és sót vásárolt, a húst még egyszer besózta és hazavitte. Amikor hazaért, az apja megkérdezte, ki adta neked a tanácsot? Egy lány, felelte a fiú az apjának. Megtudtad-e tőle, hogy hová valósi? A kérdésemre azt felelte, ahol a télre emlékezel, ott vagyok én is. A dolog nyáron történt. Ez a lány nagyon neked való feleség lenne. Miért nem kérdezted meg értelmesen, hogy hová való? Az apa pálinkát vásárolt, és elküldte a fiát egy vőféllyel, hogy keressék meg a lányt. Sok-sok falut bejártak, keresték, hol emlékezhetnek a télre. Keresték, egyre keresték, míg végül az egyik faluban egy szánkóra bukkantak, amely a kudó falához volt támasztva. Bizonyára itt van a lány, mondták egymásnak. Bementek a házba, ahol a szánkót látták, s valóban ott találták a lányt a szoba közepén. Neked talán nincs családod? Kérdezte a vőfély a lánytól. Van családom. Van apám, anyám, bátyám meg a menyasszonya. Csak most éppen oda vannak. Anyám elment, hogy a feketét fehérre váltsa, az apám is elment, hogy kihúzza az elevenből a szívet meg a tüdőt, a bátyám meg a menyasszonya elment, hogy ledöntse a lábon állókat, felelte a lány. Mit nem mondasz, ámélkodott a vőfély. Egy árvakukkot nem értett abból, amit a lány mondott. Majd így szólt a lányhoz. Nagyon megszomjaztam, akadna-e egy kupa víz a számomra? Víz az nincs. Magam is halott lemosó vizet iszom, felelte a lány, azzal vette a korsót és átment a szomszédba. A fiú meg a mennyasszony kérő ott maradtak a házban, meghányták, vetették a hallottakat és így szóltak. Ugyan miért is hagynánk, hogy csúfot üzzön ez a lány belőlünk? Azzal felültek a kocsira és elhajtottak. Na mi az? Nem találtátok meg a lányt? Kérdezte az apa. Megtaláltuk, felelték. És mit mondott? Vizet kértünk tőle, ő meg csúfot űzött belőlünk. Azt ajánlotta, hogy ígyunk halott lemosó vizet. Amikor meg azt kérdeztük tőle, hol az apja, azt felelte, elment, hogy kihúzza az elevenből a szívet meg a tüdőt. Az anyja után is érdeklődtünk, a lány azt mondta, elment, hogy a feketét fehérre váltsa. Kérdeztük, hol a bátyja, azt válaszolta, elment, hogy a lábon állókat ledöntse. Jaj, ti ostobák, nem értettetek meg semmit, mondta az apa. Hiszen a lány azt mondta nektek, az apja az erdőbe ment, hogy keretes kaptárt készítsen, az anyja mosni volt, a bátyja a menyasszonyával aratott. Titeket pedig mésőrrel akart megitatni. Menjetek vissza szaporán. Nagyon neked való feleség ez a lányfiam. Visszakocsizott hát a fiú a vőféllyel, és elhozta a lányt. Ahogy a lány körülnézett, észrevette, hogy a kudónak nincs teteje, és belül felverte a fű. A lány be se ment, se a házba, se a kudóba, hanem csak úgy, ahogy volt az esküvői fájtlában. Felkapta a kaszát, és már vágta is a kudófüvét az ünnepi öltözetében. Az emberekkel meg, akik a lakodalomra érkeztek, befedette a kudót. Még a ház megrodgyant tetejét is újra rakatta. Ezután aztán úgy éltek, ahogy illik. Az apa hamarosan meghalt. A fiatalok egy napon aratni mentek. Éppen elkezdték a munkát, amikor nagy zápor kerekedett. Az eső elől egy kis fenyőfa alá húzódtak.
A férj így szólt a feleségéhez. Egyszer azt mondta az apám, hogy valamikor emlékezzek meg róla egy kis fenyő alatt. Miért kérte vajon, hogy megemlegesd? Kérdezte a fiatalasszony, és nyomban megparancsolta neki. Eredj haza, és hozz egy feszítővasat, meg egy kapát. Az ember kihozta a feszítővasat, meg a kapát, és kezdte kiásni a fenyőfát. Amikor a gyökerek alá leásott, egy fazék aranyat találtak. Látod, ezért kérte az apát, hogy egy kis fenyő alatt emlékezz meg róla, mondta a felesége. A fiatalokat a fazék arany gazdaggá tette, s nagyon boldogan éltek. Azt mondják, hogy az arany ezután az eset után jelent meg a nagyvilágban.

0: Népek meséi. Kedves hallgatóink, a mari népmeséket hallottak. Fordította Árvai János. Közreműködött Csomós Mari, Fonyó István és Körtvéjesi Zsolt. Szerkesztő Horváth László. Rendezte Déri Éva.
1: A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 1992. augusztus 19-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Húsz óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen, az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sólyog Tamásnak hívják. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita kormány szóvívő. A kormány Facebook oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozás oka, hogy kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvívő azt kérte, senki se locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Országosan elérte, Budapesten meg is haladta ma a 40 fokot a hőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint egy beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben továbbra sem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 20 vasútvonalon, valamint 5 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Leállította a MÁV zuglói fa kivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói út menti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felületkezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. Eloltották a tüzet Székesfehérvár nyugati határában. A 8-as főút mellett keletkezett tarló tűz miatt a környék két utcájából 61 embert menekítettek ki, őket már visszaengedték otthonukba. Senki sem sérült meg, a kár azonban jelentős. 3 zárt kerti ingatlan és egy tanya érintett. A MOL közeli üzemanyag telepét azonban sikerült megóvni a lángoktól. Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél holnap délután néhol megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Péntek délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül a kánikula. A Balaton 27, a Velencei tó 31, a Tisza tó 28 fokos. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak a felét nótázom a nótának.
1: Nem úgy, mint a kántor széltében, mindig hosszában hasítom, mint a hentes a marhát. Azért vagyok félnótás, mindig csak a felét. Leharapom a farkát, lerágom a fejét. Azért vagyok mindig csupa vér.
2: De még az a fél is fél, a félesző is egészen fél, didereg, vacog.
1: Tolnai Ottó.
2: Wilhelm dalok.
3: Avagy a vidéki Orpheus.

0: Hol is kezdjem, amikor már rég megkezdődött.
1: Megkezdődött, és már vége is szakadt. Vége is szakadt, régesség befejeződött.
2: Ott guggoltam a húzatos műhely ajtóban, amikor a buszsógor kitépte saját nyelvét, pedig ő volt a családban a legbeszédesebb.
1: Kitépte mandulástól, ahogy aztán a pék mesélte.
2: Pedig a pék ott se volt, csak tovább mesélte.
0: Hol is kezdjem, amikor már rég vége szakadt, kicsupálódott mandulástól. Hol is kezdjem, amikor közben már el is felejtettem, mibe is akartam belevágni. Mint amikor tuskó helyett a lábamba vágom a fejszét, nem vehetek lélegzetet, nem kezdhetek bele, amikor már vége is szakad.
2: Nem vehetek lélegzetet. Hogyan is vehetnék? Ha lélegzetet veszek, a szaros véres húgyos sárba zuhan, mind az angyal, mind a tonnás, meg puha fa angyal is, amelyben már csak a szú tartja a szuszta szuflát, a plafon bárány felhőjéről lezuhan, mind a róka labirintus dökkutyába.
0: Hol is kezdjem? Ahogy mentem mentáért, és letelepettem, hogy a szurok galacsint a végtelen cérna szálon belelógassam a pókjukba.
2: Lógattam, nem lélegezhettem, átlebegve a rózsaszín pihe, csüngött rezzenetlen a cérna végén a szurok galacsin.
0: Otthon meg közben kitört a ribillió, bekentem ugyanis ráadásul indulás előtt, mert el kell végezni a nagy dolgát az embernek, mielőtt útra kér.
2: Bekentem szarral a tata katonatükrét, mert ha hullal a Julcsához megy, gyöngyöst visz neki a vasárnapi levesbe, vagy piócát megy halászni Fannival, mindig a katonatükörben próbálja ketté választani középen, mint az őrmester a szökhaját.
0: Hol is kezdjem? Nem tudom összeilleszteni. Mint ómama foltozni a foltot.
1: Klotra cejget, cejgre kékfestőt, majd megint klottot.
0: 50 éve jár hittanra a Margaréta. Tán itt kezdjem. Minden évben újra csomagolja a kis katekizmust, azért olyan vastag, egész könyvtár újságokból, hol azt írja, kitört a nyavaja, lecsapott a ménkű, hol meg azt, hogy a háború törte ki a nyakát, béke lett. 50 éve jár hittanra, mert nem ért bizonyos dolgokat. Nem tudja felfogni őket.
2: Én meg azt nem értem, miért akarja felfogni. Mondom neki, csak úgy kell alájuk nyúlni. Úgy kell felfogni őket, mint a csúszós, kénes vizet a kútnál, meg a forró sziksót a járás közepén, a pacsirta alatt a tenyerünkkel. Csak úgy hagyni, hogy szépen átfolyjon rajta minden.
0: Nem tudok hol belevágni. Csak bámulom magam a tata szarral bekent katonatükrében. Nézem, hogyan tükröződöm, s akkor valaki hátulról megszólal.
1: Szép vagy, Habakuk, indulhatsz te is a tata után.
0: Hol is kezdeném? Sehol.
1: Csak kapaszkodj, mint a lyukfenekén, a pók, ahogy kapaszkodik, száz szőkehaj szálkarjával a szurok galacsinba, majd csak felhúz valaki a dökkútból a napra.
0: Vagy ez a szurok galacsin, amivel a szartúró bogarak pólóznak a sziksóban, ez a szurok galacsin már az a nap?
2: Ha más nem, hát beállok tacsbírónak. A mohó molyok, a gyémántorrú semmi szúk, bakelit fedelő galacsintúrók meg csak mérkőzzenek. A tacsbíró sosem szaladhat a középre, sosem rúghat gólt, de ha beint, őt is ugyanúgy kergetik a köszörült végű esernyőkkel árkombokron át, mint a főbírót.
0: Hol is kezdjem? Most már pontosan tudom. Sehol se.
2: Itt, a sziksóban.
1: A pacsirta énekónja alatt.
0: Fogó csattant, nem tapsoltak.
2: Szeretem, amikor tapsolnak. Amikor véresre tapsolják a tenyerüket. Amikor az erős ütésektől lerepülnek az ujjak.
0: A patkányfogó csattant a kamrában.
1: Kitapsolna a kamrában éjfélkor.
0: Kitapsolná véresre a tenyerét éjfélkor a kamrában. Kitapsolna olyan nagyon, hogy lerepülnének az ujjai éjfélkor a kamrában. A patkányfogó csattant. Nem tapsoltak.
1: Ki tapsolna?
2: Szaladok így szűzanya mesztelen, hogy kiszabadítsam. Jobb, ha még visszavonszolja magát az övéi közé. Jobb, ha az övéi között rothad meg.
0: Nem tapsoltak.
2: Szeretem, amikor tapsolnak. Én még sosem tapsoltam. Szaladok így mesztelen. Így szűzanya mesztelen. Én még sosem láttam a szűzanyát mesztelen. Még sosem szűzanya mesztelen. Én még sosem láttam. Szaladok így mesztelen.
0: De lecsapta a hátsó részét. Ez még a rókát is megfelezi.
2: Meg. Még a rókát is.
0: Két lábom meg, négy lábú, már csak a mennyországba megy. Vagy a patkányok nem jutnak a mennyországba?
3: Tudja a fene. Én nem jártam hittarra, mert a Tera temetésén felemeltem a tiszteletes úr szoknyáját, és a kántor úgy szájon vágott, hogy belerepültem a gödörbe.
0: Sárga volt, sáros.
3: Mintha csak aranyba vágták volna a Tera gödrit. Nagy göröngyökkel dobáltam őket. Egy másik gödörbe tették a Terát.
0: Nem tapsoltak.
3: Szeretem, amikor az emberek tapsolnak.
0: Úgy átvágta, mint drót az élesztőt. Fél patkány a jobb tenyeremen, fél patkány a bal tenyeremen.
3: Megyek, felköltöm őket. Megyek, megmutatom nekik. Az élesztő nem vérzik. Ébresztő! Ébresztő! Az élesztő nem vérzik. Mennyországba jut, az élesztő mennyországba jut. Ébresztő! Ébresztő!
0: Ott sorakoznak a nedves élesztő vájkok, nem stelázsin, ott sorakoznak a levegőben.
3: Holnap fölkelek. Ébresztő? Így mesztelen, és elmegyek tapsolni a kamrába. Így, szűzanya mesztelen. Még sosem tapsoltam. Holnap elmegyek tapsolni a kamrába. Véresre tapsolom a tenyeremet. Holnap véresre tapsolom a tenyeremet. Éjfélkor. Olyan erősen tapsolok, hogy lerepülnek az ujjaim. Éjfélkor a kamrában. Szűzanya mesztelen a kamrában. Holnap széttapsolom a tenyeremet. Csak úgy merítem a vért magamból. Holnap elmegyek a kamrába tapsolni. Addig tapsolok, amíg apa föl nem ébred. És azt nem hiszi, hogy a patkányfogó csattant. A patkányfogó a kamrában. A patkányfogó tapsol a kamrában.
0: Ébresztő. Ébresztő, ébresztő.
3: Ki énekel?
0: Senki. Vili dünnyög, dumál magában a rozs mögött, a nyári úton. Lusta elmenni a csodakútra.
3: Ki énekel?
0: Senki. Vili óbégat sír a rozs mögött, a nyári úton. Lusta elmenni a csodakútra. Inkább jajgat, sír, óbégat egész nap, zokog a lukaskannába, feláll a vakontúrásra, dudál a rozsdás kanna rózsával.
3: Ki énekel? Miféle hallali?
0: Senki, semmi, a Vili dum-dum dalai.
3: Kúszok a dudákon, a bagzó macskák után. Sosem kaptam még, mint az újhold akkora szeleddínyét. De az élesztőt mind megettem a Greifenstein jégszekrényéből. Azt mondja a gyalus Eszter.
1: Akkora vagy már, mint egy elefánt fingal fölfújt ballon.
0: Közben azt sem tudom, hol a fejem. Óriás élesztő vágóra dobott a trambulin. Vagy hurok kapta le?
3: Az élesztő az nem vérzik. Az élesztő az nem vérzik sosem. Az élesztő az a mennyországba jut. Mint az izé, és ott kell ezt.
1: Kell lesz a fenének, te tök gyalus.
3: Azt hitték, a pipogya zabálta föl. A gyalus Eszter meg még kislánykorában feldugta a pisilőjébe az esernyődrótot. Du, kúszok a dudákon, a tambura keresztben a hátamon, az irigátor a számban. Du, majd a lakodalmakon is játszhatok. Du,
0: süllyed a hajó. A palánknál, ahogy átnyújtotta a passzírozót, anya azt mondta a pörzsölt néninek, hogy ma vagyok 37 éves. Atya, úr, Isten, kiáltott fel a pörzsölt néni.
1: Ennyi üres év, ennyi üres év, 37 üres év, 37 üres év.
3: Mindent hallottam. A szarkákat az akácon, a tücsköket a tarlón, ott játszadoztam mellettük szamárbőgetőmmel a klozeton.
0: Nyáron megszárad a szar, télen megfagy, kopogva hull, csak ősszel és tavasszal büdös.
3: Egy óriásit fingottam, és a pörzsölt néni elejtette a passzírozót a palánknál.
0: Ennyi üres év, ennyi üres év.
3: Captatok, captatok körbe-körbe a hátsó udvaron. Kaptatok már eleget, mondom a libáknak, captatok. Captatok körbe-körbe, captatok. Kaptatok már eleget, mondom a disznóknak, captatok. Inkább a falat rugdosom mezitláb, mint a disznó szalonnát, captatok. Egész nap captatok. Kaptatok eleget, kaptatok, captatok, captatok, captatok. Kaptatok már eleget, mondom a marháknak, captatok. Kaptatok, captatok, captatok, captatok. Ha így hasra vágódok a sárban, akkor nem captatok, akkor én kapok, akkor nem captatok, akkor csak mondom, hogy captatok, captatok, akkor csak mondom, hogy captatok. Mondom, hogy kaptatok, kaptatok. Most én kapok, captatok. Captatok körbe-körbe.

0: Pomplon Expressre, és én lóbálom ki a kis rézlámpást, akkor már lesz bajuszom, és megdrótozom szépen sorban, megdrótozom az utasok fütyűrűjét is a Pomplonban.
1: Ülök a Pehán úrnak. Egy ülés, két cigaretta, három ülés, egy szivar.
0: Akárha fossal kenegetne a Pehán úr, akárha arannyal kenegetné bütykeimet, a fülem cimpáját meg méniummal. Mi a fenét élvez ebben? Tartja azt a nagy deszkát, és nyomkodja rá a kukacokat? Azt mondja, holnap hozzam a tamburát. Mondom, hogy megvetemedett a náttető alatt. Majd kiigazítjuk a képen, mondja.
1: Majd énekelünk, énekeljük a csepürágó madárkát.
0: Mondom, majd az irrigátort is hozom.
1: Tánszék szorulásod van?
0: Az a dudám. Bőgőt meg majd sóti sógor batárjából csinálok. Elengedem a lovat, a sarnyai szépen beszegte feketével.
1: Mit szeged be?
0: A sóti sógor batárjának sárhányóját szépen beszegte feketével.
1: Ülök a Pehán úrnak.
0: Egy ülés, két ülés, három ülés.
1: Szeretem hallgatni, ha pattog a lila zománc. Egyszer én is adtam kölcsön. Kinek is? Mit is?
0: Elvesztettem a pantallóm egyik szárát. Ma nem hajtom ki a libákat.
2: Viszi a finánc a dohány.
0: Szeretem hallgatni, szeretem nézni, ahogy az ángyó meg az anya fölváltva verik magukat a földhöz.
1: Egy rózsát adtam kölcsön, de már rég nem locsolt, berozsdásodott.
3: Lóg, lóg,
1: lóg a brambó baba vég bele.
0: De mama, te azért csak gyere.
1: Lóg a brambó baba vég bele.
0: Dramba megy Katalóniába, Kata nem jön, dramba, dramba.
3: Mi lesz veled? Fújd meg mindig a tinta levest. Dramba, dramba, brambó baba.
1: De te, mama, azért csak gyere, gyere a paplon alá, a pomplonnal Szegedre.
0: Azt mondta a Beatrix, hogy engem is az ólban kellene tartani, mint a vas csöre néniék nagyfejű fiát. Pedig én fejem a teheneket, és a pixisbe is csak akkor pisálok, ha senki se lát, se hall. Most hallok először a szentelt vizes medencébe eresztett békákról, halakról.
1: Mintha egy zöld mennyasszony feküdne a hátán. A csordakútban is annyi a béka nyál. Ló nincs már, csak békanász. Mintha egy zöld mennyasszony, mintha egy véres vőlegény.
0: Harmaték Yorkshire-je szereti a nyers húst. Hogyan kellene becsalni hozzá az ólba Beatrixet?
3: Csurog, csurog belőle a sár. Már nem csak alulról. Tegnap zöld, délelőtt májva. Most meg olyan míniumos.
0: Kétszer is megcsúsztam már a míniumoson.
3: Begyűrődik magába, és kicsurog.
1: Nem fog meghalni, csak kicsurog. Ki? Kicsurog egészen.
0: A Pehán úr keveri így a rózsafa deszkán a festéket.
3: Zöld májva, minium, kicsurog.
0: Kenjen be? Mindig engemet kérnek meg. Kenjen be kátrányal a kamra meg az ólajtókat. A vasrózsa már is gyémántként csillog a buditetőn. Kenjen be a kerítést, a bundás vérző sebét. A maradékkal azt csinálok, amit akarok.
1: Mit is akarok? Mit is akarok?
0: Hú, van nekem hú. Hú, van nekem hú. Csak vicceltem, nincs nekem semmim hí. Hú, van nekem hú. Hú, van nekem hú. Megint csak vicceltem, nincs nekem semmim hí. Vattagatyámat lehasogatták a sintérek, vattagatyámat elhasználták a vérző paprikás lányok. Hú, hú, hí, hí, van nekem hí. Hí, van nekem hí. Csak vicceltem, nincs nekem semmim hú.
1: A maradék kátránnyal azt csinálok, amit akarok. Tudom, mit akarok.
0: Csak még nem mondom meg. Csak még nem mondom meg magamnak, hogy fúrja az oldalamat a kíváncsiság, hogy mit is akarok csinálni. Mit is akarok csinálni a maradék kátránnyal. Majd, ha már szép nagy lyuk lesz az oldalamon, mint annak a kereszten, majd akkor megmondom, mit akarok. Mit akarok csinálni a maradék kátránnyal.
1: Tudom, mit akarok.
3: Hogy gubancolódtak így össze a nevedben a vék vilikém? Bagzanak. Nem bírnak szétmenni.
1: Még mindig eszem a kaladontot, a szidolt, szemezgetem a kékítő golyót. Ébresztő, ébresztő. Hiába minden, én már többé nem tudok megállni.
0: Azt mondja a mamatyi, akit én is kamatyoltam, hogy elromlott. Meg sem is lehet csinálni, vilikém, a féked.
1: Vonszolom, ki tudja még hová ezeket az

0: jobban szeretem, ha Pehán úr bebújik abba a klotgatyába, és azon keresztül leskelődik, és azt mondja, Vili madár, és aztán bevonalzózza az arcomat. Kérdeztem, miért vonalzózza be Pehán úr az arcomat?
1: Azért, hogy tudjam, hol a füled.
0: Tényleg, hová lett a fülem? Biztosan ott van valamelyik kockában. Ott van. Ott az egyik a harmadik kockában. A másik meg a másodikban.
1: És a harmadikban felülről számolva.
0: Én nem tudok egyenes vonalat húzni vonalzóval sem. Biztosan azért hord a mama a pomplonnal az orvoshoz, meg biztos azért akar megörökíteni a Pehán úr is.
1: Egy ülés, két cigaretta. Két ülés, három cigaretta. Három ülés, egy szivar.
0: Elengedem a lovat. Mi tettem? Hát karfiol tettem, mondtam.
1: Hozz egyet, majd ülsz karfiollal a kezedben.
0: Majd ülök karfiollal a kezemben. Hol tamburával, hol karfiollal, hol tamburával, és Pehán úr majd azt mondja,
1: Vili madár, Vili madár,
0: Vili madár. A zsiletpengéket eldugdossák. Az aspirinokat is mind megzabálom. Most ezen a patkány nyelven huzigálom a hüvelykujjam.
2: Még letalálja vágni a fütyürűit, akkor akár a marokverőbot. Sok kárt csinálhat még vele.
0: Nem vágom le. Bolond lennék. Mi a fenével játszanék? A zsiletpengéket eldugdossák, a zsírszódát itt hagyták, mégsem ittam meg. Ha megszárad a patkánnyelv, minden marokverő, minden paprikás lány után recét reszelek bele vele, mint az a másik, Vili.
1: Verik a vájkot, én nem verhetem.
2: Te csak áruld a vajas kiflit a mise után.
0: Varjú Péter meg egyszer azt mondta, tűnj innen, te Dracula.
1: Tele a vájling hajjal, csutakol a vajda ángyó, baj van.
0: Azt mondta a Pehán úr, hogy a Ferenc Józsi majdnem megvett, de egy bécsi gyáros gyorsabb volt. A Zaxléner vett meg. Én vagyok bekenve fossal, nem a kép, nem az a kép, amit a Ferenc Józsi majdnem, a gyors bécsi gyáros, a Zaxléner meg megvett. Engem keneget, és elkészül a kép. Itt mindenki megijed, de a Zaxléner meg a Ferenc Józsi nem ijed meg. A gyáros meg a császár semmitől sem ijednek meg. Azt mondta a Pehán úr, hogy úgy lehet, eljön a Ferenc Józsi verbászra, és elvisz Islbe. Ha már nem jutott hozzá a kép, elviszi az eredetit, elvisz oda, ahol a legjobb fánk van, és fölváltva verhetem a vájkot és a farkamat.
2: Baj van, nagy baj van, te vajákos.
0: A Varjú Péter még mindig segreverőcskézik, pedig már elmúlt 50. Ipi pipacs kiabálja.
2: Neked már nem illik segreverőcskézned.
1: Mondja a vajda ángyú.
2: 37 éves vagy.
0: És a varjú meg 50. És árulkodik a vajda ángyúnak. Apacsinge van. Neki szabad. Ő még gyerekkorában beleült a bicikliküllőbe.
1: Verik a vájkot, csutakol a vajda ángyú. Baj van, nagy.
0: Mama, hagyd. Ne varrogasd egész nap ezt a rongyos posztó papucsot. Úgy se lépek már többé bele. Nézd inkább a pipacsokat. Nézd, milyen szép.
2: Végre, Vilikém, valami neked is szép. Meggyógyulsz.
0: Nézd. Mama, nézd, milyen szép. Nézd. Nézd ott a budi mögött. Vérrel hányta le a búzatáblát.
2: Ki? Kihányta levérrel a búzatáblát?
0: Nem látod, mama? Az Isten.
1: Szirti galamb szól.
2: Honnan tudod?
1: Sehonnan. Szépen aszalódik a kerek kosarakban a szilva. Én meg fostosodok, férgesedem. Sosem volt ilyen fanyar a vadkörte.
0: Erről már mint a vackorról jut eszembe. Megkúrta végre a tecanénit a karisógor komája. Engem bízott meg, hogy húzigáljam a meszelt farra faszénnel a strigulákat.
1: Szirti galamb szól.
0: Többé bizony nem húzza le a vadászkürtöt a bandzsalnáci a fejéről. A szalmaszálat is beszúrtam neki. Megmászta a nőke, felfújta a Vilike.
1: Szirti galamb, és nem vadászkürt szól. Jelzi szírszar ügyeimnek vége szakadt hamarosan. A hajtóvadászat ugyanis így is beindul. Körbefognak, és ledurrantanak a hálóban nyűszítő ősz nyuszikkal.
0: Iszom az esőt, harapom hozzá a vadsóskát. Mit csinálhatok most éppen?
1: Saxlénerék szalonjának a falán, satszolom a sejembe csomagolt megyecskéket, meg az ott szemben a csemballó felett, menyét kék körbe-körbe a mufján. Miért nem jön már értem a Ferenc Jóska? Még majd elviszi 6 szép fehér lován a frász. Eltörik a gerincemet a sintérek, és nem mászhatok utána az iparos otthon csikkel terített olajos padlóján. Ringathat a császárnő a gipszteknőben, itathatja az egereket, cucliztathatja a pockokat, iszom az esőt, harapom hozzá a vadsóskát. Harapom hozzá a vadsóskát. Fenn bárányfelhők, lenn én. A rezesek után tenyeremen béka, számban szalmaszá, a pehán úr meg nájzacban. Hoz. Hoz nekem. Nem hoz nekem semmit.
2: Az is valami, senki házinak. Az is kacsalábon forgó.
1: Fenn bárányfelhők, még feljebb, még feljebb, egy nálamnál is nagyobb naplopó írja a naplóját a vattába. Hoz, hoz nekem. Nem hoz nekem semmit legfeljebb. Alszik a macska az istállóban, két tehén között, a szamár hátán. Így szeretnék én is aludni a melegben, mélyen, valakin. Két évig én hordtam a koszorúkat. Itt sorakoznak a gerenda alatt fekete szegélyű zsebkendőim, meg néhány elkopott kaparó. Velük simogathatnám hullal a Julcsa hátát s hasát, meg itt az az isteni üvegkacsa is, amelybe azt mondta mama, majd én is bepisilhetek, ha már nagyon halálos leszek. Alszik a macska az istállóban, a pej olykor a falba rúg, látom, ahogy nő a kecske szakálla. Künn nagy pejhekben hull a hó. Éppen jöttem a boltból, gitté voltam, szagláztam a sárga ostorszíjakat, egyszer majd kukacos sajtot reszelek rájuk, egyszer majd átugrok a templom színes ablakán. A pehán úr fia is festeget, de ő csak haragos zölddel. Még jobban megvetemedett a tambura. Patárból meg csak nagy bőgöt lehet csinálni. Amíg a boltosinas a gittet gyúrta, elloptam vonónak a csöpp élesztővágó íjat. Éppen jöttem a boltból, gitté voltam, gitté, amikor látom én, hogy valami baj van. Ahogy a bakota szokta mondani, vaj van az újság fején. Nem lenne gilt, mondtam, ha kifinganál gelb császárkám. Nem lenne gilt. És mintha város ágyúval tisztelegnék, nagyot köpve közepébe, földhöz csaptam a gittet. Különben is. Miért üvegeznék be a gangot?
2: Kiszáradnak a kőrózsák. Üvegcseréppel öntötték be a holdkórosok korzóját, a kerítések párkányát. Kiszáradnak.
1: Hiába csorgatom a fenekemből a cséplőgép részbütykeivel a csalányzsákban. Egy helyben menekültem a muharban hajnalig.
2: Udvari bolond sem leszelsz már, kifingott a császárkád. Udvari bolond sem leszelsz már. Ahhoz is klikkeresebbnek kellene lenni. Klikkeresebbnek, Vilmoskám.
1: Pedig ahogy egyszer itt térdepeltem, csiptetővel pantallóján a pehán úr fölém állt.
3: Egyedül a klikkerben vagy te, Vili, magadéni.
1: Nem szartam be a hírre. Csak azt mondogatom, hogy kiszáradnak. Kiszáradnak a kőrózsák. Kicsépelnek. És egy veszett ebben épp ebbe a csalázsákba kötnek. Há, és lesz jó lizás. Éljen a császárkán.
3: Megfogta a grabancomat a sekrestés. Azt hitte, meglátta, hogy a pixis körül babrálok. Azt se látta, hogy belehugyoztam a szentelt vízbe. Hová hugyozzak, amikor nekem ingyen jár a krakedli? A templomban meg nincs budi.
1: Azt se vették észre, amikor még harangozó koromban a bérmálási körmenetre húgyoztam a toronyból. Nem látott semmit. Nagy nyaláb hervat liliomot cipelt, mert nem sokára érkeznek a nővérkék a frissen vasalt terítőkkel, frissen vágott liliommal. Ha meglát, nem kínál festett pálinkával a plébános. Igaz, hiába is tagadnám. Ő előre tudta halálos bűneimet. Elfújtam, mondja szuszogva, akárha a kántornak fújtatott volna.
3: Lefújtam.
1: Mit fújt le, plébános úr?
3: Azt az utat a varangyok között, Itáliába.
1: Én mentem volna a zarándokokkal.
0: az önkéntes tűzoltókkal is, de senki se vett föl. Azért akartam az adorjáni varanyszállítmányba bújni.
3: Elég félkegyelmű ókanizsai kósza Rómába. Nem elég, hogy szétvertétek a Piétát? Most még Mózes szakállát is ki akarjátok tépni?
0: Nem, plébános úr, nem Mózes szakállát akarom kicsupálni. Habakukkot akarom látni, a legkeserűbb húsú prófétát.
3: Majd elviszünk benneteket Doroszlóra, vagy a tekiai búcsúba. Az együgyűeket oda viszik.
0: Vagy Gyűdre. Azt mondta a szamaras Vittus fia a kútnál a mamának.
2: Hogy elmegy Amerikába. Ha nem, akkor itthon marad. Nem ment el. Nem ment el Amerikába.
0: De nekem nem maradt itthon. Nekem elment. Nekem a szamaras Vittus fia elment Amerikába. Mert azt mondta mamának, hogy elmegy Amerikába. Nem ment el. De nekem nem maradt itthon. Ül a budin, és én szépen látom, ahogy a budi teteje karcolja a felhőt.
3: Amerikában minden megkarcolja egy kicsit, vagy nagyon a felhőt, de nem vérzik. A megkarcolt bárány felhő ott nem vérzik.
2: A szamaras Vittus fia elment.
0: Én itt maradtam. Úgy maradtam itt, hogy nem mentem el sehova.
3: A szamaras Vittus fia úgy marad itt, hogy elment. Elment Amerikába.
0: Úgy könnyebb. Úgy sokkal könnyebb itt maradni.
3: Laholok a kis székkel, átlósan a sziken.
0: Szeretek segítkezni a kopasztásnál.
3: Szeretem nézni, ahogy az asszonyok kövér combjai közé szorítják a libákat, és durván tépni kezdik őket. Olykor egy-egy hattyúnyak beszorul, felszalad a torkukig, s a sárga csőr kibukik pihésen habzó szájukon.
0: Szeretek segítkezni a kopasztásnál. Hónom alatt a már mesztelen, vacogó lila testekkel szeretek kóvályogni a pihe felhőkben.
3: Laholok a kis székkel, átlósan a sziken.
0: Szeretek segítkezni a kopasztásnál. Noha mindig én kapom a legkisebb adagtollat, laholok átlósan.
3: Az egyik hordóban a kátrányt gyűjtöm, másikban pihetollat.

0: Azt mondta, ezt hagyom rádni. Hátul összesugtak.
1: Valamit rátestált a Vilikére. Mit testált rá a Vilikére?
0: Rám hagyta, de nem tudta szegény, hogy én előbb halok meg, mint ő, a Marcel nagytata. Hátul összesugtak.
1: Valamit rátestált a Vilikére. Mit testált rá a Vilikére?
0: De ha már rám hagyta, restelte visszavonni. Itt tartom a párnám alatt, a tata katona tükrivel, és csak neki adom oda, majd ha kéri.
2: Vilikém, kérem a légycsapót.
0: És én, ha nem leszek az ágyhoz kötözve, átnyújtom neki, és az Isten csak úgy csuklóból agyoncsap vele.
2: Szépen agyoncsap mindannyiunkat.
0: Azt mondta, amikor rám hagyta.
1: Valamit rátestált a Vilikére. Mit testált rá a Vilikére?
2: Vilikém, biztos van 100 éves ez a légycsapó.
0: Kár, hogy nem számoltuk, hány legyet csaptunk vele agyon. E 100 év alatt hány kis véres folt esett az oltott mésszel meszelt falon?
2: Pontosan annyit csaptunk agyon, pontosan annyit, hogy felvéreztük a tejút milliárd csöpp tejét.
0: Mama, itt vagy még? Jobb, ha nem hallod. Úgy se tudom elmondani. Hallod? Jobb, ha nem jajgatsz. Ha nem vered közben a falba a fejed. Hallod? Így is már csupa vér körül a legyektől a mész. Rám testálta a légycsapót a nagytata.
2: Mit csináljak, mama, ezzel a borzalommal? Nem tudom, hogy volt, mi volt. Még a galacsin túrónak sem tudtam segíteni, pedig azt sajnáltam legjobban. Nem sikerült aláférkőznöm, se az égbolt, se a galacsin alá, pedig úgy erőlködtem, beleszakadtam.
0: Amikor meg a tata azt mondta, hogy túl lágy a hangom, így nem vesznek fel a dalárdába, megittam a zsírszódát. De aztán sem mondta, hogy szépen recsegek, mint riadókor a rádió.
2: Mama, ez a kórház vagy a bolondház? Hallod? Hallod, mit kérdek? Jobb, ha nem hallod. Itt a bolondházban is meg lehet halni. Nem hallod?
0: Bírom. Bírom őket.
2: Azt mondogatja, bírja kis mézecskéket. Annyit dolgoznak, mondogatja. Tapasztja az istállót, tapasztja, meg mondogatja.
0: Annyit dolgoznak, hogy elkopik a szárnyuk.
2: Bírja a kis mézecskéket, azt mondogatja. Annyit dolgoznak, hogy elkopik a szárnyuk.
0: Elhomályosul, mint a csodafürdő ablaka, ha lesem a hullal a rózsaszín húsát. Elhomályosul, megkopik, bemattul, beszakad, eltöredezik a hártya.
2: Bírom őket, azt mondogatja, annyit dolgoznak, hogy elkopik a szárnyuk. Az övés elkopott, tapaszt, megmondja, az övés elkopott, vagy csak hátra kötötték, mint gyerekkorában a sarkát.
0: Az volt a legborzasztóbb, ahogy kötötték hátra, ami hátul volt.
2: Hátra kötötték a szárnyát, hátra, mint bolondinget. Ott voltam, ahogy behozták.
1: Heten kötözték az ágyvasához.
2: Engem ketten kötöztek, meg a nővérke, először engem is heten kötöztek, akkor még megvolt a lábom.
0: Elég lett volna, ha csak a nővérke. De nem tudtam mondani, mert dőlt a haba számon, mint labdarózsa dől át a düledező kerítésen. Úgy dőlt a haba számon. Nem tudtam mondani, hogy elég a nővérke, hogy csak a nővérke kötözzön az ágyvasához. Nem akartam koptatni a szárnyam, mert nem is volt. Nekem valójában csak akkor lett szárnyam, amikor a hullala meg a nővérke hátul kibogozta a bolonding masniát. Az nem kopik el. Az a ponyva olyan, mint a vasplé. S a masni se kopik el. Szépen forog, elemel. Ellebegek az asztal. Elhúzok künn az arany asztak felett. A harmat szépen lemossa szárnyam. Lehányt üvegén lilán csillan az ekevas az égben. És látom a hullala julcsát. Eloszlik a köd, a gőz, és látom az elejét, és látom a hullal hatalmas hátulját, látom a julcsa pünkösdi rózsa picsáját.
2: Tapaszt, meg mondogatja, meg tapaszt, bírja a kis mézecskéket, mondogatja.
0: Annyit dolgoznak, hogy elkopik a szárnyuk.
2: Én meg azt, hogy szebbek azok a csíkos motorok. A darazsak szárnya nem kopik el a munkában, nem kockás füzetlap, formátlan a fészkük, szép, formátlan. Szeretem nyomkodni keserű gennyes pattanásuk.
0: Nem homályosul el a konyhaablak. Pedig éppen párolja a mama a döglött disznó veséjét. Nem homályosul el, mert beszappanoztam, mint a csodafürdő ablakait. Szépen látni a kertben a pünkösdi rózsát. Először azért vittek be.
2: Még megvolt a lábam. Heten kötöztek az ágyvasához. A nővérke csak hadonászott a keresztel, a lábam ujjába akadt a rózsafüzér. Azt hittem már a dögcédula.
0: Először azért vittek be, mert mind megerőszakoltam Sósné kertjében a rózsaszín rózsát. Őt nem. Ott feküdt, kiterítkezve a gyalupadon.
2: Azt mondja, bírja őket. Annyit mászkálnak ki be a virág kelyhekben. Mind elkopik a szárnyuk, mind elkopik a virágpar reszelős aranyától.
0: Engem is elkoptatott a hullala. Nem szakítom meg már a menetét. Hullafáradt leszek, ahogy rámászok. Alélok csak combja satujában. A rózsa rongyikája is elég immár nekem. Búzs Béla a tyúkokat baszta, azt az egész folyamő regiment. Én a rózsákat.
2: Mutattam a mézecskéket a nővérkének, az oltár előtt a lilium fehér kútjában. Az ágy vasára kötöztek bennünket. Mondtam, legalább nem tapasztasz, nem mondogatod azt, hogy bírod őket, a kis szárnyatlan mézecskéket. Milyen mesztelenek szárny nélkül a mézecskék, milyen mesztelenek szegények.
0: Kik, hol mesztelenek?
2: Szárny nélkül a mézecskék, szárny nélkül olyan mesztelenek. Ez a Habakuk még hülőfélben, még így hülőfélben is hűl a hullaláért. Nem tapaszt, nem mondja, nem tapaszt. Szár nélkül ő is olyan nesztelen.
0: Van, amikor a kerti söprő teljesen elkopik. Csutak se, semmi. Ráadásul még a nyelében is eltöredeznek a szálak. Akkor szeretek söprögetni vele. Akkor az én söprőm. Az én kerti söprőm. Akkor lehet vele elkezdeni söprögetni.
2: Söprögetni a semmivel a semmi kertjét. Na most teljesen elkopott. Minden egyes szála eltörött. De nem söprögethetek, mert most meghalok.
0: Éppen most halok meg. Éppen most kell meghalnom. Valahogy így jött ki. Mindenkinek másképpen jön ki. Nekem így jött ki, hogy most kell meghalnom, amikor éppen elkopott. Eltörött a kerti söprű. Még hallom, mondják, meghalt. Mekkora kő zuhant le a mama szívéről?
2: Ez tetszik, hogy kőnek neveznek. Hatalmas kőhöz hasonlítanak.
0: Ez tényleg tetszik. Én kő. Hatalmas kő. Erre sosem gondoltam. Pedig jó lett volna. Hányszor jó lett volna ilyesmire gondolni? Én mindig csak a kerti söprűre gondoltam, meg a tata katona tükrire, amit bekentem szarral. De arra sosem, hogy kő. Hogy én kő. Hogy én hatalmas kő. Milyen szép is ez. Az Isten is így beszélhet.

0: que mince pichaise. Que. Egy hatalmas kő, ami legurul, ami szépen alá gördül, valami vörös dombról, valami halkan doboló véres dombról.
1: Egye fenn a kerti söprőt, katonatükröt. Alá gördül dübörögve. Alá gördül dübörögve valami halkan doboló véres dombról.
0: Kék cájk pruszlik volt rajta, amit egy szétrongyolódott fekete orosz ingről másolt az ómama, amikor az útata hazamászott a fogságból. Habakuk alias Vili azt örökölte.
2: Az a kék cájk pruszlik volt rajta, amikor elkezdett tolulni belőle a veszett habbal, mert megveszett a nagy csúnya rózsaszín madártól, akárha egészben nyelte volna le, és csak aztán roppant volna fel benne, és tolult volna ki a száján a veszett habbal a rózsaszíntól. A rózsaszín kanül morzsa, az a nagy csúnya rózsaszín madár. Mert tetszik tudni, ami már elviselhetetlenül szép, az csúnya. És a kanül csontocskák rózsavízzel voltak megtöltve, mint a bolond borbé, aki már csak hullákat borot válhat, mint a bolond borbé pacsulis üvegjei.
0: Ha nem az a kék cájk pruszlik van rajta, nem vakit íjviolán, az a kihányt angyal. Mert a Tóth testvérek megvizsgálták az okádékot, és azt mondták, tényleg angyalt zabált föl a marha. Lábatlan szerint nem a flamingót zabálta fel, hanem a Fanni nyersejem kombinéját, amit a verébre vadászó olaszok hoztak neki. Mondom, ha nem az a kék cájk pruszlik van rajta, némi kép másképp fest a kép.
2: A tollas cigányok, mint vatta cukrot, mint hullala az árvalány hajat, már is rózsaszínre gőzölik a tollat. Azt mondják, az angyaltól drágább az első osztályú libapiénél is, hattyú prémnél is.
0: Az a kék cájk pruszlik volt rajta, amikor felrobbant benne a rózsaszín tollas lény. És a veszett habbal kitolult a száján. Ha nem az a kék cájk pruszlik van rajta, mondom, némi kép másképp fest a kép, mert akárha festve volna, és fel lenne szögezve a falra.

Tolnai Ottó, Wilhelm dalok, avagy a vidéki Orpheus. Rádióra alkalmazta Parti Nagy Lajos. Előadta Csomós Mari, Máté Gábor, Vallai Péter. Zenei munkatárs Molnár András. A felvételt Kosánszki Péter és Pápai Mónika készítette. Szerkesztő Varga Viktor. Rendezte Markovics.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15:30-kor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15:40-kor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sólyog Tamásnak hívják. Teljes biztonságban van Magyarország, ivóvízkészlete, stratégiai vízhiány nincs, mondta Köböl Anita kormányszóvívő a kormány Facebook oldalára feltöltött videóban. Közölte, az elmúlt napokban számos félreértés látott napvilágot az ivóvízellátással kapcsolatban. Kijelentette, hogy megfelelő a készlet, a víz nem fogyott el, az átmeneti akadozás oka, hogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő az ivóvíz védelme érdekében azt tanácsolta, hogy senki ne locsoljon ivóvízzel a kertben, ne azzal mossa az autóját, ne most töltse fel a medencét. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, nem tudják növelni a vízhozamot, mert ez két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter ma telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Leállította a MÁV zuglói fa kivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói úti menténi töltés végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. Ma is rekordokat döntött a hőség, a budapesti Jánoshegyen reggelre csak 28 fokig hűlt a levegő. Ez az új fővárosi, egyben országos hajnali melegrekord ezen a napon. Az új országos napi csúcsot Budakalászon mérték, ahol 41,4 fok volt. Alig maradt el tőle a fővárosi rekord, Újpesten 41,1 fokot mutattak a hőmérők. Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél holnap délután a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Péntek délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül a kánikula. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Bevezető a halotti pompához. Felolvassa Reményi József Tamás.
4: A halotti pompa anya sirató. Egyben a világot is siratja, sok évszázados versformák és költői képek révén, mint egy megfordítva az ómagyar Mária siralom helyzetét, amelyben Mária búcsúzott a fiától. A szerző, Borbély Szilárd, a rablógyilkosság áldozatául esett édesanya hiányát mutatja föl kettős versfüzérében. Elbeszéli egy bűntény botrányát, amely kint, a közönyös és részvétlen terepen, és belül, a lélekben egyaránt zajlik. A gyilkosság száraz, hírlapi tényei közé zárt költemények a dátumok különös véletlenét erősítik föl. A büntettet ugyanis karácsony napján követték el, a vádlottakat pedig évekkel később, húsvét után mentették föl. Azaz Jézus születésének és halálának misztériuma egybefonódik, és a sajátos verses krónikában a megváltó menthetetlenül és reménytelenül pusztulásra születik. A gyilkosok bűnhődésének elmaradása a tragédia terhével megküzdő embert egy olyan korban mutatja, amelyben minduntalan áldozattal kell szembesülnie, mely megváltás nélkül marad. Anya és gyermek elvesztésénél személyesebb fájdalmat nem ismerünk. Lehet-e erről úgy beszélni, hogy a siralom ne fújjon magánjellegű, senki másra nem tartozó panaszolkodásba, de ne tévedjen üres általánosságok frázisaiba sem? Borbély Szilárd két nagyon erős közösségi hagyományt talált a megszólalásra. Az egyik az Isten házaiban évszázadok óta énekelt imák, fohászok, zsolozsmák formája. A liturgikus dallamokra szerzett szövegek, ahogy a nép alakította, használta őket, lassan feltöltődtek a folklór elemeivel. Sok-sok változatuk a népköltészet része lett, azaz alkalmasak voltak arra, hogy akár a napi aktualitásokat, érzelmeket is közvetítsék. Így váltak az eredetileg egyházi szerepet betöltő énekelt, úgynevezett szekvenciák versekké, amelyekben a közösség nyelvén szólalhatott meg a magányos lélek. A halotti pompa első része, az első könyv, a legforróbb és legfájdalmasabb szekvenciákat, a húsvét előtti nagy hét darabjait idézi. Így töltődik föl a modern költészet a középkori életérzéssel, és megfordítva, így beszélhetünk a régi hitek hangján mai elveszettségünkről. A második ciklus egy még korábbi mitológiai történetet idéz, Ámor és Psziché tragikus kapcsolatának történetét, de nem e kapcsolat fordulataira figyeltet, hanem a két főhősre, mint a megsemmisítő szeretet és a szeretet megsemmisülésének allegorikus alakjaira. Borbély Szilárd ezzel a barokk misztérium játékokat költi újra. Ámor és Psziché a barokk művészet népszerű figurái, nem véletlenül, hiszen a szenvedély és halál, a halálon túli, azaz túlvilági odaadás misztikus csodáit látták bennük. A halotti pompában az a szerepük, hogy az első könyvben a tragédiával szembesülő ember itt, a második könyvben túlélésre kényszerítve levonhassa a maga következtetéseit. Már nem a barokk ember tűnődése ez természetesen, hanem a mai, úgymond józan, tudományos, számítógépes világban vergődő emberé, akinek portréjában a szerző egybe kapcsolja az ideát, az éterit, az elvontat, a vaskosan naturális, közönséges gesztusokkal, ahogy azt napra nap valóban megéljük. Borbély Szilárd az 1964-ben született József Attila díjas költő rég volt motívumok szokatlan hangvételű és hatású megszólaltatásával. Napjaink traumáiról beszél.
0: Elhangzott bevezető a halotti pompához. Felolvasta Reményi József Tamás. Rendezte Lehocki Orsolya. A felvétel 2006-ban készült, és legutóbb 2006. április 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. Most pedig meghallgathatják a hangjáték első részét.
5: Borbély Szilárd, halotti pompa. Ilonáért és Mihályért. Első könyv. Felolvassa Bede Fazekas Szabolcs és Tóth Ildikó.
6: Rablógyilkosság szenteste. Kelet-Magyarország, 2000. december 27-e. Jánk Majtison az Arany János utcában lakó B. Mihály lakásába az éjszaka folyamán ismeretlen tettesek behatoltak, és több fejszecsapással megölték B. Mihálynét, míg a férjét életveszélyesen megsebesítették. A nyomokból ítélve a házaspárt álmukban lephették meg, akiknek esélyük sem volt a védekezésre. Az asszony holttestét az ágy mellett találták meg vérbefagyva, míg a férje számos sebtől vérezve a lakás másik helyiségében volt. Valószínű, hogy álmából felriadva menekülni próbált a balta csapások elől. A lakás teljesen fel volt dúlva, amiből arra lehet következtetni, hogy a támadók értékek után kutattak. Eddig azt sikerült megállapítani, hogy az elkövetők többen lehettek, akik italokat, készpénzt, sőt még az ünnepre szánt mákos és diós beiglit is magukkal vitték.

0: mert azt várják a holtaktól, hogy tudják az utat a mindennapok szakadéka fölött. Amikor elhagyják a kétségbeesés vidékeit és elindulnak egy távoli, ismeretlen birodalom felé, amely olyan, mint a zene. Áradó, mindenütt jelenlévő magányos várakozás. Ez a zene nem töri át a falakat. Halkan kopog, a réseken szivárog át, nesztelenül belopózik és feltöri a láda mélyére rejtett diót. Előgurítja az elveszettnek hitt üveggolyót. Játszik vele? Egyszerre pattannak el a vitrinekben a metszett kristálypoharak. Pattan el a húr.
1: Mert mint a ma pelikán, amely rozmaringra száll, rozmaringnak ágára, s néz a lemenő napra. Mert én már napszállatra fényesik a halottra, a redőny résein át arcát fénycsék szeli át, várja a feltámadást. S a madár csak halogat, mikor már lement a nap, számolja az ágakat, a rozmaring ágait, amely olyan, mint a hit, fénye gyilkosan vakít. Kérlek, zarándok lelkem, téged is halott testem, értsetek egyet velem. Pelikán a rozmaring ágra szállva ág a ring, s nem mozdítjuk szárnyaink. Krisztus 5400 és 40 ütést számlál, amikor őt megbántják. Stövis koronájának 72 kis ágának tüskéi mind fájnának, ha a holt föltámadna, s mint pelikán, itt járna az allegóriája.
0: Meghalt. És holtnak hitte, mint ki korábban szerette. Véres volt teste, és büdös, mikor a földbe tette néhány rokon, és pár barát. És nem volt velük senki, aki meg tudná mondani, hogy mit jelent a testi feltámadás, amelybe még nem halt bele csak Krisztus, kit látott visszatérni néhány tanítvány. Nem biztos azonban, hogy ez végleges, mármint a halál ténye. Csupán csak annyi bizonyos, hogy elvész a szemfénye mind, a bőr megszürkül, ráncos lesz és fogásra merev, mint egy szövet. És hiányzik valami, de nem leled azt az egy szót, hogy fülébe sugd. Talán emlékezne egy elmúlt, előző élet viszfénye érkezne most közénk, egy örök Krisztus, aki halott. Csak hús lélek nélkül, s mint nyelv bűzlik bennünk. Szájban a szó, korpusz immár az örök halál léte. Testi szememben benne van, és meglátom, ha behúnyom. Halálom. Nem volt semmi, ami több lett volna, mint az elmúlt napok hordaléka, amit a szél gyűjtött az udvar szögletébe, még nem kijött a Fáni néni, és elsöpörte, és beszólt még a földszinti lakásba, hogy jó reggelt, és mi lesz ma ebédre? Aztán a nap sütött, galambok szálltak a házereszre, s látszott a beton minden rücske külön-külön és mindörökre. Tavasz volt. A spaletták behajtva, a redőnyök leeresztve. S az ablak, hogy résre nyitva volt, az különös, de mégse annyira. Aztán mindenki kereste okát a furcsa szagnak. Így lett megint este és reggel. Harmadik nap. De a földszinti lakókat, idős házaspár senki sem kereste. A nyomozók unottak, őket nem érinti meg semmi már. Részegen érkeztek, és a szomszéd büfében rátöltöttek. A hullákat húsvét miatt gyorsan eltemették. Az ügyet adakta tették, és nem kapcsolták be a díjeszírét. Szombat volt már, és az égben keresték. Mindenki ébren várakozott már egészen, amikor sírba tették. abban nem volt már jelenlét, csak a halottnak a testét dobták oda, mint rongyot. Az életnek háza bomlott, melyet a sátán lerontott. Szaga kezdett lenni annak már akkor. Ama napnak rettegésben minden órái vannak, s a halál meg ott a résben, amely még csak bent az észben lakik, a testhez eképpen szólt. A halotthoz a halál jön, s nem látja emberfiát, mert itt csupán dögöt talál. Amikor a világ reszket, követ dobok, mint e testet, és a semmi, ahogy eztet elnyeli. Jaj, szívünk eszi a gondolat, hogy ő neki a halotthoz kell majd menni, mert a test azóta van ott a sírban. Várhatjátok, angyalok, fenn a lelkünk, amely halott.
1: Mikor szombaton urunk megpihent a halottak közt állván, elbeszélgetett velük, hogy volna köztük Lázár. Keresték őt, de még csak nem is látták. Az alvilág egy részét felkutatták, talán, hogy megtalálnák. Járt erre néhány napja, mondta néhány. Szóltunk neki, hogy várakozna némán, sokáig ott feküdt a szénán. Mert szombat volt, hát messze nem mehettek. Az Urunk Krisztussal elbeszélgettek, s hamar aludni tértek. Nagy horkolás lesz aztán,

0: amelyet írtak angyalok a nagy könyvbe, megláthatod. A szörnyű nap, ha téged is hívnak, hogy mondanád a véget is saját szavaddal, s minket értesíts, mert voltál itt te lélek is. Kerestél, mint mindenki más, értelmet abban, mit csinálsz. Szavak között egy gondolat voltál te is, s egy mozdulat. Annyi halál van, mint ahány agyban lakik nyelv és szabály. S ha szétverik a koponyád, nem vagy sehol akkor te már. Ha agyszövet és csont fröcsög, urunkon 100 lator röhög, arkangyalokra vér csöpög, Mihály-el sír Jézus mögött.
1: Már este volt, s a félelem erőt vett lelkeinken, és aludtunk a sötétségben, akár a lélek legmélyében. Azóta mindig egyre ébren, csak alszom én a kínban ébren. Ha könnyeim, ha arcomon, mint tövisek szemembe szúrnak, ha bánatom, mely lelkemig hat, akár a tőr, akár tüzes vas, nem tudja semmi gondolat, hogy Krisztus Úrnak hódolat.
0: Az örökké valóság hideg, mint a véső, amellyel faragták Jézusunknak arcát. Az örökké valóság merül, mint a kavics. Nézed a folyót, hát nyugodt újra a víz. Az örökké valóság ugrik, mint a bolha, mire oda kapnál, már vagy a pokolba. Az örökké valóság mély, akár az elme, amelyben lakozik Krisztusunk kegyelme. Az örökké valóság ketyeg, mint az óra, néha mégis kihagy, mondjuk, véradóra. Az örökké valóság vékony, mint a penge, amelyet a halál csempész a szívedbe. Az örökké valóság rövid, mint az élet, hirtelen ér véget, mire elmeséled.
1: Olajfák közt szellő járja. Jézusunknak orcájára fáról csöppen, véres ágról egy madárnak könny hullása. Születésnek véliáján, zsidóknak a Jézuskáját a pogányok megfojtották. Föltekint a kereszt ura. Látja, hogy a fák oduja, repedése vér, és csupa kín, meg görcs, meg haláltusa. Látja, fenn egy magas ágon ül egy madár. A halálom, szólott neki. Kicsit várjon, mindjárt itt van a karácsony. Nem várhatok, így a bátor sötét madár, aki vádol minden élőt. A világtól el kell válnod, mint az ágtól. Levél voltam, amíg éltem. Ami írva volt a létem sejtelmében, attól féltem. Olvasatlan hull a vérem. Éjszaka van. Mélyen alszik a természet. Kő és pázsit. Egyik horkol, másik ásít. Ámorgyilkos ébren vár itt. A ház előtt meg-megállnak, mielőtt rátámadnának. Tanakodnak, hezitálnak, de szívükben nincsen bánat. Tanítványok elszaladnak. Zsidó Jézus maga marad. Koponyáik beszakadnak. Negyedszer szólt már a kakas. Születésnek véliáján, zsidóknak a Jézuskáját a pogányok megfojtották. Ha könnyeim, ha arcomon, mint éles kések, mély árkot húznak, s az égi fények a tárgyakon, mint tövisek, szemembe szúrnak, a bánatom, mely lelkemig hat, akár a tőr, akár tüzes vas, a dolgok közt, ha rád találok, tudom, hogy nem az élet vár ott, hanem aki már messze jár, s a szavak között nem talál magának egy puszta helyet, amelyben lenne bent a kezdet, legyőzve ott az allegóriát, kezdődne a feltámadás. Mint ismeretlen nyelvű textust, recitálnám a rezurexust,

0: így írná testem majd a végbe az exituszt, akkor az égbe nem tudná semmi gondolat, hogy Krisztusunknak hódolat.
1: Te is, ki csak ábrázatja vagy annak, kit szült az anyja egyedül nagy kínokban, aki értünk, mint a teste elrohadt, hol sírba tette vele arcát, és szemefényét örökre kioltják, torkát baltával átvágják, a lélek csak gyufaszál. Ki gyújtja meg? Ó, Mária, hol a kínban az a szikra, ha Krisztus is halott már?
2: A tárgyalásokon mind a négy vádlott ártatlannak vallotta magát, más tárgyi bizonyíték meg nem állt rendelkezésre.
1: A vádlottak az első sorban ültek. Délben ebédszünetet és csendes pihenőt kértek, mert jár nekik. Egymás között néha nevetgéltek, mikor egymásra néztek. Az őrök is velük együtt nevettek. A törvényháza egyben börtön is. A vécé ablakot éjszakára zárják, ezt ellenőrizni kell, figyelmeztet rá egy kiírás. A törvényt nem védi semmi, csak azok a szabályok, amelyeket azok követnek, akik betartják a rendet. Akkor min alapszik a törvény? És vajon miért vannak, akik tisztelik, ahelyett, hogyha alkalom adódik, megszegnék? A gyilkosok tudják, hogy aki ölt, az már végrehajtotta azt az ítéletet, amely a metafizika legfőbb büntetése. A gyilkosok számára nincs büntetés, mivel az a tett elkövetésekor elveszítette jelentőségét. Nincs teher, mely a vállukat nyomja. Szabadok. Csupán az ítéletre várnak, amely elmarad, hisz a tett volt a helyettesítő áldozat. Krisztus kivégzését sem előzte meg a védelem szava, csak a vádé.
0: Hú, mely félelemmel, milyen rettegéssel volt az a nap felettünk, amikor angyalok sírtak, mint a halott Jézust, mikor temették am a szörnyű napon, rettenetes hangon ítéletre kivitték, angyalokkal verték, szárnyukkal ütötték, verdestek, mint a pille, karjukat kitépték, szemüket kivésték, angyalhajuk a vérbe ázott. Utolsó nap, amikor a szónak nem volt már többé teste, mert le kellett döfni ott, meg kellett ölni Jézusunkat örökre, angyalok rugdosták, midőn alvat vért hányt, az igazak bűnhődtek.
1: Nyitott doboz Isten léte, tele halottakkal. Egymásra dobálva fekszenek benne, és néznek el messze. Szemüket egy pillanatra sem hunják le. Isten egy távoli zugban kucorog és reszket. Görcsösen összeszorítja szempilláit. Vékony, nyűszítő hangon sír.
0: Van valami a lélekben. Talán a nagyra vágyás, ami nem hagyja nyugton. Emlékezetéből kihull a várakozás ideje. Csak a körülmények maradnak. A nyitott tenyér, a félrecsúszott száj, a hideg érintés a homlokon. A szemhéj 3-4 öltéssel levarva a könyvzacskóhoz. Most mind a kettő csukott, csak szikével nyitható már. A köldök zsinort a fogaival rágta át, az arca véres lett. A fogak csikorgását hallották meg a nimfák. A poézis tájain kallódó alakok követték a nyomát. A hűtő mellett kiömlött tej foltot hagyott a kövön. Az árnyak szomjasan gyűltek köré. Egész napon át csak hallgatták. A nyitott szemperemén várakoztak. A fehér, köves domboldalon júnyáj ereszkedett alá, mint nagymamák kibontott kontya este. vagy mint fogak, amelyek fehérebbek és merevebbek a csontnál, mint a tolakvó lelkek a száj körül. Üresség a lapok szélén, félelmetes, ahogy ott véget ér a mondat és átleveg a másik lapra, lapozgatva közben, meg semmi nem tartja magában a világot, amely elvész, ha nem figyelsz. Már nincs is ott a lélek, csak a gonosz, amely rád les a tükörben, s a szemmokárban figyelve a lapszélen üresség támadhat. S leírt mondat nem maradhat teljesületlen, mert az írásnak be kell telni. Aki szent, annak kell jönni. Maranatha! Szálljon le a kegyelem, és múljék el ez a világ. Ámen.
1: Urunk szívében nincs halál. A lélek, mikor majd eljön, kiben egyetlen gondolat maradt, hogy mást megöljön. Hallgass meg, kérünk, minket is. Ha ránk kerül a sorja, s halálnak vasa lent suhok talpunk alatt a porba, annak sebére gondolunk, kit megöltek érettünk. Fejét szétverték a kövön. Hol voltál akkor, kérdünk? A szörnyű nap rád bámulunk, a testre, kit szült Mária. Nem mozdul. Hallgat. Nem bocsát, és nem támad fel már soha.
0: Golgotán a keresztvára szemünk tekint Jézuskára, aki mikor megszületett, értünk akkor megöletett. Anya méből kicsi testét e világra kivetették. Egyedül jött, csupasz élet, vele jött egy kicsi lélek. Nem is volt mink atyácskája, úgy nézte az atyácskája. A keresztre pici kezét felszögezték, csupán ezért. Meg kell halni mindörökre, értünk magát meggyötörte. Kicsi Jézus halott teste fölött lebegett a lelke. Betlehemi éjszakában Pilátus sír egymagában. Néz a jászolban fekvőre, szögek helyén a kezére, jobb oldalt a szélesebbre, tövis koronás fejére, jászol alján iszamós vér, kicsi-kicsi Jézus testvér, játszik a csöpp kis kezével, tenyerében a sebével, forgatja és átnéz rajta, mosolyog a halott arcon.
1: Mikor Urunk megszületett a világra, sorsot vetett a gonosz, mint ruhára, amely egy lényegű azzal, akit, mintha lágy viasszal, megmintáztak puhára nyomkodva a test alakját, benne látva azt a formát, mely a kereszt urára hasonlítva belerejti mindazt, ami csupa földi, abba az egy ruhába, melyet az Úr magára vett, mikor köztünk halálba ment, a törvénynek nyomába. Mert legnagyobb úr a halál a földön. Van egy nagy madár, ki egyszer majd melledre száll. Éjszaka lesz és fuldokolsz, kapálózol, ahogy csak tudsz, kiáltod Jézust, hozzáfutsz, de nem menekülsz, mert ő van ott. Ég s föld megrendül, ingadoz, halálában lett ő is halott. Örökké csak sír Mária, kérdezi, hol van az ő fia, teremtőnknek orcája. Azóta mind már annak képe, kinél van mindeneknek vége. Halál ő, pokolnak férge.
0: Mikor megölték Jézusunk, rugdalták őt nevetve. Szívébe kést vágtak, húsát kidobták a szemétre. A drága arcot összetörték, mindkét szemét kiszúrták, száját bezúzták, ó, jaj, Mária, és a beleit mind kihúzták. Nem könnyezel már nézve őt, amint heréjét tépik, bőrét lenyúzzák, megsütik, szemed, mint mélysebb, vérzik. Mikor rátörtek éjszakas, ütésüket rámérték, szegény zsidó szívét neki keresztények kitépték.
2: A zajra felébredt a mégis otthon lévő házigazda, és kinyitotta az ajtót. Erdániel többször fejére sújtotta baltával, míg Zé Ferenc a vasruddal verte fejbe.
1: A bűn olyan, mint bármi más a tévén, a csatornák között, ha váltogatva rátalálnak egy olyan adásra, amelyben a nézőt megalázzák azzal, hogy fejét nem tudja elfordítani, miközben látja önmagát a szégyen díszletei közt nevetve, mert nem tudja, hogy ő volt aznap este a szívzabáló véres ördög teste.
0: Ó, üldöklő hajnal! Szíveknek királya, te nyisd meg a szemem urunk látására, és megvallására annak, akit érzünk közel lenni mindig. Amikor az éjben kés nyúlik a szívig, és meghalunk mindit az élet számára. Amikor, mint tolvaj, ránk töri az ajtót a halálos óhaj, mert meglátjuk. Ó, jaj! Éjjeli vendégünk, akivel aludtunk minden éjszakánkon, akit tapintottunk, vakon kiáltottunk, amikor az öröm megrázta a testünk. A sötétből ekkor a sötétbe estünk, és mi is elvesztünk mindörökre immár. Öldöklő édes morsz, aki téged látott, annak a véges sors hajnali csillag fényes volt. Ó, öldöklő angyal, éjjel-nappal vádol a szemem, mióta örökre van távol az a gyilkos ámor.
1: Amikor a fájdalmában szíve szakadt, halálában az összetört anya szólt: a fiamért szenvedek én kínos halált. Őtet mentvén élet bennem most megholt. Azok, akik engem öltek, soha azok nem bűhődtek. Halálom sem váltság volt. Kálvárián, ahol ölték, töredelmes anyát verték arcul egy nagy baltával, nem szólhatott. Dorongokkal fejét szétverték botokkal. Csak mosolygott holtában. Ti, akik ezt műveltétek, szívemben mélyen verjétek a feszület szögeit. Ki tűrhetné, hogy ne szánná pusztulását, hogyha látná férjével így kínokban? Vérben úszó holt anyának, értelmetlen halálának, oszd meg velem sebeit. Midőn földé lesz a testem, add, hogy megszűnjön a lelkem mindörökre. Siegfried. Az örökké valóság olyan, mint a fejsze, amelyel egy gyilkos vert valakit fejbe. Az örökké valóság olyan, mint a rablás, amelyre riadva üres már a padlás. Az örökké valóság vörös, mint a friss vér. Fölötte a pára, majd eloszlik az is. Az örökké valóság olyan, mint a szíve annak, kit megöltek a rablók ízibe. Az örökké valóság, akár a gyilkosság, széttöri a képmást, a halottnak arcát. Az örökké valóság tökéletes, mint a tökéletes büntény megfejtetlen titka. Az örökké valóság olyan, mint a szeme annak, kit megöltek, iszonyat van benne. Az örökké valóság, mint a sok arkangyal sír, akik szolgáltak Jézusnak nagy haddal. Az örökké valóság olyan, mint a hajnal, amelyre nem ébred többé az őrangyal.
0: Mert nincsen vége semminek. Elmúlt a nap, és véle az ítélet. A fákra alkonyat borult, és tél lesz, és újra félnek. Nem mossa meg, ha vad télnek, mert Jézus és Szibilla téved. Az este elvitte színét minden levélnek, az égen füst, pára és leheletnyi rémek. A földben hullák fekszenek, a mosolyuk nem lesz kerek, a fogok között giliszta jár, míg a világ gyászban áll. Az embert váltsa meg más, mert nem lesz több feltámadás. Ha Krisztus majd a földre téved, a sírban többé nincsen élet.
1: Mikor urunk szenvedett, kiszáradt szája reszketett, epével kenegették. Karját a szög által törte, a testét a láz gyötörte, a latrok meg rugdosták. Koponyáját széllyel verték, húsát kampókkal megtépték, összetörték csontjait vaskaróval. Urunk arcát kis baltával széllyel vágták, a teremtőt leköpték. Hajdan, mint a méz s a málna, Jézus neve volt a szánkba, s nem volt öröm kívüle. Szegény zsidó szám kivetett, neve torkunkon megrekedt, jaj, már 2000-e. Keserűbb lett, mint az epe, kiköpni se, lenyelni se, halála van szívünkbe. Hogy megkínoztak téged, Krisztusunk, hogy verték arcod szent hóhérlegények, hogy véred fröccsent, arcod égtelen, a megtört hús, hogy vércs vizet ereszt, és vérsavót, mint rózsaszíni könycsepp az oltárképeken. Az összetört álkapocs, a félrecsúszott szája, hogy darált még néhány szót, hogy megbocsát, anyát. Majd boncasztalon márvány szemgolyó gurult. Gurult, és nézted, ahogy tested elveszik, hogy megtörik és elviszik, az anya fájdalmát, ahogy kinevetik. Még rúgták bakancsok, és vasszögek szúrták át tested, és mind megvetettek, akik látták, hogy egykor téged mikor szerettek, akkor sem szerettek.
0: Este van már Betlehemben. Hallgatnak a kondások. Egy lerobbant étteremben a muzsikus cigányok. Amikor a három király, három vérpiros rózsa, három hervat lilium szál, bekopog az istállóba. Így hullik be a résen át a teleholdból egy kevés. S fénylik még 2 éven át, mint kocsma asztalon a kés.
2: A vádirat szerint a társaság 2000. december 23-án este az első rendű vádlott lakásán szórakozott. Késő éjjel a házigazda elmondta, hogy tud egy házról, ahol értékek vannak és nincsenek otthon, így könnyedén betörhetnek. Hajnali 2 óra körül elindultak a sértett B. Mihály portájára.
0: A keresztnek magasába lebeg teste pálma ága, s alkonyatra hajladoz. Még nem Krisztus árnyékába, a halálnak hajlékába megtérnek az angyalok. Mert a mennybe fölrepültek, félelemmel menekültek a földről az ég felé. A ballator halála napján az élet meghalt a keresztfán, és a menny remeg belé. Sírva sírnak, mint a zápor, Krisztus úrnak a válláról véres könnyek hullanak. A megváltatlan latorban a gonosz örökre ott van, még az órák mullanak.
1: Még fent volt a nap. A kövek tartották egymást, égett a tűz a konyhán, és mindenki otthon volt, amikor Krisztus urunk fogait kirúgták. A boltok még nyitva voltak, a bankokban liftbe szálltak, a késő esti hírösszefoglaló híreit még sehol sem tudták, amikor Krisztus urunk szemeit kiszúrták. Az egyetemek, az akadémiák a rossz eredetéről értekeztek. Az Isten létéről szóló érveket vitatták, az eredményt kielégítőnek mondták, amikor Krisztus Urunk nyelvét kiszakították. A feltámadást is hitték bizonyos megszorításokkal. A tőzsdehíreket figyelték, s a másnapi időjárás jelentést, amikor Krisztus Urunk fejét széjjel verték.

mert este lett, a félelem erőt vett lelkeinken. A végső napon ágyazunk, szívünkben kétely nincsen. Fölébredünk majd test szerint, csak addig alszunk ébre. Ha rossz vagyok, Isten megint, de nem kell mást, csak kérnem, s majd visszaalszom én megint. Akár a lélek lent a mélyben, ahonnan fölkiált, hogy végem. S a könnyeim az arcomon, mint tövisek, szemembe szúrnak, míg bánatom a lelkemig hat, akár a tőr, akár tüzes vas, nem látja Krisztus voltomat, s a gyilkosoknak hódolat.

Mert mikor a nap alá száll, eltűnik minden festék, amikor a szegény Lázárt már mindenütt keresték. Lassú lények hallgatása zúg, mint súlyos esti ének, s a halottnak látására elhanyatlik már a lélek. Krisztus, ő az, aki meghal mindörökre. Ó, remény! Mihez fogjon, aki nem vall? Nincsen már több költemény.

0: az elrejtett kincs példája eszünkbe juttathatja, hogy halálnak prédája, aki aztat kutatja.
1: Nem élni könnyebb. Jézus mondta az olajfák hegyén, mikor halálra várt naponta, mint egy cserépedény. A lélek olyan, mint a vétek. Leesik könnyedén az asztalról, ahol reméltek borozni te meg én, még teste, melynek kópertája bepecsételve rég már úton van a boldogságra, mint egy expressz levél. Te jöjj el este. Rózsakertem elnémul, mint a szóm. Jöjj el, halál. Te jöjj el, értem. Legyél te, olvasóm.
0: A léleknek a testtől válni olyan, mint a gondolat, amely majd a sírba szállni egyedül fog, holt anyag. Mert az agy a koponyába remeg, mint a kocsonya, mint a psziché, olyan árva, s a gondolat a gyilkosa éjszaka jön, mint a vádló, Ámor az igaz neve, szeretőjét jól meghágó. Nincs füle, és nincs szeme, s hogy a szíve ne lágyuljon, nincsen neki szívese. Ágyadhoz lép, lábújjon. Jó halálnak boldogsága, légy velünk ma éjjel. Hogyha szívünk nem találna nyugtot, adja késsel. Hogy sokáig ne szenvedjünk gyilkosok kezébe. Jó halál, te jöjj el értünk Krisztusunk
1: jó
0: helyébe.
1: Jó halál, te jöjj el értünk Krisztusunk helyébe.
0: Küldj rablókat, katonákat,
1: küldj rablókat, katonákat, akik tudnak ölni.
0: Hogy feledjük el a fákat.
1: Hogy feledjük el a fákat.
0: S mindent.
1: S mindent, ami földi. A pára csap fel így a téli tájban. A könnyű füst a gázkazános házban. A hegyoldalban ortodox temető vakít a napsütésben, mint a kő, mely izzott, ahogy a tűzben az olvat érc forrong az üstben. A délután így kezdett esni, mint némely angyal a resti előtt a pocsolyába dőlve várt potyapiára könnyű nőre. Még messze a külkerületekbe elmúlt az idő egyszer s mindörökre, mert ott volt az utolsó ítélet, egymást taposták a sok keresztények. A pogányok pedig csak itták a kólát egy kocsmában, úgy hívják, örökké valóság.
0: A halálnak hálójában, végtelen nagy órájában úszkálnak a csillagok. Fellejárnak, muzsikálnak, korcsmaházban bozseválnak részegen az angyalok. Sírva siratják a Krisztust, aki megszületett itt most vérbe fagyva. Andalog lassan az Emmauszi úton. Egyedül van, mint az ujjom. Nincsen benne szánalom.
1: Nem mást jelent a szó talán, hogy örökké valóság, mint azt, amit a szó jelent. Az emberben nincs jóság, mert csak számára létezik az idő és a tér is, s ha tőle meg nem kérdezik, nem tudná Isten. Mégis az ember az, aki ítél örökös kározatra, pedig nem sejti, mit jelent a végtelen hatalma. Krisztus, mikor a földön járt a véges semmiségben, tudta, hogy nem férhet el embernyi létezésben, ezért hagyott maga helyett, bár volt ott millió. Mert én, Ahasvérus vagyok, az útra kelt zsidó.
0: Az éjszakában pásztorok. Lehajtott fejjel ébren, marhavagomban ácsorak közöttük Jézus éhen. Csillag van minden homlokán, és csillag van a mellén. Csillag ragyog az égfokán, a törvénynek a helyén. A büdös égen angyalok, s gyilkosok a pásztorok. A tengercsillag fent ragyog, s lent a testre könny fagyott. Mária az éjszakában néz a rácson egymaga, karjában a Jézuskája már csak egy játékbaba. Jó éjszakát, jó éjszakát! A halott echó hangja. Te fals világ, jó éjszakát! Nem az öröm hírt mondja. Az ember mind egy lényegű, mint Krisztus és a lélek. A rajtunk élő kis tetű csípése is az élet. A pásztoroknál fegyverek. Bakancsok léptek koppan. Nem vitáznak. Üres szemek. Halott Mirjam legottan. Ó, pásztorok, kegyetlenek! A vér fröccsen a hóra. Fiammal együtt öljetek! Kiköpnek a zsidóra. Az éjben echó hangja szól pszichének. Jó éjszakát! A havon féreg araszol. Pásztorok! Jó éjszakát!

0: Borbély Szilárd, Halotti pompa. Első könyv. Felolvasta Bede Fazekas Szabolcs és Tóth Ildikó. Közreműködött Szalóci Pál. Zenéit szerezte Selmeci György. A zenei felvétel Selmeci György, Marsall Tamás és az Ars Nova énekegyüttes közreműködésével készült. Zenei rendező Gebauer Mária. A felvételt Kornides Tamás, Liszkai Károly, Németh Zoltán, Ördög Zsuzsanna és Váli Marian készítette. Szerkesztő Reményi József Tamás. Rendezte Lehocki Orsolya.
1: A hangjáték 2006-ban készült, és legutóbb 2023. november 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Eltévedt herceg vagyok.
2: Két színész legenda.
3: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
2: Rutkai Éva és Latinovit Zoltán felejthetetlen alakításai a filmvásznon.
4: Hogy megy a munka?
5: Kedélyes szakma.
4: Erre van iparengedélyünk.
3: Ez nem magának való társaság.
2: Szimbád, Hideg napok, szombaton 20 órától, Fotóháber tanulmánya nőkről, vasárnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Kossuth Rádió Budapest, 22 óra. Jó estét kívánok, hírek következnek 4 percben. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, már 7 centivel a minimum vízállás felett van, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Kitért arra, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de a hőmérséklet csökkenésével hamarosan újraindul a 100 halombattai üzem termelése. Hozzátette, az ivóvízellátás kevés kivételtől eltekintve országszerte stabil. Ahol szükséges, ott a katasztrófavédelem és a honvédség szakemberei továbbra is szolgálatot teljesítenek. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, erről is a miniszterelnök számolt be. Magyar Péter azt írta, a többi között a mostani energiaválságra is reflektálva, energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. Országosan elérte, Budapesten meg is haladta ma 40 fokot a hőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint egy beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben továbbra sem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 20 vasútvonalon, valamint 5 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, nem tudják növelni a vízhozamot, mert az 2 napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hozzátette, Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt, a teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Mintegy 100 hektáron ég az aljnövényzet a borsodi Dédestapolcsány külterületén. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. A helyszínt tűzoltóautókkal nem lehet megközelíteni, ezért a honvédség helikoptere is részt vesznek az oltásban. Közben Székesfehérvár határában már eloltották a tüzet. A 8-as főút mellett keletkezett tarlótűz miatt a környék 2 utcájából 61 embert menekítettek ki, őket már visszaengedték otthonukba. Senki sem sérült meg, a kár azonban jelentős. A MOL közeli üzemanyag telepét azonban sikerült megóvni a lángoktól. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 21 és 32 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 29-32 fokot mérnek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hektopaszkál gyengén emelkedik. Mindenütt derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Késő délutántól elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Kezdetben a Dunántúlon, majd később már egyre több felé megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Hajnalban általában 17-23, délután 36-42 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 32, a Tisza tó 28 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb, éjfél után 2 perccel jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Most 22 óra múlt, 4 perccel.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: horgásztés. Szili László horgász történetei. Második rész.
1: A pocakcsónak óta nem kísérleteztünk nagyobb tárgyakkal. A kisebb újításokra viszont nyitottak vagyunk. Emlékszel a csonti ragasztóra?
2: Na. Előtte még próbálkoztunk a lehorgonyzott kenuból való villantózással is.
3: A doktor E. bal sikerű harcsázása utáni nyáron vizitúrázni mentünk a Felső-Tiszára. A korábbi években rengeteg domolykót fogtunk errefelé a vérmérsékletünknek legmegfelelőbb módszerrel, evezés nélkül csorogtunk lefelé a parti bokrok előtt, és kis körforgó villantót pöccintgettünk az ágak közé. A furfangos korboncnok régóta rágódott egy problémán. Egyes helyeken ugyanis rengeteg hatalmas hal hűsölt a bokrok között, de a víz sodrása miatt egy-két dobás után már el is úsztunk az ígéretes szakasz előtt. Elvileg persze vissza is evezhettünk volna, de ezt az ötletet egészségkárosító volt, amiatt azonnal elvetettük. A megoldás Tivadar község alatt az Igonyának nevezett zátonyon pattant ki a fejemből. Akkor már két napja táboroztunk a homokpadon, mivel kecsegét szerettünk volna fogni, mégpedig a legklasszikusabb módon, vagyis kérészlárvával. A szakirodalom alapos ismerői előtt nyitott könyv a lárva élete. Kizárólag a tiszai kanyarok függőleges, löszös partoldalában él, a vízszint alatt furt lukakban, ahol a folyó sodrása a legerősebb. Ezen nincs mit csodálkozni, van olyan ember például, aki Svájcba emigrál. Az első este egy petróleumlámpával, egy vödörrel, egy gyalogsági ásóval és két darab 5 méteres kötéllel felszerelkezve áteveztünk az átonnyal szemközt meredő löszfalhoz. A helyi horgászok szerencsére apró patkákat vájtak az agyagba. Kikötöttük a kenut egy faághoz, és felmásztunk az első patkára.
2: A három közül melyik szerves anyagfalsúlya a legkisebb, a csonté, a bőré vagy a zsíré?
4: Hát a zsíré.
2: Jó, akkor te mész a vízbe, én meg tartalak felülről.
3: A méltatlankodó korboncnok a derekára csomózta az egyik kötelet, homlokára fejlámpát illesztett, aztán leereszkedett a vízig. A vödröt a másik kötéllel utána engedtem. A doktor nagyobb adag löszt bányászott ki a vízszint alól, telerakta a vödröt, megrángatta a kötelet, amit felhúztam a patkámig. Ott kiborítottam a sarat, és a petróleumlámpa fényénél kibogaráztam belőle két darab apró lárvát.
2: Ez így jó sokáig fog tartani,
3: biztattam doktor E-t, és visszaeresztettem a vödröt. Tizedjére engedtem le a csöbröt. A korboncnok a jeges víztől remegő kézzel megráncigálta a kötelet. Én közben kicsit elbambultam, így a rántás hatására megtántorodtam a csúszós agyakpatkán, és ráestem a sodrás szélében kapálózó doktor E. fejére. Repülés közben kecses ívben a folyóba rúgtam a petróleumlámpát és az addig összegyűjtött lárvákat. Hirtelen teljes sötétség borult ránk. Egyedül a lassan süllyedő mesterhorgász fejlámpája árasztott sejtelmes fényt a víz alól. A derekára csomózott kötelet szerencsére nem engedtem el, így nem egyedül kellett visszaeveznem a sátorhoz. Hogy lesz ebből kecsegézés? Kérdezte doktor E. a homlokán nőtt lilás árnyalatú szarvat tapogatva. Erre nem volt mit mondani. Dühötten beletúrtam az iszabba, hogy egy sárgombóc elhajításával álljak tehetetlen bosszút egy szemtelenül cserregő nádirigón. Különös bizsergést éreztem a tenyeremen. Az iszab csomóban legalább 20 jól fejlett kérészlárva tekergett. Este mágiát raktunk a szakkönyveinkből, de még ez a fény sem volt képes odavonzani egyetlen darab kecsegét sem. A nagy ötlet másnap reggel jutott eszembe indulás előtt. Megvan. A hajókötél végére rákötünk egy követ. Ha jó helyet találunk, beengedjük a vízbe. A súlya fenéken fog vonszolódni, és annyira lelassítja a csónakot, hogy kényelmesen tudunk villantózni. Dr. E. lelkesen fogadta az ötletet. Gyorsan bepakoltunk a kenuba, és vízre szálltunk. Tapasztalatból tudtuk, hogy a domolykók a leggyorsabb folyású kanyarok bokrokkal sűrűn benőtt partját kedvelik. Nem sokára megpillantottunk egy ilyen terepalakulatot. A követ behajítottam a vízbe, de a csónak változatlan sebességgel sodródott tovább. Úgy látszik, még nem ért feneket. Jegyeztem meg, de abban a pillanatban feneket ért. Ez nem lehetett vitás. A kenu ugyanis nagy zökkenéssel megállt, az orra magasba tört, mint a tengeri katasztrófákat ábrázoló régi metszeteken. Aztán nagy budjanással elsüllyedt. A súlyos horgony miatt azonban a hajótest nem sodródott el, hanem a hoztengelye mentén pörögni kezdett, minden létező irányba katapultálva a legénység tagjait és a csomagokat. Az utat lényegesen kevesebb málhával és azzal a szent elhatározással folytattuk, hogy ezentúl nem merészkedünk veszélyesebb terepre az orcikert közepén bűzölgő betonozott szélű tavacskánál. Van egy kis lebetonozott szélű tó az orcikertben a Ludovika mögött, ami arról híres, hogy harmadikban két cigány gyerek beledobta a sünit, mert az nem akarta nekik odaadni a pénztárcáját. Alig bírtam kihúzni. Egyrészt, mert vérzett az én orrom is, másrészt, mert süni derékig beleállt az iszabba. Azóta horgásztóvá lépett elő a hely, így azok is foghatnak pontot, akik nem merészkednek egy metró megállónál messzebb a nagykörúttól. Az iszapos sekély tavacska, mint említettem, már az óidőkben is megvolt. Tavasztól őszig tenyérnyi ezüst kárászok, jégolvadás után pedig felfúvódott döglött busák lakták. Ha létezik horgász szenvedéllyel megvert kávéházi Konrád, akkor ezt a helyet neki találták ki. Az első orcikerti próbahorgászaton fogtam egy másfél kilós pontyot, úgyhogy igen vidáman indultam haza. Útközben összeakadtam egy rózsás arcú nénivel, aki megkérdezte, hogy volt-e kapás. Mondom álszerényen, hogy hát, de egy másfeles azért csak beugrott. Erre az anyóka. A múlt hétvégén 11-et fogtam csontival. Mire ír? Hát ez fantasztikus. Rávágja az anyóka, lófaszt, a szomszéd 38-at fogott ennyi idő alatt. Hát nincs tanulságosabb a belvárosi horgászatnál.

0: emlegettetek valami csontiragasztót is.
1: Egyszer kis hián ott hagytam a fogamat egy belső somogyi álló vízpartján, csak azért, mert igyekeztem korszerű módszerrel csalogatni a dévérkeszegeket. A Töröcskeitó híres 24 órás maratoni horgászversenyén elindult az internetes specialista csapata is. Déferi, a rettenthetetlen kiskereskedő, Zoli, a nagyivó, Jimmy, a dunakanyarásza, és én. Tanácsadónk dr. Walter, aki jól ismerte a tavat, a lelkünkre kötötte, hogy feltétlenül ragasztott csontival etessünk. A csontkukac ragasztása újjám annál viccesebb vadhajtása a modernkori versenyhorgászat fejlődésének. A maratoni végére a vadhajtás kifejezést zsákutcára módosítottam. Sokáig azt hittem, hogy a horgászatban nem fordul elő undorítóbb dolog a sertés bélgi listájánál. Ez csak is azért lehetett, mert nem tudtam, hogy a csontkukac is tud izzadni. Dr. Walter elmagyarázta a ragasztás lépéseit. A férgeket először le kell mosni, aztán egy otthonról lopott konyharuhába tekerve kicsavarni. Mint a túrót, jegyezte meg egy felvidéki csapattag. Az állatokat ezután nejlonzacskóba kell tenni, és bőven megszórni a lisztszerű csonti ragasztóporral. Most jön a durva rész. A stanicilit napra tesszük, hogy a nyüvek megiszadjanak. Az állatkák perceken belül orfacsaró szagú gömbé tapadnak össze. Ebből a horgászat közben Mozart kugel méretű darabokat szakít az ember, melyeket csúzlival lő az úszó közelébe, így 50-60 méter távolságra is pontosan lehet etetni, anélkül, hogy a felszínen úszkáló snecik elhapolnák a férgeket a mélyebben lakó halak elől. Legalábbis dr. Walter szerint. Ez a leírás sem tudott azonban eltántorítani egy olyan embert, aki gyerekkorában addig űzte a világ legvisszataszítóbb sportját, a kötött fogású birkózást, ami nem áll másból, mint egy másik izzadt gyermek markolászásából, ami ki nem vetette magából az MTKVM ifjúsági szakosztálya, mivel állandó párja olyan angolnákat megszégyenítő nyálkát bocsátott ki magából, hogy hónapokon át képtelen volt bármilyen fogást bemutatni rajta. Így hát, mostam, csavartam, poroztam, majd izzasztottam.

A maratoni kezdetén kisorsolták a helyeket. Én egy ismert versenyző mellé kerültem. Kipakoltam a felszereléseimet, aztán tanácsadónk instrukcióinak megfelelően előállítottam a gyomorforgató csont kukacgömböt. Életemben nem lőttem még etető csúszlival, gondoltam, ki kellene próbálni, mielőtt élesben megy a dolog. Szakaíts ki a masszából egy kisebb darabot, idéztem föl mesterem tanácsát. Semmi sem ér fel a személyes tapasztalattal. A csonti ragasztó a kezemhez ugyanolyan erősen ragaszkodott, mint a férgekhez. A maroknyi állatkát végül késsel feszegettem le a tenyeremről, és belenyomkodtam a csúszlinak abban részébe, ahová az ember normális esetben a követ vagy az úszöget tenni. A tóba egyelőre nem lőhettem, mert a versenyszabályok szerint ez csak dudaszó után engedélyezett, ezért megfordultam, és a hátam mögött elterülő erdő irányába katapultáltam a féreg golyót. Az eredmény várakozáson felüli volt. A kukac csomag majdnem 100 méterre repült, majd nagy süvítéssel becsapódott a fák közé. Nem sokára megszólalt az etetést engedélyező duda. Profi szomszédom szorgos automata módjára lövöldözni kezdte a ragasztott csontikat. Én viszonyogva szemléltem a sajátjaimat. El nem tudtam képzelni, hogy még egyszer belenyúljak a fertelmes masszába. Ekkor egy fiatalember és egy leány lépett ki a fák közül. Nyilván a pagonyban andalogtak, gondoltam irigykedve. A fiatalember megindult a part irányába. A leány utána kiáltott és megpróbálta visszatartani, de ő lerázta a válláról a kezét, és a távolból indulatosnak tűnő léptekkel folytatta útját, nagyjából felém. A szomszédom rendületlenül csúszlizott. Én örlöttem a kötelesség, a férgek megérintése és a természetes ösztön, hogy hagyjam őket a francba között. A fiatalember közben leért a partra. Egyszerű ízléses bőrcipőt, világos vászonnadrágot hordott, felsőtestén mellé kigombolt drap inget, arca bal felén fehér kulimásszal összecementezett csontkukac csomót viselt. Minden vidéknek megvan a maga sajátos szokása, gondoltam magamban, és tapintatosan elfordultam. A szemem sarkából azonban jól láttam, ahogy a fiatalember űzötten körbe pillant, aztán sátáni arckifejezéssel odalép a megszállottan csúzlizó mesterhorgász mellé, és egyetlen jól elhelyezett lengőütéssel beküldi a partmenti hinarosba. A csonti ragasztó után jött divatba a nyalókaúszó és a barkácsolás. De dr. Ivel akkor már óvatosak voltunk, és szigorúan kívülállóként figyeltük, milyen képtelenségekre vetemednek egyesek, ha horgászásról van szó. Próbáld ki a piszoárt, megéri, sugta a fülembe jó haverom, Hinta, a pecalista évvégi horgászbőrzéjén. A porcelán csésze előtt

0: barkácsol. Miről ismerni meg a barkácsoló horgászt? A McDonald'sban zsebre dugja a szívószálat. Az étteremből ellopja az úszóantennának teremtett kínai fogpiszkálót. A hálószobából pedig nője flitteres körömlakját. Házi kedvenceink közelébe ne engedjük, mert bármilyen szőrt, tollat és pikkelyt alapanyagnak tekint. A barkácsi járvány tavaly a pecalistát, az internetes horgászfórumot is megfertőzte. A tagok januárban kinder tojásból és gémkapcsokból csukázó úszót gyártottak. Februárban drótelőkét fontak. Márciusban összeégett hüvelykújjal jártak, mert a szívószál végét a legjobban öngyújtóval lehet összehegeszteni. Áprilisban röntgenfelvételeket mutogattak egymásnak, miután egy leleményes sporttárs megírta, hogyan lehet nagy kalapáccsal támolygó villantót domborítani. Májusban woblert faragtak, júniusban lefestették, aztán augusztusban elhajították, mert jött az új szenvedély, a nyalókaúszó.
1: Nem akarok pórhabból nyalókaúszót barkácsolni,
0: motyogta egy alkalommal dr. I., amikor éjszakai menyhalazás közben elszenderedett a sajópartján. Rá is hatott az idők szele, de renyhe természete miatt igazán nem fenyegette az a veszély, hogy nagy kalapáccsal szétverje a hüvelykujját. Specialistás B a legnagyobb ismert barkácsolók egyike. Egy japán egyetem több hónapos előadás sorozat megtartására hívta meg. B-t egy előkelő szállodában szállásolták el, ahol bármit szabad volt, egyet kivéve, a lakosztályban főzni. A leleményes barkácsoló hamar felfedezte, hogy a közeli folyó teli van márnákkal. Fogott is belőlük hamar, de hogyan főzze meg, ha egyszer nincs tűzhely? Vett egy kis serpenyőt a szupermarketben, aztán megfordította a vasalót, és a talpán vidáman megsütötte a zsákmányt. A londinerek és szobaasszonyok azóta is emlegetik, hogy milyen furcsa testszaguk van a magyaroknak. Egy délután dr. I. azzal a bejelentéssel próbált meghökkenteni, hogy korszerű horgász lévén begumizta a spicbottyát. A kívülálló kedvéért ez annyit tesz, hogy a gyűrűk nélküli, könnyű, keszegező bot utolsó néhány teleszkópos tagjának belsejébe gumiszálat feszített. Ennek a végére kerül a horgászsinór.
2: Ezzel akármekkorát ki tudok fogni, a legvékonyabb damillal is.
0: Haha.
2: Egy üveg tekilába.
0: Az úszó kiemelkedett a vízből. Dr. I. fölényesen rám kacsintott, majd bevágott. A hal legalább 10 méterre kihúzta a gumit, és elkezdett jobbra-balra úszkálni.
2: Látod? Egy ekkora hal azonnal elszakította volna a vékony damit. A gumi ezt nem hagyja, sőt a rugalmasságával segít kifárasztani. Te is meg tudod, milyen érzés, ha begumiztatod a sajátodat?
0: Soha, mondtam sötéten. De az indoklást nem volt időm kifejteni, mert P., a korboncnok nagynényének fekete-fehér debrecenire emlékeztető kutyája felpattant és elvágtatott egy batikolt ruhát viselő bölcsészlány irányába, akiről a környéken üldögélő 273 horgász egyike sem tudta elképzelni, mit keres éppen ezen a helyen.
2: Állítsd meg, Pét!
0: Másfél óra múlva értünk vissza. Dr. I. arcán, mintha a fásultság jeleit vettem volna észre. A hal ugyanabban a távolságban úszkált fel alá.
3: Na, mekkora?
2: Legalább 5 kiló, de lehet, hogy még nagyobb.
0: Elszívtam 300 cigarettát. A helyzet nem változott. A második dobozt bontottam fel, amikor a ponty elkezdett fáradni, aztán felfeküdt a vízre. Jó, ha megvolt 1/2 kiló. A korboncnok hátrahajlította a botot, de a hal a rugalmas gumi miatt 1 centivel sem jött közelebb 5 méternél. A szák nyele legfeljebb méteres volt. Dr. I. cselesen hátrálni kezdett. A gumi egyre nyúlt. A zsákmány egy helyben pihegett.
2: Én felmegyek a parton, te szákold meg.
0: Dr. I. hátrálva felhágott a kaptatón. Kezdetben csak a gumi nyúlt, aztán lassan megmozdult a hal is. Arasznyira lehetett a szágtól, amikor az apró horog kipattant a szájából. Az úszó kozmikus sebességgel elzúgott előttem, és beleállt dr. I. fejébe. Meghaltál? Kérdeztem, mivel sehol sem láttam az úszót. A korboncnok kicsit kotorászott a nyelvével a szájában, aztán enyhén tótos kiejtéssel azt mondta, hogy csak lányáltam.

0: A nyalókaúszó egyébként olyan, mint egy tenyérnyi diszkosz, amiből kiáll egy rövid antenna. Gyorsan áramló vízben használják. Horgászboltban is kapható néha, de az igazi barkácsolók ezen csak kacagnak. Minek venni, amikor több heti munkával purhabból is elő lehet állítani igen sok pénzért? A purhab titokzatos anyag. Pontos összetételét csak a beavatottak ismerik. Dr. I. állítja, hogy az ektoplazmára hasonlít. A barkácsolók szívesen terjesztik ezt az elméletet. Nyár vége felé egy szentségtörő azt kezdte suttogni, hogy valamiféle levegő megszilárduló műanyagról lehet szó. Vágóhoroggal a hátában találták meg a Tiszaparton, de a rendőrségi vizsgálat önkezőséget állapított meg.
1: Horgász szótár. Burvány.
0: A szót eredetileg arra a természeti jelenségre alkalmazták, amikor egy nagyobb hal megkavarta a víz felszínét. Azok az idők azonban már régen elmúltak, amikor egyszerű halandó ilyen tüneményt tanúja lehetett. A modern kori horgászok kedvelt önbizalomerősítő rituáléja, hogy bármiféle csobbanást, vízbe esett német kisgyerek, felszínhez közel úszó búvár,
1: burvárnak
0: neveznek. Ettől még nem fognak halat, de legalább lehet reménykedni.
1: Busa.
0: A
1: busa
0: húsát azért találták ki, hogy igazolják a hamis és ostoba mondást, miszerint ami egészséges, az szükségképpen visszataszító ízű.
1: A busa
0: amúgy ártatlan planktonevő állat. Unalmasan úszkál fel alá a víz tetején, egyetlen vonzó tulajdonsága, hogy a szemét mélyebben viseli a szájánál. Az érdeklődő természetbúvárok legkönnyebben a balatoni halsütőkben találkozhatnak vele rántott harcsa filé név alatt. Néhány évvel ezelőtt állami reklámkampány indult a
1: busa
0: húsának népszerűsítésére. Az óriás plakátok és filmek nem csak szívbetegség elleni gyógyszerként, de főként finom ételként hirdették. A fűrészporízű
1: busa,
0: mint finom falat. Ez első hallásra majdnem annyira érthetetlen, mint a rendőrök kérdései voltak a Pinkán, amikor a vaskeresztesi malom melletti rétről a pisztrángozó túra második napján valaki ellopta a sátrunkat, szinte az összes cuccal együtt. Nem maradt meg más, mint egy négyzet alakú lenyomat a fűben, és A szívgyógyszere. Telefonon feljelentést tettünk. Délutánra meg is érkezett egy fehér ladaniva.
2: Merre folyik ez a folyó?
0: A másik, amelyik tudott írni, görcsösen megmarkolta a ceruzáját. G egy fél évet hallgatott a rendőrtisztin, ezért egyedül ő kapcsolt.
3: A bal parton vagyunk.
2: Köszönöm. Mi ez?
0: Húsos kezével széles mozdulattal körbekaszált, szinte megáldva négyünket, a gyepet, a fűzfasort, a parton kapirgáló tyúkokat, az omladozó vízimalmot és a folyócskát benne a pisztrángokkal. Rövid puhatolózás után kiderült, hogy a bűntény helyszínét szerette volna exakt módon definiálni.
3: Írjuk azt, hogy mező.
2: Nem lenne pontosabb az, hogy rét.
3: Lehetne legelő is.
2: Talán inkább mező.
0: Végül kaszálót írt. A sátrunk ennek ellenére sem került meg soha.
1: Etetés. Szili László horgász történetei. A második rész hangzott el. Szereposztás. Szerző Bánki Gergely. Dr. I. Anger Zsolt. Dr. I. apja, a disztingvált védőügyvéd Lukács Andor. A többi szerepben Vinnai András. Zene Szesztai Dávid. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. Rendezte Vinnai András. A felvétel 2014-ben készült.

folytatást holnap ugyanebben az időpontban hallhatják. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Képzelj el valami ilyesmit.

0: A mennyország szomorú. Krasznahorkai László Háború és háború című regénye. Ahogy a szerző 1999. szeptemberének harmadik hetében elmesélte Szőke Csillának a Magyar Rádió Részvénytársaság egyes stúdiójában. Harmadik rész.
1: Képzeld el, hogy a 157. utcában megy egy Lincoln Continental, egy kék színű Lincoln Continental. A vezetőülés mellett a tolmács ül, és hátul meg két férfi. A tolmács beszél, a két férfi csak akkor szól meg, amikor rászólnak, hogy ne forduljon hátra. Ne nézze hátra, csak mindig előre nézzen. A tolmács pedig beszél, folytatja, és mondja, hogy az ő részéről abszolút rendben van a dolog. Őt illeti, a felől legyenek teljesen nyugodtak. Itt él a 157. utcában, 547. 6. emelet. Van egy szeretője, másfél éve. Egy puertorikói mocsárból maga húzta ki, de ő egyáltalán nem jelent semmi gondot. Abszolút tiszta, teljesen tőle függ, ha értik, mire gondol. És ezen kívül gyakorlatilag csak egy őrült magyar van, de ő csak pár hétig, akit magukhoz vettek. Ez az egész munkája nincs, régen az Immigration Office-nak volt külsőse. Már egyáltalán nincs állásban, nem tagja semmilyen politikai szervezetnek, nem tagja pártnak. Videó művészettel foglalkozik majd, ha eljön az ideje. És a Lincoln Continental jár körbe a háztömb körül. Hát egyszer csak kiteszik. A tolmács fölmegy a lépcsőkön. Összetalálkozik Korimmal, aki éppen jön le, és látod, hogy nagyon megörül nekem, de nagyon tart is tőle. És elmondja, hogy ő egyáltalán nem tudja, mi történt, és nem is érti, de nagyon megijedt, mert meglátta a tolmács úr kedvesét, és hát szeretnék kérdezni, hogy mi történt, ki bántotta. Hát ez borzalmas, mondja neki. A tolmács az lesöpri magáról Kurimat, és már indulna föl, de annyira elönti a düh, hogy visszafordul és megfenyegeti, hogy amennyien még egyszer ilyen kérdés föl mer neki tenni, még abban az órában szedheti a sátorfáját, mert semmi köze ahhoz, hogy náluk mi történik, vagy mi nem. Úgyhogy, és egész közel jó a Kurimat, és azt mondja neki, úgyhogy kus legyen. Majd fölmegy a lépcsőn Kurim meg, teljesen megrettenve kiszkol az utcára, mert egyébként mindig ezt teszi. 5 óra előtt, amikor át kell adja a vonalat, akkor aznapra befejezetnek tekinti a munkát, és akkor elindul a városba, mert a nyomára akar jutni egy rejtélyes ténynek, mert meg akar fejteni egy rejtélyt, amely rögtön megérkezésekor föltűnt neki, mert a munkáján és a céljain kívül voltak épp New Yorkot, mint egy utazó, egyáltalán nem is látja. Viszont látott valamit, még akkor, amikor megérkezett, és jött be a taxival, félve, félelemmel eltelve, de megpillantott egy képet Manhattanről, a híres, mindenki által ismert képet, és valami egészen különös érzés fogta el, amit először úgy fogalmazott meg magának, hogy bármi hihetetlen és különösen hangzik, de ő mintha ezt a képet már látta volna valahol. Persze, mikor aztán ezt elmeséli, a szokásos déli konyhai monológiai egyikén a nőnek, akkor hozzáteszi, hogy tudja, hogy ez az egész teljes képtelenség, meg ugye honnan látta volna ezt a képet, talán a Körös partról. Budapestről 220 kilométerre a levéltárból. Ez nyilván ez az egész valami mást jelent, de hogy mit jelent, azt nem tudja. Ezért, amikor így befejezi minden nap 5 körül, vagy 5 előtt pár perccel a munkát, visszaadja a telefonvonalat a tolmácséknak, akkor összekapja magát, mint hogy most is ez történt, hogy összekapja magát, és neki indul a városnak, de kizárólag abból a célból, hogy megfejtse, hogy mi is az, amire őt menhet ennek ez a világhírű panorámája, a toronyházakkal, a felhőkarcokkal olyan erősen emlékezteti. Most is ezt teszi, neki indul, bár kell hozzá, hogy egy fél óra, hogy elfelejtse a tolmács durva kirohanását és fenyegetését, amit persze egyáltalán nem ért. De aztán valahogy túlteszi magát rajta, és megy először metróval a Columbus Circle-ig, onnan pedig szinte mindig gyalog végig a Broadway-n, és nézi a felhőkarcolókat. Bekanyarodik balra, bekanyarodik jobbra, aztán visszajön a Broadway-ra, nézi, de mindannyiszor ugyanazzal az eredménnyel zárul. Egy-egy ilyen kirándulás, mint hogy most is ezzel zárul, hogy nem jön rá. Mire is emlékezteti őt annyira? Mire is emlékezteti őt, hogy nagyon Manhattan, a manhattani felhőkarcolók világa. Úgyhogy most is úgy tér vissza, mint az első napon, tanácstalanul, de továbbra is érezvén ezt a nyugtalanságot. Visszatér. És visszatér ezzel tulajdonképpen egy rendbe. Mert ekkor már valahogy kialakul az életének egy szabályos ritmusa, hogy minden nap ugyanúgy, minden nap ugyanakkor. Körülbelül 5:30 körül kell, ébred magától. Rövid mosdás, majd kivegy nagyon halkan a konyhába, hogy nagy felzavarja a háziakat, föltesz vizet a Nescafénak, majd kivegy a lakásból a folyosóra, a vécére, onnan vissza, addig a víz fölfor, belönti a kávét, megcsinálja, bemegy a szobájába, megissza, leveszi a radiátorról a zoknit, a fehér neműt, fölöltözik, eligazítja a gépet az asztalon, aztán odaül is, dolgozik, írja be a kézirat szövegét az internetre, úgy kb. 11-ig, akkor már pihenésre van szüksége. És egy rövid félre, egy órás fekvés után kimegy a konyhába, hogy a testi pihenés után szellemileg is kipihenje magát. Mindig ott áll a nő ebben az időben. Mindig háttal, mindig ugyanúgy, sovány, kék frotírköpeny, zsíros haj, törékeny test. És leül a konyha asztalhoz. Elmondja neki, hogy aznap mit írt be a gépbe. Aztán lemegy a vietnámihoz, valami konzervételt hoz, megeszi, megebédel, és folytatja a munkát 5-ig. Akkor felöltözik, és épp olyan az idő. Akkor nekivág a városnak, hogy magyarázatot találjon a rejtélyre, és ez így megy minden nap, hogy odaül, azt mondja a nőnek, hogy most már a második fejezetnél tart, és minél többször olvassa, annál inkább úgy érzi, hogy rendkívül nyugtalanító kézirattal állnak szemben, akik majd először olvassák. Itt van ez a gyönyörű szöveg. Korábban Krétáról, most pedig Kölnről. Itt van ez a névtelen kézirat, ez a cím nélküli szépség. És nem lehet érteni, hogy minek, van itt, hogy miféle szándék vezette azt, aki ezt írta. Mert az számára már az első, második olvasás után nyilvánvaló volt, hogy ez nem egy irodalmi szöveg. Itt valaki nem egy irodalmi művet akart létrehozni, hanem valami egészen más ösztönözte őt írásra. Hiszen ennek az egyik legbiztosabb jele az, hogy most itt meséli a nőnek a második fejezetben, nem az történik, amire számítani lehetne, hogy az előző részben elkezdett történet folytatódik. Nem, nem folytatódik a történet, hanem újra kezdődik. Újra kezdődik ugyanazokkal a szereplőkkel, csak ezúttal a helyszín Köln, a kölni dóm építésének egy szakasza, ahová Kasser, Bengedze, Falke és Tóth menekülésüknek egy úgynevezett alsó bajorországi szakaszáról érkeztek meg. Ott ugyanis egy vásárban egy rendkívüli dologot fedeznek föl. Az első hír ez a számukra. Az első hír arról, hogy valami folyik Kölnben. És ez a hír olyan fontos, hogy szeretném pontosan idézni. A hír, hogy Kölnben egyáltalán valami készül. Menekülésük alsó bajorországi szakaszán egy vásárban jutott Falke fülébe. Mégpedig úgy, mesélte Korim a konyhában, ugye a nőnek, hogy mert érdeklődés mutatott az egyik könyváros sátránál egy bizonyos Sulpice Boisseri úr műve iránt, tudnék belelapozott, sőt aztán egy kicsit félre is állt vele, hogy elmélyedjen benne. A könyváros, miután meggyőződött róla, hogy Falke nem lopni akar, hanem komoly vevő, elmesélte neki, hogy igen, az ő Falke választása a legkiválóbb érzékre val, mert nagy dolgok vannak készülőben Kölnben. Sőt, ő a könyváros. Azt mondaná, hogy világra szóló szenzáció épül ott. És erről az a könyv, amit Falke a kezébe vett, a legkitűnőbb munka. Csak ajánlani tudja. A lehető legkomolyabban ajánlani. Egy réges-régi kereskedő család fiatal sarja a szerző, aki egy életre eljegyezve magát a művészettel, ennek az életnek a fő célját abban jelölte meg, hogy egy világbotrányt, hogy így fejezze ki a dolgot, egy világszenzációval tüntet el. Tudnélik, a jó úr hajolt közelebb Falkéhoz a könyváros, nyilván maga is pontosan tudja, mi történt 1248-ban, amikor Konrad von Hochstaden érsek lerakta a dóm alapkövét. Mint hogy bizonyára azt is, mi lett ennek az emberfeletti gondolatnak lerakni ezzel a kővel a világ legmagasabb és legragyogóbb katedrálisának az alapját, a további sorsa. Mert Gerhardról van szó természetesen, az építőmesterről, meg az ördögről, mondta a könyváros. Meg arról, hogy ennek a Gerhardnak a fölöttébb furcsa halála, vagyis 1279 után a dómot befejezni nem bírta senki. Sem Michael von Savoyen 1350 után, sőt senki nem volt képes lényeges előrehaladást is akár elérni itt. Arról van ugyanis szó, fűzte tovább a könyváros, hogy az első 312 évet követően az építkezést leállították, és úgy állt ott, leállítva, egy végtelenül szomorú torzóban, hogy csak a kór, azaz a kórus, a zákrisztály, azaz a sekrestje, illetve a déli torony első 58 métere készült el a nagy műből, a többi nem. És a szóbeszéd szerint az ok persze Gerhard, az ő szövetsége az ördöggel, az ő kis és zavaros története valamiféle csatorna építés körüli titokkal. Minden esetre az biztos, hogy 1279-ben az állványzatról, ahogy mondják, az eszét vesztve a mélybe vetette magát, és attól fogva átokült az egészen. És valóban nem sikerült befejezni sok-sok évszázadon át. A dóm abban a botrányos állapotban állt a Rajna partján, ahogyan tulajdonképpen már a harang felhúzása 1437 után hagyták. Azt mondogatták, a hiányzó irdatlan tallérok miatt, valójában azonban Gerhárdra, folyton Gerhárdra terelődött a szó. Mert ott sejtette mindenki, és joggal az okot, mondta a könyváros. És akkor jött 1814. És 1814-ben, vagyis 246 évvel, a teljes munkafelfüggesztés után ez a lelkes, jóra való, szenvedélyes férfi, ez a Sulpice, egyszer csak valahogy megtalálta a 13. századi rajzokat a domról, azokat az Ansichten, Risse und einzelne Teile des Doms von Köln, amelyekből ez a Gerhard dolgozott. Megtalálta, a rabjuk lett, és ezzel neki is rohant a Gerhard féle átoknak. És most itt van a könyv, mutatott a Falke kezében tartott műre a könyváros. És itt a hír is, hogy épül. Mégis az alapkületételhez képest 621 évvel újra. Úgyhogy a jó úr nagyon okosan tette, hogy kézbe vette, most nagyon okosan teszi, hogy ott is tartja, és majd az ő rendkívül kedvezményes áráért hazaviszi, ugye, és tanulmányozni kezdi, mert olyan mű birtokába jut így módon, amely még sok örömet fog okozni neki, és amely túlzás nélkül párját ritkítja, eresztette le a hangját végül a könyváros az egész mostani világon. Idáig szól az idézet, amit Colin mond el a nőnek, és aztán visszatér a történet kiinduló pontjához, a megérkezéshez, ahhoz a naphoz, amikor a délről érkező postakocsin Kasser, Bengáze, Falke és Tóth megérkeznek Kölnbe, és még mielőtt a szállásukról gondoskodnának, az első útjuk a domhoz vezet. A domhoz, amelyről a Boissier úr által írott könyv rajzai között már megtalálták azt, ami tartalmazta a szempontot, amely majd az övéké lesz, hogy tudnék a dómot, hogy helyesen lássuk. Kizárólag egy bizonyos pontból szabad nézni, különben láthatatlan, és ez a pont egy bizonyos délnyugati torony, délnyugati tövében van. Megérkeznek, kiválasztják ezt a pontot, egész pontosan rátalálnak erre a pontra, ugyanarra a pontra, amelyből az egyik részkarc készül az említett könyvben, és valóban ott van előttük a dóm, ez a döbbenetes építmény, amelyről ebből a pontból valóban megállapítható, hogy igazából nem egy egyszerű mintadarab az ambienti remek művek egy újabb darabja, hanem egy voltaképpen fölfoghatatlan értelmű kísérlet, hogy létrehozzanak egy világra szóló csodát, amely nem pusztán a világ legmagasabb katedrálisa lesz, hanem az első és az egyetlen olyan katedrális a világon, amelynek nincs szüksége belső térre, amely úgy néz ki, mint egyetlen tömör, toronytömeg. Ebből a pontból, és csak ebből kívánta nézni Kasser, Bengáze, Falke és Tóth az építkezés történetét. Ezért ezen a területen kerestek maguknak egy állandó helyet, és ezt meg is találták a Domkloster mellett egy sörházban. És attól kezdve szállásukról minden reggel megjelentek itt a sörház ajtajában, amikor ez kinyitott. Bementek, és elfoglalták a helyeket annál az ablaknál, ahonnan az említett délnyugati pozíciót fölvehették, és onnan figyelték, mi történik. Sört ittak, hallgattak, és nézték, mi folyik odakint. A sörház gazdája zavarta meg csak őket időnként egy bizonyos Hirschhardt nevezetű, magorva, barátságtalan német, aki azonban már a kezdet kezdetétől valami elfogadott tisztelettel bánt velük, és ez egyáltalán nem következett az ő mugorva barátságtalan természetéből. Tisztelettel közeledett feléjük, úgyhogy néhány nap múlva már közölte is velük, hogy az általuk használt asztal az legyen az övék, tekintsék a törzs asztaluknak, és ennek jeléül egy kör sört ingyen hozott nekik. Aztán odaállt, és elmesélte mindezt, amit tud, már pedig Hirschhardt mindent tudott. Hirschhardt mindent tudott az építkezésről, mindent tudott Feuchtel úrról, a Dombaumeisterről, mindent tudott arról, hogy hány kő fordul meg egy nap a Festungsgürtel, vagyis az építkezés lélektani központja és a dom között, hogy milyen feszültség támad időnként a kőművesek és az ácsok. Az ácsok és a segédmunkások között. Hirschhardt mindent tudott, azoknél azonban nem kívánták meghallgatni ezt. De eltűrni eltűrték, sőt még azt is eltűrték, hogy Hirschhardt, aki mindent tudni is akart, nem csak mindent tudott, kérdéseket tegyen föl nekik, tudnék, hogy kik is ők, s honnan jöttek, mi célból érkeztek Köln városába. Hogy megszabaduljanak tőle, valami olyanféle választ adnak neki, amely el is árulja, meg nem is, hogy kik is ők, s miféle célja jöttek ide, sőként, hogy honnan. Úgy fogalmazzák meg a dolgot, hogy ők voltak épp egyszerű védelmi szakemberek, s a Königgrécy pokol elől jönnek, amit aztán válaszként el is fogad Hirschhardt, több kérdés nem tesz föl, és attól kezdve a sörház vendégeinek nagy tisztelettel úgy írja le azokat négyen ott az ablaknál, akik Moltke emberei, vagy más szóval a Königgrécy hősök, mert úgy nézzenek azokra ott négyen, meséli Hirschhardt a sörház vendégeinek, hogy azok ott négyen látták a Königgrécy poklot, már történetesen ugyan az osztrákok számára a poklot. Úgy nézzenek rájuk, hogy ők látták azt a 43 ezer osztrák halottat, és az a négy ember ott, mondja Hirschhardt, nem érdemel mást, mint tiszteletet, mert aki 43 ezer holtat lát egyetlen nap alatt, az mindenképp tiszteletet érdemel. Ők négyen hallják természetesen napról napra Hirschhardt ostobaságait, de nem teszik szóvá, mert úgy látják, hogy ezzel megszűnnek a kérdések. Megszűnnek, és nyugton hagyják őket. Úgyhogy nem teszik szóvá többé, hagyják, hogy amikor belépnek, vagy amikor távoznak, a hátuk mögött összesugjanak a helyiek, és azt mondják, á, jönnek a Königgrécy hősök, vagy á, mennek a Königgrécy hősök. Elviselik Hirschhardtot, sőt, időnként kérdéseket tesznek föl maguk is. Például azt meséli Kolima nőnek, hogy van-e jelentősége, van-e valami különleges szerepe annak a különös embernek, aki az elmúlt pár napban tűnt föl a Dunk környékén. Egy magas, vékony, kék szemű, rendkívül szigorú tekintetű férfi, hosszú, fekete köpenyben, mögötte mindig ugyanaz a szolga, egy göndörhajú fekete fiatal ember, aki minden nap délelőtt egy hordozható székkel jelenik meg, kiválasztja a megfelelő helyet a dómhomlokzatával szemben, felteszi, elhelyezi a széket, s vár. Várja, hogy a gazdája, a hosszú köpenyes megérkezzen. Megkérdik Hirschardtól, tehát van-e valami jelentőség ennek az embernek, mire Hirschardt szomorúan széttárja a kezét, és azt mondja, hogy sajnos nem tudunk semmit. Herr von Mastermannnak hívják, kezd azonban mégis bele. Mastermannnak, de a nevén kívül tényleg nem tudunk semmit, mondja Hirschardt. Egyesek szerint a kirche, mások szerint a stát embere. Egyesek szerint az Alpokon túlról jött, mások szerint az északkeleti hercegségből. És meg kell mondjam, hajol közelebb Hirschardt a négy úrhoz. Általános félelem veszi körül ezt az embert. Vendemondák járják róla, hogy a közelében mindig nagyon hideg van, aztán meg, hogy a fogadóban, ahol megszállt, teljesen megőrültek a szolgáló lányok. Sőt, van olyan vélemény is, hogy azok a kék szemek, azok nem is szemek igazán, hanem két acélgolyó, és hogy állítok azzal nézni minden délelőtt órákon keresztül, hogy hogy is folyik az építkezés a dómnál. Ők négyen meghallgatják ezt, aztán visszafordulnak az ablak felé, és nézik tovább, mi történik odakint, és időnként újra és újra visszatérnek egyetlen témához, hogy tudnék, mi is volt itt az, fogalmaznak így, ami megismételhetetlen, nagyszerű és csodálatos, amit valakinek, aki búcsúzni készül, föltétlenül az első helyen kell számba venni. Hogy mi is volt ez, azt szeretném pontosan idézni. A szentség felfedezése, a láthatatlan téri és idői, az istené és az istené, mert nem volt nagyszerűbb, mondta Kasser az asztalnál, mint az az ember, aki ráébredt, hogy van istene, aki ráismert a szentség bűvöletes tényére, és aki mindezt a saját ráébredésével és ráismerésével maga teremtette meg, mert hatalmas pillanatok voltak, és hatalmas teljesítmények. De mindközött, minden pillanat és teljesítmény csúcsán az egyedüli Isten ragyogott. Meg ismét csak az az ember, aki szemlélte őt, aki felépített egy egész univerzumot magában, mint egy katedrálist az ég felé. És hogy egyáltalán szüksége támadt az élők között a szent tartományokra. Ez az, ami őt, Kassert, szinte elképeszti ebben az egyértelmű bukásban, ebben a heves zuhanásban a végső vereség felé. Mert elképesztő, igen, vette át a szót Falke. De még inkább elképesztő a személyesség ebben az Istenben, mivel az emberre legnagyobb felfedezésével, hogy lehet Isten az égben, és lehet ég a föld felett, nem csak egy úrhoz jutott a világ trónusán, hanem egy személyes Istenhez, aki megszólítható. Tehát mi történt, kérdezte Falke, és mi történt, kérdezte Korim is? Az otthonosság kiterjesztése az egész világra, az jött a válasz. És ez döbbenetes, mondták. Ez elképesztő, ez felülmúlhatatlan gondolat. A gyönge és gyarló ember, aki önmagánál sokkal, de sokkal a hatalmasabb univerzumot teremtett. Hiszen végső soron ez a varázslatos, ez a nagyság, amit az ember önmaga fölé tornyozott, hogy lényegesen nagyobbat teremtett meg annál, aki ő. Az a kicsi lény, mondta Falke, ahogy belekapaszkodik a maga teremtette óriásiba, hogy védje őt és kifejezze. Ez káprázatosan szép és felejthetetlen, de megrendítő is. Mert aztán uralni ezt a nagyságot persze már nem tudja, mert kezelni ezt az óriásit már nem képes, és összeomlik. És az meg, amit így teremtett, ráborul, hogy aztán kezdődjék az egész előről, és folytatódjék vég nélkül, mivel ez, mondta Falke, a bukás fokozatos előkészítése alatt sem változott, hogy egyre nagyobbat és egyre jobban összeomlani alatta, ez mindig változatlan, mert változatlan volt az emésztő, az irradatlan feszültség a monumentális és aprócska megteremtője között. Ezt mondja Corin az asztalnál. Aztán beszámol róla a következő napokban, hogy ők négyen ott az ablaknál, a Dom Kloster melletti sörházban. Egy nap észreveszik, hogy a várost előzönli a katonaság, hogy egyre többször és többször kell tudomásul vegyék azt, hogy a Dom környékét és egész Kölnt katonai vezényszavak ricsaja tölti be, hogy egyre inkább bele kell törődjenek abba, hogy az estét bakák fergeteke zsivajában kell eltöltsék. Bevallják egymásnak, hogy mint az előző fejezetekben is, mondja Corin, itt is egy baljós előérzetben telnek az utolsó napok. Egy baljós előérzetben, amely aztán azt veti előre, amiben is következik. Egy nap, amikor Hirschfeld odajön az asztalukhoz és közli, hogy a Dom építkezés leáll, mert a kölni katonai kormányzó, egy bizonyos generál Frankenberg, azon lévő hatája arra kötelezte Feuchtel urat, a Dombaumeistert, hogy ürítse ki a Festungskürtelt, az építkezés lélektani központját, a kőtárat. Ami azt jelenti, hogy a Dom építkezést ismét le kell állítani, és hogy a Dom építés művészetét a bakák művészete váltja föl. És aztán ők ott négyen ülnek üresen is szomorúan a sörház ricsajában, nézik az esténként betóduló bakákat, hallgatják, ahogy már mindenki a gaz franciák feletti győzelemről beszél. Aztán szinte anélkül, hogy szólnának egymáshoz, szinte anélkül, hogy megbeszélnék, visszamennek a szállásukra, összecsomagolnak. Mert abban a Kölnben, ami végkölnöt a bakák művészete tette, nyilvánvalóan nekik már nincs keresni valójuk. Felszállnak egy puszta kocsira, aztán sokáig némán gondolnak valamennyien ugyanarra, arra a délelőtre, amely majd jön, és amely délelőttben megjelenik, mint hogy addig is már a göndörhajú szolga egyik keze a zsebében, a másikban a hordozható szék. Látják, ahogy fölállítja a széket szemben a Dommal. Göndör fürtjeibe a szél belekap. Megáll a szék mögött, de nincs ott senki. A szék üres. Képzelj el egy ágyat a 157. utca 547-es számházának 6. emeletén, a három szoba közül a legbelsőben. Képzelj el egy ágyat. Ágyat a sötétben, ahol a puerto ricói nő kuporog teljesen a fejére húzva, a lélegzetét is visszafolytva vár. Aztán hirtelen nagy ricsajjal valaki berúgja a külső ajtót. A tolmács az részegen. Hallani, hogy ide-oda zuhan, hogy közeledik felé, és időnként azt üvölti: Maria. A nő nem mozdul. Még a lélegzetét is visszafolytja. De nincs kegyelem, a tolmács odaér a legbelső szobához. Lerántja róla a takarót. Aztán összecsuklik. De a nő nem mer megmozdulni. Aztán a tolmács hirtelen, mint az egész csak valami rossz vicc lenne, föláll, letépi róla a hálóinget, ráövölt, hogy forduljon meg, térdeljen föl. Aztán leült még egyszer, hogy magasabbra. Aztán irtozatos erővel belé hatol. A nő legszélesebben sikoltani szeretne, de egy hang nélkül elviseli a fájdalmat. Aztán akkor is engedelmeskedik, amikor a tolmács arra kényszeríti, hogy a szájába vegye, mert sehogy sem sikerül. Aztán azt is tűrnie kell, hogy a tolmács egy idő után, mint aki az eszméletét veszti, hátradől, kinyílik a szája, és azt is tűrnie kell, de akkor már az ágy sarkába fölkuborodva, ahogy csorog a szája szélén a nyál. Képzeld el, hogy másnap, amikor Corinne-mal iszkolna kifelé, a tolmácsba ütközik, aki elkapja, leülteti az asztalhoz, és iszonyúan béreles szemeit rávetve hosszan nézi fenyegetően, aztán oda lökeli egy sört, ráült, és azt mondja neki: én videóművész vagyok és költő. És azt mondja neki: még egyszer büszke leszel, hogy az én házamban laktál. És akkor Karim ilyetten átveszi a szót, és azt mondja: ő ezt nagyon megérti. És belekezdene valamibe, de a tolmács rákiabál, hogy hallgasson, és figyeljen jól rá. Csupa fenyegetés, csupa ijesztő agresszió árad belőle, úgyhogy Karim nem tehet semmit, mint hogy néván hallgatja. Mozdulni nem mer. Hallgatja, hogy a tolmács arról beszél, hogy most egy döntő fordulat előtt áll, és ettől kezdve, ha minden reményei szerint sikerül, akkor végre megoldja az életét, végre lesz saját kamerája, saját berendezései. És akkor megmutatja, ki ő igazából. Egy nagy művet fog létrehozni az életről és a halálról, az időről és a térről. Egészen közel hajó Corinne is megragadja az ingénél fogva, és odahúzza szinte az arcába, és azt mondja neki: én művész vagyok. Mire Corinne ilyetten bólogatni kezd, és elmondja, hogy ezt nagyon megérti. Nagyon megérti, mert maga is ezzel foglalkozik, persze csak távolból, mert hogy éppen egy nagy mű beírásán fáradozik nap mint nap, is, ha szabad elmesélni, akkor már éppen a Bassanói fejezetnél tart. És elmondja, hogy Bassanóban gyönyörű tavasz van. És beszél egy bassanói manzió tulajdonosáról, egy fogadósról, aki mikor Trentóval megérkezik egy díszes fogat, és kiszáll belőle egy trentói nemes úr, magas, vékony, nagyon szigorú tekintetű, kék bársonyköpönyben és fekete lakcipőben, akkor miközben hajladozva bekíséri, leírja neki a helyzetet, elmondja, hogy a manzió üres, mindössze 4 zarándokféle vendége van, de ezek a zarándokok nagyon furcsák és nagyon különösek. Semmi jót nem lát bennük, semmi jót nem gondolhat róluk, mert miféle zarándokok azok, akik napok óta semmi más nem tesznek, mint sétálgatnak a tavaszi napsütésben, és zarándokokhoz egyáltalán nem méltón, kizárólag a nőkről beszélnek. És egyébként is a csuhájuk sem ismerős neki. Szeretné a trentói nemes úr figyelmébe ajánlani őket, akikről egyébként csak annyit tud, hogy azért vannak itt, mert valami lehetőségre várnak, hogy tovább utazhassanak Velence felé. Nagyon megdöbbenti őt, a fogadóst, aztán, amikor néhány órai pihenés után a trentói nemes úr azt közli, hogy a fogadós szóljon annak a 4 zarándoknak, mert fölveszi őket a kocsijába, mert ez maga is Velence felé tart. A fogadós nem ért a dologból túl sokat, minden estre felélegzik, hogy megszabadult a zarándokoktól. Kikíséri a kocsit egészen az útig, a pádovai útig, és aztán ott áll a porban, míg el nem ül. Már a beszállás nagyon nehezen megy, hiszen Kasszer, Vengadze, Fálke és Tóth, hát ez róluk van szó ismét, sehogy sem tud elhelyezkedni a hintó belsejében. A trentói nemes úr ugyanis, miután ülve, ennyi biccentve csak annyit mond bemutatkozásról, Pietro Alvise Masterman vagyok, nem ad helyet nekik, nem mozdul meg, úgyhogy hárman kénytelenek a szembenső ülésen szorongva ülni. Egy meg valahol a Masterman által elfoglalt ülés másik végén. És Masterman lemondja a szemét, mintha intene a kocsisának, hogy mehetnek, a kocsi elindul. Elindul a gesztenyedigetekben, Pádova felé. És aztán a leunt szeme azt is jelzi, hogy nem ad alkalmat a bemutatkozásra, ami az első fél órában, órában még igen kellemetlen helyzetben tartja őket, a váratlan utasokat. De aztán megpróbálják túltenni magukat rajta. És mert úgy gondolják, a trentói nemes úr ezzel tulajdonképpen be is fejezte a velük való viszonyt. És az a viszony kimerült egy gesztusban, nem tart igényt arra, hogy elszorakoztassák, mint hogy arra sem, hogy bemutatkozzanak. Mennek Suhan a hintó a gesztenyi ligetekben Pádova felé. Kaszerék neki bátorodnak, s halkan beszélgetni kezdenek. És hogy miről, az ismét csak olyan fontos, amit szeretnék egészen pontosan idézni. Tavasz Venétóban. És még az évszaknak is a lehető legcsodálatosabb szakasza. Sütött a nap, de nem forrón. Fújt a szél, de nem túl erősen. Az ég nyugodt volt és tiszta kék. Az erdők pedig már zöldbe borultak a környező hegyekben. Egy szóval nem is kívánhattak volna alkalmasabb időt az utazásra. És Masterman hallgatása sem feszélyezte már őket. Elfogadták, hogy így akarja, és nem kutatták azt sem miért. Csak ültek egy ideig maguk is csendben, míg a hintó szelíden ringott velük a jól kijárt úton, aztán Kasszer folytatta gondolatmenetét, amit már korábban. A tiszta, az egészen tiszta szerelemről. És pedig fűzte hozzá, csak arról. Vagyis a nem egészen tiszta szerelemről nem. Az egészen tiszta szerelem ugyanis, amiről ő beszél, az a lázadás legmélyebb, s talán egyetlen nemes formája volt. Mert csak ebben a szerelemben vált az ember tökéletesen, feltétel nélkül, minden ízében szabaddá, és vált ezzel természetesen a lehető legveszélyesebbé is a saját világa számára. Mert így van, csatlakozott Falke, ha így gondolunk a szerelemre, akkor a szerelmes ember volt az egyedül veszélyes ember. Ő volt az, aki őszintén megundorodván tőle képtelenné vált a hazugságra. És aki a leginkább átérezte a lázító különbséget a maga természettől fogva tiszta szerelme és a világ természettől fogva tisztátalan rendje között, mivel ő szerinte nem is arról van itt szó, hogy a szerelem volt maga a tökéletes szabadság, hanem hogy a szerelemben, ebben a szerelemben lett a legkibírhatatlanabb, ha az ember nem volt szabad, ami végül is ugyanaz, csak másképpen fogalmazva.

eszményi ellenére létező világ kibírhatatlan voltára vonatkozó millió és millió tapasztalat, aminek következtében aztán ez a világ soha nem is élhette át a maga első gyökeres forradalmát. Mert ez jött, ez következett volna. Egy gyökeres forradalom a valójában mindig az eszmények ellenére létező világban, mint ahogy nem jött és nem következett el, és most már soha többé nem is következhet. Eresztette le a hangját végül Kasser, aztán csend lett. És sokáig nem szólalt meg egyikük sem. Így csak a kucsis hangja hallatszott be a bakról, ahogy a lovakat biztatja egy emelkedőn. Azután meg már csak a kerekek zörgése, ahogy futott, szaladt velük a hintó a Brenta völgyben, már jóval Bassano után. Ezt mondja Corinna tolmácsnak az asztalnál, aki akkor már az asztalra borulva alszik. Corinna vár még egy ideig, aztán behosan a szobájába, és maga is lélegzett visszafolytva várja, hogy mi lesz. De nem lesz semmi. Csend van. Még sokáig ébren tölti az éjszakát, amikor aztán elnyomja az álom, és másnap, amikor kimerészkedik a szokott időben, teljesen megdöbben, mert a konyhát ugyanúgy találja, mint az első napon, mint tegnap előtt. A nő ugyanott áll, mint ami se történt volna, háttal neki. Akkor én azt mondja, havazik, snow, snow. A nő odajön, leül az asztalhoz, és Corinna, mint a villám sújtaná, hirtelen meglátja az arcát, az új sebeket, hogy megint teljesen szét van verve az arca. De nem csak ezt, hanem ebből a közelségből azt is, hogy mennyi régi, félig gyógyult, vagy gyógyult seb horzsolás csúfítja el a nő arcát. És annyira megrendült tőle, hogy nem tudott maradni, föl kell az asztaltól, míg a nő a havazást nézi. Aztán összeszedi magát, visszajön. És arról beszél, hogy mi történik a hintóban, Pádova felé. Hogy miről beszélnek Kasserék a kocsiban. Hogy nem volt, soha nem volt ennél csodálatosabb, mint egy város, amelyben a védelmi szemlélet győzedelmeskedett. Mert soha nem jött még létre egy ilyen csodálatos emberi alkotás, mint Velence, melyet egyszerre hozott létre a legkézenfoghatóbb gyakorlatiasság és a szépség iránti elfogódott tisztelet. Masterman úgy tűnik alszik. Egészen addig, míg meg nem szólal egyszer, és azt nem mondja az éppen beszélő Falkéhoz fordulva, hogy de mire gondol tulajdonképpen? Mire Falké azt mondja, arra gondol, hogy még soha nem fordult elő a történelemben, hogy a legnagyobb szépséget a legmélyebb észszerűség hozza létre. Hiszen ezt a csodálatos várost az a gondolat teremtette meg, hogy annak idején a longobárdok elől talán a leghelyesebb, ha bevonulnak a lagunákba, és ez egy fantasztikus döntés volt, mert ez vezetett el a végén ahhoz, hogy ez a település a Rialto szigetére költözzön át. Ez volt az alap. És mindig ez maradt. Mindig az észszerűség, és mindig a szépség. Ez a kettő együtt hozta létre Velencét. Na de kire gondol pontosan? Szól ismét közben Masterman. Mire Falké azt mondja, arra, akinek mindez köszönhető, arra az emberre,
aki most

Tommaso Mocenigo végrendeletében ott van. A végrendeletben, amelyben Mocenigo Dózse meghatározta Velence jövőjét, és ez a jövő Mocenigo utolérhetetlen tanácsa sugallatában a béke. Mert ez ő az, aki azt kívánta utódainak, és különösen utódjának, akit most választ meg, a 41 Serenissima tag, hogy szemben a Milánói Szövetséggel a békét válassza, mert csak a béke az, amely meg is tartja Velencét abban a gazdagságban, amelyet megteremtett. Ők arra az emberre gondolnak, mondja Falke, akit ez a 41 ember, a 41 tanácstag talán már meg is választott. Akiről nem tudják, ki lesz, csak egyet tudnak, és abban nagyon bizonyosak, hogy az nem Francesco Foscari lesz. A háború és a Milánói Szövetség megveszekedett híve. Mert hisz már az első szavazáson a 41-ből mindössze 3 szavazatot kapott. És az ékes bizonyítéka annak, hogy ma már talán egyet sem kap, és ma már megvan az új, akiről nem tudják, ki lesz, de lehet Barbu, lehet Contarini, vagy Pietro Loredan, csak Foscari nem. Ebben ők egészen bizonyosak. Megérkeznek Pádovába, meséli Corima nőnek, és a leírás egyre több olyan részletet foglal magába, amely teljesen nyilvánvalóan lényegtelen. Megérkeznek Pádovába, behajtanak egy manzió udvarán. Pietro Alvise Masteman azonnal elvonul. Ők négyen is megkapják a földszinti szobákat. Aztán jön egy éjszaka és egy reggel, amikor a fogadós ébreszti őket azzal, hogy végtelenül sajnálja, de Masteman úr kocsisa kéri őket, hogy jöjjenek ki az ivóba, mert egy nagyon fontos üzenetet kell átadjon, még most hajnalban. A kocsis választékos stílusban mindenkelőtt elnézést kér az ébresztésért, és azzal magyarázza mindezt, hogy uráról talán nem tudják, de rendkívül rosszul bírja a velétúj utakat. Ha úton van, és különösen ha velétóban van úton, képtelen aludni, és képtelen különösen egy manzióban aludni, úgyhogy amikor megérkeztek, rögtön ezt a parancsot adta, hogy béreljenek ki a számára egy karosszéket, és abban töltette az éjszakát. Félig ébren, félig szundikálva. Majd az éjszaka végén azt parancsolta neki, hogy egy levelet adjon át hajnalban a 4 úrnak, a 4 zarándoknak. Egy levelet, amelyet most ő szeretne átnyújtani. Senki nem nyúl érte a kasszerék közül, aztán végül Benganze beszél el. De nem levél az, amit a kezében tart, és ad körbe aztán a többieknek, hanem egy papírlap, amelyen néhány kijelentés van csak, néhány felszólítás. A kocsis elmondja, hogy ura azzal bízta meg, hogy amennyiben kérdésük lenne, válaszolja meg őket. Rögtön ott az első mondat, amire Benganza rákérdez, ami úgy szól, hogy ne féljenek Foscaritól. Kérdezi, hogy ezt hogy értsék. Mire a kocsis elmondja, hogy erre vonatkozva a Masteman úr mindössze annyit kötött a lelkére, hogy
a féljenek szót hangsúlyozza. Ne féljenek Pascalitól. Valaki azt kérdi, mit értsenek az alatt, hogy az emberi élet a háború szelleme? Erre a kocsis nem válaszol. Tud pedig a csendben azt kérdi, mit értsenek azon, hogy a győzelemé az igazság. Mire a kocsis készségesen elmondja, hogy Masterman úr ezzel kapcsolatban azt a hírt szeretné közölni, miszerint 26 szavazattal 15 ellenében lépésről lépésre győzedelmeskedve Velence új dózsijává Francesco Foscarit választották. Kasszáik döbbenten néznek össze, majd kérdik, hogy biztos, hogy Foscarit mondott? A kocsis megerősíti, igen, Foscari. Foscari ettől kezdve pár napja Velence új dózsija. Több kérdést nem tesznek föl. Visszavonulnak a szobáikba. Még hallják, hogy Pietro Alize Masterman elhagyja a menziót. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy számukra abban a hintóban, amely egy ilyen Velence felé megy, már nincs hely. És nem is kívánnak egy ilyen Velencébe megérkezni. De, mondja Corin a nőnek, nem itt ér véget igazán ez a fejezet, hanem ott, hogy a fogadós bekopog hozzájuk, átad egy fehér kis vászonzacskót, hogy ezt Masterman úr küldi a nézőrándok. Kibontják, és látják, hogy a legfinomabb sepintő por van benne. Corin, amikor idáig ér, visszavonul a szobájába, és napokig nem jön elő. Legalább 3 nap kell ahhoz, hogy a nő úgy döntsön, hogy bemegy megnézi, mert 3 napból már lehet következtetni valami bajra. Corinnak nincs különösebb baja, bár rendkívül furcsán viselkedik. Közli, hogy minden a legnagyobb rendben, de úgy érzi, valami nagyon lényeges dologra rájött, és ezt el fogja mondani. Egyelőre csak annyit tud mondani, hogy minden halaszthatatlan, és mindenek azonos súlya van. De ígéri, hogy másnap 11-12 körül ismét kint lesz a konyhában, és akkor elmondja, mire jött rá. Másnap dél körül valóban kijön, leül az asztalhoz, és azt mondja: drága kisasszony, mindenek azonos súlya van, és minden halaszthatatlanul fontos.

0: mennyország szomorú. Krasznahorkai László Háború és háború című regénye. Ahogy a szerző 1999. szeptemberének harmadik hetében elmesélte Szőke Csillának a Magyar Rádió Részvénytársaság egyes stúdiójában. A harmadik rész hangzott el. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Szerkesztő Varga Viktor. Rendezte Magos György.
1: A hangfelvétel legutóbb 2004. január 7-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

A Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Emlékezés a régi szép időkre. Részletek Örs István regényéből. Felolvassa Rudolf Péter.

0: Emlékeimet, mint valami hálót lebocsátom a múlt mélyvizébe. Hát, ha felszínre ráncigálhatom K.F. főhadnagyot, aki néhány nap várakozás után átvette ügyemet. 5 héten keresztül csak nem kizárólag ő hallgatott ki. Sokszor ültem a szobájában. Ő háttal az ablaknak, íróasztalánál, én szemben vele egy kisebb asztal mögött. Ez az elrendezés örömmel töltött el, mert láthattam a szemben levő házak felső emeletét és a háztető meredélyeit is. Néha hóborította, ilyenkor jókedvem támadt, a külvilág azt üzente, hogy minden megy tovább, feltehetően még a síelés is. A nyomozó tisztek közérzete 1956 végén zavarosabb és ellentmondásosabb lehetett, mint a rabok többségéjé. Egy iszonyatos vereséget kellett megemészteniük. Az orosz tankok, melyek visszasegítették őket hivatalukba, világgá dübörögték-e verekség katasztrofális méreteit. Ráadásul baloldali foglyokkal, munkásokkal, értelmiségiekkel szembesültek, akik beismerő vallomás helyett az álláspontjukat védték. Az új kormányzat pedig, mely jobb héján alkalmazta őket, megtiltotta nekik, hogy szokott módjukon, veréssel, kínzással szerezzék meg a hivatásuk gyakorlásához múlhatatlanul szükséges fensőbségérzését. Az 1956. november 4-ét követő időkben az államvédelmisek zöme viszolygott a kormánytól, amelyet szolgált. Az új vezetők többsége elítélte az ávót a forradalom napjaiban. Nyilvánosan helyeselte a több pártrendszert, üdvözölte népünk dicsőséges felkelését, hogy Kádárt idézzem, és még az ország semlegességére is áment mondott. A régi ávósok azonban átmeneti figuráknak tekintették őket, akiket az oroszok felhasználnak, mint a Rákosi rendszer ilyen-amolyan áldozatait, hogy aztán, amikor már elvégezték a piszkos munkát és elherdálták erkölcsi tőkécskéjüket, visszavegyék tőlük a gyeplőt és ismét a kipróbált káderek segítségével kormányozzanak. Nem képzelhették, hogy a Kreml jobban bízik-e szélkakasokban, mint ők. Decemberben még, mint ezt raptársaimtól tudom, nem egy kihallgató tiszt nyíltan gyalázta Kádár apró dögeit, ahogy akkoriban a vezető garnitúrát becézték. Némelyek az áruló kifejezést alkalmazták rájuk, és megjósolták, hogy nem sokára ők népesítik be a még üres zárkákat. K.F. főhadnagy sohasem ragadtatta ennyire el magát, de nem titkolta, hogy a kinti események nyugtalansággal töltik el. Egy januári reggelen, amikor beléptem hozzá, nem szokott helyén, íróasztalánál ülve fogadott, hanem az ablaknál állt, háttal nekem. Épp csak félig fordult meg. Láthattam profilból puha arcát, de továbbra is kifelé bámult.
1: Tudja mi, törzsi, mondta nagy sokára. Talán maguknak volt igazuk. Kifordul a gyobra. Higgye meg, néha diszidálni szeretnék. Tudja, kik lépnek be manapság a pártba? Akik a pincében lapultak októberben, vagy besározódtak, a nyárs polgárok, akik az állásukat félték. Elvekről itt már rég nincs szó. Tolongás és lihegés a megőrült helyekért. Kommunista csak elvétve akadt köztük. Megfordult. Az asztalához ült, várta a válaszomat. Én gyorsan becsuktam a számat, és kisenyítottam jó ideig, hát ha provokálni akar. Még a látszatát is el akartam kerülni annak, hogy beugrok neki. Mai ésszel úgy vélem, K.F. őszintén beszélt, de azért feltehetően jelentette volna, ha egyetértek vele. Az idézett monológból a bűnüldöző szervek velem szemben alkalmazott taktikája is kiolvasható. Mi, ugyebár, világnézetünk alapvonalait tekintve eltársak vagyunk, ha eltérően viselkedtünk is válságos időkben. A helyzetet és a kilátásokat különféleképpen ítéljük meg. Más-más szolidaritású fogjai vagyunk, ellentétesek a törekvéseink, de ugyanaz a gond gyötör bennünket, hol rejlenek a kommunizmus erkölcsi tartalékai Magyarországon. A kommunisták akkoriban még feltételezték, hogy létezik egy igazi marxizmus-leninizmus. K.F. főhadnagy ennek a közös meggyőződésünknek a talpazatáról intézte hozzám szavait. Azóta az igazi szó is devalválódott. Egy lukas garas sem ér az ideológiai bőrzén. Így hát én még mindig a marxizmus hatása alatt valamiféle anti-etatista szocializmus vágyálmának bűveletében, marxizmus, szocializmus, mennyire elmosódott e szavak jelentése is, álmélkodva veszem tudomásul, hogy annak idején, első börtönévenben minden mérlegelés nélkül kommunistának vallottam magam. Bizonyítékom erre egy verses formájú dokumentum, mely a Fő utcában keletkezett,
0: Azért nem íródott, mert papír és ceruza híján fejben alakítottam ki. Az 1957-es esztendő első napján. Olvasóimat kímélendő csak két szakaszát idézem. Hazám rácsait rosszul ráztam. Ezért csuktak kisebb ketrecbe. Most üdülök külön világban, a sok újságtól szédelegve. Ember vagyok. Ember a gondom. Föl-alá rohangál a vér is ereimben, amíg kimondom, és kommunista. Csak azért is. KF főhadnagyja a csevegéseim során hangvételemet nyilvánvalóan ennek a csak azért isnek a pátosza lengte át. Nagyív papírokat és ceruzát tettek elém, és KF felszólított, hogy írjam le, mit csináltam október 23-án, vagy október 23-a és november 4-e között, vagy november 4-től december 9-éig. Én teleírtam a lapokat. Ő elégedetlen arccal átfutott a firkálmányomat, aztán új papírt adott, írjak le mindent újra, de őszintén, és ne ilyen hiányosan. Később konkrétabb kérdésekre kellett válaszolnom. Mit írtam az élünkbe? Kik voltak a kiadvány munkatársai? Kikkel találkoztam az írók és színészek közül a Szabad Kossuth rádióban? Kikkel tartottam kapcsolatot a munkástanás tagjai közül? Nem tagadhattam, hogy jártam a Tűzoltó utcai felkelőknél, mert riportot írtam róluk. KF velük kapcsolatban is főként nevekre volt kíváncsi. Különösen érdekelte mindaz, ami Angyal Istvánra vonatkozott, felkelő parancsnoki tevékenységére. Péterfi Sándor utcai főhadiszállására, az ott folyó kormányellenes propaganda munkára. Ismét nevek kellettek volna neki, nevek és nevek. Én írogattam, de lehetőleg csak általánosságokat. Ő a fejét csóválta, új lapot adott, vagy visszaküldött az árkába, hogy gondolkozzam kicsit. Két nap múlva újra hivatott. Ugyanazokra a kérdésekre kellett felelnem megint, ami sivatagi vállalkozásnak tetszett. Később elém tolta legépett vallomásaimat, melyeket új, részben igaz, részben kitalált adatokkal spékelt meg. A fejem ráztam, ezt sajnos nem írhatom alá, mert nem így felel meg a valóságnak. KF ingerülten, amiért oktalanul nehezítem a munkáját, új évekkel és régi kérdésekkel lepett meg. Ismét írni kezdtem, visszafojtva egyre hevesebb vágyamat, hogy fejemben tárolt börtönverseimet firkáljam a papírra. KF türelmes volt. Elfogadható modorú, olykor majdnem szívélyes. Nehezen tudtam elképzelni, hogy néhány évvel korábban emberkínzással foglalatoskodott. Ha már 1953 előtt a testülethez tartozott, akkor bizonyos beosztásokban nem térhetett ki ez elől. De nem hiszem, hogy az ilyen tevékenység megfelelt a hajlamainak. Habár két esetben úgy kihoztam a sodrából, hogy eltorzult az arca, egyszer üvölteni is kezdett. Mindkét eset újabb bizonyítékot szolgáltat korábbi állításomhoz, hogy a hatalom pozíciójából elviselhetetlen a gúny. Olyan területre csalja, ahol nincsenek fegyverei. Az első kisebb botrányra akkor került sor, amikor az élünk munkatársai felől faggatott. Gáli, Óbersovszki és az én szereplésem nyílt titok volt. Ismertem azonban más munkatársakat is. Vera például szintén írt az élünk számára cikket, akár csak közös barátnőnk, aki MZ monogramot bigyeztett írása alá. KF főhadnagy kérdésére a fejemet ráztam. Semmilyen MZ-t nem ismerek. Ő bólintott, mint aki épp ezt a választ várta. Illetve folytattam, egy MZ-t mégiscsak ismerek, úgy ahogy. KF felkapta a fejét. Gondolom, nem annyira a várható információ miatt, hanem mert azt remélt, hogy megtörik a jég. És? Ki az? Móricz Zsigmond. Válaszoltam, nem túl elmésen, de fölöttibb hatásosan. Egyébként Gáli Jóskának is feltették ugyanezt a kérdést. Ő élcelődés helyett puritánabb megoldást választott. Közölte, hogy ő MZ. És az egyszerűség kedvéért magára vállalta az összes még be nem azonosított cikket. Veráit is. Érzelmesebb ember volt nálam. Jobb és önfeláldozóbb. Bizonyára a bíró is, aki másodfokon halálra ítélte, egy könycseppet törölt ki a szeméből az ítélet indoklása előtt. Másodszor akkor hoztam ki KF-et a sodrából, amikor jelenlétében érintkezésbe kerülhettem a külvilággal. Kádár Miklós, a büntetőjog tanára meglátogatott, hogy közölje velem, családom felkérésére ő fogja ellátni védelmemet. Megkérdezte, hogy van-e kifogásom a bánásmód ellen. Tagadó válaszomat elégedetten megismételte. Aztán rátért jövetele céljára. Arra kért, hogy ismerjem el bűnösségemet. Ez esetben gyors szabadulásra számíthatnék. Nem hazugságra bíztat, és nem is gerinctelen önfeladásra, hanem csak is arra, hogy az igazságot valljam. Felszólított, hogy nyilatkozzam, bűnösnek tartom-e magam, vagy sem. Természetesen bűnösnek tartom magam. És pedig miben? Kérdezte a professzor. Abban, hogy mindenféle hazug verseket írtam, például Rákosi Mátyásról is 60. születésnapjára. De te hittél abban, amit írsz? Szakított félbe a professzor. Az mindegy, mondtam. Objektíve hazugság volt, még József Attila díjat is kaptam érte, ami azt bizonyítja, hogy érdekemben állt ilyesmiben hinni. Joggal csuktak be, megérdemlem a börtönt, mert ilyen verseket írtam. K.F. főhadnagy ekkor véget vetett a beszélgetésnek. Ennyi kérkedés után azt sem hallgathatom el, hogy német csatákból vesztesen kerültem ki. Egyik vereségem különösen emlékezetes, mert sokáig szégyenkeztem miatta. K.F. elém tolt egy gépet vallomást, talán másfél oldalast, mely a Sebestyén Miklósnál tartott összejövetelről tudósított. A szöveg alatt ott virult Óbersovszki aláírása. Látja, őrsi? Mondta K.F. Nem érdemes tovább tagadnia. Olvassa fel azokat a mondatokat, amelyek valótlanságot tartalmaznak. Csak hogy a jelentés minden szava megfelelt a tényeknek. Sebestyén címe, az összejövetel időpontja és időtartama, a jelenlévők névsora, a megbeszélés témaköre, sőt a részletek is. Óbersovszki Gyulát a forradalom idején ismertem meg. Néhány évvel idősebb volt nálam, de még ő is a 20-as éveit taposta. Az Igazság szerkesztőségében láttam először, melyet ő alapított az októberi napokban. Attól fogva letartóztatásáig többször találkoztunk, hiszen ő kezdeményezte az Élünket, és, mint már említettem, ő lett volna a munkásújság szerkesztője is. Mindezekbe a munkálatokba bevonta Gálit, aki viszont engem kapcsolt be, csöppet sem kedvem ellenére. Gyula első pillanattól kezdve egyszerre táplálta szeretetemet és humorérzékemet. Látom, amint az asztalfőn trónol, mi, jövendőbeli munkatársai az asztal két oldalán. Gyula beszél. Nem is beszél, hanem lobog. Az épp időszerű helyzetet ecseteli, a feladatokat, a világpolitika sivárságát vagy a nemzet sebeit. Kossuth Lajos, gondoltam. Ilyen lehetett fiatal korában Kossuth Lajos. Pontos helyzetmegítélés és rengeteg szóvirág, de a szóvirág szíve mélyéből fakad, és az analízis lángol. Vidékről jött költő és újságíró, roppant becsvágyjal és energiákkal. Évekig ültek a száján, és most egyszer csak odébb lódult a fenék. Egy pillanatig sem kételkedtem abban, hogy Gyula a halált is vállalná a forradalomért. Pátoszának ez adta meg az erejét és a humorát is, mert éppen olyan magával ragadóan szónokolt a kis szerkesztőségi szobákban életről vagy halálról, mint egy glossza valamely kitételéről. Ugyanazok a taglejtések, ugyanaz a magasfokú izzás, mely egyetlen tömbbe olvasztja külön nemű anyagát. Helynén nevelődött iróniám csiklandó ingerei állandó harcban álltak az odaadó bámulattal, míg hallgattam őt. Nem csoda hát, hogy meglátva aláírását arra gondoltam, Gyula nem törhető meg, nyilván tudja, mit csinál, és aláírtam a papíros másolatát. Így válhattam a vád tanuljává a munkástanács ellen folytatott perben. Később, már ítélet után, egy zárkába kerültem Gyulával, és rögvest kérdőre vontuk egymást. Kiderült, hogy őt meg az én aláírásommal csapták be. A valódi vallomástevő, Gyula egyik fehér sapkás barátja, tárgyalásom első napján az ajtóban állt, ezúttal sapka nélkül, és amikor elvezettek mellette, ajkára nyomta mutató ujját, és a fejét rázta, hogy az Isten szerelmére csak el ne áruljam őt. Az esetből megtanultam, és tovább is adom közhasználatra, hogyha a nyomozóhatóság más személy vallomását vonultatja fel, akkor szembesítést kell kérni. A hatóság, amióta nem verheti pacallá delikvenseit, szinte sosem szánja el magát erre, mert a kihallgatottak erőt merítenek egymás látásából, és összehangolhatják vallomásukat. A történethez, konszolidációnk történetéhez. Hozzátartozik még, hogy Óbersovszki, akit halálra ítéltek, majd ítéletét a nemzetközi tiltakozás hatására életfogytiglani börtönre enyhítették, és csak 1963-ban szabadult, ismét főszerkesztő lehetett Kádár János uralma alatt, noha nem tagadta meg elveit, sem a saját 56-os magatartását. Az ő irányításával készült a Sportfogadás című szaklap. Képzeljük el Kossuth Lajost, mint a totóügyek legfőbb potentátját, és már is kulcsot kapunk a társadalmi közmegegyezéshez, mely irányt szabott életünknek. Még jegyzőkönyvem lezárása előtt zárkatársat kaptam, egy Táki Gyula nevű 20 éves szénatéri felkelőt. Munkás fiú volt. Igen, vidám és mozgékony fickó. Az akkor divatos lágerek megszállottja. Először jött nekem kapura a börtönrend, mert meggátolt abban, hogy kedvére danolásszon. Alig beszélgettünk egymással, mert közös témául csak viselt dolgaink kínálkoztak volna, és még kezdőként is tudtuk, hogy ilyesmikről az ember, különösképpen a kihallgatások időszakában idegenekkel nem cseveg. Kialakítottunk egy modus vivendit. Ő dudúzhatott halkan maga elé, én ebben nem gátoltam, ha viszont versenytörtem a fejem, akkor csöndben maradt. Megérkezése napján elregélte magáról, hogy sok más felkelővel együtt bevagonírozták és kivitték az országból Ungvárig vagy Munkácsig. Ott kapaszra nyírták őket, és már úgy volt, hogy utaznak tovább, de egyszer csak megfordult velük a vonat. Néhány nap múlva KF főhadnagy felháborodva mesélte, azzal rágalmazzák a forradalmi munkásparaszt kormányt, hogy fiatalokat hurcoltatott a Szovjetunióba. Én vigyorogva megjegyeztem, hogy ez alig a rágalom. Zárkatársamat például kopaszra nyírták ott. Zárkatársát? Kérdezte KF, és kirohant a szobából. A zárkatársa hazudik, mondta, amikor visszatért. Egyetlen embert sem szállítottunk ki a Szovjetunióba. Nyilván tévedésből kaptam zárkatársat, de január közepén már nem jutott mindenkinek külön lakosztály. Tárki röhécselt, amikor beszámoltam neki erről az epizódról. Ő volt a vagomba, vagy én? Kérdezte. Majd megmutattam neki a pöcsömet. A testét is kopaszra nyírták, és a serkenő szőrtől rátört a viszketegség. Röhécselve vakaródzott, és egyébként is szívesen röhécselt. Előbb hagytam el a főutcát, mint ő, és többé soha se láttam. Nem is hallottam róla, csak azt tudom, hogy a szénatériek többségét kivégezték. Táki nevére senki sem emlékezett későbbi zárkatársaim közül. De én sajnos lehetségesnek tartom, hogy egy szép napon, röhécselve, mert kölyök kutya derűje, gondolom, nem hagyta cserben, megállt az akasztófa alatt. Fogságom új korszaka a Ramobilban kezdődött 1957. január 28-án. Ormótlan zárt teherautóhoz vezettek, mely belül egyszemélyes fülkékre volt osztva. Elfoglaltam a helyem az abszolút sötétben. Amikor megteltek a fülkék, felszállt néhány őr is. Beszélgetni vagy bármilyen életjelet adni tilos volt. Már megindult a kocsi, amikor felcsendült Angyal Pista hangja. Teljesen nyugodtan, elfogalatlanul a következő kérdőmondatot irányította a vaksötétbe. Mondja, Horvátné, miért vallotta maga, hogy én 20 oroszt ledobattam a harmadik emeletről? Mert annyira akarták hallani, válaszolt egy fiatal női hang. Ja, az más, mondta Pista. Ha annyira akarták hallani, akkor nem is mondhatott mást. A női hang ismét megszólalt. De jó, hogy itt van, Pista. Ugye nem haragszik rá? Hogy a fenébe haragodnék? Kérdezte a barátom. Nyilván rögtön megértette, amit én csak jóval később, amikor már vele és Horvátnéval közös perben szerepeltem. Ez a 20 éves prostituált már szakmájánál fogva sem volt abban a helyzetben, hogy bárkinek az óhajára nemet mondjon. Azért rakták velünk egy perbe. Holott én például a tárgyalóteremben láttam először, mert tőle akármilyen vallomás beszerezhető volt. Továbbá azt is remélték, hogy társasága erkölcsileg kompromittál bennünket. Horvátnéban nem kellett csalódniuk. Csak egyetlen témakörben makacsolta meg magát, mint erről a Rabomobil éjszakájában értesültem. Kérdezgették, hogy kivel basztam a Péterfi Sándor utcaiak közül, hogy ezzel is, meg azzal is, de én megmondtam nekik, hogy a picsámhoz semmi közük, mert az az én saját nevelésem. Így igaz, Horvátné, válaszolta a barátom.

Elhangzott emlékezés a régi szép időkre. Részletek Őrsi István regényéből. Felolvasta Rudolf Péter. Zenei szerkesztő Gebauer Mária. Szerkesztő Jósvai Lídia. Rendezte Lehocki Orsolya. A felvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2011. június 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Éjfél van.

0: Kossuth Rádió Budapest, éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, hírek következnek 4 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, már 7 centivel a minimum vízállás felett van. Tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Kitért arra, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolta a hőség miatt, de a hőmérséklet csökkenésével hamarosan újraindul a 100 halombattai üzem termelése. Meghibásodott, majd kigyulladt egy elektromos vezeték este Salgótarjánban, a Bagyaskő idősek otthona területén. A fennakadás miatt 140 fogyasztónál, köztük az intézményben is, szünetel az áramszolgáltatás. A hibát leghamarabb reggelre tudják kijavítani, addig az áramszolgáltató aggregátorra biztosítja a villamos energiát. Mágócson a település tározójából leürült a víz, a vízhiány csak nem 1000 embert érint. A helyszínen tartálykocsikkal biztosítják az ellátást. Délután 9 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban. Jelenleg 22 vasútvonalon, valamint 5 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. A többi között a mostani energiaválságra is reflektálva energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatbővítésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról van szó. Ezeket hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával kívánják megvalósítani. Mától olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzinára 7, a gázolai pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolai 661 forintra mérséklődött. Ismét rendkívüli 2 napos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. Az M1-en is láthatóak lesznek az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A koncertfelvételeket még a nyár folyamán láthatják az M1 nézői, a fellépések korlátozott ideig a Médiaklikken is visszanézhetők lesznek. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket. Mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyermekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. A rendezvény művészeti vezetője Kolozsi László forgatókönyvíró egyetemi tanár. Végül az időjárásról. Jelenleg 19 és 31 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 26-30 fokot mérnek. Országszerte derült az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Kora délutántól elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Kezdetben a Dunántúlon, majd később már egyre több felé megélénkül a szél. Hajnalban általában 17-23, délután 36-42 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Munkatársaim köztük a hangmester Lajer Rita nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánunk!
1: Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Manapság sokan mindenhez jobban akarnak érteni. Az egyiknek ez nem tetszik, a másiknak az nem tetszik. Hát tudod, mit mondok én erre, Evpraxiuska? Azt mondom, hogy az ilyesmi nem más, mint fenéjázás.
1: Azt beszélük, hogy Pelagéuskának nagyon jó élete van Mazulinóban.
0: Egy csésze tehát meginni, valami könnyűt falatozni, az szabad. Azért adta nekünk Isten a testet és annak különböző részeit. Ezt a kormány sem tiltja meg nekünk. Ha éhesek vagytok, egyetek, és tartsátok féken a nyelveteket. Na.
1: Pelagéuskának nagyon jó dolga van. A gazdája nem csinál neki semmi kellemetlenséget. Naposszat ölbetett kézzel üldögél. Nem futkos a pincébe, a baromfi udvarba, csak üldögél békésen. Üveggyöngyöt fűz, társalkodik. A temploma meg négyes fogató hajtott. Előbb ő, aztán az uraság. És a pap, amint meglátja a hintót, háromszor harangoztat. És minden napra másik ruhája van. Mára egy, holnapra másik, és ünnepre megint egy másik ünneplő tiszta sejemből.
0: Hát aztán.
1: Csak azt akarom mondani, hogy Pelagéuskának nagyon jó élete van.
0: Te sem jársz rongyosan.
1: Nem, hát. Tavaly is vett nekem 2-5 rubeles kartorruhát.
0: És a válkendő?
1: Mondhatom, megerőltette magát.
0: Szóval sejem ruhára szottyant, kedved. Szép dolog. Tudod te, milyen nők járnak sejem ruhában?
1: Mondja meg. Akkor majd megtudom.
0: Hát a legerkölcstelenebbek csak azok járnak sejem ruhában.
1: Nem tudom, miért volnának erkölcstelenek. Hiszen mi ketten sem írjuk be azzal, hogy csak imádkozunk. Ugyanazt csináljuk mi is, mint a mazulinói uraság.
0: Fúj. Tudod te egyáltalán, mit beszélsz? Tudod, hogyan bünteti Isten?
1: Hiába koptatja a nyelvét, hiába emlegeti Istent. Már nem vagyok gyerek.
0: Micsoda új divat ez nálad, hogy visszafeleselsz.
1: Divat? Hát divat. Nem csak magának szabad beszélnie, másnak is kiszabad nyitni a száját.
0: Ez anyinka műve. Biztosan ő lázított fel.
1: Mi? Mi az ő műve?
0: Az, hogy egyszerre ilyeneket kezdesz beszélni. Ő. Csak ő taníthatott erre.
1: Annyit magamtól is tudok, hogy elvette tőlem a gyermekemet.
0: Na?
1: Vízbe folytotta, mint egy kutyakölyköt. Aj, Molonya. Molonyuska, egyetlenem, hol vagy?
0: Na.
1: Talán bizony kiadtak falura valami mostuhámat. Legalább láthatnám szegénykét, hogyan kínlódik ott.
0: Na, elég legyen.
1: Se gondozás, se étel, se ruha. Fekszik szegényke a piszokban, és savanyú tejet.
0: Elég legyen már, nem hallod? Mindenkinek megvan a maga keresztje.

Aninka látogatása valóban mély nyomokat hagyott Jevpraxéjuskában, aki, ha nem is tudott magának pontosan számot adni arról, miféle gondolatokat ébresztett benne az a néhány futólagos beszélgetés, óriási izgalmakat élt át azóta, amióta megcsapta valami új, szabad, független élet lehellete. És megsejtette, hogy egészen másfajta lehetőségek is vannak, mint amilyeneket ő addig a Galavjov ház falain belül megismert. A látogatás felébresztette benne a fiatalság ösztöneit, mely ösztönök addig hamu alatt szunnyadoztak benne. Ám most egyszerre forrón és követelődzően fellángoltak, és Jevpraxéjuska, miközben egyre hevesebb utálatot érzett gazdája iránt, az érzéki vágyak mámorában imbolygott Ignát az írnok és Arhipuska a kocsis között, és ugyanakkor félszemével a piros arcú Iljuskára sandított az ácsra, aki egy egész csapat munkással azon igyekezett, hogy az urasági pincét polcokkal lássa el a tavasz folyamán. Jevpraxéjuska eleinte csak magában lázadozott, felidézte a múltat, eltemetett sérelmeit, és egyre elevenebbé vált benne Volutya emléke, akinek Lelenc házba adását annak idején tompán, érzéketlenül vette tudomásul. Immár szenvedélyes vágyat érzett, hogy viszont lássa gyermekét, és minél jobban erősödött benne ez a vágy, annál hevesebben lobogott benne a gyűlölet Porfiri Vlagyimirics ellen. Megkezdődött tehát a harc, minden harcok legtűrhetetlenebbike. A kötekedés, a veszekedés, az apró tűszúrások háborúja. A lánynak óriási erőforrása volt, az ostobaság csökönyössége, és minthogy ez a hatalmas erő egyetlen célra összpontosult, minél gyötrelmesebbé, elviselhetetlenebbé tenni Juduska életét, Jevpraxéjuska időnként valóban félelmetes tudott lenni. Porfiri Vlagyimirics életének megszokott menete felborult. Amikor reggel felkelt, ruháját nem találta a szokott helyén, és tiszta fehér neműt is csak hosszas tárgyalások eredményeképpen tudott szerezni. A reggelit és az ebédet hol túl korán, hol késve szolgálta fel félig ittas állapotban Prohor, a részeges inas, aki foltos kabátban jelent meg az asztalnál, és undorító hal és vodka szagot terjesztett maga körül. Jevpraxéjuska pedig állandóan azzal fenyegetőzött, hogy elköltözik Galavjovóból. A gazdaságban ez alatt folyt a megszokott, leplezetlen semmittevés. Májusban a meleg idő beálltával megélénkült az addig csendes és mogorva galavjovói háztájéka. A belső és külső cselédség apraja nagyja az udvaron gyülekezett, énekeltek, harmonikáztak, röhögtek, sivalkodtak, fogúcskáztak. Ignát, az írnok, lángvörös inget húzott, és hallatlanul szűk kabátkát, amely alig-alig ért össze ifjúi erőben domborodó melkasán. Arhip, a kocsis, önhatalmúan eltulajdonította a parádés libériát, a sejeminget és az újatlan plüskabátot, hogy méltó vetétársként tudjon megküzdeni Ignattal Jevpraxéjuska kegyeiért. Jevpraxéjuska ott keringett közöttük, és mint a bolond ugrált egyiktől a másikhoz. Porfiri Vlagyimirics ki sem mert nézni az ablakon, nehogy valami szerelmi jelenetnek legyen önkéntelen tanúja. De a fülét nem dughatta be, így akarva nem akarva hallania kellett azoknak a hatalmas ütéseknek a csattanását, amelyek azt jelentették, hogy Jevpraxéjuskát utolérték a fogócskában. Mivel lovagja ilyenkor rendkívüli élvezettel csapkodták a leányzó húsos, kívánatos hátát.

0: Szívesen megnézném. Legalább egy szempillantásig gyönyörködnék benne, hogy mások hogyan élnek.
1: Már megint.
0: Bizony. Irigylem azokat, akiknek kedves fiatal barátjuk van. Csak gyönyörködnek egymásban. Soha egy rossz szó vagy szemrehányás.
1: Az.
0: Lelkecském, édes barátom, így turbékolnak. Szépen, finoman. Persze mi nők sokszor nagyon ostobán viselkedünk. Van, akit olyan könnyű behálózni, hogy egy kartorruháért már mindenre kapható. És van, aki semmiért veszti el magát. Elég, ha azt mondják neki, annyi kvászt, uborkát ehetsz, ihatsz, amennyi beléd fér. Szép kis mézes madzag, mondhatom.
1: Tehát akkor csak érdekből.
0: Ki mondja, hogy csak érdekből? Talán bizony már én is az érdekeimet nézem. Úgy látszik, már a falatot is sajnálja tőlem. Már a falatot is a szememre hányja.
1: Én nem teszek neked szemrehányást, csak arról beszélek, hogy az ember...

0: Szóval én vagyok a hibás? Én? Egy falatot csenyelhetek le szemrehányás nélkül, és most mégis én vagyok a
1: hibás. Jó van, no. Most meg mitől kicseredtél el? Ha nincs itt semmi baj. Tölts ki a teát. Na, az imént fiatal embereket emlegettél, de utó végre is. Mi sem vagyunk olyan nagyon öregek.
0: Békét.
1: Jó. De én... Tudod-e, hogy amikor a minisztériumban szolgáltam, az egyik elöljárom hozzám akarta adni a lányát?
0: Biztosan a nyakán maradt. Nyomorék volt, vagy micsoda?
1: Nem. Nagyon helyre lányka volt. És ahogy énekelte azt, hogy ne varj nekem, anyuskám, te még milyen szépen énekelte.
0: Erdei Manó, különben leöntöm a forró vízzel. Nem kell nekem a maga teája, semmi sem.
1: Várj.
0: Amit ki nem talál. Most már a falatot is a szememre hányja. Elmegyek innél. Istenemre, elmegyek.

Alexéjuska természetesen egy percig sem gondolta komolyan, hogy elmegy Galavjovóból. Porfiri Vladimirics pedig beletörődött a körülötte lévő rendetlenségbe. Abban a tudatban, hogy így mégiscsak van valaki a házban, aki kézben tartja és irányítja ezt a rendetlenséget. Semmit sem hallani, semmit sem látni. Ez volt immáron Juduska egyetlen vágya, és még annyi, hogy ne zavarják utolsó mencsvárában, a dolgozó szobában, ahol teljhatalmú úrnak érezte magát. Mert megvolt a lehetősége, hogy annyit képzelődjék, amennyit csak kedve tartotta. Képzelődései közben észrevétlenül megrészegedett. A föld eltűnt a lába alól. Szinte szárnyai nőttek. Szeme csillogott, ajka remegett. Szája habzott. Arca elsápadt és fenyegető kifejezést öltött. A levegő kísértetekkel népesedett be körülötte, amelyekkel képzeletbeli harcot vívott. Észre sem vette, hogy eltelt a nyár. Már augusztus is a vége felé járt. A napok rövidebbek lettek. Odakint csöndesen szétált az eső. A föld átnedvesedett. Az udvaron és a cselédházak környékén mélységes csend honolt. A cselédek behúzottak vackukra. Bekergette őket a rossz idő. Jevpraxéjuska tökéletesen magához tért. Nem gondolt többé sem sejemruhákra, sem kedves fiatal barátokra. Órák hosszat üldögélt a szobájában a ládán tanácstalanul, hogy mihez kezdjen. Porfiri Vladimirics pedig egyre álmodozik. Még jobban érzi magát, amióta az időjárás hűvösre fordult. Az eső, amely szünet nélkül kopog szobája ablakán, kellemes félálomba ringatja, amelyben még szabadabban, még merészebben szárnyalhat a fantáziája. Kiszámítja, hogy évente mekkora összeget kereshetne csak a tejen, ha a környék valamennyi tehene elpusztulna, egyedül csak az övéi maradnának életben, sőt, Isten különös kegyelméből kétszer annyi tejet adnának, mint rendesen. Bosszút áll volt hivatali kollégáin, akik a szamárlétrán megelőzték, és így arra kényszerítették, hogy sértett önérzetében megszakítsa minisztériumi pályafutását. Bosszút áll iskolatársain, akik egykoron testi erejüket kihasználva kicsúfolták. Bosszút áll Archipuskán, a kocsison, és Ignáton az írnokon. Bosszút áll Sztyepán bátyján, amiért az Juduskának nevezte el. És bosszút áll nagynénjén, Varvara Mihajlovnán, amiért annak idején, amikor már senki sem várta, öreg beteg férje a legkevésbé, hirtelen halomszámra szülnék ezt a gyerekeket, nem tudni kitől, aminek következtében hozományba kapott birtoka, Gorjuskino örökre elveszett a Galavjov nemzetség számára. Pedig annál finomabb görögdinnye, mint a

0: Porfiri Vladimirics. Már régen akartam valamit mondani.
1: Haza akarsz menni? Semmi akadálya. Erígy. Szólj Ári Puskának, a kocsisnak, hogy fogjon be. Aztán kocsikázz át szépen.
0: Most már nem. Minek már? Lépre ment a madár, magam voltam ostoba. Kinek kell az olyan, mint én? Hiába megyek én már haza.
1: Akkor meg mit háborgatsz munka közben?
0: Bemennék Moszkvába, hogy legalább egy szempillantásra láthassam Volodyát. Porfiri Vladimirics, ugye bemehetek Moszkvába?
1: Fölösleges.
0: Látja, nálunk minden másképp van, mint más rendes embereknél. Pelagéuskának kislánya született a mazulinói uraságtól. Azt a legfinomabb batiszba öltöztették, rózsaszínű ágyacskát vettek neki. Mi nálunk meg?
1: Mi van mi nálunk?
0: Igaza volt a pogorelkai kisasszonynak, amikor azt mondta, hogy itt, Galabjóvóban rémes az élet. Rémes, rémes. Se öröm, se szórakozás, csak gyötrődés. A raboknak a börtönben jobb életük van. Ha legalább a gyermekem itt volna, akkor mégiscsak lenne valami örömöm ebben az életben. De így, örökké egyedül, a ház valósága kihalt, a cselédsége, a rablóbanda. Maga mindig itt bujkál a dolgozó szobájában, én meg egyedül vagyok, egy teremtett lélek sincs körülöttem, akár meg is gyilkolhatnak.
1: Badarság! Senki se bánt téged.
0: Akkor is bemegyek Moszkvába. Igenis, bemegyek. Nem kérek engedélyt senkitől. Senki sem tilthatja meg nekem. Senki. Mert én anya vagyok.
2: Miféle anya vagy te? Tudod, te mi vagy? Utcalány. Az vagy, te rongy. Te utolsó. És ha még egyszer merészelsz a dolgozó szobámba, megöllek.

december közepe van. A vidék beláthatatlan hófehér szemfedél alatt aludsz a dermedt téli álmát. Éjszaka akkora hótömegek hullottak az útra, hogy a parasztok lovai az üres szánt is alig-alig vonszolják. A Galavlyov udvarházhoz még szánkónyom sem igen vezet. A főkaput és a tornácot már ősszel beszögezték. A házlakói a cselédbe járón és a mellékkapukon átérintkeznek a külvilággal. Az óra elütötte a délelőtt 11 órát. Porfiri Vlagyimirics házi köntösben áll az ablaknál, és céltalanul bámészkodik kifelé. Kora reggel óta ügyelget ide-oda szobájában, mindenfélén gondolkozott, lankadatlan szorgalommal töltögette üres múltjának vödrét, üres jövőjének csöbrébe. Neki állt kiszámítani, mennyi krumplit termelhetne Oroszország különösen kedvező, illetve különösen kedvezőtlen körülmények között. De csak hamar belezavarodott a számokba és kifáradt. Az udvarház előtt elterülő gyümölcsös kert és a kert mögött meghúzódó falucska teljesen eltűnt a hófúvásban. A tegnapi hóviharra ma fagy következett, és a fehér hótakaró úgy szikrázik a napfényben, hogy Juduska önkéntelenül összehúzza a szemét. A kert és az udvar üres, kihalt. Sem a cselédházak, sem az istálók körül nincs semmi mozgás. Még a falucska is dermedt mozdulatlanságban fekszik, mintha nem laknék benne ember. Csak a papházából száll az ég felé galamb szürke füst. De Juduskának ez is elég ahhoz, hogy hosszú, tekervényes gondolatsort indítson meg benne. Mit főzhet a papné? Böjtös nap van, vagy húsos? Hétköznap, vagy ünnep? Miért nem eszik meg a zsidók a sonkát, amikor valami hirtelen eltereli a figyelmét? A dombtetőn, Naglovka falu határában megjelenik egy fekete pont. Porfiri Vlagyimirics nézi, nézi, ám a fekete pont, ahelyett, hogy a dolgok rendje és módja szerint megkisebbedett és eltűnt volna, egyre nőtt, növekedett. Végül befordult a templom felé vezető útra. Juduska akkor már tisztán kivehette, hogy a jármű kisebb vagy a gyékeny fedeles úti szán, amelybe két ló van befogva egymás mögé. A szánkú felért a dombra, és elhajtott a templom mellett. Azután jobbra fordult, és egyenesen a kastély felé tartott. Juduska ösztönös mozdulattal összehúzta a köntösét, és hátra lépett az ablaktól. Nehogy az érkező megpillantsa, és abba a kellemetlen helyzetbe hozza őt, mint Nagyes Dagálkina, Várvara Mihajlovna néni lánya, aki az ősz folyamán rokoni látogatás ürügyén megpróbált egyszer behatolni a galavjovói szentélybe, és neki már nem hátmódjában egyszerűen letagadtatni magát, hanem valami sürgős elfoglaltságra hivatkozva kellett elhárítania a gorjus kinót bitorló rokon vizitjét.

0: Átfáztam, Jev Praxiuska. Alaposan átfáztam az úton.
1: Mit néz úgy rám? Nem ismer meg.
0: Kisasszony, maga az?
1: Én hát, ki más?
0: És ebben a bőrönben itt az összes ingóságom.
1: Itt van minden.
0: Egész örökölt és szerzett vagyonom.
1: Beteg vagyok.
0: Nincs egyetlen porcikám, amely ne volna beteg. És ez a hideg. Mint ha csak az én bosszantásomra küldte volna az ég. Útközben folyvást csak egyre gondoltam. Ha elevelen érek Galavjovóba, legalább melegben halok meg. Egy kis vodkát.
2: Van. Jobb lenne egy kis te, a kisasszony. Azonnal készen lesz.
1: Nem.
0: Tehát majd később.
1: Most inkább vodkát. Porfiré bácsinak különben ne szóljon a vodkáról, amíg... Majd később meglátjuk. Hogy van a bácsi?
2: Megvan. Úgy, ahogy. Nem látjuk úgy szólván soha.
1: Mi történt vele?
2: Az unalomtól úgy látszik meghibbant.
1: Talán bizony a fecsegésről is leszokott.
2: Mostanában hallgat. Folyton beszélt. Aztán egyszer elhallgatott. Néha halljuk, amint magában beszél a szobájában. Mint ha még nevetne is. De ha kijön, megint csak hallgat. Azt mondják, megboldogult bátyjával, Sztyepán Vlagyimiriccsel is ugyanezt történt. Világ életében vidám ember volt, és egyszer elhallgatott. Hát, a kedves nővérek, kisasszony, most sem kísért el?
1: Már egy egész hónapja a sírjában fekszik Recsetovban. Az országút mellett.
2: Az Isten szerelmért, miért az országút mellett?
1: Hát nem tudja, hogy az szokás eltemetni az öngyilkosokat.
2: Szentséges úristen! Ilyen finom úri kisasszony is a maga kezével vetett véget az életének. Hát hogyan lehet az?
1: Igen. Előbb finom kisasszony volt. Azután megmérgezte magát. Ennyi az egész.
0: Én pedig megijedtem. Élni akartam.
1: Hát idejöttem. Ne féljen, nem sok időre. Nem sokára meghalok. Mit néz úgy rám? Nem tetszem. Olyan vagyok, amilyen vagyok. De erről majd később beszélünk. Most legyen olyan szíves. Számoljon el a kocsissal, és hozzon nekem egy kis...
3: Tehát? Kávét? Rendelkezz. Érezd magad otthon?
2: Tudom én, mi kell ilyenkor. Megyek és hozom.
0: Eljöttem magához, Porfiré bácsi.
3: Jól van. Van elég szobám? Elfész te is.
1: Beteg vagyok, Porfiré bácsi. Nagyon beteg.
3: A beteg vagy. Imádkozz. Én is, ha beteg vagyok, imádsággal kúrálom magam.
1: Meghalni jöttem magához, Porfiré bácsi.
3: Agyon játszottad magad.
1: Igen. Agyon játszottam magam.
0: Jobbinka.
1: Ő is agyon játszotta magát.
0: Ő meghalt. Én még élek. Mondja, Porfiré bácsi. Jó ember maga. Mondja, jó ember.
3: Jó ember vagyok. Miért ne lennék az? Megkapsz nálam mindent, amit csak akarsz. Csak szólj, rendelkezz.
0: Jó. Köszönöm szépen, Porfiri bácsi. Nem kell nekem semmi különös. Előre is biztos vagyok benne, hogy mindennel meg leszek elégedve.
3: No. Hála Istennek. Annál jobb. Hát, Pogorelkába ellátogatsz-e?
0: Nem. Nem, Porfiri bácsi. Egyelőre itt szeretnék maradni magánál. Remélem, nincs ellene kifogása.
3: Nem, de hogy? Maradj csak. Majd segítesz a háztartásban. Úgy is magam vagyok. Az a Debella folyton a cselédházban bujkál, akárhányszor üres a ház. Nem jön be senki, bárhogy kihabál az ember. No. Isten veled. Bemegyek a szobámba. Imádkozom. Dolgozom. Megint imádkozom. Így élek. Ebédnél találkozunk. Akkor majd elbeszélgetünk. Ha szükséges, hát intézkedünk. Ha nem szükséges, csak úgy üldögélünk.

hamarosan a nomád rendetlenség légkörével töltötte meg Juduska ősi fészkét. Anyinka későn kelt. Azután ebédig öltözetlenül, fésületlenül, kábult fejjel vonszolta magát egyik sarokból a másikba. És olyan gyötrelmesen köhögött, hogy Porfiri Vlagyimir is mindannyiszor megrémült és összerezzent. Anyinka szobája állandóan takarítatlanul maradt. Ágya vetetlenül állt a sarokban. Ruhái, fehér neműi, szanaszét hevertek. Nagybátyjával az első időkben csak ebédnél meg az esti teázásnál találkozott. Kalavjovo uralkodója talpig feketébe öltözve jelent meg. Keveset beszélt, de ugyanolyan kétségbejtő lassúsággal evett, mint az előtt. Ebéd után leszállt a téli korai alkonyat, és kezdetét vette a mélabús ődöngés a parádészobák hosszú során keresztül. Anyinka szerette nézni, hogyan hal el lassan a téli nap szürke világa, hogyan borul homályba a táj, és telik meg árnyékkal a szoba. Míg végül az egész házat sűrű és áthatolhatatlan sötétség borítja be. Jobban érezte magát a sötétségben, ezért szinte sohasem gyújtott gyertyát. Csak az óriási hal végében sercegett és lobogott egy olcsó faggyú gyertya, lángjával kicsiny fénykört hasítva ki a sötétségből. Egy ideig a szokásos sürgölődés folyt a házban. Hallatszott az elmosogatott edények csörömpölése, kihúzott és betolt fiókok zörgése. De nem sokára távolodó léptek kongtak fel, és azután halálos csönd borult a házra. Porfiri Vlagyimir is délutáni álmát aludta. Jevpraxejuska is dunnájába temetkezett szobájában. És Anyinka teljesen egyedül maradt. Ide-oda járkált. Félhangon énekelgetett. Igyekezett kifárasztani magát, és ami a fő, semmire sem gondolni. Amikor a hal felé ment, belenézett a fénykörbe, amelyet a gyertya lángja rajzolt. Amikor visszafordult, megpróbált valami tárgyat megkülönböztetni az egyre sűrűsödő homályban. De hiába volt minden erőfeszítése. Emlékei sűrű csapatokban szálltak vissza hozzá. Itt a színpad, megfeketedett kopott és szennytől ragadós díszleteivel. Itt van ő maga, amint forkolódik a színpadon. Igen, csak forkolódik. És azt képzeli, hogy játszik. Itt a nézőtér, mely a színpadról olyan előkelőnek, szinte pompásnak látszik. De valójában olyan szegényes, olyan sötét, szedetvedett bútorzatával és kopott, málna színű, püsbe vonatú páholyaival. És végezetül tisztek. Tisztek. Tisztek végtelen sora. Ezek voltak emlékei abból az időből, amelyeket valamikor sikerei, diadalai tetőpontjának érzett. És ugyanekkor történt, hogy kis hián beleszeretett tizedik Miloslavskijba, a tragikus színészbe, aki szemmel láthatóan maga is lángolt Anyinkáért, de olyan buta volt, és olyan kitartóan részeg, hogy sohasem tett neki vallomást, csak a szemét forgatta, és idétlenül csuklott, amikor a lány elment mellette. Így ez a szerelem csírájában elhalt. Ezeket az emlékeket mások követték. A főszerepet bennük már az olcsó fogadók játszották, szörnyűséges bűzeikkel, recsegő, süppedő padlózatukkal, deszka közfalukkal, amelyeknek hasadékaiból poloskák fényes hasa látszott, a mosdótállal, amelyből nem öntötték ki a piszkos vizet, a földön heverő lepedővel, és a karosszék hátán felejtett alsó nadrággal. Ivással és verekedéssel teli éjszakák, vidékről érkezett földbirtokosok, akik sietve húznak elő sovány tárcájukból egy-egy gyűrött bankjegyet.
durva lókupecek, akik majd hogy korbáccsal nem idomítják a színésznéket. Reggel fejfájás, émeigés, kétségbeesés. És végül Galavjovó.

0: Szóval, Jubinka is meghalt.
1: Meg, Porfiri bácsi.
0: Isten nyugosztalja. Zúgolódni bűn, de illik megemlékezni róla. Ígyunk az emlékére.
1: Ígyunk, Porfiri bácsi.
0: Úgy. Mégis jobb a bácsikát szem előtt, mint lopva. Titokban. Ha meghalt, hát meghalt. Akkor ezen sem te, sem én nem tudunk változtatni.
1: Csak éppen magunkra maradtunk.
0: Mindannyian vándorok vagyunk ezen a földön. Magamat is annak tekintem.
1: Maga sohasem fél, Porfiri bácsi.
0: Mitől féljek? Ha félek, hát térdre borulok, imádkozom. És egy szempillantás alatt elmúlik a rettegés. Különben is. Nappal világos van, éjjel pedig valamennyi szobában égnek a mécsesek. Ha sötétedik, az utcáról egyenesen úgy hat, mintha bál állna ideben. De micsoda bál! Védőszentek, Isten a harcosa, ez az én bálom. Nem látod, mennyi szent vesz körül? Nézd körül, mennyi a védelmezőm, ha?
1: A pogorelka ikonok. Minden hozta őket.
0: Csak azt, ami kétségtelenül az édesanyávé volt. A vigasztalj meg szomorúságomban például ott maradt. Úgy emlékszem, mintha az is a miénk lett volna. De amiről nem tudtam biztosat, azt nem hoztam el.
1: A tündért és a lidércet is elhozta.
0: Miféle tündért? Miféle lidércet te?
1: A teneket. Mert, ugye, azok is a törvényes örököst illetik meg.
0: Nekem a másé nem kell. De a magamét nem hagyom.
1: Olyan most az az ikonszekrény, mint a foghias volna.
0: Imádkozni így is lehet előtte. Isten nem az ikonszekrényt nézi, hanem az imádságot. Ha őszintén közeledsz hozzá, akkor silány ikonok mellől is eléri őt az imádságod. De ha csak a szájad jár, és pukkedlizel, és közben másra gondolsz, akkor a legjobb ikonok sem mentenek meg.
1: Engem már semmi és senki sem ment meg. Olyan Jubinkát sem mentette meg semmi és senki. A Spegyengát se. A Svodogyát se. És a nagymamát se. Oly. Nem bírom tovább, nem bírom.
0: Dicsérendi ugyan, ha az ember szereti a rokonait. De a sírás is kétségbeesés. Nagy bűn. Tudod-e, mi illik az igazi keresztényhez?
1: Nem tudom. Én már semmit sem tudok.
0: Nem tudom. Ilyenek vagytok ti, fiatalok. Szemre ügyesek, életre valóak, de még a legegyszerűbb kérdésekkel sem tudtok megbírkozni. De... emlékszem, Petyenka egyszer azért bukott meg, pedig ez már közvetlenül a tiszti vizsgája előtt volt, mert mi arra a kérdésre sem tudott válaszolni, hogy mi az Isten.
1: És még 3000 rubelért elárultatott.
0: Én, fiacskám, sohasem ártom bele magam a más dolgába. Ezzel szemben nem óhajtom, hogy mások beleártsák magukat az én dolgomba. Nem óhajtom. Nem óhajtom, sőt,

amint az éjszaka előre haladt, szavaik egyre összefüggéstelenebbé váltak. Gyűlöletük egyre veszített hevességéből. Végül már nem éreztek fájdalmat. A hétköznapi élet elsüllyedt körülöttük, és fénylő üresség vette körül őket. Nyelvük elakadt, szemükbe hunyódott, testük elnehezedett. A nagybácsi és unokahúga nehézkesen felállt, és barlangjába vonult. És ettől kezdve így ment ez minden este. Habár a gyászos családi krónika részletei hamarosan kimerültek, ez a krónika olyan álhatatossággal lebegett a szemük előtt, hogy minden gondolatuk úgy szólván hozzáláncolódott. A múlt minden emléke, epizódja feltépett valamilyen sebet. S e sebek lemeztelenítése, mutogatása és eltúlzása valami keserű, gyötrő élvezet forrásává lett. Még nem a régi halottak szakadatlan emlegetése meghozta a maga hatását, és Juduska bármerre nézett, bármerre fordult a házban. Mindenünnen szürke kísértetek bújtak elő. Édesapja a fehér hálósipkában illetlenkedett a folyosón. Édesanyja az íróasztalnál számolt, és megfenyegette őt az ujjával, hogy ne zavarja. Az ebédlőben ott sugdorozott Sztyepán és Pavel. Emit Jubinka, amott a fiai Volodya és Petyenka. Részegek, zülöttek, elkínzottak, kivérzettek. És e halott kísértetek közepette egy eleven kísértet vonszolja magát. És ez az eleven kísértet ő maga, Porfiri Vlagyimirics Kalavjov, kihaló családjának utolsó férfi tagja. Március vége volt, a nagy hét utolsó napjai. Juduska és Anyinka kettesben üldögéltek az ebédlőben. Egy órával azelőtt fejeződött be a vecsernye. A szobákban még erős tömjén szakterjengett. A cselédek már elszállingóztak, és a házra mély csönd borult. Anyinka fejét tenyerébe támasztva könyökölt az asztalra, és elmerengett. Porfiri Vlagyimirics némán és szomorúan ült vele szemben. Anyinkát mindig mélyen megrázta az istentisztelet. Már gyermekkorában keservesen sírt, amikor a pap az evangélium szavait mondta, és a vesernye után izgatottan kiszaladt a cselédszobába, és elbeszélte a jobbágy lányoknak Krisztus kényszenvedését. És a paraszlányok csendesen sírtak, sóhajtoztak. Szívük mélyéből sajnálták az urat, az ő megváltójukat, és erősen hitték, hogy feltámad igazán és valóban feltámad. Anyinka is sajnálta őt, és hitt a feltámadásban. A gyötrelmek sötét éjszakája, a megcsúfoltatás és kigúnyoltatás után e lelki szegények előtt felcsillant a fényesség és szabadság birodalma. Még Arina Petrovna is, aki máskor olykoromba volt, lecsendesedett ilyenkor. Nem tett szemrehányást Anyinkának árvaságáért, hanem megsimogatta fejecskéjét, és igyekezett megnyugtatni. De Anyinka még az ágyban sem bírt megnyugodni. Egész testében reszketett. Éjszaka többször is felriadt, és álmában kiabált. Most, amikor megvilágosodott életének minden pillanata, most, amikor kárhozatba hullott a múlt, és a jövő sem bűnbánatot, sem bűnbocsánatot nem ígért. Most, amikor elapadt a megtisztulás forrása, és elapadtak a könnyek, mélységesen megrendítette az Úr Jézus kényszenvedésének története. Akkor régen, kislánykorában is sötét éjszaka vette őt körül, de valahol a sötétségen túl fénysugarak létezését sejtette, remélte. Most semmit sem sejtett.
éjszaka. Örök, sötét éjszaka volt körülötte, és semmi egyéb. Porfiri Vlagyimirics is fiatalkora óta pontosan számon tartotta a szent napokat. Minden évben, nagypéntek előestéjén meghívta a papot, meghallgatta az evangéliumot, összekulcsolta két kezét, homlokával a földet érintette, viaszgó jócskákkal megjelölte a gyertyán a felolvasott bibliai versek számát, de az egészből nem értett semmit. Csak most, amikor az anyinkával való beszélgetések hatására a múlt annyira megelevenedett, hogy már a legkisebb érintése is fájdalmat okozott, csak most derengett fel benne először, hogy az evangélium valami hallatlan igazságtalanságról szól, amelyben a gonoszság ítélkezik az igazság fölött. Juduska kétségbe esett. Valami rettenetes sejlett fel a múltban, de hogy mi, azt sem felidézni, sem elfelejteni nem tudta. Eddig mozdulatlanul állott a rém, és valami sűrű, áthatulhatatlan függöny takarta el szeme elől, de most megindult, jön feléje, mindjárt agyon tapossa. Ha csak ugyan agyon taposná, az lenne a legjobb. De hiába reménykedik, amilyen szívós, azt is túlélné. Nem, a dolgok természetes menetétől hiába remél megoldást. Magának kell előidéznie, hogy véget vethessen ennek az elviselhetetlenül.

0: szombaton megáldozunk, és elmegyünk anyuska sírjához elbúcsúzni.
1: Menjünk.
0: Igaz is. Mikor halt meg Jubinka?
1: Hát több mint 4 hónapja.
0: Akkor majd érte is mondunk egy gyászmisét. Azt mondod, gyufát ivott.
1: Azt.
0: És azt akarta, hogy te is így áll belőle?
1: Együtt határoztuk el.
0: De te vonakodtál. Elő azt mondta, itt ki, te alávaló.
1: Igen, így mondta.
0: De te nem ittad ki.
1: Nem, hiszen élek.
0: Szegénykem.
1: Porfiri bácsi. Jó ember maga. Mondja. Jó ember maga. Porfiri bácsi.
0: És tövisből fonott koronát tőnek a fejére. Mennyit szenvedett? Csak is ilyen szenvedésekkel lehet, és megbocsátott. Mindenkinek, egyszer s mindenkorra megbocsátott. Mindenkinek megbocsátott. Nem csak azoknak, akik akkor epével kevert ecettel itatták, hanem azoknak is, akik azóta és most is és ezután is az idők végezetéig epével kevert ecetet érintenek ajkaihoz. Rettenetes. Rettenetes. Megbocsátottál?
1: Porfiri bácsi.
0: Meg kell bocsátanod. Mindenkiért. Magadért. A többiekért. Akik már nincsenek. Hogy lehet ez? Mi történt? Hol vannak? Min?

elgyötörve, megrendülve váltok el egymástól. Porfirij Vlagyimirics szemére nem jött álom. Ide-oda forgolódott ágyában. Kínzó nyugtalanság vett rajta erőt. Úgy érezte, nem bírja tovább. Most kell elmennie anyuska sírjához. Felkelt az ágyból. Magára öltötte házi köntösét, és egy ideig fel s alá járkált a szobájában. Meg-megállt a megváltó tövis koszorús képe előtt, amely alatt égett a mécses. És sokáig nézte. Végül határozott. Kilopakodott az előszobába, és félretolta az ajtó reteszét. Kinn erős szél fújt. A márciusi hóvihar félig olvadt hócsomókat vágott a szemébe. Porfirij Vlagyimirics megindult az úton. Nem kerülte ki a pocsolyákat. Nem érezte sem a havat, sem a szelet. Csak ösztönszerűen összefogta házi köntöse szárnyait. Másnap korán reggel lovas küldött érkezett Galavjovóba, abból a faluból, amelynek közelében Arina Petrovna volt eltemetve. Azzal a hírrel jött, hogy néhány lépésnyire az országúttól megtalálták az uraság megfagyott holttestét. Berohantak anyinkához, de a lány eszméletlenül magas lázzal feküdt az ágyban. Ekkor küldöncöt meresztette Gorjuskinóba, Nagyesda Galkinához, Varvara Mihajlovna néni lányához, aki már az elmúlt ősz óta éber figyelemmel kísérte mindazt, ami Galavjovóban történt.

0: Jelenetek a Galavjov család életéből. Mihály Saltykov-Csedrin regényét Szöllősi Klára fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Varga Viktor. Az ötödik befejező rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Saltykov-Csedrin Kaszás Attila, Porfirij Gálfi László, Jevpraxéja Györgyi Anna, Annyinka Tóth Ildikó. Zenei szerkesztő Molnár András. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Berecki Sándor. Dramaturg Mesterházi Márton. Rendezte Magos György.
1: A rádiójáték 1997-ben készült, és legutóbb egy évvel később, március 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz.
2: Nyugat-keleti díván.

Az indiai kolera már évek óta egyre nagyobb hajlandóságot mutatott az elterjedésre és a vándorlásra. A Gangesdelta meleg mocsarai szülték. A mefitikus párákkal támadt. Abból a hasznavehetetlen bujaságú ember nem lapta ősvilági szigetvadonból, ahol a bambuszbozótokban a tigris leskel. Keletre, Kínába, nyugat felé Afganisztánba és Perzsiába csapott át, és a karavánok főforgalmi útjait követve Asztrahánig el egészen Moszkváig hurcolta borzalmait. De mi alatt Európa reszketett, hogy a rém onnan szárazföldi úton vonulhat be, szíriai kereskedők nyomán csaknem egyidejűleg bukkant föl a földközi tenger számos kikötőjében. Tulonban és Malagában is fölütötte a fejét. Palermóban és Nápolyban tömegesen mutatta rút ábrázatát, és úgy látszott, egész Kalábriában és Apuliában végképpen megvetette a lábát. A félsziget északi felét megkímélte. Ez év május közepén azonban Velencében ugyanazon nap folyamán egy hajósinas és egy zöldséges asszony kiaszott, feketés hulláiban fedezték föl a rettentő csírákat. A két esetet titokban tartották. De egy hét múlva 10-re, 20-ra, 30-ra szaporodott számuk, mégpedig különböző városrészekben. Egy osztrák tartománybeli férfi, aki néhány napi szórakozásra jött Velencébe, városkájába hazatérve félre ismerhetetlen tünetek közt múlt ki. És így történt, hogy a Lagúnák városát ért csapásról német napilapokba jutottak el az első hírek. A velencei elöljáróság válaszul kijelentette, hogy a város egészségi állapota soha jobb nem volt, és megtette a legszükségesebb elhárító intézkedéseket. De alig, hanem élelmiszerekbe jutott a méhtej, zöldségbe, húsba vagy tejbe, mert még javában tagadták és leplezték, a halálos kór tovább harapózott a szűk kis utcákban, és a szokatlan korán beütött nyári hőség, amely langyosra főzte a kanálisok vizét, különösen elősegítette a tovább terjedését. Sőt, úgy tetszett, mintha új életre támadt volna a kórság ereje, mintha erjesztő csiráinak életképessége és termékenysége megkettőződnék. A gyógyulás ritka eset volt. 100 beteg közül 80 halt meg borzalmas halállal, mert a ragály a legnagyobb vadsággal lépett föl, és gyakran azt a legveszélyesebb formát öltötte, amelyet száraznak hívnak. Ennél a test a véredényekből tömegesen kiválasztott vizét még ki sem tudta hajtani magából. Néhány óra alatt elszikkadt a beteg, és görcsök közt rekett hörgéssel fulladt meg, szurokszerűen nyúlósra vált vérében. Még jó annak, de ilyen kevés volt, akinél a betegség könnyű rosszul lét után teljes önkívületbe csapott, amelyből többé nem volt fölébredés. Június elején csöndben megteltek az Ospedale Civico elkülönítő barakjai. A két árvaházban fogytán volt a hely, és rémítően élénk forgalom támadt az új rakodópart és a San Michele a temetősziget között. De az általános károsodástól való félelem, az imént megnyílt képkiállítás a népkertben, az óriási veszteségek, amelyek pánik és rossz hírek esetén a szállókat, az üzleteket, az idegenekből élő egész sokrétű iparágakat fenyegették, mindez súlyosabban esett latba a városban az igazság szeretetnél és a nemzetközi megegyezések tiszteleténél. Emiatt a hatóságok kénytelenek voltak makacsul kitartani az agyonhallgatás és a letagadás politikája mellett. Velence legfőbb orvosi méltósága egy nagy érdemű férfi fölháborodva köszönt le tisztéről, és helyébe hirtelenében alkalmazkodó valakit toltak. A nép tudta ezt, és a felsőbbség korrupciója szövetkezve a bizonytalansággal, a kóborgó halál okozta kivételes állapottal, az alsóbb rétegekben bizonyos erkölcstelen hajlamot ébresztett. Napfényre csalta a bujkáló antiszociális ösztönöket, melyek mértéktelenségben, cédaságban és bűnesetek szaporodásában nyilatkoztak meg. Tilalom ellenére esténként sok berúgottat lehetett látni.
híre járt, hogy éjjel gonosz szándékú csőcselék veszélyeztette az utcák biztonságát. Egyre másra történtek rablótámadások, sőt, gyilkosságok is. Mert már két esetben bizonyult be, hogy a ragály állítólagos áldozatait saját rokonaik méreggel tették el lábalól. És a ledérség ipara oly tolakodó és garázda formákat vett fel, amelyek itt eddig ismeretlenek voltak, és csak az ország déli részén és keleten otthonosak. Ezekről a dolgokról az angol kimondta a döntő szót. Jó lesz elutazni, mondotta, inkább ma, mint holnap. Pár napnál tovább alig késhet a zárlat kihirdetése.

Köszönöm, szólt Aschenbach, és kiment a hivatalból. A téren borulatos füllettség ült. Gyanútlan idegenek ültek a kávéházak előtt, vagy álltak galambok rajában a templom előtt, és nézték, amint a nyüzsgő, szárnyukkal csapkodó, tülekedő madárnép tenyerükből csipkedi a kukoricaszemeket. Lázas izgalomban, az igazság birtokában diadalmaskodva, undorító mellékízzel a szájában, fantasztikus borzalommal a szívében, magányosan őgyelgett a pompázó térkő kockáin. Valami megtisztító és tisztességes cselekedeten törte a fejét. Megteheti, hogy ma, estebéd után odalép a sok gyöngyös asszonyhoz, és elmondja neki, amit szó szerint kigondolt. Engedje meg, madám, hogy idegen létemre egy tanáccsal, egy intelemmel szolgáljak önnek, amelyet a haszonlesés megvon öntől. Utazzék el, de tüstént, Tadzsúval és a leányaival. Velencében kiütött a járvány. És akkor a csúfondáros istenség eszközének búcsúzóul fejére teszi a kezét, elfordul és menekül ebből a mocsárból. De egyben érezte, hogy messze van attól, hogy ilyen lépésre komolyan elszánja magát. Pedig ez visszatérítené, visszaadná önmagának. De aki magán kívül van, semmit sem utál jobban, mint hogy visszatérjen önmagába. Emlékezett a fehér építményre, rajta az alkonyatban sugárzó díszes föliratokra, amelyeknek átlátszó misztikumában egykor lelki szemeivel elmerült, aztán arra a különös vándorra, aki vénülő szívében fölébresztette a fiatalos vágyat a messziség, az idegenség után. És a hazatérés, a józanság, a robot, a mesterség gondolatára olyan undor fogta el, hogy arcának eltorzulása fizikai rosszulétet fejezett ki. Hallgatni kell, suttogta indulatosan. Hallgatni fogok. Bűnrészességének, cinkosságának tudatától elbódult, miként a fáradt agy megmámorosodik kevéske bortól. Az istenverte lezüllött város képe sivárul kápráztatta lelkét, és szétfolyó, értelmet meghaladó, de szörnyűségesen édes reményekre gyújtotta. Mi volt az a gyöngéd üdvösség, amelyről azelőtt egy pillanatra elábrándozott ezekhez a várakozásokhoz képest? Mit jelentett neki még a művészet, az erény, szemben a káosz szabadságával? Hallgatott, és ott maradt. Ezen az éjszakán iszonyú álma volt. Ha lehet álomnak nevezni, azt az inkább testi, mint lelki élményt, amelyen a legmélyebb álomban, a legteljesebb függetlenségben és érzéki éberségben ment át ugyan, de mégsem úgy, hogy kívül az eseményeken, az űrben lebegve látta volna magát. Nem. A szintér önnön lelke volt. A történések kívülről törtek be oda, ellenállását, mély lelki ellenszegülését erőszakkal legyűrve tiportak át rajta, és egész valóját, élete kultúráját semmivé váltan hagyták maguk mögött.

Félelemmel kezdődött. Félelemmel, kéjjel és elszörnyedt kíváncsisággal, hogy mi következik. Éjszaka volt, érzékei éberen figyeltek, mert messziről tombolás, zsibongás, kavargó lárma támadt, recsegés, ropogás,

hegyvidéket látott, hasonlót a nyári lakát körülvevő tájhoz. És megtépett fényben fatönkök és mohos szirt omladékok közt erdős bércről hömpölygött lefelé a gomolyag. Emberek, állatok, rajzó, tomboló hordákban, testek, lángok, hangok, tántorgó kavargása árasztotta el a síkot. Asszonyok, meg-megbotolva, övükről lógó, földet súroló börköntösök szegélyében, fejüket üvöltve szegték hátra, s csörgődobot ráztak fölötte. Szikrát hányó fáklyacsonkokkal és csupasz tőrökkel hadonáztak. Tekergő kígyókat ragadtak derékon, vagy ordítva két marokra fogták keblüket. Kecskeszarvas, kacagányos, gubancos testű férfiak nyakukat tekergették, karjukat, combjukat hányták, érctányérokat csattogtattak, dühösen doboltak. Mielatt sima hátú fiúk lombdíszes karókkal bakkecskéket ösztökéltek, szarvukba csimpaszkodtak és ugrálva, vihorászva taszigálódtak velük. És a mámoros csapat a lágy mással hangzókból álló elnyújtott úban végződő nevet üvöltötte, ezt a szót, melynél édesebb és egyben szilajabb még sohasem volt. Itt fölharsant a levegőben, miként a szarvas bőgés, és amott ezernyi torok sivár diadal ordítása verte vissza. Táncra és kapálódzásra ingerelték vele egymást, soha véget nem érően. De mindezen áthatott és uralkodott a mély csalogató fuvola hang. Nem csalta-e őt is húzódozó figyeléséből szemérmetlen csökönyösséggel az ünnepre, a mértéktelen utolsó áldozatra? Tele volt undorral, tele félelemmel, tele becsületes akarattal, hogy a végsőkig védi a magáét az idegennel szemben, a megfontolt és fenkölt gondolat ellenségével szemben. De a zaj, az üvöltés a bércfal százszorozó vízhangjában megnőtt, uralomra jutott, örvénylő tébolyjá dagadt. Párák szédítették az agyat, a bakkecskék emésztő bűze, lihegő teste gőzölgése, poshadó vízlehelet és hozzá még valami ismerős szag. Sebek és ragály szaga. Szíve együtt dörömbölt a dobokkal, kavargott az agya, düfogta el, elvakult, zsibbasztó gyönyör és lelke hajtotta. Óriási bálványt lepleztek le és hordoztak fennen. Erre még vadabbul tört föl a jelszó. Habzó szájjal tomboltak, parázna kézzel, buja mozdulatokkal izgatták egymást. Röhögtek és nyöszörögtek, hegyes pálcáikat egymásba döfték, és nyaldosták a vért. De köztük, bennük volt már az álmodó, az idegen isten jobbágya. Igen, egy volt velük, amikor tépve marva az állatokra vetették magukat, párolgó húszcafatokat habzsoltak, s amikor a földult mohos talajon megkezdődött a végtelen elvegyülés, a nagy isten áldozat. És lelke a pusztulás fajtalan őrületét szívta magába.

Meggyötörten, ziláltan ébredt föl álmából a démon szerencsétlen rabja. Már nem félt az emberek figyelő tekintetétől, hogy fölkelti egy gyanakvásukat vagy se, nem törődött vele. De hisz azok szöktek is, mind elutaztak. A strandon sok sátor lett gazdátlan. Az étkezőben egyre több asztal maradt üresen, és a városban idegent alig lehetett látni. Az igazság úgy látszik kiszivárgott. A pánikot az érdekeltek szívós összetartása sem tudta feltartóztatni. De a gyöngysoros hölgy övéivel itt maradt. Akár mert a hírek még nem jutottak el a fülébe, akár mert sokkal büszkébb és bátrabb volt, mint hogy elmeneküljön. Tadzsú maradt, és a másiknak a szenvedély hálójában úgy rémlett néha, mintha a halálos riadalom minden zavaró életet eltávolíthatna körüle, és ő a szép fiúval egyedül maradhatna ezen a szigeten. Mi több, ha délelőtt a tengerparton nyomott, felelőtlen, merő nézéssel epekedett a fiú felé, ha estenden tolvaj módjára járt utána az utcákon, ahol alattomban kódorgott az undok halál, ilyenkor a legszörnyűbbet is lehetségesnek hitte. És megdőltnek az erkölcsi törvényt. Szerelmes nem vágyhat jobban, mint ő vágyott arra, hogy tessen. És gyötrő félelemmel gondolt rá, hogy talán hiába. Öltözködésébe egy-egy apró, fiatalos részlettel vitt derűt. Drága köveket hordott, illatszerekkel élt. Napjában többször sok időt fordított a toalettjére, és kicsípve, fölcsigázott élénkséggel jelent meg az asztalnál. Az édes gyermek láttára, akiért oda volt, utálta a saját vénülő testét. Szürke haja, kemény vonású arca miatt kétségbe esett szégyent érzett. Valami hajszolta, hogy fölüdítse és fölfrissítse testét. Gyakori vendége volt a ház fodrászának. Fésülködő köpenyben dőlt hátra a széken, és míg a fecsegő fürgén szépítgette, kínlódva nézte magát a tükörben. Őszülök, szólt tépet szájjal. Kissé, felelt a borbély. A hiba ugyanis egy kis hanyagságban, külsőségek iránti közönösségben keresendő, ami kiváló egyének könnyen érthető, de nem föltétlen dicséretes sajátsága, kivált, ha meggondoljuk, hogy éppen ilyen egyénekhez nem igen méltó, hogy a természetes és a mesterséges kérdésében elfogultak legyenek. Ha egyes urak a kozmetikával szemben elfoglalt szigorú álláspontjukat logikusan a fogukra is kiterjesztenék, nem kis megütközést keltenének. Elvégre kiki annyi idős, amennyinek észben, lélekben érzi magát. És előfordul, hogy az őszhaj valójában nagyobb hazugság, mint amilyen a becsmérelt korrektúra lenne. Ami önt illeti, uram, önnek joga van a természetes hajszínéhez. Megengedi, hogy azt egyszerűen visszaadjam önnek? Hogy lehet az? Kérdezte Aschenbach. Ekkor a szószátjár kétféle vízzel, tisztával és sötéttel mosta meg a vendégének a haját, amitől fekete lett, mint fiatal korában. Ezután a sütővassal puha csigákba csavargatta. Hátralépett és gyönyörködött a művében. Most még az kellene, így szólt, hogy az arcbőrt kissé fölfrissítsük. És mint aki nem bírja abba hagyni, nem győz eleget tenni, meg-megújuló buzgalommal vette sorra a különböző műveleteket. Aschenbach kényelmes ültében képtelen volt a védekezésre, sőt, inkább izgatta, ami vele történt. Látta a tükörben, amint szemöldöke egyre élesebben és egyenletesebben ívelődik. Szemének árka megnyúlik, a fénye pilláinak gyönge aláfestése következtében élénkebb lesz, hogy lejjebb, ahol azelőtt arcbőre barnás és pegyhűt volt, gyöngéd kármin pirosság dereng. Imént még vértelen ajka megduzzad, mint az érett málna, arcán, száján a barázdák, szemén a ráncok eltűnnek a krémek megjavító rétege alatt.
dobogó szívvel látta magát viruló ifjúnak. A kozmetikus végre megelégelte, és az e fajta emberek szokása szerint alázkodó udvariassággal mondott köszönetet annak, akit kiszolgált. Lényegtelen javítás az egész, mondta, miközben az utolsó simításokat végezte Aschenbach külsején. Most aztán, uraságod, habozás nélkül beleszerethet valakibe. Álomszerű bódulatban boldogan, zavartan, ijetten távozott az író. Piros nyakra valója volt, széles karimájú szalmakalapja körül tarka pántlika futott.

langyos viharszél támadt. Gyéren hullongott az eső, de a levegő nedves volt és sűrű, tele a rothadás páráival. A füle körül csattogó, kattogó zúgás repesett, és a festék alatt lázas bőrű férfiúnak úgy tetszett, mintha lihegő rémek gonosz fajzata kergetőzne az űrben, tenger ádáz madár népe, mely széttúrja, szétmarcangolja a halálra váró eledelét, és undoksággal szennyezi be. Mert a hőség elvette az étvágyát, és olyan képzelődést ébresztett, hogy az ételekbe a ragály mérge keverődött. A szép fiú sarkában Aschenbach egy délután a betegváros kanyargós belsejébe vetődött. Lassan már azt se tudta, hol jár, mivel a sikátorok, vizek, hidak, terecskék nagyon is egyformák. Az égtájak felől sem volt már biztos. Semmi másra nem ügyelt, csak hogy a vágyakozva hajszolt képet el ne veszítse szem elől. Becstelen, kényszerű cselfogásokkal a fal tövében, az előtte haladók háta mögé rejtőzve lopakodott előre, és soká nem vett tudomást a fáradtságról, a kimerültségről, ami a szenvedély, a folytonos izgalom miatt testén, lelkén erőt vett. Tadzsu övéi mögött haladt. A nevelőnőt és az apácás leányokat többnyire előre engedte a szűk úton. Egyedül ballagott, és sajátságos, alkonyszürke szemével olykor hátra pillantott, hogy meggyőződjék, vajon imádója követi-e még. Látta őt, és nem árulta el. Mámor fogta el erre a szerelmest. Az esztelen szenvedély pórázán sompolygott tilalmas déli bábja után, amely végül mégis faképnél hagyta. A lengyelek egy rövid ívelt hídon mentek át, a boltozat hajlása eltakarta előle, és mire fölért, már sehol sem látta őket. Három felé nyomozott utánuk, egyenest és két oldalt a keskeny és piszkos rakodópart mentén, de hiába. Kimerülten, csüggetten, végre kénytelen volt fölhagyni a kereséssel. Feje égett, testét verejték borította, nyaka reszketett. Elviselhetetlen szomjúság gyötörte, körülnézett, keresett valamit, ami pillanatnyi enyhülést hozhat. Egy kis zöldség volt előtt, kevés gyümölcsöt vett, túlérett, puha epret, és járás közben eszegélte. Elhagyott, elátkozott hangulatú kicsin tér nyílt meg előtte, ráismert. Itt fogant meg benne a menekülés meghiúsult terve. Leült a tér közepén álló medence lépcsőjére, és fejét a kőpárkánynak támasztotta. Csönd volt. Fű nőtt a kövezet résein. Hulladékok mindenfelé. A vihar vert rendetlenül magasló házak közt palota formájú volt az egyik. Csúcséves ablakai, kis oroszlános erkélyei mögött a semmi lakozott. Egy másiknak a földszintjén patika volt. Meleg szélrohamok olykor karbonszagot hoztak. Ott ült ő, a mester, a nagyságra lendült művész, a nyomorult szerzője, aki oly példásan tisztult formában mondott le a cigány erkölcsről és a zavaró mélységben járásról, aki megvonta rokon szemvét az örvénytől és elvetette az elvetemültet, a magas röptű szellem, aki legyőzte a tudást és túl minden iróniáján megszokta a tömeg bizalmából ráháruló kötelességet, a hivatalosan elismert hírű, a nemesített nevű író, akinek stílusán diákok nevelkedtek. Ott ült, lehúnyt pillákkal, melyek alól csak néha villant oldalvást egy-egy gúnyos, rögtön ijedten megbúvó pillantás, és pegyhütt, kozmetikai mesterkedéssel megduzzasztott ajkai egyes szavakat formáltak bóbiskoló agyának különös álomlogikájú gondolataiból.

mert csak a szépség jól jegyez meg, Phaidrosz. Egyedül a szépség isteni és látható egyben. És így hát az az érzékelő útja, kicsi Phaidrosz, a művésznek az útja az eszméhez. De hiszed-e vajon, kedvesem, hogy valaha bölcsességre és férfi méltóságra juthat az olyan, aki az érzékek útján törekszik az eszmeiségre? Avagy inkább az a hited, rád bízom a döntést, hogy ez a kies ösvény a veszedelem, tévejgés, a vétek útja, amely szükségképpen ingoványba visz. Mert tudnod kell, hogy mi, költők, a szépség útját nem járhatjuk. Csak is úgy, ha Erosz csatlakozik mellénk és szegődik vezetőnkül. És legyünk bár hősök, a magunk módján és edzett lelkű katonák, mégis asszonyokhoz vagyunk hasonlók. Mert szenvedélyt tesz nagyjá és szerelem a mi örök vágyunk. Ez a mi kéjünk és a mi gyalázatunk. Belátod-e hát, hogy mi költők, sem bölcsek, sem fenköltek nem lehetünk? Hogy szükségképpen ingoványba jutunk, szükségképpen ledérek és az érzés kalandorai maradunk. Stílusunk mesteri volt a hazugság és bolondság. Hírnevünk komédia. A tömeg bizalma irántunk fölöttén nevetséges valami. A népnek, az ifjúságnak művészet útján való nevelése vakmerő, eltiltani való vállalkozás. Mert mit érhet az a nevelő, akiben vele született, javíthatatlan, természetes vonzódás él az örvényhez? Megtagadnók, hogy méltók legyünk magunkhoz. De bárhová is fordulunk, magához van. Íképpen valahogy lemondunk a mindent feloldó megismerésről, mert a megismerésben, ó, Phaidrosz, nincs fenség és szigor. Az tud, ért, megbocsát, gerinctelenül, formátlanul húz az örvényhez. Egy az örvénnyel. Ezt tehát vessük el határozottsággal, és ezentúl törekvésünk célja egyes egyedül a szépség, más szóval az egyszerűség legyen, a nagyság és az új szigor, a másodlagos elfogulatlanság és a forma. De a forma és az elfogulatlanság, Phaidrosz, a mámorhoz és a kívánsághoz vezet. A nemes lelket talán az érzelem halálos bűnére viszi, amelyet saját szép szigora megvetéssel kárhoztat. Az örvénybe, még az is az örvénybe ragad. Nekünk, költőknek, hidd el nekem, az örvény a sorsunk. Mert mi felszárnyalásra nem vagyunk képesek, csak kicsapongásra. És most, Phaidrosz, elmegyek, te maradj itt. Csak amikor engem nem látsz, akkor eredj te is.

Michael?

Néhány nap múlva Gustav Aschenbach, mint hogy nem jól érezte magát, később indult el a fürdőhotelből, mint más reggelen. Szédülési rohamokkal küszködött, de ezek csak félig voltak testiek. És ugyanakkor vad félelem fogta el. A reménytelenség és a kiúttalanság érzése, amellyel nem volt tisztában, mire vonatkoztassa. A külvilágra-e, vagy pedig saját valójára. A halban nagy halom szállításra kész podgyászt vett észre. Megkérdezett egy ajtónállót, kicsoda utazik, és válaszul azt a lengyel nemesi nevet kapta, melyet titokban rég kitudakolt. Megviselt arca meg se változott, mikor hallotta, csak kurtán felütötte a fejét, mint aki olyasmit tud meg történetesen, amit nem kellene tudnia. Aztán megkérdezte. Mikor? Láncs után, volt a válasz. Bólintott, és a tengerpartra ment. Ott rideg volt a világ. A strand és a legszélső fövenypart közt elnyúló sima pocsolya remegve fodrozott hátrafelé. Őszies, kiélt hangulat borongott a nemrég színes eleven, immár szinte elhagyott üdülőhelyen, ahol a homok rendben tartásával sem törődtek már. Gazdátlannak látszó fényképező masina állott nyurga három lábon a víz mellett. A ráterített fekete posztó csapkodva repdesett a hideg szélben. Tadzsú három-négy megmaradt pajtásával játszadozott jobb kézt a családi vicsillótól, és Aschenbach, aki úgy félúton a tenger és a fürdősátrak sora közt térdeit betakarva pihent a heverőszéken, még egyszer megnézte őt. A nők, alig ha nem az úti készülődéssel lévén elfoglalva, nem ügyeltek a játékra, amely féktelenkedésé fajult. Yasu, a tömzsi fiú, akinek pomád és fekete haja, öves ruhája volt, egy marék homokot kapott a képébe, amitől fölingerülve és elvakulva birokra kelt Tadzsúval, aki szebb, de gyöngébb lévén csak hamar alul maradt. De mintha az elnyomottban a szolgai hűség kegyetlen durvaságba csapna át, hogy bosszút álljon a hosszú rabságért, a győztes még akkor sem engedte el a legyőzöttet, hanem a hátára térdelt, és arcát sokáig a homokba nyomkodta, úgyhogy Tadzsút, aki a küzdelemben amúgy is kimerült, fulladás fenyegette. Görcsösen iparkodott lerázni magáról a terhet, egy-egy pillanatra azt is egészen abba hagyta, és csak néha rándult egyet. Aschenbach már rémülten föl akart ugrani, hogy kimentse, amikor a kis erőszakos elbocsátotta a zsákmányt. Tadzsú halálsápadtan félig fölemelkedett, és félkarjára támaszkodva percekig mozdulatlanul zilált hajjal, elboruló szemmel ült. Azután egészen fölállt, és lassan elbandukolt. Előbb vidáman szólongatták, aztán megszeppenve kérlelték. Nem hallotta. A fekete kamasz, aki nyilván rögtön megbánta vadságát, utána szaladt és ki akarta békíteni. Egy várándítás visszatérítette. Tadzsú rézsút lement a vízhez. Mezitláb volt, és piros öves, csíkos vászonruháját viselte. A víz szélén lehajtott fővel megállott. Lábahegyével alakokat rajzolt a nedves homokba. Aztán a sekélyesbe ment, amely ott sem ért a térdéig, ahol a legmélyebb volt. Lassan lépkedve gázolt át rajta el a fövelypartig. Ott a messzeségbe néző arccal állt egy pillanatig, aztán a hosszú és keskeny, csupasz földcsíkon lassan elindult befelé. Közte és a száraz föld közt a széles túcsa. Roppantul különvált és senkihez nem tartozó jelenség volt, amint büszke szeszélyből elszakadva társaitól, röpködő hajjal járkált ott kinn a tengerben, a szélben, a határtalan külvilág küszöbén. Ismét megállott, hogy széjjel tekintsen. És hirtelen, mint egy emlék, egy sugallat hatása alatt, kezét csípőre téve, felső testével szép ívben hátrafordult, és a válla fölött a partra nézett. Az író ott ült és bámult, mint valamikor, amidőn arról a küszöbről röppent szemébe ez az alkonyat szürke tekintet.
Feje a széktámláján lassan követte az ott különlépkedőnek mozgását. Most fölemelkedett, mint hogy a pillantás felé, aztán a mellére bukott. Úgyhogy szemei alulról néztek föl, amitől arcán pegyhütt, magába mélyedt, révetek kifejezés jelent meg. Neki pedig úgy rémlett, hogy a sápadt, bűbájos, pszichagógus ott kün rámosolyog. Feléje int, mintha kezét csípőjéről levéve kifelé mutatna, kilibegne az ígéretes végtelenségbe. És mint már annyiszor, fölállott, hogy nyomon kövesse.

Percek múltak el, míg végre segítségére siettek. Oldalt csúszott le a székből. A szobájába vitték. És még ugyanaznap kegyeletes megdöbbenéssel vette hírül a világ, hogy meghalt.

0: Nyugat-keleti díván, Halálvelencében. Thomas Mann művének részletét Szakácsi Sándor mondta el Lányi Viktor fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turai Tamás készítette.
1: A rádiókompozíció 2001-ben készült, és legutóbb 2020. augusztus 16-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz.

A nyelvben a magánhangzók szolgáltatják a hangot, míg a mással hangzók kétségtelenül a zajt képezik. Így tehát a zaj, amelynek felvétele a zene szférájába minden fáradozásunk ellenére erős ellenállásba ütközött, fontos része a nyelvnek, és ebből következően az éneknek is alkotó része. Luigi Russolo.

ízben, utó ízben, bim, bom, ben. Ízben bong, bong, bim, bom, bim, bom, bong, íz, bim, bom, íz, bim, bom, bom, bom, bom. Így brummog az ész nagy harangja. Isteni hangok zengése ez, melyek odaföntről szállnak és az embert hívogatják. Szélesen áradó, a lehető legszélesebb tereket elöntő ész, amely parttalan hömpölyög, mint a megáradt folyam. Ész, amely serlegét a kifürkészhetetlen jövő felé emeli. Pirkadatai, csirkadatok, sugarai, csucsugarak, lángja, csulák, akarata, csakarat, buja, csuba, lábai, csulábak.